0: Bibliai ünnepek című sorozatunkon, ennek a sorozatnak a második alkalmán. A mai alkalmunknak a címe a Pászka vagy Húsvét ünnepe. Múltkor az előző előadáson hallhattuk, és a meghívón is láthatják, hogy ez volt a címe, hogy milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, és hallhattuk a múltkor, hogy a régi ószövetségi ünnepeknek mi volt a célja, mi volt a rendeltetése. Ezen ünnepek mindegyike mélységes tanítást hordozott. Az ünnepek minden egyes mozzanatának megvolt a maga jelentése, a maga szerepe, tehát ezek az ünnepek elsősorban tanító jellegű ünnepek voltak. Láthattuk és hallhattuk a múltkori alkalommal, és hogyha kezükbe veszik ezt a táblázatot, ami most kiosztásra került az előadás előtt, láthatják, hogy néhány ünnep volt az ószövetségi időben az év első felében, és néhány ünnep az ószövetségi ünnepkörnek a második felében, az év első felében, illetve a második felében is ünnepek voltak Izrael népe életében. Az első ünnepkörhöz, a tavaszi ünnepkörhöz 3 ünnep kapcsolódott, illetve pontosabban 4 ünnep. Ahogy látják a táblázaton, kezdődött a tavaszi ünnepkör Krisztus kereszthalálával, azaz a Pászka ünneppel, utána folytatódott a zsenge kéve bemutatásával, ami Krisztus feltámadásának volt a szimbóluma és előképe, utána következett a pünkösd ünnepe, ami a Szentlélek kitöltésének a jelképe volt, és utána kezdődött az őszi ünnepkör. Az elején azt említettem, hogy 3, illetve 4 ünnep tartozott a tavaszi ünnepkörhöz. Ezt azért említettem, mert a Pászka ünnepével kezdődően kezdetét vette egy 7 napos ünnep, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe, de ez a Pászkától kezdődött és tartott 7 napon keresztül. És ezután az év 7. hónapjától kezdődtek az őszi ünnepek, kezdődött a kürdzengés ünnepével, utána a nagy engesztelési nappal folytatódott, és befejeződött a sátoros ünneppel. Meghívón is láthatják, és mint ahogy az előbb is ünneppel foglalkozunk, a tavaszi ünnepkör első ünnepével, a Pászka vagy a Húsvét ünnepével. És nézzük meg, hogy mindjárt az elején, hogy ez a szó, hogy a Pászka, ez mit jelent. Ez a szó azt jelenti, a Pászka ünnepe, hogy az elkerülés ünnepe. És nézzük meg ezek után, hogy minek az emlékére ünnepelték a Pászkát, Isten milyen alkalomból iktatta be Izrael népe életébe ezt az ünnepet, de ehhez nézzük meg egy picikét hosszabban Izrael népe történetét. A Szentírásból azt látjuk, hogy Isten elhívja Ábrahámot a bálványimádó népek sokasága közül, elhívja Ábrahámot, és rábízza az élő Isten ismeretét, az ő maga ismeretét, rábízza a tiszta igazságot, és rábízza Ábrahámra ezt azért, hogy ne vesszen el az Isten ismerete a világban, a sok bálványimádó nép felfogása között, hanem az élő Isten ismerete megmaradjon, és egy nép között maradjon meg, hiszen Isten látta Ábrahámról, hogy Ábrahám olyan ember, aki az Isten iránt hűséges, az Isten iránt való hűségét nem csak magának tartja meg, hanem az ő leszármazottainak is továbbadja ezt az Isten ismeretet. Azt mondja a Szentírás róla, hogy én tudom, hogy ő megparancsolja majd az ő fiainak, ő utána, hogy mindazt megparancsolják, amit én tanítottam nékik. Tehát Ábrahámot ezért választotta Isten, hogy ő továbbadja az Isten ismeretét az ő leszármazottainak, és így egy nép jöjjön létre, amelyik valóban az igazság ismeretével, az élő Isten ismeretével rendelkezik. És amikor Isten elhívja Ábrahámot, akkor 3 ígéretet ad Ábrahámnak. A 3 ígéret a következő volt, hogy az ő leszármazottait megsokasítja, és nagy néppé teszi Ábrahámot. A 2. ígéret az volt, hogy az ő leszármazottai közül fog származni majd Jézus Krisztus, a szabadító. És kapott Ábrahám még egy 3. ígéretet is, amit olvassunk el Mózes első könyve 17. fejezetéből, a 8. versből. Mózes első könyve 17. fejezetének a 8. verse a következőt mondja. és adom te néked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kánoánnak egész földét, örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Tehát Isten megígérte, hogy nem csak, hogy nagy népé teszi őket, de ennek a népnek hazát is fog, földet is fog adni, a Kánoán földjét fogja örökségül adni az ő népének. És az Istennek ezek az ígéretei elkezdtek megvalósulni Ábrahám életében már, hiszen megszületett Ábrahámnak vén korában, idős korában, ahogy a Szentírás említi, Izsák nevű gyermeke, és Izsákon keresztül kezdett megvalósulni az isteni ígéret, hogy nagy néppé teszi Ábrahámot. A Szentírásban látjuk, hogy Izsáknak utána született egy gyermeke, azaz kettő, Ézsau és Jákob, de Jákob volt az, aki az Isten félő vonalat követte. Jákobnak született 12 fiú gyermeke, és ebből alakult ki az a bizonyos 12 törzs, Izraelnek 12 törzse. És valóban ők nagy néppé lettek. A néppé válásuk kezdetén, amikor még egész kicsiny seregről volt csak szó, egy szűk családi körről, 70 néhány emberről, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ők Egyiptomba kerültek, és ők tulajdonképpen Egyiptom földjén váltak igazából nagy néppé. És néhány száz esztendő elmúltával arról beszél a Szentírás, hogy 600, több mint 600 ezer fegyverfogható férfi volt az Izrael népe között. Tehát valóban nagy néppé váltak az egyiptomi tartózkodásuk idején. De a Szentírás arról beszél, hogy amikor ők Egyiptom földjén elkezdtek szaporodni, sokasodni az Isten ígérete szerint, az egyiptomiak különböző nehézségeket és akadályokat gördítettek a nép útjába, a nép életének útjába. A Szentírás egyenesen arról beszél, hogy a népet elkezdték sanyargatni, hiszen látták, hogy milyen életerősek, mennyien vannak, mennyire elszaporodtak, és elkezdték sanyargatni Izrael népét, és valóban azt lehet mondani, hogy a végén már szinte rabszolga sorsban élt Izrael népe Egyiptom földjén. Egészen odáig tartott az ő sanyargatásuk, hogy kiadták a rendeletet, hogy minden fiú gyermeket meg lehet ölni, aki az izraeliták közül született. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy nagyon sanyarú sorsban éltek rabszolgaként Egyiptomban, és most olvasnék egy igét Mózes második könyve második fejezetéből ennek a gondolatnak a kapcsán, és akinek itt van a Bibliája, javasolnám, hogy nyissuk ki Mózes második könyvénél a Szentírást, mert ezekből a fejezetekből elég sok igét fogunk a mai alkalommal felolvasni. Tehát Mózes második könyve második fejezetéből a 23. versnek az utolsó részétől kezdem olvasni a 25. terjedő verseket. Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Tehát igen, nyomorúságukban az Istenhez kiáltottak. Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, amelynek része volt, hogy nagy néppé teszi, és országot, földet ad nekik. És valóban azt lehet mondani, hogy ettől az időtől kezdve, ahogy itt olvastuk ebben a fejezetben, a második fejezetben, ezután kezdte Isten meg az ő szabadító munkáját Izrael fiainak életében, és elkezdődött az az esemény sorozat, amelyiknek a végén ők birtokba vehették az ígéret földjét, a Kánoán földjét. És Isten ezt az esemény sorozatot azzal indította, hogy elhívta Mózest. Elhívta Mózest arra a szolgálatra, a harmadik fejezetben ezt látjuk, csak a 10. verset olvasom el, megszólítja őt a csipkebokorban, ugye ez a jelenet ismerős a Szentírásból, amikor az Isten beszél Mózessel az égő csipkebokorból, és elmondja Mózesnek, hogy látván látta az ő népének nyomorúságát, és az Isten meg fogja szabadítani az Izrael népét, és azt mondja a 10. versben Mózesnek, hogy most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Tehát Isten megbízza Mózest ezzel a feladattal, hogy a rabszolga sorsban élő népet, szinte a fogolyként élő népet, Egyiptomban tartózkodó népet hozza ki és vezesse ki Egyiptomból. Isten mindjárt Mózesre bíz egy üzenetet, mielőtt elmenne a fáraóhoz, és Mózes mindjárt ezzel az üzenettel kezdi a fáraóval való beszédet. Olvassuk el a 4. fejezetből, Mózes 2. könyve 4. fejezetéből a 22. és 23. verset. Tehát Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, hogy engedje el az ő népét, az Isten népét, Izrael népét, és ez az üzenet volt, amit továbbítania kellett Mózesnek. Ezt mond azért a fáraónak, így szólt az Úr, első szülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodol elbocsátani, imé én megölöm a te első szülött fiadat. Tehát még semmi nem történt, még a fáraó nem utasította vissza a kérést, a szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmet, de az Isten mindjárt ezzel az üzenettel küldte Mózest. Ez volt az első, amit el kellett neki mondani, hogyha ő vonakodik elbocsátani az Izraelt, hogyha ő nem engedi el az Isten népét, akkor az Isten megöli az első szülöttét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Mózes fáraó meghallja Mózes által továbbított isteni üzenetet, akkor megkeményítette az ő szívét, és nemhogy elengedte volna a népet, hanem azt olvassuk, hogy annál inkább sanyargatta. A helyzetük annál inkább rosszabb lett Egyiptomban. És az Isten ezután újra elküldi Mózest a fáraóhoz, és elmondja az Isten fáraónak Mózes által, hogyha nem engedi el a népet, akkor jön egy csapás. És ugye be is következett, a folyóvizek vérré váltak, akkor utána következett a második csapás, amikor békák borították el az egész földet, utána következett a tetvek csapása, utána az ártalmas bogarak csapása, nem is mondanám a többi csapás sorban, 9 csapást bocsát az Úr Egyiptomra. Minden egyes csapás következtében a fáraó megrendül, a fáraó elhatározza, vagy legalábbis szavaiban azt mondja, hogy igen, elengedi a népet. Mikor a csapás enyhül, amikor a csapás megszűnik, az ő szíve ismét megkeményedik, ismét nem bocsátja el a népet. Tehát ez így megy 9 csapáson keresztül. És mennyire elgondolkodtató ez a mozzanat, hogy az Isten ezzel küldi az első üzenet, mindjárt ez volt Mózes által, hogy el fogja venni az ő első szülöttét, ha nem engedelmeskedik az Isten parancsolatának. És ennek ellenére az Isten halogatja végrehajtani ezt a legborzalmasabb büntetést. Alkalmat akar adni a fáraónak és az egész Egyiptomnak, hogy igen, megtérjenek az Istenhez, hogy belássák, hogy van Isten az égben, és az Isten uralkodik. De ők vonakodtak, a fáraó is vonakodott, nem engedte el a népet, megkeményítette az ő szívét. És nézzük meg ezek után, hogy amikor a 9. csapás és a 3 napos sötétség csapása befejeződik, nézzük meg, hogy mit olvasunk a 11. versben. Tehát ugye ez a csapás is eredménytelen volt, a fáraó továbbra is megkeményítette az ő szívét. A 4. versben, a 11. fejezet 4. versében ezt olvassuk. És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatást tesz Egyiptom földjén, amelyhez hasonlít Izrael fiai közül kezdve a baromig, hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izrael között. Tehát az Isten, miután egyik csapás sem törte meg a fáraó szívét, egyik sem vezette megtérésre, az Isten ezt az utolsó, legborzalmasabb csapást helyezte kilátásba. És ebből az egy mozzanatból is azt láthatjuk, hogy az Istennek milyen végtelen a kegyelme, és az Isten mennyire hosszú tűrő. Mielőtt az Isten valahova az ítéletével lesújtana, az Isten nem mulasztja el, hogy ember szíveket kérleljen, hogy ember szíveket megszólítson, hogy embereket megváltozásra késztessen. És hogyha a kérlelés az Isten minden erőfeszítése hiába való, az Isten bár vonakodva, de mégis megengedi a csapást az ember életében, de az Isten előtte mindenképpen figyelmeztet, és megpróbálja megóvni az embert az általa választott úttól. Nézzük meg, hogy mielőtt az Isten ezt a csapást végrehajtotta volna, ezt a legborzalmasabb 10. csapást, nézzük meg, hogy mit tett az Úr, milyen rendeléseket adott az üzletből. A 2., 3. és aztán majd mondom tovább, hogy melyik verseket, néhány biblia verset felolvasunk, most előre nem mondom, majd mindig, amikor ott tartunk, mondom, hogy melyik versnél tartok. Először a 2. és a 3. verset olvassuk. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Az 5. terjedő verseket így olvasom. A bárány épp, hím, egy esztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, húst pedig egyék meg azon éjjel, tüzön sütve, kovásztalan kenyérrel, és keserű füvekkel egyék meg azt. A 11-től olvasom tovább, és ilyen módon egyétek azt meg, derekaitokat felövezve, saruitokat lábaitokon, és pálcáitokat kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr. És a vér lesz, és a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És még a 22. verset olvassuk el. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát, és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Idáig olvastam kivonatosan az isteni rendelkezést, amelyet meg kellett valósítaniuk, meg kellett cselekedniük az Izrael fiainak. Tehát ez a rendelés miből állott? Kellett venniük egy bárányt, ezt maguknál kellett tartani 4 napig, és az első hónap 14. napján, ennek a napnak az estéjén ezt az állatot, ezt a bárányt vagy kecskét, aminek épnek kellett lenni, ezt meg kellett ölniük, és utána azt olvastuk, hogy a húsát meg kellett roston sütni, és meg kellett enni a bárány húsát kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ezen kívül az ajtófélfát a leölt állatnak a vérével meg kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, és az egész éjszaka folyamán a házaikban kellett maradniuk, nem volt szabad kimenni a házakból. Ez volt Istennek a rendelkezése, ez volt a pászka ünnep. És nézzük meg, hogy mit cselekedett ezek után az Úr. Azt olvassuk ugyanebben a fejezetben, a 29-től a 33-ig terjedő versekben, hogy lőn pedig éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraónak elsőszülöttjétől fogva, aki az ő királyi székeiben ül, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását. És fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái, és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna. És hivatál Mózest és Áront éjszaka, és mondta, keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mint ti, mint Izrael fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondtátok, juhaitokat és barmaitokat is vegyétek, amint mondtátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet minél hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondják, mindnyájan meghalunk. Tehát látjuk, hogy ez a csapás, amit az Isten előre kilátásba helyezett, be is következett. Az Isten ezen az éjszakán meglátogatta az egész Egyiptomot, és mindenhol az elsőszülött elveszítette az életét. És ez a csapás volt az, ami megtörte a fáraó szívét, és ami végül is arra késztette, hogy igen, elengedte Izrael népét. De mit olvasunk a Szentírásban? Az Izrael népe közül senkinek nem lett bántódása. Az öldöklő angyal elkerülte mind azokat a házakat, ahol az ajtófél, ahol az ajtófélen ott volt a vér, a leölt báránynak a vére. Tehát az öldöklő angyal elkerülte a csapással az izraeliták otthonát. Mint ahogy a bevezetőben említettem, a pászka ünnep ezt jelenti, hogy az elkerülés ünnepe. Hát ezért az elkerülés ünnepe, mert az Isten csapásai elkerülték Izrael népét, míg ellenben Egyiptomban minden elsőszülöttnek. De ez a pászka ünnepe, ez nem csak az erre való emlékezés volt, és ez nem csak ezt a jelentést hordozta magában, hanem ez az ünnep egyben előkép is volt. És ezután szeretném, hogyha megnéznénk, hogy ennek az ünnepnek minden egyes mozzanata mire mutatott előre. Most végig fogjuk venni ezeket az eseményeket, és ezeket a cselekedeteket, amelyeket meg kellett tenniük Izrael fiainak, és meg fogjuk látni, hogy mindegyiknek megvan a maga nagyon fontos szerepe és rendeltetése. Mindjárt előjáróban hadd mondjak el annyit, hogy ez az ünnep, a pászka ünnep, ugye az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, de ennél egy sokkal nagyobb, egy sokkal fontosabb szabadulásnak az előképe is volt, mert ez az ünnep előre mutatott Jézus Krisztusnak a szabadítására, amely által minden embert megszabadít a bűn szolgaságából, a bűn kötelékéből. Tehát ez egyben Jézus szabadítására, Jézus áldozatára való előkép is, és arra előre mutató ünnep is volt. Szeretnék egy idézetet olvasni a korintusi első levélből, és ezzel elkezdjük ezeknek a jelképeknek a pontos azonosítását, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol a korintusi első levélben, az áldozati báránnyal kapcsolatban. Nézzük meg, hogy a Szentírás mennyire egyértelműen azonosítja ezt a jelképet is. A korintusi első levél 5. fejezetének a 7. versében a 2. rész ezt mondja, a Biblia vers többi részét majd kicsikét később olvasom, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Tehát maga a Szentírás, maga Pál apostol azonosítja ezt a bárányt Jézus Krisztussal. Tehát Pál apostol elmondja, hogy igen, amit leöltek ezen az ünnepen bárányt, az nem másra mutatott előre, mint Jézus Krisztus áldozatára, tehát a bárány maga Jézus Krisztus áldozatát jelképezte. Egyiptomban a bárány leülése a menekülésnek, a szabadulásnak a jele volt. De a Biblia azt tanítja, hogy mi mindannyian egyfajta rabságban vagyunk, ami a fizikai rabságnál, a fizikai szolgaságnál sokkal nagyobb megkötözöttséget jelent. És a Szentírás azt mondja, hogy ez a rabság, ez a szolgaság nem más, mint a bűnnek a rabsága, a bűnnek a szolgasága. És mi ennek az oka? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten jónak teremtette az embert, de az ember választotta a rosszat. Ádám és Éva nem az Isten útját választotta, hanem az Istennel szembefordult. De nem csak Ádám és Éva miatt van mi rajtunk, mindannyiunkon ez a szolgaság, hanem a Szentírás egyértelműen elmondja, én azt hiszem, hogy nem kell külön ehhez a Szentíráshoz folyamodnunk, hogy mindannyian vétkezünk. Tehát nem csak Ádám és Éva volt az oka a bűnnek, hanem mindannyian oka vagyunk a mi szolgaságunknak. Mindannyian cselekedjük a bűnt, cselekedtük és cselekedjük a bűnt. És ezáltal azt mondja a Szentírás, hogy egy olyan megkötözöttségben vagyunk, amelyből emberileg szabadulni nem tudunk. A Szentírás arról beszél, hogy az Isten igazságossága kimondja azt, hogy ha valaki vétkezik az Isten örök erkölcsi törvénye ellen, annak a következménye a halál. Azt mondja Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Vagy egy másik helyen azt olvassuk, az Isten ezt mondja az ő igéjében, hogy amely lélek vétkezik ellenem, annak meg kell halnia. Mielőtt tovább mennénk, és egy picikét mélyebben belemennénk az áldozat kérdésébe, szeretnék csak azért annyit megemlíteni, hogy ez először olyan furcsa gondolatnak hat az ember számára, hogy az Isten kijelenti, hogy ha, amit én mondok, ha te nem cselekszed meg, akkor te meg fogsz halni. Szóval valahogy az ember egy picikét úgy először idegenkedik ettől a gondolattól, hogy az Isten miért mondja ezt. De ne feledjük el, hogy az Isten azért mondja ezt, azért van ez az isteni végzés, hogy a bűn zsoldja, a bűn eredménye a halál, mert a bűn nem más, mint az életet jelentő isteni törvénnyel való szembefordulás. A bűn magában hordozza a halált. Ha valaki az Istennel szembefordul, ha valaki nem az Isten törvényei szerint él, az előbb-utóbb önmagára nézve is, és a környezetére nézve is csak szenvedést, fájdalmat és halált fog jelenteni. Tehát az Isten nem azért mondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál, mert ő önkényesen valamit kijelentett, és hogyha valaki nem úgy tesz, ahogy az Istennek tetszik, akkor az Isten lesújt rá, hanem az Istennek azért kell ezt megtenni, mert a bűn az megront mindent, az embert magát is átjárja, a környezetét is, és ahogy körülnézünk a világon, én azt hiszem, hogy egyértelművé válik, hogy a bűn halált hordoz magában. A bűn miatt nem maradhat fönn semmi sem örökké, a bűn szenvedést és halált jelent. Az Isten ezért mondja, hogy igen, aki vétkezik, annak meg kell halnia. És a bűnt a Szentírás a kovászhoz hasonlítja. Azt mondja, hogyha egy kicsi is van az emberben ebből a bűnből, az Istennel való szembefordulásból, akkor ez kovászként hat az ember életében, végül az egész embert átjárja. Tehát az embert, az egész embert alkalmatlanná teszi az életre, az örömre, hogy másoknak is az áldására éljen. És az isteni igazságszolgáltatás így hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál. De az Istenről azt olvassuk, hogy az ő lényében az igazság és a szeretet teljesen egybe kapcsolódik. És az Isten szeretete volt az, ami erre a reménytelen helyzetre, a bűnben megkötözött ember helyzetében megoldást hozott. A Szentírás arról beszél, hogy mindjárt a bűnbeesés után az Isten elmondta az embernek a szabadulás lehetőségét, hogy jön majd egy helyettes, jön majd valaki, aki átvállalja azt a szenvedést és azt a büntetést, amelyet nekem, a bűn elkövetőnek kellene elszenvednem. És a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy ez a valaki majd már az Ószövetségben is egyértelműen minden erre mutatott, hogy ez a valaki majd Jézus Krisztus lesz, aki emberként fog megszületni, asszonytól fog megszületni, bűn nélkül fog élni ebben a földi életben, az Istennel való állandó összeköttetés által, és nekünk embereknek minek utána emberré lesz, a bűn nélküli élet példáját is megmutatja. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, és visszautalni az igére a Mózes második könyvében. Emlékszünk, hogy mit olvastam, hogy a báránynak milyennek kellett lenni? Ennek a báránynak épnek kellett lenni, teljesen épnek, fogyatkozás nélkül valónak. Igen, mert ez szimbolizálta Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus valóban bűntelen életet élt, teljesen tökéletes volt, és így élte az emberi életet, a mi életünket, és ezért neki nem kellett volna meghalnia, hiszen ő bűntelen életet élt. De a Szentírás arról beszél, hogy itt történik a helyettesítés. Itt jön Jézus áldozata, hogy ő az Atya által meg lett terhelve mindazokkal a bűnökkel, amelyeket mi elkövetünk. Jézus meg lett terhelve ezekkel a bűnökkel, és ezekért a bűnökért kellett neki olyasmit elszenvedni, amit mi emberileg alig tudunk elképzelni, hogy milyen gyötrelmet jelentett Jézusnak mindez, amit el kellett szenvedni miértünk emberekért. Igen, ez volt a helyettesítés, és Jézusnak ezért kellett meghalnia. Szeretnék megint visszautalni a Pászka ünnepére. Mit kellett tennie minden családnak? Mit kellett tenniük a bárányjal? Saját kezüleg kellett megölniük. Én azt hiszem, hogy ebben az egy mozzanatban is annyi tanítás rejlett, mert igen, érzékeltetni akarta velük, hogy az ő szabadulásukért, hogy ők szabadok legyenek, hogy a bűn fogságából is megszabaduljanak, egy ártatlannak kell majd meghalnia. És szeretnék csak arra utalni, hogy olvastam az előbb, hogy ezt az állatot az első hónap 10-én kellett magukhoz venniük, és csak 14-én kellett megölni. Ezt 4 napon keresztül maguknál tartották. Nyilván etették, gondozták, és utána kellett megölni. Micsoda tanítás volt ez. Nyilván, hogy valamilyen kontaktus is kialakult már azzal a kis ártatlan állattal. És micsoda tanítás volt mindezt átélni, hogy egy ártatlan valakinek, az Isten egyszülött fiának kell majd én érettem meghalni, hogy ne nekem kelljen örökre megsemmisülni, hanem Jézus szenvedett helyettem, amit nekem kellett volna elszenvedni. Tehát igen, elmondhatjuk, hogy ez az ünnep és az áldozati bárány előre mutatott az igazi szabadulásra, a bűnből való szabadulásra. Ugye az Egyiptomból való szabadulás emlékére rendelte el az Isten, de egyben előre mutatott erre az igazi nagy szabadulásra. De nézzük meg, mit kellett továbbá tenni a leölt állat vérével. Azt olvastuk, hogy amikor megölték az állatot saját kezüleg, akkor a véréből az ajtófélfára és a szemöldök fára kellett kenni. Vajon mit jelképezett ez? Ez egyértelműen megmutatta, hogy nem volt elég, hogy leölték az állatot. Nem volt elég az, hogy ők hittek az igazi szabadulásban, hogy hittek abban, hogy majd jön a bűn kérdésére megoldás, hogy majd Jézus Krisztus az életét fogja adni azért, hogy mi megszabadulhassunk. Ez nem volt önmagában elég. Nekik a hitüket, az ebbe vetett hitüket ki kellett fejezni azzal, hogy felkenték az ajtó félfára a vért. Tehát ezt az áldozatot, Jézus Krisztus bekövetkezendő áldozatát, és ezt az áldozatot, ugye, ami akkor a pászka bárány ünnepe alatt, pászka ünnepe alatt volt, ezt nekik érvényesíteni kellett a saját maguk életére. Csak akkor került el őket az öldöklő angyal, hogyha ők teljes mértékig hitték, hogy az ő személyes életük, az ő személyes megszabadulásuk is a leölt állatnak a vérében van. Tehát, hogyha ők hittek abban, hogy ők ezáltal személyesen megszabadulnak, akkor szabadultak meg. Tehát nem volt elég megölni a bárányt, az ajtó félre kellett kenniük ebből a vért. Mi ebből a mi tanulság, mi ebből a tanulsága mi számunkra, mit akar ez jelképezni? Nekünk sem elég az, hogy elfogadjuk elméletben azt, hogy igen, Jézus Krisztus valóságos személy volt, Jézus Krisztus az Isten fia volt, Jézus Krisztus áldozata azért következett be, hogy én örök életet nyerhessek. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha idáig eljutunk, ez még kevés. Nekünk személyesen kell igényelnünk a bűntörlő vért. Nekünk személyesen kell igényelnünk, hogy az én életemben is hozzon megoldást. A megváltás csak akkor lehet hathatós az én életemben, hogyha ez személyessé válik. Nekem igényelnem kell a saját életemre, az én bűneim eltörlésére is az áldozatot. És ha valaki ezt nem tette meg, akkor a leölt bárány, a leölt áldozat hiába való volt az ő életében. És nézzük meg ezek után, hogy mivel kellett felkenni ezt a vért az ajtófél fára. Azt olvassuk, hogy izsóppal kellett ezt megtenni. Az izsóp a megtisztulásnak a jelképe volt az Ószövetségben, és ennek a jelképes kijelentését a Zsoltárok könyve 51. fejezetéből, a 9. versből olvashatjuk. Az 51. Zsoltárból. Az Ószövetségben egyébként többször találunk erre rendtartást, amikor izsóppal kellett megtisztítani különféle dolgokat. De nézzük meg az átvitt értelmi jelentését. Az 51. Zsoltár 9. versében Dávid így imádkozik: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mos meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Tehát mennyire különös jelkép ez, hogy a vérbe mártott izsóp, ez hoz tisztaságot. Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Tehát a kiöntött, kiontott vér által szerez az Isten szabadulást, bűnök bocsánatát az ember számára, és így szabadítja meg az embert ebből az igazi megkötözöttségből, a bűn szolgaságából. De nézzük meg ezek után a további részleteket. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy nem volt elég az, hogy ők megölték a bárányt, nem volt elég az, hogy izsóppal az ajtófélfát és a szemöldökfát megkenték, hanem ennek a báránynak a húsát is meg kellett enni. Nézzük meg, hogy ez mit jelképezett, és ez milyen tanítást hordoz magában. János evangéliuma 6. fejezetéből olvassuk el az 53-tól az 54-ig terjedő verseket, valamint a 63. verset. János evangéliuma 6. fejezetében a következőt olvassuk. Mondd azért nékik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És nézzük meg, hogy Jézus hozzáfűz ehhez a mondani valójához még egy magyarázó megjegyzést, hogy mindenki félreérthetetlenül megértse, amit mondani szándékozik. A 63. versben így folytatja: a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát mit mondott Jézus? Jézus azt mondja, hogy nekünk táplálkozni kell az ő testével és az ő vérével. Mit jelent az ő testével táplálkozni? Azt jelenti, hogy azokat a beszédeket, amelyeket Jézus szólt, azokat a tanításokat, amelyeket Jézus képviselt, amelyeket tanított, ezeket olvasni, ezeket megérteni, ezeket a szívünkbe forgatni, és e szerint élni a mi életünket. Tehát arról beszél a Szentírás, arról beszél Jézus ebben az ünnepben is, hogy nekünk mindez akkor válik a mi lelki épülésünkre, akkor lesz nekünk ebből lelki életünk, hogyha mi az Isten igéjét forgatjuk, az Isten igéjét olvassuk, és valóban úgy táplálkozunk ezzel, mint ahogy a fizikai étellel táplálkozunk. A fizikai étellel hogy táplálkozunk? Ugye teljes rendszerességgel. És ez ad a mi fizikai testünknek erőt. Ebből van a mi életünk. Jézus ugyanehhez hasonlítja az ő igéjét, az ő beszédeit. Hogyha mi ezzel nem táplálkozunk, akkor hiába az áldozat, hiába minden, amit Jézus értünk tett, akkor bennünk nincs élet, nincs bennünk lelki erő. Mert a beszédek, amelyeket Jézus szólt nékünk, az lélek és élet. De nézzük meg a következő jelképet is. Azt olvastuk, hogy amikor megölték ezt az állatot, és elfogyasztották a húsát, akkor ezt keserű füvekkel kellett megenni. Vajon mit jelentett ez, hogy keserű füvekkel kellett enni? Ugye a keserű füvekkel való megevése az áldozat húsának, ugye ez utalt az egyiptomi szolgaságnak a keserűségére, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ez átvitt értelemben is igaz, mert ha mi Jézus áldozatára emlékezünk, ha mi megértjük, hogy mit jelent igazából Jézus áldozata az én életemben, akkor a Biblia szavaival élve ez igazi keserűséget kell, hogy kiváltson belőlünk, igazi megkeseredést. Szeretnék a Szentírásból ezzel kapcsolatban is egy új szövetségi igehelyet olvasni, Apostolok cselekedetéből a 2. fejezet, 37 és 38. versében a következőt olvassuk. Mielőtt olvasnám az igét, néhány mondattal szeretnék csak utalni az előzményekre. Jézus Krisztus halála és feltámadása után, amikor a Szentlélek kitöltetett már a tanítványokra, az apostolokra, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok, az apostolok a Szentlélek erejétől kísérve nagy hatalommal és erővel tettek bizonyságot a meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusról. És Péternek egy beszéde van itt lejegyezve Apostolok cselekedete 2. fejezetében, amelyben nagyon határozott bizonyságot tesz a zsidóknak arról, hogy ők voltak azok, akik megölték az ártatlant, akik nem fogadták el Jézus Krisztust, sőt a legkegyetlenebb módon megölték, pedig ő volt az a megígért messiás. Tehát ebben a fejezetben végig olvashatjuk azt, hogy Péter milyen beszéddel fordul a zsidókhoz, hogy ébredgesse az ő lelkiismeretüket, hogy döbbenjenek rá, hogy micsoda hatalmas bűnt követtek el. És nézzük meg, hogy a nép hogy reagált. A 37. versben ezt olvassuk, tehát a 2. fejezet 37. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig mondanékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát mit mond Péter? Pontosabban Péter beszédének a hatására milyen kérdés fakadt föl a népből, és minek a következtében? Azt olvastuk, hogy amikor hallották Péter beszédét, szívükben megkeseredének, és feltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy az igazságot, amikor megismerték. Megismerték, hogy hol követtek el hatalmas bűnt. Beismerték azt, hogy, és meglátták azt, hogy mit követtek el ők Jézus ellen, akkor ez a szívükben egy mélységes megkeseredést idézett elő. És szeretnék annyit elmondani, hogy enélkül, a megkeseredés nélkül Jézus áldozata szintén nem ér semmit a mi egyéni életünkben. Ha mi nem keseredünk meg azon, hogy milyen vagyok, hogy mennyiszer vétkeztem, hogy mennyiszer voltam önmagam és a környezetem kárára, és ha nem keseredek meg azon, hogy mindez Jézus életébe került, és én is súlyosbítottam Jézus szenvedését, ha nincs meg ez az igazi bűnbánat, ez az igazi megkeseredés, akkor Jézus áldozata az én életemben semmit nem jelent, és nem fogom tudni igazából elérni az én bűneimtől való megszabadulást. Szeretnék még egy igét ezzel kapcsolatban olvasni a Korintusi második levélből. A Korintusi második levél 7. fejezetéből szeretném olvasni a 9. és 10. verset, így olvasom. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tehát azt látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen mondja, hogy igazi megszomorodás, igazi megkeseredés nélkül az ember nem juthat igazi bűnbocsánathoz, nem szabadulhat meg az ember, és a Krisztus áldozata a mi életünkben nem hoz eredményt, hogyha nem fordulunk szembe önmagunkkal, hogyha nem keseredünk meg a saját bűnünk és hibáink felett. De nézzük tovább, mit olvastunk Mózes második könyvében, hogy a pászka bárányt nem csak keserű füvekkel kellett elfogyasztani, hanem kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztani és megenni. Ezzel kapcsolatban is olvasunk egy új szövetségi igét, egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, a Korintusi első levélből az 5. fejezet 7. és 8. versét olvassuk, azt az igét, amelyre az előbb már utaltam, aminek egy részletét már az előbb felolvastam. Tehát még egyszer a Korintusi első levél 5. fejezetének a 7. és a 8. verse a következőt mondja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Az előbbi gondolatnál már említettem, hogy a Szentírásban a kovász a bűnnek a jelképe. És nézzük meg, mit mond Pál apostol. Ne régi kovásszal ünnepeljünk, tisztítsuk el a kovászost, hanem mivel ünnepeljünk, tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát mire utal ez a jelkép? Egyértelműen arra utal, hogy ha valaki megismeri Jézus áldozatát, elfogadja a saját életére nézve, hogyha igényli a bűntörlő vért, hogy megszabaduljon, ha igazi bűnbánatra is eljutott, akkor mi szükséges? Szükséges az, hogy megváltozzon az ember élete. Szükséges az, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből. Szükséges, hogy kovásztalanok legyünk, tehát szembeforduljunk mindazzal, ami a mi megkötözöttségünket jelentette. Jézusnak mitől kellett bennünket megszabadítani, és mitől kell megszabadítani? Ami elkövetett bűneink kötelékéből kell, hogy megszabadítson. De Jézus nem azért akarja adni a bűnbocsánatot nekünk, hogy most én megszabaduljak, de holnap ugyanebben a rabszolgaságban éljek, és semmi változás ne legyen az én életemben. A megváltásnak nem ez a célja. A megváltásnak mi a célja? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten az embert bűn nélkülinek, az Isten képére teremt, Isten képűségre teremtette az embert. A Biblia arról beszél, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. De a bűn megrontotta ezt az isteni képmást az emberben. És az Istennek az a célja, hogy az ő képmása ismét kiábrázolódjon bennünk. Tehát, hogy a mi megromlott jellemünk, a mi megromlott emberi lényünk ismét visszaálljon. Pál apostol így fogalmaz, hogy amíg ismét kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Tehát ez a megváltásnak a célja. Ehhez szükséges a mi elkövetett bűneinkre való bocsánat. Ez mindenképpen szükséges hozzá, de nem elégséges. Az szükséges, hogy mi meg is változunk a mi életünkben, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, ugye, ahogy mondja a Szentírás, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Szentírásból, a Kolossé beliekhez írott levélből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében egészen gyakorlati módon fogalmaz Pál apostol a Kolossé belieknek, így olvassuk. Az harmadik fejezet ötödik versétől kezdve. Azt mondja, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek am az óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek am az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Egész gyakorlati módon szólít Pál apostol. Azt mondja, hogy ha mi egyszer bocsánatot kérünk az Istentől, ha mi igényeljük a bűn törlő vért, akkor ne maradjunk meg tovább a bűn kovászában. Töröljétek el és öldököljétek meg, azt mondja, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a fösvénységet, a fölgerjedést, a haragot, és sorolja mindazokat, amik az emberi jellemet eltorzítják, amiben nem vagyunk egyáltalán az Istenhez hasonlók. Azt mondja, hogy ezt mind távoztassátok el. Igen, a megváltásnak ez a célja. És ezért kellett a húsvéti bárányt kovásztalan kenyérrel együtt elfogyasztani. De nézzünk meg még egy tanítást erre vonatkozóan, még egy fontos tanítást az egész cselekmény sorozattal kapcsolatban, amit a zsidóknak meg kellett tenni a szabadulásuk érdekében. Figyeljük meg, hogy mielőtt az Isten az igazi szabadulást hozta volna a számukra, ezeket, amikről most részletesen beszéltünk, mindezeket az utasításokat adta nekik az Isten. Szeretném kérdezni, hogy egyet is elhagyhattak ezek közül? Ha valamelyiket elhagyták volna, akkor az öldöklő angyal, ahogy a Szentírás mondja, az ő házukat is meglátogatta volna a csapással. Tehát a menekülésnek egyetlen egy útja volt, és pedig az, hogy az Isten minden parancsához, az Isten minden előírásához hűségesen ragaszkodtak. És ebben a mozzanatban, és ebben a részletben is azt látjuk, hogy óriási tanítás van. Az Isten az ember elé tárja a bűnből kivezető utat. Az Isten feltárja az ember előtt a szabadulás lehetőségét. De nézzük meg a Szentírást. Az Isten nem két utat mutat, nem több utat. Nem az emberre bízza, hogy milyen úton és módon fog az ő bűneiből megszabadulni. Az Isten egyetlen egy utat mutat az embernek, amin keresztül a bűn problémájára megoldást nyerhetünk, amin keresztül a bűn szolgaságából megszabadulhatunk. És ha mi elfogadjuk Krisztus áldozatát, ha mi hiszünk a bűntörlő vérben, ha mi igényeljük a szabadulást a mi életünkben, a mi egyéni életünkben, akkor nekünk is Isten minden parancsolatát komolyan kell vennünk. Az Isten, amikor valamit kijelent, nem tréfál. Az Isten nem komolytalanul mond nekünk valamit, hogy hát én ha akarom, ezt megcselekedhetem, ha akarom, nem cselekedhetem meg. Az Isten, amit mond, a legkomolyabban mondja az embernek, és nem bízza én rám, hogy felül bíráljam. Nem bízza én rám azt, hogy valami hasonlót cselekedjek helyette, amit ő mondott. Amit az Isten mond, azt úgy és abban a formában kell megcselekednünk, mert különben nem biztosított számunkra a szabadulásnak az útja és lehetősége. Annyira szép igéket látunk a Szentírásban ezzel kapcsolatban, most már csak röviden szeretnék kívülről utalni például egy igére, Mikeás könyve a következőt mondja, megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. A Szentírásban ezzel találkozunk mindenhol.
1: az Isten megjelentette nekünk embereknek, hogy mi a jó, és mit kíván az Isten tőlünk, és mit kell, hogy cselekedjünk, ha az örök életet el akarjuk nyerni, ha meg akarunk szabadulni a rabszolgaságból, a bűn fogságából. De mi szükséges ehhez? Ehhez szükséges, és most szeretnék visszautalni, a bárány húsával való táplálkozás, tehát az igének a tanulmányozása, az igének az ismerete, hogy én megismerjem azt, hogy az Isten mit kíván én tőlem, hogy megismerjem azokat az elveket, amelyek szerint, ha élek, amelyek, ha megvalósulnak az én életemben, akkor az Isten örök életet ad nekem. Igen, meg kell ismernem az Isten akaratát, és ehhez kérni az ő segítségét, hogy segítsen, hogy meg is valósulhasson. De akkor viszont az Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogyha én őt keresem, az ő útjain járok, és azt cselekszem, amit ő parancsolt, akkor biztos lehetek benne, hogy az öldöklő angyal engem is el fog kerülni, tehát biztosak lehetünk akkor az isteni szabadításban. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon jól ismert igehelyre hivatkozni, Máté evangélium a 7. fejezetében, a 24-től a 27-ig terjedő versekben, nagyon jól ismert Biblia vers a hegyi beszéd végén mondja el Jézus Krisztus a következőket. Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az ellenkezőjét már el sem olvasom, mert Jézus utána elmondja, hogyha valaki hallja tőle a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, az az ember nem kősziklára építetett, azt a csapások, azt a viharok, az élet viharai, és az Isten ítélete el fogja sodorni. Az Isten azt mondja, hogy egyetlen egy menekülés van az ember számára, amit az Isten az ember elé tárt. De ugyanakkor az Isten azt akarja, hogy mi ezt megragadjuk, ezt a lehetőséget. Az Isten azért beszél ennyire nyíltan erről, hogy mi megismerjük. Mert az Isten kérlel bennünket arra, hogy válasszuk az életet, válasszuk a mi saját javunkat. De az Isten nem erőszakol senkit. Az Isten nem erőlteti rá még az örök életet sem az emberre, még a szabadulás sem erőlteti az emberre. De ugyanakkor az ember elé adja az életet és a halált. Azt olvassuk Ezékielnél, az Isten maga ezt mondja, elődbe adtam ma az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Az Isten más nem tud tenni, mint feltárni a lehetőségeket, és kérlelni bennünket, hogy mi az életet válasszuk, azokat, azt az utat, amelyet ő határozottan és világosan megmutatott az ő igéjében. Ez volt a Pászka ünnepe. Ennyi mindent jelentett, ennyi mindenről beszélt a zsidóknak és Izrael népének is, mert nem csak az Egyiptomból való szabadulásra mutatott, mint ahogy említettem, hanem előre mutatott az igazi szabadulásra. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes második könyvéhez, hogy azt mondja az Úr a népnek, a 14. versben, most megint mondom majd az igéket, néhány verset olvasok, Mózes második könyve, 12. fejezet, 14. vers, és legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. És nézzük meg utána a 24-től terjedő verseket, megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt magadnak és fiaidnak mindörökre. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ad néktek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a szertartás, akkor mondjátok, Pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptom belieket, pedig megoltalmazta.

Valójában csak annyit szeretnék most itt megjegyezni, hogy figyeljük meg, nagyon lényeges volt ez, amit az előbb felolvastam, hogy azt mondja nekik az Úr, hogy amikor majd megkérdezik a ti fiaitok, hogy mire való ez a pászka, akkor mondjátok el nekik. Tehát ezeknek az ünnepeknek minden mozzanata, mint ahogy az előbb szóltunk róla, tanítást rejtett magában. Ez nem csak egy szokás volt, ez nem csak egy hagyomány volt, hogy hát a régiek is így csinálták, akkor mi is így csináljuk, esetleg még módosítunk is rajta. Nem. Hanem ennek minden egyes mozzanata tanító erejű volt. És azt mondja, ha majd a ti fiaitok megkérdezik, hogy ezt miért csináljátok, mondjátok el neki az értelmét, hogy mi ennek az ünnepnek a jelentősége. És valóban ez az ünnep, mint ahogy említettük, előremutatott Jézus halálára, az igazi áldozatra, az igazi szabadulásra. És Jézus halála pontosan ekkor következett be, pontosan a húsvét ünnepén. Szeretném idézni a Szentírásból Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től a 20-ig terjedő verseket, kivonatosan idézném ezt a szakaszt. Máté evangéliuma 26. fejezetéből, a 17-től kezdődő versekben, a kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt. És akkor Jézus elmondja nekik, hogy milyen módon készítsék ezt el, és utána azt olvasom a 19. versben, és úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepszik vala a 12-vel. Tehát azt olvassuk, hogy igen, Jézus áldozata valóban ekkor következett be. Elfogyasztotta még a tanítványaival ennek a hónapnak 14. napján. A húsvét estén ugye elfogyasztotta velük, a pászka ünnep estén elfogyasztotta velük a bárányt. És ennek a pászka ünnepnek a keretében iktatta be Jézus az úrvacsorát. Ezért volt ez az utolsó vacsora, mert ugye ez az utolsó érvényben levő pászka ünnep volt, hiszen Jézus halálával a pászka ünnep is érvényét veszítette, hiszen a valóság megtörtént. Már többé nem volt szükség valami előképre, ami előre vetíti ezt az eseményt, hiszen a valóság bekövetkezett. Csak szeretném idézni azt az igét, amit két héttel ezelőtti előadásban hallottunk a Kolossé beliekhez írott levélben. Pál apostol azt mondja, hogy ezek az ünnepek, ezek árnyékai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. Tehát a pászka ünnep is, mint minden ószövetségi ünnep, érvényét veszítette Jézus halálával, mert ezek csak árnyékai voltak, előképei voltak az igazi szabadulásnak, de a valóság Krisztusé, ahogy Pál apostol mondja, Krisztusban teljesedik be, tehát így ezekre, így ilyen formában már nincs tovább szükség. De ugyanakkor Jézus ezen az ünnepi vacsorán, a pászka ünnep alkalmával, az utolsó pászka ünnep alkalmával beiktatta az úrvacsorának a rendtartását. Erről most csak néhány szót szólnék befejezésképpen, hiszen erről az ünnepről, erről az új szövetségi ünnepről, amit Jézus maga alapított és iktatott érvénybe, erről majd március 16-án fogunk részletesen szólni, amelyik előadásnak a címe a keresztség és az úrvacsora ünnepe, akkor teljes részletességgel szólunk róla. Most csak egyetlen egy igét szeretnék befejezésül az úrvacsoráról felolvasni. A Korintusi első levél 11. fejezetéből a 23-tól a 26-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Korintusi első levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig így olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván: e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát ez az ünnep, az úrvacsorának az ünnepe, amelyet Jézus mutatott meg a tanítványainak, ő léptette ezt életbe,
Mire utal? Jézus áldozatára utal, Jézus megtört testére utal, Jézus kiöntött, kiontott vérére utal.

0: De ugyanakkor a 26. versben összefoglalóan ezt mondja Pál apostol: mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ahogy a zsidóknak, az Izrael népének a pászka ünnepe visszatekintés volt az egyiptomi szabadulásra, és előretekintés a jövendő szabadítása, Jézus szabadítására, ugyanígy az úrvacsora ünnepe is, amit Jézus érvénybe léptetett, kettős jelentőséggel bír, két dologra hívja fel az ember figyelmét. Visszaemlékezni az áldozatra, visszaemlékezni Jézus áldozatára, ami lehetővé teszi a bűnből való szabadulást. És utána mit mond? Ezt addig hirdessétek, amíg ő eljövend. Ennek is van egy előkép szerepe, mert előre mutat majd arra a szabadulásra, amikor az Isten a bűnből megváltott embert, a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztus vérén által megváltott embernek majd az örök életet örök otthonául adhatja. És az úrvacsora ennek a kettős tanításnak a célját tartalmazza. Tehát visszatekintés Jézus áldozatára, és előretekintés Jézus második eljövetelére. Ennyit szerettem volna mondani a pászka, illetve húsvét ünnepéről. A következő alkalommal, mához két hétre, a kovásztalan kenyerek ünnepéről fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most 10 perc után kérdezésre és beszélgetésre lesz lehetőség. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük el a beszélgetést. Igen. És amennyiben tudok, válaszolok a kérdésekre. Igen. Fölhangosítom a kérdést, mert lehet, hogy ott hátul nem mindenki hallotta. Azt kérdezte itt elől az egyik kérdezőnk, hogy miért volt az a rendelkezés, hogy nem volt szabad nekik éjszaka kijönni a házukból. Tehát ugye, hogy az volt a rendeletben, tehát Isten azt adta ki parancsban, hogy cselekedjék meg mindezt, és maradjanak egész éjjel a házukban. Én a következőt látom és gondolom ebben, hogy az isteni oltalom alávaló helyezésnek a jelképe volt ez. Tehát amíg csak egy igét szeretnék például idézni, hogy például a Szentírás azt mondja, hogy menj be én népem, menj be a te belső szobádba, zárd be a te ajtóidat magadra egy rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Ennek az igének is nagyon-nagyon mély jelentősége van. De én ebből a mozzanatból én azt érzem, hogy az isteni oltalomban való megnyugvás addig, amíg az Isten haragja elvonul felettük. Mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen hatást váltott ki azért ez az egyiptomi emberekből. Tehát, hogy micsoda bánat, micsoda keserűség, sőt, esetleg micsoda elkeseredett düh is lehetett bennük, hogy most képzeljük el, ugye, ahogy olvastuk, hogy nem volt egyetlen egy ember sem, akinek a házában, vagy nem volt senki, és egyetlen egy ház, ahol halott ne lett volna. Tehát nyilván, hogy az Isten védeni akarta őket mindenképpen a mindenféle vihartól, és hogy valóban az ő védelme alatt legyenek az ő házaikban, és az Isten szabadítását várják, ugye amikor megjön majd a rendelet, hogy na hát igen, ugye a fáraó elengedi a népet, és akkor vonulhatnak, és akkor kimehetnek. Szóval én ezt látom ebben a mozzanatban. Igen, tessék, Gyuri? A kérdés úgy hangzott, hogy vajon a Jézus Krisztus születése és megjelenése előtt élő emberek vajon tudhattak-e arról, hogy ezek mit jelentenek igazából, hogy ez Jézus Krisztusra mutat, hiszen ugye Pál apostol azonosítja egyértelműen, legalábbis ezeket az igéket olvastuk itt az előbb a Szentírásból. Most erre én azt szeretném mondani, hogy én biztos vagyok benne, hogy ők értették pontosan ezeknek a jelentését. Hiszen amikor az Isten Mózesnek adta a törvényeket és a rendelkezéseket, amikor Mózes 40 napon keresztül a Sínai hegyen volt az Istennel, az Isten ugye nem csak a 10 törvényt adta neki, hanem ugye az összes rendtartást, az összes ceremoniális törvényt, mindenről részletes felvilágosítást adott Mózesnek Isten, és Mózes biztos vagyok benne, hogy ezt elmondta a népnek. A Bibliában ugye a lényege van leírva, le van írva a rendtartás, és ugye mi a Szentírásból, más részekből egyértelmű azonosításokat találunk, de az biztos, hogy az Isten elmondta mindezt részletesen Mózesnek, és Mózes tovább is adta a népnek. Most még annyit szeretnék ezekről így az ünnepekről általában mondani, ezt az előadásban nem említettem, azért nem említettem tulajdonképpen, mert hogyha valaki meghallgatja az előző előadást, és nyilván többen hallották a két héttel ezelőtti előadást, ott egyértelműen elmondásra került, hogy a tavaszi ünnepkörnek mindegyik ünnepe Jézus Krisztus első eljövetelére mutatott. Jézus Krisztus első eljövetelének, áldozatának valamelyik mozzanatára mutatott rá, míg az őszi ünnepkör Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozó tanításokat tartalmazta. Tehát ez az első ünnepkör, ez a tavasz ünnepkör Jézus halálára, első megjelenésére utalt minden részletében, és biztos vagyok benne, hogy a zsidók pontosan tudták ezeknek a jelentését. Még azért annyit hadd mondjak, hogy az biztos, hogy voltak időszakok a nép életében, amikor feledésbe merültek a tanítások, amikor az ünnepeket sem gyakorolták úgy, ahogy kellett volna, sőt, egyáltalán nem gyakorolták. Voltak ilyen időszakok is. De utána, amikor ők újra elkezdték a Szentírást kutatni, és újra felelevenítették mindazokat, amelyeket esetleg régen abba hagytak már, vagy nem gyakoroltak, az Isten utasításait félretették, és utána újra egy reformáció, az Isten igéjéhez való visszatérés volt, akkor utána ők újra elkezdték ezeket az ünnepeket gyakorolni, és biztos, hogy az igazi értelemben. És még csak annyit szeretnék mondani, hogy valóban úgy van ez, hogy a zsidó nép életében azt látjuk, hogy nagyon sok minden az ő cselekedeteikben egy idő után gépiessé vált. Tehát nagyon sok mindent ők megszokásból cselekedtek. Ugye Jézus mondta is, hogy tehát ugye visszahivatkozott sok esetben a különböző régi gyakorlatra, és az Ószövetségben is határozott utalást látunk arra vonatkozóan, amikor azt mondja az Isten, hogy gyűlölöm a ti ünnepeiteket, és miért szaporítjátok csak a vért, és szóval egyszerűen az Isten elhatárolta magát sok esetben a népnek az ünnepléstétől. Amikor ők nem átéléssel, nem azzal a lelkülettel gyakorolták, ahogy igazából az rendeltetett, akkor az Isten nem tudott az ő ünneplésükre tekinteni, és nem tudta ezeket elfogadni. De ugyanakkor, mikor volt egy igazi megéledés, megújulás a nép között, ami mindig azzal kezdődött, hogy az Isten igéje került a középpontba, a megírott isteni törvény, akkor ugyanakkor mindig igazából átéléssel tartották meg ezeket az ünnepeket, és akkor el is végezte a lelkükben mindazt, amiért rendeltettek. De ha belegondolunk, micsoda csodálatos gondolat ez az Isten részéről, hogy az ószövetségi népnek egy évben, minden évben, hogyha ők ezt hűségesen ugye tartották, minden évben a megváltás különböző eseményeit átélhették. Ezeket a tanításokat újra és újra átélhették. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy ők élhettek volna folyamatosan a Krisztus várás égő lelkületében, és pontosan tudniuk kellett volna, hogy minden hogy fog bekövetkezni. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek is eltorzultak azért egy idő után, amikor a formaiasság váltotta fel az élő hitnek a helyét, és hát akkor azokban az időkben valóban az ünnepre is rányomta ez a bélyegét, és nem olyan volt, ahogy az Isten ezt előre elgondolta. Igen? Igen, hallottuk azt a kérdést, hogy mi volt ennek a jelentése, hogy az Isten azt mondja Mózesnek, hogy megkeményíti a fáraó szívét, és hogy nem fogja elengedni az Izrael népét. Na most erre azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ez egy óriási kérdés a Szentírásban, az egész gondolatkör, amit érintettél, mert tulajdonképpen ez az egész emberi szabad akaratnak a kérdése, és egyáltalán az emberi választásnak a kérdése. Talán onnan kellene kiindulnunk, hogy az Isten egyetlen egy embernek a szabad választását nem befolyásolja, nem erőszakolja. Késztetéseket ad a jóra, és az embertől önmagától függ, hogy az ember azt visszautasítja, vagy pedig az ember él azok szerint, és elfogadja az Istennek a késztetéseit. Most nem szeretnék sok-sok példát, meg sok-sok biblia verset idézni, csak röviden szeretném elmondani a Szentírás azt mondja, hogy az Isten az embernek szabad akaratot, a szabad akaratot adott, nem befolyásolja, nem erőszakol az embere semmit, de készteti a jóra. Na most az Isten azt is látja minden egyes emberről, hogy az ember hogy fog dönteni. Az Isten minden élethelyzetben mindenkiért mindent a legmesszebb menőkig megtesz azért, hogy megmenthesse, és hogy minden embernek ott legyen az a bizonyság majd az életében, hogy az Isten értem is mindent megtett, hogy én a jót válasszam, de az isteni előrelátás az megvan. Az Isten pontosan tudja, hogy én vagy a másik ember mit fog cselekedni egy adott helyzetben. És az Isten ugyanezt látta a fáraóról is, hogy a fáraó majd ugye meg fogja keményíteni a szívét, és nem fogja elengedni a népet. És amikor itt azt olvassuk, ugye, hogy megkeményítem a fáraónak a szívét, akkor ez nem azt jelenti, hogy az Isten hozott egy olyan változást létre a fáraó szívében, hogy egy Isten felé forduló szívet egyszer csak megkeményített, hanem az Isten hagyta azt az állapotot, nem tett semmi csodát annak érdekében, nem avatkozott bele erőszakkal a fáraó életébe sem, hagyta a dolgokat a saját medrükben folyni, hogy a fáraó az ő szíve szerint tudjon cselekedni. Szóval az Isten megtehette volna azt is például, hogy valami csodával, vagy valami kényszerrel rávegye a fáraót már az első mondat után, hogy elengedje. Megtehette volna. Na az Isten nem ezt tette. Engedte, hogy az ő keménységében tovább menjen, megkeményítette a szívét. Tehát nem úgy, hogy ő adott neki rossz gondolatokat, hanem nem hárította el csoda folytán, és nem avatkozott bele előszakkal az ő elgondolásába, hanem hagyta az ő szívének a cselekedetét, hogy azt valósítsa meg. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy Isten felé forduló szívre adott volna ő egy kemény lelkületet, hanem engedte, hogy az ő cselekedete és az ő elgondolása az meg is valósuljon. És az Isten látta pontosan előre, hogy ennek ez lesz az eredménye, látta, hogy nem fogja elengedni a népet, majd csak az utolsó csapás fogja megtörni, és azt sem azért töri meg, mert ő az Isten felé fordul, hanem ugye a csapásnak a súlya az, ami megtöri őt igazából. De az Isten soha senkit se pozitív, se negatív irányba nem erőszakol, és nem teszi az Isten, hanem a szabad akaratot mindenképpen figyelembe veszi. Igen? Igen. Nagyon sok részletet nem tudunk ebből az egész történetből, vagy egész pontosan ez hogy zajlott végig, hogy ment végbe, de azt például konkrétan tudhatjuk, most az igaz, hogy ez nem egészen kisgyerekekre vonatkozik, amit most mondani fogok, de azt például tudjuk, hogy sok egyiptombeli keresett menedéket az izraelita házakban. Tehát ugye egy ilyen utalást is olvastunk, hogy aki a te házadban vagy, meg ott tartózkodik, tehát sokan menekültek az izraelitákhoz védelemért. Sokan, hiszen a zsidók azért közöttük éltek, ha nem is tudták, sőt, a gyakorlatban nagyon kevéssé tudták az igaz Isten ismeretét ott terjeszteni, mert ugye az ő életük is eléggé elfordult ugye a rabszolgaság következtében, meg sok minden következtében, de mégis akik felismerték az ő hitüknek magasabb rendű voltát, és akik ezeket a csapásokat mind látták már, a korábbi csapásokat, hogy bekövetkeztek, azok menedéket találhattak az izraelitáknál. És ezért is olvassuk, hogy amikor Izrael népe kivonult, akkor nem csak szigorúan a zsidók jöttek ki, hanem nagyon sokan jöttek még a nép közül is velük. Tehát ez vonatkozott őrájuk is, de mondjuk ez tény, hogy ez nyilván felnőtt emberekre vonatkozik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekek kérdése pedig bizonyos értelemben ugyanaz, mint minden egyes ilyen helyzetben a gyermekek kérdése, hogy az Isten egy gyermeket hogy fog elbírálni, és hogy fogja majd az életét megítélni. Én erről olyan túl sokat azért nem tudok mondani, mert itt feltételezésekbe bonyolódhatnánk. Egyetlen egy dolgot tudunk a Szentírásból, hogy az Isten mérhetetlenül igazságos. Szóval az ő igazságossága és az ő könyörülete. Mert ezt a Szentírásból ezt így nem tudom elmondani, amit én nem tudok egy bibliai helyre utalni, csak a gondolatát szeretném elmondani. Talán be sem fejezem, csak egy gondolatot hadd mondjak el, hogy az az Isten, aki mondjuk már Ézsau és Jákob megszületése előtt pontosan tudta, hogy Jákob milyen lesz, és Ézsau milyen lesz, az az Isten hogy ne ismerni azokat az embereket, azokat a gyerekeket. Pontosan látja az jövendőbeli életüket, hogy ők hogy döntenének. Szóval nem tudjuk. De még egyszer mondom, nem tudjuk. Szóval csak annyit tudunk, hogy az Isten előrelátó, az Isten igazságos és az Isten irgalmas. És akit csak meg tud menteni, az örök élet számára megment. Hiszen az áldozata pontosan azért volt, hogy minél több ember megmeneküljön. Ő azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ha csak egy mód van rá, nagyon emberi fogalmazás, elnézést, hogy így mondom, de az Isten a legmesszebb menőkig könyörületes és igazságos lesz minden teremtményével. Igen, bocsáss meg egy pillanat. Igen. Jó kérdés. Nagyon jó kérdés, köszönöm. Tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy Izrael népének adott. Tehát ugye ez egy örök rendtartás volt, hogy ugye ebből ugye az Izrael fiai lehettek, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Tehát hogy lehetett tulajdonképpen, tehát ugye arra az egyes, tehát ugye erre az esetre az egyiptomiak is menedéket kaphattak az izraelitáknál. De ugyanakkor mi volt annak, tehát ugye nyilván ezelől, tehát megrémültek, vagy az Isten a szívüket indította, tehát oda menekültek hozzájuk. De általában mi volt annak de a pászka bárányból nem fogyaszthattak, de az Isten megóvta az ő életüket is. De ugyanakkor mi volt akkor, tehát milyen, tehát mi volt az, ami az Istenhez való csatlakozás volt az Ószövetség idején? Tehát ugye az Isten úgy kötött szövetséget velük, hogy a férfiakat körülmetélték, és ez volt a szövetség kötés jele, az Istennel való szövetségnek a jele. És aki akár jövevény volt bizonyos értelemben, de körülmetélkedett, az tulajdonképpen már az Izrael népéhez tartozott, tehát tulajdonképpen ugyanúgy részesülhetett, mint abban, amit az Isten, tehát amiben az Isten ennél szövetséget kötött ember részesülhet. Tehát ők is részesülhettek ebben. De ebben az esetben ugye a jövevények, hát ugye nyilván, hogy ez nem történt meg, hanem egyszerűen csak akkor egy alkalom, tehát arra oltalmat keres, de később ugye ez mindig így alakították, és az Isten szövetséges népéhez tartoztak. És talán még csak annyit mondanék, nem is tudom, hogy mennyire menjünk előre az úrvacsora gondolatába, de tulajdonképpen mégiscsak azért valahogy, mert a kettő ugye egyik a másikából adódik, és tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy akik Istennel szövetséget kötöttek, azok, akik Jézust elfogadták, az Isten szövetséges gyermekei, ugye azok részesülhetnek ugye az úrvacsorában is. Tehát ugye az Isten mindenkire az áldását kiálasztja, mindenkit vonni akar, meg akar óvni, de hogyha valaki megismeri az Istent, akkor szövetséget köt vele, és utána részesülhet mindabból az áldásból, ami ebből a szövetségesi viszonyból adódik. Igen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen, igen, igen. Nem gondolom, hogy az ember áldozatoknak, tehát ilyen értelemben, hogy erre vezették volna vissza. Tudnélik, az már korábban is létezett, hogy embereket áldoztak, tehát ez nem ettől az időtől datálódik, hogy a pogány népek embereket is áldoztak. Ott a pogány népeknél az ember áldozat ugye az valami egészen különleges dolog volt, és egyáltalán az áldozat kérdése a pogány népeknél az egy egészen különös valami volt, mert ugye ők az áldozataikat miért mutatták be. Tehát az áldozataikat ők azért mutatták be, mert ők úgy gondolták, hogy ugye az Isten az egy haragvó, kegyetlen Isten, aki a csapásokkal lesújt az emberekre, és ez az Isten ugye egy könyörtelen, zord valaki, és ahhoz, hogy az Isten ne ilyen legyen az emberrel szemben, hanem hogy jó indulatú legyen, és könyörületes legyen az emberrel szemben, ezért ugye valamivel ki kell engesztelni az Istent. És ugye minél jobban féltek a bekövetkezendő Isten haragjától, az általuk elképzelt isteni haragtól, ugye annál értékesebb dolgokat áldoztak, és így ment ugye, hogy utána aztán egészen embereket is áldoztak, mint a legértékesebbet, mint a hozzájuk legközelebb állót, és kimondottan azért, hogy az Isten haragját elfordítsák önmagukról. Tehát nem gondolom, hogy ezzel az egy mozzanattal összeköttetésben van. Pontosan az, hogy a Biblia már az első lapjától kezdve alapvetően különbséget tesz a pogány népek áldozatai, tehát már előre az Isten lefedi ezt a kérdést, ugye előre látja, hogy mi lesz a pogány népeknél, de már mindjárt az elején, a Biblia első lapján kifejti azt, az ős evangéliumban, ugye amiről beszéltem is már az elején, hogy az Isten ígéretet ad a bűnbeesés után, hogy az Isten fog megoldást hozni az ember számára, és akkor elmondja, hogy ez mi lesz. Ugye elmondja, hogy Jézus Krisztus lesz, ugye, aki asszonytól meg fog születni, és a kígyó fejére tapos, de önmaga is meghal. Tehát tulajdonképpen a Biblia végig arról beszél, hogy nem az ember kell, hogy áldozatot hozzon azért, hogy az Istennel való viszonya rendeződjön, hanem az Isten hoz áldozatot az emberért. Mert szeretném megkérdezni, hogy ebben a viszonyban ki az, aki áldozik igazából, az Isten vagy az ember? Hát az Isten hozta a legnagyobb áldozatot, hogy Jézus az életét adta azért, hogy mi megmenekülhessünk. Az ember mit tett? Az ember csak hitben előre tekintett erre az áldozatra, az Istennek erre a szeretetére, és ugye ennek a jelképeként, ugye, és ebbe vetett hitének a megnyilatkozásaként, ezért ennek a jelképéként ölte meg az áldozati bárányt. De hát ez nem az ember áldozata volt tulajdonképpen, hanem hinni abban, hogy az Isten majd áldozatot hoz az emberért, a legnagyobbat, olyan áldozatot, amit soha senki senkiért nem hozott, hogy Jézus emberé lesz és az életét adja. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes gondolat, mert maga a Biblia fogalmaz így, hogy szóval az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten a bűnnel szemben nem alkuszik meg. Szóval én akármilyen áldozatot hozok az Istennek, hogyha az egész vagyonomat, mindent megégetek tűzzel, vagy a gyerekemet, vagy akárkit tűzzel megégetek, az Istent nem lehet ezzel a bűnnel szemben elnézővé tenni. Szóval a bűnre ez nem megoldás. De ugyanakkor az Isten pedig a bűnbe esett embert a legmesszebb menőkig szereti, és az Isten akar megoldást hozni az embernek, hogy a bűnére legyen megoldás. És pontosan, amit az Isten tesz az áldozat kapcsán, az ő áldozata kapcsán, azt mondja a Szentírás, hogy ezzel szinte engesztelni akar bennünket. Bennünket akar, nem az Istent engesztelni, bennünket. Azt mondja, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És mit mond a Szentírás, Pál apostol, mit mond a korintusi levélben? Talán olvassuk el a korintusi igét. A korintusi második levélben, az 5. versben, 5. fejezetben, a 18 és a 19. versben azt olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az Isten az embert szinte meg akarja engesztelni, vagy békéltetni önmagával. Miért? Miért van erre szükség? Mert a bűn elkövetése miatt nem az Isten távolodott el az embertől, hanem az ember távolodott el az Istentől. Ugye a bűn egy közbeékelés Isten és ember között, az Isten nem lakhat együtt a bűnnel, de mi történt ekkor a bűnbeesés után? Az ember elmenekül. Azt gondolta, ugye, hogy az Isten elveti őt, ugye Ádám és Éva mit tesz? Önmaga megy az Istenhez, hogy keressen menedéket az Istennél? Nem, hanem elbújik. Ugye ez a bűnnek a jellegzetessége. Milyen az emberi magaviselet? Valaki vétkezik ellenem, valaki megbánt engem, akkor én azt gondolom, ugye, hogy ő már nem is szeret engem. Tehát az Isten pontosan erről akarta az embert biztosítani az áldozat által, Jézus Krisztus által, hogy az ő szeretete nem változott irántunk. Ő a bűnnel nem tud kibékülni, mert őt nem lehet a bűnnel megengesztelni, de bennünket biztosítani akar arról, hogy az ő szeretete irántunk változatlan, és azért, hogy mi vele ismét kapcsolatba kerülhessünk, ő a legnagyobb áldozatra is kész, és ezt mutatja meg Jézus Krisztus halálában. Tehát alapvető különbség ez, és nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne így ilyen értelemben a pogány szertartásnak ehhez a, tehát a pászka bárányhoz és áldozathoz. Igen. Tulajdonképpen itt arról kellene egy néhány szót szólnunk, hogy amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor ugye ott Isten, ugye ott megjelenik, ugye Isten, tehát megint hűvös alkonyatkor, és ugye szólítja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, és ugye akkor ugye ismerjük a párbeszédet, most nem részletezem, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy ott egy párbeszéd alakul ki az Isten és az ember között. És azt látjuk, hogy utána az Isten az, aki az első áldozati bárányt, tehát Jézus az, aki az első áldozati bárányt ott megöli, ugye a ruhájából öltözetet készít az első emberpárnak, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy elmagyarázza az Isten az embernek, hogy mit és hogy kell cselekednie, hogyha ebbe az eljövendő megváltóba, akit ugye kijelentett ott nekik, hogy az asszony magva, majd a kígyó fejére tapos, hogyha ebben az áldozatban hisznek, hogy akkor mit kell, hogy cselekedjenek, mivel kell, hogy kimutassák az ő hitüket. Tehát ez egészen bizonyos, hogy az Isten erejüket kioktatta és elmondta. Hiszen a beszélgetés nyilván kötöttük nem abból a 3-4 mondatból állt, hanem ugye nyilván ott sok mindent megértettek, és az Isten sok mindenre kioktatta őket. És itt a Kain és Ábel áldozata kapcsán azért hadd mondjak el annyit, hogy a Szentírásban ugye azt olvassuk, hogy nem csak bűnért való áldozat volt, nem csak olyan áldozat volt, ami Jézus Krisztusra mutatott így ilyen értelemben előre, hanem ugye voltak hála áldozatok. Ugye volt így, hogy valóban a földnek a zsengéjéből, a gyümölcs zsengéjéből hála áldozatot mutatni be az Úrnak. És tulajdonképpen Kain ezt tette, hogy ő hála áldozatot mutatott be, legalábbis egy ilyen fajta áldozatot, de ebben nem volt meg az a hit, hogy ő az Istennek a szabadító tervét elfogadta, és hogy ő igényli is az ő életében a megváltást. Na most szeretnék egy gondolatra ennek kapcsán még kitérni. Az ember, mit mond a Szentírás, az ember hogy közeledhet az Istenhez? Az ember nem közeledhet az Istennel a bűnei súlyával együtt. Tehát nem mehetek én a hála áldozatommal az Istenhez, amíg én el nem rendezem az én bűneimet az Istennel. Nem mehetek az Istenhez semmilyen formában, amíg át nem érzem, hogy én bűnös vagyok, nekem megváltásra van szükségem. És ez az első, ahogy az ember közeledhet az Istenhez. És Kainnak is így kellett volna közeledni Istenhez, utána bemutathatta volna az ő hála áldozatát, de pontosan ez volt az, ami hiányzott a Kain áldozatából, annak az elismerése, hogy ő bűnös, magától nem tud megváltozni, és neki is a bűntörlő vérre lesz majd szüksége ahhoz, hogy meg tudjon szabadulni és meg tudjon változni. Tehát ez volt az, ami Kain áldozatából hiányzott. Tehát ugyanúgy neki is állat áldozatot kellett volna bemutatni, ami jelképezi Jézus vérét, és pontosan ugyanazt, hogy én ezáltal a vér által tudok csak megszabadulni. És mert különben az Istenhez való közeledésünk nem valósulhat meg. Ugye ez az első lépés, hogy elismerjem az én bűneimet, hogy kérjem az elfedezést, mert ugye Jézus vére, ugye nem tudtunk erre azért ilyen részletesen az előadásban kitérni, de tulajdonképpen, amikor egy ember vétkezik, és ugye fölismerjük a mi bűneinket, akkor mi hogy közeledhetünk egyáltalán az Istenhez? Mit jelent az, amiről beszéltünk, hogy a megváltást a mi életünkben alkalmazni kell? Tehát ugye az ajtó fölfára kenni a vért, tehát hogy személyes megváltónknak elismerni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor én felismerem az én bűneimet, és az Istenhez akarok fordulni, akkor én ugye ezzel a keserűséggel, amiről szintén szóltunk, ezzel, ha az Isten elé megyek, és kérem az én bűneim bocsánatát, Jézus Krisztus áldozatára hivatkozva, mert máskülönben nem lehet, tehát ott is ugye az Ószövetségben áldozati vérre kellett hivatkozni, ami előlegezte majd a megváltást. Tehát most, ha én megyek Isten elé, akkor Jézus áldozatára, az ő érdemeire tudok hivatkozni, és az Isten, ha én igazából őszintén és megkeseredett szívvel megyek, akkor tesz valamit az én bűnömmel. Egy valóságos cserét hajt végre az ember életében. Azzal, amivel én hozzámegyek és megbánom azt a bűnt, azt az Isten elveszi, és azok közé számítja, amiért Jézus szenvedett, hiszen valóságban mindaz Jézusnak a szenvedését növelte és súlyosbította. És nekünk pedig tulajdonítja, hogy a Szentírás mondja, tulajdonítja tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az igazi életét és a bűntelenségét. Tehát ugye ezt jelenti az elrendezi. De csak is ilyen módon, az én kéréseimmel, az én hála áldozatommal, de a közeledésnek az első és alapvető mozzanata, hogy ismerjem el az ő rászorultságomat, a bűnösségemet, és igényeljem a bűneltörlő vért. Az az igazság, hogy én is sokat gondolkodtam ezen a rostonsütésen, de én a következőt látom ebben a mozzanatban. Ugye azért egy bárány, azért az nem egy kis valami, szóval ez egy eléggé terjedelmes jószág. És az, hogyha roston megsütik, akkor ugye ahhoz semmilyen csontját nem kell megtörni, hanem egészben tudják megsütni. De viszont, hogyha ebben főzik és fazékba teszik, ugye akkor az darabolni kell, csontját törni, stb. És ugye az új szövetségben ugye egyértelműen olvassuk, hogy Jézusnak a csontja nem töredhetik meg. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a mozzanatban ezt láthatjuk, hogy a báránynak épnek is kell maradnia ebből a szempontból is, hogy a csontja meg nem töredhetik. És a másik pedig az, hogy sietséggel kellett megenni. Ugye azt olvastuk ott, azt hiszem, a 11. versben, hogy a ti saruitokkal, a lábaitokon, meg pálcátok a kezetekben, igen. Tehát én úgy érzem ebben a mozzanatban, hogy ebben az van benne, hogy amit az Isten mondott, gyorsan cselekedjen meg. Szóval nekik utána menekülniük kellett. Ők az Isten oltalma alá helyezték magukat, de utána gyorsan menekülni kell. Az Isten szavát minden szempontból végrehajtani, és készen várni arra, hogy az Isten most mit fog nekem mondani, hogy melyik pillanatban mondja a szabadulást. Mert ugye ők azt nem tudhatták, hogy a fáró melyik pillanatban mondja ki az igent, és mi... Igen, készenlétben lenni. Ez a jó kifejezés, igen. Tehát készen...
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat előadássorozatunk soron következő alkalmán. Mai témánk a táplálkozás és a rosszindulatú tolerantos megbetegedések, vagyis a rákbetegségek. Az előadást azzal kezdeném, hogy Amerikában van egy statisztikai adat, statisztikai felmérés, miszerint az amerikai polgár jobban fél a ráktól, mint bármely más kockázattól vagy veszélytől. Kaliforniaiaknál végezték a felmérést, miszerint a kaliforniai emberben van egy állandó stressz, egy állandó félelem. Jobban félnek ettől a rejtélyes és titokzatos betegségtől, mint akár egy nukleáris katasztrófától, vagy a föld felmelegedésétől, vagy sok-sok más tényezőtől. És ez keltette fel az én figyelmemet is, hogy az a betegség mindenképpen figyelmet érdemel, amely foglalkoztatja az embereket, amely rejtélyesen félelmet okoz. És én azt vettem észre, hogy itt hazánkban is több emberrel, amikor beszélgetek az életmódról és a helyes táplálkozásról, nagyon sokszor rákérdeznek a hallgatók és a beszélgető partnereim is a rákbetegségre. Én azt érzem, hogy nem csak az amerikai polgárra jellemző az, hogy fél ettől a kórképtől, vagy ennek valamilyen kifejlődési jellemzőitől szakaszától, hanem ránk is jellemző, tehát Európa népességére is jellemző, hogy ez a nehezen megfogható betegségcsoport vajon miért alakul ki? Vajon örökölhető, vagy szerzett betegségről van itt szó? Mit tehetünk az ellen, hogy ne üsse fel a fejét a szervezetben, vagy nagyobb családban ez a megbetegedés? Csak azért mondom ezt, mert jelenleg hazánkban minden negyedik ember rákmegbetegedésben hal meg. Tehát a teljes halálozás negyed része, 25%-a visszavezethető a rákmegbetegedésekre. Talán említettem már korábban egy-egy előadáson, hogy hazánkban egy esztendőben kb. 150 ezer ember hal meg. Tehát a teljes halálozás 150-160 ezer ember. Ennek mintegy 52%-a a keringési megbetegedés miatt veszíti életét, és 25%-a a daganatos megbetegedések miatt. Általában a világon is a rák a második helyet foglalja el, ami nem azt jelenti, hogy nem jellemző, hanem azt jelenti, hogy még ezt is meghaladja a keringési problémákból adódó halálozás. Ez a 25% hazánkban nem kevesebbet jelent, mint 35 ezer embert. Tehát évente 35 ezer ember hal meg valamilyen rosszindulatú, daganatos megbetegedésben. Ez adta a mai témánk aktualitását, ezért is került napirendre a mai anyag, a táplálkozásra rá kérdése. És kérdezhetnék önök, hogy miért pont a táplálkozás? Miért nem a testmozgásról beszélek most, vagy a stresszről, hiszen ezek is köztudottan a rák kifejlődésében valamilyen kóroki szerepet játszanak. Szent György Albert idézetével válaszolnék. Szent György Albert, a híres biokémia professzor, egy alkalommal a következőt mondta. Az életmód különböző tényezői mind fontosak az ember egészségének megőrzésében, de ha lehet mondani, akkor a táplálkozás a legfontosabb, azt mondta Szent György Albert. Az összes életmódbeli faktor tényező között a táplálkozás a legfontosabb, mert a táplálék hatol be a szervezetünkbe a legközvetlenebbül. És így is van. A táplálék nem más, mint sejttől sejtig való hatás. Hogyha légzésről beszélnék, vagy testmozgásról, ezek közvetett hatások. A tüdőn keresztül, a véráramon keresztül hatnik a mozgás. A táplálkozás azonban a sejttől sejtig való kapcsolatot jelent. Szoktam említeni az előadásokon, hogy a szervezetünkben van egy bizalmi kapcsolat. Érdekes ez a kifejezés, és ez azt jelenti, hogy a szervezetünk bízik az agy működésében és a jó döntéseinkben. Magyarul az emésztőrendszer nem válogat, hanem mindent megemészt, amit megeszünk. Tehát, hogyha már valamit mi elfogyasztottunk, összeláttunk és tenyeltünk, onnantól kezdve a test nem gondolkodik. Idáig gondolkodunk, és innentől kezdve a szervezet mindent megemészt, ami rendelkezésére áll. Magyarul a testünk egy olyan alapvető egységre épül fel, miszerint a gondolkodás választja meg, hogy mit eszünk, tehát az agyi döntési funkció, és a szervezetünk egyfajta szolgaként ezt megemészti és beépíti. Tehát igazából az emésztőrendszerben már kevés olyan szűrőrendszer van, ami megválogatna, hogy mit szűr, amit nem. Általában egy-egyben sok mindent felszív, és mindentől kezdődik
a probléma. Kedves hallgatók, az elmúlt 25 esztendőben a rák megbetegedések előfordulási gyakorisága a kétszeresére emelkedett. Miért mondom ezt el? Biztos, önök is hallották, hogy elkészült az ember gén térképe. Mi azt jelenti, hogy az ember sejtjének DNS állományát 99%-ban feltérképezték. Vannak olyan génszakaszok, amelyekről mai napig sem tudják, hogy miben vesznek részt, valószínűleg valamilyen szabályozó mechanizmusban, de több gént felfedeztek, amelyek valamilyen örökletes hajlamot kódolnak a szervezetünkben, a valamilyen betegség irányában. Például felfedezték az obezitás gént, amely az elhízásra való hajlamot örökíti át a szülőktől a gyermek felé, ami nem azt jelenti, hogy minden esetben elhízás fog bekövetkezni, de a hajlam megvan. Felfedezték, hogy vannak bizonyos génszakaszok, amelyek a szív- és érrendszer megbetegedéseket örökítik át, tehát erre növelik a hajlamot egy gyermekben, és a rák megbetegedések szempontjából is vannak olyan génszakaszok, amelyek tulajdonképpen kóroki tényezőket foghatók fel, de hogyha egy megbetegedés 25 esztendő alatt a duplájára növekszik az előfordulási gyakorisága ennek a betegségnek, akkor a táplálkozás kutatóban felmerül a kérdés, hogy beszélhetünk-e itt öröklésről. Tudnék, az örökítő anyag nem romlik a felére 25 esztendő alatt. A cukorbetegséggel hasonló a helyzet. Az ezred végén, az ezred fordulón, tehát a 19. 20. század fordulóján néhány ezrelékes volt a cukorbetegség hazánkban és a világon. Tehát néhány ezrelékes. Jelenleg 4-6%-os a cukorbetegség hazánkban. 550 ezer ember jelenleg cukorbeteg, és kb. 1 millió ember várhat még cukorbetegségre 10 esztendőn belül, vagyis másfél millió embert fog érinteni ez. A cukorbetegség maga, mint betegség csoport 10-15 esztendőn belül. Ezt is azért mondtam csak a cukorbetegséget, hogy 100 esztendő alatt nem romlik a genetikai állomány 50 részére. Másrészt a cukorbetegség megjelenési gyakorisága 50-szeresére nőtt. Valami másba kell keresnünk az okot, nem csak a genetikában. És itt jön be az életmód. És az egész sorozat végül is erre épült fel, ahogy így jártak vagy követték a sorozatot, próbáltunk megvilágítani életmódbeli kérdéseket, akár a szívinfarktus, akár a gerincbetegség területén, és ma már az orvosi szakemberek, a dietetikusok megegyeznek abban, hogy az orvosi munka önmagában kevés. Ha nincs mögötte egy egészségvédő szemléletmód, egy egészségvédő életmód, akkor az orvoshoz volt tehetetlen. Tudjuk, hogy az orvos nagyon felkészült, tehát az orvostudományra szükség van, létfontosságú. Tehát az orvos nem tehet más, csak tüneti kezelést folytat, hiszen ez a munkája. Legtöbbször a megelőzést nem tudnak hangsúlyt helyezni, mert más jellegű képzés van az orvosi egyetemeken, és erre lennének látva a dietetikusok, akik nagy részben ezt el is végzik. Az újabb kutatási eredmények kimutatták, hogy például a rákbetegségek hátterében, a helytelen életmódnál, hogyha százalékos értéket kellene megnevezni, azt mondanám, hogy egy olyan 50-60%-ban az életmód játszik szerepet, 90%-os a külső tényező behatása, azt azért jelezném, tehát a rák megbetegedések megjelenésekor 90%-ban a külső tényezők játszanak szerepet, ezen belül mondjuk egy 50-70% az életmód. Mi az, ami életmódon kívüli külső tényező? Hát ilyen a levegőkörzés, ilyen a bakteriális, a vírusos fertőzés, amely szintén okozhat bizonyos mértékben a rákot. A későbbiekben ezzel fogok is foglalkozni, említés szintjén. A táplálkozás Szentgyörgy Albert idézet alapján, igen, a statisztika szintén mutatja, hogy az életmódon belül a táplálkozás körülbelül 40-50%-nyi szerepet kap. Ez egyébként általában nem csak a rákmegbetegedéseknél, hanem egyéb más, úgynevezett civilizációs, tehát nem fertőző civilizációs megbetegedéseknél is jellemző. Tehát nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a rákmegbetegedések legalább felénél a helytelen és nem megfelelő táplálkozás játszik szerepe. Persze kérdezhetnék önök, hogy mit nevezek én nem megfelelő táplálkozásnak. Hát jelenleg is, aki olvas újságot, néz televíziót és beszélget emberekkel, szakemberekkel is, hát nagyon ellentmondásos, hogy mit nevezünk helyes táplálkozásnak.
Van, aki azt mondja, hogy a szója génmanipulált, tehát már a végén azt fogják mondani, hogy már tegyünk vissza lassan a húsra, mert ugye a szója az, ami jön, az import szója, az különböző génkezeléseken meg keresztül. Van, aki azt mondja, hogy igen, a szója jó, a rejtett zsír van egyébként, én is többnyire emellett foglalok állást, nagyon mélyen átnéztem a génmódosítással szóló, génmanipulásra foglalkozó anyagokat, és hát igazán nincs kockázata ennek. A húskövetésnek, a rejtett zsír miatt és sok más kockázat miatt azonban van veszélye, tehát sokféle irányzat egymással ellentmondó gondolatok vannak, és én azon csodálkozom, hogy szinte minden cikk végén van egy orvosi név, aki írta az adott cikket, és hogyha ezeket a cikkeket összehasonlítjuk, akkor egymással ellentétesek. Pedig mindegyiket orvosok írtak, szakemberek írtak, tehát hozzáértő orvosi egyetemet vagy más felsőoktatási intézményt végző emberek, és ezért is került napirendre most ez a kérdés. Szeretném tisztázni, hogy az alapvető egészségügyi táplálkozás mit foglal magában. Bizonyos értelemben önök számára is ismert lesz, de szeretném hétszer a kérdés mélyére hatolni, hogy miért. Tudnék, én azon csodálkozom, hogy sokszor halljuk azt, hogy mit kell legyünk, de hogy pontosan miért. Milyen reakció áll a háttérben, erről viszonylag tetszett hallunk. De mielőtt rátérnék arra, hogy mi is a helyes étrend, és a helytelen étrend milyen értelemben játszik szerepet, szeretném megemlíteni azt, hogy mit nevezünk a ráknak, hiszen ez az egyik legfontosabb kérdés. Vannak jóindulatú és rosszindulatú daganatok. Amikor rákról beszélünk, mindig rosszindulatú daganatról van szó. A jóindulatú daganat esetén lehet mióma, lehet ciszta, lehet más szóval jelölhető szövetrendszer, szövetcsoport. Amikor rákról beszélünk, akkor mindig rosszindulatú daganatról van szó. És mit nevezünk rosszindulatú daganatnak? Akkor beszélünk rosszindulatú tumorról és rákmegbetegedésről, amikor egy olyan sejtburjánzás indul meg belső szerveinkben, bőrben, vagy valamelyik testi szervünkben, amely nincs tekintettel a környezetére. Nagyon fontos ez a gondolat. Tehát a rosszindulatú daganat esetében olyan sejtburjánzásról van szó, amely megzavarja a mellette lévő szomszédos szövetek működését, sőt, bizonyos anyagokat juttat be a vérkeringésbe, amelyek aztán sajnos átéteket fognak képezni. Tehát a jóindulatú daganat nem képez többnyire átétet, a rosszindulatú daganatok átéteket képeznek, megzavarják a szervezet működését. Jelezném, hogy szerintem a mi gondolatvilágunkban rákos daganatként egy olyan szövet darab, vagy egy olyan rész van, ami gyorsan osztódik. Egy olyan sejt szöveti rész, ami gyorsan osztódik. A rák sejt nem osztódik gyorsabban, mint az emberi, normális, szomatikus emberi sejt. Majdnem ugyanúgy osztódik, sőt, még talán lassabban is. Az a különbség, hogy ő mindig osztódik. A sejteink azonban nem. A sejtünkben van egy kód, egy rejtett kód, ami szerint a szöveteink, a sejtünk csak egy ideig osztódnak. Azután elhasználódnak, az öregednek, megszűnnek. És helyette lesznek más sejtek, amelyek újra osztódnak. A ráksejt, hogyha egy kicsit ki kéne éreznem a kérdést, a ráksejt gyakorlatilag halhatatlan sejt. És itt a probléma. A ráksejt halhatatlan sejt, hozzáveszem, hogy ez kétes dicsőség, mert azért halhatatlan, mert amíg kap tápanyagot, a ráksejt addig osztódik. Ha nem kap tápanyagot, természetesen ő maga is elhal, ezért lehet viszonylag jó hatásokkal kezelni az a bizonyos mértékben az egyes rákmegbetegedéseket, mondjuk egy koprolók kúrával, egy gőzkúrával, mert ilyenkor nem csak az emberi testi sejtjeink, hanem a ráksejtek sem kapnak táplálékot. És érdekes dolog az, hogy a ráksejt mindaddig osztódik, amíg kap táplálékot, és nincs tekintettel a környező sejtekre. Kísérletet végeztek laboratóriumban egészséges emberi sejte. Az egészséges emberi sejt addig osztódik, amíg a sejtfalak el nem érik a környező sejtek falát. Ahogy érintkezésbe lép egy éppen szaporodó osztódásra képes sejt a másik sejtekkel, tehát a környező sejtekkel, az osztódás megáll. Tehát van egy nagyon, nagyon bonyolult és nagyon érzékeny szaporodási mechanizmus, hogy egy bélhám sejt például, amely igen gyakran cserélődik, egy bélhám sejt csak addig osztódik, ameddig és csak addig növekszik, ameddig eléri a környező sejtek által felkínált térfogató területet. A ráksejt érzéketlen, és hát a szó elég jó, hogy rosszindulatú.
Tehát a ráksejtet nem érdekli, hogy van körülötte. A ráksejt eszik, ameddig van tápláléka és szaporodik. Ezért egy véletlenszerű, rendezetlen sejtrendszert alkot, amely, mivel nincs beépítve olyan szabályozás, hogy megálljon a szaporodás, folyamatosan szaporodik. Mai napig is egyébként a rákutatásban 30-40 esztendővel ezelőtt elhunyt emberek ráksejtjeit használják. Tehát az ember már nem él, de a szervezetéből kiemelt ráksejt folyamatosan az ember halála után is kap táplálékot, mert adnak neki tápanyagot a laboratóriumban, folyamatosan 30-40 évig ér is, tehát hogy több száz évig is élne, hogyha folyamatosan kutatók adnák a táplálékot neki. Ezért másabb a ráksejt, mint az emberi sejt. A rák megbetegedések 90%-a az úgynevezett hám szövetben jön létre. Itt nevezünk hám szövetnek, többnyire a bélhám szövetre gondolok hám szövet címe, illetve a tüdő belső régiójára, a tüdő belső felületére. Nagyon fontos megemlíteni, hogy azok a legérzékenyebb szöveteink a rákra, amelyek a leggyorsabban váltják egymást, tehát gyorsabban oszkulnak. Ilyen a tüdő belső szövete, ilyen a bélhám szövet. Tehát amikor emésztőszervi daganatról van szó, akkor azért beszélünk sokszor emésztőszervi rákról, mert az emésztőrendszer belső hámrétegje a legérzékenyebb. Amikor valakinek kiderül, hogy valamilyen rákmegbetegedése van, és elkezdődnek a sugárterápiák, a kemoterápiák, akkor mellékhatásként nem egy esetben bizony bélszekély jöhet létre. Mert az egészséges szöveteket, az egészséges sejteket is megtámadja ez a bizonyos sugár, tehát nem csak a rákos sejteket támadja meg, hogy ez a cél, hanem az egészséges szöveteket is. Ezért mellékhatásként egy sugárterápiánál, egy kemoterápiánál sajnos a betegnek együtt kell élnie, hogyha főleg érzékeny bélhámrendszer van, akkor meg fog jelenni valamilyen szekély, és nem egy esetben sajnos a szekélyesítés következtében talán egy másik komolyabb megbetegedés alakul ki. Tehát miközben az egyiket kezeltük, vagy kezelni próbáltak ebben az orvosok,

férfiaknál, nőknél a méhnyakrák, illetve a mellrák, az emlőrák, és hát szinte mindkét nemnél jellemző a nyirokmirigyrák, a gyomor és a vérképző szervek rák megbetegedése, ezen kívül a vastagbél és végbélrák. Ugye a táplálkozás és rák megbetegedés összefüggéséről szeretnék beszélni, ezért nem elsősorban a dohányzást szeretnénk kivagyítani, noha az is nagyon fontos kérdés, hanem a táplálék megválasztása során a szervezetben lejátszódó emésztési folyamatok következményeként előálló rák megbetegedésekre hajló folyamatokat szeretném elmondani, tehát magyarul a táplálkozásunk során milyen kockázatok jelentkeznek a szervezetbe. Két lépcsős mechanizmus szoktak mondani az orvosi szakirodalmakban a rák kiszerülését tekintve, ebben nem is mennék bele, mert ez eléggé orvosi téma, és inkább táplálkozási jelleggel szeretnék foglalkozni a rákkal, mint megbetegedéssel. Azt azért mindenképpen említeném, hogy van egy iniciátor tényező és van egy promotor tényező. Ezekre sajnos nincs igazán megfelelő magyar kifejezés, magyar szó, de valahol érezzük, hogy az iniciátor nem lehet más, mint valamilyen kiindító, valamilyen elindító anyag vagy mechanizmus. Megjegyezném, hogy legtöbbször az iniciátor hatásról nem tehetünk. Tehát például, ha valaki fertőzést kapott fiatal korában, vagy középkorú időszakában, lehet, hogy ez a fertőzés, ez a vírusos fertőzés elindíthat egy rákos megbetegedést. Nem egy esetben a fertőzésnek következtében a szervezetben beépül a rák, beépül a vírus genom. Ez nagyon fontos, amit most mondtam. Tehát nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a vírusok olyan zseniálisak, hogy ők hosszú távon gondolkodnak. Tehát nehogy azt hívjuk, hogy ha egy vírustól megfertőződünk, akkor kikuráltunk magunkat és vége. A vírus kódolva, a vírus gén állománya kódolva beépül az emberi genetikába. Magyarul mi folyamatosan életünk végéig hordozzuk mindazon vírusok örökítő anyagát, amelyekkel életünk folyamán megbetegedtünk. Sőt, bizonyos értelemben azokat a vírusgéneket is hordozzuk, amelyekkel a szüleink és nagyszüleink betegedtek meg. Egy virológia professzor tartott előadást egyetemünkön a Fertőzött és Élelmiszeripari, most már Szent István Egyetemen, és ez a professzor ezt egy jelentést tette, hogy vizsgálatok szerint a 21. század elején a civilizált ember genetikai állományában kb. 2000 vírusgén van kódolva. Egy kicsit pánikkeltés volt ez a virológia előadás, de én semmiképpen nem szeretnék pánikot kelteni, és a mi professzorunknak sem ez volt a feladata, egyszerűen csak a tényeket közölte. Na most miért mondom ezt el, és mi közel ezeknek a vírus géneknek a rákhoz? Ezek iniciátor tényezők, ezek szerepet játszhatnak egy rák kialakulásában. De nehogy megijedjünk, hogy most 2000 rák génállománya kódolva van a szervezetünkben, és most ki tudja, mikor kapjuk el az ebből következő rákos megbetegedést. Jelezném, hogy a legtöbb emberben ez passzívan élete végéig megmarad, tehát nem aktiválódik, nem alakul ki rák megbetegedés. És itt van szerepe az életmódnak. Még azért jelezném, hogy iniciátor tényezőként, tehát ilyen elindító tényezőként nem csak a vírusok jöhetnek szóba, hanem különböző élelmiszeripari adalékanyagok, tehát idegen komponensek, itt már a táplálkozás is bekerül a képbe, tehát itt a táplálkozásról is szó van, és különböző sugárzások. Hát a Csernobili atomkatasztrófa sajnos ilyen szempontból kutatási területet jelentett, és hát tudjuk, hogy a katasztrófa következtében a genetikai állomány mennyire módosult, és sajnos nagyon kellemetlen tünetek jöttek létre, különböző szarkómák, különböző rákos megbetegedések, és bizony nem csak karcinogén hatás jött létre, tehát nem csak rákkeltő hatás jött létre, hanem úgy mondjuk, hogy mutagén és teratogén hatások is. A sugárzásnak és a vírusos megbetegedéseknek nem csak rákkeltő mechanizmus elindító szerepük van, hanem mutációt okozó szerepük van, erről részben beszéltem, tehát a DNS szekvencia, a DNS sorrendet megváltoztatja, és teratogén hatása van, vagyis az embrió fejlődési, befolyásoló hatása is van. Sajnos ezt mutatja, hogy a Csernobili katasztrófa után a sugárzás következtében bizony nagyon sok kecsemő durzan született, nem megfelelően született, és ez nagyon szomorú tapasztalatot mutatott. Ez a sugárzás hatása. De amiről ma beszélnék, ez a táplálkozás kérdése, az élelmiszeripar tevékenysége is részben a hatalmi konyha

technikák következtében idegen anyagok kerülnek az élelmiszerbe. Ezek az idegen anyagok, amelyek lehetnek többnyire természetazonos vagy mesterséges komponensek, ezek szerepet játszhatnak valamilyen korképzésében. Jelezném, hogy egyetemen azt tanultuk, hogy a tartósítószerek csak mikrogrammi mennyiségben kerülnek az élelmiszerbe. Tehát mi azt a képzést kaptuk, és ez így is van, hogy a tartósítószerek szinte elhanyagolható mennyiségbe kerülnek az élelmiszerbe. De a rákos folyamatok elindulásához nem kell sok kémiai anyag. Ha csak néhány sejtben létrejön a mutáció, és nem elég erős az immunrendszerünk, a betegséggel hatalmasodik. Fogok róla beszélni, hogy ez a rák kialakulása nem olyan egyszerű. Szervezetünkben rengeteg védő komponens, védő mechanizmus van. Ahhoz, hogy valaki rossz indulatú, daganatos megbetegedésbe szenvedjen, ahhoz ennek a bizonyos halhatatlan sejtnek rengeteg védőgátat kell legyőznie. Legalább 6-szoros, 7-szeres védő gát van a szervezetben, és csak ha mindezt legyőzi ez a rás, akkor tud létrejönni a daganat. A szervezetünk annyira szép, annyira védelemre és az élet védelmére van beállítva, hogy többszörös védelem van a szervezetben, többszörös protekció van a szervezetben. Mindjárt fogom mondani, hogy mik ezek a védelmi folyamatok. Mindenképpen említeném azt, hogy beszéltem itt az öröklésről és az életmódról. És hát a mai orvostudomány még szinte egészen eddig a pillanatig megegyezik abban, hogy öröklött, legtöbbnyire öröklött a rák megbetegedés. De vannak olyan statisztikai eredmények, amelyek azt mutatják, hogy ha egy japán család átköltözik az Amerikai Egyesült Államokban, akkor érdekes kutatási alanyokká válna. Tudjuk, Japánban általában a nyelőcső, a szájüregben található, tehát megjelenő rák megbetegedések jellemzőek, tehát szájrák, nyelőcsőrák és a gyomorrák. Tulajdonképpen Japánban ezek, és Kínában, Japánban ezek a megbetegedések jellemzőek. Egy japán család átköltözik az Egyesült Államokba, és megtartja a japán szokásokat, tehát a szokásos étrendet, akkor ezek a rák megbetegedések bizonyos értelemben megmaradnak. Tehát egy Amerikába költöző japán családnál, ha tradicionálisan étkezik, az japán tradíciót megfelelően, akkor megmaradnak. De nem egy esetben ezek a kelettől távolkától érkező családok egy-két generáción belül átszoktak az amerikai étrendre. És tudjuk, hogy az amerikai étrend az egészen más, mint a japán és a kínai étrend. A japán és kínai étrend nem tudom, tudják-e, hogy miben különbözik az amerikaitól. Egyik sem túl egészséges, mondjuk abban hasonlít, de abban különbözik, hogy a japánoknál többnyire az ilyenc gondolkodásmód, életvitel és konyhaművészet bírik, ami azt jelenti, hogy erős fűszereket használnak, ízes ételeket, sózott ételeket. Ismán Japánban nagyon sok a halászember, ott a tenger az óceán, nagyon sok füstölt halat fogyasztanak. És a füstölés pácolás igen nagy mértékben megemeli egy ilyen nyelőcső vagy gyomorral kockázatot, és miért jelentkezik ez már a szájban, a nyelőcsőben és a gyomorban? Mert legelőször ezekkel a nyálkahártya részekkel érkezik a táplálék, tehát ezekre hat a legdrasztikusabban. Mire már a vékonybélbe és a patkóbélbe lejut a táplálék, már részben veszít ebből a elég agresszív, intenzív hatásával a füstölt, sózott fűszeres készítmény, mert már fölfogta a korábbi nyálkahártya ezt a fajta hatást. Tehát ezért jellemző a fűszeres, sózott és az égetett szeszes italok fogyasztása is bizony jellemző ezekben az országokban. Egyébként afrikai népeknél figyelték meg, bizonyos belső kultúrával rendelkező afrikai népek forrón fogyasztanak égetett szeszes italokat. Ez egy valamilyen kultikus szokás, és ennek következtében intenzív daganatképződés indul el a szájban és a nyelőcsőben, ezért is az alkoholnak egyébként itt egy ilyen drasztikus hatásainknak, de már kis mennyiségben is allergén és irritábilis egyébként a bérrendszer bármilyen mennyiségű alkohol, tehát itt a mértegezettség kérdés egy más megvilágításban kell elő. Na most, ahogy a japán család átkövözik Amerikába és elkezdi fogyasztani ezt a bizonyos junk foodnak nevezett, vagyis üres ételnek nevezett táplálékot, tehát a hot dog, a gyors étkezdék különböző ételeit, tehát a kalóriabomba, tápanyaghiánnyal egyesítve, ez a bizonyos angol, vagy amerikai üres
és igazából nem sikerül a rendelkező észed. Amikor a japánok háztoltak erre, akkor érdekes módon majdnem egy generáción belül megjelennek a japán család tagjai között az amerikai emberre jellemző rák megbetegedések. És innentől kezdve megszűnik a genetika. Ugyanis, hogyha folytatódna az amerikai észent hatására is a japánban őshonos rák megbetegedés fajta, akkor azt mondhatnánk, hogy igen, mert genetikailag ezt hozták magukkal. De a szervezet érdekes módon produkálni fogja sajnos a gyomor alatti régió megbetegedéseit is, vagyis az Amerikában sajnos őshonos hasnyálmirigy megbetegedése, gyulladások, illetve a hasnyálmirigyrák fog megjelenni. Meg fog jelenni az emlőrák, ami szintén Amerikában nagyon elterjedt, és a vastagbél és végbélben, ami szinte csak ezekre az országokra jellemző, és természetesen Európára sajnos, Magyarországon is, ez a fajta amerikai betegség, amely jelentően nálunk nem elsősorban nyelőcső és szájrák, hanem inkább az amerikai típusú alsó emésztőszervi régiókat érintő rákmegbetegedés fordul elő. Ezt azért mondtam el viszonylag hosszabban, hogy értsük, hogy amikor genetikáról beszélünk, akkor ez csak maximum 10-15%-ban játszik szerepet. De amikor táplálkozásról és életmódról beszélünk, az 80-90%-ban, de döntően befolyásolja a szervezetünk működését. És itt válaszolnék arra a kérdésre, hogy vajon a rák megbetegedés kialakulása vak véletlen, kiszámíthatatlan? A válasz az, hogy nem. Legtöbb esetben nem. Vannak kivételek, vannak örökletek természetesen. Legtöbb esetben megelőzhető a rák megbetegedés. Nem kell félni a rák megbetegedéstől, hanem kitartóan és nagyon hatékonyan kell az életmód alapelveit, 8 alapelvet ismerjünk, az életmód alapelveit, ezenből is a táplálkozást képviselünk és folytatunk, és ezzel rendkívüli módon lecsökkentjük a rákmegbetegedés kockázatát. Jelezném, hogy több száz, több ezer évvel ezelőtt is volt rákmegbetegedés. Tehát a rákmegbetegedés mindig volt. A régi időszakban fel is jegyeztek különböző, több ezer évvel élt szakemberek, hát az akkori orvosok, ilyen gondolatokat, hogy amelyből arra lehet következtetni, hogy rákmegbetegedésről volt szó. De elenyésző hányadban volt. Tehát a rákmegbetegedés szinte ismeretlen volt, és mai napig is ismeretlen. Azoknál a népcsoportoknál, ahol egyszerű étrend van, ahol helyes életvitel van, helyes gondolkodásban van, és amióta civilizációról beszélünk, és üdvözöljük ezt a fajta civilizált és kényelmes berendezkedést, akár hazámban, akár a világon, azóta ennek az általános egészségi szempontból megnövekedtek. Nem tudom, tudják, a világban készített egy felmérést hazánkról. Hát ugye az Európai Unió felé öregszik hazánk, amelynek van hát igen sok hátránya is. Azóta ugye, hát az Európai Unió ilyenkor mit csinál? Hát megnézi, mennyibe fogunk kerülni a büdzsének, a központi kasszának, és azonnal orvoscsapatot küldött hazánkba, Magyarországon, hogy felmérjék, mennyibe fogunk majd kerülni az Európai Uniónak. És döbbenet volt, amit kimutattak. Nem is hittek azt, hogy nem kutatók, azt hittek, hogy rosszul lehetnek, hogy Románia és Bulgária után vagyunk. Tehát annak ellenére, hogy az életszínvonal hazánkban jóval magasabb, mint Romániában és Bulgáriában, az egészségi állapot rosszabb. A születéskor várható állapotosabbkor rosszabb. És ez egy kicsit visszaveti ezt az egész folyamatot, aminek azért van hasza is. Jelezném, hogy nem lehet véletlen, hogy hazánkban rosszabbak viszonyok, mint a tőlünk keletre fekvő országokban. Körülbelül azon a háttérben, hogy hazánk egy olyan furcsa közép-kelet-európai ország, ahol egyszerre ötvöződik a keleti szemlélet, tudnék, hogy nem, hogy azt teszek, amit akarok, és egyszerre ötvöződik a nyugati szemlélet, tudnék, hogy mindent a kényelemnek. Ez a kettő együtt okozza azt, hogy rosszabbak vagyunk nyugat, és rosszabbak vagyunk, mint kelet. Mert már van kényelem, de még nincs helyes szemléletmód. És ez a furcsa összeállítás, ez csak szinte a hazánkra jellemző, és ezért még rosszabbak vagyunk ilyen szempontból, mint a keleti régió. A rákmegbetegedésben egyébként nem csak indikátor tényezők vannak, hanem úgy mondjuk promóter tényezők. Az életmód, a táplálkozás promóter tényező. Nem elsősorban kiindító tényező, említettem, hogy van sugárzás, van környezeti ártalom, mint egy pipufogó füst, mint egy dohányfüst. Ezek indikátorok lehetnek, a rákkeltő komponens. De az életmód, promóter, tehát a promóter nem más, mint megerősít egy meglévő problémát. Ha valaki helytelenül étkezik, helytelenül él, akkor a vírusok, környezetszennyezés, adalékanyagok, de a kemikáliák által keltett, rákeltő folyamatokat rossz irányba befolyásolja a táplálkozásra, magyarul megindítja ezt a folyamatot.
egyébként az életmód. Az életmóddal tehát nem más teszünk, mint vagy megerősítjük, vagy elgyengítjük a szervezetünkben zajló hasznos, illetve káros folyamatokat. És ez döntő az egészségünk védelme szempontjából. Kedves hallgatók, megmondom őszintén, nehéz beszélni a rák megelőzéséről és kezeléséről, mert nagyon sok faktor játszik szerepet a rák kialakulásában. Úgy mondjuk ezt, hogy multifaktoros, sok tényezős, multikauzális betegségcsoport, sok minden felelőssé tehet, és nehéz kikutatni. Jelezném, hogy sokféle anyag okozhatja ugyanazt a rák megbetegedést. Tehát van, akinél egy tartósító indíthat el, vagy valamilyen kérdésre. Van, akinél egy dohányzás indít el valamilyen áttétet. Csak ugyanaz a, tehát sokféle anyag, többféle anyag, ugyanazt a rák megbetegedést is okozhatja, és fordítva is igaz. Ugyanaz a komponens többféle eredményt produkálhat. Tehát van, akinél a dohányzás tüdőrákot okoz, van, akinél a dohányzás használmégydalanat eredményez. Ugyanaz a komponens, attól függ, hogy ki milyen adottságokat szedik, más-más régióban jut kifejezésre. Általánosan milyen okok vannak, milyen okok keresztetük a rák hátterében, először is az életkor, mindig ezzel kezdem. Az életkor növekedésével az immunrendszer gyengül. Az ember, ahogy öregszik, sok minden gyengül a szervezetben. Ezért egy idősebb szervezetnek sokkal jobban kell figyelni a táplálkozásra. Sokkal jobban kell figyelni az életmódra. Sajnos hazánkban azt látom, hogy a fiatalabb generáció most dinamikusan fejlődik szellemileg is, tehát érdeklődik a fiatal generáció egy része, hát nem mindenki egy része az egészségvédő életmód iránt. Az öregeknél, időseknél észreveszek egy olyan fajta gondolkodásmódot, hogy hát már idős vagyok, előbb-utóbb az ember meghal, valamiben meg kell halni. Nem determinált az ember arra, hogy 70 éves korában meghalljon. Az emberi genetikában 100 és 120 esztendő közötti élettőke van kódolva. A helytelen életvétel és a környezetszennyezés az, amely ezt lecsökkenti 60-70 esztendőre. Hazám egyébként 68-70 év az átlagos születéskor várható átlagos életkor. Olyan törzseknél, ahol az életmód helyes, tiszta a levegő, jó az életvitel, 90 és 100 év között van az átlagos életkor. Igen, ez van benne az emberi genetikába, annak ellenére, hogy jelenleg az emberi genetika elég rossz. Tehát jó vagy gyengébb már, mint 1000-2000 évvel ezelőtt. De még mindig annyira jól van megszerkesztve az emberi szervezet, hogy nagyon tűrőképes, nagyon jól bírja ezeket a megfartásokat, és úgy érzem, hogy fontos, hogy az ember minél több időt töltsön el a Földön, és azt megfelelő minőségben. Az életmóddal nem csak élethozt lehet elérni, tehát élettőkét lehet meghosszabbítani, és legtöbbször nem is mindig ez a legfontosabb célunk, hanem az életminőségjavítás. Ugye Karintának volt egy idézete, Karinta azt mondja egy helyen, hogy ha az ember ezen a Földön örökké élne, akkor a legnagyobb bűn a gyilkosság lenne. De mivel az ember nem él örökké, ezért a halandó ember számára a legnagyobb probléma nem a halál, hanem az életminőség elromlása. Tehát az 50-60 év, amit eltöltünk ezen a bolygón, hát legalább ezt töltsük el minőségben. Ezt töltsük el jó vérkeringéssel, jó immunrendszerrel, nem fáradékonyságban, nem állandó rettegéssel a különböző rákos daganatoktól, életminőségben, optimizmussal, helyes gondolkodásmóddal, egészségben. Tehát érzem, hogy a depresszió legtöbbször nem öröklött dolog. Sokan foglalkoznak a pszichiátriában, a pszichológiában a depresszióval. Nem is gondolnak a depresszió hátterében, milyen életmódbeli biokémiai funkciók állnak, egy vízhiány, egy oxigénhiány, egy levegőtlenség. Egy érdekes funkciók játszanak szerepet akár egy rossz hangulat kialakításában. De mielőtt elkalandoznék, visszatérnék magához a konkrét témához, az idősebb kor előrejövetelével, tehát gyengül az immunitás, a rákos megbetegedések valószínűsége növekszik. Következő rész a környezetszennyezés. Igen, a környezet szennyeződése is hosszabb távon előidézhet a rákos megbetegedéseket, természetesen az életmóddal együtt. A harmadik a táplálkozás, amit már is mondok, illetve az alkohol és dohányzás. Kedves hallgatók, említettem néhány perccel ezelőtt, hogy a szervezetünkben nagyon sok védelmi rendszer van. Tehát egy 5-6 osztályos, 5-6 soros védelmi rendszer van a szervezetben, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a daganat létrejöjjön,
az ennek a rákságnak olyan életerősnek kell lenni, és ennek a vírusgenomnak, ami ezt létrehozza, hogy le kell győzni minden gát. Ha csak egyet nem tud legyőzni ebből a hat hét gátból, akkor már nem jön létre a daganat, vagy csak indulatú lesz, vagy nem is jön létre, hanem egyszerűen felszívódik. Mik ezek a gátak? Ebben sem megyek bele, mert ezek is bizonyos szempontból tudományos a biokémiai részek, de csak elsorolnám és jelezném, hogy ahhoz, hogy egy rákmegbetegedés csak elinduljon, tehát egy daganatképződési folyamat elinduljon, ahhoz nagyon együtt kell lennie több tényezőnek. Tehát az van, ami multifaktoros. Egy tényező általában nem hoz létre rákmegbetegedést. Legalább két-három tényező együttesen. Együttes megjelenése mégpedig úgy, hogy az emberi szervezet ugyanazon a részét egyszerre támadja meg. Ennek a valószínűsége igen-igen kicsi, ugyanis minden negatív tényező más-más részt számad meg. Tehát annak kicsi a valószínűsége, hogy két-három káros tényező, káros komponens azonos szekvenciát számadja meg. Tehát ez már eleve kiszűri egy részét ezeknek a problémáknak. Másik gondolati kör, ha valaki antioxidánsokat fogyaszt, tehát a vitaminokat, C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin és a B-vitamin család néhány tagja, az antioxidánsok fő feladata, és itt megint táplálkozási régióban, táplálkozási gondolati körben, hogy az antioxidánsoknak az a feladata, amit a nevükben is benne van, hogy az oxidatív folyamatokat lefogják. Márpedig az oxidáció felelős része a rákmegbetegedések iniciálására. Az iniciátor tényezők között nem egy oxidáló anyag van, ezek az antioxidánsok ezeket még csirájában elfogyják. Tehát ahol egy vitaminbevitel van, mint a nyers ételeket észrevegyük, de beépítő népcsoportoknál és embereknél, ott már is jelentősen lecsökkent az iniciáció sebessége és kockázata. Vannak a szervezetünkben úgynevezett anti-onkogén rendszerek, elnézést, hogy ilyen kifejezéseket mondok, de erre sincs sok magyar szó. Nem megyek bele, mert ez is orvosi kérdés. Az anti-onkogének felelnek azért, hogy a sejtben lefogja a rákkeltő mechanizmust, leállítsa a rákkeltő mechanizmust. Nagyon bonyolult funkció, és nagyon jó hatékonysággal működő funkció az emberi sejtekben, minden egyes sejtünkben ez benne van. De tegyük fel, ha nem fogyasztottunk elég vitamint, tehát nincs elég antioxidáns a szervezetben, együttesen két-három tényező egy ponton hatott, tehát még ez is benne volt a folyamatban, és az antioxidán sem tudta elvégezni a feladatát, ennek az esély egyébként igen kicsi, akkor vannak DNS-reparáló enzimek. Tehát mik ezek a DNS-reparáló enzimek? Nem is gondolnánk, hogy annak, hogy egy köcsemű egészségesen születik, annak ahhoz milyen bonyolult rendszereknek kell együttesen működniük. Ha csak egy-egy DNS szekvencia rosszul működne, abból a nagyon hosszú részből, akkor már a magzat nem lenne egészséges. Ezt biztosítják a DNS-reparáló enzimek. Tehát nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy az örökítő anyagunk mellett van egy őrző-védő rendszer, ami folyamatosan biztosítja, hogy ha bárhol mutáció jön létre, ha bárhol a DNS szekvenciában rosszul épül be egy bázis, rosszul fejeződik egy információ, akkor ezek az enzimek, ezek az őrzővédő rendszerek, ezek azonnal kivágják, hát kiollózzák, már is hozzák, ha jól tűzbe. Ez egy olyan funkció, amely szinte nagyon komolyan működik, és nagyon jó hatékonysággal működik, még ezt is le kell győzze a rákmegbetegedés, ahhoz, hogy kell, ez már négyszeres védelem. És még nem beszéltem arról, hogy van egy immunrendszerünk, az ötödik védelem, ötödik fal, az immunrendszer a legerősebb, hogyha még egy daganat létre is jönne, vagy egy ráksejt inkább azt mondom, az immunrendszer felelős azért, hogy ezt kiürítse. Nem tudom, láttam már dohány mozaik vírust. Illetve nem is vírusnál azt nem láttunk, hanem a vírus eredményeként létrejövő levélen található kis mozaik szerű elrendeződés. Miért nevezzük ezt dohány mozaik vírusnak? Azért, mert az élő szervezeteknek van egy olyan működése, hogyha a dohány levélen egy sejt elrákosodik vírus következtében, tehát egy vírusos rákmegbetegedésről van szó növény esetében, akkor a többi sejt körülötte feláldozza magát, amiről öngyilkos lesz. Ez okozza ezt a bizonyos mozaik-szerű elrendeződést. Egyértelmű mozaik vírusnak. Na most ez a fajta mechanizmus minden élő szervezetben játszódik. Ezért mondom, hogy az emberi szervezet csodálatos. Ez már nem tudom, hogy a hatodik fajta védekezés. Az immunrendszernek van egy olyan nagyon fontos mechanizmusa, hogy egy ráksejt létrejöttével a környező emberi sejtek automatikusan megölik magukat. Öngyilkosak lesznek. Ezzel igaz, hogy ők meghalnak, ezt feláldozzák, úgymond magukat, a környező szövetek viszont megmentődnek, és az egész szervezet életbe marad.
Tehát ez a feltétele annak, hogy az immunrendszer jól működjön, illetve az immunrendszer működésének ez a következménye. Ezt egyfajta öngyilkossági mechanizmusnak is nevezzük, és ez az emberi szervezetben is lejátszódik, nagyon fontos. De ha az immunrendszerünk nem működik kellő hatékonysággal, akkor ez az öngyilkossági mechanizmus kisebb sebességgel játszódik le, mint hogy rá se tud szaporodni és kiszakadni ebből a rendszerből. Tehát értjük, hogy ez a folyamat csak akkor tud hatékonysággal lejátszódni, hogyha az öngyilkossági mechanizmus gyorsabb, mint a rásegyszaporodási és kiutási képessége. Egy gyenge immunitású embernél ez a folyamat lassabb, érthetően. És ilyenkor a rásegy kiszabadul, és szaporodni tud. Itt van szerep a tápláléknak, szintén. Intenzív cukor és zsíradékfogyasztás esetén immunszupresszió van, tehát immungyengülés van. Hát kikéteknél használják egyébként más nyugok mellett az egyszerű cukrokat is. Az egyszerű cukroknak nagyon jó hatékony, nagyon jó immungyengítő hatások van, ami egy adott műtétnél hasznos. Mert egy műtétnél nem szabad immunválasznak, adott műtét nem szabad immunválasznak bekövetkezni. De az általános életünkben ez nagyon káros folyamat, nagyon káros hatás. Szeretnék rátérni magára a táplálkozásra, hiszen az elmúlt fél órában tulajdonképpen átgondoltuk, hogy mit nevezünk ráknak, hogyan jön létre a rák megbetegedés, és milyen védő, előnyös és hátrányos folyamatok vannak a szervezetben, de világítsuk ezt meg táplálkozási oldalról, és mivel nem orvos vagyok elsősorban, és nem is az a légzettségem, hanem élelmiszeripari mérnök és táplálkozáskutató, ennek fényében szeretném átgondolni a tápanyag összetétel hatását a rák megbetegedésekre. Nem lesz bonyolult, egyszerű lesz, de az okokozati összefüggésekre szeretnék rávilágítani. A legelső gondolat a zsiradékok kérdése. A 90-es években reklám hadjárat indult az országban, szorítsuk vissza az állati eredetű zsiradékokat, helyezzük előtérbe a növényi olajokat, a margarinféléket, és ennek a reklámnak volt is hatása, tehát jó hatékonysági reklámról volt szó, de mint ahogy a legtöbb esetben az ember mit tett, átesett a ló túlsó oldalára. Most már literszámra veszünk a növény olajat, sütünk benne, főzünk vele. Tehát szinte az ételeink zsiradék tartalma, tehát nem zsírtartalma, zsiradék, tehát olajtartalma megnőtt, és noha a serkélyzsírt, a libazsírt, a különböző állati zsiradékokat háttérbe szorítottuk, előtérbe helyeztük a növény olajokat, és még úgy gondoljuk ennek hátterén, hogy egészségesen élünk, talán még büszkekedünk is, családtagjainknak, barátainknak, hogy olajjal, kicsit olajba sütöttük, tehát nem zsírban. És hát sajnos, amióta ez a folyamat elindult, megfigyelhető az erőteljes korreláció, az erőteljes egyenes arány. A rák megbetegedések és a különböző olajfogyasztó arányok között. Tehát amióta az olajfogyasztás megnőtt, és zsiradékban, olajban kezdünk sütni, elterjedtek a rejtett zsiradékban gazdag, margarinozott pogácsák, pésütemények, emellett még az adalékolt finomított ételek, azóta a rákbetegedés előfordulás gyakorisága is jelentősen megnőtt. Szeretnék utalni rá, hogy amikor mi helyes táplálkozásról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy szorítsuk háttérbe az állati zsiradékokat, hanem az ősz zsiradékot is csökkentjük. Tehát nem csak az állati zsiradékokat csökkentjük és kiszedjük ki, hanem a növényi olajokra való átálláskor már eleve egy csökkentett mennyiséget itthon az ételben, tehát nehogy azt csináljuk, hogy helyettesítsük az olajjal a zsiradékot. Ezzel bizonyos szempontból használunk a szervezetnek, mert nem alakult ki, vagy csökkenetesi a szívinfarktusnak és a magas vérnyomásnak, és koleszterin beadódó megbetegedéseknek, de megnövelünk bizonyos gyökképzési reakciókat. Tehát ne feledjük, hogy az égetett, sütött olajban a szénláncok átrendeződnek. És a szervezetünk olyan érzékeny, hogyha a szénláncok nem úgy helyezkednek el, tehát nem olyan konfiguráció, nem olyan alakú az olaj molekula, az olajsav molekula, amilyen természetben jelen volt, hanem megváltozik, ugyanis sütéskor megcsavarodik, és körkörös gyűrűket, különböző fenol-pirol gyűrűket alkot. Innentől kezdve a problémás.
az a furcsa az egészben, hogy mi pontosan azért szeretjük a sülteket, mert jó az ízük, mert érdekes ízük van. Most az ízanyagot pontosan a rákkeltő komponensek adják. A rákkeltő komponens maga ízanyag is egyben. Ami kötődik a mondjuk egy rántott szelethez, az azért kötődik, mert ezek az érdekes rákkeltő karcinogén komponensek, ezek egyébként ízanyagként is funkcionálnak, sőt allergénként is funkcionálnak. És ezek az idegrendszeren keresztül később függőséget okoznak. A függőséget nem térek rá, csak jelezném, hogy igen, létezik élelmiszer függőség, és nem csak a cukortól, hanem a sültételektől is, idegrendszeri mechanizmusokon keresztül. Sütéskor ugyanis érdekes, furcsa vegyületek képződnek, amelyek aztán az idegrendszer is befolyásolják. De ami a rák megbetegedés szempontjából fontos az, hogy sütéskor gondolják el az olaj forrási hőmérséklete kb. 200-220 fok. De amikor mi párolunk, tehát vízzel főzünk, tehát víz és olaj keverékével készítünk egyébként, maximum 100 fokig hevül fel a rendszer. Mert addig, amíg víz van a rendszerben, maximum 100 fokig hevül. Amitől kezdve az utolsó csepp víz is elpárolgott, rögtön felemelkedik az olaj forráspontjára a rendszer, vagyis egy 100 fokat felemelkedik, és innentől kezdve már 220 fokon sütünk tovább. De amikor mondjuk egy hagymát dísztelünk, mondjuk van benne víz és olaj a hagyma dísztelés során, akkor amíg abban van víz, addig 100 fok, 99-100 fok a rendszer hőmérséklete. De ahogy már a benne lévő kis buborékok egyre kisebbek lesznek, és már pirul a hagyma, onnantól kezdve már 220 fokos a rendszer. És ez már ezt a bizonyos átrendeződést létrehozza. 100 fokon még az olajmolekulák nem rendeződnek át döntően. A párolás ezért nem játszik szerepet a rakmegbetegedésekben, sőt, csak tud is javasolni. A sütés viszont már igen, és ez a 100 fok hőkülönbség befolyásolja az olajlánc szerkezetét. Igen, van kapcsolat a sült olajok és a rakmegbetegedések között. A kapcsolat mai napig sem bizonyítható egyáltalán, de kisállap kísérletekben bizonyították, hogy bizony az emlőrákmegbetegedések, a vastagbőr és gyomorrákmegbetegedések hátterében lehetnek ezek a bizonyos sült zsírok. És miért beszéltem még a híradékokról több oldalról is? Amit most mondtam önöknek, ez egy közvetlen hatás. Közvetlen hatás előtt. Van még egyébként ilyen közvetlen hatás többek között, az főleg hölgyeknél nők egyébként azért hajlamosabbak az emlőrákra, mint férfiak, mert a nőknél van az a bizonyos ösztrogén hormon, és a bélbaktériumok előállítanak ösztrogén. Ez egy fontos dolog, hogy a bélbaktériumok ösztrogént tudnak és képesek előállítani. Ez önmagában jó dolog, de onnantól kezdve, hogy a bélflóra felbomlik, tehát pedig egy helytelen táplálkozás, hogy a bélflóra is felbomlik és megváltozik, onnantól kezdve az ösztrogén termelő mechanizmus is felbomlik. Tehát itt a bélflóra immun és hormonális működésre tudott szerepe játszik be itt ebbe a kérdéskörbe, hogy az ösztrogén mennyiség viszont alapvetően hormonális úton befolyásolja az emlők működését. Tehát nőknél ezért az ösztrogén kapcsoláson keresztül jelenik meg egy zsírdús táplálkozásnál, egy olajdús táplálkozásnál az ösztrogén termelő mechanizmus megbomlása a bélflórán keresztül. És innentől kezdve megnövekszik az esélye az emlőrákos megbetegedéseknek. A túlsúly és az emlőrák között is van összefüggés. A statisztika azt igazolja, hogy az elhízott túlsúlyos embereknél jóval gyakoriban fordul elő az emlőrák. Kedves hallgatók, az iradékok mellett beszélnem kell még a fehérjé kérdéséről. Az állati fehérjéssel, és azt kell mondjam, hogy a kutatások azt bizonyították, hogy a fehérjé kérdésről az állati fehérjék azok, amelyek döntően részt vehetnek iniciációban, tehát rák folyamatok kiindulásában és promóter folyamatokban, tehát már jelenleg a problémák megerősítésében. Szokták kérdezni a hallgatók, hogy mi van a szójafehérjével, mi van a növényi fehérjékkel. Érdekes a különbség, ami most a összetételben, a lebontásban különbség van a kettő között. Tehát ez nem egyfajta irányzat, hogy a növényit készítjük előnyben és az állatit hátrébe szorítjuk, vagy nem valami hátsó szándéka mögött. Egyszerűen az, hogy különböző a lebomlás az állat és növényi fehérjének. És az aminósavak lebontási termékei jóval károsabbak egy hús esetén, egy sajt esetén, egy tojás esetén, a kénhidrogén termelődése miatt, az ammónia termelődése miatt, és mi a triptofán egy olyan aminósav, amelyből sajnos ismét rákkeltő komponensek képződnek. Ez a bizonyos triptofán nevű eszenciális fontosságú aminósav jóval nagyobb mennyiségben van benne egy állati termékben, mint egy növényben, ezért ez is növeli a valószínűséget. Magyarul idáig azt gondoltuk, hogy az állati fehérjék összetétele optimális.
hogy a gyermek fejlődéséhez állati fehérjére van szükség, hogy jól fejlődjön a gyermek, stb. Stb. Ma már tudjuk, és ma már az egyetemen is ezt oktatják, hogy a szójafehérje kimondottan gyógy hatású. A szója, mint tápegész hüvelyes növény, akár fehérje összetételét, tehát aminosav egyensúlya tekintve, akár lecsizintartalomból adódóan, gyógy élelmezési célra használható fel. Hát a húsról még nem hallottam ilyet. De a hús nem igazán javasolható gyógyelmezési célra, sőt, ha egy rák megbetegedés üti fel a fejét, akárgyan orvosra is legyen szó, én azt gondolom, hogy az első között fogja említeni az állati fehérje csökkentést, és a hús csökkentését legalább, illetve kiiktatását a hétrendből. Akármilyen egyetemen végzett valaki, csak megfigyelhető, hogy ahogy egy rák felüti a fejét az orvosi tanácsadásban, elsődleges szerepet kap az állati fehérje csökkentése, ami azt mutatja, hogy tehát van összefüggés a kettő között. Kedves hallgatók, jelezném, hogy az élelmiszeriparban kapható húsipari termékek adalékanyagokkal készülnek. Nem megyek bele ebbe a kérdésbe, se bőven a téma szempontjából a négyszeres fáksó az, ami döntő. Több előadó, illetve hát kutató és szakember megjegyzi azt, hogy a négyszeres fáksó, amivel tartósítják szinte az összes töltelékes készítmény, tehát amit önök a hűtőpulton látnak egy szupermarketben, és valamilyen műbélre, vagy bármilyen bélre van töltve, tehát bélbe töltött töltelékes termék, kolbászféle, szalamiféle, felvágott a párizsi félék. Ezek ahhoz, hogy elérjük azt a bizonyos tartóságot, ahhoz nincs más megoldásunk, csak a részítés fácsóval való kezelés. Nem ismerünk ennél hatékonyabb módszert. Ez egy olyan dolog, hogy bár tudjuk, hogy a nitrites só rákos folyamatban lesz részt, tehát iniciátorként funkcionál a gyomorban, a gyomorrákos megbetegedések egy része hátterében a nitrit és az abból képződő nitrózamin játszik szerepet. Ennek ellenére, amikor rákérdeztünk az egyetemen, hogy hát tanár úr, de hát miért? Tehát miért használjuk, hogyha ha ki van mutatva, tehát ez már nem egy találgatás, ezek tények, tehát mert a szakirodalomban tényként jelenik meg a nitrites fáksóból gyomorban képződő nitrózaminnál keltő hatása. A szakemberek, az oktatók azt válaszolják, hogy ha tudunk mást, akkor mondjuk el. Nincs más, amelyik visszaszorítaná a kolbászmérgezés korokozóját. A botulizmusról van egy szó, Clostridium botulinum nevű egysejtű baktérium, amely a régi házi állatvágásoknál okozott súlyos ideg problémákat és súlyos mérgezéseket. Ezt kolbászmérgezésnek vagy botulizmusnak is nevezték, ma már elenyésző a számuk, csak egy-egy olyan esetben, ahol nem megfelelő a füstelés vagy a pártolás itt ott fordul elő, de vigyázni kell azért még a mai napig is, de már nem jellemző, mert az ipar felvértezte magát ezzel a bizonyos nitrites fácsóval, a nitriten kívül nincs más olyan anyag, amelyik ennyire visszaszorítaná ezt a bizonyos baktériumot, és még egy dolog, két egyetűtek egy csatása tulajdonképpen az iráni szeripar, vagyis a nitrites fácsó szint is ad a húsnak. Nem is gondolják, hogy ha nincs a nitrites fácsó egy felvágottban, akkor azt senki nem venné meg. Tehát a húsnak nincs ilyen színe, mint amilyen egy felvágottnak van, tehát a húsnak nincs élénpiros színe, mint egy párizsinak, vagy mint egy felvágottnak. Tehát itt egy élelmiszeripari háttéreljárásról van szó. A nitrit az reagál a vér hemoglobinjával, és érdekes élénpiros színt ad neki. Egyébként egy ilyen fakó, sárgás, okkersárgás, meglehetősen gusztustalan szint kapna az élelmiszer, elnézést így mondom, és senki nem, eladhatatlan lenne ez a termék. De hát, mint tudjuk, a marketingeseket azért is alkalmazzák, hogy karöltve a technológusokkal, ugye. Egyfajta eladási marketing munkát végezzenek. Hát jelezném ezt a dolgot, hogy ezzel megnöveljük. Minden töltelékes készítményben van nitrites fáksó. A hús lebontási termékei, tehát rákkeltő lebontási termékei mellett, tehát egy felvágottnál kettős kockázat van, a nitrites fáksó és a húsfehérje aminos lebontási termékei együttesen. Hát is hallgatók, rostok, fűszerek, élvezeti szerek, ez lenne a következő néhány perc témája. Miért kell beszélni a rostokról? Amikor mi teljesülési gabonáról beszélünk, amikor mi zakortáról beszélünk, akkor nem szabad a célunk, hogy fogyóhúrázunk és rietázunk, ez a jéghegy csúcsa, ahogy szoktam mondani. Rost
fogyasztásnál sokkal többről van szó. Amikor ugyanis rostot fogyasztunk, akkor hát már ott kezdeném, hogy nem terheljük meg a hasnyálmirigyünket olyan nagy mértékben. A rostban gazdag étrend során a cukor lassabban szívódik fel, egyenletesebben szívódik fel. Ezért a cukorbetegek kezelésében a rostban gazdag étrend nagyon fontos. De a rákbetegedés szempontjából itt meg tudok látni egy kis szervünket, egy kis részt a szervezetben. Ez az epesav, az epehólyag, illetve az epevezetéken keresztül a patkóbélbe nyíló és oda jönlő epesav. Miért van szükség epére? Nagy kérdés. Epesavra. Egyedülálló az epesav funkciója, szinte nincs más olyan rendszer, olyan mechanizmus, amely ilyen hatékonysággal tudna működni egy bizonyos oldalról, az zsíravégbontásban játszik szerepet. Tehát az epesav maga viszonylag kevés enzimet, szinte nem tartalmaz enzimet. Az enzimet már a hasnyálmirigy fogja adni hozzá, a pankreáz enzim, pankreáznak az enzimrendszere. Az epesav elérhetővé teszi a hasnyálmirigy számára a zsíradékot. Tehát szétbontja, felszívhatóvá teszi. Epesav tehát létfontosságot, az epesav létfontosságot szervezetben le. Mint ahogy máshelyen is úgy szokott lenni, hogy ami létfontosságú, hogyha annak a működése megbomlik, akkor ez pedig életveszélyes lesz. Az epesavak ugyanis, ha nincs rost, akkor közvetlen érintkezésbe lépnek a bélfallal, és főleg a vastag bélfalával. Tehát ahol fehér lisztről van szó, fehér kenyérről van szó, főleg, hogyha egy olyan ételről van szó, olyan edéről, ahol van zsiradék, tehát szükség van epesavra bőven, és nincs rost, többnyire ilyen az ételünk. Ez a lehető legrosszabb arány, és epesav nagy mértékben képződik, tehát összehúzódik az epehólyag, epesav nagy mértékben beadik a patkóbélbe, tehát megjelenik már a kockázat, és nincs rost. A rostnak az lenne a funkciója, hogy amint az epesav elvégezte az ő működését, tudnék a zsíradékokat szétbontotta, és elérhetővé, felszívhatóvá tette, emészhetővé tette, azután a rostnak lenne az a feladata, hogy megfogja, hogy tehát, hogy megkösse, hadszor beállja a rendszert, hogy ne érintkezze a nagy mértékben a bélfallal. Az epesav a sok, ugyanis érintkezve a vastag bélfallal egy karcinogén folyamatot indítanak el. Tehát jelezném, az a vegyületcsoport, az epesav a sok, amelyek létfontosságok a szervezetben, ezek méreggé válnak számunkra, ha nem kiegyensúlyozott a táplálkozásunk. Tehát jelezném, nagyon fontos, amit most mondtam, hogy legtöbbször én nem a génmanipulált élelmiszerre helyezem a hangsúlyt. Nem csak az adalékanyagok kiiktatása fontos, hanem a legtöbb megbetegedésre a tápanyag egyensúly megbomlása felelős. Amikor mi kinyerjük a napraforgómakból, kisajtjuk az olajat, megbontottuk a természet egyensúlyát, és ezt az olajat fogyasztjuk nagyobb mértékben. Ahhoz, hogy egy evőkanál kukorica csíra olajat nyerjünk, ha jól emlékszem 14-15 cső kukoricát meg kellene ennünk. Tehát ha tápegész természetben megtalálható formában fogyasztanánk kukorica csíra olajat, akkor 15 csövet meg kéne enni a kukoricából, ahhoz, hogy egy evőkanál kukoricacíra olaj nyerünk. Márpedig mi a lecsóhoz, hát nem kukoricacíra, de mondjuk másfajta olajat hozzáteszünk, fölmerül a kérdés, hogy vajon hány deka vagy hány kilogram napraforgóban nyerték ki ezt a mennyiségű olajat, amit mi a lecsóhoz, a paprikás krumplihoz, a töltött káposztához tettünk. Megbomlott a tápanyag egyensúly, mi soha nem ennénk meg ennyi napraforgómagot, mint amennyi olajat hozzáteszünk az élelmiszerhez. Mert mi a rosszban gazdag napraforgómag elfogyasztásával telítettséget érzést is érezzünk, és ez lenne a gyomorban, tehát nem így kívánnánk túl sokat ellen. Fontos tudni, hogy ne rontsuk meg az élelmiszerek egyensúlyát, mert a szervezetünk egyensúly is megbomlik. Ezek alapvető összefüggések. Az emberi szervezet egyensúlyban működik a természettel. Ha a kettő megbomlik, akkor már gond van ebben. Az epesavas sok felelősek részben a vastagbélben végigmenő a gyulladásukért és daganatokért, mert egy fehér kenyérnél gondoljuk csak el, a fehér kenyér nagy része keményítő, így esetében fehérje és B-vitamin nagyon kis mértékben, a teljes kiöldésük gabonához képest csak 20-25%-ban, tehát nagyon sok vitamint elveszi, fehérje is gyengül, tehát egy teljes kiöldésük abban a fehérje értéke egészen más, mint egy fehér kenyéré. A fehérje érték megmarad, de a fehérje minősége változik egy fehér kenyérnél, tehát nem komplet már annyira, mint egy teljes kiöldésük gabonában. De gondoljuk csak el, hogy egy fehér kenyér, az körülbelül ezen a részen fog felszívódni, ha pontosan a vékony bél részen fog felszívódni, és mi történik? Akkor eltűnik, egyszerűen a semennyit tegyük, a cukor eltűnik az epesav mellől,
Magyarul mondva, az etelsavas sók szinte önmagukba kerülnek át a savakanyaggal együtt a emésztőrendszer további szakaszában, és ezért okozzanak a problémát is, vérgyulladást és vérrákot. Ha emellett lenne cellulóz, lenne kitin, mint mondjuk a gomba jó rostforrásban nehezen felszívódó fehér tartalmaz, de kitin van benne, ami nagyon jó rost balasztanyag. És van benne lignin. A lignin kimondottan rákmegelőző antikarcinogén hatással bír, ami szintén a gombában, a gomba sejtfalában található meg. Ezek a komponensek megkötnék az epesavat, de mivel nem fogyasztottunk rostos szakmányokat, tehát pelyheket, teljes öllésű gabonát, hüvelyeseket, gyümölcs és zöldségféléket, akár nyersen vagy enyhén párolva, ezért az epesavasok közvetlenül érintkezésbe lépnek és hatást gyakorolnak a szervezetre. Kedves hallgatók, ez áll a hátterében a zsiradékban gazdag, a fehérjében gazdag táplálkozás következtében előálló különböző daganatképzés folyamatoknak. Csak jelezném, hogy a felmérések szerint a zsíros fehérjéből is táplálkozás 30%-kal csökkenti az életidőt. Én kezdtem meg is a mondatot. Orvosi tapasztalat, orvosi felmérés, illetve inkább tanács, nem is tanács, az inkább meglátás, mert elég nehéz ezt bizonyítani. 30%-kal, tehát majdnem harmadával csökkenti az élethosszunkat a zsírdős, fehérdős táplálkozás. Azért az, hogyha évben kiszámoljuk, azért egészen döntő következtésekhez segít bennünket. Kedves hallgatók, fűszerek. Említettem a japánokat, a kínaiakat, kinyentek. A nyelőcső, a szájüreg, a nyelőcső és a gyomorhidióban jelentkeznek a fűszerek hatásai. Aki erősített, hogy az számíthat arra, hogy a gyomor kisbőrületén meg fog jelenni valamilyen elváltozás, valamilyen enyhe feszélyesedés hosszabb távon, ez is okozhat valamilyen komolyabb daganatos megbetegedést. Füstölés, fácolás. Hát szintén egy hatányban is azért elterjedt eljárás. Most már füstölt sajtok, füstölt fácolt készítmények döntően hatással vannak a szervezetre. Füstölés, fácolás során ugyanis olyan anyagok vonják be az ijánlítszer külső felületét, amelyek kimondottan karcinogének, ezeket állatkísérletekkel bizonyítottak, hogy füstölt húsféle füstölt készítmény jóval nagyobb kockázatot tartalmaz, és rejlik benne, mint egy nem füstölt készítmény esetén. És csak tisztázás kedvéért mondom a francia példát, nemrégiben, tehát néhány évvel ezelőtt az a statisztika került napvilágra, hogy a vörösbor segíti az erek tisztulását, stb. Meg kell mondjam, hogy szomorú voltam, mert lehet sejteni a hátteret. Talán önök is tudják, hogy Franciaország egy olyan ország, ahol a bornak hát nagy kultúrája van, a borászkodásnak, ez ős hazája. A Franciaország a borfogyasztásnak és a bortermelésnek inkább. És amióta megjelentek az Amerikából származó tömeg, italok, kóla, aztán elindult egy egészségvédelmi reform, a gyümölcsleveg, 100%-os italok. Visszaesett jelentősen a francia alkoholfogyasztás, borfogyasztás és az óriási profit kiesés jelent. És tudjuk, hogyha valaki valamit szeretne elérni, akkor kit hív segítségül? A statisztikus. A statisztikus az mindig legtöbb esetben tud olyan könyvet leakasztani, levenni a polcról, amelyből bizonyítani tudja az adott célt. Szóval is mondani, hogy a tudományos felmérésekkel mindent igazolniat és mindennek az ellenkezőjét is. Vigyázni kell a tudományos eredmények is általánál, és vigyázni kell az áltudományos reklámokra is, hogy nehogy ennek a csapdájába essünk. Franciákra visszatérve, arról nem szól azonban a statisztika, illetve ez a statisztika nem szól, de azért jelezni, hogy másik statisztika szól arról, hogy Franciaországban a borfogyasztásból, a sörfogyasztásból és az égetett szatisztikai fogyasztásból eredően jelentős emlőrák és használvédrák megjelenés van. Tehát lehető fel. A franciák szinte jelen vannak ezekben a megbetegedésekben, amely alapvető összefüggés hozható az alkoholfogyasztással. Tehát jelezném, hogy a vörösbornak a kék szőlő adja az építő hatását. Tehát tehetünk egy még jobb dolgot, hogyha magát a kék szőlőt fogyasztjuk, vagy a mustot fogyasztjuk, és nem magát az alkoholral terhelt italt. Olyan köztetem a más hatása is vannak. Egyébként az alkohol rákképzésben részt vesz. Alkoholból a szervezetben minden esetben aldehid képződik. Az aldehid egy érdekes vegyület, az aldehid később acetaldehid. Ezek a vegyületek iniciátorok, tehát a szervezetben rákképzésben vesznek részt. Szeretném elmondani önöknek azt, hogy amikor egy kockázatban jár az életünkben, az egy igazán problémát kevésbé jelent. Tehát amikor valaki
egy-két dologban hibázik, akkor a szervezet még azt egy-két esetben, több esetben is képes visszafordítani és kompenzálni. De hazánkban és a világon sok faktor van egyszerre. Amikor valaki egyszerre dohányzik is, egyszerre fogyaszt zsíros, fehérjedús ételt, mindezt esténként teszi, egyén kívül időnként mondván, hogy mértéketesen élek, időnként egy-két része kávét is elfogyaszt. Emellett időnként emésztésrealizásként a vörösbor legalább 5-6 faktor van jelen. Most szeretném önöknek azt említeni, hogy önök szerint, ha 3 faktor van jelen egy ember életében, akkor hányszoros növekszik a faktor? Ez a maga kockázati tényező. A megbetegedés valószínűségének kockázata. Tehát mondjuk tegyük fel, valakinek a szervezetében van 2 faktor jelen, a kockázat 2-szer lesz folyikus. Ha 3 faktor van jelen, akkor önök szerint hányszoros a megbetegedés valószínűség? Ugyanis nem 3-szoros. A kockázatok számával hatványozottan növekszik a betegség megjelenés valószínűség. Vagyis, hogyha valakinek már 3 faktor van jelen, akkor az már 2-szer 2, tehát 8-szoros a valószínűség. 3 faktornál 8-szoros, 4 faktornál 16-szoros, 5 faktornál 32-szoros. Minél több faktor van az ember életében, annál jobban 60% a kockázat. Tehát ez nagyon fontos, nem egyenes az arány, hanem egy más matematikai összefüggés van. A rákbetegedések hátterében is, tehát a sok faktoros, multifaktoros rendszer tekinthető. Kedves hallgatók, vitaminok, ásványok kérdése, protektív komponenseknek, különböző védőanyagoknak hívjuk, antioxidánsok. A reggelinkben mindig építsünk be, ha lehet gyümölcsféléket, nyers gyümölcsöket. Az ebédünk közt pedig próbáljunk salátákat készíteni. Tudom, hogy munkaigényes, tudom, hogy nem szeretjük, vagy nincs igazán ízük. Lehet ízletes salátákat készíteni. Az ebédhez, főtételhez készítsünk nyers salátákat. Döntően meghatározzák az egészségi állapotunkat, szellemiképességünket. Antioxidális hatásuknál fogva pedig csökkentjük a rákmegbetegedés valószínűséget. Itt a vitaminok ásványok kérdéséről, ásványon belül a szelén, amely kérdésődési gabonában, búzacsírán, búzakoltában található hülyeségben, a szelén kérdés felelőtérben, mint antioxidáns, a cink és a rész szintén hiányzik a tételből. A vitaminok közül a beta-karotin, tehát a sárga húsú zöldség és gyümölcsfélék, tehát a sárga barack, a zöldségfélék közül a tök, a sárgarépa, aztán a székhában is vannak különböző antioxidánsok. A C-vitamin, bár a C-vitamin hatása nem egészen olyan mértékű hatékonyságú, mint ahogy megszoktuk. Nagyon fellett fújva ez a C-vitamin kérdés. A C-vitamin önmagában kevés, sőt, hozhatom a kockázatot is, jelent a vesekőre való hajlamot növeli. A C-vitamin nem lehet orvosolni mindent rögtön. Nagyon sok ember, állandóan C-vitamin intézmény is, ami majdnem, hogy hamarabb fertőződik meg megbetegedésekről, tehát van egy érdekes egyensúly. A vitaminok ásványok kérdése tehát nagyon fontos, és vannak egyéb védőanyagok a szervezetben, amelyek az másodlagos jellegű antikarcinogéneknek hívunk. Ilyen van a keresztes virágokban, a brokkoliban, káposztában, karciolban és a kertkáposztában. Elég nehezen felderíthetőek hatása, lényeg az, hogy antikarcinogének, tehát rákmegelőző hatások állatkísérletekben létrehoztak tumoros formátumokat, és ezeket sikeresen vissza tudták fejleszteni keresztes virágú nyersételek fogyasztásával, tehát brokkoliban, káposztával, karcolóval és kellel, ezen is alapfigetőzött nyerskosztas táplálkozás, amely nem mindenkinek segít, egy ilyen helyzetben nagyon hasznos lehet. És csak hogy jelezzem, hogy nem minden a tápanyag arány, vannak penésztoxinok a táplálkozásban, mikotoxinoknak hívjuk. A magyar ember, a kávéfogyasztó ember szervezetében mindig van mikotoxin, amely erőteljes májrákra való hajlamot jelent. Sajnos a kávét egy része nem ellenőrizhető, tehát ellenőrizhető lenne, csak nincs hozzá apparátus hazánkban. És ahol penészedés van az élelmiszeren, egy kávénál, egy kakaóbabnál, egy gabonafélénél, ott vigyázni kell a penésztoxinokkal, hiszen ezek rá kell hatásokon már bizonyítottan. A fuzáliumos fertőzés ezért is problémás, tehát ma már nem hozhatnak gabonát forgalomba, csak úgymond, ha koptatták a gabonákat a felületéről, eltávolították a penész, ezek azt a egy felé szennyeződést, és ahol zöldes színű gabonáknak vannak ott azt a tételt, hogy 100-ból 1-nek szabad lenni a jelenlegi hatályos törvények szerint, ahol 100-ból már 100 szemből, 100 gabonaszemből, mondjuk 2 fúzáriumot szemben azt a tételt már igazából élelmiszeripari emberi táplálkozásra nem nagyon lehet felhasználni,
és elmondanám röviden a tanácsokat, tehát befejezésül, mik az a táplálkozási javaslatok, amivel minimálisra csökkenthetjük a rákmegbetegedések, az emésztőszervi rákmegbetegedések kockázatát. Az állati eredeti fehérjék csökkentés, azt kell mondjam, itt a sajtfélékre gondolok főként, az erősen, főleg zsíros saprai termékekre, mondjuk egy túróféle zsíros túrónál már nagyobb kockázat, mert ott erős kazein dömping van. A kazein sajnos egy meglévő tumor súlyosbít. Tehát kísérleti állatokban kazein, 20%-os kazein tartalmú étrend súlyosbította a tumorfejlődést. Hogyha kazein jelentősen lecsökkentették, akkor megállt, vagy nagyon lecsökkent a daganat képződés, növekedés sebessége. Állati fehérjék csökkentése, nehéz fehérjedú zsírdús ételek csökkentése, az összes zsíradék lecsökkentése, tehát itt az olajban sütésről van szó, kitűnő fasírtot lehet csinálni sütőben sütve. Tehát a tersit vékonyan kiolajozzuk, tehát nem olajban sütünk, vékonyan kiolajozzuk a tersit, betesszük először magát az olajat egy picit melegetni, mert különben a beletett pogácsák, kis fasírt pogácsák fogják felszívni a hideg olajat, hogyha melegszik, tehát kicsit meg kell melegíteni az olajat, és ebbe a kis olajfilmbe helyezzük bele a fasírtokat, majd néhány, mondjuk 20-30 perc után, 20-25 perc után megfordítjuk. Egy picit szárazabb lesz. Tehát nem lesz olyan olajban indús íze, olyan jó íze, ahogy ezt megszoktuk. Egy picit szárazabb lesz, de egészségi szempontból minőségileg egészen más a szervezetre. Testtömeg csökkentés, tehát mindig a rákmegelőzésben testtömeg normalizálással kezdjük. Optimális testtömeg elérésre, fogyókúra, diéta. Rostdús, vitamindús ételek fogyasztása, zabkorpa, búzakorpa, a búzacsira is ott van rajta. Nem csak E-vitaminban, antioxidánsban, és lecsitinben az a búzacsira, hanem és fehérjében, tehát majdnem teljes értékű fehérje a búzacsirának, hanem és rostdúsnak is jelentős fehérje van benne. A sült, égetett, pácolt, füstölt ételek háttérbe szorítása döntően fontos. A grillezés megkérdőjelezhető. Tudom, hogy a grillezés egy egészségesebb technikának számít ma, mint az olajbasütés, vagy mint egy másfajta konyhatechnika. A grillezés olyan viszont azon a nagy hőfokon, ami érintkezik az állat külső felülete, vagy a hús rész, ott nagyon komoly karcinogén komponense. A palacsinta sütés is komoly kockázatra kijelző. Tehát az egészségügyi étrendben nem csak a húsok sütése, hanem a legnagyobb felületű étel a palacsinta. Tehát ahol legnagyobb mértékben az olaja érintkezik, tehát lehet tésztafélekén is ilyen karcinogén nagyobbeteket találni. A palacsinta sütésnél, a palacsinta felületén egészen, tehát szinte nagyszerűen legtöbb karcinogén komponens képződik, mint egy sütött hús felületén. Ezért szoktuk a teflonedényeket javasolni, tehát ahol nem kell olajat tenni alá, hanem csak egyszer legelején is utána végig, azzal lehet készíteni a palacsintát, és hát ha lehet teljesülési vagy teljesülési kaponából kitűnő palacsinták készíthetők, egészségre jóval hasznosabb. Fűszerek csökkentés, és inkább olyan fűszerek előtérbe helyezése, amelyek nem irítálják a gyomorfalat, hogy a bors, az erős ételek, a só ezek nagyobb mértékben károsítják a szervezetet és a nyálkahártyát allergizálják. A borsikafű, a mazsalikom, a rozmarinka, kukfű kitűnő egyrészt gyógynövényeknek is számítanak, abszolút nem irritábilisak és kitűnő emésztésjavító hatása van. Például a kakukkfűnek jó íze is van, tehát érdekes, különböző ételekben használható, nem mindenben használható, de emésztésjavító hatása van, és gyógynövény, tehát nem hasonlítható össze egy bors, ami kakukkfű. Egészen más hatása van, és nem növeli a kockázatot a rántás készítésnek, hanem egészségesebb formájára, nem olajban tesszük, hanem szárazon pirítjuk a rántást. Óriási felülete van a lisztszemcséknek, ugyanis sokkal nagyobb felülete van szinte, mint a palacsintánál is többszörösen több, ugyanis minden lisztszemcse felülete egy felülete bevonja az olaj a rendszer, ezért rántást szárazon készítjük, és úgy vagy utána tesszük hozzá az olajat, vagy olaj nélkül keverjük hozzá a főzelékhez, és ezzel később teszünk hozzá egy kevés olajat. Ízében nem lesz sokkal másabb, mert azt gondoljuk szinte lassan, mert különböztetni a kettőt, csak megszoktuk, hogy így készítsük a rántást. Ugyanúgy zsemlecsőn lesz szárazon készítve, csak oda kell is nagyon felvigyázni, hogy nehogy elégessük ezt a rántást, az ételhez készített rántást. Az összetett színhidratokról nem beszéltem, csak annyit említenék, hogy az összetett színhidratok a keményítő, a emészhető keményítő védőfaktorként van számon tartva, míg az egyszerű cukrok, kristálycukor növeli a rákmegbetegedés kockázatát, a tumortár tényezőt, megerősíti a májjá lévő tumort.
élvezeti szerek háttérbeszorítása, kávénál nem csak a koffeina hatásos hálásadákra, a koffeinmentes kávénál is ugyanazt a állati szerepekben ugyanazt a hatást mutatták az eredmények. Tehát koffeinmentes kávé kísérletekre is ki lehet az mutatni tumort, ami azt jelenti, hogy nem csak a koffein, hanem a

Amiga fuori di lei, esetelés kell. Tehát érdekes, hogy szervezetet túl van adagolva valamivel, akkor adott esetben a hiányos hasonlatot is produkál. Az ásványvízzel tehát hiányan bennünk, de nagyon fontos antioxidáns tartalomban a forró ételek kerülése, tehát forró levesek nagyon megművel is sajnos, főleg azért, mert azzal kezdjük az ebédet, forró levesekkel, ilyenkor a gyomor megterhelődik, a gyomor problémák egy részének hátterében ez áll, és az esti, főleg este nagy étkezések kerülése, ami a vastagbél problémák, nem csak a vastagbél, hanem a hasnyálmirigyes vastagbél problémák alapját képezi. Hát elég sok információt mondtam el a mai előadáson, elnézést, hogy picit talán hosszabbra sikerült, de szerettem volna érdemben is átadni az információkat önöknek. Köszönöm szépen, hogy kitartottak és hogy végig figyeltek. Ezt is megköszönöm, hogy eljöttek.

0: Mindenkit szeretettel köszöntök.
1: Legyen ez ennek a néhány plusz előadásnak az átfogó címe, a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett igéje, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Már ugye megfogalmazásában is első hallása is különös dolog ez, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy pénzből élünk, meg élelemből élünk, meg anyagiakból élünk, hát te miből élsz, hát valamiből meg kell élni. A hétköznapokban ez nem ment át a hétköznapi közmondás kincsbe, hogy hitből élni. Sőt, inkább talán kicsit lekezelőleg szokták azt mondani, hogy abból nem lehet élni. Inkább azt mondják, nem azt mondják, hogy abból lehet élni, hogy abból nem lehet élni. És ezért én egy kicsit ezt szeretném körbejárni a most következő előadások során, hogy mit jelent hitből élni, és hogy egyedül hitből lehet emberhez méltóan élni. Honnan is induljunk ki a mai első előadáson, a hitről néhány alapvető Biblia verset szeretnék bemutatni, és a magam személyes tapasztalatát is elmondani arról, hogy például én a hitet hogyan ismertem meg. Az első Biblia vers, amiből szeretnék kiindulni, Lukács evangéliuma 18. fejezet 8. verse, Jézusnak egy különleges példázatának, a hamis bíró és özvegyasszony példázatának a vége. Lukács 18.8. Ez a mondat így hangzik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Egy nagyon érdekes mondat. Mert ez a mondat rávilágít arra, hogy a hit mindig is az emberi élet legalapvetőbb, legnagyobb értékei közé tartozott, de sajnos ebből a történelem előre haladása során, a történelem végidejében kevés lesz. Ez a kis mondat rávilágít arra, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az, hogy nincs az emberekben hit. Ma a világnak valóban nem a gazdasági problémák a nagy problémái, nem is az erkölcsi problémák, mert az erkölcsi probléma is valaminek a következménye. Jézus azt mondja, hogy ahogy halad előre a történelmünk és az ő megígért második eljövetele is közeledik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Síralmas állapotok lesznek a világon, mert az emberekben nem lesz hit a szó legtágabb értelmében, tehát nem csak bibliai vagy vallási értelmében, hanem olyan hit sem lesz, hogy érdemes egyáltalán élni. Érdemes egyáltalán fenntartani magunkat? Olyan kultúra, olyan civilizáció fog beköszönteni, ami a halállal úgy játszik, mint régen a gyerekek a játékokkal. Nem érzi az életnek az értékét, mert úgy gondolják tömeges formában az emberek, hogy tulajdonképpen az élet nem is olyan nagy dolog, hogyha nem érünk, az se olyan nagy dolog, mert megtalálni ebben az életben a hivatásomat, megtalálni az, hogy miért érdemes élni, hát ez tulajdonképpen ez semmiség, tehát avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Úgy visszaemlékezem, hogy gyerekkoromban én ezt a szót, most induljunk ki a szóból. Mindenki nézze meg, hogy ez a szó számára mit jelentett mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Gyerekkoromban én ezt a szót nem sokat hallottam, de kétségkívül hallottam, mert hiszen vallásosan neveltek a szüleim, például 5-6 éves koromban már rendszeresen eljárattak templomba, és mint aféle vidéki fiúgyermek, hát minisztráns is lett az ember egy katolikus templomban. Meg is tanultuk latinul a miseszöveget, akkor még ilyen nyelven mondták. De ha úgy visszaemlékezem, hogy nekem ez a szó, hogy hit, ez mikor kezdett valamilyen jelentést hordozni? Amikor tartalma lett ennek a szónak, az egészen pontosan olyan 12-13 éves lehettem, emlékszem még a napra is, ugye én nagyon mozgékony gyerek voltam, és nagyon szerettem futballozni. Én az órákon viszonylag figyeltem, és gyorsan az anyagot elsajátítottam, otthon az ebéd után gyorsan megírtam a leckéimet, aztán úgy ki 100 méterre volt tőlünk egy sportpálya, és tavasztól őszig az én napi 4-5 órát lefutkároztam futballozással, és egyszer egyik ilyen nap, ilyen tavaszi nap lehetett, hazamentem, és hát annyit futottunk meg, annyit játszottunk, hogy erőnk nem volt vacsorázni, csak úgy lefeküdt az ember a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és akkor Gáti József előadásában Babits versek hangzottak el. Egy ilyen 20 perces műsor volt, de milyen érdekes, hogy én éppen arra 20 percre kapcsoltam be otthon. És lefeküdve ugye az otthoni diványra, végighallgattam Babits verseket, és engem annyira megbabonázott Babitsnak a költészete, hogy még aznap délután volt egy kis idő, a városkánkban volt egy könyvesbolt, oda elszaladtam, és ez is érdekes, ez az egyetlen egy Babits kötet volt ott. Ez már most egy rongyányűt, éppen 40 éve megvett Babits. Életem első kötet, amit én vettem magam a magam zseppénzéből, 30 forint volt abban az időben, de hát az nagyon nagy pénznek számított. Hát ezt én rongyá olvastam, és ahogy habzsoltam ezt a Babits kötetet, 1924-ben jelent meg Babitsnak a Sziget és tenger című kötete, és a Sziget és tenger című kötet elejére írt egy prózai hitvallást, ami így hangzik, hogy örökké ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás. Egy költőnek a hitvallása, és ugye, ahogy lapozgattam a kötetet, hogy tele versel, és ez úgy föltűnt, hogy ez meg egy prózai betördelés, rögtön elkezdtem olvasni, és erre a mondatra esett a figyelmem. A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinne, hogy valamiért élnie kell, akkor nem is élne. Ezek a szavak, Tolsztói szavai járnak az eszemben, és vizsgálom, mit hiszek. És én nem tudtam letenni. Ezt többször elolvastam. Mondom, hogy ha az ember él, akkor valamiben hisz, mert hogyha nem hinne, nem is élne. Mondom, ilyen nagy dolog az élet, hogy itt az életben valami meggyőződésre kell jutni, hogy van értelme élni, vagy miért élek. És ezt Tolsztói mondta, hát hallottam, hogy Tolsztói egy nagyon nagy író volt, csak hát a Háború és békét soha nem fogom elolvasni, olyan vastag. De Tolsztói nagyon nagy író volt, és hát Babits is őt idézni, és újra olvastam, a hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer ér, akkor valamiben hisz. És mondom, miben hiszek én? 12-13, miben hiszek én? Szüleimet is kezdtem faggatni, és édesapám mondta, hogy fiam, én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Szűz Máriában, csak abban nem hiszek, hogy nekem egy vadidegen embernek el kell mondanom a bűneimet. Ekkor persze anyukám is replikázott, hogy mi hát azért mi jó katolikusok vagyunk, mi azért elmegyünk a gyóntatószékbe, és mi elmondjuk a bűneinket, mi attól meg akarunk szabadulni, mi tiszták, igazak akarunk lenni, de akkor apukám mondta, hogy én ebben nem hiszek, hogy egy ember hogy tudná az én életemet így felfogni, meg én egy vadidegen embernek hogy mondjam el a legintímebb dolgaimat, hát én ebben nem hiszek, de én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szűz Máriában. Hát visszaemlékezve 12-13 éves koromban kezdett ez a szó először bennem tartalmat nyerni, hogy mi ez, hogy hit. Hogy a hit az valami nagyon személyes dolog kell, hogy legyen, az a legelemibb összefüggésben áll az én egész életemmel, mert hogyha én jól akarok élni, ha meg akarom találni az életben a helyemet, akkor az életet csak valami hitre lehet föltenni, hogy ez szükséges az élethez. Ezt mondom, olyan 12-13 éves koromban kezdtem először érezni, úgyhogy azután eltelt újra ugyanennyi idő körülbelül, 12-13 év, amikor a hitnek a híres meghatározását elolvastam a Bibliából. Ugye a hitnek a Bibliában nagyon sokféle meghatározása, megközelítése van, de mindannyian tudjuk, hogy a legjobb talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végigolvasni, ez az úgynevezett hit hőseiről szóló különleges szakasz a Bibliában, és hogy végig sorolja az emberiség őszüleitől, pátriárkáitól kezdve Pál apostol a hit nagy hőseit, egy meghatározással kezdi. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy megborzongtam, visszaemlékeztem, amikor olyan 25-26 éves koromban ezt olvastam, hogy valami efélét gondoltam én 12-13 évesen, csak én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy a hit az nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit nem egyenlő a vallási szokásokkal, a hit nem egyenlő a babonákkal, a hit nem egyenlő azzal, amit az emberek sokszor hitnéven neveznek, a hit nem egyenlő a vallással. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két szót emelnék ki ebből a meghatározásból, hogy meggyőződés. Először ez, hogy a hit az meggyőződés. A hit az nem elhívés, amit nekünk akkor tanítottak, meg most is sokszor azt mondják, hogy amit már nem tudunk belátni racionálisan, ott jön a hit. Hát ez téves, ez az egész dolog, hogy valamit nem tudok belátni, és utána jön a hit. Akkor a hit egy ilyen fejesugrás a mély vízbe, hogy addig valamit nyomon tudtam követni, azután már nem, hát akkor higgyem-e, nem. A Biblia azt mondja, a hit az meggyőződés. Az egy olyan bizonyosság, amit nem lehet elvenni az embertől, de a bizonyosságig el kell jutni. Rögtön bizonyosságra nem jutsz el. Én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a bizonyosság az olyan gyorsan elérhető dolog. Később kezdtem látni, hogy a bizonyossághoz bizony nagyon hosszú út vezet. Az emberek gyorsan kérnek bizonyosságot, de ahol gyorsan vagyunk, az nem a bizonyosság, hanem a valószínűség. De amíg a valószínűségből bejárjuk azt az utat, ami a bizonyosságig vezet, ezt matematikailag úgy tudnám mondani, az 50%-tól, amikor elérek a 100%-ig. Hát ez hosszú út. Mindenki az 50%-nál kezdi el, mert minden ember, amikor reggel fölkel, azt mondja, hogy valószínű, hogy ma is lesz egy nap. Valószínű, hogy ma is ugyanúgy fogom tenni a dolgaimat, a szívem talán verni fog, lesz erőm, elindulok. Valószínű, mert hát eddig is többször fölkeltem, és hát így kezdődött el egy nap. De hogy én az egész életemben mit kell, hogy tegyek, mire tegyem rá az életemet, és mifelé tartok, ahhoz egy bizonyosság kell. És ahhoz már nem elég ez, hogy reggel fölkelek, meg elindulok valamerre. A matematikából tanultuk a gimnáziumi éveink alapján, hogy volt egy nagyszerű matematikus és fizikus, aki a valószínűség számítást fölfedezte. Akkor terelődött a figyelmem Pascalra. És Pascal gondolataiban csodálatos levezetés van, és mindenkinek ajánlom ezt az ezer gondolatot úgy, hát akkor olvassuk el, amikor akik is ott nyitjuk ki, ahol akarjuk, mert ez ezer gondolat töredék, ami az ő céduláiból állt össze, és nagyon szeretem ezeket a gondolatokat, és tényleg ezt is már 40 éve olvasom. És Pascal mondja azt, hogy mindig induljunk ki a valószínűségből, mindig induljunk ki az 50-50%-ból, de az igazi emberi élet az mindig a bizonyosságot célozza meg, és a bizonyosság nem más, mint az 50%-nak a 100%-ra való felemelése. De azt mindenkinek magának kell bejárni. Ezt most meg is fogom mutatni majd egy példán az előadás következő egyik részében. A másik fogalom, amit kiemelnék a meggyőződés mellett, hogy a reménylet dolgok valósága. De mit remélhetek? Mi az, hogy reménylet dolgok valósága? Ki mondja nekem azokat a dolgokat, amikben reménykedhetem, hogy valóra fognak válni, és még nem váltak valóra, de én már ezt úgy kezelem, mint valóságot. Szóval a hitnek a meghatározásában két súlyos szó szerepel, a hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról egy meggyőződés. Tehát a hit az életnek valami olyan hatalmas értéke, ha valaki nem küzd a hitért, az körülbelül annyit jelent, hogy nem küzd az életért. A Bibliában ezt a meghatározást természetesen követik más módok, amelyeken keresztül a Biblia segít bennünket, hogy közelebb érjünk a hithez. A meghatározás egy fogalmi dolog, de a Bibliában általában szemléletes dolgok is vannak, és a Biblia a hitnek a szemléletes jelképeként az arany, az aranyat jelöli meg. Péter apostol első levele, első fejezet 7. versében olvassuk azt, hogy a hit az olyan, mint a sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is. Tehát valahogy a Biblia azt mondja, hogy a hit az életünkben egy állandóan tisztuló, erősödő, egyre értékesebbé váló valóságnak kell, hogy megfeleljen. És gyermekkorunkban is lehet egy gyermeki hitünk, jó is, hogyha van valami gyermeki hitünk, és általában a gyermekeknek van valamilyen hitük. Van valamilyen hitük, és nem is akármi, csillog a szemük, örülnek, és nem tudják is kimondani, de talán az a hitük, hogy élni jó. Ez, hogy élni jó, ez már a kamaszkorban ez nem egészen így fest, a felnőtt embereknél meg átmintázódik arra, hogy élni teher. Pirinszky János, amikor nyilatkozatot adott a francia rádiónak a 70-es évek végén, a következőt mondta. A vallás szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk. De ez még nem hit. Vagy legalábbis nem igazi hit. Válságos állapotokba, határhelyzetekbe juthatunk, amikor ez a hagyományos vallás elbizonytalanodik, meginog. Azt hiszem, hogy vallásos embernek kétszer kell rátalálni a hitre, megszilárdítani a hitét. Először gyermeki ártatlansága idején, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos, ha újra rátalál az igazi hit révén, amelynek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie. Ez a két hit, amelyet gyermekkorában kap az ember, meg amelyikre személyes drámája során talál rá, megsemmisíti, ugyanakkor föl is erősíti egymást. Érdekes szavak, ugye? Hogy a gyerekekben is van, gyermekkorban van valami hitféle, valami kezdemény. De a felnőtt kori hit az más, mint a gyermeki hit, az egy tudatos keresés gyümölcsének, hogy mondja a költő, hogy ez egy dráma. Tehát ezért mindenkinek meg kell küzdenie. Ugyanolyan, mint hogyha kibányásszák az aranyat, és akkor az aranyat elkezdik tisztogatni, beteszik a tűzbe, hogy a salakmáljon le róla, és a hit az egy folyton fejlődő valóság az életben, és valahogy a Biblia erről is gondoskodott, hogy leírja ezt a hitet, hogy a hit az olyan értékes, mint hogyha aranyat vagy ezüstöt találtunk volna meg, mert az életünknek az alapja a hit. Hit nélkül lehetetlen élni. Aztán ugyanebben a Péter levélben föltűnt nekem az, itt az első Péter levél első fejezet 5. versében egy érdekes Biblia vers, ami így szól, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Olyan hatalmas dolog a hit, mondja a Biblia, hogy nem csak a földi életünk boldogsága függ tőle, hanem hit által őriz bennünket Isten hatalma a végső üdvösségre, tehát az örök életre is. Az az érdekes ebben a Biblia versben, hogy azt mondja, hogy Isten hatalma őriz. És az ember, hogyha így idáig hallja a Biblia verset, hogy Isten hatalma őriz, az mindig úgy gondoljuk, hogy Istennek van hatalma, van gondviselése, hát kérjük Istentől, hogy rendezze el a körülményeket körülöttünk, hogy jó körülmények között éljünk, hogy könnyedén, simán folyjon az életünk, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem így akar bennünket őrizni az üdvösségre, hanem Isten nem a körülményeket fogja átrendezni körülöttünk. Isten nem mondja azt, hogy jobb lesz a világ, vagy könnyebbek lesznek a körülményeink. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ha valakiben nő a hit, akkor nő az Isten közelsége, és Isten jobban tudja őt őrizni az üdvösségre. Ha valakiben gyengül a hit, szinte kételkedik abban is, hogy van-e Isten. Ugye? Sokszor van így. Ez is egy nagyon különleges Biblia versnek tűnt előttem. Aztán utána nem csak meghatározás van a hittel kapcsolatban a Bibliában, nem csak ilyen szemléletes jelkép, hogy arany tűzben megpróbált arany, hanem van a hitre jutásnak egy levezetése a Római Levél 10. fejezetében. Tehát ez már egy gondolatmenet, tehát ez nem csak egy rövid definíció, nem egy jelkép csupán, egy gondolatmenet. A Római Levél 10. fejezetében a 13. verstől a következőt olvashatjuk. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi tanításunknak? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát figyeljük meg, hogy itt a Biblia egy egész levezetés közöl, és azt mondja, hogy minden ember az élete során szokott segítséget kérni. Szokta azt mondani, jaj Istenem, segíts! Jaj, most történjék valami! Jaj, most legyen valami megoldás az életemben! Jaj, de jó lenne, hogyha most valaki segítene valami problémám, konfliktusom megoldásában. És innen indul el a gondolatmenet. Azt mondja Pál apostol, hogy aki az Istenhez fordul, nem fog csalódni. Aki az Istenhez komolyan fordul, az Isten meg fogja segíteni. De azt mondja, hogy hogyan forduljanak az emberek az Istenhez, hogyha nem hisznek benne. Azt mindenki mondhatja, hogy ja, Istenem segíts, aztán utána már el is felejti, akkor megoldódott a dolog, hogy van Isten a világon. De azt mondja, hogy ha nem hisznek az emberek, miért nem hisznek az emberek, mert nem hallottak felőle. De honnan halljanak felőle, hogyha nincs prédikálás, ha nincs Isten igéjének a közvetítése. Na de honnan van az Isten igéjének a közvetítése? Hát az Isten igéjéből. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy a szó igazi értelmében hívő emberről akkor lehet beszélni, egy felnőttkori hívő emberről, aki az életében ez a Pilinszky által említett drámai küzdelemben, drámai keresésben eljut ezekhez a felismerésekig, hogy nekem kell egy külső segítség. Na de ki ez a külső segítség, ha azt se tudom, hogy ő kicsoda? De honnan tudnám, hogy kicsoda, ha ő nem mutatná be saját magát? Valahogy a hit az a Bibliából, az Isten igéje által van, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Miért nincs az embereknek hitük? Azért már nem hallanak Istenről. A hit az nem egy önszugesztió. Az nem egy önmagunkra erőltetett valami, hogy most én bemagyarázom magamnak, hogy már pedig nekem vallásos embernek kellene. Ne, én nem lehetek ateista, én kell, hogy higgyek az Istenben, biztos, hogy van Isten. Ez még kevés a hithez. A hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, tehát hogyha nem ismerem meg, hogy mit mond az Isten, és hogyan mutatja be a világot és az én életemet az Isten, és hogyan mutat rá annak a törvényszerűségeire, hát akkor hogyan is jöhetne létre bennem a hit? Pascal, aki a 17. században már ateisták nagy tömegével állt szembe, mert akkor az ateizmus már egy eléggé kifejlett világmagyarázat volt, a gondolatok 240-es töredékében ilyen képzeletbeli beszélgetést reprodukál egy ateistával. És a következő a párbeszéd. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Sokszor mondják ezt az emberek, hogy hát én ilyen kicsapongó életet élek, és akkor felsorolják, hogy mit csinálok. Tehát én nem élnék ilyen kicsapongó életet, ha hinnék. Ugye, ma is sok ember azt mondja, hogyha neki lenne hite, nem ilyen lenne az élete. De hát nincs hite, mintha azt mondaná ez az ember, hogy önmagán kívüli dolgok miatt nincs hite, és hát ő ezért nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. Tehát ugye érthető a kiindulópont. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Én meg ezt válaszolom. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Én megfordítom a dolgot, és most Pascal ki is fejti, ne én fejtsem ki, olvasson tovább. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Nos, magán a kezdés sora. Ha tehetném, hitet öntenék magába, de nem tehetem. Következésképpen nem is tudom kipróbálni szavai igazságát. Maga azonban le tud mondani a gyönyörökről, és meggyőződhet róla, vajon igaz-e, amit állítok. Ugye ez egy matematikus logikája, tehát itt nincs mellébeszélés, itt csak csont és hús van. Azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy régen hinne már, de nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. De hát legyen kedves egy kicsit szüneteltetni azt az ön által sok minden gyönyörnek képzelt dolgot, utána járni egy kicsit a világ ügyeinek, és meg fogja látni, hogy más lesz az élete, mert én nem tudok hitet önteni önbe, nem tudok hitet adni. A hitet mindenkinek személyesen kell beszerezni, de hogyha ezt megteszi ezt a lépést, akkor majd az a hit olyasmikre ad erőt, amire nem is gondolta volna, és akkor a saját tapasztalatából látni fogja, hogy mennyire más hitből élni. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak két szava, két egyszerű kis szava mennyire tökéletesen rámutat arra, amit Pál apostol itt egy gondolati levezetésként állít elénk, a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében. Jézusnak nem csak a kezdetben általam említett Lukács 18.8-ban az a vélemény, ami világunkról, hogy itt nincs hit, ugye, avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön, hanem a Jelenések könyve 7. levelében, az úgynevezett laodíciai levélben is azt mondja Jézus, hogy amiből a legkevesebb lesz, még a hívő emberek körében is az a hit. Ugye a laodiceai üzenetben azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye ennek a korszaknak és ennek a korszak hívő közösségének Jézus azt üzeni, hogy azt hiszik, hogy gazdagok, mert úgy gondolják, hogy van hitük, de én azt mondom, hogy csak hiszitek, hogy van hitetek, valójában nincs hitetek. Csak ti úgy gondoljátok, hogy nektek van hitetek. Ezért mondja Jézus, és itt van ez a kis szó, hogy védj tőlem. Védj, te védj személyesen, de tőlem. Tehát a hitet valahonnan be kell szereznünk, attól kell beszereznünk, akiben mindig megbízhatunk, akinek a szava mindig bizonyos és igaz. Ezért hívja magához Jézus az embert, és azt mondja, hogy ember, ha hinni akarsz, fordulj hozzám. Hallgass rám. Ne emberi hagyományokból akarj hitet, vagy ne önmagadra erőltessél egy ilyen meggyőződés, hogy te most hívő ember vagy, gyere hozzám. És amit én mondok, vagy amiről én tanítok, azt ismerd meg, szembesítsd a magad életével, akkor látni fogod, hogy milyen hitetlen vagy. És én elmondom neked, hogy hogyan élhetsz más életet, de ez azt mondja, ehhez venned kell, tehát így venned kell, azt mondja, tőlem, védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, ugye előbb már tisztáztuk, hogy a tűzben megpróbált arany az a hitnek a jelképe. Vagyis nagyon súlyos a probléma, mert nem csak azt mondhatjuk el a mai világunkról, hogy nincs hit, hanem azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ahol azt hiszik, hogy van hit, ott sincs hit, és az önbecsapás még súlyosabbá teszi a dolgot. Mert van, ahol nincs hit, talán önhibájukon kívül az emberek nem jutnak a hithez, csak olykor-olykor mondják, hogy Jézusom segíts, vagy Istenem segíts, de a következő lépés már nem teszik meg, hogy hogyan hívnák segítségül, ha nem hisznek benne, honnan higgyenek, hogyha nem a prédikálásból, és honnan van a prédikálás, ha nem az igéből, hanem még ott is, ahol hitről beszélnek, ott is Jézusnak azt kell mondani, hogy ti csak úgy gondoljátok, hogy van hitetek, de tulajdonképpen ti sem éltek hitből, csak beszéltek a hitről. Sokat beszélnek a hitről, de nem élnek hitből. Nem élnek úgy, amiért Jézus jött a világra, aki valóban mindig hitből élt. Ha így végig tekintjük ezeket az alapvető Biblia verseket, óhatatlanul el kell, hogy jussunk odáig, hogy a Biblia szerint, tehát a hitnek a forrása, az az Isten szava, az a Biblia. Ha valaki nem ismeri meg, nem jut bizonyosságra a Bibliának minden egyes tanításában, a hite szükségképpen töredékes lesz, gyenge lesz, esendő lesz, nem tud élni hitből, csak beszélni fog a hitről. Tehát itt mindennek a kulcsa az, hogy a hitnek a forrásához eljussunk, és naponta vegyünk ebből a forrásból, és naponta ebből a tiszta vízből emeljünk a szánkhoz. Itt szeretném elmondani azt, hogy Pascal, aki mondom fizikus, matematikus volt, és aki maga körül egyre nagyobb számba látott ateista embereket. Ugye mi nálunk már az ateizmus szinte világjelenség, most már szinte azt látjuk, hogy mindenki ateista. Még a vallásos emberek is ateisták, csak beszélnek a hitről, de hát nem élnek úgy, ez annyit jelent, hogy ateizmus. Pascal próbálta az ateista tömegek számára megfoghatóvá tenni a hitet, hogy mit ért ezen a Biblia, hogy a hit az bizonyosság. És a következő játékot ajánlja. Ez egy nemes játék. Ő azt mondja, hogy ha a hittől azt várjuk, ami a valósága, tehát hogy az bizonyosság legyen, akkor a bizonyosságig el kell, hogy jussunk, tehát az 50%-tól el kell, hogy jussunk a 100%-ig. Mert az életet csak 100%-ra lehet felépíteni, és hogyan jutunk el a hit területén a bizonyossághoz. Ő azt javasolja, hogy induljunk ki abból, hogy van Isten, vagy nincs Isten. És gondoljuk végig ezt a két lehetőséget, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és azt mondja, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor négy kategóriából lehet kiindulnunk a nagy keresésünkhöz. Egyszerűen matematikai táblázatot állít, és azt mondja, Van Isten, és én azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, de én azt mondom, hogy nincs Isten. Nincs Isten, de én azt mondom, hogy van Isten. Nincs Isten, és én azt mondom, hogy nincs Isten. Ezzel a matematikai körét kimerítettük a dolgoknak, mert ötödik kategóriát senki nem tud mondani. Az életben sokszor a matematika jut segítségünkre. Tehát van Isten, és azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, és azt mondom, hogy nincs. Nincs Isten, és azt mondom, hogy van, nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs. Ez négy lehetőség. Több lehetőségünk nincs az életben. Ezt a kérdést, hogy elinduljunk a hithez vezető úton, ennél a valószínűségnél kell elkezdenünk. Ez a tisztességes és becsületes kiindulópont. Rögtön mind a négy kategóriát próbáljuk számszerűsíteni. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, és úgy élek, akkor minden az enyém. A földi életben a boldogság, és az örök élet a jövendő életben. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek, mondja így Pascal. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Hát ő már a nagy játékszenvedély időszakában él, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, rulettjáték szinten próbálja az emberekhez közel vinni, mert már akkor is olyan mélyre süllyedt az emberi gondolkodás, mint ahogy ma is ott van, hogy most már az embereket szinte úgy lehet megközelíteni, hogy bejössz a játék kaszinóba, és akkor nézzük, hogy milyen téteket tesznek, hát akkor mi is ilyen nyelven beszélünk, hogyha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Ha azt mondom, hogy nincs Isten, de mégis van, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor mindent elveszítek. Nézzük a harmadik lehetőséget. Ha nincs Isten, és azt mondom, hogy van, akkor semmit nem veszítek el, bár nekem ezt most az ELTE-nek az egyik valószínűség számítás professzora azt mondja nekem, hogy ez nem így van, János, mert hogyha nincs Isten, és én mégis úgy élek, mintha lenne, szigorú életelvek, meg erkölcs, mennyi gyönyörről kell lemondanom? Mert hát, hogyha nincs Isten, és mégis úgy élek, mintha lenne, hát akkor nem török házasságot, nem lopok, nem csalok, és mennyi minden ínyenc falatról kell lemondanom. Mondom, Pascal is megválaszolt erre, mert van egy töredéke, amelyben azt mondja, hogy Uram, ön azt mondja, hogy ha nincs Isten, és ön azt mondja, hogy van, és szigorú erkölcsök szerint elesik a boldogságoktól. Hát önnek csak a házasságtörés a boldogság? Az nem boldogság, hogy van felesége, meg gyerekei? Az nem boldogság, hogy nevelheti a gyerekeit? Szóval alaposan fülön csípi ezt az ateistát, amikor azt mondja neki, hogy elnézést kérek, mit nevezünk gyönyörnek? Mit nevezünk gyönyörnek? A negyedik kategória, ha nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor se veszítek semmit. Tehát a négy kázust így tudnám összegezni, hogy az első esetben mindent megnyerek, a második esetben mindent elveszítek, a harmadik esetben nem veszítek tulajdonképpen semmit, és a negyedikben sem veszítek semmit. Akkor összegezzük, hogy mit érdemes mondani inkább, hogy van vagy nincs. Mert ha a nincsre szavazok, akkor a második esetben mindent elveszítek. A negyedik esetben tény az, hogy semmit nem veszítek, tehát van egy 0%-om, meg van mondjuk egy 25%-om. De ha azt mondom, hogy van és van, az egy 100%, a második eset az nem az én esetem, a harmadik esetben, ha nincs, és mégis azt mondom, hogy van, nem veszítek, tehát az is egy 25%. Tehát akkor itt mennyi 125% áll szembe 25%-kal? Vagy hogy próbáljuk másképp? Mondjuk talán úgy, hogy legalább annyit mondani, hogy van Isten, ez még logikailag is legalább több, mint 25%-kal több, mint az 50%, tehát akkor legalább már az ilyen puszta, egyszerű végiggondolása is azt mondhatjuk, hogy az 75%? Hogy még mindig jobban jövök ki a játékból, ha azt mondom, hogy van, mint hogyha azt mondom, hogy nincs, 75%-osan jövök ki a játékból. És zárójelet nyitok, mert a múlt héten Pilisvörösváron arra kértek a hallgatók, hogy a nagy világvallásokból ismertessem azt, hogy a szeretetről mit mondanak a nagy világvallások, és meghívtam egy iszlám szakértőt is, mert ma az iszlám nagyon elterjedt vallás, Európában tudjuk, hogy már lassanként a 10% felé halad az iszlám hitűeknek az aránya, és hát az iszlám nagyon terjed, Németországban sorra építik a mecseteket, és nagyon érdekes dolgokat mondott ez az iszlám szakértő, azt mondta, hogy például Európában sokan áttérnek az iszlámra azért, mert azt mondják, hogy ez egy családszerető vallás. Ezek a török családok másképp élnek, mint a német családok. Fiatal hölgyek térnek át az iszlámra, mert azt mondják, hogy hát én szeretnék gyereket. Hát itt most már a keresztény civilizációban ki akar családot meg gyereket? Hát ez már nem arra van beállítva. Ez a karrierre van, meg a okoskodásra, meg nem tudom én mire van beállítva. És nagyon sokan is. Akkor ő azt mondta, hogy hát milyen megdöbbentő dolog ez, hogy egyszerűen az iszlámot azért részesítik előnyben, mert olyan egyszerűen rámutat arra, hogy neki nem probléma a hit, hogy Allahban való hit, hát ki teremtette ezt a világot, hát csak az Isten. Most ezen érdemes vitatkozni, hát mitől olyan tökéletes itt az egész csillagos ég, ha éjjel fölnézel az égre, vagy napközben a napsugára, a rügyezés, a virágok, a gyümölcsök, hát mitől, hát ha nem lenne emögött valaki értelmes lény, és ez nagyon sok embernek imponál, és azt mondják az emberek, hogy hát tényleg, hát én szeretnék emberhez méltóan élni, családban élni, gyermekeket nevelni, örülni a természetnek. Hát ezt az iszlám jobban megadja most, mint az úgynevezett keresztény civilizáció, ami persze már rég nem keresztény, hanem egy velejéig ateista civilizáció, és hát ezért az emberek áttérnek az iszlám hitre. De Pascal tovább megy. Azt mondja Pascal, tehát, hogyha elindulunk 50%-ról, de ezt a négy kategóriát végig gondoljuk, legalább már 75%-nál kell, hogy járjunk. De itt még nem beszélek hitről. Csak egyszerűen a valószínűség számítás elemi szabályai szerint gondolkozom, és lépek egyet-kettőt, de azt mondja, akkor már miért nem veszem kezembe a Bibliát, mert hogyha a Biblia azt mondja önmagáról, hogy ez az Isten szava, hát legalább olvassam el a Bibliát, tehát nem kötelező hinni a Bibliának, de legalább olvassam el. Aki legalább elolvassa a Bibliát, mondja Pascal, az a 75%-ból egyszerre föl fog ugorni legalább 85-90%-ra a következő egyszerű meglátás miatt, hogy a Biblia sehol nem használ olyan stílust, mint a világ egyéb könyvei. A világ egyéb könyvei, akik közel állnak az íróhoz, vagy az író eszméihez, azokat dicséri, akik távol állnak, azokat állandóan vádolja, pocskondiázza, lehúzza. A Bibliában az a félelmetes, azt kell látnunk az első olvasás nyomán is, hogy az Isten ellenségeiről semmi rosszat nem mond. Nem vádolja őket, nem feketíti be őket, nem pocskondiázza őket. Nem mondja, hogy ilyen-olyan gonosz, meg cudar, meg álnok emberek, leírja egyszerűen a tetteiket, a mondataikat, visszaadja, amit mondtak, és ugyanezt csinálja az Isten embereivel is, azokat nem fogja az égbe dicsérni, hanem leírja Ádámról, hogy milyen vétket követett el, leírja Noéról, hogy hívő ember létére mit csinált, Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, legsúlyosabb dolgokat is közli. Azt mondja Pascal, hogy ha azt nézem, hogy a Bibliában csak a stílust nézem, tehát hogy milyen stílusban beszél, hogyan fogalmazza meg ez a 66 könyv 1600 év alatt a dolgokat, akkor már a 75%-om egyre inkább emelkedik, mert azt mondom, hogy a világon nincs még egy ilyen könyv, ami ennyire tárgyilagosan, ennyire szakszerűen, ennyire személyválogatás nélkül, ennyire az igazságra figyelve tudja előadni a dolgokat. Ilyen nincs. Azt mondja, hogy ha mi rendesen tudnánk olvasni, akkor a Biblia stílusa már meggyőzne bennünket arról, hogy itt egy rendkívüli dologról van szó, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, de hát ez ugye egy stílusra még 100%-ig nem vihetem fel a dolgokat. Egy stílus az azt mondja, hogy igen, ez egy páratlan stílus, de hát ezzel még csak egy olyan 85%-ra viszem fel a dolgokat, de nekem 100%-kel. De most jön a harmadik lépés, mondja Pascal, ami fölviszi 100%-ra a dolgokat, és mi viszi fel 100%-ra a dolgokat? Tessenek megfigyelni, az egyik legmegrendítőbb, és vannak ilyen nem egymondatos töredékei, ez ilyen jó féloldalas töredéke. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, s a mindenség e zúgában magára hagyott sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, hogy kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajta erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többi onnan elmenni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe az ember egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévegő szerencsét megpillantaniuk maguk között.

ígéjére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, a 100%-ra ez viszi fel a dolgot. Hogy tudnék, hogyha a Bibliának nem csak a stílusát csodálom, hanem elkezdem nézni tartalmilag, hogy mit is állít a Biblia, akkor azt látom, hogy a Bibliában vannak olyan kézzel fogható jövendőlések, amelyek a történelme egy adott pontján kimondták, hogy innen számítva ennyi év után ez fog beteljesedni. Ez Dániel próféta megmondta, hogy a messiás, amikor eljön, az innen ettől a történelmi időponttól számítva 483 év múlva fog fellépni a messiás. A 486. évben, 7. évben megölik, és a 490. évben lejár a zsidó nép kiválasztottsága. Ez benne van Dániel könyve 9. fejezetében, a 24.-27. versek között. Ezt a szakaszt különben Pascal sokat elemzi, ez a Bibliának egy rendkívüli része, ez a Dániel 9.24-27, hol Isten előre megmondta idői profécia formájában, hogy Jézus 483 év múlva fellép, 3,5 évig fog tanítani, megölik, és a feltámadása után még 3,5 évig csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium. De miután a nép ezt testületileg elutasítja, ezért az apostolok az egész pogányvilághoz fognak fordulni. Ez a 490. év, akkor lejár a zsidó nép kiválasztottsága, és egy új közösségre, az őskereszténységre bízza Isten a hitet. És azt mondja Pascal, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen idői profécia van. Ellenőrizhető jövendőlés. És ilyen nincs sehol máshol. Nem csak a stílus nincs sehol máshol, de ilyen tartalom, hogy az Isten valamit kimond, és az pontosan beteljesedik, és mi ezt ellenőrizhetjük jobbról, balról, előről, hátulról. Tehát, hogy röviden szólva, hogy van egy könyv, van egy vallásos könyv a világon, amely ellenőrizhetővé teszi magát. Mert ilyen máshol nincs. A Korán nem tudod ellenőrizni. Azt egy ember kapta, ha hiszel Mohamednek, hogy ő ezt kapta, egy ember egy révületben ezt kapta, akkor te hiszel ebben, kontroll nélkül. A gurukat nem tudod ellenőrizni a keleti vallásokban, ők mondanak mindenféle, hogy ilyen ősi hagyomány, meg ez ősi tudás, meg ő, csak ő viszi tovább, de akkor jön egy másik guru, azt mondja, hogy nem egészen, inkább rám hallgassatok. Szóval milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő és egyedül ő az, ami ellenőrizhető. Tehát amit ha nem tudunk ellenőrizni, akkor hogyan hihetnénk benne? Tehát a hit az csak meggyőződés lehet, egy olyan meggyőződés, ami bizonyosság, de bizonyossága miben lehet az embernek ezen a világon, amit százszor tudsz ellenőrizni. Amiben soha nem kell, hogy megrendüljél. Soha. Amit újra és újra tanulmányozhatsz, a Bibliában van 18-20 idői profécia. Ezeken kívül van 3-400 nem idői, de idők jeleihez kötött profécia. Csak Jézus első eljöveteléről 200 jövendőlés van, csak a második eljöveteléről közel 400 jövendőlés van. Tehát olyan mennyiségben lehet ellenőrizni a Bibliát, és olyan mélységekbe kalauzol bele a Biblia. Vagyis hát akkor eljuthatunk a döntő bizonyosságig? Pascal szerint igen. Ha valaki módszeresen keres, ha valaki fölteszi magának a nagy kérdéseket, a hit mindenki számára nyitva áll, a hit az nem egy olyan rejtelmes, misztikus ajándék, hogy ennek az embernek lesz hite, annak nem lesz hite, annak lesz hite, aki keres. Jézusnak olyan egyszerűek ezek a mondatai Máté evangélium a 6. fejezetében, nem tudom, hogy ki veszi komolyan. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyitatik. De Jézus nem úgy mondta, hogy kapni fogtok, találni fogtok, megnyittatik nektek, de mindig ott van. Aki keres, annak. Aki kér, annak. Aki zörget, annak. Na de ez milyen csodálatos dolog, hogy Isten nem kész formában ad nekünk dolgokat, hanem igényeli azt, hogy a mi küzdelmünk is benne legyen abban, amit elérünk. Hát nem ez a szép? Isten adja most

állt szám, készen, meggyőződésem akkor is az emberek 100 és 1000 dologba belekötnének, és ha ennyire világos a hit, hogy tényleg Pascal azt mondja, hogy 3 lépésben az 50% fölemelhető 100%-ra. Ha valaki elemi fokon ezt megismeri, ez nagyon világos, csak hogyha az emberek ezt nem akarják megismerni, hanem ők meg akarnak maradni az 50%-nál és különböző kifogásokkal, kételyekkel előállni, hát akkor mit várunk? Zala megyében van egy kisváros, hát most csak egyszer tudtam elmenni ebben az évben, és azt kérték tőlem, hogy ez legyen a záró előadás, hogy a kételyeinket hogy lehet legyőzni. És hogy valami más rendezvény közbe jött, és egy másik termet kaptunk, nagyon gyorsan kellett az előadást lefolytatnom, ott is perceim voltak. Hát mondom, jó, akkor 2 kérdéssel nyugtassuk az előadást. Első kérdés, hogy az életben utána lehet járni a dolgoknak, és egy kérdést ki lehet tisztázni? Ha bárkinek bármilyen kérdése van itt az életben, ki lehet tisztázni egy kérdést, vagy nem lehet kitisztázni? Mondom, van olyan, hogy valaki 20 évig akar valamit kitisztázni, és nem sikerül neki? 30 évig? Hát, ez. Mindenki csak ingatta a fejét. Hát mondom, akkor tényleg itt az életben ki lehet tisztázni a kérdéseket? Mindenki ezt mondja, hogy ki lehet tisztázni. Jó, hogy persze valaki hozzászólt, hogy ha valamit kitisztázunk, abból 5 másik kérdés követik. Jó, mondom, ez egy másik kérdés, csak mondjuk most én az elsőnél vagyok, hogy azt ki lehet tisztázni. De mondom, akkor jön a második kérdés. Akkor hogy van az, hogy az emberek 30-40 év után se jutnak bizonyosságra? Mondom, nem 100 kérdésben, egy kérdésben. És hát akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez vagy tényleg megdöbbentő, hát ennyire lusták vagyunk mi emberek, vagy ennyire komolytalanul vesszük az életet, vagy ennyire nem akarunk mi zöldágra vergődni. Szóval a befejező igém az a Zsidó 11.6. Hogyan is mondja Pál ott a hit hőseiről szóló okfejtésében? Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Én még nem jutottam hitre az életemben, de ismertem ezt a Biblia verset, és egy kicsit felháborodtam. Mondom, mi az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Akkor én most nem tetszem az Istennek, nekem nincs hitem. Miféle megfogalmazás ez, mondom, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? De később, ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen azért ez a megfogalmazás, mert az életben nekünk a valószínűségre nem lehet életet építeni, csak a bizonyosságra lehet életet építeni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy mi az életünkben ne bizonytalanra fussunk, ne a levegőt vagdossuk, hanem tudjuk jól, hogy célegyenes nekidőlve az élet küzdelem, de el kell, hogy érjünk valahova. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, és Isten meg akarja adni nekünk ezt a bizonyosságot, mert ha nincs bizonyosságom, hát akkor szerintem futni se tudok, se legfeljebb futkározni ide-oda-moda. Hát nekem egy meghatározott úton el kell jutnom valahova. Méghozzá egy helyes útjelző tábla segítségével az igazi célomhoz. Ez nekem bizonyosság kell. Isten meg akarja adni nekem ezt a bizonyosságot, és ezért mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki engem el akar küldeni valahova, de én nem vagyok kíváncsi, hogy miért akar elküldeni, csak azt mondom, hogy majd én akkor futok, és majd elmegyek. Hát ha engem valaki el akar küldeni, és rám bíz valamilyen üzenetet, azt meg kell hallgatnom, meg kell értenem, el kell fogadnom, hogy ide menjek, és ne oda, így mondjam, és nem úgy, és akkor tudom végrehajtani a küldetésemet. Ha nem ezt teszem, akkor elég az, hogy én tudom, hogy van Isten, és akkor ide-oda futkározom? Már elnézést kérek, te kik szoktak ide-oda futkározni? Az állatok. Nem? A póka falon? Az egér, meg a hörcsök, meg a nem tudom, amikor zavarják. Az emberhez vagy méltatlan dolog ez, hogy ide-oda futkározni. Az embernek tudnia kell, hogy merre tartson, hova kell befutnia, mit kell elérnie, és erre az Isten mindent megad. Mindent megad. Ad egy biztos forrást, ad nekünk is erőt, hogy ezt tudjuk kutatni, keresni,
És a csodálatos és szépséges ebben az, hogy az Isten nem készen adja ezt, hogy most akkor mindenkinek egy kaptafa szerint most itt van ez a valami, hanem mindenkinek a személyes küzdelme is benne van abban, hogy hogyan találja meg, mit talál meg, mert annak látod az értékét, amiért megküzdöttél. Amiért nem küzdünk meg, annak soha nem látjuk az értékét. Ugye ez mindennel így van a világon, de a hittel legfőképpen. A hit az valóban tehát egy drámai küzdelem gyümölcse, ez a küzdelem ugyanakkor szép küzdelem, és majd ezek alapján, akkor most alap biblia verseket sorakoztattam fel, a Habakuk könyve 2:4 kellene majd kiindulnunk, hogy akkor mit is jelent ez, hogy az igaz ember pedig hitből él? Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne beszéljünk a hitről. A hit az nem elsősorban beszéd tárgya, bár lehet verbalizálni, lehet róla beszélni, de a hit az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha egy tárgyról beszélnénk. Hitből lehet élni. De mit jelent a hitből élni? Mit jelent ez, hogy az igaz ember hitből él? Most, hogyha úgy visszakötnék, amit mondtam az előadás elején, hogy nekem 12-13 éves koromban kezdett nyújtani Tolsztoj szavai alapján valamit a hit, vagyis hát én a hitet miből ismertem meg? Az irodalomból. Nekem írók, költők többet el tudtak mondani a hitről, mint az egyházak. Ez mégsem rendjén való, nem? Nekem tartalommal a hit akkor kezdett telítődni, amikor elolvastam Babicsnál ezt a Tolsztoj mondatot. Mert ugye amikor aztán én kérdeztem, mert jött ugye 12-13 éves kor után a többi időszak, kamaszkor, ifjúkor, kérdeztem lelkészeket is, hogy ez hogy van, az hogy van. Hát nagyon sokszor azt kaptam, hogy akkor lesz igazi hitet, ha nem kérdezel annyit. A hit az alázat. A hit az alázat, és nem alázatos az, aki ennyit kérdez. Hogy lehet ez? A költőktől, az íróktól többet tanul az ember. Máshol meg szinte vérbe folytják a hitet, hogy ne kérdezz, ne keress, ne zörges, ne kérj. Ugye milyen érdekes világ ez? Nemrég olvastam, I. és Gyula az élete végig azt mondta, hogy ő nem tud hinni. Ezt leírta számtalan szót, naplójába, verseibe, perelt Istennel, és hogy ő nem tud hinni, és hogy Krisztus, amikor ellenségszeretetről beszél, az egy értelmetlen dolog. Azt mondja, én nem szeretem, én ellenségnek tartom, küzdőfelemnek, és küzdök vele. Ez értelmes, hogy szeressem. Miről beszél Krisztus? Nem tudom követni. Most elolvastam I. és Gyulának egy eddig még általam nem ismert kis beszámolóját, ami arról szól, hogy ő hogyan tért meg. Ő az ateista hogyan tért meg. Na, föl is figyeltem erre az érdekes megfogalmazásra, hogy ilyen szavakat használ, hogy ő megtért. Azt mondja, 14 éves koromban tértem meg, amikor ott azon a tanyasi iskolában nagyon jó irodalom tanárunk volt, és a Toldit, Arany János Toldiát olyan szívhez szóló szavakkal tudta hozzánk közel vinni, hogy Toldi megbánta, amit elkövetett. Akkor hallottam először súlyos szavakat a megbánásról, a megtérésről, ilyeneket mondod, hogy megbánt, hogy megölte a Györgyvitézét, megváltozott, megtisztult, helyre akarta hozni a dolgot, és hát elmondta a Toldit, hát én azt mondja, nem ismertem a Toldit, addig mondja így, és nem is volt pénzünk rá, szegények voltunk, tehát egyik gazdagabb iskolatársamtól kölcsönkértem egy hétre a Toldit, én habzsoltam a Toldit, és aztán, hogy tényleg, hát az életben meg kell tisztulni. Meg kell változni, be kell vallani a bűnöket, rendbe kell tenni a lelki háztartást, és hogy olyan úton kell haladnom, ami a becsületesség, a tisztességnek az útja. 14 évesen. Rá pár hónapra ide kerültem Budapestre, folytatja így, és már nincs vége az elbeszélésének. És itt egy pesti belvárosi iskolában szintén a Toldi volt a tanár. Én már ismertem a Toldit, gondoltam, hogy most megismerik a többi évfolyamtársam, mert ezek is meg fognak térni. És mit láttam? Hogy a pesti gyerekek jobbnál jobb körülmények között jöttek az iskolába, visszaadták a Toldit, mint tananyagot, de a lelkükig nem ért el.
Elmondták, hogy Miklós mind ment át, meg mi a cselekménye, de hogy őket megrázta volna az itt az életben, meg kell térni, meg kell változni, meg kell tisztulni, megbánást kell tanúsítani. Szóval csúnyán beszéltek, marták egymást, stb. És én azt láttam, hogy Arany János erre nem képes. Hát én Istenben nem hittem. De attól fogva Arany János olyan volt előttem, mint az Isten. Hát engem ő térített meg. Tehát a többieket nem tudja megtéríteni. Hát lehet ezt így, mint tananyagot kezelni, és nem engedve a szívünk mélyéig, hogy itt milyen hatalmas dolgot hozott létre. Hát erről szól ez a kis elbeszélés, és úgy olyan megdöbbentem, hogy aki az életben nem akarta Istent elfogadni, azért Isten hányféle módon nyúl egy ember után. Hányféle módon próbálja az embert rávezetni, ha nem tudom a Bibliához elvezetni, hát így és azt mondja, ő a Bibliát nem tudta olvasni, ez az egész egy őrültség. Pedig hát nagy író volt, nagy költő volt. Sokakat vigasztaljon ez, amikor a családtagjaink azt mondják, hát a Biblia ezért meg azért. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok ellenérzés uralkodik a világban, de talán, hogy most már tényleg befejezzem az előadást, csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, nem azért uralkodik annyi ellenérzés a Bibliával szemben, mert csak beszélnek a hitről. Csak ennyit állítsunk magunk el, hogy nem azért valami ellen, mert csak beszélnek a hitről. Ki az, aki hitből él? Mert a Bibliának ez a leghatalmasabb és legtöbbször visszaidézett mondat, amit most megpróbálunk majd nagyító alá venni. Az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, a hitről, azért el kellett mondani ezeket az alapvető Biblia verseket, és a mai előadást és a beszélgetést is erre szánjuk, hogyha ehhez van majd valakinek kérdése, akkor nyugodtan mondja majd el. Most tartunk egy kis szünetet, egy 5-10 perc szünetet, és utána van egy kis időnk a megbeszélésre, és a következő előadáson tehát megyünk tovább, hogy mit jelent majd hitből élni.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Kedves testvéreim, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ez a köszöntés nem formai, mert mindig megindulok azon, hogyha látom, hogy az én testvéreim az Isten lelkének a késztetése nyomán indítva érzik magukat arra, hogy egy ilyen országos együttléten megjelenjenek. Ez bíztató a jövő szempontjából. Mi mindig elszomorodunk azon, hogyha a gyülekezetekben látunk nehézségeket, problémákat. Látjuk azt, hogy testvéreink nem olyan lelkesen látogatják az Isten tiszteleteket, hogy nincs minden gondolatuk ott az Isten dolgainál. Ezek az alkalmak olyanok, mint a balzsam a szíven. Mert reménységet jelent a jövőre nézve. És annak a bizonyos előkészületi évnek, amit olyan bátortalanul megfogalmaztunk, egyfajta gyümölcstermését látom abban, hogy most ilyen szép számmal összejöttünk. Ez a bizonyos előkészület éve arra mindenképpen jó volt az eddigi felmérések alapján is, hogy megtorpanásra késztetett, hogy elgondolkodásra késztetett. Az emberben ilyenkor megjelennek furcsa gondolatok, és már csak azért is eltöpreng a hallottak felett, hogy vajon nem a nagy ébredés gongütése ez. Vajon amikor mások elindulnak, és mások komolyan kezdik venni azt, amit eddig is komolyan kellett volna venni, én még mindig itt fogok hátul kullogni, és nem igazán szállom oda magam, lemaradnék az úton. Ellen White is nem egyszer fogalmazza meg ezt, hogy a többieket nem is láttam többé. Azt a lelkünk mélyén sejtjük, hogy a nagy egybegyűjtés ideje ez. A késős hangos kiáltás kezdete ez. Amikor Isten újra megkeresi a maga népét szeretetteljes hívásával, amikor, ahogy egy nagyon szép ige fogalmazza, amikor szinte utánunk kiált, és abban a reményben teszi ezt, hogy mi meghalljuk a kiáltó szót mögöttünk, ez is olyan beszédes kép, hogy mi már eltávolodtunk, és utánunk kellett szólni, és Isten mindezt abban a reményben teszi, hogy talán a kiáltó szó majd utolér bennünket, és késztetéseket ad, józan kiértékelésre sarkal. De arra gondoltunk, hogy talán a legfontosabb Isten népe életében most, ami személyes hitéletünk és a közösség életvitelének ezen az állomásán az, hogyha közösen elgondolkodunk az odaadásról, az odaszánásról. Mert talán ez az a terület, ahol leginkább vannak kívánnivalók. Éljük a mi vallásos életünket, megtartunk dolgokat, és hosszú távon együtt élünk azzal a belső szükségérzettel, és annak a tudatával, hogy talán mindez kevés, de mégis tovább megyünk, és mégis a megszokás, a beidegződések veszik át a komoly odaszánás helyét és szerepét. Számomra az előkészület éve, tudom, hogy délután lesznek a bizonságtételek, délután mondhatja majd kiki, hogy neki mit jelentett ez az elmúlt néhány hónap. Nekem olyan volt, mint a földindulás. Nem azért, mert végre egyszer próbáltam időszakítani arra, hogy elgondolkodjak dolgok felett. Volt egy kényszerszült állapot is az életemben, amikor nem végezhettem annyi munkát, és nem éltem olyan tevékeny életet, mint korábban, tehát kialakította Isten azokat az életkörülményeket, amit annak idején Jónás esetében is kialakított, tudni, Jónást elnyelte a cethal. Ott nem volt számára túlzottan sok lehetőség, és maradt az egyetlen, kereste az Istent. És ebben az Isten keresésben és Istenre találásban Jónás megértette a saját életének értelmét és célját. És rövid szavakkal és egyszerű szavakkal így összegezott a Biblia, hogy könyörgésem felhatolt a te templomodba. És ez az, amikor egy ember életében földindulásszerű események veszik kezdetüket,
amikor Isten és ember egymásra talál, illetve amikor az Isten hívása, az Isten személyes szeretetéről olyan egyértelmű bizonságtétel formájában eljutnak hozzánk az ige kijelentései, vagy a lelkiismeret késztetései. És hadd mondjam el azt is tanúságként mindjárt itt az elején, bár a végén szokták a tanúságokat leszűrni, hogy ha nem is marad ki az életemből, vagy sokunk életéből az, amit mi az Istennel való személyes közösségnek tartunk, vagy tekintünk, azt elmondhatom, hogy az én életemben ez nem volt olyan teljes értékű, mint ami ennek az Isten szánta. És úgy gondolom, hogy sokan vagyunk ezzel így. A laodíceai állapot gyakorlatilag ezt az érzést és ezt a tapasztalatot termeli ki, hogy miközben úgy érezzük, hogy megfelelünk bizonyos elvárásoknak, és az igazság letéteményeseiként mi képviselünk valamit, amit mások nem képviselnek, és emiatt mi különbek vagyunk másoknál, és talán az Istent is meghatja majd az, hogy mi az igazságot a maga tisztaságában és érintetlenségében valljuk, és képviseljük, és hirdetjük, és közben együtt élünk azzal a tudathasadásos állapottal, hogy miközben az igazságot képviseljük, az igazság Istene nincs olyan mértékig jelen az életünkben, mint lehetne. Intellektuális élményként proféciákat magyarázunk, és másoknak is hasonló élményeket szerzünk, hogy lám a Biblia milyen különleges igazságokat hordoz, és ezelőtt kapitulálni kell, mert ezelőtt nem lehet más tenni, és embereket lenyűgöz az igazság tökéletes elmélete, az, hogy Isten előre megmondó dolgokat, csak precíz pontossággal teljesedtek, de az efféle igehirdetésekből olykor kireked az Isten személyes valósága. És én ezt egyfajta hiánybetegségként éltem meg. Hiába tart az ember eredményes és látszólag nagyobb hatású szolgálatokat, amikor az embereket az igazság ismeretével elkápráztatja, utóbb visszagondolva úgy látom mindezt, hogy inkább ártottam az igazság képviseletével, mert az igazság Istenéről, mint személyes valóságról csak kevesebbet szóltam. És ott hagytam az embereket az igazság ismeretével, és miközben késztetést éreztek arra, hogy az igazságot magát valósítsák meg, aközben nem tudtak mit kezdeni azzal, ami a kezük ügyébe került. És én úgy gondolom, hogy amikor az előkészület éve kit-kit elgondolásra késztet, önvizsgálatra, akkor talán érdemes ebben az irányban is lépéseket tenni. Mert a bizonságtevés hitből hitbe történik. Amikor annak idején András találkozott Jézussal, akkor annyit tett, hogy szólt a testvérének, és oda vitte. A mi szolgálatunkból ez a mozzanat többnyire hiányzik. Pedig erre van leginkább szükség. Nos, visszatekintve a szolgálatomra arra a 31 néhány évre, hát komoly kudarcként éltem meg mindazt az előbb mondottak hátterén, és hát ilyenkor az ördög is készen van arra, hogy az embert elkeserítse, hogy bizonyos bánatot, vagy csüggedést, vagy talán a kilátástalanság érzését ébresze. És hát mit csinál ilyenkor az ember? Végső menedékként, vagy végső szükségmegoldásként elkezdi a Bibliát forgatni, lapozni, és keres valami támpontot, valami megragadhatót, ami kiemeli ebből az elkeserítő állapotból. És ugyan Zugligetben én erre már kitértem, de hadd fogalmazzam meg most újraétek, hadd idézzem fel újra azt a bibliaszöveget, amit olyan véletlenszerű tallózás jegyében a Jóisten a kezem ügyébe helyezett. Remélem, hogy az eddig mondottak elégségesek voltak arra, hogy ennek az ígének a személyre szabott mondani valója a maga elementáris erejével fog hatni, úgy, ahogy rám hatott. Azt mondja itt az íge a 31. Zsoltár 23. versében, én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem a te szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseinek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Valóságos életérzés volt ez az én részemről. Azt gondoltam ilyettemben.
Hát úgy gondoltam, hogy amit eddig tettem, az nem volt igazán értékes. A menny szempontjából legalábbis nem volt értékelhető. És mit kezdek most én az igazság ismeretével, miközben egy másik idézet is eszembe jutott, amit a balga szüzekről fogalmaz meg Ellen White, így hangzik, hogy becsülték és védelmezték az igazságot. Hát én is. Az igazsághoz tartozóknak vallották magukat. Én aztán igazán, ugye 75-ös múltam van. De megelégedtek a Szentléleknek csupán a szív felszínre ható befolyásával, és ettől voltak balgák. Becsülni, védelmezni az igazságot szép dolog. Az igazsághoz tartozóknak vallani magunkat talán még szebb. Elkötelezettnek lenni az igazság képviselete iránt, hivatástudattal, hivatásszerűen, ennél szebb nincsen. És lehet, hogy az önámítás útját járjuk mégis. Ha az életünkből kireked, kiszorul, vagy csak felszínes az Isten személyes valósága. És hadd mondjak el még egy dolgot, lehet, hogy ez nem tűnik így ige hirdetésnek, de az ígét is fogjuk idézni. Csak szeretném elmondani azokat a dolgokat, amelyek talán lelkileg is segítenek nektek az ígére ráhangolódni. Mint tudjátok, 1984-85-öt mi valami hihetetlenül szép tapasztalatnak éltük meg. Ez volt a 88-as üzenet újra felfedezése, amit a bizonyságtételek úgy idéznek, mint a késő eső és a hangos kiáltás kezdetét. Fájlaltuk, hogy majdnem 100 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a késő eső hangos kiáltás kezdete ismét, kezdetként megjelenjen a mi közösségünk életében. Elemi erővel hatott ránk az, hogy Krisztus a mi természetünket öltötte fel, és hogy ugyanúgy megkísértetett, ahogy mi. Sőt, az az íge, ami a Laodicea üzenet végén áll, hogy győzhetek, hogy Krisztus győzött, az aztán mindennek a beteljesülése volt. Örömmel és lelkesülten olvastuk azokat a bizonyságtételeket, amelyek arról szóltak, hogy még 1888-ban a két hirdnök és Ellen White igehirdetése nyomán milyen megrázó erejű alkalmak voltak Dél-Lancasterben és máshol, hogy az ég szinte a földdel összeért, az Isten személyes valóságát érzékelték ezeken a helyeket. A nagyon gyakorlatias hangvételű igehirdetések nyomán, és az ördög megint a régi csapdát állította fel. Két éven keresztül másról sem beszéltünk, mint arról, hogy ez a természet, és milyen nem. És hogy mennyire volt megkísérthető, és mennyit nem. Valaki a maga ellenérzéseit, vagy kételkedéseit vetette be, és mi úgy gondoltuk, hogy ezekre mindenképpen eszmei, elméleti magyarázatot kell adni, talán bizonyos mértékig igen, de közben megint a dolgok gyakorlati területe az elmélet síkjára siklott. És mi gyönyörködtünk abban, hogy Krisztus a mi természetünket öltötte fel, és elméletileg győzhetünk, ahogy ő győzött, de közben a mi életünkben mindez megrekedt, vagy visszasüllyedt az elmélet síkjára, az elmélet szintjére, és megint óriási veszteségeket éltünk meg. Mert hol lehetnénk? Ellen White nem egyszer fogalmaz így, ami lehetett volna, ami történhetett volna. Hol tarthatnánk, hogyha mi az Isten személyes valóságával számoltunk volna a nagy elmélet ismeret mellett? És hát ezt a bizonyos gondolatkört is egy újabb tapasztalat tetézte meg, az, hogy úgy gondoltam, hogy talán a leghasznosabb dolog, ha megpróbálom még inkább megismerni Krisztust. Ennek egy kivált képen való útja az ember kézbe veszi a Jézus élete című könyvet, és az ihletett sorok minden bizonnyal segítenek abban, hogy Krisztus még közelebb kerül hozzánk. És mindjárt az első fejezet, amelyik ezt a címet viseli, velünk az Isten, döbbenetes erővel hatott rám. Mert igaz, hogy korábban úgy idéztük, hogy ez a testélételről szóló bizonyságtétel, és hogy az Isten jött el hozzánk, de most az a gondolat is társult hozzá, az ismétlem szívet melengető gondolatok mellett, hogy Krisztus felvette a mi természetünket, és megkísértett emberként élt itt közöttünk,
az a gondolat társult az eddigiekhez, hogy az Isten kívánkozik az ő kezének alkotása után. És a testélétel nem arról szól, hogy számunkra világossá és megragadhatóvá tegye az Isten azt, hogy én győzhetek, hogy Krisztus győzött, és az a természet, az milyen természet, azok a kísértések milyen kísértések, hanem abban, hogy az Isten lejött ide közénk a földre, abban az Isten személyes szeretete ragadható meg, aki vágyódik az egy elveszett után, miközben ott hagyja a 99-et. Az egészen személyes dolog, az a gondolat húzódik meg benne, egészen személyre szabott isteni keresés formájában, amit a Galatabeliekhez írt levélben Pál apostol így fogalmaz, az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem arról van szó, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hanem az, hogy az Isten lejött ide, közénk a földre, és felvette az én természetemet, és osztodott az én kísértéseimben, és közben vágyodott az ő kezének alkotása után, mert hogy a megváltási terv leglényege az, hogy Isten és ember ismételten közösségre jusson egymással. Nem úgy általában a mennybe akar felvinni minket az Isten, hanem meg akarja ízleltetni velünk azt, amit az ember teremtése előtt már elgondolt. Olyan lényt alkotott az ember alkotásakor, aki alkalmas, aki képes vele közösséget formálni. Úgy utóbb gondolkodtam el, és itt is egy óriási tehertétel jelenik meg. Mi elfogadjuk a prédikációban elhangzott gondolatokat, és csak addig merjük átgondolni, ameddig a prédikátor előttünk átgondolta. Elolvasunk valamit, nem merjük tovább gondolni, nem merjük a távlataiban, összefüggéseiben, kiaknázatlan belső tartalmában átgondolni, és éppen ezért ezen a területen is én a magam részéről hiányérzetként éltem meg azt, amit aztán a később a Jóisten megértetett velem, hogy amikor az Istent értelmes lénynek tekintjük, és önmagunkat is annak, akkor két értelmes lény között a dolgok érintkezési lehetősége a kommunikáció. És hogy lehet együtt élni ígei gondolatokkal, miközben minden erről szól, úgy, hogy az Istennel nincs valóságos, teljes értékű személyes közösségem. És amikor az Isten az embert megteremtette, és az önmagával való közösség alkotása képes lénnyel találkozott és beszélgetett és tanította, akkor ebben a közösségben az ember igazán embernek érezhette magát, mert ezt jelenti embernek lenni, és amikor az újjáteremtésről, vagy egyáltalán a megváltás művéről szól a Szentírás, akkor nem egyébről szól, mint arról, hogy Isten a bizalmatlanná vált emberi szívet a maga áldozatával, a maga szeretetteljes közeledésével, hívásával ismét bizalomra akarja fordítani, hogy mi önként és készséggel adjuk át magunkat néki, és vállaljuk fel azt a közösséget, ami újra értelmet ad az életünknek, hogy végre az Isten megszólíthat, mert van partner a beszélgetésben. És ezért mondja a Szentírás nem egyszer, hogy ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Amikor az ember szívében, vagy tudatának belső csendjében az Isten szeretetteljes hívása elhangzik, ehhez fogható boldogság nincsen. Hallottuk, hogy amikor a bűntől való szabadulás, belső békesség jelenik meg az emberi szívben, ennél nagyobb öröm nincsen, és ez fogható, és ezzel szinte azonos tartalmú öröm az, amikor az Isten személyesen megszólít, amikor az Isten érzékelteti azt, hogy igény tart ránk, közösségbe akar lépni velünk, vágyódik az ő kezének alkotása után, és amikor odaadásról és átadásról beszélünk, akkor mindezeket előzetesen kell önmagunk számára tisztázni és világossá tenni, mert egy elméleti ismeretnek nem tudjuk alárendelni magunkat. Azt el tudjuk fogadni igaznak, és be tudjuk integrálni a magunk erejéből az életünkbe, de igazán átadni magunkat csak egy személyesen szerető Istennek tudjuk, aki önmagát adta érettünk,
aki az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, akinek a szeretetteljes megnyilatkozásai meggyőznek bennünket arról, hogy nincs okunk a félelemre, és nincs okunk arra, hogy bármit is visszatartsunk, mert az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És úgy gondolom, hogy talán azért kellene ma az átadásról beszélnünk, az odaadásról, az odaszánásról, mert az Isten addig nem tud velünk mit kezdeni, amíg ez teljes értékűen be nem következik az életünkben. Ha nem adjuk oda egészen a mi szívünket, akkor semmit nem adtunk oda. Ha nem kapitulálunk az Isten jósága és szeretete előtt, semmit vissza nem tartva, akkor az Isten tétlenségre károsztatjuk. Akkor ismételten megvalósul a laodiceai tapasztalat, hogy Krisztus az ajtón kívül van. És én magam is hibáztatom azért, mert sokszor prédikáltam erről, és láttam, hogy amit mondtam, könnyeket csalt sokak szemébe, és megmozdult a lelkiismeret, hogy vajon mennyi ideig lehet valakit az ajtón kívül tartani, tettem fel a kérdést, és közben lehet, hogy én magam sem engedtem be egészen. Beértem annyival, amennyivel, de ez nem volt a teljesség. Becsültem, védelmeztem az igazságot. Az igazsághoz tartozóknak vallottam magamat. De lehet, hogy megelégettem a szív felszínható befolyásával az Isten lelkének. Ez kevés. Ha valaki nem adja át magát egészen, akkor gyakorlatilag magára marad. Egy hasonlatot hadd mondjak el, én is máshonnan vettem, de az illető, akitől vettem, nem tudja. A múltkor Zugligetben egy ilyen gyermekistentisztelet alkalmával idéztem fel, de úgy gondolom, hogy elsősorban felnőtt keresztényeknek szól. Valaki egy kisfiú ajándékot kapott, és lázas sietséggel kibontotta, és a hatalmas díszes csomagban talált egy terepjáró modellt. Egy játékot, ami a megszólásig hasonlított az igazira. Hát mit csinál a gyerek? Kikapja, és rögtön birtokba véve kezd bele játszani. Tologatja, a motor hangját utánozza, fékcsikorgást hallat, mintha mindez igazi lenne. És amikor kijátszotta magát, akkor az apja odahívta, kisfiam, gyere ide, hozd a játékodat is. Ülj ide az ölembe. És hát azzal a boldog és büszke mosolyal oda is ült ez a gyerek, hogy nézd apukám, min van, mit kaptam. És a csomagoló papír roncsaiból a papa kiveszi a távirányítót. Ez is hozzátartozik. Itt van a csomagoló papír között, már majdnem az enyészetnek átadva a használati utasítás, amiben az áll, hogy elemet nem mellékelünk hozzá. Kisfiam, te játszol ezzel a játékkal elem és távirányító nélkül. Ez a játék nem nyújtja így azt, amit nyújthatna. Nem nyújtja azt az örömet, amiben részed lehetne. Távirányító és elem. És lehet, hogy sokszor a mi laodiceai kereszténységünk ilyen. Távirányító nélkül és elem nélkül. A fékcsikorgás hangját mi keltjük. A motor búgását is. Holott nem kéne ennek így lennie. Mert hogy az egésznek a nyitja és a titka az átadás. És most hadd idézem az ígét, amit talán előbb kellett volna, Ézsaiás könyvének 26. fejezetéből, így olvasom a 3. verset. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Még egyszer olvasom. Kinek szíve reád támaszkodik. Megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Ez úgy gondolom, egy olyan életcél, és a mi életvitelünknek egy olyan tartalmi megközelítése, ami elsegíthet az örökké valóságig. Amikor Mózes 3. könyvét lapozgatjuk, ugye az iskolán ez tananyag, akkor megdöbbenéssel olvassuk azt, hogy a naponkénti, a reggeli és esti áldozat után az első és legdöntőbb válasz az ember részéről az egészen égő áldozat. Nem a bűnök rendezése, nem más.
az egészen égő áldozat. Krisztus áldozatára egyféleképpen válaszolhat az ember a teljes odaadással. Az egészen égő áldozat belső lelki odafordulásával. Utána jön az ételáldozat, utána jön a hálaáldozat, mert nem csak önmagamat, hanem javaimat is, egész hálámat az Isten felé fordítom. És amikor ezen túl vagyok, akkor kerül sor a bűnök rendezésére. Nem előzheti meg a bűnök rendezése a teljes odaadást, a teljes átadást. Mert különben hogyan? Nem adom át magam, de bűnöket rendezek. Még fonákul is hangzik, nem? És van még egy mozdulat, aminek megint csak rendkívül komoly és képies hatása van, amikor valaki oda megy és az állat fejére teszi a kezét, akkor az eredeti szöveg azt mondja, hogy nehezkedjen rá teljes súlyával. Mi ez, ha nem az átadás képe? Mintha csak kifejezné egyfajta képies jelenettel azt, amit a római levél 12. fejezetében így fogalmaz meg Pál apostol, egyfajta felhívás formájában. Azt mondja itt a jól ismert szöveg, a 12. fejezet első két verse: kérlek azért titeket, atyámfia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mi tehát az egyetlen hiteles válasz az Isten szeretetteljes keresésére, a golgotai áldozatra, ha odaszánom magam viszont áldozatként. Ha egész lényemet odaadom a bizalom jegyében, semmit vissza nem tartván, és nem azért, mert az Istennek erre szüksége van, nekem van erre szükségem, mert így és ezzel szabadítom fel az Istent arra, hogy az életemben megkezdje a jó dolgot, és kiteljesítse. Sokszor olvassuk, de nem veszük komolyan, hogy Krisztus megosztott szívben nem lakik. Vagy odaadom magam teljesen, vagy nem adtam oda semmit. Tudom, hogy a mi köreinkben Augustinusra hivatkozni nem igazán jó dolog, de a Vallomások című munkájában mégis leírt egy olyan gondolatsort, ami talán elevenre tapint, és a mi pillanatnyi helyzetünket megragadhatóvá teszi. Amiképpen senki sincs, aki szüntelenül aludni kívánna, és minden építéletű ember jobb szeret ébren lenni, ám mégiscsak halogatjuk az álomból való, hogy az álomból felrázzuk magunkat, ha tagjainkon súlyos zsibbadás ül, no, ha ütött a felkelés órája. Tovább élvezzük az álmot, mely már nincs egészen ínyünkre. Ugyanígy voltam én is. Biztos voltam benne, hogy jobb átadnom magam szeretetednek, mint sem meghódolnom a magam vágyainak. Mert semmit sem felehettem volna, ha azt mondod nékem, ébredj fel, aki aluszol, kelj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És miközben körülöttem minden azt bizonygatja, hogy igaz, amit mondasz, és az igazság meggyőz engem, semmit sem tudtam volna felelni, csak annyit félálomban, mindjárt, csak hagyd még egy kevéssé. És ezzel a döbbenetes mondattal zárja, így voltam én is. Mintha csak a Laodicea üzenet és a Laodicea állapot diagnózisa formálódna ki az olvasottak nyomán. Tudjuk mindannyian, hogy ideje, hogy az álomból felserkenjünk. Tudjuk azt, hogy ütött a felkelés órán a tagjainkon nyomasztó zsibbadás ül. És tudjuk, hogy ideje, hogy felkeljünk. És mégis talán félálomban azt suttogjuk magunknak is, másoknak is, hogy mindjárt, csak hagyj még egy kevéssé. Érezzük mindannyian, hogy az év nem múlhat el úgy, hogy mi konzekvenciák nélkül nem múlhat el úgy, hogy mi továbbra is a megszokott életutat választjuk, amiből kirekedt Krisztus. Ami azért Laodicea állapot elsősorban, mert Krisztus ajtón kívül van. Holott tudjuk, hogy ha beengedjük,
ha meghalljuk végre azt a halk szelíd hangot, azt a kérlelést, ha meghalljuk a kiáltó szót mögöttünk, és megnyitjuk az ajtót, akkor bekövetkezik valami olyan, amihez fogható csak életünk egy-egy állomásán tapasztaltunk. Azon tűnődöm magam is sokszor, hogy vajon ha az első szeretet olyan volt, mint amilyennek átéltük, amikor a Krisztussal való közösség valóságos és megragadhatóvá vált, akkor miért nem aknáztuk ki azóta is, az utolsó cseppjéig? Miért élünk mindig, még mindig nélküle? Miért érjük be sokkal kevesebbel, mikor az Isten a menny egész kincses házát kész lenne ránk árasztani? Mert az a bizonyos ígé, amely Laodicea üzenet végén van, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, az csak az előbbi íge hátterén érthető és válik valósággá. Az előző íge pedig így hangzik, én az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja, és ha valaki megnyitja, akkor bemegyek ahhoz. És akkor megadom annak, hogy én királyi székembe üljön velem. Ha beenged valaki, ha átadja magát valaki, ha életének ura lehetek, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Akkor megvalósul az élet közösség Isten és ember között. Akkor az emberi életnek célja és tartalma lesz. Akkor nem kell beérni az igazság elméleti szépségeivel, mert ennél lényegesen többet akar adni az Isten, a menny előízét, a menny békességét. És talán csak egy pici kis kitérőt tegyek, és hadd mondjam el azt, hogy az Isten ezt a diadalmas életvitelt kínálja nekünk. Az Isten önmagával való közösségbe akar vonni, és amikor szombatot ünnepelünk, én nem csodálkoztam azon, amikor én is késztetést éreztem, hogy kimenjek a család.

Érteni. Túl sok. De ha valaki az Isten személyes jelenlétére ráérez, akkor túl kevés. Amikor az Isten hordoz engem a föld magaslatain, amikor a maga közelségéből áradó mennyei befolyás birtokba veszi a lényemet, és az örökké valóság ízét érzékelem, mert az Isten ott van velem, és velem ünnepel, miattam és értem, velem ünnepli a szombatot, mert a szombat az emberért lett, akkor a 24 óra kevés. Akkor valóban elemi erejű késztetést és vágyat érzek arra, hogy legyen már péntek este, hogy ismét az én Istenemmel tölthessem, felszabadultan, minden némű zavaró körülménytől mentesen ezt a napot. És én úgy gondolom, hogy ha rátalálunk az Istenre és átadjuk magunkat, akkor a szombat ünneplésünk is a maga helyére kerül. Akkor az a dolog, amiről az Isten intézményesen gondoskodott, hogy az ő teremtményeinek ő maga szolgálhasson, amikor a mi életünkben az Isten jelenlétéből áradó mennyei befolyás valóban a menny előízét jelentheti, akkor a szombat megfelel rendeltetésének. És mertem megfogalmazni azt is magamnak, hogy az üdvösség nem a Krisztussal való találkozás az örökké valóságban. Az üdvösség az Istennel való találkozás itt a Földön. Amikor hordoz a Föld magaslatain, amikor a halk szelíd hang egészen hallható, amikor megszólít, amikor kérlel, amikor bátorít, amikor a menny békességét kínálja fel, és árasztja szét az én lényemben azt a bizonyosságot, hogy megbocsátott a bűneimet, és fiú vagyok, és nem jövevény és idegen, hanem az atyai ház teljes ugú örököse, aki az atya közelségében lehetek, akkor számomra az üdvösség kezdetét vette. Ennek kulcsa és nyitja egy dolog, az átadás. Vajon van-e az Isten szeretetében elég garancia arra? Van-e Krisztus áldozatában elég garancia arra, hogy mi fenntartás és visszatartás nélkül egészen átadjuk magunkat? Az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Őt egészen odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Vagy egy ilyen Istennek behódolni, egy ilyen Istent befogadni az életünkbe, ami nem jár megaláztatással, hanem inkább felszabadult örömmel. Attila Koméniusz, az Isten fiainak boldog a szolgatás, szolgasága, nincsen annál nagyobb szabadság. És hogy ezt is megpróbáltam a maga helyére rakni, miért kell behódolnunk, miért kell átadni magunkat? Azért, mert a megtérés és az újjászületés két dolgot eredményez. Bizalmat az Isten iránt, és abszolút bizalmatlanságot a saját vágyaim, a saját késztetéseim, a saját természetem iránt. És azért van szükségem az Isten jelenlétére, hogy az Isten hatalmába kapaszkodva, az Isten értékrendjét igényelve, az Isten lelkének az ösztönzéseit és tisztázó megnyilatkozásait igényelve tudjak nemet mondani az én természetem késztetéseire. Az én természetem iránti abszolút bizalmatlanság jár együtt az Isten iránti bizalom megjelenésével. Az örökké valóságban, amikor a mi természetünket az Isten már átformálja, akkor a természetünk felől nem jönnek majd negatív előjelű késztetések. Akkor nem azért fogunk az Istennel közösséget alkotni, mert szükségünk van a kontrollra, akkor már nem lesz kontrollra szükségünk. Az Isten jelenlétére lesz csak szükségünk, most a kontrollra is. És én úgy gondolom, hogy ha az előkészület évéről gondolkodunk, és hogy abban mi a mi tennivalónk, akkor egy dologban összegezhetjük ezt. Az abszolút és feltétel nélküli átadás. Az Isten szeretetének vonzása alatt. És legyen ez a mi arszpoétikánk. Legyen ez a mi egyetlen törekvésünk. Semmit a magunkéból, hanem Isten legyen minden mindenekben a mi életünkben. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy te csillapíthatatlan szeretettel türelmesen válsz ránk, és azon munkálkodsz, hogy visszaédesgess magadhoz.
Köszönjük, hogy utánunk szólsz, hogy

tanulnunk ki át, az, hogy életkörülményeinket úgy formálod és alakítod, hogy találkozzunk a te személyes, szeretetteljes kereséseddel, és ne tudjunk kitérni a válaszadás elől. Urunk, köszönjük, hogy az elmúlt hónapokban is kérleltél, késztettél. Olyan szituációkat teremtettél, amikor szinte belekényszerültünk abba, hogy odafigyeljünk rád. Tudjuk, hogy ezek az együttlétek, ezek az alkalmak, az erőszak legcsekélyebb jelenélkül alakultak így. És hálásak vagyunk, Istenünk, hogy megkerestél. Hálásak vagyunk azért, hogy hosszan tűz érettünk, és ki akarsz gyógyítani bennünket a te személyes szereteteddel, a laudíciai állapotból. Köszönjük, hogy kívánkozol a te teremtményed után, a te kezednek alkotása után, és tudod, hogy mi válik igazán javunkra, ezért akarsz megajándékozni a legfőbb jóval, a te személyes jelenléteddel, az önmagaddal való közösség minden áldásával. Urunk Istenünk, segíts, hogy egész lényünket át tudjuk adni te néked. Visszatartás, fenntartás, bátortalan, visszahúzódásra való készség nélkül. Segíts, Urunk Istenünk, egész lényünkkel rád figyelni, egész valónkkal meghódolni, behódolni te szereteted előtt, és hadd, hogy ennek eredményeképpen vagy, ha megszületne a menny, az üdvösség, a mennyek országa mindannyiunk életében. Urunk, tudjuk, hogy még van egy kis rövid időszak és egy rövid út előttünk, ami majd nehézségeket hordoz. De azt ígérted, hogy akinek szívere áttámaszkodik, azt megőrzöd teljes békében, mert hogy te benned bízik. Urunk, tudjuk, hogy a körülmények alakulása nem befolyásolhatja a veled való közösséget. Segíts, Urunk, elrejtődni mindannyiunknak te benned. És vagy az a megkezdett jó dolog, ami a te érintésed nyomán, a te szeretetteljes hívásod nyomán elkezdődött valamikor, az vaj, ha a megtorpanások, a kényszerszünetek után ismét elemi erővel indulna a végső beteljesedés felé, és minket eljuttatnál érett férfiúságra, a Krisztus teljességi vélekeskedő kor mértékére, és vaj, ha tapasztalnánk, mit jelent győzni, ahogy te győztél, aki nem kerested a magad akaratát ezen a földön, aki egy dolgot akartál, itt földön járt akkor, betölteni a mennyei küldetést, és mindenben engedelmeskedni az Atya akaratának. Szeretnénk, Urunk, a te követőid lenni. Szeretnénk minden egyes gondolatot fogjul ejteni a neked való engedelmességre, és szeretnénk mi is az Atya akaratának követői lenni. Fenntartás, visszatartás nélkül. Szeretnénk azt mondani, Urunk, hogy szólj, mert halljuk, mert nem akarunk egyet sem földrejteni abból, amit hozzánk szólsz. Köszönjük, Istenünk, hogy bízhatunk benned, és hogy a mi szívünkbe békességet költöztetsz, és az önmagaddal való közösség majd felülmúl minden várakozást mindannyiunk életében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És a romlás építéséről fogunk ma közösen tanulni. Nekem ez egy nagyon kedves igém. Ézsaiás könyve 58. fejezetében a 12. vers. Amíg kikeressük ezt a verset, addig engedjétek, hogy elmondjam, hogy ez egy közös délutáni beszélgetésnek volt a feladata, és Lacival közösen kellett volna megbeszélnünk ezt az igét, és 5 percben kifejteni, és sehogy se jött össze nekünk. Aztán kölcsönösen bocsánatot kértünk egymásnak, hogy egymástól, hogy egyszerűen nem jön össze nekünk, hogy megbeszéljük, még telefonon sem. És akkor megígértem a Lacinak, hogy hát akkor ebből valószínű, hogy lesz egy ige hirdetés, mert annyira mélységesen megérintett, amúgy is szeretem ezt az igét nagyon, de most akkor közösen mindnyájon gondolkodjunk el azon. Igyekszem röviden, mert nagyon sok mindent lehet erről beszélni, hogy mit is jelent a romlás építése. Nyissuk meg Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 12. versét, és olvassuk el közösen. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltök alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ennyi. Ennyi tulajdonképpen ez az ige, de van ennek folytatása, és a folytatást azt is elolvasnám, hogy tulajdonképpen minek a háttérén sikerül majd ténylegesen, hát valakinek vagy valakiknek megépíteni a romokat. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mivelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével él, mert az új Úr szája szólt. Milyen romokat kell megépíteni? Milyen romokról beszél itt az ige? Én tulajdonképpen 5 pontra osztottam fel ezt az igét, hogy a romokról szól, az emberöltők alapzatairól szól, a romlás építőiről szól, az ösvények megújítóiról szól, és a föld lakhatóvá tételéről szól. Melyek azok a romok, amelyekről azt írja itt a Szentírás, hogy megépítik fiaid? És ez tulajdonképpen ezek a romok, ez csak az utána következő 2 igének az alapján válhatnak nyilvánvalóvá az ember számára. Mert nézzük meg, hogy mi az, ami leginkább romokban hever. Ami leginkább romokban hever. A szombatiskolán is kitértünk arra, hogy tulajdonképpen kinek szól az örömhír. Kinek szól? Mindenkinek szól, ugye tudjuk, de igazából ki az, akit meg tud szólítani? Az, aki igényli. Ugye, aki felismerte azt, hogy romokban hever az élete, a gondolkodása, nincs értelme annak, amit csinál. Mintha egy ördögi kör lenne az, amiben forog pillanatról pillanatról, napról napra, és fontossá vált számára a megoldásnak a megtalálása. Nem csak a keresése, nem csak az időleges megoldás a túlélési ösztön szintjén, hanem értelmet szeretne találni az életének. És miért nincs az ember életének értelme? Mi nélkül nincs az ember életének értelme? Gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy hát az Isten nélkül, az Isten ismerete nélkül nincs értelme az ember életének. Egyedül csak az Isten tud értelmet adni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én így tapasztaltam, amikor a Jóisten engem megkeresett, jobban, de megtalált. Mert én kerestem az Istent,
és ő is biztos nagyon régen keresett engem, de amikor sikerült neki engem megtalálnia, akkor döbbentem rá arra, hogy hogy tudtam én ideig nélküle élni. És hát ebből a személyes tapasztalatból vontam le tulajdonképpen azt a következtetést, hogy az Isten ismerete nélkül nincs az ember életének értelme. Ugye a Hóseás könyvében is olvasunk egy olyan igét, a 4. fejezet első versében olvassuk azt, amikor megszólítja az ő népét, az Isten: halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Pedig hát olyan sokan élnek ténylegesen a világon, akik azt mondják, hogy hát ők szeretik az Istent, meg ők ismerik az Istent, meg istenfélő életet élnek. Itt nem a világnak szólt, hanem Izrael népéhez szólt az Úr Hóseás által. Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Tulajdonképpen azt mondja, hogy miattatok nincs, ugye? Miattatok nincs. Nincs igazság, miattatok nincs szeretet, miattatok nincs Istennek ismerete a földön, mert hamison esküsznek, hazudnak, és lehetne folytatni. Egy másik hóseási ige a 6. fejezetben, a 6. versben olvashatjuk azt, hogy mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Hát ezekből az igékből azt tudjuk levonni, gondolom egyértelműen minnyájan, hogy a legnagyobb romok az Isten ismeretét illetően vannak ezen a földön. Nincs Isten ismeret. És ez mihez vezet? Ez ahhoz vezet, hogy az ember nem ismeri a maga valós állapotát. A rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy mi az, amire szüksége van az embernek, ahhoz, hogy hogy ezeket a romokat elkezdje egyáltalán építeni. Ugye a rómaiakhoz írt levél első fejezetében, a 28. versben olvashatjuk azt, hogy miért rombolódott le az Isten ismeret. Azt mondja, hogy és miképpen nem méltaták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. És azt mondja, hogy nem méltatták az Istent arra, hogy megtartsák a gondolataikban, hogy törődjenek azzal. Ez azt jelenti, hogy volt Isten ismeret, csak az emberek nem méltatták arra, hogy megtartsák ezt. A 3. fejezet 20. versében, ugyanitt a római levélben olvashatjuk a következőt. Annak okán ért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazol meg ő előtte, de nekünk a második fele a fontos, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Ha nem ismerjük az Istent, nem ismerjük az ő törvényét, nem ismerjük, hogy milyen állapotban vagyunk. Csak érezzük azt, hogy valahogy olyan értelmetlen minden. A bűn ismerete a törvény által vagyon. És kik azok, mik azok, akiknek a helytelen szolgálata, akik okozói lehettek annak, hogy ez megtörténhetett, hogy a bűn ismerete eltűnt az emberek közül. Ezékiel könyvében olvashatjuk a 22. fejezetben a 26. verset. Ugye Ezékiel is hát megfedte a népet, és itt konkrétan megfogalmazza azt, hogy kik azok, akik felelősek ezért.
22. fejezet 26. versét így olvasom. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. S a tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. S szombataimról elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Kik a felelősek azért, hogy az Isten ismerete eltűnt az emberek közül? Itt azt mondja, hogy papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Hogy azok, akik az Isten nevét felvették, és akik az Isten nevében szóltak, meg szólnak, akik az Istenre hivatkoznak, akik az Isten képviseletét tudják a maguk szavai szerint önmaguknál. És mi történt ennek következtében? Hogy különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. Összemosták a dolgokat. Ugye a Jóisten azt mondja, hogy vigyázz, a kétfelé sántikálás az egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. Ugye, amikor az ember azt gondolja, hogy van olyan dolog, amit ő szentnek vél, és ahhoz ragaszkodik, de vannak olyan dolgok, amelyeket megtűr az életében, pedig tudja, hogy az Istennek egészen más a véleménye róla, akkor ez tulajdonképpen mit tesz? Összezavarja a gondolkodását magának az embernek is, és mindazoknak, akik szemlélik az ő életét, akik előtt ő jár példaképpen, mert ő felvette az Isten nevét magára. Ő hitette amellett, hogy ő az Istent képviseli. És ennek a következménye az, hogy tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. Nem volt tiszta határ, mesdje a között, hogy mi az, ami az Isten szerint tiszta, és mi az, ami nem mehet be. Ugye? Mert tudjuk, hogy az Isten elé, az Istenhez nem mehet be tisztátalan. Hát ezek azok a dolgok, amelyek romokban hevernek, és mindenkorban, megmondhatjuk nyugodtan, azok tehettek arról, hogy nem volt kellő Isten ismeret, akik hivatottak volna az Istent képviselni. A következő kérdés az, hogy az emberöltők alapzatait felépíteni, ugye? Felrakod az emberöltők alapzatait. Melyek voltak azok az alapok, amelyeket a teremtéskor a Jóisten lefektetett? Hát mert az emberöltők ott kezdődtek, ugye, a teremtésnél. Kinyithatjuk Mózes első könyvét a legelején, első, második, harmadik fejezetben olvashatunk a teremtésről. Ugye, a legelső intézmény, amit megalapított az Isten, ugye az a nyugalomnap volt, ugye, mert megnyugodott. A teremtés, a házasság, az eledel, a felelősség, az engedelmesség, az Isten jelenlétében való élet. Ezek mind azok az alapok, amelyek, hogyha megmaradtak volna töretlenül, az embereket boldoggá tették volna, és nem kellett volna kiűzni az embert, nem jött volna be a bűn. Hogyha bármelyik ponton, gondoljunk bele abba, hogyha bármelyik ponton vétkezett volna az ember, bármelyik ponton, nem csak azzal, hogy engedetlen volt, úgymond, az isteni felhívással szemben, hanem bármelyik ponton, hogyha nem veszi figyelembe a szombatot, hogyha másképpen gondolkodik a házasságról, hogyha az eledelt, ugye, másképpen értelmezi, hogyha a felelősséget másképpen értelmezi, bármelyik ponton vétett volna az ember, ugyanúgy kiüzetett volna. És a Jóisten azt szeretné, hogy ezeken a pontokon az ő képviselői helyre tegyék,
helyre tegyék a dolgokat. Helyre tegyék szombat kérdésben. Helyre tegyék a teremtés kérdésében. Ugye a szombatiskolában is találkoztunk az, hogy féljétek az Istent, mert ugye eljött az ő ítéletének órája. Miért féljétek az Istent? Mert ő teremtette a földet. Ugye a teremtésre való felhívás, a teremtésben való hit, bevaló felhívás, a teremtés tényének az elfogadása alapvető kérdés abban, hogy az ember hogyan viszonyul az Istenhez, és hogyan viszonyul hát a maga szerepéhez a teremtettségben. Hogy hogyan viszonyul a házassághoz. Ugye mindegyik kérdést, mindegyik pontot ki lehetne tulajdonképpen vesézni, és aprólékosan ki lehetne térni, de most nem ez a feladatunk, hogyha a házasságot az ember másképpen értelmezni, mint ahogyan az Isten értelmezi a Bibliában, nagyon részletesen szól arról, hogy hogyan kell értelmezni a házasságot. Hogy kit rendel igazán az Isten segítőtársként az embernek, hogy miben kell egyezniük. És mi az, amire vigyázni kell, amit semmiképpen nem szabad se siettetni. Még a jó szándék hátterén sem. Hogyha az eledelben, ugye az egészségügyi megújulás, hogyha az eledelben az ember követi az Isten tanácsát, akkor megtapasztalhatja magán a gyógyító erőt. Hogyha minden dolgához, amit feladatként a Jóisten előtt árt, akár munkahelyen, akár a családján belül, akár a közvetlen környezetében, ahol éli az életét, hogyha nyilvánvalóvá válik az, hogy felelősség teljesen, megbízhatóan, kiszámíthatóan végzi a feladatát, megbízható, akkor bizonyságot tesz, ezáltal tesz bizonyságot, még hogyha nem beszélt Istenről, még ha nem beszélt a szombatról, hanem csak azzal, hogy egészen másképpen végzi a dolgát, mint mindazok, akiknél romokban hever az életük. Mondhatnánk azt, hogy a világi emberek között is vannak nagyon becsületes emberek, akik erre törekszenek. Igen, de az, hogy minden ponton helyre legyen állítva a dolog, az még a hívők között sincsen, sajnos. Nemhogy a világi emberek között. A Jóisten pedig azt mondja, hogy ha az emberöltők alapzatait felrakod, akkor neveztetel romlásépítőnek. Nem akkor, hogyha egy-egy fal részletet, egy-egy valamit felépítesz, hanem ténylegesen mindent megteszel annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá válik a világ számára, hogy te az Istennel jársz, mert az Isten fel tudja benned építeni mindazt, amit lerombolt az ellenség. Romlás építői. Zakariás imájában olvashatunk Keresztelő János feladatáról. Ugye szoktuk azt emlegetni, hogy az advent népnek a feladata, a missziója Keresztelő János szolgálatával hozható párhuzamba. Lukács evangéliuma első fejezetében a 77. verset, hogyha elolvassuk. A 76-tól olvasom, mert a szöveg összefüggésből így kellemesebb hallgatni. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. És ezt mindazért, 78-at is elolvasom,
Mert a mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket a naptában adott a magasságból. Ez lesz a te feladatod, kisgyermek, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsad a népedet, hogy a bűnök bocsánatot nyerjenek az Isten előtt. Nem tudom, hogy olvastuk-e, vagy találkoztunk-e Andreasen könyvével, az Ószövetség és Szenté és az Evangélium. Ott nagyon részletesen beszél, Szenté szolgálat és az Evangélium, nagyon részletesen elemzi szinte minden mozzanatát a Szenté szolgálatnak, és külön egy fejezet részletben kitér arra, hogy mi is volt tulajdonképpen a gond akkor, amikor a Szentély szolgálattal, amikor Jézus eljött ide a földre. Hogy miért kellett neki megtisztítani a templomot. Miért cselekedte meg ezt a szolgálata elején és a szolgálata végén. Mert megfertőztetett tulajdonképpen a Szentély szolgálat, az áldozatok bemutatása. Nem rosszul mutatták be az áldozatokat, hanem az áldozat bemutatás tulajdonképpen a szentély szolgálat, a templomi szolgálat önmagában mire rendeltetett, hogy az ember megszabaduljon a bűneitől, ugye? Nem azért, hogy újból és újból és újból és újból és mindig csak vétkezzen és menjen és újból és vigye az áldozatokat és csak vigye és etesse a papokat, bocsánatot kérek, hogy ilyen csúnyát mondok. Nem ezért rendeltetett. A szentélyszolgálat azért rendeltetett, hogy kitisztítsa a népet az ő bűneiből. És ezért volt az évenkénti egyszeri bűneltörlés, ugye? A nagy engesztelési nap. Hogy akkor ráhárította a pap a nép bűneit Azazel bakjára, és azt kivitték a pusztába, hogy ott elpusztuljon. Azazel bakja sátánt, a felbújtót jelképezte ezáltal. A bárányt meg megáldozták, Krisztus áldozatát jelképezve. És tulajdonképpen Jézus idejében, akkor, amikor Jézus eljött ide a földre, tulajdonképpen a szentély szolgálat arról szólt, hogy minél több jövedelem jöjjön be a papsághoz. Ugye azért mondta Jézus azt, hogy latrok barlangjává és kalmárok házává tették, kalmárkodás házává tették az én atyámnak a házát. Mert mindent megtettek annak érdekében, hogy hasznot húzzanak az áldozatokból. Nem volt elég az, amit az Isten elrendelt, ugye? Mert tulajdonképpen a különböző áldozatoknak a bizonyos részeit nekik, a papoknak kellett adni, hanem nyerészkedtek, hogy minél több legyen. És tulajdonképpen nem töltötte be a templomi szolgálat azt a feladatot, amire rendeltetett. Mert igazából nem szabadultak meg azok, akik oda mentek. És ezért kellett keresztelő Jánosnak fellépni, és teljesen új megvilágításban az emberek elő, a zsidók elé tárni, hogy mire is van valójában szükségük. Hogy nekik meg kell keresztelkedniük a bűnök bocsánatára. Hogy ők viszik az áldozatokat a templomba, de tulajdonképpen nem szabadulnak meg a bűntől. Nem lesznek jobbá, nem változnak meg. És hogyha ezt az advent nép komolyan veszi, akkor tulajdonképpen a mi szolgálatunk is erről kellene, hogy szóljon. Nem arról kellene, hogy szóljon, hogy mi megtűrjük még ezt vagy azt a bűnt az életünkben, és kimagyarázzuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Legtöbbször azt szoktuk mondani, hát mert ilyen bűnös a világ, meg hát mi ilyen gyengék vagyunk. Hanem mindent, ténylegesen minden erőfeszítésünket meg kell tenni, nem emberi erőfeszítésünket, nem emberi erőfeszítést, emberileg a döntésünket kell meghozni, hogy én nem akarok bűnt elkövetni, és ami bűnösnek látszik, attól is tartózkodom magamat. Ha nem teljesen tiszta, és az Isten igéje szerint van, akkor inkább nem teszem meg,
mint hogy hamis képet mutassak az Istenről és az Isten bűnhöz való viszonyulásáról. És én hatalmasan magamat is megfedve érzem, és én elsősorban önmagamért mondom ezt, kedves testvéreim, mert hát úgy valahogy az ember elkényelmesedik, és úgy valójában úgy szúnyókál. Úgy megtűri a dolgokat. Van igazság, ismerem az igazságot. Van hatalmas világosság, itt van a Biblia a kezemben. Ellen White bizonyság tételei. Az embernek fürdik a lelke szinte ezekben, amikor olvassa. És azt gondolja is, mert ténylegesen őszintén vágyakozik azután, hogy ez valóra váljon. Csak nem veszi észre, hogy a saját életében még nagyon-nagyon sok akadály van, ami miatt nem tud ez valóra válni, ami miatt Jézus nem tud eljönni, ami miatt nem tudja megmutatni, hogy itt vannak azok, akikben én az emberöltők alapjait felépítettem, akik engedték, hogy a romlás felépüljön. De értsétek helyesen, nem a romlásnak kell felépülni, hanem ami romokban hever, annak kell éppé felépülni. Ezékiel könyvében ugyanott, ahol az előző igét olvastuk, a 22. fejezetben a 30. verset, hogyha kikeressük, ott kétségbe esetten szól az Úr tulajdonképpen Ezékiel által, és keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Keresi az Isten az ő népe között azokat, akik a törésbe állnak, akik merik felvállalni azt, hogy igen, én az Istené vagyok, de én úgy vagyok az Istené, hogy méltatlan vagyok, és én tudom, de én méltóvá szeretnék lenni, nem azért, hogy mutogassanak rám, hogy én milyen jó vagyok, vagy milyen tökéletes vagyok, hanem azért, hogy az Isten nevét megdicsőítsem. Hogy ne hozzak szégyent az Istent azáltal, hogy még mindig kétfelé sántikálok. És már 25-ször elkövettem azt a hibát, de 26-szor is kimagyarázom, és 26-szor is megtalálom az útját, módját, hogy hogyan is követhetném azt, ami kedves nekem, amihez ragaszkodik az én belső önző énem. Itt is azt mondja, hogy ennek okáért, a következő verben viszont egy nagyon szomorú dolgot olvasunk, hogy ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemésztém őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úristen. És azt mondja, hogy nem tehetek mást. Szembesítenem kell őket azzal, hogy milyen állapotban vannak. A korintusiakhoz írt második levélben olvashatjuk azt az igét, ami úgy szintén akadályozza azt, hogy megépüljön. Hogy megépüljenek az alapzatok, és hogy az Isten népe romlás építője legyen. Korintusiakhoz írt második levélben a 10. fejezetben az 5. verset, ha olvassuk. Megtaláljuk tulajdonképpen választ erre. Azt mondja, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyis teljesé lesz a ti engedetlenségtek. Azt mondja a Jóisten, hogy le kell rontani mindent, minden okoskodást, minden magyarázkodást. Ne féljünk ezt megtenni. Minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglalj eltvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjünk a Krisztusnak. Ez a felhívás.
Ez a felhívás. Így tudjuk előrevinni az Isten ügyét. Így tudunk romlásépítőivé válni. Ha ezt elhatároztuk magunkban, és ténylegesen a Jóisten kiárasztotta a Szent Lelkét mi ránk, akkor válhatunk az ösvények megújítóivá. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetében olvassuk a következő ígét, a 14. verset. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezet, 14. verse. Itt Pál arról ír a gyülekezetnek, hogy meg van győződve, hogy mi minden jósággal vannak tele. És a felsorolásba beletartozik a következő dolog is. A versnek a végét olvasnám. Teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Hogy vagyunk mi az inteni? Tudjuk egymást inteni? Hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Képesek lévén egymást is inteni. Hogyan intjük mi egymást? Vagy zsaroljuk, megfélemlítjük, nem szándékosan tesszük. Ez van a mi emberi természetünkben, ez csak olyan természetesen fakad belőlünk. Hogyha nem ezt csinálod, akkor ez lesz. Hogyha nem azt csinálod, akkor az lesz. Ha ezt csinálod, akkor így lesz. Ha azt csinálod, akkor úgy lesz. És ettől várjuk, hogy megjobbuljunk. Ettől várjuk, hogy a másik jobbá legyen. Hogy meglássa a másik, hogy miben hibázik. És közben olyan elvárásokat állítunk a másik elé, amelyeket nem sok esetben saját magunk se tudunk teljesíteni. Tudjuk egymást inteni? Nem tudjuk egymást inteni, mert még mindig nem teljes az Isten ismerete. Mi bennünk. Mert még mindig nem vagyunk teljesek az Isten jóságával. Korintusiakhoz első levélben olvassuk a következőt. A 8. fejezetben. A 8. fejezetnek az első versében. Itt az a 8. fejezetben az áldozati húsokról bálványáldozati húsokról beszél, de kitér olyanra is, hogy az ismeret. Hogy mit kezdjünk az ismerettel. Itt azt mondja az első versnek az utolsó mondata, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Második vers. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Harmadik. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Ha teljessé válik az Isten ismeretünk, hogyha az ismeret, legalábbis a szándékunk teljessé válik, hogy átadjuk magunkat, annak, hogy az Isten ismeret megnyilvánuljon rajtunk keresztül, akkor az fog. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Nem tud más cselekedni az ember, csak szeretetben cselekedni, csak az Isten szeretetét közvetíteni. Ha nem, akkor felfúvalkodottá tesz az ismeret. A második levélben, a második fejezetben, ugye korintusi akhoz írt második levélben, a második fejezetnek a 14. versében megint olvashatunk. Egy olyan feladatról, ami jó lenne, hogyha az életünkben megvalósulna. 2 Korintus 2.14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Milyen ismeretet kell közvetítenünk? Az ő ismeretének illatát. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy meggyőzünk valakit? Győzködünk valakit?
a felől, hogy milyen az Isten? Vagy meglátszik rajtunk, hogy mi az Istennel együtt járunk? Az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy beszélhetünk az Istenről. De valóban a megjelenésünk az az, ami már az Isten képviseli. A 4. fejezet 6. versében hogyan lehet ezt elérni? Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Hogy tud ez megvalósulni? Az Isten teremtő hatalma által. Aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. És itt engedjétek meg, hogy segítségül hívjam Jones testvért, hogy mit is jelent igazából a Jézus Krisztus arcán való Isten dicsőségének a világoltatása. Mert ezt én még szebben nem olvastam sehol.

Annyira meg kell üresíteni magunkat énünktől, hogy egyedül Isten nyilvánuljon meg igazságosságában, jellemében, ami az ő dicsősége. Tehát illő, hogy szüntelen szem előtt tartsuk az egyetlen fontos gondolatot, hogy az a feladatunk, hogy Istent dicsőítsük meg a földön. Mit jelent megdicsőíteni az Istent? Nem mást, mint annyira megüresíteni magunkat az énünktől, magunktól, hogy csak is Isten nyilvánuljon meg, hogy semmi erő, hatás nem árad az egyénből, hanem csak Istenünk vonzása. Annyira megüresítjük, hogy minden egyes szó, mindaz, ami megnyilvánul, csak is Istentől való, és csak is az Atyáról tanúskodik. Jézus Krisztusban úgy élt az Atya, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az Atya úgy élt benne, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Vágyakozunk ezután? Hogy minden, ami emberi természetünkből fakad, az kioltassék? Hogy ne legyen megnyilvánulási területe az életünkben? Isten úgy akar bűnös testünkben lakozni, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon, hogy csak Isten úgy akar a bűnös testben élni, hogy ennek bűnös volta ellenére az ő légköre, az ő dicsősége, az ő igaz volta, az ő jelleme nyilvánul meg, bármerre jár is az illető. Ez egy hatalmas reménység mindannyiunk számára. Hát Jézus azt mondta, hogy amint én cselekedjétek,

annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon. Szeretnénk ilyen jó illatként a világban élni? Hogy a mi bűnös emberi természetünk ne tudjon szóhoz jutni? Ne tudjon megnyilvánulni? Mert az Isten ilyen mértékben betöltött bennünket? Gondolom, hogy igen lesz a válasz. De mindenre miért van szükség? Miért hív, miért kér minket az Isten arra, hogy szombatjait megtartsuk, hogy közel menjünk hozzá, hogy a föld magaslatain akar minket járatni, hogy rálátásunk legyen a saját életünkre, meg rálátásunk legyen arra a feladatra, amivel ő megbízott bennünket. Miért kéri ezt az Isten? Mert a korintusiakhoz írt első levélnek a 13. fejezetében olvashatjuk azt, amire szoktunk is hivatkozni mellesleg, a 9. versben. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a prófétálás. Hát ugye itt élünk ezen a földön, nem vagyunk tökéletesek, csak rész szerint látunk. Hát nem tudunk tökéletesek lenni, mint az Isten. Viszont a 12. versben a következőt olvassuk, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ez mikor? Amikor találkozok az Istennel. Mikor tudok az Istennel találkozni? Amikor meg tudok előtte állni. Jelenések könyve 14. fejezetében mit olvasunk? Szájukban nem találhatott álnokság, Isten királyi szék előtt vethetetlenek. Még mit olvasunk? Itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugyanolyan tökéletesek, mint amilyen Jézus volt, és ez meglátszik az ő életükön. Van még esélyünk arra, hogy megmagyarázzuk, hogy ezt miért nem igényeljük. És hogy ez az igénylés, ez nem úgy kell, hogy oda megyek egymáshoz, és elmondom a másiknak, hogy figyelj, én most ezt igényeltem Jézustól, hanem amikor konkrét dolgokat meg kell tennünk, akkor fontos nekünk, hogy az Isten mit gondol arról. Fontos nekünk, hogy mi nem másképpen cselekedjünk, mint ahogyan az Isten arról gondolkodik. Vagy halogatjuk, ráérünk. Még nem úgy állnak az események, hogy radikálisan döntenünk kellene. Lakhatóvá tenni. Azt mondja az alapigénk, hogy ott lakhassanak. Azért kell a romokat megépíteni, az emberöltők alapzatait felrakni, Isten népének a romlás építőjévé válni, az ösvények megújítójává, hogy az ő életükben látszódjon, hogy új ösvényeken járnak. Jobban mondva, a régi ösvényeken járnak. És az életünk minden területére ki kell, hogy terjedjen. Ha eljön Jézus, és biztos vagyok benne, hogy vágyakozunk azután, hogy találkozunk, hogyan fogunk rá készülni? Oda megyünk a tükörhöz, megnézzük, hogy most akkor hogy nézünk, milyen ruha van, igen? Hogy készülünk az Úr Jézus előjétel elé? Milyenek a cselekedeteink? Hogyan beszélünk egymással? Hogyan bánunk egymással? Mit várunk el egymástól? Mit igénylünk? Hogyan ítéljük meg egymást? Hogyan akarunk segíteni egymásnak? És rengeteg dolgot lehetne felsorolni. Hogyan cselekesszük a mindennapi élet dolgait a munkahelyünkön, a családunk környezetében? Igényeljük az Isten jelenlétét az életünkben olyan mértékben, hogy ne jusson szóhoz az emberi természetünk.

Kedves testvérek, nincs más esélyünk. Nincs más esélyünk. Ugye azt mondja az ige, az egyik példázat, ugye, hogy vannak olyanok, akiknek van olajuk, és vannak olyanok, akiknek nincs olajuk. Vagyis van olajuk, csak kevés. Vannak olyan, mindenki elszunnyad, de van az, aki felébredt és készen van. Valami hiányzott még. És azt az Isten megadta, azt a hiányzót megadta, mert azt úgymond emberileg nem lehetett megtenni. A másik meg, hát készült, és hát azt gondolta, hogy hát majd az Isten kipótolja. De azt a hiányosságot nem tudja a Jóisten kipótolni. Az, hogy én igényelném azt, hogy én bennem ne nyilvánuljon meg az én emberi természetem. Ehhez nekem kell igényelnem. És akkor mire számíthatok? Arra számíthatok, amit a Jelenések könyvében olvasnak, az új teremtett földről, az égből leszállt Jeruzsálemről, hogy minden az enyém lesz. Minden. Az Isten önmaga az enyém lesz. Jézus Krisztus az enyém lesz. De ott, színről színre, csak akkor tudok megállni előtte, hogyha már itt bennem lakozik, hogyha már itt betöltött engem, hogyha már itt kitisztultak a cselekedeteim. Nem csak a cselekedeteim, az indítékaim. És tisztán látom, hogy a jó szándékom mögött milyen indíték van. És merek szóba állni vele. És nem félek attól, hogy hú, hát már valamit eldöntöttem, már az események pörögnek, hát most mondjak nemet, most álljak meg, most késleltesse. Nem félek ettől, nem félek megállni, mert tudom, hogy ezt az Isten biztos ki fogja pótolni. Ha én így döntök, hogy én amellett döntök, hogy én az Isten szerint szeretném megcselekedni azt, amit szeretnék, akkor az Isten kipótolja. Hogy hogyan fogja tenni, azt én nem tudom. De én rábízom az Istenre azt, hogy ő elvégzi, hogyha én hűséges leszek hozzá, és engedelmes leszek. Én kívánom mindannyiunknak, kedves testvéreim és kedves gyülekezet, hogy részesei legyünk az Isten országának már itt a földön, még Jézus Krisztus eljövetele előtt. Nem botlott meg a nyelvem. Szándékosan fogalmaztam így. Már itt igényeljük Jézus jelenlétét az életünkben, a gondolkodásunkban. Már itt vessük alá magunkat az ő irányításának, hogy jó illatként látszódjon rajtunk. Hogy mi az ő országának képviselői vagyunk. És ez lesz az a hatalom, ami megindítja a szíveket. És mindazok az emberek, akiknek a közelében megjelenünk, valamit tudni, valamit érezni, valamire való ösztökélést fognak tapasztalni. A Jóisten fogja mutatni, itt van az én emberem. Jó lenne, ha meghallgatnád, hogy mit mond. Kérdezd tőle, menj el hozzá. Vannak kérdéseid? Szóval valamit? Itt nekem van egy emberem, vagy két emberem, vagy 10 emberem. Menjél el hozzá, és ő majd felvilágosít téged. Ugye a Bibliában is ezt olvassuk. Nem angyalokat küldött el a Jóisten, hanem embereket küldött el egymáshoz, ahhoz, hogy az ő dicsőségét közvetíteni tudják. Hatalmas örömhír ez, testvéreim. Hatalmas örömhír. Hogy a napi körforgásból, az önmagammal való küszködésből ténylegesen fel tudunk nőni oda, hogy az Isten minden mindenné válhat a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban. És amellett, hogy ellátjuk a mi szakmai feladatunkat, a gondolataink mindig nála vannak. És ettől lesz ügyesebb a kezünk,
ettől lesz élesebb az elménk, ettől lesz a beszédünk kifinomult, ettől lesz tapintatos az egymáshoz való, az egymással való kommunikációnk, és így fog az Isten igazsága igazán megnyilvánulni az egész földön. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy részesei legyünk ebben, hogy részesüljünk ebben a csodában,

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te oly nagyon szerettél bennünket, hogy Jézus Krisztust adtad értünk. Köszönjük, hogy Te ezt megcselekedted akkor, amikor mi még nem ismertünk Téged. És köszönjük, hogy Te ezzel nem elégedtél meg, hanem Te azt szeretnéd, hogy bennünk lakozzon Krisztus. Hogy miután elfogadtuk azt a csodálatos áldozatot, megértettük, hogy ezen áldozat nélkül értelmetlen az életünk. Most azt kívánod megtanítani nekünk hosszasan, már több mint 100 éve, hogy döbbenjünk rá arra, hogy ez is még kevés. Hogy ahhoz, hogy beteljesítsük a Te felhívásodat, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ahhoz szükséges, hogy Jézus Krisztus betöltsön bennünket, hogy bennünk lakozzon. Hogy ez nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, akivel kapcsolatba kerülünk az életben. Bocsáss meg, Istenünk, hogy nem így gondolkodtunk, vagy olyan távolinak éreztük magunktól. Csak a nagy bűnökkel foglalkoztunk, a durva dolgokkal, az apró megkötözöttségüket, a gondolkodásunknak a tévegéseit. Megmagyaráztuk. Ahogy egy testőrünk mondta, az ember bele se gondol abba, hogy mennyire kiszolgáltatott akkor, amikor nem enged a lélek befolyásának. Igaz, hogy szabadsága van, de mi emberi természetünk szerint nem a bűntől való szabadságot szoktuk választani, hanem a nekünk kedvező, emberileg nekünk kedvező szabadság mellett tesszük le a voksunkat. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Segíts meg. Add szent lelkedet, hogy lássuk meg valós voltunkat, és vágyva vágyakozunk azután, hogy betöltekezzünk Te veled, hogy a mi emberi természetünknek ne maradjon esélye a megnyilvánulásra. Cselekedd meg ezt a Te szeretetedből, Istenünk, Jézus Krisztusért, mindannyiunkban, a Te kegyelmedből. Amen.

0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint. Kedves gyerekek, szeretnék nektek valamit a Bibliából olvasni arról, hogy amikor Salamon király, valószínűleg többen hallottatok róla, éppen hogy fiatal volt még, és elfoglalta a trónját, hírül adták neki, hogy jön az édesanyja. És így olvasom a Bibliában, hogy mikor az édesanyja belépett a trónterembe, így mondja a Biblia, felkelt a király, és elébe menvén meghajtotta magát előtte, és széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És mikor az édesanyja mondta, hogy fiam, valamit szeretnék kérni tőled, akkor a király azt mondta, hogy kérj, édesanyám, mert semmiképp nem tagadom meg a kérésedet. Hát tudjátok, hogy régen, amikor még királyok uralkodtak, hát ez úgy volt, hogy a király ül a trónteremben, a trónján, talán mesébe olvastatok erről, és mindenki meghajol előtte, és mindenki állva beszél a királlyal. De amikor Salamon királyhoz az édesanyja jött, mert valamit közölni akart vele, akkor azt olvastuk itt, hogy a király felkelt a trónjáról, meghajolt az édesanyja előtt, és széket tetetett le az édesanyjának, hogy az édesanyja ne állva beszéljen vele. És mikor az édesanyja azt mondta, hogy valamit szeretnék kérni tőled, akkor azt mondta, hogy kérjél, mert nem tagadom meg a kérésedet. Hát gyerekek, sejtitek, ahogy mit szeretnék megértetni veletek ezzel a bibliai példával. Tudjátok, hogy a 10 parancsolatnak az egyik parancsolata így szól, tiszteld apádat és anyádat. Talán hallottátok Luther Márton a nevét, aki egy nagy bibliatanító, reformátor volt, és Luther Márton úgy magyarázta ezt a parancsolatot, hogy mindenki úgy bánjon az édesanyjával és az édesapjával, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Hát ezt tette Salamon, így viszonyult az édesanyjához. És ma nem ez a szokásos a gyerekek és a szülők között, és tudom, hogy a gyerekek nagyon figyelik arra, hogy más gyerekek hogy csinálják, és nagyon hat rájuk, és nagyon könnyen utánozzák őket. Lépten-nyomon hallhatjátok azt, hogy a gyerekek a szüleikkel még csúnyában beszélnek. Sokszor, ha nem otthon vannak, kicsit megszeppennek, még ott viselkednek jobban. De apjuknak, anyuknak nyugodtan visszamondanak, még van, aki még rá is üt, meg mond egész, nem akarom itt a szószékről mondani azokat a csúnya szavakat, amiket mondanak. Ha kér valamit, nyugodtan azt mondják, hogy nem. És egyáltalán nem úgy viszonyulnak a szüleikhez. De látjátok, aki az Isten parancsát komolyan veszi, az ne soha nem feledkezik el, tiszteld apádat és anyádat. Hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, most mindenki egy kicsit gondolkozzék magában, hogy viselkedik a szüleivel. Azonnal azt nézi, van-e ülőhelye, kér-e valamit, ha szól, azonnal teljesítsem a kérését. Tudjátok, én sokszor szoktam gyerekeknek mondani, hogy kicsit gondolkozzanak el, hogy a manapság mindent forintba fejeznek ki. Ha egy gyereknek összeírnák, hogy mióta megszületett, azóta, hogy neki mindig legyen enni, legyen mibe öltözködni, meg még minden egyéb, ami vele jár, akkor ő neki mekkora adóssággal kezdené, mikor 16-18 éve, vagy amikor a maga lábára áll, mekkora adóssága lenne neki, ha ezt meg kéne fizetni. És ezen kívül van az, amit végképp nem lehet megfizetni, meg nem lehet pénzben kifejezni, az a sok szeretet, az a sok türelem, az a sok gondoskodás, az a sok tanítgatás, az a sok vigasztalás. Hát szerintetek, gyerekek, igazságos az, hogy a szüleivel szemben mindenki megkülönböztetett tisztelettel viselkedjék? Hogy ne csak úgy odavessen nekik valamit, ne csak elhúzza a száját, ugye? Meg még amikor a szülei nincsenek itt ott, a többi társainak is ne beszéljen olyan tiszteletlenül rólok, hogy ó, hát ezt mondta, de hát mit törődöm én azzal, vagy ehhez hasonló, ugye? Hát szeretném, ha Salamon király mindig eszetekbe jutna, aki fölkelt a király székéről, meghajolt az édesanyja előtt, széket tetetett neki, és azt mondta, kérj, amit akarsz, mert nem tagadom meg a kérésedet. És ha eszetekbe jutna Luther Márton, amit mondott, hogy mindenki úgy viszonyuljon az édesapjához és az édesanyjához, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Most kérlek, ismételjétek el velem együtt a 10 parancsolat 5. parancsolatát, jó? Tiszteld atyádat és anyádat. Még egyszer, tiszteld atyádat és anyádat. Akkor a helyetekre mehettek, jó? Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvassuk az igét, a 26. verstől a 32-ig. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezetét lapozzuk fel, és olvasom a 26. verstől a 32-ig. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 26. verstől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aznap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Azt hiszem világos ebből az ige szakaszból, hogy Jézus párhuzamot von két időszak, két régmúlt történelmi időszak és a Jézus visszajövetele előtti időszak között. Az egyik előkép a Noé napjai, a vízezen előtti világ és annak az állapotai, a másik előkép, a másik párhuzam pedig a Lót napjai, Sodoma Gomorra története. És láttuk, hogy ez a szakasz Jézus beszédében egy határozott felhívással zárul, emlékezzetek Lót feleségére. Hát nem tudom, a történet egyrészt mennyire ismerős, valószínűleg nagyjából igen, de vajon mit vonunk le ebből? Miért kell emlékezni Lót feleségére? Az ilyen felhívásokkal találkozunk a Bibliában, nem szabad nyugodnunk addig, amíg rá nem jövünk, hogy mire utal ez a felhívás, miért kell emlékezni Lót feleségére. A két előkép közül most én csak az egyiket fogom kiemelni, a Lót történetét, egy előkép történetet, a Sodoma Gomorra állapotai és a Lót és családja története, amit Jézus tanulságként említ a végidőben élők számára. Ezt a történetet figyeljük meg egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen tanítása van számunkra. Ugye ez a történet kezdetét, azt Mózes első könyve 18. fejezetében találhatjuk meg, amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám, ugye Izrael ősatja, a sátra ajtajában van, és három idegent lát közeledni, közönséges vándoroknak tűnnek, de amikor aztán Ábrahám invitálására betérnek a sátrába, ott elég hamar kitűnik, hogy nem közönséges vándorokról van szó, hanem ember alakban Isten angyalai jelentek meg. A történetnek ezt a részét nem részletezem, de azt olvassuk, hogy miután az Ábrahámnál tett látogatás véget ért, a 16. vers szerint, felkelvén onnan azok a férfiak Sodoma felé tartottak, és Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. És ekkor a szövegben ezt olvassuk, és mondta az Úr. Nem részletezi, hogy Ábrahám hogyan ismerte föl, hogy egy közülük angyalnál is több, csak egyszerűen ezt mondja, hogy egy közülük maga az Úr volt. Ugye a Szentírásban abból azt érthetjük meg, hogy a bűneset óta az Atya nem érintkezik emberekkel, hanem egyedül Krisztus, és világosan olvassuk, hogy az ősatyák Istene és Izrael Istene is Krisztus volt. Tehát Krisztus volt az, aki az isteni dicsőségét elrejtve ott volt két angyal kíséretében Ábrahámnál,
1: És így olvassuk, hogy ő az, aki megszólal, és ezt mondja, eltitkolja-e Ábrahámtól a 17. vers szerint, amit tenni akarok. Holott Ábrahám nagy és hatalmas lépé lesz, és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei. És utána a 20. versben így olvassuk, mondta azután az Úr, mivel hogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett, ezért az Isten ítélete fogja érni a városokat. És szeretném, ha itt ezeket a kifejezéseket nagyon jól megfigyelnénk és megjegyeznénk. Így mondta Isten, hogy Sodomának és Gomorának a kiáltása megsokasodott. Miféle kiáltásról van itt szó? A második rész, ugye egy ilyen tipikus párhuzamos mondat, amivel sokszor találkozunk a Bibliában, megmagyarázza, mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett. Tehát úgy kell értenünk ezt a kiáltást, hogy Sodoma és Gomora bűne az égre kiált, isteni közbelépésért, isteni igazságszolgáltatásért. Ugye ehhez hasonló az, amikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Kain megölte Ábelt, és Isten azt mondta Kainnak, hogy a te testvérednek, Ábelnek a vére kiált hozzám igazságszolgáltatásért. A Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy van olyan, amikor a bűn megsokasodik, vagy van olyan, amikor a bűn már az égre kiált, vagy ahogy még egy kifejezés volt itt, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Döbbenetes kifejezés, ugye? És tudjuk, hogy Jézus az emberi történelem végidejéről is ugyanezt mondta, nem csak az előképet említette, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, amikor Isten megállapította, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szívű gondolatának minden alkotása csak gonosz, hanem Jézus szó szerint így ki is mondta, hogy az ő eljövetele előtti világot az jellemzi, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát, hogy így mondjam, jobban terjed a rossz, mint a jó, és még azokban is hidegül a szeretet, akikben volt, ennek az egyre jobban elhatalmasodó, eluralkodó gonoszságnak a hatására. És ez is egy döbbenetes kifejezés, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Hát sok minden szörnyűséget hallunk, olvasunk, de valahogy ezekhez hozzá lehet szokni. Megcsóváljuk a fejünket, vagy megborzongunk, megrendülünk, aztán tovább lépünk és megyünk tovább. De sokszor nem gondolunk arra, hogy az Istennek az erkölcsi lénye sokkal érzékenyebb a miénknél. És amikor az Isten azt mondja, hogy a kiáltásuk megsokasodott, a bűnnek a kiáltása az égre kiált, közbelépésért, vagy isteni igazságszolgáltatásért, vagy felettébb megnehezedett a bűnük, vagy megsokasult a gonoszságuk, akkor ennek óriási súlya van ennek az isteni megállapításnak. Amerikában van egy kedves ismerősöm, és a fia az rendőrségi helyszínelő Chicagóban, és hát ez a fiú mondta nekem, azt mondja, az a borzasztó az én foglalkozásomban, hogy én már semmim sem tudok megrendülni. És hát lassan már mi közemberek is ilyenné válunk, hogy már semmim sem tudunk megrendülni. Egy percre borzongunk meg, és túllépünk. De ne gondoljuk azt, hogy az Istennél is így van, hogy az Isten is így hozzászokik, vagy így tudomásul veszi mindezt az iszonyatot, ami történik. Mert igaz az, hogy a bűneset óta Isten tiszteletben tartja emberek szabad választását, nem igazgatja kézi vezérléssel a világot, nem sújt le és nem bünteti mindezt a gonoszt és mindezt a szörnyűséget, ami van. De az sem igaz, ahogy egyes emberek szólnak, Ámos 9.9-ben olvassuk, hogy a próféta idején egyesek így fogalmazták meg a véleményüket, hogy elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. Na hát ez nem igaz, ez szintén nem igaz. Isten nem veszi le a szemét a földről, és látja mindezt, és az ő érzékeny erkölcsi lényének ez borzalom. Azt mondja, felettébb megnehezedett az ő bűnük. És amikor ez az állapot beáll, akkor észre kell vennünk azt, hogy siet az Isten közbeavatkozásának, az Isten igazságszolgáltatásának a napja. Valahogy úgy vagyunk ezzel, és nagyon sok kereszténynél is jellemző ez, hogy hát az irgalmas Isten lehetetlen. Hát az Isten olyan irgalmas, az Isten olyan hosszan tűrő. Ilyen nem lehet, ezt nem lehet elképzelni, hogy Isten valamikor tényleg egy igazságszolgáltatással avatkozzék közbe. De ne felejtsük el azt, hogy a Bibliában van egy ilyen döbbenetes kifejezés, hogy a bárány haragja. Ugye a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy eljön a bárány haragjának a napja. Igen sokat mondó ez a kifejezés, mert ugye a Krisztusnak a szimbolikus neve a bárány, az Isten báránya, és a bárányra nem jellemző a haragvás, de mekkora az a bűn, mekkora az az iszonyú erkölcsi elfajulás, amely még a bárány haragját is kiváltja. És a Biblia szembesít bennünket ezzel a kifejezéssel. És azt mondja, végül majd ki fogják mondani emberek, akik nem hittek ebben, hogy ez valaha megtörténhet, hogy eljött a bárány haragjának a manapja, és ki állhat meg. Döbbenetes az is, amit olvasunk Jeremiás próféta könyvében, aki Izrael történelmének egy rettenetesen elfajult korszakában élt, vallásilag és erkölcsileg az összes intés, kérlelés ellenére, ezeket visszautasítva, kétségbejtő szintre süllyedt a nép, és az Isten azt mondta, hogy most nem kedves szemem, és nem szánom meg őket. Az ember úgy hajlamos hitegetni magát, hogy hát ilyen soha se lesz, hogy az Isten nem szán meg, hogy az Isten nem kedvez, az Isten végtelenül hosszú tűri, az Isten irgalmassága kimeríthetetlen. De elfelejtjük azt, hogy van egy olyan határvonal, amikor feletté megnehezedik a bűn, és amikor az Isten nem az igazságossága egyszerűen, de a szeretete is, ezt kell mondanom, kényszeríti a közbelépésre. Azért, hogy ki ne vesszen az igazság, ki ne vesszen a szeretet teljesen, meg ne hiúsuljon a megváltás terve, meg ne semmisítsék még az igazakat is, el ne borítsa teljesen az elhatalmasodó gonosz mindent. Ezért kellett Istennek valamikor a vízözön idején is közbelépnie, ezért kellett Sodom a Gomora idején is, és ezért kell a vég idején is. Van Ámos könyvében egy ige, amiket nekem mindig eszembe jut, amikor úgy olyan idegen nekünk az a gondolat, hogy lehetséges, hogy a szeretet és az irgalmasság Istene egyszer egy jogszerű igazságos ítéletet tart az elhatalmasodott bűn felett. Ez az ige úgy szól, ezt mondja a próféta, folyjon az igazság, mint a víz, és az ítélet, mint a bővízű patak. Nem tudom, meghallunk ebben egy hasonlatot. Van olyan elvetemült gonoszság, amikor az ember már azt mondja, hogy ehhez képest az ítélet, vagy az igazságszolgáltatás az olyan, mint a tiszta víz és a bővízű patak. Amikor az ember azt mondja, ezzel szemben már nincs más gyógyszer, ez megállíthatatlan, ez burjánzik, ez megsemmisít minden jót. Most már az ember egyenesen úgy érzi, hogy önkéntelenül is ezt kell sóhajtani, ezt kell kiáltani az Istenhez. Most már jöjjön a tiszta víz, folyjon az igazság, mint a víz, és jöjjön az ítélet, mint a bővízű patak. És valahogy így van a Jézus megjelenése előtti korszakban is, ahogyan Jézus tanításaiból ez egyértelművé válik. És amikor Isten elmondja ezeket, akkor Ábrahám egy párbeszédbe kezd Istennel, és ez a párbeszéd is rendkívül sokat mondó. Így olvassuk a 22. versben, elfordultak onnan a férfiak, és mentek Sodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. Ebből azt érthetjük meg, hogy ketten, a három közül ketten mentek Sodoma felé, ők voltak az Isten angyalai, maga az Úr pedig ott maradt Ábrahámmal, kettesbe maradtak. És a 23. olvassuk tovább, és

megriadva mondta, hogy hát uram, elveszted az igazat a gonoszszal egybe. Mi is ilyen ilyetten mondjuk, hát hogy van az Isten igazságszolgáltatás, ott aztán válogatás nélkül mindenkit ér, ott ilyen tömegméretben mennek a dolgok, és hát az mint a ugye a fűnyíró vagy a fűkasza, akkor aztán mindenkit elvisz, és akkor úgy megriadunk, hogy hát amikor már a bárány haragja, akkor az Isten elfelejti az igazságosságát. De Ábrahám is mintegy kiavította magát, mert utoljára már azt mondta, hogy avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Mintha helyesbítette volna magát, azt mondta, hát ez nem kizárt, azért ez nem lehetséges. De Jóisten hagyta Ábrahámot beszélni. Mondhatnám azt, hogy gyönyörködött Ábrahámnak ebben a lelkületében, mégpedig abban, hogy megkérdezem, hogy amikor ő azt mondta, hogy ha van 50 igaz ebben a városban, szerintetek ismert Ábrahám személy szerint 50 embert ott? Hát Lótot, az unoka öcsét, aki ott lakott, ismerte meg a közvetlen családja, de nem hiszem, hogy 50-et is ismert volna. Ezek vadidegen emberek lehettek. És Ábrahámnak fájt ez, vagy aggódott értük, hogy ezek az emberek elveszhetnek, mégpedig nem csak úgy, hogy meghalnak, hanem az üdvösség számára, az örök élet számára is elveszhetnek. Bűnteherrel a vállukon megtéretlenül elveszhetnek. Gyötörte ez Ábrahámnak a lelkét? Gyötörte. És feltenném azt a kérdést, hogy van-e nekünk hasonló gondolkozásmódunk és hasonló lelkületünk? Mikor valaki olyan könnyedén azt mondja, hogy ó, hát bárcsak már itt lenne a Jézus visszajövetele is, bárcsak vége lenne mindennek, és jönne az isteni szabadítás, akkor én mindig az érzésem van, hogy hát nem esik meg a szívünk tömegeken, akik úgy vannak, mint Noé napjaiban, és úgy vannak, mint Lót napjaiban, hogy minden a napig nem vennének észre semmit. Nem érzékelik azt, hogy az Isten erkölcsi lényének már milyen az, ami folyik. Nem veszik komolyan, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy létezik ilyen, hogy Isten igazság szolgálta, de az sem, hogy létezik üdvösség, vagy létezik isteni szabadítás. Tényleg, mint az ökrök a vágóhídra vitetnek, és az nem esik meg a szívünk a tudatlan, és az evangélium örömhírét nem ismerő, és bűneikben sodródó, és a pusztulás felé sodródó tömegeken. Ábrahámnak nem ilyen volt a lelkülete. Ő mikor meghallotta, hogy Isten eldöntötte Sodoma és Gomora végét, akkor ő tudta azt, hogy Isten a bűnt nem nézheti el, amikor már az felettébb megnehezedik, de elkezdett aggódni a lelke emberekért, akik talán menthetőek, akik talán nem mindenestől romlottak, és elkezdte kérni Istent, uram, ha van 50 igaz. És aztán tudjuk, hogy folytatódott a párbeszéd, aztán jött utána a 40, és Ábrahám egyre inkább azt mondta, már bocsásson meg az uram, még mindig melegszól, és a 30 van, és ha 20 van, és az Isten mindig azt mondta, nagyon határozottan, nem vesztem el 40-ért, nem vesztem el 30-ért, nem vesztem el 20-ért. Isten szívesen fogadta Ábrahámnak, nem azért, mintha Ábrahám nélkül ő nem így gondolkodott volna, de Isten örült, hogy ez a beszélgetés felszínre hozta Ábrahámnak ezt a lelkületét, hogy neki minden ember fontos, és aggódik emberekért, és szeretné, hogy emberek megmeneküljenek, mert ezzel Ábrahám az Istenre hasonlított. Hát nincs megírva az Istenről, és ugye Péter második levelét idézem, hogy Jézus eljövetele előtt is a profétikusan megjövendőlt végidő határvonalához képest is mennyit késik az Úr eljövetele. És azt mondja Péter apostol, hogy nem késik el az Úr, mint késedelemnek tartják némelyek. Nem arról van szó, hogy Isten bizonytalankodik, vagy habozik, vagy nem tudja véghez vinni, amit ő gondol, vagy amit helyesnek tart, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. A némelyek is fontosak. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy emberek megtérésre jussanak. És végül Ábrahám is már nem is tudta, hogy még merjene még többet mondani, ezt már ő is hihetetlennek tartotta, és a 32. vers szerint ezt mondta Istennek, ne haragudjék, kérlek az én uram, ha szólok még egyszer. Ez is olyan emberi dolog, azt hiszük, hogy Isten ezért haragszik. Ugye hiába mi emberek mindig csak ilyen emberszabású módon tudunk gondolkodni. És még Ábrahám is beleesett ebbe, pedig aki a hívők atya volt. Azt hiszük, hogy Isten haragszik ezért, pedig az Isten gyönyörködik ebben. És azt, mert az ő lelkülete is ilyen, őnek is

Fontosak a némelyek is. És ezt mondta, hát ha találtatnak ott tizen, és nézzük az Isten határozott válaszát, nem vesztem el tízért. Akkor itt egy nagyon fontos szempontra még fölhívnám a figyelmet. Ugye tudjuk, hogy a Biblia nem csak a Jézus visszajövetelét megelőző kritikus időről, az a bizonyos hét utolsó csapásról beszél, amely már az Isten igazság szolgáltatásának a napja, hanem beszél arról is, hogy a végidőnek az utolsó szakaszát már végig kísérik az úgynevezett vajudási fájdalmak, ugye, amelyeket Jézus sorolt, hogy nemzet-nemzet ellen, ország ellen éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és már ezekben is tömegek veszhetnek el, és itt láthatjuk, hogy milyen óriási értelme van az evangélium hirdetésnek, az íge magvetésének. Ha egy városban 10 igazat talál az Úr, lehet, hogy azért egy természeti katasztrófa például kikerülje azt a körzetet. Nem csodálatos ez az Isten ígéret? Azt mondta, hogy 10-ért sem vesztem el. És bárcsak gondolkoznánk így, hogy vajon a mi életünk milyen? Mert szó sincs róla, hogy aki kereszténynek vallja magát, az automatikusan igaznak számít. Az a kérdés, hogy csak hallja az Isten beszédét, vagy cselekszi-e. És annál, aki ismeri az Isten akaratát, az úgynevezett kisebb bűnök is sokkal nagyobb súlya lesnek latba, mert ő tudta az ő urának akaratát. Vajon a mi életünk milyen? Olyan igazak vagyunk-e Isten szemében, akik a megismert világossággal maradéktalanul azonosulnak, és azt annak nincs híja, ahogyan követjük, és a lelkiismeretünknek semmiféle kompromisszumot nem engedünk, és nem teszünk dolgokat, amelyikről a lelkiismeretünk és az elménk világossága már tudja, hogy ez igazságtalan. Vajon ilyen igazok vagyunk-e az Isten szemében, hogy azért mi is olyan só lehetünk, olyan megtartó erő, hogy az Úr akár miértünk megkímél egy területet, egy körzetet, és a vajudási fájdalmak idején nem érik azt katasztrófák és nyomorúságok. Ez egy mindenest egy óriási kijelentés. Isten azt jelenti, ha egy városban 10 igaz van, akik nem részesei azoknak az égre kiáltó gonoszságoknak, akiket az Isten a tulajdonának ismerhet el, akiket Isten igaznak ismerhet el, akkor azért a 10-ért megmenti azt. De nézzük tovább a történetet. Csak röviden foglalom össze a következőket, hogy azt olvasom, hogy két angyal elmegy Sodomába, és ugye ott is csak egyszerű vándoroknak tűnnek, és hát Lót találkozik velük, látja, hogy idegenek a városban, és invitálja őket, hogy legyenek a háza vendégei, de ők azt mondják, nem az utcán hálunk meg. De tisztában van a város körülményeivel Lót, és nagyon erősen unszolja őket, ugye így olvastuk itt a Biblián, nagyon unszolta őket, tudta, hogy ez mennyire veszélyes, ha az utcán maradnak, és vendégül látja őket. Aztán mindenki elolvashatja Mózes első könyve 19. fejezetében, hogy ilyen döbbenetes dolog történik. Úgy mondja, hogy a város férfiai, apraja, nagyja összegyűlnek a ház körül, és követelik, hogy adja ki az idegeneket, hogy a szenvedélyeik eszközévé tegyék. És ugye Lót kérleli őket, hogy ne tegyétek. A 7. versben azt olvasjuk, kimegy hozzájuk a házból, és ezt mondja, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. De olvasom a 9. versben, hogy milyen választ kap. Eredj el innen, egymagad vagy nálunk a jövevény, ugye ő úgy költözött be Sodomába, és ő szabja a törvény, majd gonoszabbul cselekszem veled, hogy nem azokkal. És rárohantak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak a kezüket, és bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebben a részből kiderül, hogy itt lelepleződött, hogy nem közönséges vándorokról van szó, mert amikor kritikussá vált a helyzet, és rárohantak Lótra, és be akarták törni az ajtót, akkor ez a két titokzatos idegen, ugye úgy bevonta őket egy pillanat alatt a házba, és úgy zárta be az ajtót, hogy lehetetlen volt behatolni. A kint lévő támadókat pedig vaksággal verték meg. És itt van egy olyan megrázó megjegyzés az igében, hogy nehogy azt mondjuk, hogy azonnal szétoszlott a tömeg, hanem csak akkor oszlottak szét, amikor elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebből látszik, hogy van olyan belső erkölcsi vakság, olyan mély vakság,
és a hitetlenségnek olyan mély vaksága, ami a fizikai vakságnál is súlyosabb. Mert nem így van, hogy észbe kaptak, amikor egy ilyen természet feletti hatalomot ugye meghiúsítja a törekvésüket, és amikor egyszerre csak vakság lepi meg őket, hanem még vakon is tovább keresik az ajtót, hogy a szándékukat keresztül vigyék. Hát mondhatom, hogy a Bibliában nincs megrázóbb szimbóluma ennek, hogyha a bűn megvakítja az embert, akkor milyen mély tud lenni a vaksága, hogy amíg végképp lehetetlenné nem válik, még mindig keresztül akarja vinni a sötét, gonosz szándékát. Van a Jeremiás könyvében egy ige, hogy emberek sokszor olyanok, mint a harcra rohanó ló, úgy futnak a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló. Hát sok ember van így, hogy úgy rohan a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló, és annyira elvakult, hogy a világon semmi nem tudja figyelmeztetni, vagy megállítani, vagy visszatartani ettől. És akkor következik a csúcspont ebben a történetben, így olvassuk a 12. verstől, 19-12, és mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, akik az ő lányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert ez elveszti az Úr várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. Tehát most már ez a két idegen teljesen leleplezte magát, nem csak azzal, amit tettek, hanem azzal, amit nyíltan mondtak. Azt mondták, ki van hozzátartozó, mind vitt ki ebből a városból, mert mi elvesztjük ezt a helyet, mert a bűnei kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és minket az Úr küldött. Ugye Isten angyalainak is szokatlan cselekedet a pusztítás, de van olyan elfajult bűn, amikor ez már ismétlem olyan, mint a bővízű patak, az ítélet is, és a tiszta víz. És azt látjuk, hogy Lót, aki ugye Ábrahám unokaöccse volt, és Ábrahám szárnyai alatt nevelődött, és az egyetlen igaz Isten ismeretével rendelkezett, és a lelkében azért ő őrizte ezeket a dolgokat, de azért teret engedett az önzésének, ugye, és tudjuk, egy önző választással költözött Sodomába. Látjuk, hogy amikor Péter apostol a második levelében azt mondja Lótról, hogy az istentelnek között forgolódva, noha napról napra gyötörte a lelkét, ahogy ezek élnek és viselkednek, azt mondja, elfáradt. És ez nem fizikai fáradtságot jelent, hanem lelki elfáradást. És ez a lelki elfáradás abban is megmutatkozott, hogy elmulasztotta azt, hogy az ő igaz Isten ismeretét és az Isten erkölcsi törvénye ismeretét igazán közölje a gyermekeivel, a vejeivel. És eltompult az ő erkölcsi érzékenysége is, nem látta azt, hogy itt már annyira felettébb megnehezedett a bűn, ha ő ezt igazán érzékelte volna, már előbb kiköltözött volna ebből a városból. Akkor ő már nagyon, ha még nem fáradt volna el lelkileg, akkor ő érzékelte volna, hogy ami itt tartott az Isten ítélete, ha küszöbön van, de nem érzékelte. És azt sem, hogy fel kellene készítenie erre a családját, és erre figyelmeztetni kellene őket. És el tudjuk képzelni, hogy Lótnak milyen volt a megrendülése, amikor Isten kegyelmet kínál neki és a családjának, és azt mondja, vidd ki innét mindenedet, és ő nem tudja meggyőzni a lányait, a vejeit, azoknak csak úgy tűnik, mintha tréfálna. Semmiféle valóság súlya nincs annak, amit mond. És nem tudom, sejtjük-e, hogy miért emeltem ki ezt a részt. Ugye nekünk is sokszor olyan lehetetlennek tűnik, hogy azt, amit mi a Szentírás alapján látunk és érzékelünk, az igazi intést és figyelmeztetést, hogy az emberi történelem végideje itt van, és a végső isteni közbeavatkozás és igazságszolgáltatás ideje itt van, és hogy csak azok menekülhetnek meg, akiket a Biblia jelképes beszéde szerint az élő Isten a maga pecsétjével jelöl meg, és oltalom alá helyez, és hogy az embernek el kell különülnie a burjázó bűntől. Ezt van, sokszor nincs lelkierünk. Azt nem is tudjuk, hogy hogyan fogalmazzuk meg, nem is tudjuk, hogy hogyan lehet ezzel embereket megszólítani. És mi halogatjuk ezt, mert alapfogalmak is hiányoznak, és valóban nem könnyű hidat építeni, és valóban nem könnyű
a Szentírásnak ezeket a nagyon logikus, világos, konzekvens tanúságtételét továbbadni, aminek a valóságértékéről mi meggyőződtünk. De ne halogassuk ezt, kérjünk az Istentől kegyelmet és bölcsességet ehhez, mert borzasztó egy olyan drámába kerülni, hogy amikor már ott vagyunk a küszöbön, és akkor azt mondjuk, hogy elmulasztottam felkészíteni, elmulasztottam továbbadni, és most nekik csak úgy tűnik, mintha tréfa lenne az egész. Nincs súlya, nincs valóságértéke a dolognak. Ez mindannyiunkat figyelmeztet a családainkért, az ismerőseinkért, a barátainkért, a természetes környezetünk, ahol lehetőségeink vannak, hogy ne mulasszuk el a szeretettel, bölcsességgel és tapintattal való bizonyságtevést, az Isten üzenetének a továbbadását. És aztán nézzük a történetnek a végét, így olvassuk tovább. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy Jób ebben, vagy a Lót ebben a szörnyű helyzetben nem bírja elhatározni magát az indulásra, mert a lányai, a vejei nem mennek vele. És gondoljuk, milyen az, amikor valakinek a szíva ketté akar szakadni. Ő már biztos, hogy ezek Isten angyala is igazat mondanak, és bekövetkezik a dráma, de nem tudja az övéit kimenteni. Így olvassuk a 15. versben, amikor a hajnal feljött. Tehát órákig megy ez a húzavona, Jobb Lót próbál segíteni az övéin, de nem tud, és maga meg nem bírja rászánni magát, hogy nélkülük induljon. És azt mondja, amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a város bűne miatt. Mikor pedig még késedelmeskedék, még mindig nem bírja elszánni magát, akkor megragadták a férfiak az ő kezét és az ő felesége kezét és két leánya kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. Ugye milyen megrázó ez a jelenet, végül már az Isten iránta való, megragadják a kezét és kiviszik. És itt megint látjuk, hogy Lót hitben mennyire elfárad, de ugyanakkor egy csodálatos kép ez az Istennek arról a hosszan tűrő, arról a végtelen türelmes magatartásáról, mert akkor, mikor kivitték őket a városon kívül, az egyik mennyei követ ezt mondja, mensd a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Ugye itt kapja meg Lót is, felesége is, az egész család a határozott intést, hogy hátra ne tekints, egy hátratekintés nélkül sietve menekülj a hegyre. És mondta Lót nékik, ne ó, uram! Íme a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, amelyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta. De én nem menekülhetek a hegyen, nehogy utoléljen a veszedelem, és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Hát látjuk, hogy egy igazi hitben való elfáradás, elgyengülés jele, hogy nem gondol arra, hogy ha az Isten már kiragadja a kezét és menti az életét, tud róla tovább gondoskodni. Mondjuk így nem tudta város nélkül elképzelni az életét. És hát azt kéri, hogy van ott egy kicsi város, hát oda hagy meneküljek. És az ember azt mondaná, hogy Isten talán megrója, és azt mondja, hogy hallottad, amit mondtam, gyorsan menj, és hátra ne tekints, elismétli a parancsot. De helyett azt mondja, így olvastuk, azt mondja neki, hogy a 21. versben, ímé tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amiről szóltál. Mintha az Isten azt mondja, te kis értetlen ember, te kis hitetlen ember, mit kezdjek veled, amikor se a hited, se az értelmed nem ér fel eddig, hát kegyelmezek neked, megtartom azt a várost. Aztán egy kicsit tovább olvassuk, látjuk, hogy ott meg Lót ilyet meg. Látta, hogy az a város is alig jobb Sodománál, Gomoránál, akkor már ő ment önként ki onnét, mert akkor már felfogta, hogy ez is hova fog jutni. Hát ne legyünk ilyen gyarlóak, mint Lót itt a történetben, hanem értsük meg azt, hogy amikor az Isten azt mondja, te egy hátratekintés nélkül menj erre, akkor nincs mit habozni, és nincs mitől félni, mert az Isten sohasem azért ment ki valahonnét, hogy tovább ne gondoskodjék. És amikor megkapták ezt az útmutatást, hogy hátra ne tekints, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus mit mondott, ugye itt is idéztük a Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy azon a napon, ha valakinek a holmia a házban, ne szálljon le a háztetőről, hogy kivigye a holmiát a házból, és ha mezőn van, ne térjen ki a házához,
hanem hátra tekintés nélkül induljon előre. És én ebből azt a következtetést szeretném levonni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy felettébb megnehezedett az ember bűne. Ahogy egy idős néni egyszer mondta nekem, azt mondja, valahogy olyan az emberiség most, mint mikor elfajul a vetőmag. Azt mondja, itt már elfajult a vetőmag is. És amikor ez az állapot van, akkor vegyük komolyan azt, hogy ne úgy gondolkozzunk, hogy eszünk, iszunk, házasodunk, férhez nemünk, vég nélkül állnak így a dolgok, hanem valahogy tekintsünk a javainkra, meg a dolgainkra úgy, hogy hálásak vagyunk az Istennek érte, józan, önzetlen keresztény keretek között érvezzük azt a megélhetést, amit az Isten nekünk ad, de mindenre úgy tekintsünk, hogy akármelyik percben könnyedén búcsút vehetünk tőlük, ne ezekhez tapadjon a szívünk, ne ezekhez a tervekhez, mert eljöhet ez a nap, amikor az Isten azt mondja, hátra ne tekints. És aki bízik az Isten gondviselésében, és értékelni tudja az Isten megmentő kegyelmét, arról az Isten feltétlenül gondoskodik. A Lót felesége hátra tekintésében mi volt? Lázadás, egyetnemértés, tapadt a földi javaihoz, és érthető, hogy a gyermekeit is sajnálta, ezen nincs megróni való. De amikor az Isten adta ki a parancsot, és így kimentette, és kimondta, hogy hátra ne tekints, ez a hátratekintés, ebben az Isten nyilván tudta, hogy benne volt az, hogy nem értek egyet veled, miért tetted, nem tudott azonosulni az Isten erkölcsi törvényével és erkölcsi rendjével. És amikor azt mondja az ige, hogy emlékezzetek Lót feleségére, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy próbáljuk megérteni az Isten gondolatait, próbáljuk megérteni az Isten erkölcsi rendjét. Jussunk összhangba az Isten megváltási tervében vel és a kijelentett gondolataival, hogy ne legyen a lelkünkben értetlenség és lázadás azzal szemben, hanem késnek legyünk egy hátratekintés nélkül az Isten útját követni, és semmihez ne tavadjunk, mert ma időszerűbb, mint valaha az, amit János apostol levelében olvasunk, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És gondoljunk arra, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy induljunk abba az irányba, amit ő mutat egy hátratekintés nélkül, akkor mi az, amit ígér? Egy isteni, csodálatos, rendkívüli szabadítást, és egy új életet, egy újjáteremtett földön. Nagyon gyenge a meggyőződésünk, és nagyon gyenge a hitünk, hogyha nem értjük, hogy emiatt egy hátratekintés nélkül lehet könnyedén búcsút mondani bárminek, mert ez az, ahova az Isten hív, és a választás a kettő között nagyon egyértelmű. Ha tudunk reálisan gondolkozni, és ha abszolút hitünk van az Isten kijelentéseiben és az Isten ígéreteiben. És befejezném az ige hirdetésünket azzal, hogy Jeremiás könyve 45. fejezetéből olvasuk egy kis részt. Ugye Jeremiás proféta könyvét állandóan idézi Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, mert az a kritikus történelmi időszak, amiben Jeremiás élt és munkálkodott, az is előképe a végidőnek. És Jeremiás proféta könyvében olvassuk, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban a profétának a hűséges társa, az író deákja, Báruk már nagyon elcsüggett ezek között, a válságok, viszontagságok, nehézségek között. És a Jóisten kegyelméből küldött neki egy üzenetet Jeremiás proféta által, és elolvasom ezt, egy nagyon rövid kis szakasz. A 45. fejezetben így olvasom. Az a szó, amelyet Jeremiás proféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta ezt szókat Jeremiás szájából, Jojakimnak, Józsiás judabeli király fiának 4. esztendejében mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Te ezt mondtad, jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mond néki, ezt mondja az Úr. Ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj! Mert ímé én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Ugye érthető ez az üzenet. A Jóistennek milyen fájdalom ez, amikor azt mondja, akiket én felépítettem, elrontom, akiket én beplántáltam, kiszaggatom. Könnyű dolog egy teremtőnek ítéletet tartani? Könnyű dolog a szeretett Istenének ítéletet tartani? Lelkileg iszonyú nehéz.
Ézsaiás azt mondja, szokatlan és idegen cselekedett az Istennek. De van olyan pont, amikor mind az igazsága, mind a szeretete kötelezi rá. És azt mondja, akik ilyen történelmi időben élnek, azok ne kívánjanak többet és nagyobbat maguknak, a legfontosabbat tartsák szem előtt, hogy a te lelkedet megtartsd, hogy összhangban légy az igazság igéjével, az igazság törvényével, és az Isten azt megígéri, hogy az életedet, az üdvösségedet megtartja. Akármi zúg körülötted, és akármi zajlik, megtartja az életedet és az üdvösségedet. És gondoskodik rólad, és szemmel tart téged, ahogy mondja a 91. Zsoltár, mert egyik kezed felől ezrenesnek el, és a másik kezed felől 10 000 hozzád, akkor sem közelít, ha az Isten az oltalmazó pecsétjével jelöl meg. És azt mondja, legyen ez neked elég. És ne kívánj ennél többet és nagyokat egy ilyen fájdalmas, egy ilyen kritikus történelmi korszakban. Szívemből kívánom, hogy ez az emlékeztetése Jézusnak, hogy emlékezzünk Lót feleségére, és az egész Lót történet, amit felelevenítettünk, emlékezetes maradjon számunkra, és ne felejtsük el, hogy a felettébb megnehezedett bűnök korszakában, amikor az Isten érzékeny erkölcsi lényét most már közbelépésre serkentik ezek, akkor nekünk úgy kell gondolkozni, hogy a legfontosabb, hogy biztonságba helyezzük a mieinket, és a legfontosabb, hogy az Isten megtartsa a lelkünket és az üdvösségünket. És ezt a nézőpontot soha egy pillanatra ne veszítsük szem elől. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni a Lót feleségére és a Lót történetére való emlékeztetést. Érezzük, Urunk, hogy nagyon sok mondani valója van népünk. Kérünk, őrizd meg minket a megszokástól, a lelki eltontulástól, hogy nem érzékeljük a dolgokat úgy, ahogy nem te érzékelj elköltségényed, és nem vesszük komolyan, hogy eljuthatnak a dolgok olyan pontra, amely bárány haragját is kiváltja. Segítsünk, hogy tudatosan és komolyan készüljünk, és tudatosan és komolyan mentsünk embereket, azokat is, akiket ismerünk is, és legyen olyan együttérző szívünk azok iránt is, akiket személyesen nem ismerünk. És legyen olyan őszinte az imádságunk értük, mint Ábrahámé. És köszönjük, Urunk, azt a hatalmas ígéretet, hogy te 10 igazért megkímélsz egy területet. Urunk, érezzük, hogy milyen fontos dolog, hogy igazak lehessünk a te szemedben. Urunk, kérünk, add, hogy felszámoljunk minden könnyelműséget a bűnnel szemben. És segíts, hogy mindig a fülünkbe csengjen a te igéd, hogy nagyon közel van az a pillanat, amikor ez a világ elmúlik is, annak ábrázata is. És add, hogy ne legyünk olyan egvilághoz tapadóak és lázadóak a te igazságos és szeretetteljes ítéletedben szemben, mint Lót felesége, hanem mi lássuk azt, hogy amikor te irányt mutatsz, az egy csodálatos isteni szabadulás felé vezet, és te új életet, örök életet igényszerű újját teremtett Földön. Segítsünk, hogy a te kegyelmedet értékelni tudjuk, és Urunk, kérünk téged, add, hogy igazán valódi felelősséget érezzünk a mi környezetünkért. Ne hagyjuk, hogy lebénítson az, hogy hiszen emberek ettől új távol vannak, annyira nem értik, annyira nem hiszik, annyira nem látják. Urunk, most segíts, hogy megtaláljuk azt a tapintatos, azt a bölcs továbbítását a üzenetednek, hogy emberek számára ennek valóság értékelne, és a te eszközeid lehessünk, hogy embereket mentsünk, hogy embereket felkészülésre késztessünk e kritikus időkre. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és maradj velünk ezen az

kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mai alkalommal, mivel évforduló van, ugye a mikorunk csak az évfordulókból él meg, de most rendkívüli évforduló van, 500 éves évforduló. Kitalálja ki, hogy milyen évforduló. És Michelangelóval kapcsolatos, igen. Igen, aki az internetet nézi, biztos belebotlott ebbe a dologba, hogy Michelangelo éppen 500 évvel ezelőtt fejezte be a Sixtus kápolna mennyezet freskóinak elkészítését. 4,5 évig dolgozott ezen a 40 méter x 13,5 méteres óriási nagy képegyüttesen, amely 9 nagy képet és egy sor kisebb alkotást foglal magába. Ezért úgy gondoltam, hogy a sorozatba illesszük bele Michelangelót. Egyébként, hogy senki ne rettenjen el a nagy méretektől, az egyik legjobb magyar Michelangelo kiadvány, Lika Károlynak a tanulmánya. Lehet kapni itt Miskolcon is antikvárokban, ilyen kis méretű, de 60 kép van benne, és rendkívül jó az elemzése. Tehát Lika Károly, Y-nal, Lika Károly Michelangelóról szóló, ez a negyedik kiadás, ami az én kezemben van, ez 82-ben jelent meg. Ezt állandóan kiadják, mert tényleg olyan röviden, frappánsan és lényegre törően foglalja össze Michelangelo életét és művészetét. Természetesen bennünket elsősorban a biblikus művek fognak érdekelni, de engedjék meg, hogy előtte egy röviden fölvázoljam, hogy majd mit is fogunk látni. Egyrészt erről a projektorról is, másrészt meg diaképeket is vetítenék, mert minden egyben nem áll rendelkezésre. Ha valaki látta a legújabb magyar Michelangelo albumot, és tud nekem szerezni, minden pénzt megadok érte, egy ekkora nagy könyv. Ár leszállítva 25 ezer forint. Olyan 40-50 ezerbe került, de ilyen könyv ritkassággal nagyon ritkán lehet, ilyen nagy könyv, tehát alig bírja el az ember, és így ki lehet hajtani, például a Sixtus kápolnának az egyes részletét így ki lehet hajtani, és teljes kinagyításban lehet nézni, a Taschen német sorozatban jelent meg, és Magyarországon pár évvel ezelőtt adták ki, mint könyvritkasságot. Nekem egyik kedves hallgatóm kölcsönözte, tehát most szkenneljük be a közelképeket, de azzal most itt még nem szolgálhatok. Michelangelóról egyébként egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert olyan nagy művész volt, hogy egy egész sorozat is kevés lenne az ő életművének a taglalásához. A legújabb Munkácsi könyvemben is közöltem a legszebb versét. Sokan nem tudják, hogy Michelangelo csak nem 200 verset írt, a halála után adták ki általában ezeket a szonetteket és más válfajú verseit. Tehát Michelangelót ne három művészet művelőjeként, hanem négy művészet művelőjeként raktározzuk el a tudatunkban. Michelangelo építész, szobrász, festő és költő is volt. Ha egyetlen egy alkotót neveznénk meg, mondjuk egy ilyen feladatot kapnánk, hogy az egész világ irodalomból vagy világ kultúrából egy alkotót nevezzünk meg, aki az egész emberi művészetet egy személyben jól reprezentálja, akkor én habozás nélkül Michelangelót nevezném meg, pedig hát olyan hatalmas nagy alkotók is ott vannak a sorban, mint Johann Sebastian Bach, vagy Rembrandt, vagy Szofoklész és a többiek. De Michelangelo annyira kiemelkedik, és olyan gigantikus az életműve, és olyan mélyet tudott adni, és annyira utolérhetetlent, hogy szinte az arányok nála ember felettiek. Igaz, hogy a maga korában rendkívüli nagy kort is ért meg, hiszen 89 évesen halt meg. 1475-ben született, és 1564-ben, tehát 1475 és 1564 között feszül az élete. Például a Mózes szobrát 30 évesen kezdi, faragni és 70 évesen fejezi be. Nem azért, mert ennyi időbe telett, hanem azért, mert ennyi félreértés és vita volt a szobor körül, és ennyi időt kellett várnia. Aki elmegy Firenzébe és megnézi Michelangelónak a félbehagyott szobrait,
az láthatja, hogy még mi minden volt az ő vésőjében, a kezében, és ugyanezt teheti meg a párizsi Louvre látogatója is, mert ott is vannak Michelangelo szobrok. Tehát én Firenzében döbbentem meg azon, hogy Michelangelóból még mi minden maradt, és mi mindent nem ismerünk. Talán a legjobb, a legfontosabb művészeti ág felől megközelíteni Michelangelót, mert ő végül is szobrász volt, legfőképpen szobrász volt. 13 évesen, ahogy Caprese-ben megszületik, egy közép-itáliai falucskában, a szülei elszegényedett nemes emberek mindenre gondolnak, csak arra nem, hogy művész lesz a fiúkból, ezt élénken tiltakoznak is, hogy művész legyen belőle, de ő Ghirlandaio iskolájába 13 évesen beiratkozik, és ott festeni tanul, de az a mestert nem tartja eléggé jónak, és átmegy egy szobrászati iskolába, már 15 éves korában, és az volt a nagy szerencséje, hogy őt, a szegény gyermeket felkarolták Firenze urai, a Medicik. Ugye a Medicik orvos család volt, és hát ugye az orvosok közül nagyon sokan meggazdagodtak a történelemben, de kevés orvos kezdte aztán a pénzt forgatni, bankár család is lett Firenzének és egész Itáliának legmódosabb familiája, és annyira megszerették Michelangelót, hogy Michelangelo tulajdonképpen családtagnak számított már 18-19 évesen a Mediciek körében. Voltam ott, éppen ebben az évben jutottam el én is először életemben Firenzébe, és voltam azon a dombon, abban a villában, ahol Michelangelo először kezdte a műveit készíteni. Olyan különös atmoszférája van ennek a Firenzének, egészen más, mint más művészvárosok, vagy olyan városok, mint Róma, ahol nagyon sok műalkotás szerepel. Michelangelo, mivel kitűnt a szobrászati tehetségével, egy-két szobrot készít, és utána 1498 és 1500 között, tehát tulajdonképpen 23 és 25 éves kora között elkészíti az első jelentékeny nagy művét, és ez pedig a római Szent Péter bazilikában látható Piéta. Ez már 23-25 évesen olyan érett művésznek mutatja, én nem láttam ezt a Piétát eredetiben, tehát erről én nem tudok beszélni, viszont Brüsszben láttam a brüzsi Madonnát, arról tudnék beszélni, de arra meg nincs idő. Ezek voltak az első szobrai, tehát olyan szobrok, amelyeken általában két évet dolgozott, és amelyekben megmutatta, hogy a márványból mit tud elővarázsolni. Aztán Firenzében éri a megrendelés, hogy egy szobrász művész ott hagyott egy hatalmas nagy tömböt, egy márványtömböt, senki nem tud vele mit csinálni, mert rosszul kezdte el kifaragni. Maga a márványtömb 5 köbméter, tehát ugye a Dávid 515 cm magas. Amikor először kiállítják, és most lépjünk az első képre, ugye eredetileg ez a Dávid a firenzei városháza előtt állt. Most, ahogy ott voltunk, készítettünk felvételt, de ez nem az eredeti. Firenzében 3 Dávid van felállítva. Az eredeti, azaz a Firenzei Akadémiában látható, a másolat, tehát teljesen hű másolat ez a városháza előtt azon a helyen, amely helyen állt, és van még egy Firenze melletti dombról, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a városra, ott állították fel a 3. Dávidot, annyira ez a Dávid szobor megtestesítője volt Firenzének, amit egyébként 1501 és 1503 között alkotott, tehát ez 26 és 28 éves korában csinálta, és önmagában tessenek meggondolni, ez több mint 5 méter, tehát ilyen gigantikus szobornak is nevezték a firenzeiek, mert általában a szobrászat csak egy kicsit megnyúltabb emberszobrokkal dolgozott, tehát mondjuk 2 méteres szobrokkal. De 5 méteres szobor, és 5 méteres szobron azt kifejezni, amit Michelangelo kifejezett, én itt csak azért merek róla beszélni, mert nem fényképeken láttam, napokig néztem. És nem csak a másolatot, ugye mehetünk, az akadémián nem készíthettünk természetesen felvételt, itt a városház előtt készíthettünk,
De amikor az akadémiára bejutottunk, hát oda hosszú sor áll, tehát ott órákkal kell fizetni inkább, mint euróval, mert az euróban is nagy a belépő díj, de inkább az órák száma szerint kell ott több órát várni. Ugye az ember beül az akadémiára, és körbejárja ezt a szobrot, és én ott maradtam több óráig. Vizsgálgattam ezt a szobrot, mert olyan sok minden elemzést hallottam róla, de a magam szemével szerettem volna az arányok ismeretében is, hátul ugye egy ilyen félkörív van mögötte, és ott le lehet ülni egy padra, és ott nyugodtan lehet szemlélődni. Nem akarom azt mondani, hogy feltaláltam a Kolumbusz tojását, de valami más magyarázattal szeretnék önöknek előállni, mint amit általában önök ismernek. Ugye általában Michelangelo Dávidját úgy szokták bemutatni, mint a reneszánsz embertípus megtestesítőjét, azt az erőteljes, bátor kiállású embert, aki hát nem a bibliai kis pásztorfiú, még Lika Károly is ezt jelenti, ez nem az a bibliai kis pásztorfiú, akiről a Biblia szól, hanem hát ez az 1400-1500 évek fordulójának európai reneszánsz eszményképe. Csak hogy én ezt nem így látom. Én úgy gondolom, hogy Michelangelo mindenhez, amihez hozzáfogott, nem csak a nagy mesterségbeli tudás jellemezte, itt is például, hogy egy ember alakot így kifaragni, soha senki a szobrászat történetében ilyen alkotást nem hozott létre, hanem a mély belső tartalom miatt rendkívüli a Dávid. Ha az ember körbejárja ezt a szobrot és nézi, hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni? Azt akarta kifejezni, hogy mi a firenzeiek milyen erősek? Vagy hogy Firenzében a legérettebb a reneszánsz, vagy legnagyobb a művészet? Amikor ezt a Dávidot faragja Michelangelo, Firenzében ér Leonardo da Vinci, ő és Raffaello. Mind a három óriási művész egy időben ott él, a városi tanács különben Leonardónak és Michelangelónak közös munkát is ad, ebbe bele is vágtak, de végül is nem készült el, hát mindegyik egy öntörvényű nagy művész volt, de én ahogy végigjártam ezt a Dávidot, és elkezdtem gondolni, hogy mit akar ezzel kifejezni, és láttam azt a hallatlanul odafigyelő, feszült tekintetet. Hátára vetve ott van a paritja, kezében a kő, és ahogy ránézünk erre a szoborra, egyrészt az arcon levő rendkívüli módú feszültség és tetrekészség, másrészt meg az egész alakból sugárzó rendkívüli nyugalom fog bennünket meg egyszerre, és hogy néztem és gondolkoztam ezen a szobron, hogy Michelangelo, hogy ezt elkészítette, ugyan mit akart ezzel kifejezni, hirtelen arra döbbentem rá, hogy a bibliai történetnek a legmélyebb kifejezése ez, egy ember, aki vár, és aki keresi a helyes cselekvésnek az útját. Ne felejtsük el, hogy Dávid, amikor kimegy Góliát elé, nem tudja, hogy hogyan fog küzdeni. Nem tudja, hogy ezt a rettentő, erőteljes filiszteus harcost hogyan is lehet legyőzni. Erről, hogy úgy mondjam, fogalma sincsen. A küzdelem egyenlőtlen. Góliát 2,5 méternél is magasabb, Dávid pedig alacsony növésű. Dávidot, ami rendkívülévé teszi a Biblia szerint, hogyha elolvassuk Sámuel első könyvében ezt az egész jelenetet, hogy Dávid 16. fejezetben van leírva, hogy hogyan készül a Góliát elleni küzdelemre, hogyan imádkozik Istenhez, hogyan kér, hogy Isten nyissa meg előtte a teret. Tehát a várakozó ember és a helyes cselekvés útját kereső ember. A várakozásnak, hogy majd Isten valamit megmutat nekem, tehát a várakozás is egy nagyon erőteljes és dinamikus emberi lelki állapot. A várakozás az nem egy tunyaság, vagy nem egy lomhaság. A várakozásra sokszor több energiára van szükség, mint magára az emberi aktivitáshoz. Tehát egyszerre kifejezni a várakozást, és azt a keresést, hogy hogyan nyílik meg a győzelemnek az útja. Ahogy ott ültem a szobor körül, a bibliai történet mellett eszembe jutott a Jeremiás síralmai 3. fejezetéből az a szép bibliai mondat, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, aki keresi őt. Hát mi más az emberi életünk,
mint a várakozásnak és a keresésnek a váltójátéka, hogy mindig várunk valamire, és szeretnénk, hogyha valami megmutatná magát, szeretné azt a hívő ember, hogy az Isten megmutassa az akaratát, vagy megmutassa azt az utat, amit meg akar nyitni a hívő ember előtt, de ugyanakkor a hívő ember is tele van gondolattal, kérdéssel, küszködéssel, kereséssel. Ezt a szobrot, ezt a Dávid bemutatás azt teszi nagyon emberivé, és emberfelett ilyen emberivé, hogy ettől vagyunk emberek, a várakozásnak és a keresésnek az egyensúlyi helyzetétől. Aki vár, tehát ugye odafordítja a fejét, tehát azért van ez a fejtartás, hogy oldalt fordítja a fejét. Ha itt előtérbe nézne, tehát hogyha frontálisan ábrázolná, az egy akaratos embernek a kifejezése lenne. De az, hogy oldalt fordítja a fejét, tehát nézi azt, hogy Isten hogy fogja hozni a megoldást, de ugyanakkor a két kéz tartás, az egész kontrapunktikus szerkezet a tele van dinamizmussal. Mondom, a várakozásnak a nyugalma és a keresésnek a dinamizmusa szinte az egész emberi élet benne van. Az igazi ember így él. Az igazán hívő ember így él. Dávid azért volt nagy történelmi személyiség, ezért olvassuk a Bibliában, hogy Isten szíve szerint való ember volt, mert Dávid nem egy akaratos, nem egy emberileg célra törő valaki volt, hanem megtanult Istenre nézni, de megtanulta az összes erőit felkészíteni arra, hogy amikor az Isten kinyit előtte egy lehetőséget, akkor azt ne hibázz el. Mert miről szólt a Góliát-Dávid történet? Dávid, amikor a csatatérre érkezik, látja, hogy mindenki lehangolt. Senki nem áll ki Góliáttal szemben. Ő elkezd érdeklődni, utána nézni. A saját testvérei tromfolják le. El akarják küldeni haza, hogy mit akarsz te itt, gyerek. Hát mi már itt 40 napja nem tudjuk, mit tegyünk, pedig harcedzett emberek vagyunk, te akarod itt a megoldást. Elmegy Saulhoz is a híre, a királyhoz is a híre, hogy mit akar Dávid. Saul a maga vértezetét adja Dávidra. Dávid azt leveti, mert nem tud abban mozogni. Akkor vesz a kövekből parittyát, hiszen azért parittyás Dávid, mert hát ő a nyáj mellett megszokta azt, hogy a nyájat megvédi a farkasoktól, a medvéktől, az oroszlánoktól, és ezért jól tudott célozni. Veszi ezeket a köveket, veszi a parittyáját, megy Góliáttal szembe, Góliát viszont kigúnyolja, mert azt mondja, hogy egyenlőtlen a küzdelem. És Dávid mondja, hogy nem tudja, hogy fog győzni. Ő csak bízik Istenben, várja Isten megoldását, ő mindenre felkészült, mint a vadász, amikor az erdő szélén áll, és órákig rezzenetlen a figyelme, hogy mikor hozza el majd Isten azt a pillanatot, és abban a pillanatban, amikor Góliát felcsapja a sisakrostéját, amikor nem védi meg a homlokát, akkor látja meg Dávid, hogy hol van a győzelem útja. Pontosan célozni és a homlokára célozni. E pillanat előtti pillanat, amit Michelangelo megragadt. Michelangelo-nak különben is szokása volt, ugye majd látjuk a Mózes ábrázoláson is, a nagy pillanatok előtti pillanat megragadása. Amikor valakinek az élete sorsforduló szerűen átalakul, megfordul. Tehát ezért lenyűgöző ez a Dávid, ennek a titka, ennek a szobornak, hogy a várakozásnak és a keresésnek egy olyan finom egyensúlyára érzett rá. És mondom, egy 5 köbméteres nagy márványból kellett kifaragnia, és ha ezt valaki megfestené sokkal kisebben, az is nagy dolog lenne. Na de itt maga az anyag is óriási feladatot adott Michelangelónak. Itt nem véletlenül, hogy ő évekig meg évtizedekig faragta a szobrait, és volt, amikor kedvetlenül össze is törte őket. Mert ugye, hogyha itt valamit elhibáz, utána már nagyon nehéz jóvá tenni. Tehát én mondom, hogy lenyűgözve álltam nem ezelőtt a Dávid előtt, ezek nagyon pontos hű másolatok, tehát ezekben sincs semmi hiba, de az eredeti az akadémián van. Tehát ott viszont nem lehet képeket készíteni, tehát ezért jobb hiány így mutatom be a Dávidot. Fogok még beszélni, de egyelőre maradjunk itt ennél az előző képnél. Fogok még beszélni Michelangelónak egyéb
műveiről, de hogy ne váltsuk a két vetítő eszközt, ezért inkább szóban mondom el, hogy a Dávid elkészülte után annyira híre ment Michelangelo tehetségének. Lehessen kell gondolni, csak a Piétát csinálta meg, és csak Piéta és a Dávid. Hogy Rómába is eljutott a hír, és akkor II. Gyula pápa 1505-ben, 30 éves korában elhívja Michelangelót Rómába. És elébe tár egy tervet, hát ez egy különös terv volt. A pápa arra készült életében, de már a halála utáni időszakra gondolva, hogy egy olyan emlékművet állított magának, amit soha senki, még a fáraók sem, meg senki sem. Tehát egy olyan impozáns nagy emlékművet, ami hát mai hívő ember számára talán egy istenkáromlás is, mert ennyi márványt összehordani egy halott embernek a tiszteletére, még ha II. Gyulának hívják akkor is. És ebbe beleavatta Michelangelót ebbe a tervébe. Michelangelót, mint minden nagyszabású tervez, ez fölvillanyozza, és elmegy, és fél évig már válogatja a márványt Carrarában. Amikor jön a hír, hogy a pápa lemondott erről a tervéről. Ő benne minden megvan már, hogy Rákelt és Leát fogja ábrázolni, két bibliai szereplőt, hogy Mózest fogja ábrázolni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy Dávidot ábrázolta, és akkor jön a lemondás, hogy mégsem kell ez az emlékmű, de hogy Michelangelo teljesen elne kedvetlenedjen, a pápa 1508-ban, tehát ez 1505-ben volt, 3 évvel később, 1508-ban megbízza azzal, hogy ha már nem adtam szobor megrendelést, hát akkor adom a Sixtus kápolnának a kifestésének a megbízatását. Amit Michelangelo megkapott megbízatás, és amiből később lett végül is ez a Mózes ábrázolás, de ezt a Mózes megbízatást, tehát hogy említettem, ezt Michelangelo úgy hordozta magában, hogy 30 évesen kezdte el készíteni itt az egyes alakokat, és ez az egész II. Gyula pápa síremléke nem ekkora volt, hanem ötször ekkora, már szélességében. Ide elhelyezte Leát, ide Rákelt, és középütt Mózes. Vannak még egyéb mellékalakok, Párizsban, a Louvre-ban van még két rabszolga, mint nem tudjuk pontosan a funkcióját, de hát ő nem ennyiben, hanem körülbelül úgy ennyiben gondolkozott. És ez az, amire azt mondtam, hogy 30 évesen kezdi el, és 70 évesen fejezi be. Mert annyit halaszgatják ezt a tervet, pedig már előállt a sok márvány, már odaszállították Rómába, már Michelangelo alig bírja tűrtőztetni magát, hiszen egy művész, amikor tele van ihlettel, tele van tennivágyása, és akkor állítják le. Tehát ez is az a pillanat, amit megragad Michelangelo, tehát erről nekem sajnos most csak ilyen felvételeim vannak, ne tessenek a színekre figyelni. Tehát ez az a pillanat, amit megragad Mózes tekintetében, meg egész testtartásában, hiszen ez a jobb kéz itt a két kőtáblákat szorítja magához, és ez is az a pillanat, amikor Mózes meglátja, hogy a zsidó nép az aranyborjút imádva táncol és lerészegedik, és a következő pillanatban fogja felemelni a kőtáblákat, a Sínai-hegy tövéhez vágni, hogy ezek a kőtáblák szétzúzódjanak. Most fog szabad folyást engedni a nem emberi indulatának, hiszen ez egy szent harag, tehát ezért is nem egy annyira emberi haragot ábrázol itt Michelangelo, hanem egy erkölcsi felháborodást, hogy milyenek az emberek 3 hónappal a Vörös-tengeri átkelés után már aranyborjút imádnak. Nem elég az Isten számtalan csodája, már aranyborjút imádnak. Tehát ez, nem tudjuk pontosan, de ezt a szobrot ugye a 40 év során hol előre haladt, hol abba hagyja. Végén, amikor aztán ezt kiteszik, egy egészen más templomban helyezik el, ahová ő gondolta, hiszen ez a Szent Péter templomnak a bejárati részének egy grandiózus
előterét adta volna. Michelangelo talán a maga fájdalmát, a maga felháborodását is beletette ebbe az ábrázolásba, hiszen csaknem egy tucatnyi pápát szolgált ki az élete során, és Rómában úgy játszottak vele, hol megbízták, hol kifizették, hol nem fizették ki, majd a Sixtus kápolnánál is beszélek erről. Az, hogy szarvakkal ábrázolja Mózes ezt, ez egy Biblia fordítási pontatlanságnak tudható be. Eddig a korig mindenki szarvakkal ábrázolja, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ennek mi az oka. A héber nyelvben az a szó, hogy fénylő arccal, illetve hogy szarval, az ugyanaz a szó. Ez olyan, mintha azt mondom, hogy korom. A korom úgynevezett homonéma. A korom az jelenti az én koromat is, meg jelenti az elégetett égésterméket is, igen. Tehát azt a kifejezést, hogy fénylő arccal jött le Mózes a Sínai hegyről, azt a középkorban, előbb a görög, majd a latin fordításba kezdték úgy visszaadni, hogy szarval jött le. Nem fénylő arccal, hanem szarval. És sajnos a Bibliának a tisztelete annyira nem állt a középpontban, hogy senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy ugyan Mózesnek hogy lehettek szarvai. Hát ez egy reménytelen dolog, ez egy lehetetlen dolog. És ezért az európai képzőművészeti hagyományban Michelangelo előtt már több évszázaddal szarvakat ábrázolnak, sőt még Rembrandt is, aki már látja, hogy nem ez a helyzet, a szarvak helyén ilyen fénylő sugarakat ábrázol, mert annyira elterjedt ez a képzőművészeti hagyományban. Mint említettem, ez egy elhúzódó megbízatás, ez a Mózes, ez a harmadik nagy szobra, tehát a Piéta, a Dávid után jön a Mózes, de a pápa valamivel kárpótolni akarja Michelangelót, és egy olyan feladatot bíz rá, ami emberileg megoldhatatlan feladatnak látszott, és én ezt szeretném meg is mutatni önöknek, mert mielőtt a Sixtus kápolnának a fő jeleneteit bemutatnám, tehát a teremtés történet jeleneteit, szeretném önöknek bemutatni, hogy az európai képzőművészet egyáltalán mit tudott kezdeni a teremtés történettel, mert hát ez egy olyan bibliai téma, amit kifejezni szinte reménytelen, lehetetlen, nagyon nagy feladat. Az első ábrázolás a 8.-9. század környékéről való, ez a Geronai falikárpit. Régen úgy ábrázolták a teremtés jeleneteit, hogy egy körbe az egyes napok történéseit helyezték el, középpontban pedig a teremtővel, aki egy kinyitott Bibliát tart a kezében, és a teremtő Isten feje mögött van egy glória, és benne a kereszt. Ez jelzi azt, hogy a régi időkben mindenki tudta, hogy nem az Atya teremtett egyedül, hiszen ezért hangzik el a Bibliánk elején, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára, és Isten lelke is ott lebegett a vizek felett, hanem Jézus Krisztus is teremtő Isten. Tehát az európai képzőművészeti hagyomány kora középkortól így ábrázol, hogy Jézus Krisztus, mint teremtő Isten. Hogyha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy ez az ábrázolás, tehát egy kinagyítom Jézust, mint teremtő Isten, tehát előbb tükörfordítottan láttuk, most a jó, mert itt bal kezében fogja ugye a Bibliát, és itt esküszik meg, vagy itt szólítja fel a puszta szavával teremt ugye a semmiségből. Tehát így fejezi ki az európai művészet 1200 évvel ezelőtt. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezen az úton haladva, például most Morreáléba megyünk el, ez Szicíliának egyik városa, ahol itt van ez a Morreáléi katedrális, 11.-12. századból való, és hogyha belépünk ebbe a katedrálisba, gyönyörű az udvar, ezek ilyen régi bizánci stílusú, tulajdonképpen Morreáléba, Ravennába jön át a bizánci stílusú művészet, és ha bemegyünk most a templomnak a belsejébe, akkor azt látjuk, hogy
fönt ószövetségi történetek, itt látjuk, hogy az első emberpár már a paradicsomon kívül a földet műveli, itt látjuk Kain Ábel áldozatát, itt látjuk Kain megöli Ábelt, futnak végig itt az ablakok mellett a történetek. Itt lent már itt Ábrahám, Izsák, Jákob története, és hogyha megyünk a megfelelő helyre, tehát erről mondjuk sokat lehetne beszélni, az ember teremtését például a 12. században így tudják ábrázolni. Ugye az ember egy napon teremtetett az állatokkal, a Biblia szerint a 6. napon, és Ádám teremtését, itt van Krisztus, aki ül a földgolyón, és hát nem nagyon kezdetleges még a technika, egyszerűen egy ilyen vonalat húz Krisztus és a Ádám között, hogy jelzi, hát így akarja didaktikusan, tehát kicsit szájbarágósan tudomásunkra hozni, hogy hát Krisztus szavával teremt, és az ő erejének köszönhetően lett ember. Az embert is egy ilyen görögös, bizánci, tökéletes test, ugye az egész platonizmus és a görög kultúra sejlik fel mögötte. Ha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy megint csak ezen a vonulaton elindulva, szintén Morráréban, gyönyörű szép arany háttér, amit mozaikokból kiraknak, Krisztus, ahogy Ádámot fölsegíti, és magyarázza neki a teremtés műveit, a növényeket, állatokat. Tehát gyönyörű az ábrázolás, hogy Krisztus beszélget Ádámmal, és ahogy a létre tanítja, hogy hogyan is kell az életben fölhasználni a föld javait. Ha Angliába érünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus körzőt vesz, és így körzővel jelöli ki, hogy a földnek tökéletesnek, hát kör vagy gömbölyűnek kell lennie. Tehát különböző alkotások így próbálják a teremtésnek a tökéletességét, csodálatosságát kifejezni. Ha fali kárpitokra tekintünk, ez is Angliából való, már 13. század, akkor itt van Krisztus fölemelt kezével, itt van megint ez a glória kereszt mögötte, hogy ő lesz majd a megváltó, tehát aki teremtő, az egyben későbbi megváltó. Itt vannak a növények, az állatvilág, tehát hogy Krisztus teremtett a puszta szavával, az atyával és a lélekkel együtt. Ha átmegyünk mondjuk Velencébe, a dúsgazdaggá váló Velencéhez, ott már több kör van. Itt van egy ilyen arany létteljességkör, itt van a teremtés első napjai, a világosság, sötétség szétválasztása, itt van a második kör, itt van a harmadik kör. Ez ugye a Szent Márk Székesegyház kupolája, hogy föltekintünk, és itt a teremtés történet még a Geronai fali kárpithoz hasonlóan, tehát 500 év óta az európai művészet ebbe a sémába dolgozik. Kinagyítom ugye a szent lelket jelképező galamb, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Mehetünk tovább. Itt látjuk, hogy a kérubok is ott voltak, az angyalok is ott voltak a teremtésnél, a csegelyekben őket ábrázolják. Aztán itt is, ahogy Jézus megjelenik, ott vannak az angyalok, és az ő segítségükkel, vagy közreműködésükkel, vagy egyáltalán, hogy ott vannak, folyik az isteni teremtés. Krisztus, mint a világ mindenség teremtője. Tehát az a bibliai tanítás, ami később beszendőbe megy, hogy nem csak az Atya a teremtő, hanem, ahogy János evangélium mondja Jézusról, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez az ókeresztény és kora középkori művészetben tetten érhető. Például nem tudják kifejezni, mi az, hogy Krisztus lelket lehel Ádámba. Ez egy ilyen kis lelket külön megszemélyesítve, mint a kis pillangó szárnyával a lélek berepül a testbe, ugye ez a test és lélek dualizmusa még görögös felfogás, de hát így tudják kifejezni. Nagyon érdekes, hát ma azt mondanánk, hogy nagyon kezdetleges, nagyon szájbarágos, és hát azt is valahogy olyan furán érzékelteti, tehát művészi szempontból nagyon sokat esnek ezeknek a jeleneteknek a beállításai. Ez még mindig Velence, ahol hát aranyban, meg mindenféle festékben nem volt hiány, és hát a Szent Márk Székesegyháznak ez a sorozata, hogy Jézus
álmot bocsát Ádámra, és majd az oldalbordájából megteremti Évát. Tehát itt minden fő jelenet meg van örökítve. Itt van a következő mozzanat, ugye Éva teremtése, de ez már Palermóból. Jelezve, hogy nem csak Velencében, Moráléban, Palermóban, ugye hát ami Moráléhez meglehetősen közel van, tehát Szicília. Tehát a középkori művészet ezekkel a jelenetekkel ezt tudja tenni. Ha megyünk északra, az északi művészet is már 14. században, mint Bertrand mester 1379-es a késő gótikára jellemző arany háttér, és Jézus mint az égi test teremtője, a napnak a teremtője, Jézus mint a nap, hold és csillagok teremtője. De így tudja kifejezni, hogy föltartja a két ujját, és szól, és meg lesz, úgy, ahogy a Biblia ezt előadja. Állatoknak a teremtője, aki létrehozza az egész mindenséget, és benne az állatvilágot is. Aztán jön az itáliai művészet. Jön már Raffaello, és jönnek azok a művészek, akik már próbálnak nagyobb képfelületen, kicsit mozgalmasabban, Isten is mozgalmasabb, de itt már nem Krisztust ábrázolják, hanem az atyát ábrázolják egyedüli teremtőként. Michelangelo is végül is ezt veszi át, amit részben Raffaello, részben meg Tintoretto, 16. század másik nagy mestere, nagyon mozgékony módon szinte Isten előviharzik, és létrehozza a szárnyasoknak, a vízi állatoknak különböző nemeit. És azért vetítettem ezt le, hogy látassuk, hogy Michelangelo amire vállalkozott, az valóban a világ kultúrának a legnagyobb vállalkozása volt. Tele volt erővel és ambícióval. A Gyula pápa síremlékét nem tudta úgy megtenni, ahogy évekig tervezte. De most ugyanaz a Gyula rábízza az egész, ugye azért Sixtus kápolna, mert egy régi Sixtus pápának a házi kápolnája volt, és ennek a mennyezete üres volt, és freskó technikával, tehát a frissen meszelt falra Michelangelo elgondolta, hogy csinál egy központi jelenetsort. Itt van 9 jelenet, 5-4 beosztásban, hogy kisebb, nagyobb az isteni teremtés itt kezdődik, és befejeződik, ott, ahol a Biblia is határt von, ugye Mózes első könyve első fejezete és 10. fejezete között, tehát itt kezdődik a teremtés, ember teremtése, bűnbeesés történet az itt van, és már is jön a Noé bárkája, az özönvíz, és a Noé, ahogy kijön a bárkából. Tehát tulajdonképpen a Biblia első 10 fejezete van itt a középrészben. Hogyan oldja meg, hogyha így csinálja meg, mondom, ez 40 méter hosszú. Óriási munka volt, tehát ezt 4,5 év alatt, plusz nem is ismerte a technikát, eredetileg még Michelangelo, mert, hogy említettem, szobrász volt, a festménye is egy kicsit szoborszerűnek hatnak először, hát fölfogadott freskókészítőket, fiatalokat, eltanulta tőlük, aztán utána elbocsátotta őket. Nem bízta rájuk, hogy majd ők, nem négereknek tartotta őket, mint a későbbi festők a tanítványokat. Egyedül dolgozott. Persze így a munka lassan haladt. A pápa állandóan szitkozódott, jött be, felszólította Michelangelo-t, fenyegette, hogy megöli, meg nem tudom én mi. Michelangelo válaszolt fönt, ugye állványokon sokszor fekve, és sokszor az ecsetet a szájában tartva csinálta, és szinte az egész életét ebbe transzponálta. Ne felejtsük el, Michelangelo magányos ember volt. Egy ökölcsapástól az orrát eléggé szétzúzták. Előnytelen volt a külseje. Az emberek nem nagyon szerették, olyan mogorvának tartották. Belül nagyon nagy szív lakozott benne, de annyira a munkára összpontosított, hogy sohasem azt adta, ami benne volt. Ő mindig a munkát látta maga előtt. És Michelangelo aztán mondta, hogy majd megleszek a képpel, de hát ezt ugye nem tudja egy laikus elgondolni, hogy maga ez a fő jelenet is mekkora energiát kíván, na de az igazi nagy energia ezen kívül van. Tudnék az, hogy egyrészt a csegelyekben mit fest, másrészt pedig az oldalképeken kiket helyez el. És Michelangelónak itt a választása a prófétákra esett,
és a prófétákkal a középkorban egyenrangúnak tartott szibillákra esett. A szibillák a perzsa, görög, római mitológiában a jövőt megmondó lények. És ezt el kellett tervezni, hogy mondjuk itt miért Zakariást ábrázolja, ott miért Jónást, itt miért Joelt, itt miért mondjuk Ézsaiást, és így tovább, mert ezekben én nem akarok most belemenni, erre mondtam azt a kedves hallgatóknak, hogy csak ez a mennyezet freskó, hogy Michelangelo előállította, csak ez egy sorozat kérdése, mert ő mondjuk egy Ezékiel, itt van Ezékiel, vagy itt van mondjuk a proféták sorában Jeremiás, Ézsaiás, hát annyit lehet erről beszélni, mert a quintesszenciáját adta minden proféta ábrázolásában annak a profétai könyvnek. Tehát ez nem úgy volt, hogy a Piktor úr oda megy, aztán lepingál valamit, hanem ő neki egy bibliai könyvet megíró profétának a belső lényegét kell adni. Az, hogy Joel itt kihúzza a tekercset, ugyanakkor Zakariás pedig maga elé teszi a táblát, stb. Tehát már maguk a beállítások is külön magyarázatot igényelnek, nem is szólva itt aztán az ószövetségi történetekről és a szibilla ábrázolásokról. Na most, hogyha a fő jelenetre megyünk, tehát hogy említettem, a fő jelenet az a teremtés történet, tehát például a nap teremtése, tehát Isten a világosságot és a sötétséget, ahogy szétválasztja. Az én képeim nagyon régiek, mert még 30 éve kezdtem ezeket az előadásokat, akkor még a japánok nem restaurálták. Most már ilyen képeket nem lehet készíteni a Sixtus kápolnáról. Kb. 15-20 évvel ezelőtt a japánok nyerték meg a Sixtus kápolna helyretételét, mármint a Michelangelo freskójét, és egy kicsit más színekbe. Állítólag az eredeti színeket tették a helyükre, amiből az következik, hogy az én képeim a 480 éves színek, vagy ahogy a színek 480 év múlva egy kicsit megfakultak, vagy átalakultak. Most a Sixtus kápolnáról egész más kinagyításokat lehet készíteni, ez a magyar album már ez alapján halad. Például az Úr ábrázolásban Michelangelo nem is annyira a pogány mitológiák ős öreg istenének ábrázolásához tért vissza, hanem abból a felfogásból indítatva, hogy egy jóságos Istent hogy lehet ábrázolni. Hát ugye Istent egyébként is lehetetlen ábrázolni, de ha már valaki ábrázolni akarja, akkor az emberi világból honnan vehet példát? Kik jóságosak a legjobban a földi világban? Hát vagy a gyerekek, vagy az idősek. Vagy a gyerekek, vagy az idősek. Hát gyereknek nem ábrázolhatja, idősnek pedig azért tudja ábrázolni, mert egy idős arc megformálásában a nyugalom, a szeretet, a békesség, a bölcsesség sokkal jobban kifejezhető, mint egy fiatal arc ábrázolásában. Tehát ennek ennyi az egyszerű magyarázat, hogyha közel megyünk, akkor látjuk, hogy ez a kéz, ami felemelkedik, hogy legyen, hogy minden legyen, és látta Isten, hogy amit teremtett, jó, és a puszta szavával, és könnyedén hozza létre. Tehát ezt egy festő így tudja ábrázolni. Michelangelo, mondom, a lehetetlenre vállalkozott, és kevesen tudják, hogy miért olyan nagy jelenet ez, amit most már szinte elnyűtten mindenütt föltesznek mindenféle reklámokra is az Ádám teremtését. Ugye egyrészt azért, mert itt is ez a jóságos, szeretetteljes Isten, aki át akarja adni az életet, és itt is az a pillanat, mint Dávidnál az a pillanat, mint Mózesnél az előtti pillanat, itt a létre születés előtti pillanat, mert még nem ér oda a másik kéthez. Itt van a feszültség, tehát itt a központban van a feszültség. Látjuk, hogy Ádám még teljesen ernyett. Még ez a kéz, hogy lekókad, még ezek a tagok olyan teljesen pihenő, még egy ilyen álombeli helyzetben vannak. Itt van az erő, itt van az életadó erő, itt van az életre szánt ember, és itt, ha majd hozzáér a kéz, akkor fog itt az isteni átáramolni az anyagvilágba, és az embert a saját sorsára ébreszteni. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, tehát különböző mitológiai alakokat fest ide
Michelangelo, ugye a reneszánsz rendkívüli módon keveri, de hát még a romantika is keveri 400 évvel később is a Biblia és a mitológiai szereplőket, és hogy így kinagyítva láthatjuk itt most csak ezt az Isten ábrázolást, tehát itt a szeretetnek, bölcsességnek, nyugodt idős lényel tud

alacsonyabb, és eljutunk a molekulákig, atomokig, tehát azok már élettelenek. Hol van az élet? Nem tudja az ember megragadni az életet. Miért? Mert az életadás képességével egyedül Isten rendelkezik. Egyedül Isten rendelkezik. Látjuk ezt az Ádám arcot is így kinagyítva, hogy szinte élettelen. Odahajtja a fejét, de még nincs benne az az élet, ami az isteni szó utáni élet. Ezek roppant nagy megfogások, tehát erre a festészet nem, hogy Michelangelo előtt nem vállalkozott, tetszettek látni az eddigi képekhez képest, ez technikában, szellemiségben, lelkiségben mennyire magasabb rendű, de Michelangelo után sem vállalkozott. Majd látjuk azt is. Éva teremtése, tehát Ádámra az Úr álmot bocsát, szól, és az oldal bordából kiemelkedik, és rögtön a háladásnak a helyzetével hozza elő itt Évát, és Ádámhoz méltó Éva, tehát Michelangelónak nagyon érdekesek a női meg férfi és női alakjai, mindegyikben inkább az ember dominál, és nem a nemi sajátosságok. Michelangelo úgy föl akarja emelni az embert, és az embert valóban az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lényként bemutatni. Csak úgy mutatom, hogy Lukács Cranach ugyanebben az időben, pedig a Biblia kezében van, protestáns, tehát Luther udvarában és környezetében, így tudja ábrázolni, tehát itt van a Éva teremtése, itt van a bűnbeesés jelenete, itt van, hogy az előtérben Isten beszélget az első ember, tehát itt van a kiüzetés a paradicsomból. Tehát tulajdonképpen a középkori ciklusok mintájára csak nem kört rajzol, hanem körben rajzolja. Tehát Michelangelo szerkesztése is, elhelyezése is rendkívüli. Az első illusztrált Biblia, ugye, ami a Luther Bibliának a Cranach-féle illusztrációja, például a teremtést így mondja el, hogy itt vannak a mennyezet felett való vizek, itt van a földi légtér, és itt van a föld, itt van középpontjában a paradicsom, és itt van az Úr. Így tudják kifejezni. Tehát aztán később meg, ahogy illusztrálják a teremtés történet jelenteit, ezek mind protestáns művekből való illusztrációk, hát így tudják kifejezni. Miskolcnak is adjunk egy főhajtást, mert Szalai Lajos meg évszázadokkal később, itt Miskolcon is láthatók sokszor ezek a grafikák, hát így tudja kifejezni, az Isten legyen szavára, egyszerre az állatok előjönnek, előállnak. Tehát, ahogy említettem, Nicolas Poussin, már megyünk a 17. századba a bűnbeesésnek a jelenetére, hát egyszerűen ilyen kifejezést tud találni. Kedves hallgatók, mindjárt befejezzük a diaképek vetítését, tehát a Sixtus kápolna mennyezet freskóját 1508 és 12 között festette. 4,5 év alatt fejezte be, befejezésül kinagyítva bemutatom a bűnbeesés történetét. Nagyon érdekes ennek a jelenetezése. Egy képmezőn mutatja be a két dolgot. Magát a bűnbeesést, tehát itt a kígyó, ahogy csábítja Évát, aztán Ádámot, itt pedig már az angyal, ahogy lángoló pajlóssal kiűzi az első emberpárt a paradicsomból. Lika Károly is rámutat, hogy milyen ez a paradicsom. Hát mi, szikla van itt, vagy egy letört faág, vagy ez a kopárság, vagy ez a vigasztalan háttér. A fa nagyon szép, de hát a fát is egy olyan oszloppá teszi ez a rátekeredő kígyó. Tehát általában az elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy Michelangelónak rendkívül pessimisztikus volt az életszemlélete, tehát azt látta, hogy az emberiség az élettel állandóan visszaél, és nem becsüli az életet, és ez már a paradicsomi bűnbeesésnél elkezdődik, hogy hát igen, a mi világunkat kopárrá teszi a bűn. És az ember visszaél az élet adományával, mivel eltávolodik Istentől. De én azt gondolom, hogy ez a Bibliának a legsajátabb tanítása, tehát ez nem Michelangelo-t mondjuk pessimistának, a Michelangelo a világot fejezi ki nagyon is realista módon, csak nem idealista módon, ahogy Leonardo meg mások tették. Ha most közelebb megyünk például ehhez az ábrázoláshoz, itt is arra leszünk figyelmesek, hogy az emberi test, volt, aki azt mondta, hogy Michelangelo-t egy valami érdekel az emberi test mezítelenségében. Nála azért van például nagyon sok mezítelenség, például a Piéta ábrázolásokon is, hogy Jézus mezítelen, Mária meg állik

0: begombolva, hát ruhában van, mert az embernek a magatartását, érzületét, cselekvését valahogy mezítelenül jobban tudta ábrázolni, de ezek nem szokványos aktképek. Michelangelo aktképei nem botránkozunk meg, hanem azt látjuk, hogy ő tényleg kifejezi, ami az emberben legmélyében ott van. Volt persze, amikor lefestették ugye a szemérem testeket, volt olyan időszak, főleg az utolsó ítéletnél, de abba bele se szeretnék fogni, mert azok tényleg külön megfogást igényelnek. De hogy még közelebb menjünk, csak úgy nézzük meg, hogy például az arcábrázolásban csodálatos arcokat festett. Ez Évának az arca. Hát ennyire tönkre ment, tehát azért kellett restaurálni ezeket a freskókat, mert ezek, ha itt tényleg nem fognak hozzá az újjáalakítás munkájához, ezek letöredeztek volna, tehát ezek 500 évig bírták, közel 500 évig bírták az idő vasfogát, de ugye lehet látni, hogy Michelangelo milyen lelki, tehát nem a külsőségre helyezi a hangsúlyt ennél az Éva ábrázolásnál is, hanem a szemekre, a gondolkodásra, az, hogy az ember tulajdonképpen a vágyainak, az akaratvilágának, tehát a belső világának a függvénye. A külső világ az esetleges, hogy ki hogy néz ki, mekkora az orra, vagy a szája, vagy milyen a haja, ez esetleges. Michelangelo nagyon belülről fogta meg az embereket, és itt a Munkácsi könyvemben idézett szonettje is arról szól, például ilyeneket ír benne, hogy szerelmi vágyak, hiúk üresek. Szerelmi vágyak, hiúk üresek. Michelangelo, mivel nem volt házas ember, a számára a legnagyobb emberi kapcsolat a barátság volt. Voltak olyan férfiak, meg is vádolták, ugye általában régi művészeket meg szoktak vádolni, homoszexualitásának semmi alapja nincs az ő esetében, miként annak sem, hogy volt egy nagyon nemes lelkű firenzei mágnás asszony, ez a bizonyos Vittoria Colonna, akinek a halála mély gyászba sodorta Michelangelót, akinek a barátsága nagyon sokat jelentett neki. De ő olyan barát volt, mint egy ember, tehát ez az asszony, megözvegyült asszony volt egyébként, ez az asszony nem Michelangelóhoz vonzódott, a művészetét becsülte, és Michelangelónak szerencsére nem csak a pápák személyében, hanem firenzei polgárok személyében is nagyon sok támogatója volt, és számára a barátság volt a legmélyebb emberi kapcsolat, különben a munkával telt az élete 89 éves koráig. Elteszenek önök gondolni 89 éves embert egy nagy vésővel és egy kalapáccsal? 89, ez ma is nagy dolog lenne. Akkor viszont hát egyenesen rendkívüli dolog volt. Michelangelo azonban, mondom, hogy festő, szobrász, építész is, költő is volt. Az első illusztrált bibliákból például a részkígyó felállításának a jelenete. Michelangelóval egykorú Amman bibliája a következő ilyen ábrázolásunk. Egy népi ábrázolás, a Áron, Mózes és a részkígyó. Csak úgy lássuk, hogy mennyire egyszerűen tudták csak ezt megragadni. Utána látjuk, hogy már egy ilyen lavírozott tusrajzban, már a 17. században már egy mozgalmasabb jelent, és itt van a részkígyó. És most nézzük meg ezek után, hogy Michelangelo ezt hogyan ábrázolta. Egy olyan kisméretű csegelyben, tehát egy olyan háromszögben, ahol itt van a részkígyó, és itt van a sok-sok meghalt ember, akik a kígyómarástól meghaltak, itt van a felsorakozott nép, és itt van az a jelenet, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondd el a népnek, hogy aki föltekint a részkígyóra, az életben marad, aki hittel föltekint, hogy Jézus Krisztus az ő testében fölviszi a bűneinket a fára. Aki nem tekint fel, az elhull. Tehát itt vannak az életben maradottak, itt vannak az elhultak, már a későbbi utolsó ítélet, amit hát az oltár fölötti, a világ legnagyobb oltárképe egyébként, és ugye tudjuk jól azt, hogy a Mona Lisa után a második legtöbbet megnézett festménye ez az egész Sixtus kápolna mennyezet freskója. Szerintem ez az első, de hát mit tegyünk, ha mindenki a Mona Lisa-ra kíváncsi. Leonardo és Michelangelo között különben rivalizálás volt, bár Leonardo 23 évvel volt idősebb Michelangelo-nál, a gyereke lehetett volna, de Michelangelo különböző epés, kemény megjegyzéseket tett. A Biblia mellett volt még egy közös könyvük, amit rendkívül szerettek, és amin szintén sokszor összetűztek Firenzében. A Firenzéből Ravennába számított Dantének az isteni színjátéka. Most szeretném megmutatni azt, hogy Michelangelo, ahogy haladtak előre az évek, hiszen 30 éves korától 70 éves koráig a legkeményebb munkákba volt befogva, de 72 éves koráig végül is dolgozhatott a nagy szobrain. 72 évesen változás állott be az életébe, mert Rómában kinevezték fő építésznek. És ekkor kezdődik Michelangelo pályáján az utolsó 17 évnek a korszaka, 72-től 90 éves koráig, amikor ő neki az építészeti munkákkal kellett elfoglalva lennie. Ennek leghíresebb dokumentuma ugye a Szent Péter bazilikának a kupolája, amit ő tervezett újjá, mert eredetileg azt nem úgy tervezték meg, és a nyugati oldala, és egyáltalán az egész térkiképzés, amit majd később Bellini fejezett be, de ebben az időben még különböző piétákat készít el, és amivel szeretném befejezni a vetítést, mert mondom, hogy nem akartam részletekbe belemenni, a számomra talán legeslegnagyobb mű a Medici kápolnának a 4 napszak ábrázolását szóba sem merem hozni, mert az annyira lenyűgöző, hogy az nem is egy előadás, hanem több előadás tárgya lehetne. De amit szeretnék szóba hozni, és amit Firenzében a Városi Múzeumban egy csoporttal több óráig néztünk meg. Hát ugye mi már voltunk egyszer Amszterdamban, sajnos nem sikerült megismételni ezt a kirándulásunkat, amit 2 évvel ezelőtt csináltunk, különböző okok miatt. Nem biztos, hogy Firenzébe is most olyan olcsó vagy könnyű kijutni. Nekem volt egy kedvezményes lehetőségem, és egy csoporttal kimentünk, és ott Firenzében tényleg a legnagyobb műveket néztük meg, és elsősorban Michelangelo-t kutattuk. A Firenzei Városi Múzeumban látható Michelangelo-nak utolsó piétája. Utolsó piétája, amelyben nem Mária a főszereplő, nem is Mária Magdaléna, hanem maga Michelangelo Nikodémus szerepében. Ez hogy mondjam, nyilván aki Rómába megy, azt mondják, hogy mindenki a Mózes nézi meg, aki Firenzébe megy, a Dávidot nézi meg. Rám ez gyakorolta még a Dávidnál is mélyebb hatást, pedig hát a Dávid nekem most állt össze így évtizedek múltán, hogy eredetiben ezt láthattam. Hiába művészi alkotásoknál meg kell nézni az eredetit, hogy dokumentáljam is, hogy ott voltam, így a csoport egy része is rajta, ez én lennék itt, akit magyarázgatok. Szerencsére el vagyok rejtve, tehát nem is a magyarázata fontos itt, az a fontos, hogy mit látunk ezen a szobron. Különböző beállításba szerettük volna lefotózni, tehát lehetett fotózni, az jó dolog volt. Tehát 4 alakos piéta. Mária Magdolna szintén kicsinyített, mint egy kisgyerek olyan. Mária teljesen háttérben. És mint egy az egész csoportozatot Nikodémus fogja össze. És mondom, Nikodémus alakjában az idős Michelangelo, egy kicsit horpadt orr, mondom, Michelangelo-nak elcsúfították, tehát egy ökölcsapás egész életére. Hát akkor is szifravilág volt azért, tehát neki mentek az embernek, szóval nem sajnálták a bunyót az akkori emberek, és Michelangelo is kapott hideget, meleget pápáktól is, kardinálisoktól is, emberektől is, de azt hagyj jegyezzem meg, hogy Michelangelo tényleg egy jóságos, gondoskodó ember volt, az édesapjának az ápolása, a szegények megsegítése. Minden pénzét a szegényekre és a sorsüldözöttökre szánta. Ő tulajdonképpen vagyonos ember lehetett volna, de hát Firenzébe elmentünk a házába. Hát már csak azért is érdemes volt elmenni a Casa Buonarrotiba, kétszeresen is megilletőd váltunk ott. Egyrészt azért, hogy azok között, a falak között járhattunk, hol Michelangelo élt, ugyanolyan szűk, szerény kis szobácskák sorakoznak egymás mellett, mint a Rembrandt házában. Másodszorban ennek a Casa Buonarrotinak évtizedekig magyar volt a vezetője. Egyrészt a legjobb Michelangelo könyvet magyar írta. Ez a Tolnai Károly. Kint a századfordulón Budapesten a tanult Lukács György köréhez, a Vasárnap Társasághoz tartozott, aztán disszidált, kiment, és a legnagyobb Michelangelo kutató ő volt, ő számtalan fölfedezést tett a 20. században Michelangelóról, és ott kis emléktábla is hirdett, ilyen a Sárdő Tolnainak mondják ott most Olaszországban. Tehát ez egy nagyon monumentális csoportozat, de Michelangelo, mint sok minden szobrával elégedetlen volt, tehát erre is néhány csapást mért. Próbálta összetörni. Pedig ezt a szobor csoportozatot is legalább 5-6 évig faragta. Ez 1550-es években, tehát a halál előtti évtizedben. Menjünk egészen közel, és nézzük meg különböző beállításokban, ugye itt van Krisztusnak a maga tehetetlenül leomló teste. Ez mondjuk minden piétán így van, ugye itt egy kis ruhadarabbal a szeméremtestet eltakarja, és, de itt is a mezítelen test és a ruhába, sőt kámzsába burkolt embereknek a kontrasztja. Az Isten fia, aki lemeztelenedik, akivel azt csinál az emberiség, amit akar. Aki olyan tehetetlen lesz, és halott lesz az emberekhez hasonlóan, ahogy minden ember végzi az életét, ő is 3 napig vállalta halált. És itt vannak ezek a különböző alakok, akik ott vannak mellett. Egy különböző beállásban kértem, aki fotózza, hogy körbejárni a szobrot. Ugye 4 alakos piétát csinálni azért az nem kis dolog. Mert ugye körbejárhatjuk, és minden oldalról ez más. Tehát nézzük meg. Mária Magdolna mit fejez ki? Mária Magdolna szinte úgy kinéz a képből, a csoportozatból, hogy úgy felénk néz. Szinte úgy kérdőre von bennünket, hogy emberek, mit szóltok ehhez? Szerintetek itt mi megy végbe? Hát miért ölték meg azt, aki ártatlan, aki csak szeretni tud? A világ végez azokkal az emberekkel, akik csak szeretni tudnak. Mária Magdolna távolabb van Krisztustól, tehát nem nő össze vele. Mária, az édesanyja, szinte összenő a gyerekével. Szinte a két fej egyben ő. Ez a, hát ott mondtam a csoportnak, de nagyon lehúrogtak engem, hogy mondom, van animális fájdalom, van testi fájdalom, és van lelki fájdalom. És itt Michelangelo kifejezi azt, hogy a vér szerinti közelség. Mindegy, hogy most Máriáról van szó, tehát a tulajdon édesanyáról, de a vér szerinti közelség nem biztos, hogy a legmélyebb közelség. Még ez is egy kicsit mélyebb közelség, mert ez oda tekint az emberekre, tehát nem csak a fájdalom fizikai megnyilvánulásaival foglalkozik, megkérdezi az embereket, hogy emberek, miért szenvedett itt az Isten? Mit csináltatok ti az Istennel? Megölitek az Istent? De a legnagyobb szenvedés itt van. Ő, aki szinte átfogja ezt a 3-as csoportozatot. A legnagyobb szenvedés, és Michelangelo itt hát azért ábrázolja önmagát, mert azt gondolom, hogy Michelangelo, hogyan is szól a róla szóló könyv is, a kőbe zárt fájdalom, hogy az egész különleges szenvedés, nem csak a fizikai szenvedés, nem csak a testi szenvedés, de az a lelki szenvedés, hogy hova jutott a világ, hova degradálódott az élet. És az élet a mélypontját mikor ért el? Akkor, amikor eljött az élet teremtője, és az élet teremtőjét megöltük. Hát ennél mélyebbet mit mondjunk? Menjünk csak, tessék megnézni, itt van a 3 fej. Tehát Mária szinte így elnagyoltan, mert nem erre helyezi a hangsúlyt. Itt nem Máriára helyezi a hangsúlyt. Énként az első piétán olyan gyermeki az a Mária, és olyan fiatal, a fájdalom csak olyan nagyon áttételesen látható benne. Itt már nyilván erőteljesebb, hát ez az első piéta után 50 évvel készült. De itt Nikodémuson van a hangsúly, itt ezen a kámzsás emberen van a hangsúly, itt Michelangelón van a hangsúly. Itt azt mondja Michelangelo, hogy akinél én megértettem, hogy miről szól az élet. Krisztusnak a fájdalma, Krisztusnak a szenvedése, Krisztusnak a küzdelme az emberiségért. Én ővele azonosulok, én hozzá szeretnék hasonlóvá válni. Én ezt tartom az egész emberi életem legnagyobb kiváltságának, Krisztust megismerni. Igen, tehát ez az, amit általában nem kapunk meg a különböző albumokból. Tehát mondom, egy órán át mentünk ott fel a lépcsőn, lépcsőről néztük, körbenézhettük. Általában nyugaton nagyon kulturáltak a múzeumlátogatók. Hát mindenütt ugye japánok vannak meglehetősen nagy számban, de nem értették a mi magyar beszédünket, amikor látták, hogy mi ebbe mennyire elmélyünk, és mindenki hozzászól, inkább átmentek egy másik terembe, hogy hagyjanak bennünket békén, aztán majd fél óra múlva visszajönnek. Tehát itt nyugodtan ezt a szoborcsoportozatot, mondom, hogy csak nem egy óráig nézegettük, és hát itt még jobban látható, itt a csoportozaton, hogy Jézusnak a feje, és fölötte pedig Nikodémus. Az a Nikodémus, aki a Biblia szerint most értette meg, hogy Jézus mit mondott neki, hogy amikor fölemelik majd, ahogy fölemelte egykor Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete. Hisz benne. A megdöbbenés, az elgondolkozó megütődöttség, a magához térni nem tudó fájdalom. Mi mindent tudott Michelangelo egy szoborral kifejezni, talán ilyenkor érezzük azt, hogy nem a festmény, ha Michelangelo-ról van szó, legalábbis nem a festmény tud a legmélyebben behatolni a lélekbe, hanem ezekből az óriási tömbökből kivált, és hát többdimenziós kép, nem az egysíkú festmény, hanem a szobor. Itt látjuk másik oldalról, hogy Nikodémus tényleg ráhajol Jézus elalélt teste, és tessenek megnézni, hogy milyen döbbenetes az az élettelenség. Ő az élet ura. Ő benne volt az élet. És az élet volt az emberek. És micsoda élettelenség ez, mint egy tárgy. Úgy nyeklik le ebből a beállásból. És itt van, itt nagyon közel látjuk most Mária Magdalénát, aki úgy számon kéri az embereket, hogy emberek, hát ő az én megmentőm. Ő 7-szer küzdött értem, hogy kijöjjek az életem mélységeiből. Ő nem sajnálta értem a fáradtságot. Mindent megtett értem, ti meg megöltétek. Tehát nagyon erős ez a Mária Magdolna ábrázolás. Ugye 4 szereplő, tehát itt minden szereplő külön egyénítve van. Különböző oldalakról lehet ezt úgy szinte, mondom, a fájdalom, tehát ilyen tömegben a fájdalom. De Michelangelo nem barokk művész, bár sokan azt mondják, hogy a reneszánszból a barokkbaló átment, hogy Michelangelo egy nagy összegző, már túl van a reneszánsz, de tulajdonképpen ez már barokk. Na de a barokk az a fölszínen ábrázolja sokszor a szenvedést és a fájdalmat. Michelangelo annyira mélyen belülről ábrázolja, itt semmi nem a felületen van, itt minden a mélyben van, itt el kell gondolkozni, itt körbe kell járni, itt latra kell vetni mindent, hogy miért így és úgy helyezte el. Többek között még nagyon nagy kérdés itt a karok, végtagok elhelyezése, ami önmagában is egy nagyon nagy teljesítmény, hogy ez a szobor ilyen egységes képet ad, hiszen itt 8 végtagot kellett ugye elhelyezni. Egész közel megyünk itt ez a Mária Magdalénához, és itt látjuk azt, hogy mennyire külön egyedíteni akarta is, és mennyire más ez, mint a megszokott ábrázolások, meg egyáltalán mit keres itt Mária Magdaléna? Az édesanyja, meg Nikodémus mellett. Ugye az édesanyja, a test szerint édesanyja, minden piétán Mária szokott lenni, az nyilvánvaló. Na de van egy nő, akit megmentett Jézus, és van egy férfi a vallási vezető rétegből, aki a 70 tagú főtanácsból másodmagával hagyta magát megmenteni. Tehát itt is a lelki megmentettek 2-szeres száma, a testileg hozzá közel álló Máriával, tehát tulajdonképpen ez lebeghetett Michelangelo előtt, de mondom, ezt a szobrot is próbálta megsemmisíteni, mert azért egy szobrász, ha hozzálát valamihez, és éveken át dolgozik, és valami nem úgy sikerül, hát akkor vesszen az egész. De a tanítványok mindig összetették, mindig összeforrasztották, mindig adták a lelket belé, és végül is elkészülhetett ez a négyes piéta. Tehát ez Michelangelo, ugye több piétája van neki, és több Madonna ábrázolása is. Ezeket érdemes lenne külön-külön megnézni, hogy olyan 40-50 év alatt mit fejlődött az ő felfogása. Még hátra is megyünk egészen a szobor háta mögé. Itt láthatjuk, hogy Nikodémus keze tulajdonképpen Máriát is gyámolítja. Tehát itt a teljesen főszereplő, tehát aki föl is magasodik, mindenek fölé magasodik. Egyébként a festészetben Arimatai Józsefet és Nikodémus szokták így ábrázolni, de szobrászatban ilyen ábrázolásuk nincsen. Ez is Michelangelónak a találmánya, és hát egy nagyszerű fináléja ez az életművének, és az is, hogy talán a Mária Magdolna ilyen kicsi, az is magyarázat lehet erre, hogy Nikodémus viszont ilyen ember felett ilyen nagy. Ez is egy ilyen feszültséget okozó ellentét, hogy szinte gyereklánynak néz ki az idős aggastyán mellett, aki viszont az egész együttesre figyel. Tehát ez Michelangelónak az úgynevezett firenzei piétája, vagy Nikodémussal együtt mutató piétája. Aztán hát a meghajlások is, ahogy ráhajol például. Itt a szobornál minden szögnek, minden jelenetnek, minden végtagábrázásnak, tehát mindennek nagyon nagy jelentősége van. Tessenek megnézni, hogy mennyire kiegyenlített az egész csoportozat, ugyanakkor mennyire egyénített mindegyik alak, és összességében valami mérhetetlen fájdalom, hogy az emberi létezés az odáig fajult, hogy mi az Istent megöltük. És ez folyik évszázadokon keresztül. Isten ma is száműzött a történelemből, ahogy mondja Pilinszky János, a száműzött Isten vére ma is átvérzi a történelem szövetét. Michelangelónak ezek a megfogásai olyanok, amelyek utánozhatatlanok. Rembrandt, Michelangelo, Johann Sebastian Bach olyan hatalmas művet hoztak létre, olyan mélységű lelki művet, amik ha csak ők maradtak volna fenn a művészet történetéből, akkor is évszázadokig lenne miből élni. Nagyon sajnálhatjuk, hogy Michelangelót azért nem annyira ismerik, bár a magyar szobrászoknak hódolat, mert bármely magyar szobrász, Fadrusz Jánostól Vedres Márkon át a Ferenczi Bénig, hát miért mentek ezek mindig Firenzébe? Ferenczi Béni miért tette át a lakhelyét Firenzébe? Firenze ma is egy egyszerű város, tehát ott volt az egyszerű művészet, ami a Michelangelo művészete. Nem az a pompázatos római művészet, vagy velencei művészet, ami mögött mindig a pénz állt. Michelangelo végül is Firenzében halt meg, ott van a Santa Croce templomban eltemetve, gyönyörű sírhelyet állított neki Firenze, és tanítványai közül az egyik meg is írta aztán az életét, és mind a mai napig Michelangelóról könyvtárnyi irodalom van, de a legfőbb dolog azt gondolom magukat a Michelangelo műveket szemlélni és nézni, és ha majd egyszer lesz érkezésünk, mert a következő alkalommal november végén már a sorozatunk ezévi részét le kell zárni, és akkor egy teljes munkácsi pályaképet szeretnék bemutatni, mert ugye tavaly vetítettem a munkácsi trilógiát, de most szeretném megmutatni azt, hogy a munkácsi trilógia is hogyan nő ki munkácsi egész pályaképéből. Azt, hogyha befejezzük és tetszenek kérni, akkor átérhetünk majd olyan típusú bemutatásokra is, hogy Michelangelo a rajzaiból kiindulva, mert azt gondolom, hogy a művészet történetének két nagy rajzmestere volt, akik a rajzoláshoz a legmélyebben értettek. Az egyik olasz, a másik magyar. És mind a kettőt úgy nevezik, hogy a rajzművészet fejedelmei. Az egyik Michelangelo, a másik Zichy Mihály. Tehát majd erre is rátérhetünk, annál is inkább, mert mindegyiknek a rajzirónyát a bibliai történetek élesítették ki. Michelangelónak is a legszebb rajzai bibliai fogantatásúak, teremtés és keresztre feszítés ábrázolások, és Zichy Mihályt azt hiszem még itt a mi sorozatunkban nem mutattam be. Most a Zichy Múzeum, ahova el szoktunk menni egy évben egyszer, Zalafaluban van, talán itt Miskolcról is már többen látták, hogy ez Somogy megyében Siófok alatt van délre. Most a Zichy Múzeum átkerült a Szépművészeti Múzeum hatáskörébe, és éppen tegnap Zichyről tartottam előadást, és megjelent Zichy Mihály szép unokája, úgy kell mondani most, hogy igen. És hát ő jelentette be, hogy a szépapja hagyatékából a múzeum meg fog újhodni. Általában áprilisban, májusban megyünk el, és nagyon sokszor elhangzik az a kijelentés nagyon mérvadó művészettörténészek részéről, hogy rajzolni igazán Michelangelo tudott és Zichy. Már olyannyira rajzolni, hogy verhetetlennek a rajzművészet területén. Hát ennek is majd utána járhatunk. Ha önök a következő előadásra átgondolják, hogy mivel folytassuk itt tovább a sorozatot, mert ugye Munkácsiról beszéltünk, Csontváriról, Elmesmesterről beszéltünk, de magyar festők közül Zichyről nem beszéltünk, a bibliai tárgyú műveiről, nem beszéltünk egyéb magyar festőknek, mint Egri Józsefnek, másoknak bibliai tárgyú műveiről, és ahogy említettem múltkor, amikor Rembrandtot néztük meg, Rembrandt és Michelangelo az nem egy előadásos téma. De hát én nem akarok semmit se a kedves hallgatókra erőltetni, a mai előadás csak egy kis ízelítő volt, a Michelangelo 89 évéből és ebből a hatalmas nagy életműből, és még egyszer hadd mondjam, hogy számomra a legnagyobb alkotása a Medici kápolnának a szobrai. De abba azért nem fogtam bele, mert akkor csak reggel tetszettek volna hazamenni. Viszont nem jó ajánlólevél. Ha lehetne, ha ez a sorozat még egy kicsit folytatódhatna, akkor én a Medici hat figurájáról, főleg a négy fekvő figuráról, hát egy külön előadást kezdeményeznék, de ezt is csak azután merem mondani, hogy láttam. Tehát, mert amit láttam az albumokban, nyilván mindig az eredeti a mérvadó, az közelébe nem fér annak, amit az ember lát. Úgyhogy elnézést, hogy a Dávidnál is egy kicsit többet beszéltem, de úgy gondolom, hogy a Dávid sincs egészen helyén a mi tudatunkban, meg ezek a piéták sem, de ha Michelangelo-ról még tetszenek egyszer hallgatni, akkor biztos, hogy a Medici kápolnát, mint az utolsó nagy művét, ami egy tulajdonképp testamentuma és posztumusz műve is, vannak ott olyan részek, hogy már nem tudta kifaragni, vagy talán nem is akarta. Mert az is benne van az ábrázolásban, hogy talán nem akarta. És azt is tudjuk, hogy miért nem akarta. Miért így mond többet, mint hogyha megcsinálta volna egészen pontosan. Lehet kérdezni, nem tudom, hogy kinek van kérdése Michelangelo-ról. Még egyszer mondanám tehát, hogy ha röviden egy óra alatt elolvasva döntő benyomást tetszenek szerezni, az antikvárok váltában lehet kapni. Ha nem, és megbízzuk a kedves antikváriusunkat, nem tudom, most itt van-e az antikvárius, igen, itt van a kedves antikváriusunk, Katika, akit a főutcai antikvárban is dolgozott, meg Diósgyőr fel is dolgozott, hogy ezt a Lika Károly könyvecskét, nagyon jó minőségű reprodukciók vannak benne, tehát ezért is, hogy Michelangelo-ról, ha nincs semmink, akkor azt hiszem, hogy ezzel talán a méreteihez képest is a legtöbb lesz a birtokunkban. Átadom a szót, kinek van bármilyen kérdése, bibliai kérdés, festészettörténeti kérdés, életrajzi kérdés. Próbálom majd megírni ezeket az elemzéseket, most a Csontvári elemzésem jelent meg ebben a Nyitott szemmel számban, tehát ha valaki ezt el akarja olvasni, ez megjelent. A Munkácsi könyvemet ugye azt már mutattam, hogy abból még lehet vásárolni, és lehet, hogy a labban elkezdek egy sorozatot majd ezekről az alkotásokról külön-külön.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Beethoven egyetlen egy oratóriumából, a Krisztus az olajfák hegyén című műből hallottuk a bevezetést, a nyitányt. Beethoven ezt a 19. század legelső éveiben komponálta, és ez a sejtelmes, borongó hangulat előrevetíti nem csak Jézus halálát, hanem az árulónak is a dicstelen végét, az öngyilkosságát. Ebben a műsorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért lett Júdás Júdás, hogyan lett a tanítványból áruló, mi vezette őt idáig, hogy elárulja Jézust, egyáltalán, hogy ez szükségszerű volt, predesztinálva volt erre, nem tudta ezt kikerülni, neki ez így volt megírva, és ezt kellett megtennie. Nagy kérdések ezekbe, ismét csak adjuk át a művészetnek a szót, ezúttal egy magyar szerzőnek, egy ma élő magyar költőnek, akinek a Változatok az ember fiáról című versszikusában van egy rövid részlet Júdásról, teli kérdésekkel. Ezekre a kérdésekre szeretnénk a műsorban a válaszokat megtalálni.
1: Keresztúri Dezső. Változatok az ember fiáról. Részlet. Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás szél? Gyűlölt példája Júdás. Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből. Ismerte őt, és csak ennyit mondott a többi előtt. Egyiktek ma elárul. Várta. S hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta, vagy kiszemelte az iszonyú szerepre. Árnyéka volt, mint át nem léphetett, mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be. S az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng, a fa.
0: Az első kérdésünk az, hogy mikor fordult szembe Júdás Jézussal. Mi volt az a kiinduló pont, mi volt az a lelki helyzet, ami után ő nem tudta elfogadni Jézust, amikor elkezdődött benne megérlelődni a terv, hogy az eddigi tanítványból áruló lesz. János Evangélium a 6. fejezetében találunk az előbbi kérdésre is választ. Ez az úgynevezett galileai válság pillanata. Jézus körülbelül 2-2,5 éve tanít, főleg az északi ország részben, tehát Galileában, és az emberek tódulnak utána. A csodálatos kenyérszaporítás után az emberek meg akarják ragadni Jézust, és királlyát szeretnék tenni. Ekkor azonban Jézus elutasítja a királlyátevést, világosan kifejezve ezzel azt, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni, mert hiszen az ember és az emberiség problémái sokkal mélyebbek a politikai felszínnél, és Jézus elvonul, noha látja, hogy a tömeg is megütközik, és elmaradoznak mellőle az emberek, sőt a tanítványai is megütköznek. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok én menni? Feleltnék is Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, mert mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Feleltnék itt Jézus, nem én választottalak ki titeket a 12-t, de egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótészt, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Tehát itt olvassuk János Evangélium a 6. fejezet 71. versében, hogy Júdás mostantól fogva akarja elárulni Jézust. Miért? Miért akarja elárulni Jézust? Azért, mert Júdás ambícióinak nem felelt meg az, hogy Jézus nem fogadta el a királlyátevést. Ő valamilyen világi dicsőségre, tisztségre, címre vágyott. Ha Jézus elfogadja, hogy őt királlyát tegyék, akkor a tanítványok is kaphattak volna valami magasrangú állami tisztséget. Júdás erre vágyakozott, hatalomra vágyakozott, befolyásra, emberek fölébe való kerülésre. Nem szívlelte meg azt, amit Jézus így mondott valószínűleg neki, amikor távol akarta tartani Júdást a tanítványi csapattól. Egy ízben Jézus ezt mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania. Jézus tehát szerette volna eleve visszatartani Júdást a tanítványságtól, de Júdás erősködött, a tanítványok közé akart kerülni. Jézus befogadta, próbálta őt nevelni. Nagyon érdekes az evangéliumokból az is kitűnik, hogy Júdásra bízták a pénzüket a tanítványok. És Jézusnak erről volt tudomás, ezt el is fogadta. Úgy gondolt, hogy a felelősség, a tisztség Júdásban az erkölcsi érzést fogja erősíteni. Nem ez történt. A szembefordulás tehát akkor következett be, amikor Jézus a világi dicsőséget, a politikai szerepvállalást határozottan elutasította. Ez ellentétes volt Júdás akaratával, és tulajdonképpen ez az origó, ez a kezdőpont, hogy miért is lett Júdásból áruló, ez egy nagyon valóságos és nagyon megdöbbentő és nagyon sok ember életében előforduló kezdőpont, hogy tudnék az ember, amikor nem képes meghajolni egy nálánál magasabb igazság előtt, egy nálánál tisztább erkölcs előtt, hanem makacsul ragaszkodik a maga ambícióihoz, érvényesülni vágyásához, karrierjéhez. Szóval ez az a Júdási pillanat. Nézzünk meg egy magyar költőt, 20. századi költőt, aki perlekedik Jézussal, Júdás oldalán állva.
1: Ady Endre, Júdás és Jézus. Dühött, lázongó szívverésem, golgotai bazaltra vésem, Krisztus, poétám, szent alak, eladtalak. Enyém volt minden áldomásod, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejed, szerettelek, s eladtalak. Én fejedelmem, mert az élet az én szerelmem, mert én is álmodok nagyot. Költő vagyok. Nem hallgatom zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad, sejmet, pénzt akar egy leány. Vár, vár reám. Galád vagyok, Galád az élet. Bűve, miért nincs az igének? Vágyjal, kínnal, miért gyötör pénzes gyönyör? Írott kövem, dobom a mélybe, megreng a föld sok ezer évre, s késői bűnös bús szemek megértenek.
0: A következő kérdésünk az, hogyha Jézus látta, hogy Júdás mire készül. Miért nem akadályozta meg az árulásban? Miért nem tett valamit azért, hogy Júdásból ne legyen, a tanítványból ne legyen áruló? Hát erre válaszol a következő részlet, és előre is lapoznék János evangélium a 12. fejezetéhez, az úgynevezett betániai vacsora történetéhez. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott néki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörlötte annak lábait a saját hajával. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótész Júdás, Simonnak fia, akit őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Mondta azért Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek. Megdöbbentő ez a vacsora, amelyet különben mind a 4 evangélista lejegyez. János mutat rá egyedül, hogy ez a Jézus elleni zúgolódás kiből indult ki. Mert nem csak Mária Magdolnát érte itt a vád, hogy miért költi a kenetre a pénzt, hanem Jézust is érte a vád, hogy miért fogadja el ezt a hódolatot, ezt a tiszteletnyilvánítást. A többi 3 evangélium, tehát Máté, Márk és Lukács arra helyezi a hangsúlyt, hogy Júdás annyira bele tudta vinni a többi tanítványt a Jézussal szembeni zúgolódásba, hogy valami félelmetes helyzet állt elő, Jézus egyedül maradt, és valamennyi tanítványa rátámadt. Jézus azért nem lett lesz vele Júdást, mert senki nem hitte volna el neki, hogy Júdásban árulás készülődik. A tanítványok annyira megbíztak Júdásban, hogy Júdásnak egy mondatába tellett, és mindannyian Jézus ellen fordultak egy júdási mondatra. Gondoljuk meg mi is a mai életünkben, hogy tudunk-e valakire mondani valamit, akinek az életében mondjuk látunk bizonyos visszásságokat, botrányokat, de hogyha annak az embernek a bizalmát övezi az egész környezete, mondjuk egy munkahelyen, vagy bárhol máshol, és mi egyetlen egy szót mondanánk az ellen az ember ellen, akiről mi tudjuk, hogy szélhámos vagy gonosztevő. Senki nem hinne nekünk. Jézus tehát nem leplezhette le Júdást, mert ezzel az ellentétes hatást váltotta volna ki. Meggyanúsították volna Jézust, hogy esetleg nem szereti Júdást. Azt mondták volna rá a tanítványok, hogy Jézus maga a szeretet, maga a szelídség és a türelem, de ez a tanítványa, ne felejtsük el, hogy Júdás magas értelmi képességekkel rendelkezett, tehát kivált a tanítvány csapatból. Tehát a tanítványok azt mondták volna, hogy ez a tanítvány, aki ilyen művelt, ilyen értelmes, ez talán nem annyira tetszik Jézusnak. Tehát Jézus itt nem kockáztathatta ezt. De mint látni fogjuk, Jézus nem is leleplezni akarta Júdást, hanem megmenteni. Csodálatosan fejezi ki ezt a mozzanatot egyébként Johann Sebastian Bach a Máté Passióban, ahogy ez a zúgolódás egyik pillanatról a másikra, mint a forgószél hirtelenül fölkél, és rácsapódik, ráütődik Krisztusra. És utána figyeljük meg Jézusnak azt a nyugodt méltóság teljes hangját, amivel Júdást is, meg a tanítványait is rendre utasítja, és elmondja ezeket a halhatatlan mondatokat, hogy szegények mindenkor lesznek veletek.

A betániai vacsora után néhány nappal következett az utolsó vacsora. Jeruzsálemben vagyunk, ismét lapoznék egyet János evangélium a 13. fejezetéhez, de mielőtt felolvasnám a legfontosabb részletet, hadd mondjak néhány szót erről az utolsó vacsoráról. Tudom, hogy nagyon sok magyar lakásban kintfügg ennek a képe, Leonardo utánzatok vagy más szemképek formájában. Nagyon kevesen ismerik azonban az utolsó vacsorának a teljes történetét. Tudnék, a Bibliából az derült ki, hogy az utolsó vacsorának két része volt. Jézus és a tanítványok megérkeztek a felházba, körbevették az asztalt, hogy hozzákezdenek a vacsorához. Igen ám, de keleti szokás szerint a vacsora előtt nem csak a kezeket, hanem a lábakat is meg kellett mosni, hogy az útkorát eltávolítsák a megérkezett vendégekről. A felházban azonban szolgák már nem voltak. Azok előkészítették az ételeket, visszavonultak, elmentek haza, és a tanítványok egymásra néztek, és egymástól várták azt, hogy ki fogja ezt a szolgai munkát elvégezni, hogy majd hozza a tálat, és megmossa a többiek lábát. Tudjuk az evangéliumi összehasonlításból, Lukács evangélista jegyzi fel, hogy az utolsó vacsora termében azt foglalkoztatta a tanítványokat, hogy ki közülük a nagyobb. Versenytek az elsőségért. És amikor Jézus látta ezt a helyzetet, hogy ő most készül a halálára, és a tanítványok ennyire messze állnak tőle lélekben, akkor Jézus felkel a vacsorától, az asztaltól, elmegy a tálért, vizet tesz bele, behozza, és elkezdi mosni sorra a tanítványok lábait. Ugye a tanítványokra milyen hatást váltott ki ez a jelenet, azt János evangélium a 13. fejezete örökíti meg Péterrel kapcsolatban. Péter először szabadkozott, mert amikor Jézus odaért hozzá, azt mondta neki, hogy Uram, az én lábamat meg nem mosod soha. Tehát Péter érezte jól azt, hogy ők elszalasztottak valamit, és most a tulajdonmesterük alázkodik meg így, hogy mossa a tanítványok lábait. Jézus erre válaszolt úgy, hogy ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Vagyis Jézus mindegyiknek felajánlotta a megbocsátást, a bűntől való megtisztítást, annak a lehetőségét. És amikor ezt felajánlotta, Péter már így mondta Jézusnak, hogy Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a fejemtől fogva az egész testemet mosd meg. Jézus azonban erre azzal válaszolt, hogy aki megfürdött, tehát aki megkeresztelkedett, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. A keresztség az addigi bűnadósságot lemosta. A lábmosás és a nyomában következő úrvacsora, annak csak az a jelentősége, hogy a keresztség után az emberre rakódott bűntől tisztítsa meg az embert, ami bűn már másképp jelentkezik az ember életében, mint annak előtte jelentkezett. Péterre tehát hatott a lábmosás. Péter megtisztult. Jézus maga is mondta, hogy mindannyian tiszták vagytok, illetve egy kivételével. Júdásra nem hatott. Júdásnak a szemepillája sem rezdült. Júdás megvárta, hogy Jézus végez a lábmosással, ugyanúgy az asztalhoz ült. És ő csak egyetlen egy gondolat foglalkoztatta, tudnék néhány nappal ezelőtt, amit imént felidéztünk, a betániai vacsora után mentbe Jeruzsálembe és alkudott meg a főpapokkal a 30 ezüst pénzben. Júdás itt az időre várt, az alkalomra várt, mikor hagyhatja el a felházat, és mikor mehet a megbízóihoz. Most a lábmosás után következett az utolsó vacsorának a második része. Ekkor már ott vannak az asztal körül Jézus és a tanítványok, és a következő megdöbbentő kijelentést olvassuk János evangélium a 13. fejezet 21. versében. Mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Miért írja ezt az evangélista, hogy Jézus igen nyugtalankodott a lelkében? Mert ilyet soha nem olvasunk Jézusról az egész pályafutása során, hogy Jézust valami kihozta volna a sodrából, vagy nyugtalan volt, vagy ideges volt. Igen nyugtalankodott a lelkében. Egyetlen egy választ tudunk megkockáztatni. Jézus pontosan tudta, hogy ha Júdás most nem fordul szembe magával, akkor a végleges eltorzulás útjára lép. Vagyis olyan lejtőre, amelynek a vége az lesz, hogy fel fogja akasztani magát. Olvasnám tovább ezt a döbbenetesen feszült leírást. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugodott, akit szeretett Jézus. Intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Azt pedig a Jézus kebelére hajolván mondta néki, Uram, ki az?
Most ebből a kis részletből egyébként pontosan rekonstruálhatjuk az utolsó vacsorának, hogy úgy mondjam, az ülésrendjét. Ebben az az érdekes, hogy nem volt festő, aki ezt rendesen megfestette volna. A legközelebb Leonardo da Vinci híres utolsó vacsorája kerül a lényeghez. Tudnék, őnála Jézus ül középütt, tőle jobbra ott van János apostol. Péter távolabbról üzen be, hogy kérdezd meg a mestert, hogy kiről szól. De Leonardo is rossz helyre festette Júdást. Tudnék, nála János és Péter között van Júdás. Az utolsó vacsora ülésrendjéből azonban világosan kiderül, hogy Jézus egyik oldalán János volt, azon az oldalon távolabb Péter és a többi tanítvány, a másik oldalon viszont legközvetlenebbül Jézus mellett Júdás. A pénztáros, aki nagy hírnévnek és tiszteletnek örvendett a tanítványok között. Tehát Jézus, amikor most válaszolni fog, hogy ki az, aki elárulja őt, Jánosnak válaszol, aki ott ül a jobbján, és Júdás ott van a balján, tehát ők fog nem véletlen egyébként.

0: felel Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom, és bemártván a falatot, adta Iskariótész Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor bement abba a sátán. Mondta azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ezt pedig senki sem értette a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis azt gondolták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondta néki Jézus, vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Azt pedig mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. Volt pedig éjszaka. Senki nem gondolt arra, még az utolsó vacsora termében sem gondolt arra senki, hogy Júdás az áruló. Senki nem gondolt erre. És Jézus itt sem szégyenítette meg Júdást, itt sem neplezte le Júdást, hanem Júdásnak a lelkiismeretéhez szólt, és azt készített, hogy Júdás, amit akarsz cselekedni, gyorsan cselekedjed, most még dönthetsz, most még itt maradhatsz, most még megvallhatod azt, hogy mesterem, hibáztam, rossz gondolatokat forgattam magamban veled szemben, most még megbánást gyakorolhatsz. De hogyha most nem gyakorolsz megbánást, akkor ezután a rossz martalékává leszel. Júdásnak itt volt az utolsó pillanat, erre a Jézusi késztetésre, itt volt az utolsó pillanat, hogy szembeforduljon önmagával. Tehát Jézus így küzdött Júdásért, a tanítványi csapatba fogadta, nevelni kívánta, tapintatosan jelzéseket adott neki, megmosta a lábát, fölajánlotta neki a megbocsátást, hogy ő nem haragszik rá. Jézusnak volt egy különleges szava, amit én úgy gondolok, hogy elsősorban Júdásnak mondott, amikor Jézus egyszer kijelentette, hogy minden bűnöt megbocsátatnak, még az ember fia ellen elkövetett bűnök is. Tehát Júdás tudhatta azt, hogy ő bármi rosszat forral Jézus ellen, de hogyha ezt megbánja, akkor Jézus megbocsát neki. Döbbenetes ez a két mondat, amit csak ilyen nagy könyv írhatna, mint a Szentírás, hogy bemártván a falatot, bement abba a sátán. Elkötelezte magát a rosszal. Teljesen az árulás gondolatával kötelezte el magát. Volt pedig éjszaka. Micsoda döbbenetes mondat. Volt pedig éjszaka. Egyrészt külsőleg éjszaka volt, hiszen az utolsó vacsora már az éjszakába hajlott. Tehát már sötét volt kint. De én azt hiszem, hogy itt legfőképp azért mondja János evangélista, mert Júdás sötétedett el. Volt pedig éjszaka, ez nem annyira a külső éjszakát, mint a Júdás lelkében beállott éjszakát jellemzi. Szólaljon meg itt két vers is, és ismét a mi irodalmunkból. Egy század elejé feldolgozás, Jézus nyugalmát ábrázolva, mint hogyha a Leonardo kép előtt állnánk, ez a Juhász Gyuláé, és egy jóval zaklatottabb feldolgozás a Rónai Györgyé.
1: Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János, a mester nagy szívén pihen, e tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felől a fuvalom hűsen, szomorún a szobába téved. Befájma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécs világra, Péter zokog, és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy sötétkék szemében, mély tengerek derűs békéje él benn. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret. Rónai György, olajfák éjszakája. Részlet. Száj be éjszaka, száj, szenvedés éjszakája, hűtlenség éjszakája, gyötrelem éjszakája, irgalom éjszakája. Takard be lepleiddel a földet, borítsd rá fekete lepedődet, minden kínokra vond rá szemfedődet, függönyöld el a verejtékelőket. Száj le éjszaka, száj, fájdalom éjszakája, kegyelem éjszakája, árulás éjszakája, megváltás éjszaka.

0: akik a házban ülnek a lámpa fénykörében, terített asztal mellett ülnek és lakomáznak, etik a lakoma testét, isszák a lakoma vérét, s a lámpa fénykörében nem látszik a sötétség, akik a házban ülnek, azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, éppen csak egy arasznyit, csak hogy a bűn kiférjen. Fejét leszek be sorran, vállát behúzva lépked. Júdás, nem én vagyok, nem én. Nem én nyúltam a tálba, nem kezem volt kezével, nincs is kezem, levágták, hiányom már a pénzre. Nem én alkottam érte vérvénat életére, nem én vagyok, nem én. Akik a házban ülnek, nem is látják osolni, fal mellett elsuhanni, árnyékát rejtegetni, amint kilép az ajtón, kilép az éjszakába. Júdás. Nem én vagyok. Nem én. Résél az irgalomnak, zárán a szeretetnek, kilép az éjszakába, a széve hasadékán. A tőrütött terésen kés vágta hasadékon kilép az éjszakába, utána vér szivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Utána fény szivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Fák mögé bú a fénytől. Júdás, nem én vagyok, nem én. Fától fáig lopakszik. Júdás, nem én vagyok, nem én. Utána vér szivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Akik a házban ülnek lakom a melegében a lámpa fénye mellett, azok nem veszik észre, mikor hull le a harmat, mikor száll le az éj. Árulás éjszakája.
1: Hadd térjek egy következő és már a befejezéshez közelítő történethez, a Gecsemáné kertbeli elfogatás, a híres Júdás csók és Júdás történetének a végső alkonya. Jézus kimegy tanítványaival az utolsó vacsora helyszínéről a Gecsemáné majorba, az olajfák hegyén elmondja búcsúbeszédeit, vérrel verítékezett imádságát jegyzi le a Szentírás, és amikor föláll, megküzdve a maga lelki küzdelmét és abból győzelmesen kikerülve, Júdással találja szembe magát, aki vezeti a templom őrséget és Pilátus csapatait. János evangélium a 18. fejezet 4. versétől olvasom. Jézus azért tudván mindazt, ami rá következendő volt, előre ment és mondta azoknak, kerestek, feleltek neki a názáreti Jézust. Mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondta nékik, hogy én vagyok, hátra vonultak és a földre estek. Hát ez is sok ember számára ismeretlen mozzanat a Gecsemáné kertbeli jelenetből, hogy tudnék, miért estek itt hátra a katonák. Csak az egész Biblia szöveg összefüggésében érthető ez a jelenség. Tudnék, ez az én vagyok kifejezés már az Ószövetségben is egyedül Isten név volt. Mi így mutatkozunk be egymásnak, hogy én XY vagyok, vagy én ez vagyok. De csak most tudjuk megtenni, és nem tudni, hogy meddig fogjuk megtenni. Isten azonban örökkévaló a Biblia szerint, ő állandóan van, létezik. Önmagáról ez a legegyszerűbb kifejezés, amit elmond, hogy én vagyok. Mózesnek is ezt mondta a csipkebokorban, amikor Mózes megkérdezte, hogy visszamegyek az Izrael fiaihoz, hogy kivezessen őket Egyiptomból, de mondd meg a nevedet, hogy milyen néven jelentselek be néki. És ekkor is azt mondta az égő csipkebokorból szóló Isten, hogy mondd azt, hogy az én vagyok, vagy a vagyok, aki vagyok, küldötti hozzátok. Tehát ezt még a katonák is tudták, ott a Gecsemáné kertbeli éjjeli sötétségben, hogy az én vagyok az Isten név. A hátra vonultak és a földre estek, kifejezés pedig annyit jelent, hogy harcképtelenné váltak.

0: gondoljuk meg, hogy Júdásnak még volt egy utolsó lehetősége. Mert hogyha a katonák itt megijednek, hogy csak nem vetjük a kezünket az Istenre, akkor Júdás is szépen eloldaloghatott volna, és hazamehetett volna. De Júdásban akkora volt már a sötétség, ő automatikusan, GPS-en a megígért jelre, a csók, az árulás jelére cselekedett. Döbbenetes Jézusnak a két utolsó mondata még a valaha volt tanítványhoz. Barátom, miért jöttél? Még most is barátomnak nevezi. Tanítványának már nem nevezheti, de nem azt mondja, hogy ellenségem, vagy egy ember, hanem barátom. És a második mondata Jézusnak, hogy Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. De Júdásban akkora sötétség volt, hogy ő ezt már felfogni nem tudta. Azt gondolta, hogy Jézus majd hatalmat vesz igénybe, amit a galileai válság idején nem vett igénybe, most majd valami erőt és hatalmat igényel az atyától, és most majd elutasítja a zsidó vezetést és a római vezetést. Ez nem történt meg. Amikor Júdás látta, hogy Jézust elítélik, hogy Jézus felveszi a keresztfát, hogy elmegy a koponyák hegyére, akkor visszavitte a 30 ezüstpénzt, és látszólag igazi megbánást gyakorolt, hiszen ez volt az utolsó mondata a főpapokhoz, hogy vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Ez azonban csak formailag volt megbánás. Inkább bűntudatnak nevezném, de hogy igazi megbánás nem volt, azt a következmények mutatják. Tudnék, ezután ment el Júdás és akasztotta fel magát. Vagyis kétségbe esett önnön sorsa felett. Ő nem a bűnnel fordult szembe, nem azzal fordult szembe, hogy elárulta a mesterét, hanem félt attól, hogy majd mit mondanak róla az emberek. Majd a tanítványok, meg Jeruzsálem lakosai, meg akik őt ismerték, majd milyen véleményt formálnak róla. Ezért kétségbe esett és kioltotta az életét. Szeretnék felvetni itt egy kérdést. Ha azzal kezdtem az előadást, hogy nem volt predesztinálva Júdás az árulásra, akkor mi lett volna, vethetnénk fel ezt a kérdést, ha Júdás megváltozik Jézus kérlelő szeretetteljes figyelmeztetéseire, már ott a galileai válság során, vagy ha ott nem, akkor a betániai vacsora történetében, vagy nem sértettséggel fölállott az asztaltól és elmegy elárulni Jézust, hanem megbánja ott azt, hogy a tanítványokat belevitte Jézussal szembeni ellenségeskedésbe. Vagy a legnagyobb pillanat, az utolsó vacsora, amikor ott térdel előtte Jézus. Ugye a történet nagy kérdése, hogy mi lett volna, ha Júdás megváltozik. Szeretném felidézni János Evangélium a 7. fejezetét, mert ez a fejezet válaszol erre is. Ebben a fejezetben azt olvassuk, hogy jóval a Júdás árulása előtt a főpapok már megfizettek durva, kemény legényeket, hogy menjenek és fogják el Jézust. El is mentek. Jézus ott tanított Jeruzsálemben. És dolguk végezetlenül tértek vissza. És amikor a főpapok megkérdezték, hogy nem hoztátok ide, hiszen megfizettünk benneteket, akkor mondták ki a gyűlölők és az ellenségek is ezt a szót. Soha ember nem szólott így, mint ez az ember. És annyira elámultak Jézus beszédeinek a tisztasága, hogy elfelejtették megfogni. Miért mondom, hogy ez válasz a kérdésünkre? Azért, mert hogyha Júdás nem árulta volna el Jézust, akkor bőven akadt volna áruló, akikben egyébként a történelemben soha nincs hiány. Árulóban, besugóban, olyan emberben, aki pénzzel megvásárolható, és bárkit, a tulajdon édesanyját is feladja, hogy szokták mondani, ilyenben soha nem volt hiány. Tehát ha Júdás megváltozott volna, ha Júdás megtért volna, sajnos akkor más valaki, de csak nem hasonlóképp cselekedett volna Jézussal. Néhány vers következik most egymás után, hiszen nagy prózai részleteket nem tudunk megszólaltatni egy rövid műsorban, de ezek a versek azt járják körül, hogy Júdás milyen lelki helyzetbe jutott, illetve mi az a júdási lelki helyzet, ami állandóan ismétlődik a történelem során, és ami ma is ugyanolyan időszerű és ugyanolyan figyelmeztető jel. Ma is vannak júdások, nem csak a szónak a hétköznapi értelmében, hogy árulók, besugók, hanem a belső lelki állapot, aki nem tud fejet hajtani a nálánál magasabb igazság előtt, aki a sértődékenységével ilyen helyzetbe hozza magát, és aki képtelen a megbánásra. Tulajdonképpen ez a három alappillér lelki helyzet, amit végig tekintettünk.
1: Mihály Kodreánu, a Golgota követe. Fordította József Attila. S egy este Jézus a szobámba lépett. A nap leszállt titokban, kedvesen. Nem volt velünk a házban senki sem. Künn, szőke tavasz ülte a vidéket. Ő csengő hangon kezdte a beszédet. Az emberek jók. Sebbel ékesen, bár Golgotára vitték éhesen, hogy jelét adja nagy szeretetének. És azt mondta, békén gondoljunk Júdásra. Bár azért adta csókját árulásra, hogy pénzét 30 ezüsttel növelje. S a küszöbről, már távozóban úgy mondta, a kincs, mit rejt a szív s az elme, ennyi. Szeress, hogy megbocsátani tudj. Tolgalagi Pál, mindennapi Júdás. Nem éget sebet Júdás csókja, nem hagy nyomot, csak utálkozva gondolunk rá, hogy milyen olcsó az árulás. Már nincs poroszló, csak összejárték a cinkosokkal, egyik arcon csókol, lefoglal, a többi aztán tudja, ezt kell megforgatni ügyes kezekkel, ezt kell olyan helyre vezetni, hol nem kell a pártjára senki. Nem kell más, csak okosnak lenni. Júdás csókjának értéke ennyi. Magát tehát fel sem akasztja, hanem sörözni megy, kacagva. Mihak Lividze, Júdás monológia, Rab Zsuzsa fordítása. Csillagnyájak az égen, a magas tört rajzú domb hát sötétben tűnődött. S mondd el Jézus, mielőtt a kakas harmadjára megszólal, egyik őtök elárul engem. Elárul? Lehet. És mi az asztal körül megremegtünk. Halkan lopózva már ott lépkedett az álszentség a hazugság közöttünk. Jézus mosolygott. A hűlő hamut gondolkozva túrta egy zsenge gajjal. A hang még kakastorokban aludt, de érlelte már odakinn a hajnal. Bennünk nehéz csend és kételkedés. Egyszer csak a sötétben, messze hangzó harsányan, mint az ágyú dörrenés, felzival zengőn az első kakasztó. Szélszál az ég felhő rongyaival játszik, majd elröppen a láthatárról. Már a második kakasztórival. Az áruló csak nem adját magáról. Nem. Nem tévedhet mégsem mesterünk, a proféta, lelkünk parancsolója. Porrá omlik, mi választott hitünk, hogyha a jóslat nem válik valóra. Elhullunk, mint a fű, szétszóratunk, nincsen remény, sem ima, mely segítsen. Ha nem adjuk halálra őt magunk, meghal bennünk a magunk szülte Isten. Legyen ennyi hát a világ előtt a bűn, a vád, az arcpirító szégyen. Én tudom, halálra kell adnom őt. Meg kell ölnöm Jézust, hogy Krisztus éljen. Hamar. Egy csillag szaladt lefelém, az égaj piros fényvirágot bontott. Hozzája lépvén csókkal illetém, és felismerik őt a darabontok. Vasadi Péter, Júdás. A várakozó karca, mint a kihőttyintett faedény. Láttad, ugye, láttad. Nem kellett nekik sem a hal, sem a korgy bormár, sem a zengés. Az újongók torka kiszáradt. Ki tehet róla? Ez a szent szél átsövített szívükön, s kő lett és sivatag. A aztán hazat értek. Egyedül te tudtad, Iskarióti, hogy a percnyi szünet két mondatok közt nyitni kaput rejt, csapdát vagy utat a kapu, és várta a válaszodat. De te hallgattál. Ő meg a tóra tekintett, és elment. Homokos kuppá kövesített gőgöd a magtalan fügefánál. Ó, az a pillantása fényörvény volt. Benne hirtelenül kifeszült és megremegett az ítélet, s fényben a seb becsukódott. De mögötte mégis a zengés. Gyűlölted a füled, s döngeni kezdett ütésektől a csarnak, és amikor már renget talpad alatt a hegyoldal, ahogy a sikla szakad, futásnak eredtél. Félelmet vallani főpapilába került.
0: Mit is mondhatnánk befejezésül? Talán egy rövid Pirinszkivel szólaljon meg, mely ugyan nem kifejezetten Júdásról beszél. Ebben a versben hangzik el ez a csodálatos mondat, hogy Jézus Krisztus hitével a meleg belsőt keresi. Keresve se találnánk jobb összefoglalást a Júdásról szóló eszmefuttatásunk és a művészeti feldolgozásoknak is a végére. Jézus az egész életében azért küzdött, hogy embereket megközelítsen, hogy embereknek késztetéseket adjon, hogy emberek megjobbulásában részt vegyen. Júdás sem volt kivétel. Nem fél szívvel fogadta őt tanítványai közé. Jézus végig szerette volna alkalmassá tenni egy magasabb rendű életre, hogy nem lett ilyen tanítvány, az egyedül Júdáson múlott. Péterfi Jenőről mondja egy helyet Babits Mihály, hogy ő a keserű igazságokat jobban szerette, mint a neki tetsző igazságokat. Júdás nem ilyen ember volt. Ő nem tudta meghajtani a fejét, nem tudta elismerni a nálánál magasabb igazságot közvetítő Jézus Krisztust. De hogy az ember nem tud kifogni az isteni terven, ez Pál apostol egy nagyon egyszerű hasonlattal szemlélteti. Hogyha a fazekas kezébe vesz egy agyagot, és kezd formálni egy szép műtárgyat, de az nem engedelmeskedik a fazekas kívánságának, az az agyag. A fazekas akkor nem a szoba ablakába teszi ki, mint egy díszes cserepet, hanem fel tudja használni a pincéjében, mint valami hulladék tárolására szánt edényt. Körülbelül ez az eltorzult emberi életutak végső magyarázata is. Júdás nem tudott Jézussal szembe cselekedni. Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, mondja ugyanez a Pál, hanem csak az igazságért. Amikor Júdás teljesen eltorzult az utolsó vacsora termétől fogva, akkor az Isten felhasználta a megváltás tervében. Jézus így meghozta a végső áldozatot az emberért. Júdás ebből már kimaradt, ő belőle nem lett más ember. Ezért mondja Jézus róla a kárhozat fia.
1: Pilinszki János, ismerem. Ismerem Jézus éjszakáit, és a ballator istentelen magányát, a jótett szelíd mezeit, a merénylő elhagyatott üszkös kezét a tett után. És ismerem a bárány vesztét. Úgy is, mint aki veszkődve topog halálos esése előtt, és úgy is, mint aki hitével a meleg belsőt keresik.

Júdás és Jézus címmel Reisinger János rádió előadását hallották. Adi Endre, Mihály Kodrejánó, Juhász Gyula, Keresztúri Dezső, Mihály Lividze, Pilinszki János, Rónai György, Toldalagi Pál és Vasadi Péter verseivel. Közreműködött Pap János és Végvári Tamás. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Technikai munkatárs Kónya Csaba és Mór Csilla. Szerkesztő Liszai Katalin. Rendező Gál Ernő.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőttünkön egy olyan témával foglalkozunk, amely a jövő heti úrvacsorával kapcsolatban merül fel, mégpedig az, hogy akik szövetségre léptetek már az Úrral, és most ezt az úrvacsorában majd megerősítitek, illetve azok, akik még ezelőtt állnak, azok számára egyaránt fontos kérdés az, hogy az Istennek a vezetése milyen módon valósul meg az életünkben, és hogyha egyszer már adott esetben oda tettük magunkat erre, hogy mi az Isten szeretnénk szolgálni, és szövetségre léptünk vele a keresztségben, akkor értelemszerűen egy úrvacsora előtt azt a kérdést ki kell értékelni magunkban, hogy mi is a helyzet az életünkben az Isten vezetésével. Ez mennyire tud érvényesülni, vagy éppen nem, mennyire tartósan vagy hézagosan van ez jelen nálunk. És most a Bibliának néhány igéjét fogjuk áttekinteni ezzel kapcsolatban, és javasolnám azt is, hogy ezeket az igéket azért még az elkövetkező héten vegyük elő, és gondolkozzunk el ezeken, hogy mit is jelent a Szentírásban az Isten vezetése. Római Levél 8. fejezete 14. verse ad egy kiinduló pontot a gondolatmenetünkben, ahol Pál apostol, ha úgy tetszik, egy definíciószerűen mondja meg azt, hogy Istennek a gyermekei kicsodák, és egy olyan meghatározást ad, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Itt a vezérel szó egy kicsit talán megtévesztő, mert ez a vezérlés szó, ez olyan, mintha ilyen joystickkal a mennyből irányítanának bennünket, és aztán mi pedig ilyen, hát ennek a sugallatnak engedelmeskedő bábok lennénk. Itt azt jó hangsúlyozni és jó tudatosítani magunkban, hogy az eredeti szövegben az a kifejezés van, hogy ágó, ami azt jelenti, hogy vezet, tehát nem vezérel, hanem vezet, hogy azokat, akiket az Isten vezet, akiket a Szentlélek vezetni tud, azok az Isten gyermekei. És itt egy nagyon fontos mozzanatát látjuk az Isten vezetésének, mégpedig azt, hogy azt látjuk, hogy az Isten a vezetését a Szent Lelke segítségével tudja az életünkben végigvinni, tehát ez már egy fontos adalék a további gondolatmenetünkben is. Lapozzunk a Galata levél 5. fejezete 18. verséhez. Tehát Pál apostolnak a Galáciabeliekhez írt levele 5. fejezete 18. versében azt mondja az apostol, hogy ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Itt is a lélek kifejezés jelenik meg az Isten vezetésével kapcsolatban, és a vezérlés szó mögött megint csak a vezetés kifejezés van, tehát úgy ezzel lehetne pontosítani a fordításunkat. Tehát azt mondja, hogy a lélektől vezet bennünket az Isten, és hogyha minket az Isten a lelke által vezetni tud, akkor nem vagyunk a törvény alatt, és itt, hogyha megnéznénk egyébként, hogy a Galata levél 5. fejezetében és a Római levél 8. fejezetében, amiből ugye az előző idézet származik, milyen összefüggésben jelenik meg az Isten vezetése, mint kifejezés, akkor azt láthatjuk, hogy mind a két esetben arról van szó, hogy az emberben van egy belső küzdelem, van egy rossz énünk és egy jó énünk, most kicsit leegyszerűsítve mondom nyilván a dolgokat, és ebben a küzdelemben az Isten hogyan tud bennünket segíteni, hogyan tudja a jót felépíteni bennünk, hogyan tudja a vezetését érvényesíteni az életünkben, akkor, amikor a jó és a rossz küzdelméről van szó. És most egy újabb adalékot láthatunk már rögtön a gondolatmenetünkben, abban a tekintetben, hogy mi az, amiben az Isten bennünket elsősorban vezetni szeretne. Mert az életünkben az Isten nagyon sok mindenben adhat vezetés, de az, amiben a leginkább adni kívánja, az a jellemünknek a fejlődése és az életszentségben való növekedésben való vezetés. Ez az, amit az Isten az életünkben elsősorban kíván munkálni a vezetése révén. Ez azért jó, hogyha ezt látjuk magunk előtt, hogy nehogy az Isten vezetését arra fókuszáljuk elsősorban, hogy hát az Isten vezetése az, hogy mondjuk jövünk adott esetben ide autóval a gyülekezetbe, és hogy akkor jó Isten segítsen nekünk abban, hogy
közel találjunk parkolóhelyet. Ez is nyilván lehet az Istennek egy segítsége, és az Isten ilyen módon is az életünkben jelen lehet. De ilyen dolgokra az Isten konkrét ígéreteket nem tett, hogy ilyen módon kívánna az életünket vezérelni, de olyanra igen, hogy bennünket az igazságban felépít, és elvezérel bennünket az örök életre, elvezet bennünket oda. Akkor, amikor az Isten vezetéséről van szó, akkor nagyon fontos, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy tehát a mennyből valamilyen titokzatos ilyen sugallatok jönnek, és akkor úgy az ember azt úgy ráérez erre a hullámhozra, és akkor úgy, ahogyan ezt megérezzük, úgy szépen megyünk jobbra vagy balra, és akkor így éljük az életünket, hanem Istennek a vezetése ennél sokkal konkrétabb és messzebb nyúló, és sokkal jobban beleavatkozik a lelki életünkben, és nem a felszínes cselekvések, a napi események forgatagában merül ki, miközben ott is jelen lehet. Ez azért fontos látnunk, mert vannak olyan esetek, amikor az Isten vezetése érvényesül abban is, hogy az iménti példában, hogy megtaláljuk a parkolóhelyet, mert az Istennek akkor ez a vezetése. De aztán lehet az is az Isten vezetése, hogy aztán kerülünk 8 kört, és még mindig nem találjuk meg azt a parkolóhelyet, és akkor elkezdünk mérgelődni, hogy hát most mi is van itt, és hogy az Isten most elhagyott bennünket, vagy nem segít, holott lehetséges, hogy az Isten azzal vezet bennünket, hogy direkt oda rakatott az autótulajdonosokkal egy csomó autót, hogy mi keringjünk sokat, és türelmet tanuljunk. És egyáltalán nem biztos, hogy az Isten vezetése az, hogy mi arra a konkrét problémánkra megkapjuk a választ, mint ami számunkra ott ég, mert Isten lehet, hogy sokkal tovább lát ezeken, és sokkal komolyabb módon szeretne rajtunk segíteni és vezetni minket, mint amit mi gondolnánk. És lehetséges, hogy az, amiben mi az Isten vezetését keressük, és amiben az Istentől jövő megoldást véljük megtalálni, az teljesen ellentétes azzal, mint ahogyan az Isten a mi életünket ténylegesen vezetni kívánja. Ezért nagyon fontos az, hogy amikor abban gondolkodunk, hogy az Isten vezetése, akkor tényleg ezeken a napi problémákon felülemelkedve tudjuk látni azt, hogy az Istennek az életünkkel szándéka van. A szándéka az, hogy eljussunk az örökkévalóságra, és az Isten azért adta nekünk ezt a földi életet, hogy ez annak legyen egy előszobája, és ez a földi élet nem arra szolgál, hogy itt nem tudom mi legyen, hanem ennek a földi életnek az az egyetlen célja, hogy eldőlhessen az életünkben az, hogy mi az örökkévalóságra nyitottak vagyunk-e, szeretnénk-e abban élni, felkészültünk-e arra, vagy pedig ez nem tud az életünkben megvalósulni. És Isten pedig az örökkévalóságra szeretné tehát az életünket elvezetni, és az életünknek a sorsát, és kívülről talán úgy tűnhet, hogy sodrását pedig úgy vezeti, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa számunkra abban a tekintetben, hogy az örökké valóság a miénk lehessen, és ennek rendeli alá a mi életünket, és ebben Istennek nagyon sokszor olyan dolgokat is meg kell engedni az életünkben, és olyan dolgokba is bele kell, hogy vigyen bennünket, amiről első ránézésre azt gondolnánk, hogy az Isten vezetése mellett ezek a dolgok nem valósulnak meg. Nézzük tovább az igéket, hogy mit jelent az Isten vezetése. János evangélium a 10. fejezete 16. verse egy nagyon ismert bibliai rész. A jó pásztor példázatában Jézus a következőt mondja. Más juhaim is vannak nekem, mondja tehát a 10. fejezet 16. versében. Ő maga, mint jó pásztor, mondja ezt a juhokról, mint a gyermekeiről, az emberekről, akik őt keresik, hogy más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra. Most idáig olvasnám az igét, most nem az ilyen akol nyáj problémára szeretnék ebben az igében rámutatni, most azzal nem is foglalkoznánk, hanem most arra szeretnék itt utalni, hogy Jézus azt mondja, hogy neki vannak juhai, most mindegy, hogy konkrétan hol, most tehát nem az a lényeg, neki vannak juhai, vannak gyermekei, vannak emberek, akik nyitottak a neki való engedelmességre, és azt mondja, hogy azokat ő előhozza, és itt ugyanez a vezetés szó szerepel az eredeti szövegben, mint az iménti felolvasott igékben, hogy azokat is ő elővezeti.
Tehát az, hogy ő előhozza, az nem egy olyan titokzatos dolog, hogy most hogyan hoz, vezetni kívánja ezeket az embereket is. Isten tehát személyesen az egyes életeket vezeti, az egyes juhok életét is vezeti, nem csak ilyen nagy történelem formáló erő van, természetesen Isten munkálkodásában, hanem az egyéni életeket, sorsokat vezeti, és azt olvassuk itt, hogy előhozza, elővezeti ezeket az embereket, és az Istennek a vezetése, tehát az életünkben úgy érvényesül jó esetben, nyilván itt a jó eset az azt jelenti, hogy mi is nyitottak vagyunk arra, hogy ne csak vezessenek minket, hanem mi is hagyjuk, hogy vezessenek bennünket. Tehát ugye ez egy kétoldalú szándéknak az együttműködéséből következik, a vezetettség állapota. Tehát, hogy Isten az életünkben ezt a vezetést végül is el fogja végezni, és célba ér az életünk. Tehát azt is látnunk kell, hogy Istennek a vezetése az nem egy olyan dolog, hogy egyszer csak ilyen varázsveszővel úgy rámutat egy emberre, és akkor pakk, ő már is az Isten vezetése alatt van, és akkor ő az Isten megváltotja, hanem ez egy folyamatot jelent, és az életnek a célba érkezése ennek a gyümölcse. Tehát azt látjuk itt, hogy a különböző aklokból ugye Jézus kivezeti ki, előhozza a juhait. Ugye ezt a folyamatot látjuk itt leírva a jópásztor példázatában. Tehát Jézus vezetni szeretne bennünket. Ugye olvastuk a korábbi igékben, hogy ez a Szent Lelkén keresztül tud megvalósulni. Emlékezhetünk rá, hogy amikor ő elment a mennybe, akkor a tanítványok megmondták, hogy hát azért jó lenne, ha mégsem menne el, hanem velük maradna. És ő mondta, hogy nem, mert hogyha ő elmegy, akkor el tudja küldeni a Szent Lelket, és a Szent Lélek mindenhol velünk lesz, és sokkal hathatósabb segítséget tud adni, mint hogyha ő maradna fizikailag velünk itt, és neki amúgy is a közbenjárói szolgálatát kell a mennyben végeznie. Tehát Jézus vezetése a földi életünk során, a Szent Lelken keresztül tud érvényesülni, az egy egyéni életsors, amin keresztül az Isten végig vezet bennünket. És itt nagyon fontos, hogy Jézus nem azt mondja, hogy én úgy vezetlek benneteket, hogy ott, ahol vagytok, ott úgy valahogyan úgy az életeteket úgy kiigazítom, hanem azt mondja, hogy kivezet bennünket bizonyos helyzetekből, és olyan sorsfordulókat enged meg az életünkben, amiket mi nem biztos, hogy választanánk, nem biztos, hogy szeretnénk, nem biztos, hogy ezt úgy gondolnánk, hogy ez az Istennek a vezetése, de kérdés, és hogy ténylegesen rámerjük-e bízni magunkat Istenre, hogy ő a mi vezetőnk. János evangéliumában egy kicsit előrébb lapozzunk az első fejezet 41-es, 43-as verseihez. Ott is a vezetést látjuk, amikor valakit Jézushoz vezetnek. Az első fejezet 41-től 43. verseiben ezt olvassuk, hogy a Jézushoz csatlakoznak az első követői. Ezt olvassuk 41. verstől. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozott ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi, hogy Krisztus, és vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Tehát a vezetés, látjuk, hogy itt egy konkrét példa van, hogy András, Péternek a testvére, szólt Péternek, hogy akkor megtaláltuk a Messiást, és akkor én most elvezetlek téged hozzá. Tehát ez a maga fizikai valóságában így megvalósult. Tehát látjuk, hogy a vezetés, ez konkrétan ezt jelenti, hogy az ember van valahol, és van valahol máshol egy cél, és itt jelen esetben ugye András Pétert oda vezette, és amiről az imént szóltak az igék, az pedig azt jelenti, hogy mi vagyunk jelenleg egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos életfelfogásban, és az Isten egy más helyzetbe vezet bennünket. Éppen ezért, amikor arról van szó, hogy az Isten vezetése az életünkben érvényesül, akkor azt jó, ha látjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a mi jelenlegi életünk úgy megmarad és valahogyan kipucolódik, hanem az nagyon sokszor azt jelenti, hogy az Isten máshova vezet bennünket, mint ahol vagyunk, nem okvetlenül fizikailag, hanem különböző új és váratlan élethelyzeteket ad, amiben aztán az ember megismeri az Istent, megismeri azt, hogy őt tulajdonképpen ki is vezeti, és rá tud támaszkodni erre a valakire.
Az Isten vezetése természetesen akkor tud az életben érvényesülni, hogyha az ember megismeri azt a valakit, aki őt vezeti. Erre majd az ige hirdetésnek egy későbbi pontjában szeretnék részletesebben kitérni, de nyilván már most az elején ez egy nagyon fontos mozzanat. Az lélek vezetését láthatjuk például Lukács evangélium a 4. fejezetében is, ahol Jézus Krisztus pusztai megkísértését olvassuk, és ott is ugyanez a vezetés kifejezés olvasható, amikor a 4. fejezet első versében azt olvassuk, hogy Jézus pedig a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, ugye a keressége után vagyunk, és vitetett a lélektől a pusztába, itt a vitetett szó mögött a vezettetett szó van, tehát ugyanaz, mint az iménti. Tehát, hogy ő ténylegesen a lélekre támaszkodva egy olyan meggyőződést érlelődött meg benne, hogy a pusztába kell mennie, és ott egy nagyon komoly böjtel előkészülnie az Isten szolgálatára, a megváltói szolgálatra. Tehát itt is látjuk, hogy a Szentlélekkel eltelt Jézus Krisztus, az Isten így őt oda vezette, és a pusztába ment, hogy a böjtöt, a 40 napos böjtöt elvégezze. Érdekességként mondanám, majd később látunk erre vonatkozóan is igéket, hogy bennünket azért nem csak a Szentlélek tud vezetni, hanem vannak olyan esetek, amikor más hatalom is vezetni tud bennünket. Érdekes módon Jézusról is ezt olvassuk. Tehát ő a saját döntésével alárendelte magát az Istennek, és az Isten vezetése tudott érvényesülni rajta, és aztán a pusztai megkísértés során pedig olvassuk az egyik kísértésben, a 9. versben, hogy azután ugye a sátán Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állította, és mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat innen. És amikor azt olvassuk, hogy Jeruzsálembe vitte őt, ugyanaz a Jeruzsálembe vezette őt kifejezés van, mint amikor azt olvassuk, hogy a lélek vezette őt a pusztába. És itt tehát azt látjuk, hogy az Isten megengedte azt, hogy az ördög, nek kiszolgáltatott legyen bizonyos mértékig Jézus, és ezt el tudja érni, hogy ő szépen oda vigye Jeruzsálembe, és ezt a kísértést rajta megtegye. Tehát vannak ilyen esetek, amikor az Isten lehetőséget ad, ugye lásd Jób könyve 1.-2. fejezete, lehetőséget ad az ördögnek, hogy bizonyos dolgokat megtegyen, de korlátot szab, hogy viszont mi az, amit nem tehet. Tehát az ördög nem kap korlátlan hatalmat sohasem az ember életében, azt az Isten lekorlátozza, lehetőséget ad bizonyos esetekben a sátánnak arra, hogy megkísértsen, elejtsen, rossz dolgokat idézzen elő az életünkben, de az Isten ezeket a helyzeteket képes uralni, annak ellenére, hogy itt bennünket a sátán vezet abban az értelemben, hogy az ördög ad bizonyos szituációkat az életünkben, és az nem Istentől származik, viszont azok között, a körülmények között az Isten a személyes vezetését érvényesíteni tudja a saját életünkben. A vezetésnek egy újabb mozzanatát olvashatjuk, vagy újabb oldalát a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetének a 9. versében, és aztán akkor már így az alapokon túl is leszünk. A 3. fejezet 6. versében olvassuk azt, hogy itt megint nem az igének a tényleges mély jelentésére kívánok ráfókuszálni, hanem itt is hogy milyen vezetések érvényesülnek az életünkben. Ezt szeretném, ha ebből meglátnánk. A 3. fejezet 6. versében olvassuk azt, hogy ezek közül valók azok, ugye itt nyilván az ámítókról beszél az apostol, ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat. És az űzött szó mögött ugyanez a vezetés kifejezés áll, ugyanez a görög szó, az ágó szó áll, tehát az, hogy bennünket a kívánságaink is vezetni tudnak. És ez már az a vezetés, ami bűn. Ugye láttuk azt, hogy van olyan eset, amikor még Jézust is ugye vezette a sátán föl Jeruzsálembe, mert kiszolgáltatta őt az Atyaisten ennek a körülménynek. És ez olyan, amiből az Isten ad megoldást. De van olyan eset, amikor viszont bennünket a kívánságaink vezetnek, amikor egész egyszerűen megfogam bennünk a bűn,
és az úgy hajt minket, és úgy bennünk van a nagyon sok vágy, nagyon sok birtoklási vágy, nagyon sok feltűnési vágy, és a többi, és aztán az emberben ezek úgy keverednek, és sok mindennel összekapcsolódnak, és ezek hajtanak, vezetnek, vezérelnek bennünket. És ezek azok a problémák, amikről a Szentírás úgy beszél, hogy bűnökkel megterhelt és sokfajta kívánságoktól vezérelt emberekké válunk, akkor, hogyha ezek uralják el az életünket, és aztán ennek rendeljük alá azt, hogy hogyan élünk, milyen életkörülményeink vannak, miért dolgozunk, mit csinálunk a pénzünkkel, és a többi, és ezek a vágyak, kívánságok sodornak, hajtanak, valójában vezetnek, vezérelnek, fogságban tartanak bennünket. Az Isten vezetése pedig ezzel szemben milyen? Az Isten vezetése pedig olyan, hogy az Isten az igényli azt, hogy mi kérjük az ő vezetését, igényli azt, hogy kövessük őt. Isten nem olyan, hogy belénk rejt valamit, mint az ördög a kívánsággal, és aztán ez űzhajt bennünket, hanem az Isten az énünket kéri. Azt mondja, hogy mi úgy folyamatosan döntsünk, és erkölcsileg vállaljunk fel bizonyos helyzeteket. És hogy ezekben helyesen járjunk el, és helyesen gondolkozzunk, és legyünk ott. És hogy ez legyen tudatos, és ne csak úgy sodorjanak bennünket a dolgok, hanem ezek mi legyünk ténylegesen. Márk evangéliuma első fejezete 38. versében olvassuk azt, hogy Istennek a vezetésének milyen feltétele van. Márk evangéliuma első fejezetében, a 38. versben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Hogy menjünk, és itt is ez az ágószó áll, hogy én a vezetés alatt, az Isten vezetése alatt mondom ezeket. Hogy én ide vezéreltetek. És ezt hogyan tudta megvalósítani, hogyan tudott benne ez egyértelmű meggyőződésként kialakulni? Azt olvassuk, hogy a 35. versben, hogy kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Tehát az Istennek ez a fajta vezetése, ami az embernek a helyzetfelismerését igényli. Az, hogy az ember konkrétan döntsön, hogy váltson az életében. Ezekben a dolgokban az szükséges, hogy az ember nagyon szoros, mély, személyes közösségbe kerüljön az Istennel, és ezen a közösségen keresztül tudja az Isten a vezetését, a befolyását érvényesíteni, és hogy az embert olyan benyomások érjék, és olyan meggyőződés alakuljon ki benne, ami egyértelműen az Isten vezetése és az ember döntése. Tehát itt azt látjuk, hogy Jézusban beérett ez a döntés, és egyértelműen Isten vezetése alatt meghozta ezt a döntést, hogy most a továbbiakban máshol végezzék a szolgálatot, mint ahol korábban végezték. Ugye az életünkben sokszor mi úgy képzeljük el, hogy az Isten vezetése azt jelenti, imádkozunk, és

Életeket döntenie kell, változtatnia kell, de az is egy döntés, hogyha azt mondjuk, hogy maradunk, mert az Istennek ez az akarata. Tehát figyeljük meg, hogy az Isten vezetése az nem azt jelenti, nem egyszerűen azt jelenti, hogy akkor így eldobom magamat, és akkor úgy leszek, mint mondjuk a holtengerben a fürdőzők, hogy szépen földobják magukat a vízszeteire, az úgyis megtartja, hanem arról van szó, hogy az ember az Istent követi, és ez egy aktív dolog, nem passzív. Az Isten vezetése nagyon aktív lelki folyamatot jelent, nem azzal egyenlő, hogy engem aztán már nem érdekel semmi, történjen, aminek lennie kell, majd az Isten megoldja, ez nem az én problémám, hanem az Istené. Ugye ez nem az Isten vezetése, ez az ember kudarca. Mi eredményezi a vezetést? Római levél második fejezetének a negyedik versét keressük ki. Római levél második fejezetének a negyedik versében olvassuk azt, hogy mi az, ami a vezetést, az Isten vezetését, rátámaszkodást az életünkben kimunkálja. Sokat idézett, ige, így olvassuk, hogy ahogy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, és nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Igen, az Isten jóságának a megismerése. Tehát az Isten személyének a megismerése. Tehát akkor, amikor arról van szó, hogy mi az Isten vezetése alá kívánjuk az életünket rendezni, akkor annak az első alapfeltétele az, hogy én tudjam, hogy ki az, aki vezet engem, és én személyesen rábízom magamat, és ahogy említettem, nem csak úgy a sorsra, meg a vakvéletlenre, meg a nem tudom mire, hanem az Istenre személyesen. És az Isten vezetése nem azt jelenti, hogy én ott lepjenek, és az Isten meg őrködik, hanem azt jelenti, hogy az Isten megy elől, és én megyek utána, mert ő vezet engem, és nem pedig őrzi az én pihenésemet. Az Isten vezetése azt jelenti, hogy én megismerem az ő jóságát, megismerem azt, hogy ő mit szeretne velem, és az ő vezetését elfogadom abban a tekintetben, hogy ő neki az életemmel nem más célja van, mint az, hogy az igazságra elvezessen, a megvalósított igazságra, az életszentségre elvezessen, és alkalmassá tegyen az örök életre, és ebben kíván engem vezetni, és hogy ennek rendeli alá a sorsomat, és nem pedig annak, hogy én mit tartok kényelmesnek, nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak, stb., hanem másnak rendeli alá Isten az életemet. És ezt akkor tudom elfogadni Istentől, hogyha az ő jóságát megismerem. Hogyha megismerem az ő jóságát, ami a fia áldozati halálában nyilvánul meg elsősorban, hogy ő a saját fiát, a saját gyermekét odaadta értem, azért, mert amit én tettem, annak van egyfajta következménye, és aztán az nem úgy van, hogy ezt a következményt Isten úgy törli el, hogy hát annak meg se kell történnie, hanem annak úgy kell megtörténnie, hogy máson csattan az ostor, és az a más valaki odaáll, és hagyja, hogy rajta csattanjon, hagyja, hogy sőt, nem csak hagyja, hanem egyenesen aktívan felvállalja, hogy az a büntetés, ami engem méltán kell, hogy érjen, az a következménye, ami az Istentől való elszakítottság következménye, azt ő felvállalja, és a második halállal meghal helyettem, az nem úgy van, hogy az Isten fia részéről ez egy könnyen átvészelhető 31 néhány év, és abban is csak néhány óra, amíg ezt megküzdi a kereszten, hanem ő az egész életét odaadta, és az örökké valóságra vállalta fel az Isten emberi létet. És hogy Isten ebbe a sorsba küldte bele a fiát, és ezt vállalta fel Jézus Krisztus, azzal már akkor, amikor az embert megteremtette, mert tudta, hogy értünk, értem és értetek, ezt meg kell tennie. Isten tehát a vezetését kívánja az életünkben érvényesíteni úgy, hogy először megmutatja magát, bemutatkozik, hogy én ki vagyok, mert hogy ő kicsoda, és akkor így látjuk, hogy ő tényleg a jót akarja nekünk, és így nyugodtan mehetünk vele, mert amerre ő vezet bennünket, az egyáltalán nem biztos, hogy olyan helyekre visz minket, ahol mi úgy a saját fejünkkel úgy mennénk oda szívesen. Hanem Jézus Krisztus nagyon sok olyan helyzeten átvezet bennünket, ahova mi a saját döntéseink szerint nem mennénk be, mert mi nem tudjuk, nem látjuk át az életünknek az egészét, nem látjuk át úgy a dolgokat, mint ahogyan azt az Isten látja. De akkor, hogyha megbízunk abban az emberben, megbízunk Istenben, akkor mi őt
követjük, mert tudjuk, hogy ő jó helyre visz minket, és az útnak nem biztos, hogy a

tartalma jó, de az, hogy a vége jó és célba érünk, az biztos. És az, hogy mind vezet keresztül bennünket, az legyen az ő dolga, mert ő tudja, hogy a célba milyen úton lehet nekünk eljutni. Egy példát szeretnék mondani nektek, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg a vezetést jól értsük az életünkben. Talán tudjátok közületek többen, hogy szervezünk bibliatáborokat szép hegyi terepeken, és aztán ezeket a terepeket általában előre beszoktuk járni, hogy tudjuk a túrán a részvevőket vezetni. És például az idén nyáron volt egy olyan túránk, amikor fölmentünk felvonóval az egyik hegy tetejére, voltunk vagy 2000 méter magasságban, és elég nagy köd volt. Sokat nem láttunk sajnos a tájból, de önmagában maga a túra is nagyon szép volt ott fent. És aztán megérkeztünk rövidesen egy hegycsúcsra, ott volt egy csúcskereszt, egy kicsit megpihentünk, és aztán kérdezgették a túratársaink, hogy és most hova tovább, és én ott lemutattam a ködbe, hogy most hát oda megyünk le, és ott volt előttünk egy ilyen szakadék, és akkor mondták, hogy hát ez úgy érdekes. És mondtam, hogy igen, és meglátjátok, hogy szép lesz, végigjártuk, meg fogjuk tudni csinálni, nem lesz probléma. És mivel tudták azt, hogy megcsináltuk, tudjuk, hogy hova visszük az embereket, volt egy bizalmi kapcsolat, minden gond nélkül szépen lejöttünk, és ez nem azt jelentette, hogy úgy a résztvevők ne gondolták volna, hogy jó, hát azt se tudjuk, hova megyünk, mert akkora itt a köd, de úgy gondolták, hogy van egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy ennek alapján lehet támaszkodni arra, aki vezeti a többieket. És aztán szépen átjutottunk persze a megfelelő helyre, fölmásztunk egy másik hegycsúcsra, úgyhogy az is nagyon szépen sikerült. És itt tehát azt látjuk, hogy akkor, amikor arról van szó, hogyha mi hagyjuk, hogy valaki vezessen bennünket, az feltételez egy bizalmi kapcsolatot, és hogyha az, aki vezet bennünket, arra mi támaszkodhatunk, akkor az jól tud működni. Egy másik példa, ami szintén a hitélet szempontjából is jól használható. Egy másik esetben fölmentünk szintén felvonóval egy hegynek a viszonylag magas pontjára, és onnét pedig lefele túráztunk egy kb. 12 kilométeres túraúton. És mondtam a csapatnak, mikor elindultunk, hogy hát óránként körülbelül egy olyan 2,5 kilométert kell megtennünk, és mondták, hogy jó, hát az semmi gond, az mondom, jó, de azért majd meglátjuk. És akkor mentünk, és akkor egy óra után láttam, hogy körülbelül az első órán megtettünk egy kilométert, és akkor összehívtuk a csapatot, és mondtuk, hogy na, hogyha most így haladunk, akkor hajnali 4 órára fogunk leérkezni a hegy aljára. Úgyhogy annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, egy kicsit szaporázzunk el a lépteinket. És akkor utána mentünk is, és minden gond nélkül délután 6-kor megérkeztünk. Tehát itt akkor, amikor valaki, aki vezet bennünket, elmondja azt, hogy ezen az úton hogyan lehet végigmenni, ott ugye arra oda kell figyelni, mert különben bajba jutunk az út során. És az Isten vezetése, tehát nem úgy érvényes, hogy itt van egy út, aztán azon járja, hogy gondolsz, meg úgy, ahogyan akarsz, meg olyan sebességgel, ahogy gondolod, hanem annak Isten eltervezett egy menetrendjét, és azon akkor tudok végigérni, hogyha az Isten irányítása és vezetése alatt megyek, és nem pedig elboklászok, és minden kis kövecskét megnézek, és minden fűszálba gyönyörködök, ami szép dolog, csak nem érek célba. Tehát ilyen lehet az emberi élet is, amikor nagyon sok mindenen elbíbelődünk, nagyon sok problémával foglalkozunk, nagyon sok embernek próbálunk segíteni, és a lelki életünkben is foglalkozunk, de alapvető kérdések meg megoldatlanok, és akkor az egész teljesen fölösleges volt. És az Isten azt szeretné, hogy mi végigérjünk, és célba érjünk, és nem az a célja, hogy úgy éljük le az életünket, hogy elbíbelődjünk mindenféle Istennel kapcsolatos dologgal, hanem az a célja, hogy mi az üdvösségre eljussunk, bennünk az Isten képmása kiformálódjon, és mi megtaláljuk az Istent, és az ő vezetése alatt éljünk, hogy alkalmasakká váljunk a mennyországra. Az, hogy az életünket elszöszmötöljük az Istennel kapcsolatos dolgokkal, az nem ez az út, az egy másik történet. Zsidókhoz írt levél 2. fejezetének a 10. verséből szeretnék egy igét olvasni. Itt ezt írja a Pál apostol, ugye, hogy mi az Istennek a célja az életünkkel, hova kíván minket vezetni, hogy illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre az ő üdvösségük fejedelmét,
szenvedések által tegye tökéletessé. Most a vers közepét emelném ki, hogy sok fiakat vezérelvén vagy vezetvén dicsőségre. Isten bennünket dicsőségre kíván vezetni, a dicsőség az az Isten jelleme, az Isten képűségre kíván minket az Isten vezetni, ez az ő célja az életünkkel, sorsunkkal, hogy bennünk az ő képmása kiformálódjon. Mindez azért is fontos, mert mi egy nagyon különleges korszakban élünk, rengeteget hallottatok már ti is, ugye, a Laodicea üzenetről. Ugye a Jelenések könyve 3. fejezetében van ez az ominózus üzenet, ami a végidő népének szól, Szentírás tanúsága szerint, és ebben Isten nagyon konkrét problémákat nevesít. És aztán nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat, amiket itt olvasunk, ezeket úgy tudjuk olvasni, hogy ezek úgy hassanak ránk. Tudnélik, az emberben automatikusan van egy olyan késztetés, hogyha lát valamilyen problémát nevesítve, mint például a Laodiceai üzenetben, most nem kívánok kitérni a konkrét üzenet tartalmára, csak ott van több probléma nevesítve, amikor ezt elolvassuk, akkor elgondolkozunk, hogy hát igen, ez úgy tényleg jellemző a közösségünkre, tényleg jellemző ugye a gyülekezetünkre, és akkor erre a dologra jó lenne felhívni olyan aktív élő módon a többieknek a figyelmét. És aztán akkor megtörténik az, hogy a Laodicea üzenetnek történik egyfajta megvalósul egyfajta hirdetése. És aztán, amikor pedig Elvájtnál olvassuk, hogy ezzel a Laodicea üzenettel mi is a helyzet, akkor ő meg azt írja, hogy azoknak az embereknek az életében ér ezt célt, akik ezt magukra veszik, ezt az üzenetet. Ezt az üzenetet nagyon könnyű hirdetni. Tehát olyan jól le lehet tolni egy csomó embert a Laodicea üzenettel, és olyan jól be lehet olvasni az embereknek, és viszont az, hogy ezt magunkra vegyük, és tényleg a szívünkre helyezzük, hogy ezt mondja az Isten, ez az üzenete. És azt olvassuk a bizonyságtételekben, hogy azok az emberek fogják Isten utolsó egyházából a küldetést bevégezni, akik ezt az üzenetet magukra veszik. Nem hirdetik, nyilván annak is megvan egyfajta módja, de az, ami az üdvösség szempontjából érdekes és izgalmas, az a magunkra vétel. Az, hogy ennek a hirdetése, az egy más kérdés, az ehhez képest teljesen másodlagos. Az a lényeg, hogy ennek a magunkra vételével mi is a helyzet tulajdonképpen. Az emberben nagyon sok emberi dolog forog, és nagyon sok olyan dolog is történik, amikor minket valójában nem az Isten lelke vezérel, csak úgy az Istennel foglalkozunk, aztán vannak bennünk a le nem győzött belső kívánságok. Ugye lásd a Timóteusi levélből olvasott ige, hogy tele vagyunk űzött hajtott kívánságokkal, tehát ezek hajtanak, űznek bennünket, és nagyon sok minden ott van a szívünkben, ami legyőzetlen, mert nem a célra tekintünk, hanem ugye az Isten dolgaival foglalkozunk, és aztán ezért az Isten vezetése valójában nem tud az életünkben érvényesülni, és ilyenkor olyan dolgok történnek meg velünk, mint például Lukács evangélium a 9. fejezetében a nevezetes eset a tanítványokkal, amikor ugye mennek a samaritánus faluba, és aztán szállást akarnak kérni, de nem kapnak. És akkor jön az a kérés Jakab és János részéről, hogy Uram, akarod-e, hogy tűz szálljon alá, és megemészze ezeket, mint illés idejében? Hiszen ott is egy igazságtalanság történt, és az Isten rendet tett. És azt mondja Jézus nekik, hogy nem tudjátok, hogy mi nemű lélek van ti bennetek. Hogy nem tudják, tehát nem arról van szó, hogy János és Jakab kifejezetten gonosz szándékkal akarta volna Jézus és a tanítványi kört megkísérteni, és belevinni ilyen játékba, hogy az Istentől ilyet kérjenek. Nem erről van szó, hanem Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok.
Nem ismeritek magatokat. Nem tudjátok, hogy mi van a lelketek mélyén, mert nem győztetek le nagyon sok mindent, és azt hiszitek, hogy ti az Isten szolgáljátok, és engem követtek, és aztán közben meg ilyen dolgok vannak. Ez bizony így nem működik. Példát szeretnék arra mondani, hogy az Isten mikor tud bennünket ténylegesen vezetni. Nem úgy, hogy az ember felismer hatalmas, nem tudom, küldetéseket, vagy nem tudom miket, amiket az életünkre megpróbálunk alkalmazni, és aztán ebbe belefordulunk, ahelyett, hogy az Istent ténylegesen megtalálnánk a sorsunkban. Idén tavasszal elkezdtem egy olyan dolgot csinálni, eddig is szoktam futni hétvégenként, úgy vasárnaponként szoktam egy 3-4 órára kimenni futni, és aztán most, hogy áprilisban egyszer csak úgy jobban érdekelni kezdett ez a történet, hogy futás, hát milyen alapvető emberi mozgásforma, nem egy bonyolult dolog, próbáljuk ki, hogy milyen az ténylegesen, és aztán elkezdtem egy kicsit jobban foglalkozni vele, utána nézni ennek, és aztán teljesen megdöbbentem azon, hogy az ember hogyan válik jobb teljesítményű futóvá. És most mindjárt majd látni fogjuk, hogy ez hogyan alkalmazható a lelki területre. Tudnék, azon lepődtem meg teljesen, hogy amikor a különböző edzésprogramokat olvastam, hogy milyen nagy szerepe van az alapozó edzésnek, ami azt jelenti, hogy a szervezetünket hozzászoktatjuk ahhoz, hogy minél tartósabb erőkifejtése legyen képes, nem a saját szervezetünkben meglévő energia segítségével, hanem a levegőben meglévő oxigén segítségével. És ez úgy lehetséges, hogyha az ember úgy fut, hogy nem gyorsan, hanem lassan fut. És nem szalad nagyon gyorsan, nem nagy erőkifejtés. Aztán egyre hosszabb ideig fut, de lassan. És így tudja megalapozni ezt a képességet a szervezetben. És aztán akkor, amikor pedig már jönnek az erőléti edzések, akkor pedig már lehet jobb erőt kifejteni, de akkor már egy sokkal komolyabb alapra tud ez felépülni. És én rájöttem arra, hogy amikor én úgy hetente egyszer lementem futni egy 3-4 órát, azzal teljesen tönkretettem azt, hogy jól tudjak futni, mert pontosan azt csináltam, amit nem lett volna szabad. És aztán írták azt, hogy az készül fel jól a futásra, úgymond a versenyre, aki amikor edz, akkor ő gyakorlatilag mindenki lehagyja, és mosolyognak rajta, és aztán akkor, amikor eljön úgymond a verseny ideje, akkor ő ugyanúgy fogja lehagyni a többieket, mert meg van alapozva az ő teljesítménye. Nyilván a dolog ennél egy kicsit komplexebb, most csak a lényegét emeltem ki ennek, és nézzük meg ezt lelki téren. Tehát akkor, amikor látjuk az Isten üzenetét, és az Isten megérint bennünket, megszólít bennünket, ugye milyen veszélyes az, hogy az ember ahelyett, hogy a saját lelki életét felépítené, és ténylegesen meggyökeresednénk Krisztusban, és fölépülnénk, és növekednénk Krisztusban, ehelyett elkezdünk minden mással foglalkozni, ami Istennel kapcsolatos, kivéve a saját lelki életünkkel, vagy arra legalábbis másod-harmadrangú jelentőséget tulajdonítva éljük az életünket a gyakorlatban. Emlékezzünk arra, hogy Jézus is azt mondta a tanítványoknak, a 70 tanítványnak, amikor jöttek vissza, hogy nagy sikerélményekkel, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Bizony ahhoz, hogy mi ténylegesen képesek legyünk arra, hogy érdemi és valós erőkifejtéseket tudjunk tenni az Isten műve, az Isten országa épülése érdekében, annak érdekében, hogy más ember megismerje az Istent, és ténylegesen közössége legyen vele, és az üdvösségre eljusson, ahhoz nekünk olyan megalapozó dolgokat kell csinálni, ami sokszor elsősorban a saját lelki életünk megalapozását segíti, mert különben nem tudunk a másik embernek segíteni. És aztán lehet, hogy megfeszülünk, megrokkanunk, szinte tönkre megyünk abban a sok mindenben, amit csinálunk, és amiről úgy gondoljuk, hogy a mi dolgunk, és közben nem az. És aztán ez egész egy nagy kudarc, és semmit nem ér. Isten erről máshogy gondolkozik, ő szeretné megalapozni az életünket, és felépíteni azt. Isten mindig az egyetértésünkre, a szabadságunkra vár. Jézus élete című könyvből szeretnék egy idézetet olvasni, a 412-es, 413-as oldalról.
figyeljük meg azt, hogy Isten is hogyan vezet bennünket. Most itt arról szól majd ez az idézet, hogy mennyire, Isten mennyire igényli a mi, hogy tiszteletben tartja a mi szabadságunkat, és mennyire igényli a mi hozzájárulásunkat abban, hogy ő vezessen bennünket. Nézzük meg, hogy itt mit ír. Nem képezi Krisztus küldetésének részét, hogy arra kényszerítse az embereket, hogy fogadják el őt. Sátán és az általa indított emberek akarják a lelkiismeretet kényszeríteni. A gonosz angyalokkal szövetkező emberek az igazságért érzett buzgalom áruhájában zúdítanak szenvedést embertársaikra, hogy saját vallási felfogásukra térítsék őket. Figyeljük meg, hogy milyen kifejezések jelennek meg itt. Azt mondja, hogy az igazságért érzett buzgalom áruhájában szenvedéseket zúdíthatunk az emberekre. Azt mondja, hogy az igazságért érzett buzgalom áruhájában szenvedéseket zúdíthatunk, és gonosz angyalokkal szövetkezünk ekkor valójában. Nem az Isten küldetését látjuk el. Krisztus azonban mindig kegyelmes, mindig szeretetének bemutatásával akar győzni. Nem tűrhet meg versenytársat a lélekben, nem fogadhat el részleges szolgálatot. Csak önkéntes szolgálatot kíván, hogy a szív önként a szeretet kényszerének engedjen. Nincs következetesebb bizonyítéka, hogy Sátán lelkülete tölt el minket, mintha készek vagyunk megsebezni és elpusztítani mindazokat, akik nem értékelik munkánkat, vagy elgondolásainkkal ellentétesen cselekszenek. Figyeljük meg azt, hogy amikor mi is más emberekért végezzük a szolgálatunkat, hogy milyen lélek az, ami bennünk van. Azt mondja, hogy a legkövetkezetesebb bizonyítéka annak, hogy az ördög irányítása alatt vagyunk, ha készek vagyunk megsebezni, elpusztítani mindazokat, akik nem értékelnek bennünket, vagy máshogy csinálják a dolgokat, mint ahogyan azt mi jónak látjuk. Ugye ez az ördög jelenlétének egyértelmű ismertető jele. Minden emberi lény testileg, lelkileg, szellemileg Isten tulajdona. Krisztus mindenkinek a megmentéséért meghalt. Semmi sem bánthatja jobban Istent, mintha emberek vallási vakbuzgóságból olyanoknak okoznak szenvedést, akiket az üdvözítő vérén váltott meg. Ugye ezek nagyon fontos, hangsúlyos mondatok, hogy az üdvözítő a vérén váltotta meg az embertársainkat, és bennünk pedig vajon milyen buzgalom van, milyen indítékok, milyen háttér van, amikor az Isten szolgálatáról van szó, amikor arról van szó, hogy vita helyzetbe kerülünk más meggyőződésű emberekkel, amikor arról van szó, hogy az Isten munkájának az előbbre vitelét akadályozzák mások, amikor arról van szó, hogy azt látjuk, hogy rossz indulatú emberek vannak, akik keresztbe tesznek valamilyen igazán hitbeli missziós tevékenységünk megvalósítása érdekében. Nagyon fontos, hogy ezek az alapelvek ott legyenek a szívünkben, mert azt olvastuk itt, hogy kiderül, hogy kivezet minket valójában. Tehát amikor Isten végigvezet bennünket a különböző élethelyzeteken, akkor, ahogy említettem, nem azért teszi ezt, hogy mi sikert sikerre halmozzunk, és aztán minden sarkon egy aranyérmet a nyakunkba akasszanak, hogy mi milyen nagy szolgái vagyunk az Istennek, hanem arról szól a hívő embernek az élete, hogy az Isten bennünket jelenfejlődésben kíván részesíteni, életszentségre hív el, és úgy vezeti a sorsunkat, hogy ez megvalósuljon. És a nehéz életkörülmények is ezért vannak az életünkben, nem azért, hogy tönkre tegyenek minket, hanem azért, hogy jobbá tegyenek bennünket. Egy igét idéznék zárásként, Jelenések könyve 7. fejezetéből a 17. verset. Itt a következőként szól ez az ige. Mert a bárány, aki a királyi szék közepén van, legelteti őket, és vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. A bárány, tehát maga Jézus Krisztus a forráshoz vezet bennünket. Hát, ugye én azt tapasztalom, mert ugye én nagyon szeretek kirándulni, voltam már tengerparton is, meg hegyekben is láttam forrást, folyót, tengert, mint ahogyan nyilván sokan közületek, és azt tapasztalom, hogy az emberek nagy része az úgy a tengert szereti. Tehát, hogy sokkal több a turista. És hogy
A bárány nem a tengerhez visz bennünket. Nem azt mondja, hogy nézd, hogy milyen nagy ez a dolog, hogy nézd, milyen nagy küldetéseid vannak, és nézd, milyen nagy, nem tudom, mik azok, amik itt várnak rád, hanem azt olvassuk, hogy, hogy a vizek élő forrásaira viszi őket. Felviszi őket rejtett helyekre, ahol forrástörelő erővel, buzgó forrásról van szó, és az Isten vezeti őket oda. Vezeti őket oda. Tehát itt az történik, hogy Istennek az a szándéka, és az életünkben ez az elsődleges dolog, amit Isten a vezetésével el kíván érni, hogy ahhoz a forráshoz vigyen bennünket, ahonnét az élet származik önmagához. Ez az Isten elsődleges akarata a vezetésével az életünkben. Innét lehetséges csak nagy dolgokat csinálni. Nem helyes az, hogyha rögtön már ilyen grandiózus nem tudom mikben gondolkodunk, nekünk a forrásokhoz kell oda menni. Isten oda vezet bennünket. Lehet, hogy ez alázatot igényel. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ó, hát mi már folyókon tudunk hajózni, mit akarunk mi a forrásokkal. Isten bennünket a forráshoz szeretne vinni. És azt szeretné, hogy megértsük a legalapvetőbb dolgokat. Az imént említett Jelenések könyve 3. fejezete végén található üzenetben az van, hogy hát, mert ez nincs így. És azt olvassuk, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg, és amikor azt olvassuk, ezt a tanácsot olvassuk, akkor jó, ha tudjuk, hogy amikor azt olvassuk, hogy légy buzgóságos, amögött a szó mögött az energeo görög szó van, tehát ami működést jelent, hogy működjél. Tehát működjél. Működjél. Hogy működjön benned a hit. Működjön benned a hit. Az úgy lehetséges, hogyha a vizek forrásaihoz megyünk, azt, amit még senki nem maszatolt össze. Azt megtapasztaljuk, és ebből a forrásból igyunk, mindig ide-vissza-vissza menjünk, és ez legyen az életünk elrejtett titka, ez a forrás, és ne a nagy folyók meg a tengerek kössék le a figyelmünket, hanem azok a csobogó források, ahonnét tényleg az életvize származik, és ne pedig más dolgok kössék le a figyelmünket, amelyek szép és jó dolgok lehetnek, de másodlagosak ahhoz képest, hogy mi ezt a forrást megtaláljuk. Kedves gyülekezet, amikor így néhány gondolatban, néhány ige segítségével végig gondoltuk, hogy az életünkben mit is jelent az Isten vezetése. Ugye így egy héttel az úrvacsora előtt ezzel a kérdéssel nyilván jó, hogyha egy kicsit birkózunk. Arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy ezen igéknél, hogyha felírtátok, hogyha nem, akkor meg párra úgy is emlékeztek, ezekkel az igékkel egy kicsit foglalkozzatok ezen a héten. És gondolkozzatok el ezeken az igéken. Isten azt szeretné, hogy mi a legalapvetőbb dolgokat tegyük rendbe az életünkben. Oda menjünk vissza, oda térjünk vissza, és onnét építsük fel az életünket. És az tényleg egy felépített jellem legyen, és az egy olyan élet legyen, amiben az Isten vezetése érvényesülni tud, aminek a végén mi célba érünk, nem tönkre menjünk, célba érünk, és Isten fölemel bennünket, és Isten megadja nekünk az életszentséget az ő kegyelmi ajándékából azért, mert mellette töltjük az életünket. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy az életünkben érvényesülni tudjon az Istennek ez a vezetése, ugyan a kezdőigényben olvastuk, hogy azok, akiket a Szentlélek vezet vagy vezérel, azok az Isten gyermekei. Ilyenek legyünk mi is, és ez legyen a legfőbb célunk és vágyunk az életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk! Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te a mi személyes, egyéni életünket tartod a kezedben, és hogy te a markaidba metszettél fel minket, és hogy mi a te szemed fénye vagyunk, és hogy te egyénileg gondod viselsz rólunk, és nem csak embertömegekben gondolkodsz, hanem a saját egyéni személyes sorsunk ott van a kezedben, és bízhatunk abban, hogy te vezetni kívánsz bennünket, hisz te ezt megígérted. Tudhatjuk azt, hogy te nekünk az örök életet előkészítetted, kitapostad ennek az útját, és megadtad ennek minden feltételét az életünkben. Könyörgünk, segíts minket, hogy mi, akik itt élünk ebben a iszonyatos földi életben, hogy
a figyelmünk ne terelődjön el rólad más dologra, legyen az akár világi dolog, vagy akár veled kapcsolatos, de nem a te lényedre irányuló dolog. Könyörgünk, segíts bennünket, hogy te légy a legfontosabb számunkra, és a te megismerésed, a veled való közösség, a te követésed legyen számunkra az elsődleges cél, és legyen az életünk olyan módon felépítve a te vezetésed alatt, hogy mi lássuk, hogy te merre mész, lássuk, hogy merre kell, hogy forduljon az életünk útja, hogy merjünk rád hagyatkozni, ha nem kell mit tennünk, és merjünk tenni és dönteni, hogyha a te vezetésedből ez következik. Könyörgünk, segíts minket, hogy ne sémákban gondolkodjunk, hanem a te vezetésedben, a te személyedben, a te lényedben, ehhez ragaszkodjunk, és ez legyen az, ami az életünket áthatja, és ez legyen az a forrás, amiből mi rendszeresen fogyasztunk, ami az életünknek a hátterében áll, és ami az életünk titka. Add meg, Istenünk, hogy ezekről a kérdésekről ne csak beszélni tudjunk, ne csak buzdítani tudjunk erre másokat, hanem az életünkben ez így legyen, így megvalósuljon, és így az örök élet a miénk lehessen a te kegyelmedből. Amen. Amen.

Kedves hallgatóink, hát ilyen a mostani magyar művelődés szervezés, hogy nekem kellett a Bibliából tartanom egy egészségügyi előadást, két boldogmondások és most az angyalokról. Ez körülbelül a magyar tévével azonos, mert a magyar tévé szokott kérni, hogy tartsak egy előadást Rembrandtról, utána a helyes életmódról, és utána mondjuk a proféciákról. Hogy utána futóbolondnak nézik az embert, hogy ennyi minden témába belevág, vagy miért beszél az ember különböző témákról. Ugye én mindig sugallom a rendezvény szervezőknek, hogy létezik sorozat, 3 részes, 6 részes, 12 részes, ők nem állnak kötélnek. Azt mondják, hogy az emberek ma nem gondolkoznak, szeretik a látványosat, az egyszerit, én nekem nem ez a felfogásom. Hát ha erre kaptam felkérést, nem tudok mit tenni, főleg akkor nem, hogyha novembert az angyalok havának nyilvánították. Ezt persze nem tudom, hogy milyen megfontolásról, vagy mit akarnak ezzel, de tesznek tudni, ilyen bolond világban élünk, hogy az évfordulók, meg a nem tudom én micsodák szabályozzák az életet. Hát ha erre kaptam felkérést, még ilyen témáról nagyon ritkán, még talán soha nem is beszéltem. A témának azonban megvan a maga fontossága, mert hogyha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, nagyon sok angyal megjelenéssel találkozik. És én is beszélgettem már emberekkel, akik azt mondták, hogy hát én nem hiszünk mi ennek. Kik ezek az angyalok? És ugye az angyalokról a Bibliában, ha előveszünk egy szószedetet, egy ilyen konkordanciát, ami nálunk a Baranyi féle konkordancia a legrészletesebb, a Bibliának minden szava és kifejezése benne van, sajnos már kaphatatlan, Baranyi József, bibliai konkordancia. Ha megtetszenek látni ilyet egy könyvtárban, rögtön tessenek rá lecsapni, mert ott is nagyon ritka, és akkor az ember fellapozza az angyal vagy angyalok kifejezést, és ott körülbelül több száz előfordulást tud végigolvasni, hogy mi minden összefüggésben említi a Biblia az angyalokat. Az előadás első részében alapvető dolgokat szeretnék elmondani az angyalokról, mert olyan nagy az űrzavar, és annyi sok spekuláció, hiedelem, babona csatlakozik az angyalokhoz, hát ugye azért jó tisztán látni ebben a kérdésben. Ugye a Biblia szerint így, hogy angyalok, így nem is lehetne beszélni a kérdésről, mert a Biblia szerint az angyali rend már a mi földünk teremtés előtt megoszlott. Megoszlott. A Jelenések könyve 12. fejezete mondja el azt, hogy az angyalok nagy része Isten szolgálatában maradt, mint egy kétharmad része. De az angyalok kisebbik, de nem kis része, mert az egyharmad nem kicsi egy olyan teremtményi rendnél, akiknek a száma 10.000-szer 10.000. Ez a héber kifejezés annyit jelent, hogy óriási a számuk az angyaloknak, megszámolhatatlan, tehát mit mondjak, 100 millió vagy milliárd, vagy hogy mondjam ezt, tehát nagyon sok angyal van, de az angyalok kétharmad része hűséges maradt Istenhez, de az angyalok egyharmad része elpártolt Istentől akkor, amikor az angyal seregek fejedelme szembefordult az Istennel. Az angyal seregek fejedelme

Ettől a pillanattól fogva ezt a nevet kapja, hogy Sátán. Ugye a Sátán héber kifejezés annyit jelent, hogy ellenség, hogy ki ez a Sátán, erről ez a kis füzet tudósít nagy vonalakban. Tehát az angyaloknak a kis része elpártolt Istentől, ezek a gonosz angyalok, a Sátánt követő angyalok, vagy démonok, idegen szóval, és az angyalok nagy része, akik viszont hűségesek maradtak Istenhez, ők a jó angyalok, erről ez a kis füzet tájékoztat, amire már fölhívtam a figyelmet. Tehát most nem Sátánról és követőiről szeretnék beszélni, hanem a jó angyalokról. De természetesen először általánosságban az angyalokról beszélni kell. Az angyalok annyiban hasonlítanak hozzánk emberekhez, hogy teremtmények. Ugyanilyen teremtmények, mint mi. Nem bírnak semmiféle magasabb rendű eredettel, tehát hogy ők nem istenek vagy félistenek, például angyalokat tilos imádni, mondja a Biblia. Jelenések könyve, ami bővölködik angyal megjelenésekben, Jelenések könyve 22. fejezeten mondja el, hogy egyszer János apostol szemlélte ezeket az emberiség sorsát érintő látomásokat, és egy angyalt kért meg a magyarázat, hogy önkéntelenül térdre hullott az angyal előtt, de az angyal fölsegített, és azt mondja, hogy ezt ne tedd, mert csak az Istent imád. Az angyalokat nem lehet, ha valaki angyalokat imád, amelyről különben a Kolossé levél megemlékezik, hogy már a kora kereszténységben is voltak ilyen téves irányzatok, az babonának hódol, tév eszméknek hódol, bálványokat követ, ha valaki nem tén angyalokat választ, meg titkos jelenésekről ad számot, meg hasonló. A Biblia szerint az angyalok teremtmények, ugyanolyan teremtmények, mint mi, imádatra nem méltók, a Biblia szerint imádatra, hogy mi az imádat, erről egy harmadik füzetet írtam, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy imádat. Imádatra egyedül az Isten méltó. Na most tovább lépve, az angyalok viszont sok mindenben különböznek tőlünk. Vegyük sorba, hogy miben. Először is egy nagyon föltűnő jellegzetesség, hogy a Biblia azt mondja, hogy az angyalok ugyanolyan húsvér teremtmények, mint mi, csak nagyon sok ember azért gondolja, az angyalok olyan megfoghatatlan, páraszerű, sziluettszerű lények, mert tudnak láthatatlanná is válni. De ez nem annyit jelent, hogy ők láthatatlanok, hanem hogy tudnak láthatatlanokká is válni. Őnekik ugyanolyan testi felépítésük van. Például az angyal Gábriel fölsegíti Dánielt. Az angyal, szintén Gábriel, megjelenik Máriának Názáretben. Látják egymást. Húsvér alakjuk van. Angyal jelenik meg Jézusnak a Getsemáné kertben, és erősíti őt az áldozata felől. Tehát az angyalok húsvér lények. Egyáltalán a Bibliában ilyen nincsen, hogy test nélküli lélek, vagy lélek nélküli test. Ez a pogány vallásokból ide származott hiedelem, a Biblia ilyesmiről nem tud, tehát az angyalok húsvér lények. Ne úgy higgyünk az angyalokban, hogy a barokk, az reformáció kora óta ábrázolják őket, olyan kis puttók, ilyen kis dundi, kis rózsaszínű, meg ilyen kis pöttöm, kis kacsókával ottan integető lények. Hát ez a 17.-18. századnak a világa, a Biblia ilyesmiről nem tud. Az angyalok tudnak láthatatlanokká is válni. Erre majd visszatérek, hogy ez miért kell, ez miért szükséges. Ez nem egy öncélú dolog. Ugye szoktam mondani, amikor filozófia történetet tanítunk, hogy volt egy filozófus az ókorban, már ugye a keresztény időszakban, aki mindig arra panaszkodott, hogy olyan zavaró, hogy az ember megjelenik, és nem arra figyelnek, hogy mit mond, hanem hogy hogy néz ki. És a Plotinosz, ez a filozófus azt mondta, hogy ő mindent szeretne paraván mögül mondani. Hogy ő is lehetne, hogy láthatatlan lenne, mert hát az emberek nem a lényeget nézik, hogy most mit mond az illető, vagy mire tanít, hanem hogy milyen a frizurája, milyen az öltözéke, tehát a másodlagos dolgokat. De ettől eltekintve a részünkről lehet egy óhaj, vagy egy sóhaj ez, hogy láthatatlanok legyünk, de mi nem tudunk láthatatlanokká válni. Tehát ennyiben mi mások vagyunk, mint az angyalok. Az angyalok teremtettségük folytán megkapták ezt, hogy ők, bár húsvér lények, tudnak láthatatlanul mozogni és jelen lenni a világmindenségben és a mi földünkön is. A második dolog, amiben különböznek tőlünk az angyalok nagyon nagy sebességgel tudnak mozogni. Ugye mi emberek olyan 5 km/h sebességre vagyunk megteremtve, ez a mi normál járási tempónk.
Az angyalokat általában azért ábrázolják szárnyakkal, mert a szárny minden népnél, ugye a gyorsaság, még a mávnál is, pedig hát a máv nem valami gyors, ugye a mávnál is ott vannak a szárnyak, ugye hát ez egy jelkép, az ne úgy vegyük, hogy az angyaloknak ilyen nagy csaptogtatós szárnyaik vannak, amit föl leakasztanak, hát ez egy jelkép, nem tudjuk ezt pontosan, hogy mit fed, vagy mit jelent. Minden esetre az angyalok nem 5 km per óra sebességre vannak teremtve, hanem ahogy olvassuk például a 148. 149. Zsoltárokban, hogy nagy hirtelen itt teremnek, vagy ahogy olvassuk Dániel könyve 9. fejezetében, Dániel elkezdi az imádságát, és még folyik az imádsága, már Gábriel angyal az imádsága végén közli vele Istennek az imádságára adott válaszát. Tehát számtalan ilyen kijelentés egyértelművé teszi, hogy az angyalok nagyon nagy sebességgel tudnak közlekedni. Harmadik különbség. Az angyaloknak nincs nemük. Na ez a legkülönösebb. Főleg a mai világban, mert a mai világban az úgynevezett civilizált emberiség csak erről tud beszélni, hogy most valaki nő-e vagy férfi. Meg milyen nő, meg milyen férfi. Szoktam már azt mondani, hogy már lassanként emberszámmal se veszik az embereket, mert ahol első helyre nem azt állítják, hogy ki milyen ember, hanem milyen nő, meg milyen férfi, ott már veszve van minden fejszének a nyele. Tessék nekem elhinni. A Biblia is azért kezdődik így. Hogyan is kezdődik a Biblia az első fejezete 26. 27. verseiben? Teremtette az Isten az ő képére és hasonlatosságára az embert. Férfiúvá és nővé teremtette őket. Tehát a Biblia is úgy beszél rólunk, hogy elsődlegesen mi emberekkel, hogy legyünk, másodlagosan az emberi teremtményi rendet jellemzi az, ami például az angyalokat nem jellemzi. Nálunk vannak férfiak és vannak nők. Az angyaloknak azonban nincs nemük. Most sokan ezen fönnakadnak, és azt mondják, hogy ezt el se tudom képzelni. Pedig Pál apostol azt mondja a Galata levél 3. fejezetében, hogy aki Jézus Krisztust megismeri, és aki Jézust követi, a Jézus Krisztusban sincs férfi vagy nő, szegény vagy gazdag, zsidó vagy görög, hanem mindannyian egyek vagytok Jézus Krisztusban. Aki megismeri Jézus Krisztust, aki tudta a helyes viszonyulást a nőkhöz is, meg a férfiakhoz is, azért, mert ő elsődlegesen az embert látta mindenkiben. Akkor, ha valaki ebben Jézus Krisztust követi, tulajdonképpen az életében nagyon nagy változás fog bekövetkezni, mert az embert keresi mindenkiben először, és csak másodlagosan, harmadlagosan gondolkozik arról, hogy az illető férfi vagy nő, vagy fiatal vagy idős, de az emberi élet ma annyira eltorzult, hogy sajnos az emberek puszta tárgyaknak, vagy élvezeti szereknek nézik egymást, és az emberek már nem látják a másik emberben a szenvedő embert, a boldogságra vágyakozó embert, az érző embert, azt az embert, akinek hát valami magasabb rendű küldetése is van annál, hogy testben él, vagy hogy férfi vagy nő. Maga Jézus Krisztus is egy nagyon érdekes választ adott. Lukács evangélium a 22. fejezetében olvassuk, hogy egyszer Jézus sarokba akarták szorítani a sadduceusok. Ezek voltak Jézus idején az a zsidó vallási tömörülés, vagy mondhatnám párt, akik nem ismerték el az Ószövetséget, csak ebből Mózes 5 könyvét. Válogattak. Azt mondja, nekik csak Mózes 5 könyve kell, és mivel ők úgy mondták, hogy Mózes 5 könyvében nincs is feltámadás, csak a későbbi bibliai könyvekben van erről szó, ezért Jézus azzal akarták sarokba szorítani egy ilyen lehetetlen történettel, hogy volt egy asszony, mondták Jézusnak ott a templom udvarában, elveszítette a férjét. Meghalt a férje. De ugye Isten gondoskodott az özvegyen maradt asszonyokról, és az úgynevezett sógorházasság, vagy levirátus intézményével, ugye a férjnek volt fiútestvére. Hát akkor elvette egy fiútestvére azt az asszonyt. De az is meghalt, mondják a sadduceusok. Akkor elvette a harmadik fiútestvére, és így tovább, ötödiglen, hatodiglen, és akkor azt mondják a történetek után, mondom, Jézus sarokba szorítandó, hogy hát ha lenne feltámadás, hát az asszony kinek lesz majd a férje? Talán 6 férje lesz majd az örök életben? Nevetségessé akarták tenni Jézust és a feltámadás gondolatát,
Holott a feltámadásról már Mózes 5 könyve is beszél, tehát az nem igaz, hogy csak a későbbi könyvekben van szó. Például már az első könyvben Ábrahám áldozatában is fényesen szó van a feltámadásról, meg egyáltalán, hogy Isten mindig Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezi magát, mondja is Jézus, hát Isten nem azért nevezte magát Ábrahám, Izsák, Jákob istenének, mert ő a holtak istene, ő az élők istene, mert mindenek élnek ő néki, hogy élnek ő néki, hogy csak egy szavába kerül majd Istennek, hogy feltámassza a halottakat. És ezért beszél Isten önmagáról így, mint Ábrahám, Izsák, Jákob istenéről, mert ő föl fogja támasztani ezeket az embereket. Tehát igenis van föltámadás. De Jézus erre nem kezdett vitát a kákáni csomót kereső saduceusokkal, hanem azt mondta, hogy tudjátok, a mennyek országában másképp lesz. Ott nem házasodnak, nem mennek férjhez. Ott olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Jézus csak egy kis utalással érzékeltette, hogy nem mindig azon rágódjunk, hogy kikinek a rokona, vagy egy nő meg egy férfi milyen kapcsolatban van. A mennyek országában nem azért fognak eljutni, mert valakinek a férje vagy a felesége. Ott mindenki a maga embersége alapján fog eljutni. Megváltozott gondolkozású ember? Megmaradt az önzésében, vagy szembefordult az önzésével? Szóval, hogy milyen ember? És ne vegye mindenki olyan természetesnek, hogy ott lesz a mennyek országában, mert hogyha nem változtunk meg, ha nem fordultunk szembe a természetünkkel, vagy hogy Jézus máshogy mondta, hogy nem születtünk újjá, nem tértünk meg, nem lett a magatartásunk olyan az emberek iránt, mint amit tőlük is elvárnánk, hát akkor nem leszünk ott a mennyek országában. Lehetett 6 férjünk, vagy lehetett 1 vagy 2. Tehát Jézus az egész kérdést így oldotta meg, és közben azt mondta, hogy olyanok lesznek majd az emberek is, mint az angyalok a mennyben, valamit sejtetett Jézus azzal, hogy ott a nemiségnek majd más szemlélete lesz. Itt a nemiség nagyon eltorzul. Itt az emberek nem csak gyilkolnak és ölnek a világon, nem csak lopnak és csalnak, de azt hiszem, hogy a sorrendben második, harmadik helyen a nemi vétségek állnak most már. A civilizált világ is 5-6 éves gyerekeket hurcol, hogy újságok első oldalán láthatjuk, hogy 6 millió pedofil áldozat euró az EU-ban. Hát, kedves hallgatók, ide jutottunk. De Jézus azt mondja, hogy ott majd, abban a világban, ott majd nem az alapján ítélik meg az embert, hogy férfi vagy nő, hanem az alapján, hogy milyen ember. Ezt a három dolgot föltétlenül rögzítenünk kell. Tehát az angyalok annyiban másak, mint mi, hogy tudnak láthatatlanokká is válni, annyiban másak, mint mi, hogy óriási sebességgel tudnak közlekedni, és annyiban másak, mint mi, hogy nincs nemük, de ettől ők nem frusztráltak, vagy nem boldogtalanok, hanem az Isten teremtményi rendjében nagyon sokféle teremtmény van, és ki tudja még milyen más teremtmények is léteznek a mi világegyetemünkben, minket sem önmagában a nemiség tesz boldoggá, hanem a nemiség helyes használata. És mit tesz boldogtalanná? A nemiség helytelen használata. Erről tehát egy kis szemnyitogatásképp ennyit, és akkor mennénk is tovább, és akkor visszatérnék arra a pontunkra, hogy az angyalok például miért tehetik meg, hogy ha olyan a helyzet, akkor nem látszanak. Isten miért adta meg nekik ezt a lehetőséget, miért teremtette őket így? Szeretném önöknek felolvasni a Bibliának egyik leghíresebb látomását. A látomásokban nagyon sok angyal jelenésekkel van dolgunk. Ez Ézsaiás könyve 6. fejezetében található. A következőképp hangzik, csak az első 4 verset olvasom. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, mondja Ézsaiás proféta, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, 2-vel orcájukat fették be, 2-vel lábaikat fették be, és 2-vel lebegtek. És kiáltott valaki egy a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Ez egy látomásnak a kezdete, egyébként az egész látomás egy
fél oldal itt a Bibliámnak ezen a részén, tehát érdemes otthon elolvasni ezt az Ézsás könyve 6. fejezetét, az egyik legmegrázóbb látomás, amikor a próféta bent járt a templom területén, a templom felé nézett, és a templom, hogy bepillanthatott a kárpiton keresztül, egyszer csak látomásban maga az Isten jelent meg előtte, látomásban, nem valóságban, csak látomásban. Kik voltak ezek az angyalok, akikről azt mondja, hogy szeráfok álltak körülötte? Az angyali renden belül két konkrét kifejezést olvasunk, hogy vannak kérubok például, a kérubokról nagyon sokat beszél a Biblia, nem tudjuk pontosan, kik ezek a kérubok. Tehát az angyaloknak a legerőteljesebb, legelőkelőbb rendje, nem tudni ezt pontosan, a szeráfokról pedig csak itt beszél a Biblia. A kérubokat általában két-két szárnyal ábrázolják. Például a Frigyláda fedelére is Mózesnek kérubokat kellett kimintáztatni az ötvösökkel. Tehát a Frigyláda fedelén egymással szemben állt egy-egy kérub, és a két-két szárnyával betakarta az egész Frigyládát. Ez egy nagyon szemléletes bemutatása volt annak, hogy a Frigyládában levő 10 parancsolat nem csak az emberekre nézve kötelező és örök törvény, tehát a szeretet 10 pontjának a törvénye, hanem az angyalok is ehhez tartják magukat, tehát ezért volt ott két kérub, és a két-két szárnyával betakarta a fedelét, a 10 parancsolat ládájának, a Frigyládának a fedelét. A szeráfokról itt olvasunk egyszer és utoljára, tehát sehol másra a Bibliában nincs róluk szó, de érdekes, hogy 6 szárnyuk volt. Tehát 3 szárnypárjuk volt, nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Úgy látta Ézsaiás, hogy a felső 2 szárnyal betakarták az arcukat. Az alsó 2 szárnypárral betakarták a testüket, és a középső szárnypárral pedig lebegtek és mozogtak, és ez az Isten trónusán, a látomásban megjelenített trónusa mögött látszott ez számukra. Tessenek csak egy kicsit gondolkodni, hogy ez mit jelent. Mit jelenthet ez? Először is, nagyon egyszerű dolog, mit jelent az, hogy a felső 2 szárnypárjukkal betakarták az arcukat és a szemüket? Hát az angyal szó, ugye a héber malák szó, héberül így mondják, hogy angyal, hogy malák, és a mi nyelvünk a görögöktől vette át, a görög nyelven pedig angelos, innen van a latin angelus, és innen van a magyar angyal. Mind a 3 szó, a héber malák, a görög angelos, és a latin angelus is annyit jelent, hogy követ küldött. Tehát tudatában kell, hogy legyünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy angyal, ez egy jövevény szó a magyar nyelvben, ezt le kell fordítani. Követ, küldött. Hogy lehet követ valaki, aki betakarja a szemét? Furcsa, nem? Hát a követnek éppen tágra nyílt szem, nézz, hogy merre menjen, akár hogyan képzelem a követet háborúban, békében, testi dologban, lelki dologban. A követ az mindig egy tágra nyílt. Követ, az betakarja a szemét? Hát hogy van ez? Tessen gondolkodni, mert a Biblia egy gondolkodtató könyv, tehát a Bibliában nem szabad suhanni tovább. Ugye én azt gondolom, hogy ezzel a Biblia azt akarja bemutatni, ami a mi emberi életünkből nagyon hiányzik. Mi emberek nagyon személyválogatók vagyunk. Így mondja a Biblia, hogy a szemeink látása szerint ítélünk. A fülünk hallása szerint bíráskodunk. Mi emberek, amit látunk, pedig amit látunk, az a felszín, abból már nagyon messze menő következtetést vonunk le. Nem látunk mi bele az emberek lelkébe, csak látjuk mondjuk az arcukat, ruházatukat, már nagyon messze menő következtetés. Hallunk róluk valamit, még messzebb menő következtetések. Ez az embernek a nagy hibája, a bűneset utáni nagy hibája, hogy a szeme látása szerint ítél, és a füle hallása szerint bírásolik. Még egy próféta is beleesett ebbe a hibába, Sámuel, akiről azt olvassuk Sámuel első könyve 16. fejezetében, hogy azt a valakit akarta királlyá fölkenni, aki a legnagyobb daria volt Ísai családjában, és Isten azt mondta, hogy nem Sámuel, én nem ezt a nagy, meg nem a öcsét, meg nem az a legkisebbet, Dávidot választottam, mert én Isten vagyok, és nem ember. Az ember azt látja, amit a szeme lát, az Isten pedig a szívbe, a lélekbe lát. Itt van a mi nagy emberi problémánk, hogy gyorsan ítélkezünk, gyorsan vádaskodunk, gyorsan bírálunk, és az angyalok nem ilyenek. Az angyalok azért takarják be ezek a szeráfok a szemüket és az arcukat, mert nincs bennük személyválogatás. Ahova küldi őket az Isten, oda mennek.
Sokszor nekünk vannak nem szeretem emberek, hogy azokkal úgy nem is szeretünk találkozni, nem, hogy még beszélni, meg küzdeni értük, fáradozni értük. Az angyalokat, ahova küldi az Isten, hogy elmész most egy gyenge, elesett, egy szerencsétlen, vagy egy beteg, vagy egy éppen önmagát tönkretevő emberhez, mert ott kell a te követséged, ott kell a te küldött mi voltod. Keresztelő Jánost is például angyalnak nevezi a Biblia. Nem azért, mert angyal lett volna, hanem sokszor embereket is megtisztel ezzel a kifejezéssel a Biblia, hogy angyal, hogy Keresztelő Jánosról is azt halljuk, hogy ő küldött volt, ő követ volt, ő kiáltó szó volt a pusztában, és Keresztelő János minden rendű, rangú emberrel foglalkozott. Jöttek oda a római katonák, éppen úgy beszédbe legyetett velük, jöttek oda gazdag emberek, farizeusok, sadduceusok, jöttek kézművesek, parasztemberek. Josephus Flavius írja a Zsidók története című művébe, hogy az egész ország oda tódult, mert az emberben nem volt személyválogatás. Ez nem azt mondta, hogy a gazdagokkal foglalkozom, a szegényekkel, nem. Az angyalok olyan lények, akikben nincs személyválogatás, akik így tudnak Isten kezében jó eszközök lenni, és ezt fejezi ki a felső két szárny, hogy betakarja a szemüket és az arcukat, mert az angyalok nem a saját látásuk szerint ítélnek. Isten megbízza őket feladattal, és mennek, hogy végrehajtsák az Isten feladatát. És most jön a második pár szárny. Mert vajon mi annak a magyarázat, hogy az alsó két szárnypárral meg az egész testüket befedezik? Kedves hallgatók, itt van a másik nagy hibánk nekünk embereknek. Az első nagy hibánk, hogy személyválogatók vagyunk, és rögtön osztályozzuk az embereket, sőt, skatujába is helyezzük őket. És a másik nagy hibánk az az, hogy mi azért nagyon szeretünk szerepelni. Nagyon szeretünk úgy a középpontban lenni. Nagyon szeretjük azt, hogyha mi ránk szegeződik a figyelem. És a Biblia azt mondja, hogy az lehet csak igazi követ és küldött, aki nem magára hívja fel a figyelmet. Ez különben logikus. Mert ha én valakit képviselek, ha én valakinek a követe vagyok, hát akkor normális dolog az, hogy magamra hívom fel a figyelmet, nem őrá kellene fölhívni a figyelmet, aki engem küldött. Én amikor egyetemista voltam, akkor nagyon szerettem egy francia gondolkodót, aki zsidó származású volt, és Pirinszky Jánossal együtt fordítottuk a műveit, a Simone Weil. És ő megismerte a kereszténységet, látta, hogy a Biblia igazság, látta, hogy Jézus Krisztus megváltó, de mint zsidó származás ember soha nem lépett be egy keresztény felekezetbe sem, mert azt mondta, hogy a keresztényeknek az a legnagyobb hibájuk, hogy itt van az Isten, itt van a másik ember, ők meg a kettő közé odafurakodnak, így mondta, hogy ernyőt tartanak Isten és a másik ember közé. Azok az igazi követek és küldöttek, akik Istent úgy képviselik, hogy magukra egyáltalán nem hívják fel a figyelmet. És az angyalok ilyenek. Az angyalok Isten küldötte, Isten követei, az ő világrendjében, az ő gondviselésében segítkeznek. Tehát ők nem magukra akarják fölhívni a figyelmet. Ezért mondja az angyal, hogy ne térdelj el előttem, hát engem ne imádj el, ugyanolyan teremtmény vagyok, mint te. Nekem csak eszközi a jelentőségem, hogy fölnyitni a szemedet valamire, amiért az Isten küldött. Ugye Keresztelő János is milyen szépen mondta János Evangélium a harmadik fejezete szerint. Akkor azt mondták neki, hogy hát most mindenki Jézus után megy, te utána senki nem megy. És akkor azt mondta a Keresztelő János, hát éppen ezt akarta. Hát én nem azért jöttem, hogy magamra hívja föl a figyelmét az embereknek. Én Krisztus útkészítője vagyok. Neki növekednie kell, nekem a lábszállam. Hát éppen ezt akartam. Én csak a vőlegény barátja vagyok. A vőlegény eljött, ő a vőlegény, Krisztus a vőlegény, eljött az ő egyházához, a mennyasszonyához. Hát az én örömem mind már betelt. Hát én persze, hát én nem is akartam Isten és köztetek állni, én őrá akartam fölhívni a figyelmet. Kedves hallgatók, valamire való emberek ezt mindig tudták a történelemben. Ezt még a buddhisták is tudták, meg a hinduk is. Tudom, nagyon sokan kérdezték, meg ma is kérdik, milyen vallású tetszik lenni. Szatmár megyében volt egy esetem, hogy ott egy nagy férfi ember fölállt, tessék megmondani, mondta az előadása, tessék már megmondani, milyen felekezethez tartozik. És akkor ott meggondolatlanul azt mondtam, nézze, hát ezt még a hinduk is tudják, mert van egy hindu mondás, hogy ha az ujja holdra mutat, ne az ujjat nézzük, hanem a holdat. Ja, maga hindu akkor. Mondom, ha akarja hallani, nem vagyok hindu, de mondom, a hinduk is tudják, mondom, hogy ha az új a holdra mutat,
különben így van a hindu mondás, csak ezt nem akartam mondani, hogy bolond ember az. Ezt nem akartam mondani, hogy bolond ember az. Az új a holdra mutat, bolond ember az, aki az újat nézi, és nem a hold. Hát én azért mutatok a holdra, hogy tessenek a holddal foglalkozni, ne az én ujjammal. Csodálatosak az angyalok, és az angyaloktól meg lehet tanulni azt, amit Keresztelő János is megtanult, hogy neki az Istennek növekednie kell, nekem alább szállna. És mi a harmadik szárnypár? Most már levonhatjuk a következtetés. Ki az eredményes ember itt a Földön? Ki a sikeres ember? A szó igaz értelmében, most nem a világ értelme, ki tud jobban csalni, lopni, hazudni, a világ azt nevezi sikeresnek. A Biblia kit nevez sikeres embernek? Aki nem személyválogató, és aki nem magára hívja fel a figyelmet. Elég ez a két mondat? Lehet ezen gondolkodni egy egész élete, meg lehet ennek tükrébe beállítani az életünket, meg cselekedeteinket, hogy aki nem személyválogató, és aki nem magára hívja fel, annak talán lehet hinni. De ne neki higgyünk, hanem hogyha valóban olyan valakire mutat, akinek a szava hitelre képes, akinek a személye megbecsülésre való. Hát ez az Isten, ők Isten követei, ők Isten küldöttei. Szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni önöknek egy verset, mert még a példabeszédek könyve is sokat foglalkozik az angyalokkal, pedig a példabeszédek könyvének mondjuk nem tárgya az angyalok. Példabeszédek könyvének tárgya, hogy az emberi élethelyzetek, az emberi szorgalom, munka, család, nevelés, stb. Példabeszélek könyve 25. fejezetében a 13. vers a következőképp hangzik. Tessenek nagyon figyelme, érdekes vers, Példabeszélek 25-13. Mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ, vagyis az angyal, olyan a hű angyal azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Még egyszer mondom. Mint a havas hideg az aratásnak idején. Olyan a hű követ, vagyis angyal, azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Hát most is a meleg van, mint az aratásnak idején. És talán jó, ezért most jó a terem nekem, hogy egy Biblia vers megértéséhez talán hozzásegített. Amikor csorog rólunk a veríték, amikor régen az emberek kézzel arattak, marokkot szedtek, és az egy-két hónapig nagyon kemény munka volt. Milyen jó volt akkor a hideg? Csak hát a havas hideg nem szokott jönni aratásnak idején, ugye? Aratásnak idején állunk a június, július, augusztus, akkor hó nem szokott lenni. De akkor az ember mit nem adna egy kis jégér és egy hóér? És miért mondja ezt a Biblia vers? Azt mondja, az emberi világban nagyon kevés a jó követ, nagyon kevés a jó küldött. Nagyon kevés az ember, aki fölfog valamit, és azt képvisel, amit fölfogott. Nem ad hozzá, nem veszel belőle, nem hajlítja erre jobbra és balra, mint havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Az Isten lelkét megvidámítják az angyalok, mert ők nem tesznek hozzá, nem vesznek el belőle, nem személyválogatók, nem magukra hívják fel a figyelmet. Pontosan végre lehet hajtani valamit úgy is, hogy nem szolgaian csináljuk meg. Mert én elmondtam ezt az igét már sok helyen, és akkor azt kaptam, hogy ja, hát akik szolgai módon valamit megcsinálnak, arról azt mondja, nem így van. Nem így van. Ha valaki pontosan, tökéletesen megcsinál valamit, amit elsajátított, vagy amit ő hallott, azelőtt a legnagyobb, legmélyebb főhajtása kötelező. Az emberek sokszor egyénieskednek. Az emberek sokszor megértenek valamit, de nem pontosan azt mondják el. Ugye Karintiáról humoreszket írt, ugye, hogy nem pontosan fordítják a verset, aztán 5-6 fordítás után már rá se lehet ismerni az eredetire. Mondok valakinek valamit, hogyha nem írom le neki, akkor olyat tesz hozzá, meg olyat veszel belőle, hogy már a harmadik, negyedik csatornán már olyat hallok, hogy a hajam száll az égnek. Hát én nem ezt üzentem. Ugye ismerős dolog. Nagyon ismerős dolog. Az igazi követség az, hogy nem szégyen a pontosság, nem szégyen az engedelmesség, nem szégyen a ragaszkodás ahhoz, ami Istentől jön. És az angyaloknak itt nagyon nagy feladatuk van. A Biblia szerint angyalok segítettek megérteni embereknek dolgokat,
Például azért jelennek meg angyalok álmokban, látomásokban, Dániel könyvében, Ezékiel könyvében. Magában a Jelenések könyvében is sokszor olvassuk, hogy János apostol odamegy, és azt mondja, hogy a hét pohár kitöltő, hét csapás angyala közül egyikhez odament, és hát mondjad meg, segítsél, mert nem értem ezeket a látomásokat. És az angyal ezt mondja, hogy amit te most láttál, az ez és ez és ez és ez, és vezeti tovább, és pontosan visszaadja a látomást és a látomásnak az értelmét is. Az angyaloknak a feladata tehát a megértetés, az angyalok feladata a gondviselés, tehát az, hogy segíteni az életben veszélyektől megóvni. Így beszél Jézus Máté evangélium a 18. fejezetében őrző angyalokról, ez bibliai kifejezés. Sajnos később ezt elsekélyesítették és elsziruposították, de az őrző angyal annyit jelent, hogy a Biblia szerint minden egyes embernek van őrző angyala, vagyis Isten rendel melléje angyalt, hogyan is mondja a 91. Zsoltár, hogy ő az angyalainak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, hogyha az úton jársz. Az életben már sokszor érhettek volna bennünket balesetek, talán halálos veszedelemben is voltunk, talán már ott is maradtunk volna. Én legalább 2-3 ilyen esetet őrzök az életemből, amikor pontosan tudom, hogy nem láttam, de valaki úgy segített, hogy szinte a fizikai jelenlétét lehetett érezni. Például, amikor a Király utcában tolom az elsőszülött gyermekemet, és akkor ugye még a nagy magyar versenyautók, a ladák voltak, és kicsap egy lada, egy sarkor, és odavág, ahol én tolom szép nyugodtan át a gyermekemet. És máig se tudom megmagyarázni, hogy mi volt az, vagy ki volt az, aki minden fizikai számítással ellentétben, hogy ez felülmúl, olyan gyorsan ott vagyok a járdán, mint hogyha valaki ilyen lökhajtásos sebességgel áttolt volna, és mögöttem pár centivel suhan el az a jármű, ami egyébként hát elüthetett volna. Nem akarok erről önöknek meséket mondani, mert tudom, hogy akik ebben nem annyira hisznek, vagy a Bibliát még nem ismerik, talán mesének gondolják, de a gondviselésre azért hadd mondjak el egyetlen egy történetet, amit egyszer egy idős asszony mondott el, aki azt mondta, hogy ő hitre jutott idős korában, de a férje nem jutott hitre, és ők falun éltek, és abban a faluban nagyon elterjedt volt az ivás, és a férje minden este a kocsmából részegen jött haza. És hogy ő hitre jutott, ő Bibliát olvasott, a férjének ez olaj volt a tűzre, és egy idő után kezdte beígérni a feleségének, hogy ha hazajövök és alva talállak, agyonütlek. Most tessenek meggondolni, hogy milyen jövő ez. Meg hogy lehet így élni? Szegény asszony először, hát nagyon félt. Nem akart elaludni. Tartotta magát az ágy, hogy megjön a férj, egy pár szót váltsunk ki, mégis feküdjön le, elalszunk, akkor túlélem ezt az éjszakát. De aztán volt olyan eset, hogy elaludt, és reggel döbbent rá, hogy még élek. És akkor elkezdett ő ezért imádkozni, hogy ő benne ne legyen ilyen félsz, ne legyen ilyen aggodalom, ne legyen ilyen teher. És akkor az Isten megmutatott neki valakit. Amikor több hétig már ezért komolyan imádkozott, oda nézett a függöny felé, és látta, hogy a függöny meglebben, és a függöny mögött egy hatalmas nagy alakot látott, csak úgy körvonalaiban. Biblia azt mondja, hogy mi emberek is nagyobbak voltunk, ahogy kikerültünk Isten kezéből. Óriások jártak a földön, mondja a Biblia legelső fejezetei közül a 6. fejezet. Tehát mi emberek is nagyobbak voltunk, azért az emberek életkora is lecsökkent azóta, testi erőnk is lecsökkent, de az angyalok hatalmas termetőek. Mondja is róluk a Biblia, hogy ők hatalmas termetőek. És az asszony, mivel ismerte a Bibliát, nem megijedt ettől, hogy ott van valaki a függöny mögött. Ő pontosan tudta, hogy ez nem ember, aki ott van. És nem, hogy nem megijedt, hanem olyan nyugalom szállta meg, hogy az Isten megmutatta neki. Mondom, az angyalok tudnak láthatatlanokká válni. Addig is láthatatlanul ott volt az Isten angyala, vagy az Istennek angyalai. De most az Isten egy pillanatra megmutatta neki, hogy nyugodtan aludjál el, nyugodtan feküdjél el, nem fog agyonütni a férjet. Mert van valaki, aki beváltja az ígéretemet, hogy én az angyalainak parancsoltam felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Szóval vannak ilyen történetek a Biblián kívül is, de a Bibliában meg aztán tel is teli találunk ilyen történeteket. Hát talán a legszebb történetet Királyok 2. könyve 5. fejezetében olvassuk, amiről én egy külön, amikor gyerekeknek megírtam egy ilyen olvasókönyvet, egy külön fejezetet is írtam, hogy olvassák a gyerekek az Ószövetséget is, hogy Elizeus próféta és Géházi esete, hogy egy városban vannak, és
és hát a várost körülveszi az ellenség, mert megtudják, hogy a próféta is ott tartózkodik, és a prófétát vádolják azzal, hogy megjelenti az ellenséget, csapatmozgásokat, és azért nem tudják a zsidókat legyőzni, mert a próféta mindig megmondja a királyoknak, hogy hova vonultasson fel nagyobb hadtestet, és végre most ezt a Samária nevű város körbefogja az ellenség, reggel fölkel a szolga Géház, és azt mondja, hogy jaj, uram, elvesztünk, hát az ellenség ostromgyűrűt font a város köré, itt mit csinálunk, biztos ránk fenik a fogukat, biztos, hogy elveszünk. És akkor ott Elizeus próféta imádkozik Istenhez, mint hogy az asszony is imádkozott, és azt mondja a próféta, hogy uram, nyisd meg a szolgám szemét. Nyisd meg a szolgám szemét. Nem lát a szolgám. Isten megnyitja a szolga szemét, a szolga látja, hogy itt van az ellenség, de az ellenség mögött a várost övező dombokon a tüzes lovagok, tehát angyalseregek vonulnak fel. De csak egy pillanatra, kis időre látja, hogy igen, az ellenség, itt van, nyomasztó a helyzet, de ott vannak az angyalseregek is, hogy mondja majd Elizeus neki, többen vannak velünk, mint ellenünk. Nagy mondat a Bibliában. Érdemes megjegyezni. Az életben sokszor vagyunk úgy, hogy emberek ránk támadnak, vagy nyomasztók a körülmények, vagy nehéz a helyzetünk. Érdemes visszaidézni ezt a mondatot. Többen vannak velünk, mint ellenünk. Aztán utána jönnek a csapatok, hogy elfogják a prófétát, és akkor Elizeus meg másért imádkozik. Most nem a szolgájáért, hogy nyissa meg Isten a szemét, hanem imádkozik az ellenségért, hogy az ő szemük viszont lelki értelemben csukva maradjon, hogy ne ismerjék fel őt. Imádkozik a próféta azért, hogy ne lássanak, már nem fizikailag ne lássanak, hogy ne tudatosítsák, pedig jönnek már a házához, körbefogják a házát, biztos mindenki megmondta, hogy itt lakik a próféta, bejönnek és kérdik, hogy hol van Elizeus próféta. Önök mit válaszoltak volna egy ilyen helyzetben? Csodálatos a bibliai történet minden ízében. Elizeus nem mondja azt, hogy én vagyok. Azt mondaná, hogy én vagyok, vége, egy pillanat alatt. De nem is hazudik, nem azt mondja, hogy nem én vagyok. Ez hazugság. Az Isten meg tud védeni embereket hazugság nélkül is. Csodálatos szavak jönnek a próféta ajkára. Azt mondta Elizeus az ellenséget csapatoknak, gyertek, kövessetek engem, és majd megmutatom nektek azt, akit kerestek. Gyertek, kövessetek engem, és majd megmutatom nektek azt, akit kerestek. És Isten meghallgatta a próféta imáját, ezek a katonák követik Elizeust, a városból megy be az ország fővárosába, ez több mint 20 kilométeres út, hegyi hágókon minden, egy pillanatig nem jut eszükbe, hogy megkérdezzék, hogy ki a próféta, követik ők, mert a bizonyossággal mondta, hogy gyertek, kövessetek engem, majd megmutatom azt, akit kerestek. És bevezeti őket az ország fővárosába, ezt a portyázó csapatot. A királynak a fővárosából tele van ugye csapatokkal, tehát tulajdonképpen bevezeti ezt a szíriai portyázó csapatot a legerősebb hadtestüknek a kellős közepébe, és ezek látják, hogy elvesztek. És a király is mondja, hogy na most levágjam ezeket a gonosz embereket. Azt mondja, dehogy vágd, hát nem azért hívtam őket ide. Én azt mondtam nekik, hogy elvezetlek titeket oda, akit kerestek. Ültesd le őket, az ellenséges erőket, vendégeld meg őket, adjál nekik bőven ételt és italt, mert én senkinek nem vagyok ellensége, és a mi népünk se senkinek nem ellensége. Elvezetlek titeket oda, akit kerestek. Kedves hallgatók, az emberi világban nagyon gyakori az embereknek a félreismerése. Sokszor bennünket is félreismernek. Nem szabad megmondanunk a származásunkat, vallásunkat, dehogy mondjuk meg. Nem jó megmondani. Először ismerjenek meg bennünket, aztán utána majd lehet, hogy egészen más lesz a véleményünk a származásról is, meg a vallásról, meg a felekezetről is. És amikor látják ezek az elképes szíriaik, hogy bejöttek az ellenség karmaiba, és előttük asztalokat terítenek, meg leültetik őket, és szeretettel vendégül látják őket, akkor úgy megszégyenülnek, hogy utána egy ideig eszük ágában is betörni az országba. Elizeus imádkozott, hogy az angyalokat lássa meg Géházi,
utána imádkozott, hogy az angyalok segítsenek neki abban, hogy ne fedezzék fel őt, és egy szó pisszenés ne hangozzék el 20 kilométer alatt, hogy hol is van ez a próféta, minek gyaloglunk már annyit, kihez vezetsz te, akit keresünk. Az angyalok csodálatosan bemutatják azt, hogy milyen Istennél a gondviselés, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Az angyalok megértetnek, az angyalok segítenek az Isten gondviselésében, az élet sok ezer helyzetében az angyaloknak köszönhetjük az életünket, de az angyalok ezzel nem tolakodnak elő. Nem nyújtják be a számlát, hogy mennyiért segítettek. Nem figyelmeztetnek arra, hogy micsoda életveszélyben voltak ők is, nem. Természetesen megteszik személyválogatás nélkül, magukra soha föl nem hívva a figyelmet. Szóval, hogyha ezen úgy elgondolkozzunk, valami csodálatos az angyali világ. Sokat gondolkoztam én ezen, de az angyalokról való gondolkodásomban a nagy forradalmat a Jelenések könyve 12. fejezetének egy verse értette meg. Mert az angyalok egy harmadik dolgot is csinálnak, azon kívül, hogy megértetnek dolgokat, azon kívül, hogy gondunkat viselik és oltalmaznak bennünket. Hadd olvassam fel a Jelenések könyve 12. fejezetében a 10. verset, amelyben az angyalok megszólalnak a mennyben, egyébként a Jelenések könyve tele van ilyen angyal megszólalásokkal, hogy mit mondanak az angyalok, és amikor Jézus meghozta az áldozatát a Golgotán, akkor az angyalok a következőt mondták. És ez engem nagyon mélyen érintett. Szeretném, ha el tudnám önöknek mondani, hogy miért. Jelenések 12:10. Egyébként Johann Sebastian Bach az egyik legnagyobb zeneművét írt erről az egyetlen egy versről, Jelenések 12:10. Most lett meg az üdvösség és az erő, és ez a következőképp hangzik. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. Nagyon egyszerű Biblia vers, és sokszor olvastam, és néhány dolgot észrevettem belőle, és futottam tovább. De körülbelül 10-13 évvel ezelőtt, hogy olvasgattam egyszer ezt, hogy Johann Sebastian Bach zenéje is a fülembe csengett, és mondom, miről is van itt szó? Mit? Most lett meg az üdvösség és az erő. Jézus meghozta az áldozatát. Bebizonyosodott, hogy a rossz nem szükségszerű. Jézus inkább meghalt, mint hogy egy rossz dolgot elkövetett volna. Az angyalok mérhetetlenül újjongtak, hogy most Jézus megmutatta, hogy mi emberek is követjük őt ebben, követhetjük őt ebben, nem kell nekünk rosszat tennünk, nem szükségszerű a rossz. Van erő, ami rendelkezésünk rá, hogy le tudjuk győzni a rosszat, még azon az áron is, hogy talán ha az életünket elveszítjük is, de rosszat nem teszünk. Most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. Igen, de most figyeltem fel valamire. Mit mondanak az angyalok? Ami atyánk fiainak vádolója levettetett. És itt két dolog ütötte meg a szívemet. Az egyik, az angyalok bennünket atyafinak neveznek. Ez igaz, mert ők is teremtmények. Ezzel kezdtem az előadást. Ugyanolyan teremtményei az Istennek, mint mi. De megkérdezem önöktől, hogy az angyalok, ahogy lenéznek erre az emberi világra, hogy ez olyan jó származás, hogyha minket atyafinak neveznek. Erről úgy felemelt fejjel úgy, hogy azt mondják, hát hova süllyedtünk mi emberek? És ők mégis atyafinak neveznek bennünket. Én láttam már olyan esetet, amikor valaki nem akarta vállalni a másikat, mert olyan volt. Mert azt tette, azt mondta, és eloldalgott onnan, mintha nem is lenne a családtagja, vagy szégyelte. Az első dolog, ami nagyon szíven ütött át, hogy az angyalok nem szégyelnek bennünket. Pedig szégyelhetnének. Mert mi emberek hova jutottunk? Hova jutottunk egy másik teremtményrendhez, az el nem bukott angyalokhoz képest? Miféle süllyedő hajón vagyunk mi, miféle mélységekbe kaptatunk mi, és nem is fölfelé általában, annyi ember lefelé. És ezek azt mondják, hogy az atyánk fiai. A második dolog, ami nagyon szíven ütött. Azt mondják, hogy ami atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt, ekkor értettem meg, hogy az angyalok előtt mi a legelviselhetetlenebb dolog? A vádolás.
amiben mi napról napra belecsúszunk. Vádolni a másikat. Nem én vagyok a hibás. Ő olyan, amilyen. Az emberi életben az egy legszörnyűbb dolog a vádolás. Ki adja a vádolás lelkületét? Aki belebíz minket a kísértésekbe, és utána vádol bennünket. Ez Sátánnak az óriási találmánya. Belevinni a rosszba az embert, és utána vádolni, hogy na milyen vagy. Nem megdicsérni, hogy most azt tetted, amit én sugaltam, hanem a kísértés után vádolni az embert, mert Sátán nagyon jól tudja, hogy a vádolásnak iszonyú lelki ereje van. Tessen csak visszaemlékezni, amikor bennünket vádolnak, akár igaz módon, akár nem igaz módon, az nagyon rosszul esik. Az önvád például milyen borzalmas dolog. Az angyalok előtt a vád és az önvád elviselhetetlen, kibírhatatlan. Az angyalok ezért éreznek velünk együtt, mert azt mondják, hogy hát borzalmas, nem elég, hogy beleviszi őket a rosszba, utána még vádolja őket, hogy összeomoljanak, és utána még Isten teszi felelőssé, hogy ilyen az élet. És akkor megértettem, hogy az angyalok miért tiszta lények. És miben áll az, hogy ők ilyen tiszta lények. És akkor megértettem azt is, amit azután az embernek gyakorolni kell, hogy mi az emberi jóság. Szóval a mai előadást is így hirdette meg a ház, hogy az angyalok és az emberi jóság. Hát most hadd válaszoljak erre. Ki a jó ember? Aki sok emberen segít, sok alamizsnát osztogat. Az altruista, a másokon, a szegényeken, a elesetteken segítő. A Biblia azt mondja, nem föltétlenül. Azt mondja, Pál a szeretett himnuszában, vannak olyanok, akik szétosztogatják a vagyonukat is. Tűzre teszik a testüket, de szeretet még sincs bennük. Ki a jó ember? Nem az a jó ember, aki látványos jó dolgokat csinál. Nem az a jó ember, hogy mondta Jézus, hogy kürtöltet maga előtt, hogy ide figyeljetek emberek, látjátok már megint mennyit adtam, meg ki mindenkin segítek. Nem ez a jó ember. A jó embert föl lehet ismerni arról, hogy a jelenléte, a megjelenése, a soha nem vádoló. Az megértő, segítő, nem vádol. A jó ember az, amit az angyalokról is látunk, hogy az angyaloknak elviselhetetlen a vádolás. Egyébként Sátán, a héber szót görögre így fordították le, diabolosz. Ez annyit jelent, hogy vádoló. Sátának két neve van. Az ellenség, mint Isten és Isten törvényének ellensége, és a diabolosz, a vádoló, hogy az embereket beleviszi a rosszba, és utána nem megdicsér bennünket, hogy na most milyen jó, hogy ezt a rozót nem, akkor azt mondja, na milyen rongy ember vagy, hogy ezt csináltad, na milyen gonosz ember vagy, hogy most megint ezt mondtad. Hát ez a vádolás, ez nagyon sok embert összeroppant, mert hogy szegény Juhász Gyula mondta, aki öngyilkos lett, hogy minden ellen lehet vélekezni, csak az önvád ellen nem. Amiben az az igazság, hogy az önvád ellen valóban a legnehezebb a védekezés, mert ha más vádol, akkor még van egy bizonyos mozgástér, de hogyha az ember önmagát vádolja, marcangolja és gyötri, és akkor jön a depresszió, meg jön más, és ugye a mai ember, akiben olyan sok minden belső bonyodalom és gyötrelem van, ugye ezzel nagyon nehéz védekezni, ebbe igaza van. János apostol első levele beszél arról, hogy hogyan lehet legyőzni ezt. Csak is úgy, hogy az Isten nagyobb a mi szívünknél. Csak is úgy, hogy belekapaszkodunk abba, hogy az Isten adott nekünk megváltót. Jézus nincs olyan bűn, amiért meg nem halt volna. Jézus maga mondta azt, hogy még az embergyilkosoknak is, még aki az emberfia ellen szól is, még azoknak is megbocsátatik. Egy embernek nem tud az Isten megbocsátani. A lélek ellen vétkezőknek. Mi a lélek ellen vétkező? A Szentlélek segít bennünket az igazi felismerésekre, és ha bennem van igazi felismerés, és mégsem aszerint élek, és nem ahhoz kérem az Isten segítségét, szóval, hogyha magam igaz felismerését meghazudtolom, hát akkor az Isten hogy segítsen rajta? Az Isten úgy akar segíteni, hogy felismerted dolgokat, segíteni akar, hogy elfogadjunk segítséget, és akkor ki lehet emelkedni a legnagyobb mélységekből is, de hogyha az ember ezt nem akarja, ha saját magunk által felismer dolgokat meghazudtoljuk, hát ez ellen valóban nincs gyógyszer. Kedves hallgatók, amikor ezt a Jelenések könyve 12. fejezet 10. versét úgy megértettem, és úgy hálás is voltam, hogy egy nagy zeneszerző ezt így feldolgozta,
akkor úgy elgondoltam, hogy tényleg az ember életet mit teszi tönkre? Az, hogy az emberek vádaskodnak. Mert elég nekünk a rossz, a bűn, a vétek, a nyomorúság, de utána még egy nagy porciót rátenni, és még azt is elszenvedni, hogy állandóan halljuk, hogy ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy, és ez, tehát ez igazságtalan, mert lehet, hogy én már nagyon küzdök, már régóta küzdök, hogy ne ilyen legyek. És akkor valaki rám süti a pecsétet, hogy de ilyen vagy. Ez olyan, mint az élve a földbe döngölés. Ez borzalmas dolog. És az angyalok előtt ez elviselhetetlen. Azt mondják, hogy végre sátán kizáratott a mennyből. Az atyánk fiainak vádolója levettetett. Ugye a Bibliának egyik tanítása, hogy sátának bejárása volt a mennybe. Jobb könyvében is látjuk, hogy mennyire bejárása volt a mennybe. De Jézus golgotai áldozata után végleg kizárult a mennyből. Miután Jézus meghozta az áldozatát, mindenki előtt világossá vált, hogy nem sátánnak van igaza, nem az önzésnek, nem a gonoszságnak, ami pedig ekkora kényszerekkel és erővel küzd, hogy az emberek elfogadják, hogy legyél csak durva, legyél kegyetlen, neked több jár, mint amit megadsz a másik embernek, és ez olyan sok ember elfogadja, de ennek a logikának, ennek az okfejtésnek a fejére döntő csapást mért Jézus. És azóta sátán ki van zárva a mennyből. Befejezésül néhány névvel nevezett angyal névről hadd emlékezzem meg. Első sátán. Őróla nem beszélek, mert ő külön előadást igényelne. Az egyik angyal név, akit ismerünk, nyilván eredetileg ő nem sátán volt, akkor kapta a sátán nevet, amikor szembefordult Isten, mikor? A földünk teremtés előtt. Akkor pontosan mikor? Nem tudjuk. Azelőtt nem ez volt a neve, de mivel szembefordult az Istennel, ezért a héber sátán és ellenség nevet kapta. Második angyal név Gábriel. Gábrielről azt látjuk, hogy mintha, sőt nagyon is valószínűleg mondhatjuk, hogy nem is csak mintha, hogy ez valóság, mintha ő állt volna sátán helyébe, miután sátán megszűnt az angyal seregek vezetője lenni, mert Gábriel az, aki megjelenik Dániel prófétának, Gábriel az, aki megjelenik Máriának, amikor hírul adja Jézusnak a fogantatását. Tehát úgy tűnik, mintha Gábriel lenne az angyalseregek fejedelme. Egy rövid zárójel elejéig és egy kis mutatvány elejéig, amikor a Biblia azt mondja, hogy úr és fejedelem, természetesen ne eredetesre gondolni, ezt ugye már mutattam talán. Ha a Biblia azt mondja, hogy úr, király, fejedelem, ezt ne földi értelemben így gondoljuk el, hanem így. Ez döntő különbség. A Jézus maga mondta Lukács 22. fejezetében, hogy a földön a királyok uralkodnak az alattvalóikon, és még jótevőknek is hivattatják magukat, ami ugye nagy hazugság, mert dehogy jótevők. Aki fönt van, az mindig leigázni akarja az, aki lejjebb van. A világon a piramis az Úr. Isten világrendjében viszont nem ez az Úr. Isten maga nem ilyen Úr. Isten ilyen Úr. Tessen kell olvasni a 113. Zsoltárt, abban azt mondja, kicsoda hasonló a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, aki magát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akik elfogadják a segítségét, hogy fölemelhesse az embereket. Isten olyan értelemben Úr, hogy mindenkihez utat akar találni, mindenkinek a szolgája. Aki mindenki szolgája, az Isten világrendjében az az Úr. Az angyalok is így, és az angyal fejedelmet, Gábrielt is így gondoljuk el. Gábriel nem így Úr. Nem az, hogy Gábriel mond valamit, és minden angyal akkor összerezzen. Gábriel az angyalok közül az első, aki a döntő szolgálatokban részt vesz. Mint hogy az Isten világrendjében mindig az az első vagy legnagyobb, aki szereti a másikat. Mit jelent szeretni a másikat? A másik javát akarni. Hogyan akarom a másik javát? Hogy tudok neki szolgálni, tudok neki rendelkezésre állni, segíteni ebben vagy abban a dologban. Tehát ugye Vörös Sándor erről szép kis verset írt, hogy valaha én is úr akartam lenni, ó, bár csak jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Így lehet mutogatni, mint a zenetanárok, ugye, amikor mutatják. Ugye? Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár csak jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Ez a világ problémája, hogy mindenki úr akar lenni, mindenki magára gondol elsősorban, pedig az embert az Isten nem azért teremtett, hogy mindig magunk körül forogjon az eszünk,
hanem az Isten arra teremtett bennünket, hogy másokat szolgálva tudjuk magunkat is igazán boldoggá tenni. Aki másokat felüdít, az maga is felüdül, hogy mondja a példaveszély könyve. Sátán Gábriel Mihály, legnagyobb félreértések egyike. Ötször fordul elő a Bibliában ez a szó, hogy Mihály. Tulajdonképpen azért rossz a fordítás, mert nem szabadott volna így lefordítani, hogy Mihály. Eredetiben így szól, Mikáél. A Mikáél kifejezést le lehet fordítani magyarra, így hangzik, ki olyan, mint Isten. Ez a szó, hogy Mikáél, lefordítandó, ugye, mint a sátán is lefordítandó az ellenség, Gabriel is lefordítata az annyit, hogy Isten erős teremtménye, Gabriel, ugyancsak az Isten szóval benne. A Mikáél,

és nem mert arra károsztató ítéletet mondani, hanem azt mondta, majd orgáljon meg téged az Úr, te sátán. Mi az, hogy Mózes teste felett vetekedni? Mózes a Biblia szerint föltámadt. Ritka kivételként, mert Mózes meghalt, és aki meghal, az nyugszik a föld porában. Az ítélet napig Jézus második eljöveteléig. De Mózessel Isten kivételtett, Mózesnek visszaadta az életét, és ezért láthatjuk Jézus élettörténetében azt, hogy amikor Jézus felmegy a megdicsőlés hegyére, ott Illés is megjelenik neki, aki meg se halt, hanem tűzes szekérrel a mennybe ragadtatott, és Mózes is megjelenik neki. És amikor mi azt megtudjuk, hogy Mózes megjelent Jézusnak, akkor föltesszük a kérdést, hogy ki támasztotta föl? A Júdás levele válaszol erre, és egyedül a Júdás levele. Hogy Miká él a Mózes teste felett vitatkozott sátánnal. Tudnék, sátán azt mondta, hogy Mózes az enyém, Mózes gyilkolt, sok rossz dolgot tett az életben, enyém, maradjon örökre a földporában. Mikáél azonban azt mondta, én ő érte is meghaltam, én mindenkiért meghaltam, ő nem fog a földporában maradni. Én téged nem kárhoztatlak, majd az Isten, az Atya megítél, de Mózesnek visszaadom az életet. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy Mihály az angyal név, akkor tessék nekem mutatni egy példát a Bibliából, hogy angyalok visszaadhatják az életet. Angyalok soha nem adhatják vissza az életet. Teremtmények. Visszaadni az életet csak Isten képes. Ebből is lehet látni, hogy a Mikáél ugyanolyan jelképes név, mint az Immanuel. Csak az Immanuelt Ézsaiás proféta olyan összefüggésben használja, hogy velünk az Isten. És kire mutat rá, hogy velünk lesz az Isten? Krisztusra. És a Mikáél kire mutat rá, aki majd visszaadja az embereknek az életét? Krisztusra. De vizsgáljuk meg a többi Biblia verset. Dániel könyve 12.1. Dániel 12.1 azt mondja, hogy a történelem végén majd felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. És akkor nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Ki az, aki föl fog kelni a történelem végén? Ki az, aki nem tűri már tovább ezt a sok gonoszságot? Ki az, aki áll értünk, aki közben jár ember és Isten között? Ki ez a Mikáél? Megint csak Krisztus jelképes szolgálata, a közben járó szolgálat, és a második eljövetelre a mennyből eljövő Jézus Krisztus. Vagy Jelenések könyve 12. fejezete, és lő nagy viaskodás a mennyben, Mikáél és az ő angyalai, és Sátán és az ő angyalai viaskodtak, de nem vettek rajta diadalmat. Ki az, aki viaskodott Sátánnal, hogy forduljon vissza a lázadás útjáról? Ki az, aki próbálta őt meggyőzni, hogy az útja terméketlen és a pusztuláshoz vezet? Mihály és az ő angyalai. Sátán és az ő angyalai. Jézust a Biblia máshol nevezi angyalseregek fejedelmének, és maga Jézus is nevezte magát például Pilátus előtt, sőt nevezte magát már a Getsemáné kertben is, amikor azt mondta, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Péter, tedd vissza a hüvelyébe kardodat. Vagy úgy gondolod, hogy az én atyám ne küldene légiónyi angyalt, hogy segítsen nekem? Hogy Pilátus előtt is mondta Jézus, hogy hát én szólhatnék angyaloknak, és akkor nem adatnám át a zsidóknak megkötözésre és felfeszítésre. Jézus az angyalseregek fejedelme. Gábriel az angyalseregek vezére, és az egész angyalseregeket, aki mozgósítja maga Jézus, azért mondja Jézust Mikáélnek jelképesen a Biblia, mert ő az, aki tud feltámasztani. Ő az, aki megmutatja azt, hogy ki a valódi Isten, mert ne felejtsük el, kedves hallgatók, hogy Jézus a világistenének kit nevezett. Jézus a világistenének, akinek ma hódol az emberiség, régen is, de ma még inkább, az önzésnek az urát nevezte. Azt mondja, jön a világ fejedelme, de én bennem nincs semmilyen. A világ fejedelme az önzés ura, Sátán. Jézus azt mondta, ő a világ fejedelme. Mi tettük? Mi emberek tettük fejedelemmé? Mi engedtük be ebbe a világba? Jézus azonban az életét adta azért, hogyha az életben mi megváltozunk és Krisztust követjük, akkor felszabadulunk a világ fejedelmének rabsága alól, és akkor számíthatunk az igaz angyalok segítségére is. Kedves hallgatók, egy órában ennyi fér bele. Én megköszönöm az önök figyelmét.

0: Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy elgondolkodtatok-e azon, amit itt Máté evangélium a 22. fejezete tartalmaz. Jézust egy alkalommal megkeresték azok a farizeusok, akik hát különleges eszmei elképzelésekkel mulatták az időt, és többek között a Talmudbeli írások egyike másik arról tesz tanúbizonyságot, hogy ilyen teljesen élettől elrugaszkodott elképzelésekkel is foglalkoztak, hogy egy tűfokán hány angyal fér el, és efféle különleges elképzelésekkel. Jézust egy alkalommal megkísértve azt a kérdést vetették fel, hogy melyik a nagy parancsolat. Volt Jeruzsálemben két iskola, Hillél és Sammá iskolája, ezek a későbbiekben is éreztették a hatásukat, de ugye tudunk Gamálielről, akihez szintén egy tanulói kör csatlakozott. Ezek azzal foglalkoztak, hogy vajon hogyan lehet különbséget tenni a parancsolatok között, és hogyha különbséget teszünk, akkor melyik tekinthető a nagy parancsolatnak, és miután sokféle vélemény élt ezzel összefüggésben a tudatukban, úgy gondolták, hogy egy jó kis teológiai vita kerekedhet abból, hogyha Jézust megkérdezik, és tőle is megpróbálják megtudni, hogy melyik a nagy parancsolat. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonló, ez szeresd fel a barátodat, mint önmagad. Annak idején, amikor iskolába jártam, akkor volt a társadalomban, egyházi berkekben egy olyan szokás, amelyik a második törvénytáblára óriási hangsúlyt helyezett, miközben az elsőt nem vette igazán komolyan, azt elhanyagolható területnek tekintette. A szociális háló fejlesztéséről volt szó, hogy mit lehet tenni a másik emberért, stb. Különben önmagában nagyon szép és nemes dolog, csak a két kőtáblát ilyen élesen elválasztani egymástól rendkívül egészségtelen, hiszen az Istenhez való viszonyulásunkból fakad az, hogy hogyan közeledünk a másik emberhez, és hát a saját tapasztalatomból kiindulva is elmondhatom, hogy az embernek van valamilyen alapvető elemi tartózkodásra való készsége, hogy ezzel az első parancsolattal behatóan foglalkozzon. Mi adventisták beírjuk azzal, hogy a szombat parancsa is ott van az első kőtáblán, ezt mi komolyan vesszük, ezt hétről hétre megünnepeljük, de hogy az Isten szeretni kell, hát ezzel olyan túlzottan nem foglalkozunk. Számomra elgondolkodtató az, amit ez a parancsolat a maga megfogalmazásában tükröz, mert azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Mint hogyha azt mondaná, hogy kihagyás nélkül, visszatartás nélkül egész lényeddel fordulj az Isten felé, és mindazt a szeretetet, amit az Isten szeretete ébresztett benned, azt kihagyás és visszatartás nélkül tükrözd vissza az Istenre. Azért kelt ez visszás érzéseket, mert az ember úgy gondolkodik első megközelítésre ezen, hogy az Istennek szüksége van arra, hogy én szeressem. Hát ő szuverén Úr, ő teremtett mindeneket, most is ő tart fent mindeneket. Mit kezd igazán az én szeretetemmel? És az az Isten, aki maga a szeretet életrendjének a megalkotója, aki a szeretet parancsát elsőként és a legmagasabb szinten tölti be, vajon miért vágyik szeretetre, hiszen ő a szeretet forrása. Mit kezd azzal, ha szeretjük őt? Vagy szüksége van arra neki a szeretet forrásának, hogy valamilyen szeretet rá vissza áradjon? Van ennek a úgynevezett nagy parancsolatnak egy ószövetségi megfelelője, és szeretném ezt is idézni. Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, majd a 10. fejezetében található mindez. Először a 6. fejezetből idézném az 5. verset. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődbe. Jézus szó szerint idézte ezt a parancsolatot, és ez az a bizonyos Sőma Izrael, amit a zsidóknak rendszeresen ismételni kell. Halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr, és ezután jön ez a bizonyos megszólalás, hogy szeressed azért az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. A 10. fejezetben található változat a 12. versben még ennél is többet mond. Így hangzik, most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat a te Istenedet, hogy minden útain jár, és szeressed őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Miért kell szeretni az Istent? Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon én szeretem-e, vagy egyáltalán mi itt a gyülekezetben szeretjük-e, egyáltalán milyen a viszonyunk az Istenhez. Bennünket, adventistákat általában azzal marasztalnak el a külső szemlélők, hogy mi meglehetősen érzelemszegény közösség vagyunk, sokkal inkább a tanításra az ige kristálytiszta, világos összefüggéseiben megnyilatkozó képviseletére korlátozódik minden tevékenységünk, miközben a karizmatikus kereszténység gyülekezeteiben pedig a túlfűtöttség a jellemző, ezek szeretik egymást néha túláradó módon, néha olyan érzelem gazdagsággal, ami már-már az emberben furcsa érzéseket kelt. Valahol a kettő között lenne igazán a megoldás, mert az Isten megismerése, az Isten törvényének a megismerése, az Isten iránti ragaszkodásnak egyfajta kifejezése egyben, de ugyanakkor érzelmeket is ébreszt. Ugye az Isten a javamat akarja, az Isten gondoskodik rólam, hogy az Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt odaadta. De ez önmagában is viszont szeretetet ébreszt. Ugyanakkor, ha az ember elmélyed az ige kutatásában, kiderül, hogy az Isten, akit a szeretet isteneként ismerünk, és aki igazán szeret, azt tud valóban szenvedni. Az önző ember is szenved, de azért, mert a vágyai, mert az elképzelései nem valósulnak meg, de az a valaki, aki igazán szeret, ha nem hagyják szeretni, vagy a szeretete nem ér igazán célba, az a szenvedések szenvedése. Nem tudom, hogy van-e köztünk olyan valaki, akinek gyermekei vagy közeli családtagja a maga útját járja, és a szülők jó akarata, szeretete úgy lepattan róla, vajon nem fájdalom ez a szülő esetében. Nem érzi át ezt tragikusan belső keserűség formájában a szülő maga. Nekünk szülőknek egy alkalommal egy erdélyi rokonunk azt mondta, hogy ti benne laktok ebben a gyerekben. Mondta ezt azért, mert hogy mi a gyermekünknek az életútját talán túlzott aggódással kísértük végig, és hát ez a mai napig így van. A mai napig így van, ha mi találkozunk a gyermekünkkel, akkor megkeressük a módját annak, hogy a jó akarat, a szeretet kifejezési formáit is megtaláljuk, és jól esik, amikor ez a hálában a visszaáratott szeretet formáiban ölt testet. Az Isten azonban attól függetlenül szeret minket, hogy mi szeretjük-e őt. Az elmúlt hetekben, nem tudom miért, a Jóisten bizonyára tudja, Jób könyvének egy különleges kifejezésére, egy különleges szakaszára irányította a figyelmemet. Jób könyvének a 22. fejezetében olvasunk arról, így kezdi a szakaszt, hogy az ősvilág ösvényét követed, amelyen állnok emberek jártak. Akik azt mondták, az Istennek távozzál el. A 22. fejezetből idézem. Így hangzik itt az ige. A 15. verstől, tehát az ősvilág ösvényét követed, amelyen állnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondják Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Megtöltötte házaikat javakkal. Az Istenhez lehet így is viszonyulni. távozzál el tőlünk, de az Isten akkor sem tagadja meg magát, házaikat megtölti javakkal. Arra gondoltam, hogy ez a nagy parancsolat, amikor az Isten felszólít bennünket, hogy szeressük őt, voltaképpen egyfajta visszajelzés. Azt akarja nyilvánvalóvá tenni a viszont szeretetet kinyilvánító előtt is, hogy az ő szívében az Isten szeretete meghonosodott. Hogy az Isten szeretetét befogadta, és ennek nyomán hála és a viszont szeretet készsége ébred benne, és ezért valamilyen módon ki akarja fejezni az Isten iránti ragaszkodását, és az Isten itt megmutatta, hogy miképpen lehet ezt. Ha valaki engem nagyon szeret, és mindenek felett szeret, úgy, hogy az ő saját fiának nem kedvez, hanem őt mindannyiunkért odaadja, az a valaki a viszont szeretet elfogadása terén nem érheti be kevesebbel, mint hogy én teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmmel szeretem őt. És nem azért kéri ezt, mert neki erre szüksége van, hanem azért, mert úgy tudatosul bennem az Isten irántam tanúsított szeretete, hogyha a viszont szeretetnek is megtalálom a kifejezési formáit. Úgy nem tudom az Isten szeretni, hogy ő szeret engem, hiszen ő a Szentírás tanúság tevése szerint azzal a bizonyos agapé szeretettel szeret, olyan szeretettel, ami nem függ a szeretet tárgyától. Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, mert rendesek vagyunk, mert szeretetre méltók vagyunk, hanem azért, mert tudja, hogy ez a szeretet értéket teremt abban, amire irányul, és ami bűnbeteg, önző, magunk körül forgó emberi lényünket csak ez, ami érdemeinkre tekintettel nem lévő szeretet képes gyógyítani. Ezért az Isten szeret. És hogyha mondjuk egy kórházban történne mindez, akkor ha valaki megkapja ezt a bizonyos gyógyító szérumot, akkor a beteg állapotát vizsgáló orvosok a javulást úgy tudnák érzékelni és értékelni, ha megjelenne az Isten szeretetét befogadó ember megnyilatkozásaiban a viszont szeretet meg annyi mérhető, fogható jele. A tékozó fiú példázatára szokás gyakran hivatkozni, egy rövid képletet hadd állítsak fel erre a példázatra való hivatkozás jegyében. Amikor ez a fiú kikérte a maga önző mi voltából adódóan, kikérte a vagyomból ráeső részt, akkor nem törődött az apával. Közvetett módon az is kifejezése jutott ebben a kérésben, hogy bárcsak már lennél halott, és nem kellene ezt a kellemetlen kérdést hozzád intéznem, bárcsak már jogosan hozzáférnék az engem megillető jushoz, de most erőszakot veszek magamon, és kérem, add ki a vagyomból rámeső részt. Amikor a fiatalember visszatér, akkor már nem a vagyon érdekli, hanem szeretném tőletek hallani, hogy mi. Vagy ki. Miközben az apával, az atya érzelmeivel nem foglalkozott, most pedig már csak az érdekli. Ez az a fordulat, amit a Biblia megtérésnek és értékrend cserének nevez, és amikor én teljes szívemből, egész lelkemből, teljes erőmből szeretem az Istent, ez biztos visszajelzés annak, hogy az Isten szeretete az én életemben célba ért. Sajnálhatjátok, persze már ezt többször elmondtam nektek, és nincs mód arra, hogy ezen változtassunk, talán majd a későbbiekben megpróbálunk gondoskodni arról, hogy legyen mégis valamilyen változtatás. Kedden este keresztségi meghallgatáson vettünk részt, és egy középkorú férfi ember, matematika-fizika szakos tanár, olyan lélegzett elállító bizonyságot tett arról, hogy az ő racionális lényét, az Istennel számolni nem akaró lényét, az Isten sajátos pedagógiai eszközökkel és módszerekkel mégis hogyan érintette meg. Ugye az én hivatásom lett volna az, hogy kérdezzem őt, hát nem hagyott szóhoz jutni, de nem is bántam, és mondtam is neki, hogy annyira megkönnyítette a helyzetemet. Voltak éppen mindent elmondott, amit én kérdeztem volna, és ezt olyan lélektől áthatott, és az Isten jelent a hálának olyan erőteljes kifejezésével tette, hogy ez mindenkit meggyőzött. Már mondták azt ott a többiek, hogy ennek a fiatal embernek, hát ha egy 45 éves valakit fiatalnak lehet tekinteni, ennek a fiatal embernek már a mi szószékünkön lenne a helye, hogy így bizonyságot tegyen a hit testvére előtt, mert olyan döbbenetes volt. És ugye ő rendre visszatérő formulaként mondta, hogy ő nagyon racionális, ő csak észérvek győzik meg, és mégis elcsuklott a hangja nem egyszer, amikor az Isten szeretetéről tett bizonyságot, amikor kimutatta nyilvánvaló matematikushoz, fizikushoz illő precizitással, hogy az Isten mi módon közeledett hozzá, és mi módon tört meg benne az ateistákra jellemző Istennel szembeni ellenállás, és mikor győzte meg az Isten szeretete őt arról, hogy létezik, és hogy magában a szeretetben életet átalakító hatalomban. Egy konkrét példát is elmondott, remélem nem haragszik meg, hogyha visszajut hozzá, hogy én ezt most kifecsegtem. Ugye elkötelezett tanár lévén elhúzza az órát a diákok nem túlzott örömére, és egy diák lány, akit ő kiküldött az órán a rossz magaviselete miatt, az rendre benyitott, amikor már kicsöngettek, és hát a maga sajátos kamaszos módján a tanár értésére próbálta hozni azt, hogy már kicsöngettek. És akkor ő egyszer szeliden, mikor másodszor beszólt a lány, akkor már egy kicsit ingerült ebben, harmadszor pedig hihetetlenül arrogánsan szólt ki. És utána odament hozzá, és azt mondta, hogy most pedig megyünk az osztályfőnökhöz, a tanáriba, és ezt nem lehet ennyiben hagyni, hogy te ilyen tiszteletlen és ilyen az órát zavaró módon nyilatkoztál meg. Nem találták ott az osztályfőnököt, és utóbb ugye így gondol vissza az eseményre magára, ez a mi leendő testvérünk, hogy talán jó is, mert belátása jutott, hogy ő, aki magát kereszténynek nevezi, hozzá volt méltatlan az a viselkedés, ahogy ennek a fiatal lánynak a benyitásaira reagált. Másnap, amikor visszament, és ugye a diákokkal találkozott, akkor úgy gondolta, hogy ő nem csak ezt a lányt sértette meg, hanem a diákság füle hallatára, jelenlétében viselkedett úgy, ahogy egy magát kereszténynek tekintő ember részéről ez méltatlan, és ott a diákok előtt mondta meg, hogy ő tanárhoz méltatlanul viselkedett. Azt mondta, hogy ilyen örömet, és ilyen széles mosolyt, és ilyen felhőtlen boldogságot emberi arcon még nem látott, mint annak a rossz kislánynak az arcán, aki nem egyszer beszólt. Ugye ebben benne van tartalmilag az a törvényszerűség, hogy az önzetlen szeretet, a hibáit beismerni kész, és a másik javára cselekedni kész szeretet értéket teremt abban, amire irányul. És az Isten erre akar bennünket megtanítani. És ezért kéri tőlünk azt egy nagy parancsolat formájában, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, és ezért nagy parancsolat ez, mert csodákra képes. Emberi szíveket képes átalakítani. És arra gondoltam, ne botránkozzatok meg rajta, hogy az ilyen emberek és az ilyen megnyilatkozások lesznek majd Krisztus koronájában a drága kövek. Mert Krisztushoz közeledett valaki a maga önző, utálatos, megromlott emberi természetében, és az ilyen csúnya jellemű emberekből az isteni szeretet Ofir kincsaranyát hozta létre. És ezek odaillanak abba a koronába. És itt ebben a gyülekezetben is fel tudnék sorolni néhány ilyen drága követ, olyanokat is, akik már nincsenek közöttünk, egy másik gyülekezetben töltenek be előjárói pozíciót, akiknek a keresztségi meghallgatás ugyanilyen élményszerű volt, mint ennek a csütörtökön hallott testvérnek a megnyilatkozása. Még egy dolgot említenénk, és pedig az, hogy ha én szeretek valakit, nem menjünk messzire, nem volt az olyan túl régen, amikor mondjuk udvaroltak nekünk, vagy mi udvaroltunk valakinek, hihetetlenül vágyottunk annak a valakinek a közelségére, nem akit a mi szívünk szeret. Vagy a mi lelkünk szeret, éneke megnyilatkozásaira hivatkoznék, akinek a lényében van valami, ami viszont szeretetet ébreszt bennünk, és ez önmagában is jó nekünk, hogy végre kifejezhetjük valaki iránt a szeretetünket, a ragaszkodásunkat, a megbecsélésünket, és azon tudjuk lemérni az Isten iránti szeretetünket, hogy mennyire vágyódunk a közelségében lenni. Én beszéltem testvérekkel, és sokszor némi szégyenérzettel a hangjukban elmondták, hogy ők annyira elfoglaltak a hét során, hogy eszükbe se jut, hogy az Isten létezik. Aztán szombaton próbálják egy kicsit rendezni lelkileg a soraikat, jönnek ide, de az elmúlt hét mulasztása nem múlik el nyomtalanul. Aki nem szeret viszont, ugye ennek az éremnek megvan a másik oldala, aki nem szeret, az nem vágyik az Isten közelségére. És még a tanulmányaim kapcsán emlékszem egy idézetre a Jézushoz vezető út című könyvből, ez ennek a legelső kiadása, ezt egy református pap fordította, azután már a mi berkeinkben is megjelent új fordítás formájában, de miután ez áll hozzám közel, én ezt hoztam el, és ebből szeretnék idézni. A kérdés tehát így hangzik, hogy vajon aki nem szeret, az hogyan viszonyul az Istenhez, és hogyan viszonyul az Isten dolgaihoz. A bűnbeesés után azonban többé nem lelte örömét az ember a szentségben, és mindinkább elrejtődött Isten jelenléte elől. Hasonló állapotban van közöttünk ma is a meg nem újult szív. Miután nem él Istennel összhangban, nem is talál örömet a vele való közösségben. A bűnös nem tudna örvenden Isten jelenlétének, visszariadna a szent lényekkel való érintkezéstől és együttléttől. Még ha szabadon beléphetne is a mennybe, nem volna öröm számára. Az önzetlen szeretet, amely ott uralkodik, és amely a legszorosabb összeköttetésben áll Isten végtelen szeretetével, nem találna vízhangra szívében. Gondolatai, érdekei és indokai éppen az ellentétét képeznék azoknak, amelyek a menny ártatlan lakóinak szívét uralják. Zavaró hang lenne a menny összhangjában, számára a menny a kínszenvedés helye lenne. Vágyakozna elrejtőzni az elől, aki maga a világosság és minden örömnek és boldogságnak központja. Istennek nem önkényes határozata zárja ki a bűnöst a mennyből. Alkalmatlansága folytán önmagát zárja ki abból a boldog közösségből. Isten dicsősége ránézve emésztő tűz lenne. Inkább választja a pusztulást és halál, csak hogy elrejtőzhessen annak tekintete elől, aki érte a kereszten meghalt. És ezt nem a riogatás érdekében idéztem, hanem azért, hogy egy diagnózis szempontjából fontos dolgot helyezzek mindannyiótok kezeügyébe. Vágyódom-e az Isten közelsége után? Fontos-e? Szakítok-e időt arra? Fontossági sorrendek tekintetében hol áll az, hogy én az Isten közelségét keresem? Mennyi időt töltünk ezzel? Egyáltalán hogyan készülünk az örökkévalóságra, mindarra, amit ez az idézet most megfogalmazott? Azt mondja a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezete, ott a feltámadással összefüggésben egy mondatot idéznék. Ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Hát ez borzalom annak az embernek, aki nem talál örömet az Istennel való közösségben, nem? Számára menny a kínszenvedés helye lenne, és vágyakodna elrejtőzni. Az elől, aki maga minden boldogságnak és szeretetnek a forrása. Azt mondja a Szentírás, látni fogják az ő orcáját, a neve homlokukon lesz. Azt mondja a boldog mondások egyikében Krisztus, boldogoknak szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. János első level arról szól, hogy hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Tehát az Isten arról szól, amikor az örökkévalóságról vagy az üdvösségről ejt néhány szót, hogy az üdvösség nem más, mint a vele való közösség helyreállítása. Isten úgy alkotott meg bennünket, amit már olyan sokszor elmondtam, hogy mi képesek és alkalmasak vagyunk a vele való közösségre, és a helyreállítás nem áll egyébből, mint abból, hogy helyreállítja Isten ezt a közösséget, a szeretet révén megteremti az alapját a vonzódásnak, az együvé tartozás örömének és annak a vágyakozásnak, hogy én szeressek az ő közelségében lenni. Egy képet is hadd idézzek, János apostol a Boanergész fiai közül az egyik, aki ugye tüzet akart aláhozni az égből a samaritánus falura. Hadd kérdezzem meg tőletek, mi jellemezte ennek a, hát éppen nem jó természetű, dühkitörésekre készséges embernek az élet útját, Krisztus, milyen viszony fűzte Krisztushoz? Milyen? Tessék? Hát nem tudjátok. Hát, ugye Krisztus keblére hajtva a fejét időzött hosszasan. Mert olyan közel akart Krisztushoz férködni, és olyan közel akart lenni és maradni Krisztushoz, amennyire csak lehetséges. Kérdeznék valamit. Lehetséges, hogy a szeretet hatástalanná válik? Azt mondja az úrvacsora szereztetés ígéi között a Szentírás, hogy nem becsüli valaki a Krisztus testét. Az Isten szeretetének leglátványosabb és legtartalmasabb megnyilatkozása Krisztus kereszthalála, az Isten szeretetének a leginkább megragadható kifejezése, milyen az, amikor valaki nem becsüli. Ezt nevezhetjük a szeretettel való visszaélésnek, vagy egyszerűen finomabban fogalmazva mondhatjuk azt, hogy az ilyen ember esetében maga a szeretet hatástalan. Érezzük-e olykor a mi életünkben a szeretet hatástalan voltát? Szeretnek minket, és mi hálátlanok vagyunk. Látjuk ezt gyerekeinknél sok esetben, látjuk ezt az egymáshoz való viszonyunkban, és ennek kapcsán vetődik fel az az íge, amit Hósás könyve így fogalmaz, hogy mit cselekedjen veled, Efraim, és mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. A mindenható Isten egy tanástalan kérdést tesz fel, mit cselekedjen veled. Ha nincs viszont szeretet, ha nagy parancsolat nem ölt testet kinek-kinek az életében, és nem szeretjük az Urat teljes szívből, teljes lélekből, minden erőből, amikor a szeretet nem fakadt viszont szeretetet, akkor ott az Isten a maga tehetetlen voltáról kell tanúságot tegyen. Mit cselekedjen veled? És a hatodik vers, ez a negyedik vers volt, a hatodik versben pedig azt mondja, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Ad Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Ha csak fellángolásaink vannak, akkor ad Isten tehetetlen. Lehet, hogy egy ilyen prédikáció kapcsán is elgondolkodunk azon, hogy vajon mennyire szeretjük az Istent, és fogadkozások születnek, mint minden szilveszter, hogy ezután majd másképpen lesz, de nem ezek a szavak döntik el, hogy milyen az Istenhez való viszonyunk. Ha egy ember igazán megtér, ha egy ember szívében az Isten szeretete meggyökeresedik, akkor Jób könyvének a 22. már előbb idézett fejezetében a következőt olvasom a 26. versben. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. És akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Ez a nyilvánvaló jele annak, ha valaki megtér. Akkor a mindenható lesz a te nemes érced, bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat az Istenhez emeled. Hogyan viszonyult Krisztus az Istenhez? A 22. Zsoltárban arról olvasunk, hogy azok a keresztet körülállók milyen gyalászkodó megjegyzéseket szóltak. Szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Ugye itt az első rész leválasztható, Krisztus egész életét ez jellemezte, az Istennel való közösség, gyönyörködni az Isten jellemében. 27. Zsoltárban a Zsoltárírő a megtért ember megnyilatkozásaként azt mondja, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában, és nézhessem az Úr szépségét. A 37. Zsoltár pedig így szól, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 73. Zsoltár, náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ez az emberi oldal. Hogyan viszonyul az Isten ahhoz, akinek a szívében az ő szeretete viszont szeretetet ébresztett? Ézsaiás könyvének 62. fejezetéből idéznék egy rövid gondolatot. Tehát Ézsaiás könyve 62. fejezetének a 4. verse. Nem neveznek többé elhagyatottnak, földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak. Én gyönyörűségem, és földedet így férhed adott, mert az Úr gyönyörködik benned. És talán a holnapi keresztség ihlete alatt az a másik ige is idézhető, amikor valaki az Isten parancsainak engedelmeskedve, az Isten iránti szeretet és hála és ragaszkodás kifejezéseként ezt a visszajelzést hallja az Istentől, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Akit én szeretek, annak a kedvét keresem. És ugye a Bibliában minden mindennel összefügg, Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. levelének a 2. fejezetében pontosan ez a kifejezés található. Azt mondja itt a Szentírás, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Akarunk-e az Isten kedvében járni? Nem kell erre most válaszolni, felesleges is lenne. Egy dolgot azonban eldönt, hogyha én teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből szeretni akarom az Istent, ha gyönyörűséget találok az Isten közelségében, akkor amellett, hogy annak bizonysága ez, hogy az Isten szeretete az átalakítás munkáját végzi bennem, aközben még egy dolgot nyilvánvalóvá tesz, hogy az Isten gyönyörködik bennem, mert hogy az ő kedvét keresem, mert hálámat, szeretetemet, viszont szeretetemet akarom irányában mindenféle módon és lehetséges formában kifejezni, és az Isten örömét leli abban, ha látja a mi gyógyulásunkat. Vajon nem öröm az egy szülő esetében, amikor látja, hogy a súlyos beteg gyermek túl van a krízisen, és látja, hogy már újra az élet, az egészség jeleit mutatja? Hát gyönyörködünk benne, nem? Az Isten is így akar nézni bennünket, gyönyörködni akar bennünk. Gyönyörködni akar a mi látványos felépülésünkben, gyönyörködni akar abban, hogy bennünk az átalakulásnak, az önzetlenné válásnak a nyilvánvaló jelei már láthatóak, annak bizonságaként, hogy még mindig van hatalom az Isten átalakító szeretetében. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük néked, hogy ezt a ránk való tekintet nélkül teszed, hiszen bennünk vajmi kevés szeretni valót találnál. Köszönjük, Istenünk, hogy lehet az a reménységünk, hogy a te szereteted viszont átformál minket, és értéket teremt ott, ahol nincs. Köszönjük, Istenünk, hogy bízhatunk abban, hogy a mi jellemtorzulásainkat a te jóságod és szereteted eltávolítja, és felépített bennünk önmagad erkölcsi képmását. Megtanítasz bennünket önzetlenül szeretni a másik érdemeire való tekintet nélkül, és vajha egymáshoz való viszonyunkat is ez a szeretet határozná meg. De legfőképpen azt szeretnénk kérni, Istenünk, taníts minket téged szeretni. Add, hogy megtaláljuk a viszont szeretet formáit, és addulunk, Istenünk, hogy vágyakozzunk arra, hogy a te közelségedben minél több és több időt töltsünk, és hogy gyönyörködjünk a te beszédedben, és segíts megérteni az ige titkát, segíts az ige mélyére látni, segíts azokat a mély, nemes, tiszta gondolatokat megérteni, amelyek nemes érzéseket keltenek bennünk. Segíts, Urunk, hogy az ige és az imádság eszközével mind közelebb és közelebb kerülhessünk te hozzád. Úgyunk segíts, hogy a szombatnap is betölthesse ezt a feladatát,
1: hogy gyönyörűségünk lehessen te benned, hogy hordozhassa a föld magaslatain, és hogy ez az egész nap a veled való közösség áldásait hordozhassa mindannyiunk életében. Segíts rátalálni erre a helyes útra, és segíts, hogy a dogmatikus tanokban örömét lelő keresztény élet, vajha ezt az érzelem gazdag változatát jelenteni mindannyiunk esetében. Segíts, hogy ne szégyeljük se egymás előtt, se te előtted, hogy mi szeretünk téged, csillapíthatatlan, forró, ragaszkodó szeretettel, és segíts, hogy ez a mi cselekedeteinket, életvitelünket és minden megnyilatkozásunkat meghatározhassa. Amen.

Mindenkit. És ez a címe a mai témánknak, hogy van-e élet a halál után. Hát azt hiszem, hogy igazán hűek vagyunk a sorozat címéhez ezzel a mai témával, tudni, hogy időszerű bibliai kérdések, mert ez a kérdés, ami ebben a címben megfogalmazódik, ez mindig időszerű, mindig érdekelte az embereket, és rögtön hozzáteszem, hogy méltán. És sokan ugyancsak kíváncsiságból érdeklődnek olyan az érzékeket csiklandó kérdéshez és gondolat, hogy vajon mi a valóság a halál utáni élettel kapcsolatban, azonban hagyd tegyem hozzá rögtön, hogy egy felelősen gondolkodó embernek tényleg fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi van a halál után, mire számíthatunk. Azt gondolom, hogy míg egyfelől valóban az érdeklődés megnyilvánul ez iránt a kérdés iránt, az a tapasztalatom, hogy nem hatja át kellőképpen az életünket és a gondolkodásmódunkat. Nem tudom, hogy mit tetszenek érezni, tapasztalni. Én úgy látom, hogy általában az életnek a dolgai, vesződtségei vagy örömei lekötnek bennünket, és az átlagember legtöbbször akkor gondolkozik ezen a kérdésen, amikor a sors úgy hozza, hogy valamilyen alkalomból egy temetőbe el kell mennie, akár valamilyen látogatás, csak akár sajnos egy szomorú esemény, egy temetési rendezvény, és akkor alkalmas ez az idő arra, hogy szembesüljünk a sorsunkkal. Hiszen mindnyájunknak ez a sors előbb-utóbb, ugye Dávid király ezt így fogalmazta meg az ő halála elközelettével a saját fiának, Salamonnak, hogy eljött az idő, hogy elmenjek immár minden élőnek az útján. Ez a kijelentés önmagában is egy ellentmondást fogalmaz meg, hogy minden élőnek az a sorsa, hogy előbb-utóbb elmúljon az élete, hogy meghaljon. Ez egy rendellenes jelenség. Tény, még egyszer, hogy mondjam, hogy ritkán gondolunk erre, de azért a legtöbb ember, ha más nem, a halála közeletével, vagy olyan esetekben, olyan helyzetekben, amikor úgy érzi valaki, akkor szembe kell, hogy nézzen ezzel a kérdéssel, és talán ez is az oka annak, hogy minden kultúrának megvan a maga elképzelése ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tessenek megnézni, nincs olyan kultúra, tudtommal nem nagyon létezik, legalábbis jelentős kultúra a világ történelemben, amely ne próbált volna választ adni erre a kérdésre, hogy mi történik a halál után, mi van a halál után. Néhány példát, ha megtetszenek engedni, ugye az egyik legközismertebb terület az egyiptomi kultúra, ahol a fáraók olyan erősen hittek a halál utáni folytatásban, ugye ez egy igenlő válasz volt a részük, hogy igen, van élet a halál után, hogy berendezkedtek jó előre a halálukra, ugye kezdve a piramisokkal, meg a sírkamráiknak az ellátásával komoly értékeket halmoztak ott fel, sőt napi szükségleti cikkeket is, mert ők komolyan hittek a folytatásban. Ugyanezt mondhatnánk sok-sok természeti népre is, az amerikai indiánoknál is ez volt a helyzet. Én csak arra hagy utaljak itt a rendkedvéért, hogy az iszlám világában is van túlvilághit, vagy a hinduizmusban, amelyek a legjelentősebb irányzatok, megnyilvánul egyfajta reménység, egy igenlő válasz erre a kérdésre, amit ez a cím megfogalmaz, hogy rám.

hozzá. Tehát ezzel nincs semmi baj. De vannak olyan nagy vallási irányzatok, amelyek látják azt, hogy az emberben ott van a létszomj, de azt mondják, hogy az a megoldás, hogy meg kell szabadulni tőle. Tehát ez egy hibás gondolkodás, hibás szemlélet. Hát erre a Biblia is azt mondja, hogy ez meg egy hibás szemlélet, amelyik ezt mondja, hogy az élni vágyás a létszomj az hiba lenne. Az egy más kérdés, hogy valóban egy tragédia, hogy a mi földi életünk néhány évtizedre korlátozódik. Hadd idézem itt a Biblia egyik legszebb versét. Mózes írta ezt a Zsoltárt, a 90. Zsoltárt, ott a 12. versben olvassuk, hogy a mi életünk napjainak a száma 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő. Ugye ez az, amiről itt eddig szóltam, ugye, hogy véges az emberi élet, tetszik, nem tetszik. El tudunk róla feledkezni átmenetileg, de előbb-utóbb minden élőnek az útja elvezet oda bennünket is. És ezt teszi még hozzá ez a bizonyos 12. vers a 90. Zsoltárban, hogy nem elég, hogy 70 vagy 80 esztendő ez az élet, hanem ennek is a nagyobb része nyomorúság és szenvedés. És ilyette hozzáteszem, hogy sem a Biblia, sem Mózes személye nem egy nihilista szemléletű mű, vagy egy nihilista szemléletű szerző. Egyszerűen ez a valóság, ezzel szembe kell néznünk. Hálásak lehetünk az életnek a naposabb időszakaiért, de összességében tárgyilagosan azt mondani az emberi életre, mint olyanra, tehát nem az egyes életekre, hanem általában az emberi életre, hogy ez önmagában is milyen nagyszerű, milyen tökéletes, noha véges, ez sem lenne egy helyes állítás. Talán ez is az oka annak, ez a súlyos tény, hogy, és itt bezárul a kör, amiről eddig szóltam, ez a gondolatkör, hogy talán éppen a menekülés, a szembesülés elől okozza azt, hogy a legtöbb ember beleveti magát egyszerűen ebbe a néhány évtizedbe, igyekszik kihasználni, kiaknázni, boldoggá tenni, örömtelivé tenni, ami megint, hogy tegyem hozzá, önmagában nem baj, a Biblia szerint sem, csak ne legyen felelőtlen ez a vállalkozás. Az ember sose tévessze szem elől azt, hogy nem végtelen ez az élet, véges az élet, és előbb-utóbb eljön a lezárulása, és egy értelmes lénynek, egy embernek fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi van azután. Van-e azután valami, és ha igen, az mire kell, hogy vezessen ebben az időszakban, amit itt ebben az életben töltünk. Hát ezután a rövid bevezetés után szeretnék rátérni arra a vázlatra, amit én úgy gondolom, ma végig kell követnünk, hogyha ezt a témát fel szeretnénk tárni a Biblia segítségével. Előre szeretném bocsájtani a szempontjainkat. Ugye először is van-e élet a halál után, ez a címünk, erre szeretnék választ keresni a Biblia segítségével, vagy a Biblia erről mit mond. És hát félig meddig meg kell, hogy előlegezzem, hogyha ezt a vázlatot most meg akarom osztani előjáróban, hogyha van, hogyha a Biblia ezt mondja, mert ezt fogja mondani, majd látjuk. Ha van, akkor az az élet milyen, mikor várható, tehát hogy hogyan tudjuk azt elhelyezni az elképzeléseinkben, ugye egyik sem közömbös kérdés, hogy milyen az az élet, ha van olyan élet, mikor várható, és hát talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy kik érhetik el, kik számolhatnak azzal, kiknek a számításaiban szerepelhet okkal és megalapozottan. Ezek azok a kérdések, amikre itt szeretném, hogy a közösen választ keresnénk és választ találnánk. Az első tehát az volt, hogy van-e élet a halál után a Biblia szerint. Ugye azt már láttuk, hogy majdnem mindenki szerint van. Merném állítani, hogy kisebbségben vannak azok, akik szerint nincs. Hogyha végig egyszerűen gondolni azt, amit itt az elején elmondtam, hogy mennyi kultúra van, és a zömük az mind-mind hisz a túlvilágban, akkor valamilyen értelemben, hogyha ezek közös nevezőre hozhatók, mert nagyjából az elképzelés mégiscsak rokon, akkor azt kell mondjuk, hogy ez a többségi vélemény. Mit mond erről a Biblia? Hát azzal hagyj kezdjem, a kezdetekhez visszatérve, hogy mi volt Istennek az eredeti terve, mert ez segít megértenünk a Biblia válaszát, ami egyébként egyöntetű és végigvonul a Biblián. Ugye ez Isten eredeti terve a mi életünkkel és az emberi élettel általában az volt, ezt értjük meg, hogy életet akart adni nekünk, tehát életre hívta az emberiséget a teremtésben, és nem akármilyen életre, hanem egy boldog életre. Egyetlen tényre, hogy utaljak, ugye a teremtés így zárul az első fejezet beszámolója, hogy az Isten látta, hogy minden, amit teremtett, igen jó volt. Ugye mi már nem szeretjük az ilyen abszolút kifejezéseket, hogy valami tökéletes, mert abba úgyse hiszünk. Biblia nem is azt mondja, hogy tökéletes volt, bár ezzel legyen értékű a kijelentés, hanem azt mondja, hogy igen jó volt. Fokozott mértékben jó volt, és nem a mi emberi ízlésünkhöz mérten, hanem az Isten, a Teremtő mondta azt, hogy ez igen jó. Ugye az abszolút tekintély, az abszolút értékítélet mondta azt, hogy igen jó volt ez a teremtés. Isten tehát egy olyan világba helyezte az embert, amely alkalmas volt

0: útra, hogy ott egy boldog életet élhessen mindenki, aki ebbe a világba belép. De a tökéletességhez hozzátartozik az is nyilván, hogy ott nem volt sem halál, sem fájdalom, sem az elmúlás árnyéka, sem annak a fizikai fájdalma, sem annak a lelki fájdalma, ez a szembenézés a halál, amiről eddig szóltam. Ez a világ valóban merőben más volt, mint a mi világunk. Ez egy más kérdés, a Biblia szerint egy alapvető változás állt be, ugye ez a harmadik fejezettől érzékelhető, és tart a Biblia legvégéig, az utolsó két fejezetet kivéve. Ugye, ezt szeretem hangsúlyozni, hogy tessenek látni a Biblia szerkezetét, nagyon egyszerű, az elején van két fejezet, ahol egy tökéletes világról van szó, a végén van két fejezet, ahol megint egy tökéletes világról van szó, és közte sok-sok lap, sok-sok oldal, sok-sok fejezet, amelyik arról szól, amiben mi élünk, tudnék a kettő közötti időszakról. És azt mondja a Biblia, hogy kezdetben nem voltak a mi életünk terhei, nem volt eltorzult a világrendje, nem volt eltorzult a természetrendje sem. A Biblia azt mondja, az is eltorzult a bűn és az önzés következtében, jelenléte következtében. És ez azt mutatja, hogy az Isten eredeti terve nem az volt velünk, hogy az életbe szólítson bennünket, aztán pedig elbocsásson, hagyjon elmúlni, visszatérjünk a porba, mert porból lettünk és azzá leszünk, ugye ez nem az eredeti terv része volt. Ez már a változásokkal, a torzulásokkal, ahogy szoktuk mondani, hogy idegen szóval degenerációval függ össze az eltorzulással. Még egyszer mondjam, nem volt velejárója az életnek a halál. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a mi számunkra tényleg olyan természetes, hát nincs kivétel. Ugye a Biblia is csak két emberről tud, akik nem haltak meg a történelemben. Összes többi emberi létező meghalt mindeddig, de a Biblia ugyanakkor hozzáteszi, hogy ennek nem kellett volna így lenni. De miért fontos ez? Mert nagyon sok eszmerendszer úgy alakította ki a szemléletét, hogy elfogadta a világ tapintható valóságát. Van jó, mert valamilyen szinten van jó, és van rossz is, a kettőnek tehát együtt kell mozognia, és kialakultak ezek a hát csillogó elméletek, hogy a fény van, akkor árnyéknak is lenni kell. Ugye vannak keleten bizonyos vizuális jelképek, ugye a Yin és a Yang, amely két egymásba illeszkedő, egymást teljesség kiegészítő, fekete és fehér mező, tehát együtt kell létezni a rossznak és a jónak. Erre komoly elméletek és filozófiák születtek. A Biblia erre drasztikusan nemet mond. Azt mondta, hogy ne próbáljuk, ugye azt állítja a Biblia, ne próbáljuk igazolni a rossz jelenlétét, fogadjuk el azt az örömteli üzenetet, hogy nem volt mindig így, és ami még örömtelibb, hogy nem lesz mindig így. Mert az, hogy nem volt, az egy szép emlék lehet, de az ígéret abban áll, hogy nem lesz mindig így. Nem lesz mindig jelen ez a rossz. A Biblia azt mondja, az Isten szándéka az, hogy az eredeti tervét megvalósítsa majd egy új teremtésben. Erre mutat előre az egész bibliai leírás, a proféciák, az ígéretek egytől egyig, és ennek az új és újra tökéletes világnak az ígérete az, ami egyedül értelmet ad ennek a rövid emberi életnek. Ezért tessen belegondolni, hogy szép dolog és nemes törekvés és helyén való a jót akarni, a jóra törekedni ebben az életben, tényleg ne éljünk hiába, még hogyha nem is fogadjuk el ezeket az elveket, de mennyivel másabb úgy élni ezen a földön, hogy mindig csak a véget láthatjuk magunk előtt, ha éppen nem hesegetjük el, vagy pedig úgy, hogy egy átmenetnek tekintjük, és van egy magasabb rendű várakozás utána. Miközben ezeket mondtam, jutott eszembe egy nagyon szép hasonlat, ugye Pascaltól származik, ő azt mondta, hogy a mi földi világunk olyan, mint egy síralomház, mint ahol rengeteg rabu van összegyűjtve, akik halálos ítéletre várnak, és minden nap egy párat kivégeznek közülük, és a többiek pedig valahol szívszorongva várják, hogy ki lesz a következő, vagy pedig próbálják elfelejteni átmeneti időre ezt a tényt, de előbb-utóbb úgyis bekövetkezik. Hát nagyon egyszerű, de találó hasonlat, ugye, hogy nem tudjuk ki a következő, nem kiszámítható az, hogy ki mennyit él, kinek milyen halálban lesz része, de egy tény, hogy ez minden érőnek az útja, és ugyanakkor az is tény a Biblia szerint, hogy nem kell, hogy itt lezáruljon a mi várakozásunk és reménységünk. Azért nagyszerű ez az ígéret, nem tudom, hogy ezen tetszettek-e már gondolkozni, mert nincs, én úgy gondolom, nyomorúságosabb dolog egy értelmes lény számára, egy ember számára, mint belépni az életbe, megismerkedni a létezésnek az örömével, mert tény, hogy van öröme még ebben a formában is. Ugye kezdünk beletanulni az életbe, nem tudom, hogy tetszenek ezzel lenni, én sokat gondolkoztam, hogy mire az ember úgy belejönne. Tudnék, hogy megtalálja a helyét, nem? Meg hogy megtanulja, hogy mik a boldogságnak a törvényszerűsége, a feltételei, addigra nagyjából a felénél jár ennek a 70-80 évnek sokszor, ugye nagyon örülhet, aki fiatalabban érik, és És mire rájövünk, hogy mire kellett volna használni az életünket, hát addigra nagyjából le is zárul, legalábbis az aktív időszakunk, ugye, ami igazán tetterős és teremtőkész, de legalábbis közel jutunk az elmúláshoz. Ezt így mondhatnánk, hogy ha ez így lenne, és ez lenne az emberi élet, akkor ezt talán mondhatom így, hogy ez a sorsfintora lenne. Ugye ez egy csúnya grimasz, hogy na ember, most mire tudnád, hogy hogy kell élni, mert most van vége az életednek. Ez egy borzasztó, kegyetlen kilátás lenne, és ehhez mérten, ehhez képest kell megbecsülnünk azt, amit a Biblia mond, hogy ennél sokkal komolyabb célja van az Istennek velünk, még ezután, a kisiklás után is, amiben belekerült a mi emberi történelmünk. És ezután szeretnék rátérni arra bizonyos megígért második kérdésre, hogy igen, a Biblia ezt állítja, és azt hiszem ezzel újat talán nem mondtam, inkább csak szerettem volna megerősíteni, hogy a Biblia ezt állítja, hogy van reménység a halál után is, de milyen az a reménység? Milyen reménységet táplálhatunk az iránt, az eljövendő élet iránt, amiről a Biblia beszél? Hogy miért fontos ez a kérdés, tessenek megengedni nekem egy rövid példát, ami megtörtént az egyik barátommal még egyetemi éveim alatt. Lehetséges, hogy vannak, akik már hallották, de én ezt örök tanúságnak tartom. Tudnék, az történt az egyik barátommal, hogy egy igen nehéz nap után, amikor dolgozatokat írtunk, nem jó sikerült dolgozatokat hozzáteszem, hazafelé mentő vidékről járt be, és az egyik pályaudvaron éppen magába roskadva tartotta a szerelvény felé, és hát odaálltak elé emberek, akik hát biztos feltűnt nekik is, hogy hát éppen úgy lesújtott állapotban van, és hát feltették neki a nagy kérdést, hogy fiatal ember akar-e örökké élni. De hát ilyenkor lehet embereket megközelíteni, hogy hát ha eltereljék a gondolatait a bajairól. Hát az én barátom egy következetes ember volt, és így megkérdezték, hogy gondolkozott, de mégis aztán azt mondta, hogy nem. Ugye pont azért, mert ilyen stádiumban volt, és úgy volt vele, hogy mégis, ha végig gondolja az életet, amilyen ez az élet, hát ha ilyen az az élet, amire itt rákérdeztek, akkor ezt ő nem kívánja örökké folytatni. És ne tessek hallani, hogy ezt mondom, nem azért, mert a barátom volt, de neki van igaza. Tehát, hogyha az az élet, amit mi örök életnek elfogadunk, mint ígéretet, az ugyanúgy fest, mint a mi mostani földi életünk, akkor tényleg meggondolandó, hogy érdemes-e úgy örökké élni. Érdemes-e örökké tenni a küzdelmeket, a fájdalmat, a szenvedést, jó, nincs halál örökké. De hogyha minden más marad a helyében, így csak napi gondok sújtották le az illetőt, akiről beszéltem, hogy a néhány rossz hangulatot előidéző tapasztalat aznap, már is ott van az emberben az, hogy nem biztos, hogy érdemes. Nem biztos, hogy érdemes megragadni ezt a reménységet. Hát ezért olyan nagy kérdés az, hogy tényleg milyen lesz az az élet. Talán azzal hagyj kezdjem, hogy ugye a Biblia röviden így foglalhatnánk össze, ezt a két jellemzőt mondja erről az eljövendő életről, az üdvösségről, hogy egyrészt örökké tart, végtelen időben, hogy így mondjam. A másik pedig az, hogy az eredeti rend áll helyre, tudnék, tökéletes lesz. Tehát ezek az aggodalmak, amikről én az előbb a példában szóltam, ezek alaptalanok. Ugye nagyon nehéz megragadni ezeket a fogalmakat, ha bele tetszenek gondolni, mert sem a végtelennel, sem a tökéletessel nincsenek tapasztalataink. Nem tudom, tetszettek-e már ezen gondolkozni. Én emlékszem, hogy egész fiatal gyerekkoromban elkezdtem ezen töprengeni, amikor már hallottam ilyesmi, hogy örök élet, hogy próbáltam elképzelni. És aztán máig visszamészem, hogy gondolkoztam, hogy jó sokáig élünk, aztán hát ugye aztán vége lenne, de akkor megint sokáig élünk, és hát szóval az ember próbálta, hogy képiesen megragadni azt, hogy milyen az örök élet, és aztán beláttam egészen fiatalon ezt rendhagyó módon, hogy ezt nem lehet elképzelni. Egész egyszerűen azért, mert semmi sincs, ami örök, amit mi öröknek láthatnánk, pont azért, mert az életünk nem az, tehát nem tudjuk megélni az örök valóságot, nem tudjuk vonatkoztatni sem, viszonyítani sem, tehát mi ezt nem tudjuk elképzelni. És ugyanez igaz, ha beletetszen onnan a tökéletességre is, nem? Hát tessen nekem valamit mondani ebben a világban, ami tökéletes. Ami még hogyha, már az is nagy csoda, hogyha valami absztrakt dolog, vagy valami mérnöki munka tökéletes, de itt most az élet közvetlen dolgaira nézve, mi az, ami tökéletes? Gyakorlatilag semmit sem nevezhetünk annak. Nehéz ezeket a fogalmakat nekünk kezelni. Nyilván ez az oka annak, hogy a Biblia ehhez a mi adottságunkhoz szabja a gondolatmenetét és a kifejezéseit, és úgy fogalmazza meg ennek az életnek, az eljövendő életnek a jellemzését, a törvényszerűségeit, a jegyeit, hogy így mondjam, hogy tagadó formában fejti ki, tehát minduntalan azt ér vissza, hogy mi az, ami ott nem lesz. Ugye nekünk azzal van tapasztalatunk, ami itt van. Hát ehhez képest a Biblia arról beszél, hogy na, amit itt mi ismerünk, és rossz, és az életünket hát keseríti ilyen vagy olyan módon, na ezeket sorolja fel, hogy ez az, ami ott nem lesz. Nem lesz fájdalom, nem lesz könny, nem lesz sóhaj, nem lesz bánat magyarul, nem lesz halál, és még sorolhatnám tovább. Tehát egy ilyen negatív definíciót használ, egy fordított meghatározást a Biblia, hogy az, amit ebben az életben nem szeretünk, ami szemmel láthatóan, kézzel foghatóan az életünk terhét jelenti ebben a földi létben, erre mondja azt a Biblia, hogy ez az, ami ott nem lesz, ezzel próbál fogalmat alkottatni velünk, hogy milyen is lesz az. Ja, van más meghatározás is, de hát nem sokkal visz bennünket közelebb a realitásokhoz. De Pál apostol írja egy helyen, hogy az Isten országa olyan lesz, amilyet szem nem látott, fül nem hallott. Hát ez, amiről eddig is beszéltem, hogy nincs még hasonlóról se fogalmunk. Hát nem tud más mondani, hogy az meghaladja mi eddig emberi tapasztalatainkat és érzékeinket. És itt rögtön valamit hozzá kell tennem, hogy éppen emiatt, mert azért sokan ezt úgy sejtik, hogy hát ez valamit magasabb rendű dolog, nagyon sok emberben nincs is igazi érdeklődés és vágy az iránt, hogy egy ilyen ország részese legyen. Nem tudom, tetszenek ezt a természet adta tulajdonságunkat tapasztalni ilyen vagy olyan módon, hogy ami újszerű és ami idegen ilyen értelemben a számunkra, attól idegenkedünk is. Vagy mondjuk egy egyszerű példát, ami nagyon hát elterjedt, ugye, hogy például amikor a számítástechnika betört az élet minden területére, a számítógépek, rengeteg ember idegenkedett tőlük, mert a számítógépektől, mert hát egy ismeretlen világ volt, ugye nagyon sokan nem tudtak átállni. Ez csak egy apró gyakorlati példa, hogy hát ez a természetünkben van, hogy nehezen barátkozunk meg dolgokkal. Most nekünk valaki azt mondja, hogy egy olyan életre készüljünk, ami az életünk minden vonatkozásában másnak ígérkezik. Egyesek azt mondhatják, hogy már úgy megszoktuk ezt az életet minden bajával, minden rossz voltával együtt, nehéz elfogadni azt, hogy legyen az akármilyen jó, de olyan idegennek hat és ridegnek. Egyszer egy ismerősöm fogalmazta ezt meg így, hogy egyesek úgy gondolják talán, hogy az üdvösség olyan lesz, hogy nagy rideg templomcsarnokokban kell állni fehér ruhában és egész nap énekelni. Bocsánat, hogy ezt idézem, de ennél találóbb megragadását ennek az idegenkedésnek még nem hallottam. Hát persze, hogy oda nem vágyik az ember, hát ezért nincs mit csodálkozni. Akkor maradjanak inkább a bajok. És úgy képzelem el magamnak, nagyon is tárgyasultam mindezt. Ugye ezt kell látnunk, ezt kell megértenünk, hogy nincs okunk idegenkedni, azért a Biblia azt mondja, arra utal, hogy azért az életünknek vannak olyan alapvető törvényszerűségei, amelyek nem változnak és nem változhatnak meg abban az életben. Azért ne tessenek elfelejteni, a mi világunk jelenlegi rendjében sok minden, az a kezdettől megvan, tehát az nem mind torzulás, nem mind rossz, és ami egyszer igen jó volt, azt miért kellene az Istennek felborítani és felrúgni? Tessenek megengedni erre egy példát, egy igazán gyakorlati példát. Ugye az evangéliumokban azt olvassuk, hogy miután Jézus Krisztus a sírban töltött nyugalma után feltámad, utána érintkezik a tanítványokkal. Tehát tetszenek ismerni azért legalább nagy vonalakban ezt a történetet. És nem tudom, hogy feltetszettek arra figyelni, hogy egy alkalommal megjelenik a tanítványok között, és azt mondja, hogy ő éhes, és nincsen valami ennivalójuk. És mondják, hogy hát csak hal meg kenyér van, ugyanolyan egyszerű étrenden voltak ott a tanítványok, és mondta, hogy az jó lesz. De tessék valamit nagyon megfigyelni, Jézus Krisztus a feltámadása után az nem ugyanaz az életminőség volt, mint előtte. De ezt így mondják, hogy ez egy hát teológiai szakifejezés, hogy megdicsőült testben támad fel. Tehát abban a testben, amiben majd a megváltott emberiség is fel fog támadni a Biblia szerint. Tehát Jézus Krisztus, aki már annak a világnak az előfutára volt a halála és a feltámadása után, azt olvassuk, hogy az élet legegyszerűbb törvényei érvényesek voltak rá, éhes volt, enni kért, evett és ivott. Egy másik példát, hogy mondjak, ugyanezt alátámasztandó, még ezelőtt az utolsó vacsora alkalmán, amikor ugye elhangzik annak a bizonyos úrvacsorának a beiktatása, hogy ezt szokták mondani, azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a gyümölcséből addig, amíg újonnan nem iszom, azt veretek az Isten országában. Úgyhogy mit mutat ez, hogy az evés és ivás, mint a lét fenntartásának a módja, az Istentől szabott törvénye és rendje, ami mondjuk ez nem a bűneset után kezdődött, hanem előtte, ez nem borul fel, nem változik meg. És ha van dolog, én azt gondolom azért is szép ez a Bibliában ez a két vers, mert ha van dolog, amit mi alacsony rendűnek tartunk, és úgy gondolok egy magasabb rendű életben, ha valami nem lesz, akkor ez ez. Ezt még a tudományos fantasztikum szintjén is így képzelik el a szerzők, ugye, hogy ez egy olyan földrajzilag a dolog, hogy mi eszünk, meg iszunk, hogy egy magasabb rendű világban ettől meg lehet szabadulni, sőt meg kell szabadulni. A Biblia azt mondja, hogy ez az élet törvényszerűsége, az Isten ezt egyszer elgondolta, nem azzal van a baj, hogy mi eszünk és iszunk, hogy mondjak ennyit, nem ez a témánk, hanem azzal van a baj, ahogyan eszünk és iszunk. Tehát, hogy amit, meg ahogyan, meg amilyen mértékben, azzal van baj, ez igaz, ezt a Biblia is mondja. De maga a törvényszerűség az nem megvetendő, nem alacsonyrendű, és fenn is fog maradni, ez egészen egyértelmű a Biblia szerint. Ez csak egy példa volt nyilván, ezt folytathatnánk ezt a sort, esetleg majd a beszélgetésben valakit érdekel, erre visszatérhetünk, bár tény, hozzáteszem, hogy a Biblia eléggé szűkszavúan nyilatkozik erről az életről. Azt hiszem, ennek is megvan az oka. Az én számomra a választ ez a megfontolás adta meg, hogy szintén ismerve magunkat, embereket, mi szeretünk a jövőbe tekinteni, főleg ha ez egy kívánatos jövő, és hajlamosak lennénk elhanyagolni a kevésbé kívánatos jelent. Ugye? Hogy a figyelmünk arra irányulna. A Biblia meg azt mondja, hogy nekünk pillanatjai nem az a dolgunk, hogy azok a gondolatok kössenek, hogy mi lesz ezután. Ugye erről beszél a Biblia szerkezet, amire utaltam. Rövid két fejezet az elején, rövid kettő a végén. Közte meg arról szól, mire most van szükségünk, a mostani életünkről szól. És talán ez az oka annak, én azt gondolom, nyilván ez az oka annak, hogy a Biblia nem túl bőven nyilatkozik konkrétumok tekintetében erről az eljövendő világról. Egyet azonban állít visszatérő módon, és ezzel összegezném ezt a második pontot, hogy egész biztos, hogy kívánatos lesz az a világ. Hát azért biztos átéltünk már mi is ilyet emberi kapcsolatokban is, hogy valaki ajándékot ígért, és nem tudtuk, hogy mi az az ajándék, de azért örültünk már előre, mert tudtuk, hogy annak a valakinek van arra gondja, hogy nekünk örömöt szerezzen, és tudja, hogy mi szerez nekünk örömöt. Tehát nem kell attól félnünk, hogy csalódni fogunk. Tehát ezt azért hagyd mondjam mindenkinek, erre nincs ugyan személyes behatalmazáson a Biblia alapján, hogy mikor Pál apostol azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott olyan dolgokat, ez azt jelenti, hogy meghaladja az emberi elképzelés. És mi nem tudunk olyan nagyszerűt, vonzót, szépet és tökéletest elképzelni, amit az Isten el tud képzelni és meg tud valósítani. Tehát egy biztos, hogy félre kell tennünk az agályainkat és az idegenkedésünket. És ezután szeretnék a harmadik vázlatpontunkra térni. Ugye az elején azt ígértem, hogy a következő kérdés az lesz, hogy mikor várható ennek a megvalósulása. Mikor várható ennek a megvalósulása? Én azt hiszem, hogy van egy igen közismert fogalom, ami segít betájolnunk, ezt időben behatárolnunk. Ugye a feltámadásra gondolok, ez egy közismert tanítása a Bibliának. Ha más nem, a temetők leirataiból ismerhetjük, mindjárt, hogy egy feltámadunk, ez az ígéret, tudnék, hogy lesz folytatás. Ami már kevésbé közismert, az az, hogy a Biblia szerint a feltámadásig mi történik. A Biblia azt mondja, hogy a feltámadásig pedig nyugalom van. Egyébként ez logikus is, már a kifejezésből is következik, ha lehet egyszerűen gondolni, hogy hát azok támadnak fel, akik eddig nem voltak fenn, hanem nyugszanak. Ezt szó szerint így olvassuk a Bibliában, Dániel 12-13-ban, az utolsó verse Dániel könyvének. Ugye egy hosszú élet után azt mondja a profétának, a mennyei küldött az utolsó kinyilatkoztatás végén egy személyes megjegyzés itt, hogy te pedig, Dániel, nyugszol, elmész a te sorsodra, nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napok végén. Bocsánat, rosszul idéztem, elmész a vég felé, tudnék a személyes halála felé, ugye ez neki is eljön az életében. Nagyon érdekes, hogy ő is az Isten proféta, ez egy legkiemelkedő proféta, nincs kivétel, ő is meghal, de mi a különbség, hogy nem reménytelenül hal meg, mert így hangzik ez az ígéret, de elmész a vég felé, nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napok végén. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a halál az egy átmeneti nyugalom, ugye János Evangélium a 11. fejezetében Lázár meghal, Jézus Krisztusnak a barátja, és amikor mondják neki a tanítványai, hogy hát menni kéne Lázárhoz, mert azt jelentették, hogy beteg, akkor azt mondja, hogy Lázár alszik, nem kell aggódnatok. Ezzel azt akartam mondani, hogy most nincs miért sietnünk, tudjuk, meghalt. És a Bibliában ez egy visszatérő kifejezés, hogy a halál az alvás, tudjuk, egy nyugalmi állapot és egy öntudatlan állapot. És akkor a tanítványok ugyan, hát nagy hív van, hogy így mondják, hogy akkor jó, hogy halszik, mert ugye a beteg emberek akkor szoktak gyógyulni, amikor egy olyan nyugvási periódus érkezik el a betegségben. Jézus látta egy félreértést, és mondta, hogy hát, hogyha így jobban értik, akkor meghalt. Hát ő arra gondol, hogy meghalt, csak ő most elmegy, hogy felkeltse. Ugye neki ez ennyibe telt, elment, felkeltette. Így csak megjegyzem, hogy valakit meg ne zavarjon, hogy ez a feltámasztás, ez nem az a feltámasztás volt. Nyilván Lázár újra meghalt, tehát ő ebbe az életbe tért csak vissza egy átmeneti időre, de maga a halál az valóságos halál volt. Nyugvás volt, alvás volt, azt mondja a Biblia. Hogy mit jelent ez? Látom, hogy sokan tetszenek jegyzetelni, csak utalnék Prédikátor könyve 9. fejezet, 7. és 8. versére. Tehát Prédikátor 9:7-8. Az egyik legfontosabb szakasz a Bibliában ebben az összefüggésben, hogy mi van a halál után. A halál után közvetlenül, tehát ezt szeretném hasonlítani, hogy közvetlenül, tehát van a Bibliának ígérete az életre nézve, de nem közvetlenül. nem folytatólagosan, nem azonnal van folytatás. Azt olvassuk itt, hogy a halottaknak elfeledtetett minden gondolatuk, minden érzelmük, nincsenek tudatos vagy tudatalatti tevékenységeik, megszűnt a halottaknak az élete, nyugszanak. Ezért mondhatja ezt a Biblia teljes nyugalommal, és ezért merem én is mondani teljes nyugalommal. Miért van ez így? Egy logikus szempontot is hagyj vessek fel, ne csak ilyen dogmatikusan Biblia versekre hivatkozok. Tessen belegondolni, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten országa, az üdvösség elérkezése, az nem történhet meg hamarabb, mint ahogy ez a földi történelem egyetemesen lezárul. Tehát nincs ilyen, hogy valaki ebből a világból kilép és belép az Isten országába. Miért nem lehetséges ez? Mert meg kell értenünk, amit a Biblia mond, hogy az Isten országa az ugyanitt fog helyileg megvalósulni ezen a földön, felváltja a mostani világot. Tehát időben nem lehetséges párhuzam. Ugye Péter apostol levelét, ha megtetszenek nézni, a második levél harmadik fejezetének a 10. és 13. versét tessenek megnézni, tehát 2 Péter 3, 10 és 13, ahol azt olvassuk, azt mondja Péter apostol, hogy az egek és a föld ropogva tűz által elmúlnak a történelem végén. Tehát ez a mi világunk, ez nyomtalanul fog megszűnni. Akinek ez esetleg fájna, annyit vagy mondjak, hogy elég sok borzalom van ebben a világban, leginkább az fér rá, hogy tényleg itt nem sok minden maradjon meg, inkább legyen egy új alap és egy új kezdet, ez az Isten elképzelése is. Tudnék, a 13. vers, amire utaltam, azt mondja, hogy mi pedig új eget és új földet várunk, amelyekben mi a különbség? Ugye, most hogy mondjam, milyen egyszerű, hogy nem az ózonjuk, meg nem ilyesmi wellness különbség, hanem azt mondja, amelyekben igazság lakozik. És azután jön sok minden, ugye, mint következmény. Ott nem lesz környezetszennyezés, ez igaz. De a Biblia azt mondja, hogy nem attól lesz más az a világ, hogy a fizikai összetevői, vagy az atomi összetevői mások, hanem azt mondja, attól, hogy ott az igazság elve fog meghatározni mindent. Átjárni, áthatni azt az egész világot, egész országot. Tehát azt mondja, ez az egy hely is, de hát ez csak egy példa volt a Bibliából, hogy az, ami van, annak el kell múlni, ehelyett egy új alapot kell vetni, az Isten ezt ígérte meg, az tökéletes lesz, és amíg az létrejön, addig azoknak, akik oda bebocsátást nyerhetnek, várniuk kell. Ilyen egyszerű a Biblia logikája, és ez a várakozás, ez hogy történik? Nyugalomban. Egy öntudatlan nyugalomban, senkit nem fog zavarni az, hogy van, aki 1000 éveket töltött, hogy így mondjam, a sírban, mások meg talán kevesebb időt, lényegesen kevesebb időt, nincs különbség, nincs érzékelése, pont ez hiányzik, ugye? Az alvásnál melyikünk tudja megmondani, hogy mennyit aludt? Azt tudjuk, hogy fáradtak vagyunk, vagy nem, amikor felébredtünk, de hogy mennyi időt töltöttünk alvással, azt nem tudjuk. Biztos egyszerűen már illeni, vagy meg is lepődünk, nem, hogy milyen sokat, vagy milyen keveset, mert nem gondoltuk volna. Ennyire öntudatlan a halál állapota is. Ez az, amit tehát itt meg kell értenünk, hogy nem azonnali az átmenet az életből, a földi életből az örök életbe. Ez már csak azért sem lehet, ugye azért mondom ezt, mert tényleg sokféle nézet él a legkülönbözőbb hitvilágokban, akiket én itt példaként felhoztam, ugye egyiptomiak, és sorolhatnám talán a kereszténységben is van erre példa, hogy ezek mind-mind úgy képzelték, hogy egyenes az átmenet, ugye? Ugye az indiánok mondták, hogy az örök vadászmezőkre, ugye minden szerszámmal, meg felszerelésen eltemették. Szinte egyedül áll a Biblia ezzel a kristálytiszta logikával, hogyha egy jobb világot akarunk, és az itt lesz, akkor arra várni kell. Ez az egyik ok. Ez csak az egyik ok, amiért ennek ez a rendje. De mennyire logikus, tessék megnézni, hogy a feltámadást semmilyen túlvilághittel nem lehet összeegyeztetni. Hát, hogyha valaki tovább élne más minőségben azonnal, akkor most mit jelent az, hogy feltámad, nem? Hát most visszacitálják valahonnan? Újra beidézik, hogy így mondjam, és akkor egy új jogcímen mehet újra a boldogság felé. Tehát a feltámadás hit és az azonnali túlvilág hit, ez egymásképp kizáró dolog. Ezt látnunk kell, ezt komolyan kell vennünk. És hogy ez miért fontos, egy rövid megjegyzést tessenek megengedni, mert hogyha mi így gondolkodunk a halottak felől, ahogy a Biblia gondolkodik, amit a Biblia elénk tár, ez kincset jelent, főleg a mi napjainkban, amikor tényleg minden természet fölötti iránti érdeklődés felfokozódott. Ugye nem akarok pelengére állítani semmilyen irányzatot, de talán annyit mondod, hogy például a spiritizmus, amely a túlvilági, a halott lelkekkel való érintkezésnek a talaján mozog és áll, az egész spiritizmus eszméjével szemben egy Bibliát komolyan vevő ember abszolút védett. Mert egy dolgot tud, és ezt gyorsan hagytam hozzá, hogy lehetséges, hogy valamilyen esemény történik egy ilyen alkalmon. Tehát én azt nem mondom, hogy ott nincs jelenség, de egy biztos, hogy abban a jelenségben a halottaknak semmi részük nincsen, mert nyugszanak a Biblia szerint a föld korában, hogy ott valami történik, ott más erők vannak jelen, de a halottaink azok ártatlanok, hogy így mondjam ebben a dologban, és mi is ártatlanok maradhatunk, ha mi ezt komolyan veszük és tartózkodunk az ilyen helyektől és jelenségektől. Hogy mennyire ez a rendje a dolgoknak és a feltámadásnak szó szerint rendje van, tessék megengedni két bibliaverset, hogy idézzek. Az elsőt János evangéliuma 5. fejezetének a 28.-29. verséből. Tehát János evangéliuma 5. fejezet 28. és 29. versét idézem. Jézus Krisztus mondja itt a következőket. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Hát ha tetszettek figyelni, itt volt még egy megerősítés az előző gondolathoz. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják a szavát. Miért fontos ez a bibliavers? Mert itt mondott Jézus, hogy hol lesznek azok, akik az ő visszajövetelekor majd az ő szavát meghallják, tehát akiket megszólít, tudnék az emberiség, az üdvözülendők. Azt mondta, hogy a koporsókban lesznek helyileg. Tehát nem máshol, más minőségben, ott, ahova kerültek eredetileg. Akik a koporsókban vannak, azok meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a rosszat, azok a kárhozat feltámadására. Tehát itt már érezzük, hogy itt valamilyen csoportosítással találkozunk, hogy kétféle feltámadás van. Az egyik csoportban azok támadnak fel, akiknek az élete pozitív megítélés alá eshet, ők az üdvözülendők, ők az élet feltámadására, hogy olvastuk, tehát az örök élet feltámadására, a másik csoport értelemszerűen a kárhozat feltámadására. A Jelenések könyve 20. fejezetét, ha megtetszenek nézni, 5. és 6. versek, tehát Jelenések 20, 5 és 6, ott pedig azt tetszenek találni, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Én azért szeretem ezt a verset, mert mindent helyre tesz. Ugye először is elkezdünk gondolkozni, mi az, hogy első feltámadás, mi az, hogy második halál. Ez minimum azt feltételez, akkor van egy második feltámadás is, meg van egy első halál is. Ugye? Mit akar ezzel mondani a Biblia? Ilyen egyszerű a Bibliának a valóságképe, hogy amit mi halálként megtapasztalunk, a minden élő útja vége, amiről eddig beszéltünk, az az első halál. Erre mondta azt Jézus, hogy attól nem kell félni. Tudni, így is úgy is bekövetkezik. És vigyázzunk, hogy nehogy megzsaroljanak bennünket a lelkünkben, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, esetleg meghal az ember, sok ember zsaroltak már ezzel a történetben, ha nem azt teszi, amit mondanak neki. Jézus azt mondta, hogy attól ne féljetek, hogyha megölnek titeket. Nem azért, mert könnyebb vette az életet, vagy könnyebb vette a halált, hanem azért, mert tényleg így megy, ez úgyis egy mulandó élet. Azt mondta Jézus, hogy attól kell félni, aki nem csak a testünket öli, meg tudnék az első halálban részesít, hanem aki a lelkünket is megöli. Mit jelent, hogy a lelkünket megöli? Azt a reménységet veszi el tőlünk, hogy ha már egyszer meghalunk, mert úgyis meghalunk, akkor utána viszont az élet feltámadásában reménykedhessünk. Tudnék, ne engedjük azt, hogy az Istennel való szembefordulásra vegyenek rá bennünket ilyen zsarolással, mert hogyha ez történik, akkor nem lehet részünk az első feltámadásban, ahol az üdvözülendők támadnak fel, hanem jön a második feltámadás, a kárhozandóké, akik szintén feltámadnak, de nem az életre, hanem azért, hogy meghallgassák, hogy miért kell végérvényesen meghalniuk. Ugye tetszenek érteni, azt mondja a Biblia, hogy mindenki feltámad, időben ez két különböző alkalom, ez egyértelmű a Bibliában, az első és a második feltámadás, mindenki feltámad, van aki azért, hogy tovább éljen, van aki azért, hogy visszatérjen a nyugvásba, de nem ugyanaz a kettő. Ezért tessenek meggondolni, ezen sokat töprengtem, hogy tegyük fel, van egy olyan ember, aki, hogy így mondjam, meggyőződésében ateista, most ez a lényeg, ugye, hogy eleve úgy gondolkozik a halál felől, mint ami végérvényes. És azt mondhatjuk, hogy hát neki talán nem olyan trauma, ugye? Hát úgyis ezt gondolta, hát most kiderül, hogy tényleg ez történik, ezért ez nem így van. Mert egész más, hogy én a jelen, hogy mondjam most ilyen furcsa szó, hogy a jelen vonatkoztatási rendszerben, tehát amit eddig ismertem, ahhoz képest tekintek a halálra, mint végérvényesre, vagy feltámadok egyszer abból a halálból, és kiderül, hogy egész más volt az igazság, egész más volt az emberi élet értelme célja, egész mások voltak a lehetőségek, élhettem volna örökké, élhettem volna egy igaz és boldog életet, már úgy értem az örökké valóságban is, persze ennek vannak feltételei, és tulajdonképpen én nem ezt a földi életet zártam le, mint bárki más, hogy eddig gondoltam, hanem elveszítettem a legfőbb jót az életben, az üdvösséget. Nem tudom, tetszenek-e érteni, de azért egész más ez a halálszemlélet, amiben akkor lesz részem majd embereknek. Ez a második halál, ezt mondja a Bibliából, viszont nincs visszatérés. Ez tényleg az elmúlás. Ez egy olyan elmúlás, amikor minden embert, aki nem tudta az életét kézben venni és kézben tartani, kitaszítanak a világegyetem létezői közül, nem ítéletként csak, hanem azért, mert önmagát zárta ki az az ember, csak elismeri az Isten ezt a választását, és megkapja azt, amit megérdemel. Ez az, amit ez a bizonyos jelenése könyvebeli vers is mond, tehát az a boldog, akinek az első az üdvösség feltámadásában van része, és ők többé nem találkoznak halállal, nincs második halál, ellenben van azok számára, akik majd a második feltámadással támadnak fel. És ugye az imént arra utaltam, hogy az egyik összefüggés csak ez a bizonyos ellentmondás itt, meg hogy szükségszerű, hogy meg kelljen várni azt a bizonyos országot, tehát addig nem lehet tovább folytatni az életet, de van még egy szükségszerűség, és ezért fogalmaztam akkor úgy, hogy csak egy érv a sok közül. Tudnék, abba is bele kell gondolnunk, hogy a Biblia szerint igenis ítéletre van szüksége ennek a világnak. Az ítéletet rögtön hagyd tisztázzam, mert sokan keverjük az ítélet fogalmát. Ez egy nagyon csalók a magyar kifejezés, mert mi sok mindent ítéletnek nevezünk. Ugye mi ítéletnek nevezzük azt az eredményt, ami megszületik, ugye, hogy most ez az ítélet, amit erre az emberre mérnek, és sokszor mi az ítélkezés folyamatát is ugyanezzel a kifejezéssel illetjük, ugyanígy fogalmazzuk meg. A Biblia azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy végső ítélet megszülessen az egyes emberre nézve, azt előtte egy ítélkezésnek kell megerőzni. Hát csak így működik a dolog. Az Isten nem egy kényúr, hogy kimondja, hogy hát ez meg ez a helyzet. Na most ahhoz, hogy a mi emberi világunkat érdemben ki lehessen értékelni, hogy tényleg egy végső pontot lehessen tenni a történelmünk végére, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemelt, és ráadásul lefelől senkinek ne legyen aggodalma, vagy kétsége, vagy agály, mindenki azt kapja, ehhez szükség van egy egyetemes kiértékelésre. Tudnék, egyetemes a részvétel, de egyénekre szóló az ítélet. A Biblia azt mondja, hogy ilyen nincs, hogy halál után ítélet, és akkor az ember rögtön megy, amerre dőlt a sorsa, erről szó sincs. Halál után nyugalom van. A történelem végén van az ítélet, azt mondja a Biblia, erről majd esetleg részleteket a beszélgetésben, ha valakit érdekel. És amikor kiforta magát az ítélkezés, és megszületett az a bizonyos ítélet, akkor dőlhet el, hogy ki az, aki az első feltámadásban részesül, és ki az, aki a másodikban. De az ítélkezés folyamat a Biblia szerint nyilvános. Az Isten beleavatja a világegyetem lényeit, hogy senkinek ne legyen kétsége az igazságát illetően, sőt a Biblia arra utal, hogy az első feltámadásban részesülendő üdvözülendők, azok majd a második feltámadás előtti szakaszában az ítélkezésnek abba is bepillantást kapnak, hogy azok, akik végül elkárhoznak, az egy roppant váltó, ezt ha beletetszik, vagy örök élet, vagy végérvényes elmúlás, ez borzalmas különbség. Akik a rosszabbik részt kapják, hogy azok tényleg megérdemelten kapják-e. Az Isten egy olyan világot akar, egy olyan országot, amely tényleg örökké fennáll, és ahhoz, hogy örökké fennálljon valami, az elemi kívánalom, az igazságosság, hogy mindenki nyugodt lehessen, hogy senkiben ne legyen kételj, vagy a méltánytalanság érzése. Hogyan lehet egy országot tartósan, hát erősen megtartani? A Biblia erről beszél, ilyen alapvető elveket is megfogalmaz. De azt mondja a Biblia, hogy igazság által áll meg a királyi szék. Tehát általában egy uralkodónak az uralkodását nem a hadserege teszi erőssé, ez tévedés a Biblia szerint. Ez, persze ideig, óráig igen, de ezen van a hangsúly, hogy ideig, meg óráig. Az erőre erő szokott lenni a válasz. A tartós fennállás, a tartós uralom, és annak az áldásai, mert azzal ugye az is jár, annak az alapja mindenkor az igazság. És ez nem csak a földi világunkban lenne igaz, sajnos nem mondhatom, hogy igaz, mert nem egy elterjedt dolog, hanem az Isten maga jár elő ezzel a példával. Az ő uralma a világegyetemben is az igazságosság elvén nyugszik. Ez az a szempont, ez az az elv, ez az a törvényszerűség, ami miatt szintén várni kell azoknak, akik nyugszanak a föld porában és a koporsóban. És így érkezünk el az utolsóként megígért kérdésünkhöz és vázlatpontunkhoz, ami azt hiszem tényleg valahol egy bizonyos értelemben a gondolatmenetnek, hát hogy így mondjam, csúcsa, mert egy végső kérdést tesz fel, hogy ezek után, miután ezt körüljártuk, ezt a kérdést, hát már csak az van hátra, hogy kik részesülhetnek ebben az ígéretben, kiknek adatik ez meg, kiknek az életében valósulhat meg mindez, kik lesznek azok a boldogok, akik bemehetnek abba az országba. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy azoké, akik felkészültek, akik alkalmassá váltak akik nem csak, hogy elfogadtak valamilyen ígéretet, meg nem csak örültek neki, hanem akik tettek annak érdekében, hogy az alkalmasságuk megvalósuljon és bemehessenek abba az országba. Miért fontos az a gondolat, hogy alkalmasság? Miért fontos az, hogy a mi életünkben bármi változás legyen? Miért nem elég az, amit nagyon sokszor hallhatunk, hogy hát az a fontos, hogy mi elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát, bízunk abban, hogy ő megbocsátja a bűneinket, ő rá tekintete megbocsátatnak a bűneink, és tovább nem szabad töprengünk olyan dolgokat, hogy mi bármit is tegyünk. Hát tessék egy picit logikusan gondolkozni, a mi világunk mitől olyan, amilyen, hadd kérdezzem meg. Ki tehet róla, hogy fogalmazzak így? Nem egyes személyeket kérek válaszul. Köszönöm szépen, ugye? Nem tetszenek haragudni, ez nem ilyen tömeges vád akar lenni, de köszönöm a választ. Hát mit tesszük ilyenné, nem? Tehát kár máshol keresni a hibást. Mi emberek, ki a maga részével járul hozzá ahhoz, hogy a mi világunk, a mi társadalmunk, a mi környezetszennyezésünk is sorolhatnám, olyan, amilyen. Na most kérdezem én, hogyha mi csak a múltbeli bűneinkre nézve keresnénk megoldást, és utána próbálnánk bejutni egy másik országba. Hogy fogalmazok most egy képesen, kapnánk valahol egy lakatlan szigetet, egy jó nagyot, egy kontinenset mondjuk, és oda be lehetne mennünk így, ahogy vagyunk. Én azt mondom, csak időkérdése betetszem, hát, hogy azt is olyanná tennénk, amilyen ez. Mert hát ilyenek vagyunk, ezt hisszük magunkkal. Hogy mondjak erre egy konkrét példát, most eszembe jutott, hogy ezt mondtam. Nemrég jártam egy barátomnál, és ő azt mondta, hát ő Amerikában él, és éppen beszélgettünk, mondta, hogy rengeteg mexikói vándorol át, ugye az Egyesült Államokban jobb megélhetés reményében, óriási különbség van életszínvonalban. Mondja, hogy be is jön a számítás, tehát sokszor még jobban megy dolguk, mint az amerikaiaknak, és egyszer csak kezdenek elégedetlenek lenni. Miért? Azért, mert rájönnek, hogy ami otthon zavart őket, az idejött velük, tudják, a korrupció, az a mentalitás, amit egy országot megszenvedett, egy gazdaság már érzi, az elkíséri őket akárhova mennek, mert viszik magukkal. Ugye nem tudják letenni, nem tudják kivetni magukból. Nem őket akartam bántani, és azért mondhattam bántani, mert jó messze vannak, és tényleg nem bántásnak szántam. De a példát tessenek megragadni, hogy itt az a lényeg, hogy mi a lelkünkben, a lényünkben hordozzuk a magvát, a csíráját annak, amitől ez a világ amilyen. És mit mond a Biblia? Hát azt hiszem elég logikus, hogy valaminek itt meg kell változni azok életében, akik oda bemehetnek. Így is mondhatnám, hogy a rossznak a vírusával vagyunk megfertőzve. A születésünktől kezdve már kiütközik ilyen-olyan módon az önzés. Ha nincs változás az életünkben, ha így mennénk be abba az országba, akármilyen új kezdetet is adna az Isten egy új teremtésben, ugyanígy, tehát mondjam most csak ilyen perspektíven, hogy ugyanígy lelaknánk azt a világot is, ahogyan ezt tönkretettük, csak az idő kérdése lenne. Egy természetes igénye az az Istennek, hogy azok, akik oda vágynak, azok fogadják el azokat az elveket és szabályokat, és próbálnak beilleszkedni abba a világba. Volt állunk erre nagyon szép példát, hogy az egyik ilyen szakasz a Bibliában az a Máté Evangélium 5., 6. és 7. fejezete. Máté 5, 6 és 7. Nem tudom, tetszenek-e így ismerni, a hegyi beszédnek nevezik ezt a szakaszt, tehát egy összefüggő beszéd, csak hát felosztották, tagolták, hogy könnyebben kezelhető legyen a szerkesztő. És ez a hegyi beszéd, ez végig arról szól, hogy milyen az Isten országa. Hogy ilyen, meg olyan, minden megvilágításon megmutatja Jézus Krisztus, hogy milyen az az ország. Hát tényleg ez is nagyon távoli hasonló, de valahol igaz, hogy ez úgy fest, mint amikor mondjuk itt a mi világunkban egyes pártok meghirdetik, hogy ha ők kerülnének hatalom, akkor milyen lenne az az ország, ugye? Most Jézus azt mondja, hogy aki meg az ő országába vágyik, ami szintén egy ígéret és egy nagy ígéret, csak ez egy igaz ígéret, de azt mondja, hogy az meg ilyenbe gondolkozzon. Tehát az egy ilyen ország. Ami azt jelenti, hogy ha én ott boldogan szeretnék élni az önzés minden mellékhatásától mentesen, hát egy elleni logikai kívánom, meg erkölcsi kívánom, hogy igyekezzek beilleszkedni egy ilyen társadalomba, és akkor én se hágjam át azokat a szabályokat, én se tegyem azt, amit nem szeretném, hogy mások tegyenek velem. Sőt, ugye Máté 7.12 ezt így fogalmazza meg sokkal pozitívabb, kezdeményezőbb formában, Máté 7.12, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is mindent azokkal aképpen cselekedjetek. Ezek a súlyos szavak. Istenképpen az egész Biblia benne van, ha bele tetszenek gondolni. Ugye? De nagyon igaz. Ugye, szeretném idézni, gyerekkoromban engem megragadott már egy gondolat. Ugye van egy görög bölcstől származik, ez szégyen, de nem tudom most a nevét mondani, de nem is ez a fontos, hogy amit nem akarunk, hogy az emberek velünk tegyenek, mi se tegyük másokkal, elemi kívánalom, azt hiszem. Kár, hogy nem működik életelvként tömegesen. Ugye vannak egyes embertársaink, de azért tömegesen sajnos ez nem igaz. De tessék megnézni, hogy minden szépsége mellett is a logikai tükörkép volt a mellett. Tudnék a Máté 12-nek tükörképe, de mégsem ugyanaz. Mert az egy szint, hogy én nem teszek rosszat másokkal, mert én sem szeretném elszenvedni. Tehát mennyivel több az, hogy amit viszont én szeretnék, hogy velem tegyenek. És hogy kérdezem így, hogy ugye azért mi tudjuk általában, hogy mit szeretnénk, hogy velünk tegyenek, azért nekünk egész konkrét elképzeléseink szoktak lenni, hogy mi lenne a jó, és ez nem baj. De hát akkor adjuk meg ezt másoknak, azt mondja a Biblia, hogy ti is mindent azokkal a képen cselekedjetek. Szóval nem úgy vagy, hogy néha egy-két ilyen szépség tapasszerű jó cselekedet, hanem legyen életelvé az, hogy mindent úgy tegyünk másokkal, ahogy mi elképzelnénk magunknak a kedves, kellemes, tökéletes életet, amiben jól éreznénk magunkat. Azt hiszem, tetszene kérdezni, hogy ha őszintén, ez nem egy igazságtalan kívánom, ez az egyedül igazságos elv, életelv. Hát ez az, amit Jézus Krisztus megfogalmaz többféleképpen konkrétumok formájában is ebben a szakaszban, illetve még egyetlen verset szeretnék felolvasni, ezt megerősíteni, tudni, hogy itt komoly kívánalom is van azért az odavágyókkal szemben, illetve azok iránt. Ezt pedig az Efézusi levélben találjuk, a levél legelején, az első fejezet legelső verseiben. Tehát Efézusi levél, első fejezet, ugye a köszöntést kihagyom, és csak a harmadik, negyedik verset olvasom. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Hát azt szeretném, hogyha valahol főleg az utóbbi vers, ami mély nyomot hagyna bennünk, ez a summája a kérdésre, az utolsó kérdésre adott válasznak, vagy adandó válasznak. Tudjunk itt azt olvasok, itt nagyon fontos dolgokat olvastam. Azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten kiválasztott magának minket ő benne, tudjunk Jézus Krisztusban. Egy nagyon fontos fogalommal találkozunk itt. Héten jártam egy városban egy hasonló előadáson, ahol a hallgatóság ezt a témát kérte, hogy kik a kiválasztottak. Ugye itt van ebben a versben. Ugye, mert az is ismert, ugye, mint a feltámadás, hogy feltámadás, annak kiválasztottak, ez egy olyan privilegizált, előjogokkal bíró csoport, így él a tudatunkban. Tényleg kik a kiválasztottak a Biblia szerint? Itt van, kik a kiválasztottak. Azt mondja, az Isten kiválasztott azért, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Kik a kiválasztottak, meg tetszenek találni egy példázatot Máté Evangélium a 22. fejezete elején, 1-től a 14. versig terjed, Máté 22, 1-től 14-ig. Arról szól, hogy van egy nagy ünnepség, egy király szervez egy mennyegzőt, ugye a fiának, egy ilyen ünnepi alkalmat, és vannak emberek, akik oda hivatalosak, tehát hivatalból elvárhatók, hogy ott legyenek, és szívesen meghívja őket a király, de az illető emberek abszolút közömbösséget mutatnak, egészen, hát hétköznapi dolgokra hivatkozva, ami méltatlan, ugye sértő önmagában a hivatkozás, és akkor inkább ne hivatkoznának, nemet mondanak, és ezután a király begyűjtett minden arra nem való, nem hivatalos embert is, csak azért, hogy megtöltse azt a menyegzőt. És azzal zárul ez a példázat, ugye van egy sok-sok tanúsága, még erre most nem tudok kitérni, azzal zárul a 14. versben, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen vannak a választottak. Ez tehát a veleje, a mondani való ennek a példázatnak, erre fut ki, erről szól ez a tanítás, hogy sokan vannak a hivatalosak. Mit jelent ez? Röviden azt jelenti, hogy a Biblia szerint az Isten minden embert elvár az ő országába. Tehát az üdvösségben mindenki hivatalos. Nincs olyan ember, akit az Isten ne szeretne látni, ne hívna. Timóteushoz írt első levél, második fejezet, negyedik verse azt mondja, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen és üdvösségre jusson. Minden ember hivatalos. Mindenki úgy gondolkodhat maga felül, mint akit az Isten nem vett meg, nem rekeszt ki az ő országából. Minket minnyájunkat hív, nagyon szomorú tény az, de már látjuk ebből a példázatból is, hogy erről beszél a Biblia, hogy nem az Isten az oka annak a ténynek, hogy noha sokan vannak a hivatalosok, de kevesen vannak a választottak. Tudnék, kevesen vannak, akik a hívást elfogadják. Nem az Isten választja ki azokat az embereket. A Biblia azt mondja, igen, itt így olvastam az Efézusi levélben, az Isten kiválasztotta azokat. Mit jelent a kiválasztás? Mert ez is egy nagy kérdés, szintén a beszélgetés területére utalnám, csak röviden annyit, hogy például Kálvin János egyéb igazán méltánylandó munkássága mellett itt azért elment egy tény mellett a Bibliában. Ő ugyanis azt vezette a Római Levél 28. versétől kezdődő szakaszban, a 8. fejezet 28. versétől, hogy az Isten ugye eleve elrendelt, hogy kinek milyen legyen a sorsa. Tehát mint tényleg az Isten itt választott volna, önkényesen kiválogattam, hogy ki az, aki bemehet az üdvösségre, ki az, aki nem. És nem vette figyelembe azt, hogy ott úgy kezdődik ez a gondolatmenet, hogy az Isten eleve ismert bennünket. Tudta, hogy ki mit fog választani, és ehhez miért nem támogatott bennünket. Mert aki a jót választja, azt könnyű támogatni is. Az Isten azokkal is bajlódik, akik nem választják a jót. Tessen megnézni egy Júdás történetét például. Az Isten mennyit bajlódott Júdással, pedig előre tudta, hogy mi lesz a vége. Az utolsó pontig, sőt azon túl Jézus még próbálta Júdást visszatérésre késztetni, megtérésre késztetni, nem ment. Tehát az Isten kiválasztása az nem azt jelenti, hogy az Isten önkényeskedett, amikor választott közöttünk, hanem az Isten eleve ismert bennünket, és ehhez képest beszél az Efézusi levél arról, hogy igenis, akit látott, hogy jól választ, azt megtámogatta a maga erejével és hatalmával. De azokat is, akiket így látott és ismert, azok iránt is milyen igényt támaszt a Biblia szerint az Isten, milyen igényt támaszt az élettörvény, amiről az imént beszéltünk, milyen változást kell átélnünk ebben a földi életben, így olvastam, legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. A Biblia szerint az Isten kegyelme az nem arra való, hogy betakarjon mindent. Persze, hogyha mi hittel, ha bánjuk és igényeljük, akkor be tud takarni múltbeli dolgokat. De az Istennek azért nem az a szándéka, hogy örök tékozló fiúk maradjunk. Mi a visszatérés nagy tudományát ismerjük, hogy így mondjam. Tehát mi mindig tudjuk azt, hogy hogyan bánjuk meg a bűnt. Ugye ez egy nagy dolog, nem akarom ezt lebecsülni, de azért erre egy életet nem lehet berendezni, főleg egy örök életet. Hát akkor tényleg olyan lenne az örök élet, mint amilyen a mostani, csak egy jobb szándékú emberek rontanák el egymás életét. Ugye, mert ez kb. Így festene akkor. Azt mondja a Biblia, hogy nem, áttörésre van szükség, döntő áttörésre a mi életünkben, és ennek itt kell megszületnie, ezen a földön. Ez jogosít fel bennünket. Lehetesen haragudni ezért a profán példáért, ha már az előbb ezt hoztuk, ugye, hogyha mi egy más országba utazni akarunk, még ma is működik egy bizonyos relációban bizonyos országok iránt, hogy oda beutazási engedélyt kell kapnunk, ugye vízumot kérvényeznünk kell, megnézik, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy bemenjünk, és ha igen, akkor beengednek. Ugye hát mit védenek ezek az országuk? A jólétüket most egy más kérdés, hogy földi szempontjaik vannak, de mondjuk így, hogy a belbiztonságukat. Hát szeretnék, hogyha nem romlana le az ország most ilyen vagy olyanokból, most ne firtassuk magát az indítékot, a tényt nézzük. Hát egy elemi igény, hogy az Isten azokat kívánja védeni, akik hajlandók megtagadni magukat, hogy oda ne jöjjön be valaki ezzel a, mint vírushordozó, hogy így mondjam, az önzésével, és kezdje előről az egész emberiség a maga kisiklott életét. Ez ilyen egyszerű, ilyen természetes, és hogy igazán a helyén legyen a fejünkben, hogy az Isten ezt hogy látja és mit vállalt ezért, hogy ez tényleg nem egy önkényeskedés és nem igazságtalan. Itt, ha már ezt a verset idéztem, ezt a negyedik verset, egy dolgot tessenek alaposan végig gondolni és megfigyelni. Ugye így olvastam szó szerint, hogy az Isten magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt. A világ teremtetése előtt. Nem tudom, hogy nem üti ez meg a fülünket. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten ismer bennünket előre. Azt mondja a 139. Zsoltár, hogy az Isten nem csak akkor ismeri, amikor már vagyunk, akkor is nagyon kiismeri bennünket, sokszor talán még magunk sem ismerjük előképpen magunkat, egymást is nehéz megismerni. Az Isten már akkor ismer bennünket, azt írja a Zsoltár, amikor mi még a nem is voltunk, a mi napjaink sem voltak meg. Azt mondja, hogy már az anyánk méhében, mint egy takargatott bennünket az Isten. Tehát ugye egy abszolút költői kép, tehát semmi értelme nincs önmagában, de azt fejezi ki, hogy az Isten gondviselése kísért bennünket akkor, amikor még fizikai mi voltunkban nem tűntünk fel, és nem jelentünk meg. És annyival többet mond ez az Efézus beliekhez írt levél itt az első fejezet 4. versében, hogy nemhogy az életünk előtt ismert bennünket az Isten, hanem az egész világ létele előtt az egész világ lefolyását ismerte. Tudta, hogy ki mit fog dönteni. Tudta, hogy ki az, aki a jó mellett fog dönteni. És milyen következtetésre vezet ez bennünket, ugye annyit tessék megengedni, hogy megjegyezem, hogy hát ha komolyan veszük, hogy az Isten minden tudó és mindent lát előre, hát nem kell ezzel meglepődnünk, csak nehéz sokszor ezt úgy tárgyasítani, hogy ez mi mindent foglal magában. Hát ha tudja a proféciákban, hogy mi lesz, hát ezt is tudta. Kezdettől fogva megjelenti a véget, így mondja a Izsaiás könyvben. De ennek van egy súlyos erkölcsi vonzata, és pedig az, hogyha az Isten előre tudta azt, hogy kik lesznek a kiválasztottak, akkor nyilván tudnia kellett azt is, hogy szükség lesz erre az egész kérdés, hogy kiválasztott, meg elhívott. Ugye eklézsia, például a gyülekezet kifejezés, amit kihívottak a társadalom egészéből az a réteg, akik követik ezeket az elveket. És hogyha ezt tudta, ez annyit jelenti, hogy akkor tudta a bűn bekövetkeztét is. Nem tudom, ezen tetszettek-e már gondolkozni, hogy a bűn kezelésének a kérdése, ez az Isten számára nem új feladatként merült fel. Ez nem úgy volt, hogy beütött a bűneset, és született egy megváltási terv megoldásként. Én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ember ezt ösztönösen így képzeli el. Megmondom őszintén, én is így képzeltem el sokáig. Van egy barátom, hát nagyon rég nem láttam, ugye ellátogattam hozzá, egy nem látó ember. És egyszer összegezte nekem ezt a kérdést, én ezen gondolkoztam, és én is rezsültem, hogy nem gondolkoztam ezzel. Ha az Isten mindent tud, akkor őt nem lephette meg azt, hogy van bűneset. Viszont ha nem lepte meg a bűneset, ha ezt előre tudta, hagyd menjek tovább egy lépcsőfokot, akkor ő úgy teremtette meg a világot, hogy ő tudta, hogy itt lesz bűn, tudta, hogy kell majd megváltás. Tudta, hogy milyen ára lesz annak a megváltásnak, tudta, hogy mindent ő neki kell ezért vállalni. Hát igen, ez a szép dolog, nem? Hát ettől vagyunk emberek. Igen, na de ő ismert, hogy mire fogjuk használni. Tehát ezt kell megértenünk, hogy ő nem predesztinált bennünket, de ismert, hogy mire használjuk a szabad akaratunkat. És a végső pont, ahova én el szeretnék jutni, hogy az Isten helyében, most bocsánat, hogy ilyet mondok, de hagyd mondjam így, azt hiszem egyikünk sem vállalta volna a teremtést, hogyha ezt előre tudja. Nem hiszem, hogy lett volna bárki, aki erre vállalkozik. Az Isten ezt mégis megtette. Ő tudta, hogy mire lesz szükség, tudta, hogy mit fog ezt tőle követelni, mégis megtette. Mi adott értelmet ennek? Nem érjük fel igazán, én azt hiszem értelemmel, de valami megcsillan, mi adott értelmet? Az, hogy mégis lesznek végül azok, akik választottak, akikért érdemes ezt az egészet végig küzdeni. Mert annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az a csúcspont a megváltás művében, amit a Biblia elénk tár, amiért a Golgotán történt. De hát azért az Isten bajlódása velünk az nem ott történt, csak nem arra korlátozódik, arra a napra, vagy arra az életre, amit Jézus a Földön töltött. Ő 33 évet élt itt nem akármilyen körülmények között, ami világunk történelme pedig még a Biblia szűk értéke szerint, mert a Biblia azért egy más értéket mond, mint a tudomány, ami emberi történelmünk pedig 6000 éve áll fenn nagyjából. Ez egy ilyen hozzávetőleges szám, de ez a lépték. 6000-ből 30 év. Hát azért nem csak az a 30 volt nehéz, amit Jézus a Földön töltött, az egy más életminőség volt nyilván, de az Isten mennyit küzdött, mennyit bajlódott, mennyit szenvedett. Együtt szenved a szenvedőkkel máig is. Az Isten mindezt miért vállalta? Azért, hogy végül legyen valami eredmény. Azért, hogy azokat, akik mégis az élet mellett döntenek, azokat megajándékozhassa az igazi élettel. Nem azzal, amit most élünk, amihez még így is ragaszkodunk, és megint mondom, hogy nem baj. Ez nem baj. De mennyivel inkább ragaszkodnánk, ha tudnánk azt, hogy mihez ragaszkodjunk abban az eljövendő életben. Ez az, amire a Biblia bennünket tanít és figyelmeztet, és ez az, ami kérdésünk szempontjából fontos, hogy kik mehetnek be oda, nem akárki, és nem mindenki. Ezt kell megértenünk. De hogy ki mégis, azt nem az Isten fogja eldönteni, azt mi döntjük el, az a mi hatáskörünkben van, hogy hogyan döntünk. Egyetlen verset, hogy idézek csak szóban, zárásként, Péter apostol második levele első fejezet 10. versében azt mondja, hogy mi pedig igyekezzünk és törekedjünk a mi kiválasztásunkat erőssé tenni. Hát azt mondja, hogy az Isten kezdi bennünk a jót munkálni, az akarást munkálni, ilyeneket olvasunk a Bibliában. Az Isten a kezdeményező, az Isten nélkül mi nem jutnánk semeddig, még az állapot felmérésig sem, a diagnózisig sem. Még az orvostudományban is milyen nagy dolog a jó diagnózis, hát még a lelki orvoslásban. Azt se tudnánk, hogy mi a baj velünk. Az Isten a kezdeményező, de hogyha a mi részünkről nincs válasz, ha nem a jót ragadjuk meg, ha nem próbáljuk erőssé tenni a mi elhívásunkat, hogyha jó útra is tértünk, de nem elég kitartó a mi törekvésünk, akkor nem érjük el azt a kívánt célt. Ami rajtunk áll az, hogy igyekezzünk erőssé tenni a mi kiválasztottságunkat, és akkor mindaz, amiről itt ma szóltunk, nem csak egy szép és reményem szerint azért összefüggő elmélet, mert hát ez mindenképp azt hiszem logikus és összefüggő, amit a Biblia elénk tár, hanem akkor majd megláthatjuk és megtapasztalhatjuk a valóságból, tehát is. És én ezzel a kívánsággal szeretném ezt a mai estét zárni. Megköszönöm a tisztelt figyelmüket. Hát köszönöm a kitartást és a figyelmet egyaránt, és akiket viszont érdekel a téma megbeszélése, szeretném bátorítani, maradjunk itt és cseréljük ki a gondolatainkat, mert éppen nemrég egy vidéki városban tört meg az a jég, hogy mindig elmentek a hallgatók, és egyszer elkezdtek maradozni, hogy ott maradnak és beszélgetnek, és végül mondták, hogy milyen kár, hogy eddig elmentek, mert egy bizonyos értelemben sokkal másabb és érdekesebb rész az, amikor már megszólalnak a vélemények, kicseréljük a gondolatokat, és hát nem egy valaki beszél itt elől és mond egy gondolatmenetet. Úgyhogy ebben a jegyben invitálok, és ugyanakkor búcsúzom is, akiknek menniük kell. Viszontlátásra!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Azt mondja tehát Pál, hogy tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel nincs már helyem e tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Ugye Pál apostol itt rátér a régi dédelgetett tervére, hogy ő régóta vágyakozott volna a római gyülekezetet meglátogatni, velük együtt lenni. A római gyülekezetnek sok tagját ismerte, hiszen amikor a zsidókat kitiltották Rómából, akkor sokukkal találkozott az ő munkája közben, akik később visszakerültek Rómába. De mindez idáig az Isten nem adott neki alkalmat arra, hogy elmenjen, nem adott jó szerencsés utat az ő akaratával megegyezően, és hát mi, akik utána vagyunk már jócskán ezeknek az eseményeknek, tudjuk, hogy még ezután sem adott. Tehát Pál apostol itt olyan vágyakról beszél, olyan gondolatokról beszél, amik az én ismereteim szerint nem tudtak beteljesedni így és ilyen módon, ahogyan Pál tervezte. De Pál apostol gondolkozására megint csak rátekinthetünk. Ugye ő elmondta az előbb azt, hogy azt értette meg, hogy az Isten arra hívta el, hogy újabb és újabb területeken, olyan területeken hirdesse az evangéliumot, ahol még nem hirdették. Most azt mondja, hogy azt látom, hogy ezen a helyen elvégeztem a munkámat. Nincs már munkaterületem, nincs már helyem ezen a vidéken, e tartományokban, hiszen létrejöttek gyülekezetek, amelyek tovább fogják folytatni az evangelizáció munkáját. Ez nem azt jelentette, hogy ott a környéken már nincsenek többen, akik megtérnének, hanem azt jelentette, hogy megalapozott gyülekezeteket hozott létre, akik képesek képviselni az evangéliumot azon a környéken. Többé már nem úttörő feladat, hanem tovább munkálásra vár ez a terület, de már létrejött a keresztény közösség, elindult az evangélium hirdetés ezen a területen, és most újabb területre szeretne menni, ahol még nem indult el, ahol még nem járt. Ugye nyilván Róma ebből a szempontból nem lehetett Pálnak a célkitűzése. Tehát akkor, amikor Pál Rómáról gondolkozott, akkor nem úgy gondolkozott a római gyülekezetről, hogy neki kell elmenni oda, hogy ott végre az evangélium felhangozzék, hiszen már hangzott. Hiszen azt mondja, hogy én meg vagyok győződve, hogy ti rendelkeztek mindazzal az ismerettel, ami ahhoz szükséges, hogy egymást útba igazítsátok. Hanem azért szeretett volna elmenni Rómába, hogy közösségben legyen azzal a gyülekezettel is, és itt fogalmazza meg azt a dédelgetett tervét, ami ott érlelődött benne, miközben látta azt, hogy itt ezen a területen befejeződött a munkája, hogy egy újabb misszió területre menjen, ez pedig Hispánia lett volna. És a gondolat pedig az volt, hogy elmegy Rómába, amely a legközelebb esik ehhez a misszió területhez, és a római gyülekezettel együtt fog munkálkodni Hispániában. Ugye ezt mondja, hogy remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, miután, ha előbb részben megelégettem, beteljesedtem veletek. Tehát Pálnak ez volt a terve, hogy egy új misszió területet nyitni, egy olyan területet, ahol még soha nem hirdették, senki nem hirdette előtte az evangéliumot, ahol nem tovább fejleszteni kell az Isten munkáját, hanem megalapozni kell, és ez pedig Hispánia lett volna. Itt megint hadd emeljem ki, hogy Pál hogyan gondolkozik a keresztény közösségről, és hogyan gondolkozik az ő apostoli szolgálatáról. Miért olyan fontos Pál apostolnak az, hogy átutazóban útba ejtse Rómát, miért nem megy egyenesen Hispániába? Miért fontos számára az, hogy és ti elkísértek oda, és miért fontos számára az, hogy előbb beteljesedem veletek? Erre egyetlen egy magyarázatot tudok én megfogalmazni, azért,
mert Pál apostol a kereszténységet közösségben élte meg és képzelte el, és nem magánkeresztényként élte az életét. Bármennyi küzdelmet kellett folytatni az élete során gyülekezetekkel, hívő emberekkel, hitvalló emberekkel, Pál soha nem jutott el arra az álláspontra, hogy majd csinálom egyedül, majd csinálom magam. Ő szenvedett akkor, amikor egyedül érezte magát. A Filippi beliekhez ért levélben van egy keserű megjegyzése, egy fájdalmas megjegyzése, ami egyben egy csodálatos dicséret is egyébként, amikor azt mondja ebben a levélben, hogy remélem, hogy Timóteust elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem pedig a Krisztus Jézusét. Tehát Pál apostol nem azért gondolkozott így a kereszténységről, hogy ő közösségben éli meg a keresztény életet, és az evangélium hirdetését is közösségben tudja csak elképzelni, mert ne lett volna keserűség, keserű tapasztalat az ő életében. Mert ugye könnyű dolog a közösséget ápolni és a közösséget megélni akkor, amikor nincsenek feszültségek, nincsenek nézeteltérések, nem kell küszködni, nem kell elhordozni egymás gyengeségeit, nincsenek súrlódások. Na de nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy Pál apostolnak egy olyan közeg jutott, ahol neki nem kellett küzdenie. Pál apostolnak kellett küzdködni azzal, hogy látta, hogy vannak hitehagyások, kellett küzdködni azzal, hogy látta, hogy vannak megtéretlenségek, amikor nem hirdetheti úgy az evangéliumot, nem beszélhet olyan szabadon a korintusi gyülekezetnek például, ahogyan akkor beszélhetne, hogyha megtértek lennének igazán szívből. Hanem még ott vannak a testi vonások, ott vannak az emberi természetnek a tipikus megnyilvánulásai, amik nyilván fáradtságot, fájdalmat, küszködést jelentettek számára. Fájdalmas lehetett neki szembesülni azzal, hogy akik munkatársakként ott vannak, azok sem teljes szívből viselik a szívükön a Krisztus evangéliumát, a Krisztus munkáját. De ettől függetlenül Pál apostol nem jutott el oda, hogy belekeseredett volna a helyzetbe, és fátat fordított volna a közösségi munkának. Fenntartotta azt a gondolkozást, hogy én nélkülük nem akarok dolgozni. Én arra vagyok elhívva, hogy velük együtt dolgozzak. Mert a kereszténységnek a lényege a szeretet. És a szeretetet hirdetni, a szeretetet bemutatni egy ember nem tudja. Ahhoz legalább kettő kell. Mert a szeretet, az evangélium hirdetése, az evangélium hirdetése során a szeretet, az két nézőpontból merül fel. Az egyik nézőpont, hogy szeretettel közeledjünk azokhoz az emberekhez, akiknek szeretnénk átadni az Isten evangéliumát. Hiszen az Isten szeretetének a képviselői vagyunk, aki kezdeményező szeretettel szereti az embert, aki megszólítja az embert és megkeresi az embert. De ez csak az egyik része. Ez még mehetne egyedül. Mert ha vannak olyan emberek, akiknek az evangéliumra van szükségük, akkor az azt jelenti, hogy szeressük őket. Szeretettel szolgáljunk nekik. Amire szükségük van, adjunk meg nekik. Ez a része mehetne egyedül. De az a része, amit Jézus Krisztus így fogalmazott meg János evangélium a 17. fejezetében, hogy arról fogják megismerni, hogy az Atya elküldött engem megváltónak. Arról fogják megismerni, hogy ugyanolyan egység van közöttetek, mint amilyen egység van köztem és az én mennyei Atyám között. És ezt nem lehet egyedül megoldani. Ez egy olyan legyőzhetetlen akadály, amit nem lehet egyedül megvalósítani. Mert ehhez még egy ember kell, legalább még egy ember kell, akivel egy akaraton lehetek minden dolog felől, egy szívvel, egy lélekkel tudok imádkozni, akivel noha különbözőek vagyunk, mégis egyesülni tudunk abban a szándékban, abban a célban, hogy az Isten akaratát kívánjuk megvalósítani, azt kívánjuk követni, és ennek érdekében ki akarjuk egészíteni egymást, nem egymás helyett, nem egymás fölé akarunk kerülni, hanem kiegészíteni akarjuk egymás munkáját. Ez volt Pál gondolkozása. És ez tűnik ki abból, amikor azt mondja, hogy én beteljesedem veletek előbb. Nekem szükségem van arra, hogy a ti hitetek által
megerősödjek, hogy a ti tapasztalataitok által közelebb kerüljek az Istenhez, és kész vagyok a saját tapasztalataimat átadni nektek, hogy ti pedig ezáltal üdüljetek fel. És ezért mondja azt, hogy remélem, hogy ti elkísértek oda engem. Nem egyszerűen anyagi támogatásra volt szüksége. Nyilvánvalóvá válik az igéből az, hogy Pál apostol bizonyos gyülekezetektől nem fogadott el anyagi támogatást. Nem fogadott el anyagi támogatást akkor, ha attól kellett félnie, hogy ezzel az evangélium ügyének árt, mert visszaélnek vele, mert rosszul gondolkoznak felőle. A Filippi beliekhez írt levélből külön kiderül az, hogy őtőlük elfogadott anyagi támogatást az apostol. Mert ha kellett, akkor ő megtette azt, hogy sátrat vart, és eltartotta nem csak magát, hanem azokat, akik vele együtt mentek, hogy az evangéliumot hirdessék. Neki nem az anyagi volt az elsődleges. Nem azért küzdött, hogy elnyerje a gyülekezetnek az anyagi támogatását, hogy így könnyebb legyen a misszió munkája. Neki magára a gyülekezetre volt szüksége. Arra volt szüksége, hogy együtt munkálkodjanak vele, ami messze többet jelent annál, mint hogy finanszírozzuk. Ami azt jelenti, hogy együtt érzünk vele, együtt küzdünk vele, kiegészítjük az ő szolgálatát, elkísérjük őt fizikailag, adunk mellé embert, és közösséget vállalunk vele. Mert ezt jelenti a kereszténység. Ugyanez a közösségvállalás, ami megnyilvánul a következő gondolatokban is, amikor Pál apostol az úti terveiről, a közvetlen úti terveiről beszél, most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Makedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nekik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. És most visszatér az utolsó részletben. Ezt azért, amelyet elvégzem, és nekik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek köztetek által Hispániába. Azt mondja Pál apostol, hogy ő most Jeruzsálembe megy azért, hogy a szenteknek szolgáljon, és itt megint a közösségvállalásnak egy szép példája következik. Azt mondja, hogy azért, mert a görög területeken levő, Makedóniában és Akhája vidékén levő gyülekezetek arra jutottak, és a korintusi levélben olvashatunk erről a kezdeményezésről is, erről a gyűjtésről, arra jutottak, hogy szeretnék támogatni a jeruzsálemi hívőket, a jeruzsálemi hívők között a szegényeket, akik rászorulnak. Ugye, amikor az apostoli zsinat volt, és Pálnak a munkáját elismerték, és jobbokat nyújtották az apostolok is, akkor azt mondták, hogy mi a zsidók között, te pedig a körülmetéletlenek között fogod hirdetni az evangéliumot, csak hogy egy dologban legyünk azonosak, hogy a szegényekről gondot viseljünk, hogy a szegényekről megemlékezzünk. És Pál apostol itt nem egyszerűen a gyülekezeten belül gyakoroltatta, tanította a gyülekezeteket arra, hogy ezzel a szemlélettel éljék az életüket, hogy a szegényekhez való viszony az az Istenhez való viszony, az Istenhez való kapcsolat, hanem arra is tanította, hogy az Istenről és az Isten művéről, az Isten munkájáról abban egységben gondolkozzanak. Ne csak úgy, hogy itt ebben a gyülekezetben, Korintusban, meg egy másik gyülekezetben máshol, hanem hogy az Isten munkájában, az Isten művében, ha valahol felüti a fejét a szükség, akkor segítségül menjünk, akkor segítsünk. Nem úgy, hogy az egyik dőzsöljön, a másik meg szűkölködjön, hanem úgy, hogy mindenkinek a szükséglete ki legyen elégítve, be legyen töltve, amiről majd az Isten gondoskodik, és erre is hoz egy jó szövetségi példát. Ahogyan a manna hullásnál érdekes jelenség volt az, hogy kimentek, szedtek, és aki többet szedett, annak nem lett többje, aki kevesebbet szedett, annak nem lett kevesebb, hanem mindenkinek annyi volt, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy fenntartsa az életét. Erre hivatkozott Pál apostol a korintusi levélben. És itt is ugyanerről a gyűjtésről van szó, csak itt most még egy szempontot hozzátesz. Azt mondja, hogy van egy tartozásuk. A tartozásuk pedig abból fakad, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek köszönhetik, hogy az evangélium elterjedhetett a világon.
hiszen onnan származott az evangélium beszéde, onnan árad ki az evangélium beszéde, és ez egy tartozást jelent a hívő emberek számára. Itt megint egy szemléletmódot tanulhatunk meg. Azt a szemléletmódot, hogy akiktől lelki javakat kapunk, akiknek köszönhetjük, hogy megismerhettük az evangéliumot, azok iránt elkötelezettek vagyunk, hogy támogassuk őket. Ez az, amit így fogalmaz meg, mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Nyilván megfogalmazhatjuk úgy ezt a gondolatot, hogy a szükségletben segítségül legyenek. Hogy az ember tanulja meg azt a gondolkozást, hogy kap és ad. És nem csak kap, kap, kap, kap, kap, hanem kap és ad. Amikor arra van szükség, hogy lelki segítséget nyújtson, akkor lelkiben kell adni. Mert ha elesett, akkor megerősítésre szorul. Ha pedig arról van szó, hogy anyagilag támogatásra szorul, mint ahogy ebben a helyzetben erről volt szó, mert éhínség pusztított, mert nagy nehézségben voltak, ugye ne felejtsük el, hogy minden területen azzal találkozott Pál apostol, hogy a zsidók, amikor az evangéliumot megszólaltatta, akkor a zsinagógai közösségnek egy része örömmel elfogadta, egy másik része viszont dűvel, indulattal utasította el. A jeruzsálemi gyülekezet az a központban szembesült ezzel a dűvel és indulattal. Tehát az, hogy Jeruzsálemben szegények voltak, az következett ebből. Az következett ebből, hogy rengeteg megpróbáltatást és nehézséget kellett kibírnia a Jeruzsálemben élő hívőknek, akik Krisztust vallották, mert ott összpontosult mindaz az indulatosság, mindaz az elvakultság, mindaz az előítélet, amivel helyenként tudtak találkozni. Jeruzsálemben nem csak a jeruzsálemi zsidó gyülekezet tagjai voltak, hanem Jeruzsálemben eljártak a diaszpórából is, akik vitték magukkal azt a felháborodást, azt az elégedetlenséget, azt a lázadást. Tehát ez indoklás, vagy érthetővé teszi, hogy miért volt szükségük a jeruzsálemi szegényeknek támogatásra, segítségre. Különleges nehézségeket álltak ki. De úgy gondolom, hogy itt megint tanulhattunk tehát egy újabb gyakorlati kereszténységből, egy újabb leckét Pál apostoltól. Ez pedig a tartozásnak a gondolkozásmódja. Hogy tartozunk azok iránt, akiktől az evangéliumot kaptuk, akiken keresztül megismerhettük az evangéliumot, akiknek az életet köszönhetjük, akiknek az élet reménységét köszönhetjük. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy szolgáljunk és segítsünk. És nem elégedhetünk meg azzal, hogy elfogadtunk, hálatartozás nélkül és szeretet nélkül. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Ezzel zárja le az úti terveiről szóló részt az apostol. Elmondta, hogy Jeruzsálembe készül feladata átadni az adományokat, és ezt ugye, tartozásként tekinti. És ha ezzel végzett, amiután ezt a gyümölcsöt átadta, elmegy és átalmegy Hispániába menet Rómán, és az evangélium teljességével fog hozzájuk menni. A teljes evangéliumot szeretné hirdetni a római gyülekezetben, a római emberek számára is. És most jön a befejező szakasz, a mai alkalmunknak az utolsó szakasza. Kérlek pedig titeket, atyám fiaim, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Pál apostol itt egy nagyon hangsúlyos kérést fogalmaz meg a római gyülekezetnek. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok érettem velem együtt az imádkozásokban. Az itt szereplő görög kifejezés, ez egy nagyon hangsúlyos kifejezés a tusakodásban. Az agonizálni kifejezés van itt ezen a helyen,
vagyis élet-halál harcot folytatva könyörögni valamiért. Ugyanezt a kifejezést olvashatjuk Jézus Krisztus Getsemáné kerti küzdelmében, amikor azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy buzgóságosabban imádkozott. És ott megint csak ez az élet-halál küzdelmet folytatni kifejezés van. Vagy ugyanezt a kifejezést használja Jézus Krisztus akkor, amikor fölteszik neki a kérdést, hogy vajon sokan fognak-e üdvözülni, vagy kevesen. És Jézus azt mondta, hogy mondom nektek, tusakodjatok, hogy bemenjetek a keskeny kapun. Mert sokan majd törekednének, vágyakoznának, de nem mehetnek. A tusakodást és a buzgóságot állította egymással szembe Krisztus. A törekvést, a buzgó törekvést és a tusakodást állította egymással szemben Jézus. Itt Pál apostol arra kéri a gyülekezetet, hogy ők tusakodjanak vele együtt. Folytassanak élet-halál harcot. Olyan komolyan könyörögjenek, olyan kitartóan, olyan hangsúlyosan könyörögjenek, mint ahol élet-halál kérdésről van szó, hogy az Isten tervei megvalósulhassanak. Mi volt e mögött? Miért volt Pál apostolban ez a kérés? Miért fordult ezzel a kéréssel a gyülekezethez? Miért szól ennyire hangsúlyosan, hogy én kérve kérlek benneteket, kérlellek titeket, az Jézus Krisztusért és az Isten szerelméért, az Isten lelkének, a léleknek a szerelméért, hogy ti folytassatok élet-halál harcot az imádkozásokban, velem együtt és én érettem. Pál apostolnak az utolsó, harmadik misszió útja ez, és az apostolok cselekedeteit, hogyha elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy nem sokkal ezután Pál apostol, miután megírta ezt a levelet, nem sokkal utána elindul erre az útra, Jeruzsálembe. És ekkor újra és újra megismétlődik az, hogy egyrészt arra érez késztetést Pál apostol, hogy úgy búcsúzzon el az ottani gyülekezetektől, mint aki soha többé nem látja őket, mint akik örökre elválnak. Másrészt pedig a gyülekezetekben újra és újra előállnak olyan emberek, akiknek a lélek kijelentést ad, és profétálnak Pál apostol sorsa felől, hogy Pál apostolra Jeruzsálemben fogság vár, és óvni akarják Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert meg fogják ott kötözni, és fogság vár rá. És két kényszer, két késztetés áll egymással szemben, az egyik ez a késztetés, ez a féltés, hogy ne menj Pál, ne menj oda, fogság vár rád. A másik oldalon Pál azt mondja, hogy engem a lélek kényszerít. Engem a lélek kényszerít, hogy menjek Jeruzsálembe. Nyilvánvalóvá válik tehát, hogy Pál apostolra küzdelem vár Jeruzsálemben, sőt fogság vár Jeruzsálemben, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Rómába, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Hispániába missziómunkát végezni. Valószínűleg Pál apostol a levél írásakor már érezte ezt a lelkében. Érezte, hogy hatalmas nagy küzdelem zajlik, és érezte, hogy tétje van ennek az útnak. Hogy súlyos következményekkel jár ez a jeruzsálemi út. Itt két dolgot említ meg, ami egészen konkrét, megragadható, hogy miért volt súlyos ez a küzdelem. Pál apostol azt kéri, hogy tusakodjatok én értem a könyörgésben az Isten szín előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában. Ez az egyik. Ugye egy nagy zarándok ünnepre készül felmenni, ahova összegyűlnek a diaszporában élő zsidó vallású emberek, hívők. Eljönnek azok, akik áldás gyűlölettel gyűlölték. Eljönnek majd azok az emberek is, akik nem elégedtek meg, hogy a saját városukból elűzzék Pált, de a következőbe is utána mentek, és onnan is elűzették, és hangulatot keltettek ellene. Pál nyilvánvalóan tudja azt, hogy keserűséggel vannak vele szemben, és azzal a váddal illetik őt, és ettől visszhangzik Jeruzsálem, hogy ő elárulja ezt a helyet, hogy a hely ellen lázít, hogy a törvény ellen beszél, és a templom ellen beszél. És Pál apostolt valószínűleg már ekkor gyötörték a bal sejtelmek, hogy nem fog sikerrel járni Jeruzsálemben,
nem fog megvalósulni az életében a tervezett misszió munka. Ez az egyik konkrét dolog, ami miatt Pál apostol imádságra kérte a gyülekezetet. Tudta, hogy Jeruzsálemben olyan emberekkel fog találkozni óhatatlanul, akik áldást gyűlölettel vannak iránta, akik, ha tehetik, megölik őt, és érezte a felelősséget. El kell vinni az adományokat, át kell adni a jeruzsálemi gyülekezetnek, nem kerülheti el Jeruzsálemet, régóta nem járt ott. De tudta, hogy súlyos fenyegetésnek van kitéve, és hogy súlya van ennek a helyzetnek. Pál apostol viszont még egy dolgot megemlít, amiért könyörögjenek. Hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt. Pál apostolnak sajnos nem csak a jeruzsálemi zsidókkal kellett, a jeruzsálemi, az ószövetségi hitet továbbra is követő zsidókkal kellett küzdenie. Azok a vádak, amelyeket hangoztattak Jeruzsálemben, ezek a vádak, ezek beszivárogtak a jeruzsálemi keresztény gyülekezetbe is, amely gyülekezetben nem volt teljesen letisztult az a kérdés, hogy hogyan kell viszonyulni az ószövetségi szentély szolgálathoz. Ugye erről volt szó a 14.-15. fejezet kapcsán, úgyhogy erről nem szólnék bővebben. Van egy nagyon érdekes összefüggése ennek a versnek, vagy ennek a kérésnek, és azoknak az eseményeknek, amik ezután történtek. Amikor Pál apostol megérkezett Jeruzsálembe, ezek után a óvások, intések után, és átadta Jeruzsálemben a makedón akháj gyülekezeteknek az adományait, akkor a következőt tapasztalta. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, apostolok cselekedetei 21. fejezetében lehet elolvasni ezt a részt, 17. verstől. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott voltak. És köszöntve őket, elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt hallva, dicsőítették az Urat. De eddig nagyon szép a történet. Megérkezett, örömmel fogadták, meghallgatták a tapasztalataikat, dicsőítették az Istent. Eddig úgy tűnik, hogy semmi különösebb baj nincsen. Csak hogy ezután megszólalnak, és figyeljük meg, hogy mit mondanak. És mondták neki. Látod, atyám fiai, mely sok ezren vannak zsidók, akik hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda ez? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt műveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk 4 férfiú, akik fogadalmat vettek magukra, ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyirassák fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezve, hogy ők semmi ilyesfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Eddig. Valami kiáltó ellentét van a szavak és a korábbi részek között. Az első dolog, amit úgy érdemben megfogalmaztak, az egy vád Pállal szemben, és egy irigység, vagy egy versengés szólal meg ebben, hogy nem csak te végeztél ám nagy munkát, Pál. Mi is nagy munkát végeztünk, itt is sokan megtértek. Sok ezren vannak, akik a törvény mellett buzognak. De felőled meg azt hallották, hogy te nem. Ennek van egy előzménye. Az előzmény pedig az első apostoli zsinat, amit apostolok cselekedete 15. fejezetében olvashatunk el, amire azért került sor, mert amikor a pogányok
közül sokan megtértek, akkor egyes zsidó keresztények, főleg a farizeusok közül Krisztust elfogadók, arra jutottak, hogy a pogányságból megtérteknek meg kell tartani a zsidó szokásokat, meg kell tartani a zsidó ceremoniális törvényt, alkalmazkodni kell a zsidó hagyományokhoz, olyannyira, hogy csak akkor üdvözülhetnek, ha körül is metélkednek. Ez alapjaiban fenyegette az evangéliumi gondolatot, hiszen mondhatnám így, hogy térjünk vissza a törvényből való megigazulás eszméjéhez, térjünk vissza a törvényeskedéshez, térjünk vissza az Ószövetséghez, az Új Szövetségből. Ez egy olyan súlyú kérdés volt, ami megosztással fenyegette a kereszténységet, és szükséges volt, hogy összeüljenek és kitisztázzák ezt a kérdést. Az apostoli zsinaton tehát voltak olyan emberek, akik előítélettel tekintettek azokra, akik a pogányok között munkálkodnak, előítélettel tekintettek Pál munkájára is, és voltak olyanok, akik pedig Pál munkája nyomán tértek meg, vagy értették meg, hogy a pogányoké is az üdvösség, és az Isten szabadságot kíván adni, és hitáltal üdvözíteni, hitáltal adni az igazságot, és nem a törvényből való megigazulás útján vezetni az embert. Az apostoli zsinaton ugye több hozzászólás is elhangzott, én csak egyet hadd emeljek ki. Péter apostol volt az, aki Kornéliuszhoz került, nem mindennapi előzmények után, az Isten külön látomást kellett megmutasson neki háromszor, fel kellett szólítsa, hogy menjen el, és Péter apostol, ismerve az előítéleteket, nem egyedül ment, hanem maga vellé ment embereket, hogy legyenek tanúk, hogy ő mit tett és mit nem tett. Ekkora előítélet élt az emberekben. Ekkora előítélet élt a zsidó gondolkozású emberekben. Ugyanez az előítélet látszik akkor, amit a Galata levél jegyez fel a második fejezetében, amikor Péter Antiókiába jön, és kezdetben együtt eszik a pogány keresztényekkel, semmi különbséget nem tesz köztük, semmiféle távolságtartás nem jelentkezik, de amikor a jeruzsálemi gyülekezetből jönnek, akkor Péter félve különvonul, hogy nehogy rossz hírét keltsék, hogy ő is átlépi a zsidó és pogány közti határvonalat. Az apostoli zsinat egyértelműen foglalt állást. Az evangélium szabadságát ne vegyük el. Az evangélium szabadságát ne vegyük el a pogányoktól, hanem bizonyos irányelveket adtak, de nem mondták azt, hogy már pedig körül kell metélkedni, már pedig a zsidó szokásokat meg kell tartani ahhoz, hogy egy pogány ember üdvözüljön. Ugyanakkor az apostoli zsinat nem tisztázta ki teljesen azt a kérdést, hogy hogyan viszonyuljunk az ószövetségi szentélyhez, a szentélyszolgálathoz. Legalábbis nincsen nyoma ennek a Bibliában. Az apostoli zsinaton egységre jutottak, elfogadták egymást, az előítéleteket látszólag felszámolták. Most pedig újra előítélettel találkozunk. Mi történt a kettő között? Egy nagyon fontos lelki tanulságot lehet ebből levonni. Amikor egy ember előítéleteket ápolt a lelkében valakivel szemben, amikor valaki gyanakodott a másikra, amikor nézeteltérés volt, és eljutottak oda, hogy ezt a nézeteltérést rendezzék, kitisztázták, közösen hoztak egy határozatot. Úgy tűnt, hogy lezárult a nézeteltérés. Akkor oda kell figyelni a későbbi eseményekre, oda kell figyelni, hogy utána mi zajlódik az ember lelkében, mert Sátán megpróbálja visszacsempészni, újra feléleszteni a korábbi előítéleteket. És sajnos azt kell mondani, hogy a jeruzsálemi keresztény gyülekezetben sikeres volt ez a munkája. Pál apostollal szemben előítéletük volt. Ezt az előítéletet az apostoli zsinat megpróbálta megszüntetni, és valószínűleg sikerült is megszüntetni egy időre. De aztán látták Pál munkáját, és látták, hogy mekkora munkát végez, és milyen hatalmas területen, mennyi ember tér meg az ő evangélium hirdetése nyomán, és a féltékenység, az előítélet újra felépült, újra megszületett,
És ez az a pont, amit meg kell tanulnunk. Hogy amikor újra megjelenik, akkor leleplezni és kivetni a szívből. Mert hogyha ez nem sikerül, ha ez nem valósul meg, akkor egy nagyon szomorú tanulsággal szolgál ez a történet. Mivel nem tudtak eljutni oda, hogy legyőzzék az előítéleteket, nem tudtak kiállni Pál apostol munkája mellett, nem tudtak gátat szabni a Pál körüli gyanakvásnak és előítéletnek, hiszen ő bennük is ott volt. És ennek következményeként, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy Pál, tudjuk, hogy sokan haragszanak rád. Tudjuk, hogy sokan előítélettel vannak a munkád miatt. De mi melletted állunk. Mi egyek vagyunk veled, egységben vagyunk veled, és tudjuk, hogy te tisztán hirdeted az evangéliumot, és az Isten hűséges szolgája vagy. Ahelyett, hogy ezt mondták volna, ahelyett javasoltak egy ilyen kompromisszumos megoldást. Adjunk egy kicsit nekik is. Oszlassuk el a meglevő előítéletet. Tégy úgy, mintha. Nem mondták azt, hogy Pál, üljünk le és tisztázzuk ki, hogy most hogy látotta az Ószövetségi Szentélynek a képét? Hogy látotta a Szentély szolgálatnak az érvényességét? Mit értettél meg te az evangéliumból erre nézve? Semmi ilyesmit nem látunk. Nem látjuk azt se, hogy kiálltak volna, és azt mondták volna, hogy Pál, ezeknek az embereknek igazuk van. Térj meg, mert valami nagyon helytelen dolgot teszel. Azt sem látjuk, hogy azt mondták volna, hogy mi kiállunk melletted, Pál. Mert testvéreid vagyunk, és egyetértünk veled. Ehelyett azt mondták, hogy Pál, oszlasd el az előítéleteket, amiket támasztottál. Te vagy érte a felelős. Tegyél most tehát úgy, hogy ne hozhassanak fel ellened vádat, mert akkor a mi befolyásunk közöttük megszűnik. És menj be a templomba, végezd el a tisztolási szertartásokat, mutasd be az áldozatot az Istennek, és akkor majd mindenki láthatja, hogy te nem hirdetsz a templom ellenes dolgokat. Nem hirdetsz a templom ellen semmit, nem vagy templom ellen lázító ember. És Pál apostol bement, és a templomban rárohantak, fogságba került, és éveken keresztül maradt fogságban. Nem folytathatta az evangélium hirdetését. Egy kicsi megtűrt keserűség, egy kicsi megtűrt előítélet, egy kicsi megtűrt versengés ide vezetett. Kétség kívül az Isten leghatékonyabb eszközét vonták ki az evangélium hirdetés munkájából. És mindezt nem a megtéretlen zsidók idézték elő. Mert ha Pálnak nem adják ezt a tanácsot, hogyha nem mondják ezt, akkor ő nincs ott a templomban. Akkor ő nem kelti fel az indulatokat. Akkor nincs ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Pál apostol tehát érezte, hogy nagy küzdelmek előtt áll. Nem csak az Ószövetségi Szentélyhez ragaszkodó zsidók miatt, hanem azok miatt, a vének miatt, jeruzsálemi keresztények miatt, akik gyanakvással, belső bizonytalansággal, előítélettel szemlélték az ő munkáját, és akik nem tisztázták ezeket a kérdéseket sem magukban, se vele, hanem ehelyett próbáltak ilyen felemás megoldást találni a helyzetre. Miért ment ebbe bele Pál? Jogosult volt ekkora engedményt tenni a meggyőződéséhez képest? Én nem tudok ítéletet mondani Pál apostol élete fölött, de két dolgot hadd említsek meg. Az ige sehol nem marasztalja el Pált. Tehát olyan, hogy az Isten beszéde kimondaná, hogy Pál ezt helytelenül tette, én ilyenről nem tudok. Olyanról tudok, hogy a lélek szólt embereken keresztül, hogy ne menjen, és Pál azt mondta, hogy engem pedig a lélek arra indít, hogy menjek. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy miért tette ezt Pál. Lehet, hogy mi így utólag azt mondjuk, hogy ilyen kompromisszumot már pedig nem szabad kötni. Na de mi volt Pálban? Ő megértette az evangéliumnak a lényegét.
Botránykő az, hogy nem vagyunk egységben. Botránykő az, hogy az Isten szeretetét szeretnénk bemutatni, és közben e nézeteltérés, feszültség, egyenetlenség van közöttünk. Pál nem tartotta túl nagy árnak ezt a kompromisszumot, hogy az egységet megnyerje, hogy közösségre jusson a jeruzsálemi gyülekezettel. Elmondhatjuk, lehet hibázott ebben. Lehet, hogy messze ment a kompromisszumban. De azt mondom, hogy én akkor merem majd ezt a vádat megfogalmazni Pállal szemben, majd ha bennem is olyan mértékű vágy alakult ki a szeretett közösség után, mint benne. Tehát Pál itt megértett egy sorrendiséget, megértett valamit, hogy ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy ne hozzunk szégyent az evangéliumra azzal, hogy a mi kapcsolatunkban egyenetlenség, szeretetlenség és feszültség van. És ehhez képest nem tartotta megalkuvásnak, vagy az evangélium megtagadásának, hanem valószínűleg úgy gondolkozott, hogy elmegyek 2 mérföldet. Elmegyek, hogy segítsek. Nem tudott, nem sikerült. Azt sem tudom, hogy vajon a római gyülekezet komolyan vette Pálnak a kérését, és tusakodva könyörgötte, mint ahol élet-halál harc zajlik, hogy az evangélium hirdetése tovább mehet, vagy nem mehet tovább. Hogy beteljesülhetnek a missziós tervek, vagy nem teljesülnek be. Nem tudok róla semmit. Csak a tény tudom, hogy az Isten nem tett csodát, nem avatkozott be, nem mentette ki Pált, csak az életét őrizte meg, és megengedte, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben meg nem harcolt dolgok megteremjék a gyümölcsöt, és úgy teremjék meg a gyümölcsöt, hogy Pál fogságba került, és nem valósíthatta meg a terveit. Mindezeket a küzdelmeket már érezte Pál, amikor ezt a kérést megfogalmazza. Ezért ez a hangsúlyos kérés, hogy tusakodjatok. Élet-halál harcként könyörögjetek értem, és a Jeruzsálemben való szentekért, és az engedetlenekért Júdeában. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. Hogy örömmel menjek. Mennyire más dolog úgy elmenni, hogy megpróbáltam az egységre jutást, de nem sikerült. Aztán mennyire más az, ami alakult, hogy el sem tudott menni. Sem örömmel, sem öröm nélkül, évek múltán jutott csak el fogolyként Rómába. És veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Ezzel fejezi be Pál tulajdonképpen a levelet, és tér rá a záró üdvözletekre. Pál apostol gyakorlati magatartásából miket tanulhattunk, meg összegezve ennek az előadásnak a lezárásaként. Megtanulhattuk azt, hogy egy saját Istennel szerzett tapasztalatból többet tanulunk meg, mint amit másoktól hallunk. Szükségünk van ezért a gyakorlatban megélt kereszténységre, és megtanulhattuk azt, hogy az ember hitelesen azt tudja képviselni, amit megélt maga is, és erre van szüksége az embereknek. Harmadszor tanulhattuk Pál apostolattól azt a gondolkodást, hogy az Isten mindenkinek készített személyre szabott tervet, amit be lehet tölteni, és amit lehet keresni, és ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz arra van szükség, hogy megéljük a hitünket, és szolgáljunk abban, amire az Isten gondviselése elvezet, és közben az igék, a proféciák megértésével találhatunk személyes útmutatást is az igében a feladatunkra nézve. Tanulhattuk azt, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott a kereszténységre nézve, és nem magány kereszténységben gondolkozott, mind a hitbeli felbuzdulásra, megerősödésre nézve, mind az evangélium hirdetésére nézve. Tanulhattuk azt is, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott az anyagi teherviselés tekintetében is, és nem csak abban, hogy akinek szüksége van, annak adjunk, hanem abban is, hogy a lelki és az anyagi az ugyanúgy egyenértékű, ugyanúgy értéket jelent. Aki lelkivel szolgált, annak anyagiban is lehet viszonozni, mert mindegyiknek megvan a maga szerepe, és mindegyiknek van értéke. Nem csak a kézzel fogható anyagi érték az érték, hanem hálásak lehetünk az evangéliumért, akik eljuttatták hozzánk azoknak is. És végül tanulhattuk azt a gondolkozást ebből a helyzetből, amibe belekerült Pál, hogy a kereszténységnek a legfontosabb tanítása az a szeretet. És ezt a gondolkozásmódot úgy gondolom,
hogy el lehet sajátítani Páltól. Még akkor is, ha azt láttuk, hogy itt most ennek a vége fogság lett. Én nem tudom elítélni Pál apostolt azért, mert úgy gondolkozott, ahogyan Jézus Krisztus az imádságában könyörgött, hogy egységre jussanak az ő követői, hogy meglássák, hogy Krisztus valóban messiás.

Köszönjük szépen. Köszöntök én is mindenkit szeretettel. Az első művészeti téma a Bibliához kapcsolódva, mert ezután majd lesz a Biblia és az irodalom és a Biblia és a zene. Hát gondoltam, hogy néhány szót megemlítenék a művészetről és a Biblia viszonyáról. Sokak szemében talán

ez a kapcsolat, hogy miért beszélünk erről, de ha a Bibliához fordulunk, akkor egyáltalán nem idegen a művészet, hiszen maga a Biblia is irodalmi alkotás, könyv. Számos könyve versformában íródott, például Zsoltárok könyve, Énekek éneke és más egyéb részletek is. Van benne szó a zenéről, egészen az ősi időkig visszanyúlik a zene, és olyan kórus művekről benne, ami a mai napig is meghaladhatatlan. Ugye, amit Salamon, illetve Dávid készítettek, hogy az Urat dicsőítsék. A képzőművészetről is van benne szó, bár nem túl sok helyen, de mégis a Szent Sátor építésénél és a második parancsolatban is, méghozzá tiltó formában, így óhatatlanul a mai alkalommal néhány szót szeretnék majd szólni erről, hogy hogy is van ez, ne csinálj faragott képet. Vajon mit jelent ez? Vajon akkor nem tilalom alá esik-e az, hogy én most vetítek? Ugye, nagy kérdések ezek, és érdemes erről beszélni. Megszámlálhatatlan mennyiségű műalkotás született, legyen az irodalom, képzőművészet, zene vagy tánc alkotás, a Bibliával kapcsolatban azt illusztrálva felmérhetetlen. Ha valaki szeretne képzőművészeti úton tájékozódni, akkor beírja az interneten a Google keresőprogramba a Biblical Art szót, és végtelen mennyiség igehelye lebontva ott vannak az alkotások. Tehát ajánlom mindenki figyelmébe, aki szeretne ebben fejlődni vagy kutatni. Nagyon nagy zavarban voltam én is, hiszen 50-100 előadást is tartunk úgy, hogy vetítünk, és mindig bibliai témákat illusztrálunk, és én most olyan mit mutassak be egy órában, ugye? Nagyon nehéz volt a válogatás, hogy mit válogassak, de azért valahogy összeállt egy anyag, ami remélem, hogy önök tetszését elnyeri, mert arra gondoltam, hogy én végigvetítek, és közben bibliai gondolatokat, bibliai megfogalmazásokat és kérdéseket felvetünk, illetve esztétikai kérdéseket is. A Biblia szerint a legnagyobb művész maga az Isten. Ő alkotta ezt a világot, ő teremtette a mindenséget, és hát van-e nála nagyobb képzőművész? Hiszen ha a növényekre, állatokra nézünk, az Orion ködre, ugye, a csillagokra, a galaxisok milliárdjaira, akkor elámulunk. És valóban a Bibliában esztétikai kategóriák is megjelennek, például a szépség, fenség, tragikum. A szépséggel kapcsolatban körülbelül 95 igehely van a Bibliában. Én magam is írtam erről egy jegyzetet a főiskolánkon, a Szolaszkiszről a teológiai főiskolán, és a fenségről is. Több mint 200 igehely. A szépségnek megfelelő régies ékesség szóban szintén van 200 igehely, csak azért említem, hogy van itt kutatásra méltó terület, és olyan szomorúan láttam, amikor a szakirodalmat néztem át, hogy alig van, pontosabban szinte nincs ezzel kapcsolatban feldolgozás. Tehát igencsak várat magára, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a teremtő milyen formában alkot, hogy miért szépek a művei, mert azt állítja a Biblia, hogy Isten szép. Például a 27. Zsoltárban Dávid azt mondja, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Vajon mi az Isten szépsége? Azt mondja a műveiről is, hogy szép. Bölcsen alkottad meg azokat, és betelt a föld a te gazdagságodból, olvashatjuk a 104. Zsoltárban. Tehát az Istenről, a műveiről, az egyházáról is olvassuk azt, hogy szép. Az 50. Zsoltárban így olvashatjuk, a Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Tehát az egyházról is mondja, Timóteusnak azt írja a Pál apostol, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, a nemes harcot. Mi az a szép harc? Ugye, tehát ilyen kérdések vetődnek elénk, és nagyon érdekes, hogy a végidő egyházát, ugye a Biblia beszél egy hatalmas történelmi ívben az egész történelemről, és különösképpen a végidő egyházát szépnek nevezi, makulátlanul, tisztának és szépnek, olyan hívők seregének, akiknek szájukban nem találtatik álnokság, és Isten királyi széke előtt fetetetlenek, olvashatjuk Jelenések könyve 14. fejezetében. Ő nem csak megteremtette ezt a világot, hanem fenn is tartja lenyűgöző szépségeivel, fenséges méltóságával bennünket, alázatraink, tanítja a Biblia. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az, nézhetjük a virágokat, amely a szépségének a tükröződése. Plátón így fejezi ki, hogy a természet Istennek az emberhez intézett levele. Jó magam is ez irányú kutatásaimat és a szépségről, fenségről írt megfogalmazott gondolataimat, mint egy 10-15 fejezetben ebben a képes almóban összefoglaltam. Akit érdekel, esetleg hoztunk néhány példát, meg lehet belőle vásárolni.
ahol a természetben elmerülve megkérdezhetjük a Teremtőt, hogy mit üzen számunkra a természet. Maga Jézus Krisztus a természeten keresztül tanította az embereket az ő lelki igazságaira, egészen kézzelfogható egyszerű dolgok által a mennyei igazságoknak a világát mutatta be. Tehát ez a néhány bevezető kép arra szolgálna, hogy a Teremtőről is egy kicsit gondolkodjunk el, mert nem akármilyen művésző, nézzük meg ezt a gyönyörű sirályt, csendes óceán partján. Hát igen, arányos, egységes, harmonikus formákat teremt, végtelen változatosságban, soha nem ismétli önmagát. Bár a megadott faji határokon belül azonosak az élőlények, de nincs két egyforma tojás, nincs két egyforma falevél, fűszál, és sorolhatnám tovább. Ez lenyűgöző. Valamit elárul a Teremtőről, azt mondja a Római Levél első fejezetében Pál apostol, mert ami Istenben láthatatlan, tudni az ő örökkévaló hatalma és istensége az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát valami olyasmit közel a természet a Teremtőről, amit különben nem tudunk megfogalmazni. Azt mondjuk, hogy vagy elméleti fogalom, azt mondjuk, hogy szabadság. Ugye ez a megfoghatatlan dolog, de hogyha kinézünk a tér távlatába, és érezzük az égnek a határtalan mesdjéjét és a csillagos eget, akkor el tudjuk képzelni, mi az a szabadság. Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy még a forró nyár ragyog, meg legyenek az ősznek mentve a színek és a bánatok. Szép őszi ágas szemlélve is gondolkodhatunk, hogy vajon ki őrzi meg ezeket a gyönyörűségeket, és a tüzet például a Biblia jelképként használja az Isten szeretetére. Énekek éneke azt mondja, hogy az Úrnak lángjai, a tűznek lángjai, amit sok vizek sem oldhatnának el, és semmi nem tudja kioltani ezt a szeretetet, amivel szeret bennünket a Teremtő. No hát a néhány bevezető gondolat után akkor térjünk rá a képzőművészeti részre. Azt olvashatjuk Mózes második könyvében, ugye az Exodusban, hogy Isten elrendelte Mózesen keresztül a népnek, hogy építsenek szent sátrat, ahol ő lakozzon, mert ő szeretné az emberek között lakozni, az ő népe között. És megépítették ezt a sátrat pontos leírás szerint, így mondja a Biblia, hogy mennyei minta szerint, mert a Biblia szerint van egy mennyei szentély, ami persze csak töredékesen jelenhet meg a földi szinten, de mégis benne van, hogy a bűnért való áldozat ott folyik, az Isten és ember találkozásának a színhelye. És azért említem ezt meg, mert pontosan leírta a Teremtő, hogy készítsék el, az arányokat megmondta, a rendjét, hogy milyen berendezési tárgyak legyenek, azokat hogy készítsék el, hogy milyen kárpitok legyenek rajta, az oszlopok hogyan faragják ki, és mintákat is faragjanak rá, például kerubokat a figyládára. És a kárpitra is, kerubokkal szőjék ki a kárpitot. Tehát a Teremtő utasítást adott, hogy alakokat, formákat hozzanak létre, miközben azt is mondja ott, hogy ne csinálj faragott képet, és nem láttatok semmiféle alakot, amikor beszéltem veletek, ködben és füstoszlopban és tűzoszlopban jelentem meg előttetek. Tehát érdekes ez a kettősség, hogy is kell ezt értelmeznünk. Ugye megdöbbentő elképzelések születtek, hogy vajon hogyan nézhetett ez ki, hogy éjjel tűzoszlop formájában a szentek szentje fölött lakozott az Úr dicsősége, nappal pedig, mint ahogy láttuk, ugye, köd formájában, illetve ilyen tűzoszlop formájában. Aztán az is nagyon érdekes itt a leírásban, hogy erről is külön tanulmányt szenteltem ennek, hogy milyen színekkel kellett kiszőni a kárpitot. Mindegyiknek jelentősége van. A kéknek, a vörösnek, a bíbornak, a fehérnek. A szentély maga jelképezi a mennyei szentét, jelképezi az Isten jellemét, Krisztus szolgálatát, az egyházat és a szegélyes embernek a testét is, hiszen azt mondja Pál apostol, a Korintusi első levél 6. fejezetében az itt testetek a Szentlélek temploma. Tehát óriási tanulmány ez, érdemes megvizsgálni, hogy is van ez. De itt ez a Bechaliel ábrázolás, ami Tiszott James ábrázolása, talán itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen azt mondja 2. Mózes 31. fejezetében az Úr, hogy név szerint elhívtam Bechalielt és Aholiábot, ezt a két mesterembert, hogy tudjon elkészíteni mindenféle szépet, ami kell ott a mesterségbeli munkákhoz, szövés, hímzés, fémmunka, stb. Vagy 15-féle mesterséget leírott a Biblia. Tehát Isten a lelkével töltötte be őket,
Íme a művész elhívása. Tehát ilyen is van a Bibliában, hogy Isten elhív valakit, a lelkével tölti be, hogy tudjon szépet alkotni. Olyat, ami az ő akarata szerint való. De az is igaz, hogy ezek az alkotások nem öncélú, önmagukban álló vagy gyönyörködtető alkotások voltak, hanem valamilyen haszonhoz, valamilyen gyakorlati elvhez kötődtek. Tehát a Biblia nem ismeri ezt az öncélú alkotást, hanem a valamiféle cél érdekében, leginkább az Isten dicsőítése érdekében létrehozott alkotásokat ismeri el. És ez az Aholiáb is egy rendkívüli ember lehetett, és a Bésaliel, akik ennyiféle mesterséghez értettek, és az Isten elhívta őket. Tehát íme egy művészi elhívásnak a képe. Hát azt a másik nagy téma, amit szeretnék megemlíteni, hogy a második parancsolat így szól, Mózes második könyve 20. fejezetében, ne csinálj faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn a mennyben, vagy a föld alatt a tengerekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntettem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek ezer íziglen. Nagy téma. Mit értsünk ezen? Hatalmas nagy vonulata a Bibliának egészen Káintól kezdve a végidőig, Jelenések könyve 13. 19. fejezetéig ott van a bálvány kérdése, hogy vajon mi az a faragott kép, és hát itt Mózes könyvében is, a második könyvben olvassuk, Nikolász Pusszennek látjuk a festményét, amikor ugye az aranyból őt felállítják, miután az Úr kihirdeti, hogy mi az ő akarata és a nép vele szövetséget köt, és a tíz parancsolat két kőtábláját adja. A nép körbe táncol, és akkor Áronnal megcsináltatják ezt a bizonyos aranyborjút, és azt mondják, hogy íme a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. No persze ők nem azt gondolták, hogy a bika maga, hogy a borjú maga az Isten, hanem a jelképe, az ereje, a szilárdsága, ugye az állatban nagyon nagy ereje van, és ezzel gondolták, hogy az Istennek az erejét próbálják szimbolizálni, de Isten azt mondta, hogy ne csinálj faragott képet. És aztán ott hátul, nem tudom mennyire látják, talán a nincsen mutogató pálcán, mindegy, hát itt a bal felső sarokban nem annyira jól látszik, de talán az éresebb szemek látják, hogy Mózes jön le Józsuéval a hegyről, és vágja a kő a sziklához a kőtáblát, és törik el. És aztán utána jön a büntetés. Aztán újra felmegy Mózes a hegyre, és az Úr újra felírja a kőtáblára a parancsolatokat. Tehát mit is jelent a faragott kép? Mi az, ami ilyen nagy kérdés egész Ószövetség történetében? Michelangelo-nak a híres második Gyula emléksírjára készített emlékművének az egyik darabja, ugye Mózes látjuk, amikor épp a népre tekint, jobb kezében a honalat ott van a kőtábla, és mélységes megdöbbenése látja, hogy megszegte a törvényt a nép, és készül széttörni a kőtáblát. Ezt a drámai pillanatot ragadja meg a művész nagy erővel, de hát érdemes felvetni ezeket a kérdéseket, hogy is van ez, mikor lesz valami faragott kép, hiszen hogyha Isten is elrendel alkotásokat, akkor vajon hogyan bánjunk ezekkel, vagy mikor lesz imádat és tisztelet tárgya valami, és sérti az Istennel való kapcsolatot. Itt látjuk Rembrandt festményén, amikor Mózes lejöve a hegyről eltöri a kőtáblát, és hát nagy kérdés ez, hogy miért kéri ezt az Isten, és az rajzolódik ki a Bibliából, hogy azért, mert hogyha az ember a maga elképzelése szerint alkot Istenről képet, akkor leszállítja az Istennek azt a végtelen, határtalan nagyságát, fenségét, méltóságát, jóságát emberi szintre, vagy állati szintre. Vagy tárgyi szintre, mert vannak kőimádók, vannak állatimádók, vannak emberimádók, tekintét imádók, vannak, mit mondjak, ugye, eszmét imádók. Dante azt mondja, hogy nincs az a vattan, bolond üdvigélet, amely próba nélkül hívét ne találná. Az emberek annyi mindent kitalálnak, és mindenféle bolondságban képesek hinni, még például olyanban is, hogyha alulról kopogtatom meg háromszor, akkor biztosan szerencsém lesz. Vagy a fekete macska. Hogyha előttem átmegy, akkor a fekete macska meghatározza a sorsomat. Ugye milyen ritka dolgot említettem? Ugye az emberek képesek ilyenekben is hinni. Calvin mondja, hogy az ember lelke bálványkészítő műhely. Az ember szeretne eszmékből, emberi gondolatokból olyan faragott képet csinálni, ami
helyettesíti vagy felülírja az Isten szavát. Hát röviden talán így lehetne megfogalmazni, hogy mi is az a bálvány, mi is az a faragott kép, és nagyon érdekes ez a bizonyos történet, amit a Mózes 4. könyvében olvashatjuk, hogy a népe vétkezett, és Gustave Doré rajzán látjuk, hogy az Úr parancsára a Mózes egy részkígyót állítatott fel, egy Póznál a tűzött jelet, ami különben a megváltó jelképe, Jézus vissza is idézi a Nikodémussal való beszélgetésben, János evangélium elején. És azt mondta az Úr, aki feltekint hittel erre a Póznál a tűzött jelre, az megmenekül. Semmi más nem kell tenni, csak hittel felnézni rá. Ugye akiket megmartak így jó, mert rengeteg embert megmartak így jó, azok már menni se tudtak. Azok sokan már bénultságban voltak, de csak egy pillantás elég volt. És aki hittel felnézett, az meggyógyul. Aki nem hitt ebben, hogy jön ilyen bolondságban, miért higgyek, az mind meghalt. De miért említem ezt a történetet? Hát egyrészt azért, mert íme itt van megint egy képzőművészeti alkotás. Mózes ezt elkészítette. Láthatjuk itt Carolsfeldnek az ábrázolását 19. századból, hogy tekerednek az emberekre a kígyók, ahogy megmarják őket, és Mózes készíti a kígyót, és rámutat, hogy rátekintsetek, ez a menekülés forrása. Jézus azt mondta Nikodémusnak, ha látjátok majd az ember fiát felemeltetni, amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen fog ő is felemeltetni, ugye a keresztet üzöm hozzá, és úgy lehet csak megmenekülni, hogyha hittel rátekintünk, és az ő megváltó szeretetében hiszünk. Ez a Bibliának egy központi üzenete. És miért hangsúlyozom ezt annyira? Azért, mert ahogy a népnél elnyerték ezt a hatalmas nagy ajándékot, sokan, hogy meggyógyultak, elkezdték ezt az alkotást tisztelni. Először csak eltették és vitték magukkal folyamatosan, aztán később elkezdték tisztelni, és Ezékiás király idejében, ugye már jó messze vagyunk Mózes korától, azt olvas, hogy második királykönyve második könyvében, 18. fejezetben, hogy Ezékiás, ez a reform király elpusztította, ledöntötte, széttörte, darabokra zúzta ezt a bizonyos érckígyót, amit Mózes csinált, és kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, olvashatjuk a Bibliában, és összetörte az érckígyót, amelyet Mózes csinált, mert mindez ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékustánnak, annyit jelent, hogy érc, szilárd, kemény, az erő jelképe. Elkezdték tisztelni, és emlékezzenek a parancsolatra, ne imádd és ne tiszteld. De az imádat is és a tisztelet is olyan hódolat, amely Isten és ember közé ékelődik, és tőle várnak olyasmit attól a közbeékelődött valamitől, ez esetben egy tártól, aztán ne gondoljuk azt, hogy ez idegen dolog a mai világtól, ma is ugyanúgy az emberek várnak valamitől. Érdekességként hagyd mondjak egy esetet. Általános iskolában tanítottam, megkérdeztem a diákjaimat, minden diákot kíváncsiságból végigkérdeztem, hogy gyerekek, kinek van valami kabalája, vagy szerencsét hozó tolla, vagy valami kis eszköze, amiben ő bízik és hisz. Hát egyet se találtam, hogy ilyet ne lett volna. De a felnőtteknél sem jobb a helyzet, ahogy észrevettem. Majdnem mindenki hisz valami babonában. Mi a faragott kép? Egy tolltól, egy fekete macskától függhet a sorsunk, vagy épp a csillagoktól? A Biblia ezteket határozottan leleplezi, hogy nem. Nem ezek határozzák meg az ember sorsát, hanem a cselekedetei, a döntései, a szabad választása. Isten újra és újra az ember elé állítja a döntést, azt mondja Mózes könyveiben, elétártam az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Ez a választás a döntő. Na hát itt látjuk ezt a 17. századi ábrázoláson, ahogy a művész ábrázolja Luyken Gaspar, hogy letörik az érckígyót, és emellett még egy csomó más báványt is, és ezáltal Isten megdicséri Ezékiás királyt. Salamon is beleesett a báványimádásba. Az Úr hegyén állított fel különféle idegen isteneknek szobrokat és jó illatot tett előtte. Láthatjuk ezeken az ábrázolásokon. Salamon a legbölcsebb ember, aki a példabeszédek könyvét és prédikátor könyvét írta, bizonyítva azt, hogy ha valaki eltér az Úr törvényétől,
Ugye azt mondta neki Dávid, hogy ha az Urat követed és az ő törvényét megtartod, akkor meg fog áldani téged, de ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Nem azért, mert el akar hagyni, hanem mert te magad Isten közé ékelsz valamit, ez esetben bálványokat. Salamon úgy megkeseredett, és úgy olyan letargiába esett, hogy majdnem az öngyilkosságig jutott. Minden hiába valónak látott. Ennek a szakaszának, életének a szakaszának egy dokumentum része, Prédikátor könyve, és aztán persze a megoldást is megmutatja, vissza kell térni az Úrhoz. Merián ábrázolását látjuk 17. századból, ahol szintén törik le ezt a bizonyos érckígyót, és hát Jeroboám az első izraeli király, amikor az ország ketté válik, akkor Dánban és Bételben aranyborjút állítatott fel, hogy a jeruzsálemi istentiszteletnek a helyét valamivel kiváltsa. És aztán jön itt a próféta, és megfedi őt ezért, aztán a keze elszárad, ezt a mozzanatot ábrázolja Fragonár, hogy nagyon szimpadias alkotásban bemutatja, hogy milyen bűn volt ez Isten szemében. Az egész nép tulajdonképpen beleesett a bálványimádásba, megsértve a második parancsolatot, Izrael népének asszíriai fogsága és pusztulásának. Ez volt az egyik oka. Az egyik legfőbb oka. Itt pedig Józsiásnak látjuk a reformját, aki Királyok második könyvében, 23. fejezetben jelenik meg a Bibliában, és leírja a Biblia azt, hogy hihetetlen, miben hittek az emberek, pont azokban, amikben ma hisznek általában, és mindent meg kellett neki semmisíteni és pusztítani, ahogy visszatérjenek az Úrhoz. Azt olvashatjuk itt a Bibliában, csak néhány mozzanat, a Baálnak, az Aserának, így ezek bálványistenek, termékenység istenek voltak. Az egész mennyei seregnek csináltak, nekik hódoltak, minden edényt szét kellett törni. A mennyei seregek a csillagokba való hit. Nem tudom, alig van már olyan folyóirat vagy napilap, hogy ne legyen benne asztrológiai rovat. Érdekességét megemlíteni. A bálványpapokat el kellett készíteni. A magaslatokon tömjéneztek. A holdnak, napnak, csillagoknak, egész mennyei seregnek. A férfi paráznák házait le kellett rombolni. Ma van ilyen esetleg? Nem tudnak valami? Homoszexualitás és egyebek? A kapuk mellett lévő magaslatokat, a tófetet, molokot, a lovakat, napszekereket, oltárokat, kámosnak emelt oszlopokat, és más egyéb csontokat, sírokat, mert itt az ábrázoláson is talán látjuk, hogy koponyákat, csontokat tiszteltek, halottak, testrészeit imádták, hódoltak előttük, saját gyerekeiket elégették tűzön, és nem is akarom sorolni, mert ezeket még elmondani is borzalom, hogy az ember mire képes, amikor kezdi leszállítani az Isten képét a maga szintjére. És olyan bálványokat állít fel, akik ilyen vérszomjas, vérengző Isten képé alakulnak, és elhiteti az emberekkel, hogy ezt tetszik Istennek, hogyha így gondolkodnak róla. Szóval elképesztő, de vannak azért mai bálványok is, szelidebb, de sokszor hatásosabb bálványok, például a tévé, ugye? Ayn Vares, modern művész, szinte csak bibliai illusztrációkat ábrázol, ott van az elé, nem tudom, nem jól látszik, ainvaresart.com, megkereshető az interneten, rendkívül érdekes alkotások vannak. Ő például a tévét és a mai életformát állítja bálványként, mint egy szent oltárként mutatja előttünk, hogy mennyi időt elvesz, és mennyi szennyel fertőzi be az ember lelkét, az a töménytelen mennyiségű erőszak, bántás, ami abból árad. És kedves hallgatók, e gondolatmenet lezárásaként hogy említsem meg, hogy Jelenések könyve 13. fejezete azt jelzi, hogy Sátán egy olyan csalást készít elő Jézus második eljövetele előtt az egész földre nézve, hogy egy imádot készít elő, hogy az egész föld imádja őt, megnyeri a legnagyobb hatalmakat magának, azt mondja ott, hogy az egész föld kerekségét szinte elhiteti, és azok, akik nem fogadják el ezt az imádatot, azok megölettessenek, ne adhassanak, ne vehessenek, és mi is a harmadik, amit megölettessenek, ne adhassanak, akik nem imádják a fenevadnak a bélyeligét és képét. És ez azért döbbenetes, mert egyben, hogy ölethessen, az politikai hatalom kell, hogy legyen, hogy a gazdasági ügyekbe beleszóljon, gazdasági hatalom is kell legyen,
és hogy imádat kérdésében döntsön, vallási hatalom is kell, hogy legyen. Ez eléggé döbbenetes. Azt írja ott, hogy Jézus eljövetele előtt szinte az egész föld csodálva követni fogja őt. Tehát ez a második parancsolat kérdése még nincs lezárva, még előttünk áll egy hatalmas küzdelem, de aki erről szeretne esetleg többet tudni, itt Tatán tartottam a második parancsolatról egyszer egy hosszabb előadást, az internetről letölthető, nem tudom, www.etata.hu honlapon ez a bizonyos előadás, aki szeretne ebben elmélyedni ebben a témában. A Rohit van Leiden festményét látjuk, hogy Krisztus ül, mint ítélő, a szájából jön ki a kétélő éles kard, az Isten beszédének a tisztasága, ez lesz a mérték az ítéletben. Vagy emberi eszmékben hiszünk, vagy az Isten szavában. És a tisztasága ott a lilium, ami másik oldalról jön ki, az pedig a jellem tisztaságára utal, és mérlegre kerül minden emberi élet. És a mérlegben a döntő, a szeretetből, isteni szeretetből fakadó cselekedetek. Néhány mozzanatot szeretnék felvillantani önöknek a Bibliából, amivel egy picit végigfutunk a Biblia egészén, persze csak mondom, csak néhány villanás erejéig, és néhány gondolatot szeretnék megemlíteni, ábrázolásokkal fűszerezve, illusztrálva. Ez a 12. századi Ramsay ábrázolás, egy nagyon szép illusztráció a Teremtő Istenről. És mellette az ige Jeremiás könyvéből való, ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Bölcsesség, értelem, erő. Itt ment Tatán is egy előadásorozatunk a Teremtés vagy Evolúció címmel. Ez is meghallgatható, hogy mennyire kiolvasható mindez a teremtett világ szépségéből és valóságából. És a művész nagyon szépen ábrázolja körzővel, egy egyszerű jelkép, de világos. Precizitás és rend. A csillagok és a bolygók mozgása. És nem tudom, észreveszik-e érdekességként, hogy annak a glóriában vajon milyen jel van. Kire utal? Melyik isteni személy lehet ez a teremtő? Jézus Krisztus. János evangélium a prológusában azt olvassuk, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez nagyon érdekes, majd más ábrázolásokon is láthatják, hogy egészen a 16. századig szinte egyértelműen Jézust ábrázolják teremtőnek, mint hogy a Biblia szerint ő is az. Tetszett az atyának, hogy ő benne lakozik az egész teljesség, olvashatjuk Kolosszai levélben, és minden ő általa lett. És mindenek őre nézve lettek. Ugye, amikor karácsony környékén a Jézuskának szólítjuk meg őt, akkor ilyenkor érdemes elgondolkodni, hogy ez a 100 milliárd galaxis, az ő műve. A Monreali Székesegyház mozaikján látjuk, amint szavával teremt. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Rendkívül egyszerű, az igazi nagy műalkotás mindig egyszerű. Stendhal mondta, ha valaki nagyot akar mondani, akkor az egyszerű beszéd és a keresetlen szó a legnagyobb erő. A nagy dolgok mindig egyszerűek és kézzelfoghatóak. Hát így érzéknek. Teljes nyugalommal, nem erőfeszítéssel, azt mondja a példabeszédek könyve 8. fejezete, hogy játszva teremtett. Örömét lehet a teremtésben. Teremtette, látjuk a Szent Márk Székesegyház, Szelencei Szent Márk Székesegyház mozaikján az urat, érdekes, hogy szakáll nélküli fiatal emberként ábrázolja, ott a kereszt a glóriában, Jézust, és hozza elő Ádámot. Olyan egyszerű természetes keresetlenséggel Évát is megteremti, és oda vezeti Ádámhoz, és örülnek egymásnak. Testemből való test, csontomból való csont, asszony embernek neveztessék, ugye is az férfi, és issá a nő, tehát egységüket mutatja be a Biblia. És a 7. napon az Úr megpihent, és megáldotta a 7. napot, a szombat napját, a teremtéstől kezdve, egészen Ézsaiás könyvben mondja a 66. fejezetében az örökké valóságon áll, ez egy ünnepnap, Isten teremtésének az emlékünnepe. Bertram mester a 14. században készítette ezt a nagyon szép oltár képet, nagyon sok részből áll, és szinte az egész teremtés történetnek a apró mozdulatait kimutatja. Érdemes megnézni, ahogy a nagyon jól ábrázolja, hogy a
a napnak, a holdnak és a csillagoknak a teremtésekor mi már messze előtte, bocsánat, megvolt egy mennyei lázadás, amit John Milton az Elveszett Paradicsomban olyan zseniálisan megfogalmazott, amiről Madács sajnos nem sokat tudott, ugye az ember tragédiájában ezt ő nem tudta megragadni, de a Biblia valóban leírja, hogy a Föld teremtése előtt léteztek világok, például a zsidókhoz írt levél első fejezet, második verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus teremtett világokat. Ott a Károly Gáspár úgy fordítja, hogy világot, aion, nos a görögben, de az eredeti görög szó aion, nos, tehát világokat, a többes szám jele ott van, és a Föld és a nap és a hold és a csillagok teremtését is látjuk. Itt a mennyei lázadást, a sátani lázadásnak az előábrázolása is itt van. Aztán teremtette a növényeket, az állatokat és az ember. Adamah neve földből való, ahogy a földből emelkedik ki az ember. Az oldalából Éva, jelképezve az, hogy nem a lábából, nem a fejéből, nem alárendelt és nem fölé rendelt, hanem egyenrangú társa, a szívéhez közel álló részből segítőtársak legyenek egymásnak. És figyeljük meg, ott középen látjuk, hogy az Úr kioktatta Ádámot és Évát, hogy a szabad választásukat, a legmagasabb rendű emberi képességüket gyakorolják, hogy vajon akarnak-e az ő képmására elváltozni, vagy pedig a bűn útját választják. És sajnos látjuk a történést, azt választották. Látjuk kinagyítva a jeleneteket, nagyon egyszerű és mégis szemléletes ábrázolás, aztán a bűnesetet, az Úr felelősségre vonását, a kiüzetést és a női és a férfi munkának a kezdetét. De egy mozdanatra hagy hívjam fel a kedves figyelmüket, nézzék meg, amikor az állatokat teremti. Nem látnak valami érdekeset itt a keze környékén? Mindjárt kinagyítom. Azt írja a Biblia, hogy Isten, amikor teremtett, minden jó volt. Nem volt ölés. Az állatok nem állatot ettek, hanem az állatok is növényeket ettek, és az ember is növényt fogyasztott. Ez is egy nagy kérdés, ugye? Életmód előadásokat is szoktunk tartani itt Tatán is, ami nagyon fontos kérdés. Ennél jobb életmódot nem találhatunk, mint a Biblia ott az Édenben leírja, hogy növényi táplálkozás. Érdekes. Gyümölcs, zöldség, gabona, olajos magvak. Na de most nem is ezért említem ezt, csak azért, mert ugye ellentmondás van akkor a bibliai leírás és a ábrázolás között, akkor mit jelképezhet az a bárány és a farkas, hogy beleharap a torkába? Nem tudom, rájönnek? Kire utalhat ez a bizonyos bárány? Jézus Krisztusra, ő az a bárány, és a 22. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy ebek vettek körül a sátánra, amikor elpusztítja, akinek a jelképe a tulkok, a bikák, a oroszlán, az ebek, stb. És utal, majd később még rátérek a megváltásra, Michelangelo híres nagy kápolnája, a Sixtus kápolna, rendkívül egyszerűen mutatja be az Úr teremtését, amint a sötétséget elválasztja a világosságtól. Nagy művész, egyszerűség. Milyen egyszerű mozdulat, de benne van a lényeg. Az emberi életnek ez a legnagyobb eseménye, a sötétséget elválasztani a világosságtól. És ugye már a barokk művészetre jellemző dinamizmusra mutatja be az Urat, figyeljük meg itt, ki a teremtő, Jézus vagy az Atya? Tessék? Itt már egy ősz szakálú, hatalmas, erőteljes személy jelenik meg, az Atya. A reneszánsz szó, ugye, a görög antik világnak az újjáéledését mutatja, és ott, az ott lévő teremtés világeredette gondolattal kapcsolatosan inkább valami ős erőre gondoltak, és ős energiára, és ezt kapcsolták bibliai gondolatokhoz, és az Atyát helyezik előtérbe. A Biblia szerint az Atyától van a mindenség, és Jézus Krisztus által. Tehát az Atya tervében született meg, de Jézus Krisztus volt a kivitelező, és a lélek, Isten lelke lebegett a vizet felett, ahogy olvashatjuk az első versekben a Bibliában. Hatalmas, nagy lendülettel suhan át az égen, és mondja, hogy a nap és a hold legyen, és lett, és távozik az Úr. Ugye? A száraz földet és a vizeket ketté választotta, ezek a leplek suhanása jelzi a sebességet, és az ember. És az ember teremtése, az ő képére és hasonlatosságára teremtette, és ott van a másik keze alatt Éva,
az elgondolásban létező személy, ugye ott látjuk a keze alatt Évát, amint már Ádámra tekint, a vágyakozás és a tekintetük is valahol találkoznak, és ez a rendkívül egyszerű mozdulat, a szikra, az életsziklának az átadása, ami olyan beszédes, és az ember. Igen, a mesztelenség ábrázolása az, ha nem erotikát, öncélű erotikát és érzékiség felkorbácsolását sugallja, akkor jogos. Sajnos a mai világban ez már teljesen elfelejtődött, és szinte még a fogkefe reklámot is már mesztelen hölgyekkel reklámozzák. Tehát a bibliai ábrázolásokon az ember teljes fedetlenségét és szépségét fejezi ki. Íme itt van Éva, és tekint Ádámra. Az emberi élet célja, hogy az Isten képmására és hasonlatosságára elváltozzunk, hogy Krisztus ábrázatához hasonlatosak legyünk jellemben, szeretetben, szolgálatban, másik ember iránti részvétben, irgalomban, segítő szándékban. És ezt nagyon jól megragadta Michelangelo, hogy az Isten jellemét próbálta megragadni és bemutatni. És itt rögtön szeretném megemlíteni, hogy vajon mitől lesz valami faragott kép, vagy kultikus tárgy, vagy pedig szabad műalkotás, azra zódik ki a Bibliából, és hogy végignézzük az egész egyháztörténetet, végignézzük a 8. században lévő képrombolásokat és képháborút, embereket öltek meg ezen való vitatkozásokban. Látjuk a reformációnál a nagy szakadást, és a helvét hitvallást, és a trienti zsinatnak a határozatait, egymásnak ellentmondó határozatok. Nem kívánok ebbe belemenni, csak jelzem, hogy a kérdés nagyon eleven és éles. De a Biblia azt jelzi, hogy Isten tisztelet helyén és céljára imádat vagy tisztelet nem illetheti meg képet, mert itt lépi át azt a határt. Mit értünk tisztelet és imádat alatt? A görög és a héber szavak arra utalnak, hogy, és lexikonokban is megnéztem, ahogy utána néztem, mit is ért ezzel alatt a Biblia, hódolat, tisztelet, csókolás, öltözködés, leborulás és teljes érzelmi átadás és Isten megillető tisztelet és imádat. Körülbelül ezt jelenti. És épp ezért azra zajlódott ki így a hatalmasnak küzdelemből, bár mondom, mindegyik szemléletnek megvan a maga híve, hogy az Isten tisztelet céljára és helyén a képábrázolás a Biblia szerint nem megengedett. A legősibb források is erre utalnak, például az elvírai zsinatnak a határozata, ami 300 és 303 között írtak, megtiltották a képek ábrázolását. Vagy érdekes, hogy Cézáreai Eusébius 263 környékén írt egy levelet, Nagy Konstantin nővérét arról értesíti, hogy nem küldheti el neki Krisztus kért képmását, mint hogy a Szentírás tiltja a képek készítését. És így tovább. Tehát a kérdés még mindig nyitva van, és mindannyiunknak valahol a szívünk mélyén állást kell foglalni, és nem is kis horderje van ennek a döntésünknek. De menjünk tovább a témánkban. Lukács Kranach ábrázolását látjuk, amikor Ádámot és Évát az Úr kioktatja arra, hogy mire ügyeljenek, hogy ne menjenek közel a fához. Ott háttérben láthatjuk az egész teremtés történetet, a bűnesetet, és itt pedig előtérben ezt a bizonyos figyelmeztetést. Tehát mert láttuk Bertalan mesternél, hogy az Úr ezt megtette, de Éva közelébe ment a fának. Elhagyta a férjét. És evett a fáról. A kígyó elhámította. Hogyan ámította el? Ez a prototípusa a bűnbeesésnek, amikor azt mondta, hogy olyan kérdést tett fel, amire az asszony pontosan tudta a választ. Azt mondta az Úr csak, ugye, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Éva felmondta a választ, nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy csak egy fáról ne együnk, a többiről ehetünk, mert különben meghalunk. És akkor azt mondta a kígyó, nem haltok meg. Meghazudtolta Isten szavát, és itt volt a választás. Kinek higgyel? Istennek? Vagy annak a furcsa lénynek. És Éva elkezdett fajulni, és akkor látta a kígyó, hogy már szóba áll a gondolattal, még rákontrázott,
hanem tudja az Isten, amely napon lesztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói, vagyis az Isten rosszat akar, jót rejt el tőletek, és az Isten rossz, hazug, hamis. Nekem van igaza. A mai napig is így történik a bűnese. Egy kis édesgetés. Álljunk vele szóba, menjünk a közelébe, utána olyan kérdéseket tesz fel, hogy tudjuk rá a választ. Például, nem tudom, a cigaretta dobozára tudják, mi van felírva? Nem, biztosan tudják. Ugye, tudjuk a választ, és mégis jön a kísértés, ne értsenek fél, nem cigarettáról akarok beszélni. Csak a maga a jelenség mennyire érdekes, de más pontokon is, hogy bizony ez így történik. Elkövette. Adott Ádámnak is. Ádám is evett. Megnyilatkoztak a szemeik. Innen ered a probléma. És azt látjuk, amikor az Úr megkeresi Ádámot. Ádám, hol vagy? Elrejtőztem, mert félek. Ilyen íme itt a tévedés, hogy csak a nemi szervüket takarják el. A Biblia szerint nem nemi bűn történt az Édenben, hanem Isten iránti bizalmatlanság volt itt. És akkor azt mondja Ádám, az asszony ámított el, akit mellém adtál. Tulajdonképpen te vagy a hibás. Miért adtál mellém ilyen asszonyt, ugye? Az asszony pedig kire mutat? A kígyó ámított el engem. Az önigazolás, a másikra mutogatás megjelent, a házasság megromlása. Innen kezdődött. Nem ismerős a téma, ugye? A hétköznapokból, hogyha valaki megfed bennünket, vagy valami bűnkövetünkkel, akkor rögtön elkezdjük a másikra mutogatni. Hányszor láttam diákjaimnál, és természet szerint mi emberek ilyenek vagyunk. Ezzel szembe kell átgondolnunk, hogy vajon hogyan kellene viselkedni. A kígyóra mutat Éva, a kígyó pedig nevet, sikerült. Legyőztem. Átvette az uralmat. Az ember felett a sátán, és az ember megromlott. Raffaello így ábrázolja a kígyót nőnek. A francia mondást, ugye cherche la femme, próbálja megtestesíteni, hogy minden probléma gyökere a nő. Na de nagyon sok más művész nem nőnek ábrázolja, például Rembrandt, hanem egy sárkánynak a kígyót jobbra. De nálnál csúnyább, Ádám és Évát még nem láttam, ezzel azt fejezi ki a művész, hogy az embert a bűn elcsúnyítja. És ott még Ádám még tiltakozik, és még próbálja Évát rábírni, itt már nem, itt viszont Raffaellónál kéri szinte az almát, ugye nem alma volt, nem tudjuk milyen gyümölcs volt, a Biblia ezt nem írja. Van a fügeábrázolás, körte, szilva, datója, mindegy, nem a gyümölcs a lényeg, hanem az, hogy mi történt. De nem haltak meg. Pedig azt mondta az Úr, hogy amely napon esztek, meghaltok. Miért nem haltak meg? Hazudott az Úr talán? Igaz-e volt sátánnak? Hát azért nem haltak meg, mert Isten a világ megalapítás előtt elhatározta, hogyha az ember bűnt követ el, vagy egy lény, vállalja helyette a bűnének a büntetését, hogy megváltott lehessen, hogy élhessen. És figyeljék meg, milyen jól ábrázolja Fra Angelico, a művész, hogy amikor Jézusnak a születését jelenti be az angyal Máriának, a háttérben a paradicsomai jelenetre utal, és bőrruhába van öltözve Ádám és Éva, így írja a Biblia, bőrruhába öltözve. Honnan lett a bőrruha? Mit gondolnak? Le kellett ölni egy állatot. Na vajon milyen állatot? Gondoljunk a farkasra. Egy bárány. Onnan tudjuk ezt, mert Ábelnek megtanították, mert ő bárány áldozatot vitt. Bűn elrendező áldozatot. Úgy kellett ezt tenni, hogy rá kellett tenni a bárány fejére a kezét az embernek, ezt tudjuk a mózesi törvényekben, amikor már leírják részletesen, ráolvasta a saját bűnét, és a másik kezével el kellett vágni az ártatlan állatnak a torkát. Nem véletlenül a torkába harapott a farkas. Ez kegyetlennek tűnik, de ez a bárány Jézus Krisztust elképesztette. Minden bűn zsoldja a halál, és ha nem lenne megváltónk, mindannyian kivétel nélkül elvesznénk. És olyan jól ábrázolja a művész, hogy nem csak a nemi szervüket takarták el, hanem az egész testük. Az Isten báránya, látjuk Matthias Grünewald festményén, az, aki magára véve elveszi a mi bűneinket, akinek a sebeivel gyógyulunk meg, akiben valami váltságunk, tanítja a Biblia. Ez a központi gondolata. Az egész Ószövetségen végigvonul, majd látni fogunk néhány mozzanatot ebből, hogy ő az, akinek a sebeivel gyógyultunk meg.
aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezért élhetett Ádám és Éva, mert ők igényelték ezt az áldozatot, és bőrruhába öltöztek. Robert Gresham mondja, lábad mell járni mennyei javunkért, annyiszor szokott bénán csüg, sós ár szennyezi, szentvéred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folytonad, ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. És jön Káin és Ábel története. A paradicsom kapuja Firenze, a híres keresztelő kápolna, és ott van Giberti bronz kapuján Káin és Ábel, amint áldozatot mutatnak be, Ábel füstje felszáll, Isten elfogadja, Káiné elhajlik. Ott látjuk a kicsi gyermekkorukban, amikor Ádám és Éva bal oldalt nevelik őket. És íme itt látjuk, hogy Káin földművelő, Ábel pedig juhok pásztora volt, és jobbra már ott az agyonütést. Nagy László mondja, az emberiség egy véres csillag Káin csillaga alatt született. Káinban bűn volt, és nem rendezte el, ezért nem fogadta el az Úr az áldozatát. Nem azért, mert a zöldségben vagy a gyümölcsben volt valami probléma. Olyan sokan ezt nem értik, pedig ennek másokan nem lehet. Mert az Úr megszólítja, és azt mondja, hogy miért horgasztod le a fejed, és miért haragszol? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha rosszat cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta, íme, lehet uralkodni a bűn fölött, a döntésünkkel, a választásunkkal. De Káin nem uralkodott. Azonosult a haragjával, és megölte Ábelt. És olyan érdekes, Jézus visszautal a történetre, és azt mondja, az igaz Ábel vére az égre kiállt. Tehát a megigazulás volt a kérdés. Bár Ábel meghalt fiatalon, de elnyerte az örök üdvösséget. Káin hosszú ideig élt, de elvesztette az üdvösséget. Itt a Bertram mester ábrázolásai közül én most csak a Káint emelném ki, nézzék meg. Megindul a gyilkolás. Megindul a gyilkolás. És attól kezdve, mondja Petőfi, a mai napig szakadatlan áramban folyik a vérfolyam, és nincs vége a megerett árnak. Szörnyű. A 20. században annyian haltak meg, mint az előtte lévő két évezredben. Gyilkolás, gyilkolás hátán. Középkor. Kivégzése. Ennek aztán van ábrázolása. Amikor előtartunk előadást, akkor aztán tömegével mutatom be az ábrázolásokat. Ami Egri Józsefünk is úgy mutatja be, hogy amikor Káin üti a botot, ugye Ábel felé, az egész természet, figyeljünk, a sötétséget hozza be a világba. És a fény távolít. Lovis Corinth 1917-ben készítette az expresszionista festő ezt a döbbenetes erejű képet. Megkövezi Káin Ábelt. Ott a háttérben látjuk a füst, nem tudom mennyire... Látjuk itt az oltár, és a két oltár az elhajló füst, és a kővel megkövezi Ábelt, és még utoljára, mintha lelkiismert szólítaná, hogy mit teszel, ember? Az ég felé tekint, de a felhők mozgása, a madarak suhanása jelzi, hogy kérlelhetetlen kegyetlenséggel kivégzi a testvérét. Ilyen az ember. Ilyen lett az ember. A modern Káin és Ábelek. Az interneten bejöttem, hogy Káin és Ábel. És ezek jöttek ki. Ez a mai variáció. Magyari Márton. Figyeljük meg, ahogy fölé magasodik, kicsit nehéz kivenni az alakot. Fölé magasodik a Káin, és teljes dühhel és erővel tapos a szét Ábel. És ott van mögötte az angyal, a karddal a kezében, a lelkiismeret figyelmeztetése. Kővel, bottal, álkapocssal, kímeíthetetlen fantáziával gyilkol az ember. Ez is egy Káin ábrázolás, Sergio Di Paoli ábrázolása. Épp így megfojtja, illetve kitöri a nyakát az Ábelnek ez az ábrázolás. Hát ugye nézzük meg, mivé válik az ember. William Blake azt mondja, ugye próbálja elrejteni Ábelt, ez persze nincs a Bibliában benne. Ugye nagyon sokszor a művészek a fantáziájukkal kiegészítik a történetet, de ez például épp tévedés. Mert Káinnak nem volt lelkiismert furdalása. Mert amikor az Úr megszólította őt is, mint Ádámot, akkor mit mondott Káin? Azt kérdezte az Úr, hol van Ábel, a te atyád fia? Vagy ismerője vagyok én? Hát mi közöm hozzá? És azt mondja, az ő vére az égre kiállt, és akkor azt mondja az Úr, hogy mi lesz az ő büntetése, és akkor azt mondja, nem azt mondja, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elviselhetném,
hanem azt mondja, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy sem elviselhetném. Tehát semmi bánat nem volt benne. Tehát ez tévedés. Képzeljük, mit érezhetett Ádám és Éva, amikor látták a gyerekeiket, halottak. Következő nagy téma az özönvíz. Raffaello metszetén látjuk, amint készítik a bárkát. A bécsi genezis 6. század járatása, amikor az emberek meghalnak, mert bűnbe süllyedt a világ. És miért idézem ezt a történetet? Mert Jézus Krisztus azt mondta, az ő második eljövetel előtt hasonló állapotok lesznek, mint az özönvíznél. Az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, adnak, vesznek. Tökélet, egy mondatban a teljes leírás. Pénz, adásvétel, reklám, fogyasztói társadalom, a házasság totális válsága, válások tömkelege, homoszexualitás, és nem vesznek észre semmit. Az emberek nem a lelki dolgokkal foglalkoznak, hanem a modernkori bálványa a tévével és más egyebekkel. Mi lesz ebből? Özönvíz ítélet. Nagyon szép a Szent Márk Székesegyház ábrázolás, hogy van bárka, van hova menekülni. Akkor is volt, és most is van. Ez a bárka jelkép. Ide menekülhetnek azok, akik Istenhez menekülnek, elfogadják a szavát és a törvényét, őket megmenti az Úr. És amikor kihozta, ugye látjuk a Szent Márk Székesegyház ábrázolásán, Velence, 12. század, hogy jönnek ki az állatok, akkor Noének első dolga volt, hogy áldozott az Úrnak. Na vajon mit áldozott az Úrnak? Most már tudják, bárányt, ugye? És Jézusra gondolt, elfogadta a megváltást, és ezért volt Noé igaz ember, mert ő mindig rendezte a bűneit. És mi is csak úgy lehetünk igaz emberek, hogyha rendezzük a bűneinket. És áldozott, hála áldozatot az Úrnak. A bábeli torony is hatalmas nagy téma, a nyelvek eredete kérdésköre. A tudomány a mai napig nem tudja megállapítani, hogy honnan erednek a nyelvek. Elmélet van bőségesen, írja Mário Pelly a Szabálytalan Nyelvtörténet című könyvében, de ezek csak arról tanúskodnak, hogy a nyelvészek is szabadjára tudják ereszteni fantáziájukat, de egy bizonyított elmélet sincs. Peter Bruegel festményén látjuk ezt a hatalmas bábeli tornyot, Babilon tornyát, végigvonul a Bibliában a Bábel-Babilon kérdése, Jelenések könyvében is. A végidőben is lesz egy ilyen Babilon. Mindenkor megépíti a maga bábelét, ugye mondja Vörös Marti, a mikorunk is megépíti. Ez az a Bábel lesz, az a Babilon lesz, amiről már kezdtem beszélni a bizonyos faragott kép kapcsán. Ábrahám története elhívja az Úr úrvárosából, bécsi genezis 6. század, és a hatalmas nagy történet, a hit embere, aki Istent helyezte mindenek előtt, miután sok próbán és kudarcon is keresztül ment, és látjuk azt, hogy győzött a próbában. És itt magyarázza el nagyon szépen a fiának, hogy fiam, te vagy az áldozat, az Úr azt kérte, hogy téged áldozzalak fel, de ez a fiú, írja Pinszki János, Krisztus jelképezte, Ábrahám pedig az atyát, és így avatta be Isten, az Isten, az atya és a fiú szeretetének a titkába, hogy milyen lehet az atyának azt megéreznie, hogy a fiát feláldozza, és senki se fogja mondani azt, hogy ne tedd, mint ahogy neki mondta az Úr. Lót története is a végidőre utal, amikor kimenekülnek Szodomából és Gomorából, mert a homoszexualitás terjed. Érdekes, amikor az amerikai elnök néhány évvel ezelőtt kihirdette azt, hogy legalitásban van a homoszexualitás, akik ismerik a Bibliát, felszisztentek, mert tudták, hogy ezt ígérte a Biblia. Majd ha ezt halljátok, hogy Lót napjai jönnek el, akkor tudjátok, hogy közel a vég. Jákob a győzelemről ír, egy avinyai mesternek látjuk ott a festményét, és jobbra pedig Dolákroának, amint harcol az Úr Jákobbal, mind a kettő hatalmas jelkép a Bibliában, csak futok tovább, most erről nem beszélek, a létra jelkép, visszaidézte Jézus Fülöpnek, Nátánaelnek, amikor azt mondta, hogy amint a létra összeköti az eget és a földet, és rajta áll a tetején az Úr, nagyon sokan ábrázolták ezt a létra látomást, maga az Úr a létra, mondta Jézus, ő az az összekötő kapocs az Isten és emberi világ között, és nincs más közvetítő Isten és ember között, egyedül Jézus Krisztus. Ez megint érinti a képábrázolás témáját, hogy olyan van-e faragott képünk, vagy nincs. Luca Giordani
festményén látjuk a 18. századból való, hogy az égbe kígyózik fel ez a bizonyos létre, és angyalok fölé és alá járnak, és a tetején ott van az Úr, ő küldi a szolgáit, hogy segítsék a hívőket, és támogatja útjájárókat.

a neved, ezentúl legyen Izrael, mert harcoltál az Istennel és győztél, és nem és harc, Isten harcosa és győztese legyen a neved. Így győzhetünk mi is Isten felett, mert amikor a Hozsiás könyvében elmondja a Biblia, hogy Jákob itt vallotta be a csalásának a bűnét, és amikor a bűnét lerendezte, akkor tudott megszabadulni a lelki terhétől. Ez is jelkép a Bibliában, az egész földre kiterjedő küzdelemnek a jelképe, és figyeljék meg itt a Jeremiás könyvében, a 30. fejezetben, ez a kiemelt rész mutatja, hogy ama napon, a végidőben egy hatalmas háborúság lesz Jákobon, aki az Izraelnek, pontosan a hívő egyháznak a jelképe. Hát kérdi, ezt mondja ugyanis az Úr, a félelemnek és rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérdjétek meg csak, és lássátok, hát szülé a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermekszülőjét, és miért változtak el orcáig fakolsárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. A Bibliának egy hatalmas tanítása, hogy Isten a végidőben szeretne minden ember életéből kitisztítani minden bűnt. És ahhoz, hogy ez felszínre jöjjön, hasonló küzdelem lesz, mint Jákobnak. Tűnik szembesülni a bűneinkkel, bevallani és lerendezni. Ez hatalmas nagy küzdelem. József történetén átlépünk. Itt is sok mindent mondhatnék. Pillanatra álljunk meg Dávidnál. Tűnik a Biblia Dávidról azt mondja, hogy szép volt. Asszonyokról is mondja, például Ráhelről, mondja Rebekáról is, de vajon mi a szépség titka, amikor azt mondja a Biblia, hogy ne nézd a külsejét, se termetének nagyságát, mert én megvetettem őt, mondta Dávid egyik legnagyobb testvérére az Úr, mert azt hitte Sámuel prófét, hogy ő az Úr kiválasztotja, de nem ő volt, a legkisebb volt Dávid. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És azt olvashatjuk a Bibliában, hogy azért volt Dávid a kiválasztott, mert tudott hárfázni, az Úr vele volt, bölcs és értelmes ember és hadakozó férfiú. Szerette a művészetet, volt érzékenysége, lelki harcot vívott a gonosszal szemben, és az Úr vele lehetett. A lelke nyitott volt arra, hogy az Úr lelkével összekapcsolódjon. Rembrandt híres festményét látjuk, amikor Saul, miután megöli Dávid Góliátot, és hárfáztat vele, hogy a lelke megnyugodjon, mélységes irítség fakad fel benne, és düh, és meg akarja ölni, ott van a kezében a fákja, hogy átszúrja. Figyeljük meg ezt az arcot. A visszafojtott indulat és gyűlölet, ami ki akar háradni. Háromszor le akarja szúrni Dávidot, de az Úr vele volt, és elhajolt. És akkor megértette, menekülnie kell, mert ez az ember meg fogja őt ölni. De Dávid, ahogy hárfázik, látjuk Rembrandt festményén, nézzük meg, nincs benne semmi békétlenség. Nincs benne semmi háborgás, bár életveszélyben van, 100%-osan bízik az Úrban. Ez a győzelmes élettitka. Ha le tudjuk tenni a terheinket, a félelmeinket, ő meg tud bennünket szabadítani. És amikor a bűnével szembesítették, Nátán próféta elment hozzá, és elmondta, hogy miben vétkezett, ugye Betszabé ügye, akkor Dávid beismerte a bűnét, megírta az 51. Zsoltárt, a híres Mizerére Zsoltárt, és leborult a földre, és megbánta a bűnét, és Isten megbocsátott neki. Térjünk át az előadás vége felé. Jézus életére néhány ábrázolásig. Mária és Erzsébet találkozása, MS Mester, híres ábrázolása. Rendkívül szép az ábrázolása, a 16. század elején készült, és nézzük meg a természetnek az alakoknak az egysége, a harmóniája, a tiszta, áttekinthető világa nagyon nagy harmóniát tükröz. Rembrandt mutatja be, hogy Jézus megszületik, figyeljük meg, koncentrikus körökbe helyezi a kis Jézus alakját, és a fény csóva az, ami megvilágítja az arcokat. Rendkívül érdekes a felület kezelése, a faktúra kezelése, amikor szinte átvilágítja a fény az arcokat, az igazi fény, a világosság az nem belőlünk fakad, hanem valakitől ránk árad, és ez Krisztus világossága. Rohír van Fejden festményét látjuk, aki a királyok látogatását, pontosabban a bölcsek látogatását mutatja be, és háttérben ott van az ökör és a szamár, akik utalnak Izrael népének a közönyére, mert messzi földről eljöttek meglátogatni a megváltót, de Betlehem lakosai és Jeruzsálem lakosai érdektelnek voltak. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár is az ő urának jászlát, csak az én népem nem ismer engem, csak Izrael nem figyel rám. Olvashatjuk Ézsaiás könyve első fejezetében.

0: Messiás felnő, Keresztelő János bizonyságot tesz róla, Ecce Agnus Dei qui tollis peccata mundi, jön ki a szájából a beszéd, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Dirk Bautz festményén látjuk egy gyönyörű tájba ágyazva azt, amikor Keresztelő János rámutat Jézusra. Figyeljük meg a tanítványok tekintetének az irányát. Őt kell követni, ő a megváltó. Ő az, aki magára véve elveszi a világ bűneit. Rendkívül szép ábrázolás, a táj is, az alakok is. Mély lelkiséget, nyugalmat, békét és erőt sugároznak. Ilyen az igazi művészi alkotás. Rembrandt híres százfrontos lapjából egy részlet. Jézus gyógyít és tanít. Irgalomra ébredt az emberek iránt, és gyógyító kegyelmével meglátogatta. Philip Galle metszetén látjuk azt, hogy ő a jó pásztor, aki egy elveszettet is megkeres. A Biblia szerint olyan kapcsolat van Isten és ember között, mintha csak egy ember lenne ezen a világon, és ez az egy valaki mi lennénk. Tudjuk, egy valakiért értünk is meghalt volna Jézus a kereszten, ezt mondja János 3.16-ban a Biblia. Személyesen megkeresett embereket, reménytelennek tűnő szint parázna nőket megszólított, ugye Samáriai asszony, 5 férje volt, és, egy, és a mostani se férje, mondta neki Jézus. Ennek ellenére szeretettel megszólította. Áttörte a vallási, nemzeti, fai határokat. Mindent, amit ember felépített, ugye, a lelke felépített bábányként, letörte, hogy az embert megmentse. Jan Jó ezt festményét látjuk. Amikor az ember kétségbeesésbe kerül, Péter ugye el akar süllyedni a vízbe, mert a saját maga aggodalmai kezdik foglalkoztatni, akkor Jézus megmenti őt, kiemeli. Rembrandt híres rajza, amikor az atyához megy a tékozló fiú, hazatér, és az atya feltétel nélküli szeretettel visszafogadja. Gyönyörű ez a részkarc, ilyen kis pici tengeri nagyságú, és mégis annyira kifejező. Az atya lehajló szeretete, elfogadása és kegyelme, és hogy felfogja a fiút, akinek az arca eltorzult, a bűn eltorzítja az ember útját. Nem glóriás Istent látunk, hanem érző Isten, aki minden szenvedésünket szenvedi. Egy másik rajz Rembrandttól. Figyeljék meg ezt a kéztartást, mennyire kifejező és mennyire emberi és érző. És a híres festménye a halála évében készítette, amikor a fiút hátulról mutatja be, lerongyolódva, és az idősebbik fiú pedig nézzük meg, micsoda közönösséggel néz rá, nincs benne semmi részvét. Ő haragszik az apjára és haragszik a fiúra is. Visszajött, mi lesz a vagyonnal? Őt nem érdekli, hogy egy ember megtér. Pedig a mennyben örvendezés van egy megtérő bűnösen is. És nagyon érdekes, Ayn Vares úgy ábrázolja a történetet, hogy az ünneplő ruhát hozzák az angyalok, és a szennyes ruhát pedig, ami a bűnös embert jelképezi, leveszik róla, és újjá teremti Isten. Mindenki, aki Krisztusban van és lerendezte a bűneit, új teremtést tanítja a Biblia. Jézus keresztútjáról néhány kép. A Gecsemánékert, Tilman Riemenschneider szobra, domborműve, amint Krisztus az atyához fordul, mert annyira megriadt a hatalmas áldozattól, hogy az őtőle elhagyatottságban kell elhordozni az emberiség bűnének büntetését. Júdás árulását, Hans Brüggemann bordesholmi oltárán látjuk ezt a döbbenetes képet. Jézus Júdás helyett szégyeli magát. A saját tanítványa árulja el. Hieronymus Bosch úgy mutatja be Jézust a kegyetlen arcok között, mint aki teljes nyugalmát megőrzi, bár nagyon szenved. Mint bárány, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg, nem védekezett, mert minket képvisel, a mi bűneinket hordozta. Péter megtagadta, látjuk Rembrandt festményén, a szolgáló lány szavára megtagadta az urat. És a másik ábrázoláson talán ott látják jobbra fent, amikor harmadszor is megtagadta Jézust, Rembrandt olyan zseniálisan ábrázolja, hogy Jézus megfordul, Péter felé fordul, és a Biblia azt írja, és Péter is odafordult. Tudni, hogy ott volt a kihallgatáson. És abban a pillanatban eszébe jutott Péternek, hogy mit tett. És az Úr ezt előre megmondta. És mélységesen elszégyelte magát. És keserves sírása fakadva elfutott onnan. Az emberi fogadkozás is lehet faragott kép. Jörg Rádger mutatja, hogy kegyetlenül megkínozzák, megostorozzák, leköptösik, öklözik. Hieronymus Bosch az emberek lelki világát szinte kifordítja döbbenetes erejükért. Nézzék meg ezeket az arcokat, félelmetesek. Ugye itt Veronikának látjuk a kendőjét, ami a 13. századig sehol nem fordul elő, tehát egy középkori történet ez, ez nem történt meg a Bibliában, nincs benne, de ez az arc, Jézus arca a figyelemre méltó. Végtelen nyugod, a fájdalom, igen, de hordozza a mi bűneinket, az ő sebeivel gyógyulok meg. A híres festmény, Matthias Grünewald festménye az Isenheimi oltáron, Keresztelő János rámutat Jézusra, ő a bárány. Itt van Mária, János támogatja, és Mária Magdaléna ott a keresztnél térdel, és a híres festmény. Az egész művészettörténetben én személy szerint nem ismerek jó festményt arra illusztrációként, hogy Jézus az arcára helyezi a mi szenvedésünket és bűneinket. Nézzék meg ezt a döbbenetes arcot! Jézus halála elsősorban a szíve megszakadása miatt történt. Tudjuk, ami bűneink. El sem tudjuk képzelni, ezért kellett Istennek lennie a megváltónak, mert annak a sok milliárd embernek az összes bűnének, a Hitlerek és a Saddam Husseinnek és a Stalinoknak a bűnét, hogy tudja magára venni valakit, egy ember erre képtelen? És ő magára vette. És a százados, amikor látta ezt a fenséges királyi magatartást, hogy amikor kínozzák és gyötrik, értük imádkozik. Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit tesznek, nem mernék megtenni. De az ember tudatlan. Ez az ember valóban Isten fia volt, ugye, török alakban mutatja be a mester. És figyeljék meg, ahogy János támogatja Máriát, senki se értette igazán. Ez annyira felfoghatatlan titok volt, de aztán mégis lassan megértették, leesett, ugye, hogy úgy mondjam, a tantusz. De ott a koponya és a csontok arra utalnak, a művészek azt szokták ezzel kifejezni, hogy Jézus vér rácsorogott az emberiség Ádám koponyájára, és ahogy elhatott mindenkire a kárhozat Ádám bűne miatt, mindenkire elhatott az életnek megigazolása Jézus igazzáválása miatt. Nem véletlenül, hogy annyian ábrázolják. Ez az a téma, amit nem lehet kimeríteni, és amit él az ember, kell, hogy foglalkoztassa. Hans Memmler festményén látjuk, hogy Jézus sírba teszi, pihen a nyugalomnapon. A feltámadás Caravaggio ábrázolása, amikor Tamás olyan kegyetlenül behatol Jézus sebeibe, mert nem hiszi el, mert sértődött, hogy neki nem jelent meg. És Jézus azt mondja, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő, és megengedi, hogy belenüljön a sebeibe. És a mennybe megy, és elhívja az egyházat, a Szent Lelket elküldi. A tanítványok elindulnak, a félő gyáva tanítványok, Péter, János, Jakab és a többiek, az Úr elhívja Pált is, Péter és Pál régi ábrázolását látjuk, nagyon szép ábrázolások, hogy együtt testvéri szeretetben összeforva végzik az Úr művét és tevékenykednek, bátran hirdetik az evangéliumot, és mi az evangélium? Mi az örömhír ennek a világnak? Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki, ha csak egy valaki hisz is ő benne, el ne vesz-e, hanem örök élete legyen, mondja János evangéliumában az apostol. Ezzel a híres Tilman Rémesnedler szobron látjuk, hogy az Atya felkínálja a fiát mindenkinek, és aki elfogadja, az megmenekül. Aki elveti, saját magának kell a bűneinek a büntetését elhordoznia, ami a szenvedés útja, és az elveszés a megsemmisülés útja. Fra Angelico úgy ábrázolja az aratást, hogy egy hatalmas nagy kaszával jön az angyal, és lekaszálja a búzát, az igazakat. És ott van a szőlő, akik viszont az elveszendőknek a préselésére utal, ugye a szőlő nedvét, ami kipréselik, a taposás. És az utolsó festményünket látjuk. Rohír van Weyden ábrázolja Jézust, mint ítélőt és az angyalt, aki mérlegre tesz minden emberi életet, és oly világosan megállapítja a Biblia azt, hogy mi ez a tett, a szeretetből fakadó, önzetlen cselekedet. Ez isteni ellenvonás. Erre ember magától képtelen, és aki így él, aki elfogadja az Úr szavát, és nem faragott képek előtt hajbókol, és fogad el idegen eszméket, ami Isten szavával ellentétes, az üdvözülhet. Láthatjuk balra az üdvözültek serege, amint feltekint a megváltóra, és jobbra pedig, akik menekülnek a tekintetre elől. Jelenések könyve 6. fejezetben olvashatjuk ezt. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket és a türelmüket. És hogyha van kérdés vagy gondolat, ami felvetődött, akkor van még talán néhány percünk, akkor szívesen válaszolok, illetve ha elmondanak gondolatokat a témával kapcsolatban, nagyon örülnék. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésünk, vagy pár percet várjunk, vagy nem tudom, hogy tetszik. Hogy... Szeretném még megemlíteni, bocsánat, hogyha valakit érdekel, hoztam a Művészettörténet Vázlatok című könyvemből néhány példány, amiben az egész művészettörténetnek az útját mutatom be rövid vázlatos formában, de a többi társművészetet is hozzákapcsolva, és akik az erkölcsi kérdések iránt érdeklődnek, a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyv, amelyben a barátság, szerelem, házasság, szeretet, életmód kérdésköréről, boldogságról vannak fejezetek. Ezt is ajánlom kedves figyelmükbe, akit érdekel, meg lehet ezeket vásárolni. Hát nem tudom, milyen kérdésünk vetődött esetleg fel.
1: Nincsen, úgy látom. Akkor én tanárnak hadd köszönjem meg ezt a csodálatos délután. Az előadóink egy része díjazást szokott kérni, tanár úr azok közé tartozik, aki teljesen indítalanul tette nekünk meg ezt a szívességet, hogy eljött közibénk. És a szervezők szeretnék őt megajándékozni, csekély kicsit is ajándékkal egy ilyen tatakönyvvel.
0: Nem olyan csekélyet, nagyon szépen köszönöm.
1: És egy ilyen tatai cserékkel. Fogadjuk.

A szeretet útja. Ez a sorozatunknak a címe, és ez a harmadik alkalmunk ebben a sorozatban, aminek ez a címe, hogy szeretnék megváltozni, hogyan. Nem tudom, hogy akik itt jelen vannak, jelen vagyunk, érvényes ránk ez a mai cím, hogy szeretnénk megváltozni, vagy pedig már érett felnőttek vagyunk, akik már elértük a tökéletességnek a magaslatait, és már nincs igazából miért változni. Ezeken az alkalmakon a Bibliát hívjuk segítségül legfőképpen, tehát minden kérdésünkre a Bibliából keressük a válaszokat. És az előző két előadáson körülbelül ezt foglaltuk össze, hogy a szeretet útja az igazából nem más, mint az Isten útja. A Biblia mondja ezt a meghatározást, ezt a megfogalmazást, hogy Isten a szeretet. Nekünk embereknek sok-sok elképzelésünk van, elgondolásunk van, hogy mi az, hogy szeretet. Mindenki tudni véli, hogy mi az, hogy szeretet, és azt szokták mondani, hogy a maga módján mindenki szeret. És ez mit jelent, hogy a maga módján mindenki szeret? Meg kell nézni, hogy néz ki a világunk. Az emberi kapcsolatok, a családok. Mert nem azon a módon szeretünk, amit a Jóisten elénk tár, hanem mindenki a maga módján. És ezeken az alkalmakon ezt a módot követnénk nyomon, hogy mi is a szeretet útja, az Isten szerinti szeretet útja. Mert Isten a szeretet. Arról is beszéltünk eddig, hogy senki nem úgy születik, hogy képes legyen az önzetlenségre, a szeretetre, hanem pontosan az ellenkező természettel jövünk a világra, tehát a szeretetet mindenkinek tanulnia kell. Ez rossz hír, ha úgy veszem, viszont mindenki megtanulhatja. Ez pedig jó hír, ha úgy veszem. Tehát ha az igazi szeretet életét akarjuk élni, akkor mindenképpen változnunk kell, ezt mondja a Szentírás. Jézus Krisztus az ő szolgálatának az elején elmondott egy híres beszédet, ez úgy híresült el, hogy a hegyi beszéd, ugye hallottuk már ezt a kifejezést. Pár szóval össze tudnánk foglalni, hogy mi a hegyi beszédnek a lényege? Kérdezem, majd fölteszek kérdéseket, nyugodtan lehet rá válaszolni. Hegyi beszédnek, hogyha pár szóban meg akarjuk fogalmazni a hegyi beszédnek a lényegét, akkor mit mond? A boldogság? Ról szól a hegyi beszéd? Aha, úgy kezdődik a boldog mondásokkal valóban, de ott még elég sok mindent mond utána. Kik a boldogok? Így kezdődik, igen, a hegyi beszéd a boldog mondásokkal kezdődik. Hogyan juthatunk el az Isten országába? Mi az Isten országának, mik a törvényei, mik az alaptörvényei az Isten országnak, és kik juthatnak el az Isten országába? Így van. Jézus erről beszélt legfőképpen a hegyi beszédben. És felolvasom, vagyis hát aztán tudjuk talán fejből is a Bibliából, hogy hogyan kezdi. Tehát az egész hegyi beszéd hogyan kezdődik, boldog mondások hogyan kezdődik. Ugye Máté evangéliuma 5. fejezetéből tudjuk elolvasni. Jézus így kezdte ezt a híres beszédet, a hegyi beszédet, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. És boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az alcímünk a programban az, hogy az igazi változás első lépcsőfoka. Tehát, hogyha változni akarunk, a szeretet útján akarunk járni, és el akarunk jutni odáig, hogy szeretni tudó és szeretetlen méltó emberek legyünk, mert ugye valahol igazából ez a legfőbb célja, Isten szerint legalábbis az emberi életnek. Szeretni tudó és szeretetre méltó emberekké tudjunk válni. Ezt tanulnunk kell. Ehhez változnunk kell, és a változás első lépcsőfoka ez a mai alcímünk. És Jézus is így kezdte a hegyi beszédet a boldog mondásokkal, és ő is itt azt fogalmazta meg, hogy ha el akarunk jutni az Isten országába, ugye a szeretet útján, mi az az első dolog, aminek meg kell valósulnia az életünkben, hogy el tudjunk indulni ezen az úton, a változás útján, a szeretet útján, a Jézushoz vezető úton. Azt hiszem, mindenkinek van talán ilyen kis kísérő lap, amit szétosztottunk. Ugye nem titok, az ebből a könyvből van, hát nem teljes egészében kimásolva, hanem
Ez a sorozat igazából ennek a könyvnek az alapján készült, a Jézushoz vezető út című könyv. Akinek esetleg nincs meg még ez a könyv, nagyon sok embernek megvan, az jelezze. Azt hiszem, a mai alkalmon talán nem tudunk osztani, mert én nem hoztam el azokat a példányokat, amik nálam vannak, de a jövő alkalommal ígérem, hogy ingyenesen mindenkinek a rendelkezésre tudjuk bocsátani ezt a könyvet. És ezeknek a fejezeteknek a lényegét beszéljük át ezeken az alkalmakon. Jézus az vezető út. Tehát visszatérve hegyi beszédhez, boldog mondásokhoz. Hogyan tudnánk megfogalmazni a lényegét annak, amit Jézus mondott? Ugye az igazi változás első lépcsőfoka. Miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ennek a két kifejezésnek, lelki szegények, és akik sírnak. Hogy lehetne megint csak a lényegét megfogalmazni? Kikről beszél Jézus? Milyen lelki állapot, milyen gondolkodásmód, ami tükröződik ebben a két kifejezésben? Mi az a dolog, az az első lépcsőfok, amiről ezen a mai alkalmon majd beszélni fogunk? És Jézus is ezt fogalmazta meg. Igen, Anikó? Aki nem gondolja úgy, hogy ő beteg lenne, érzi-e szükségét, hogy orvoshoz menjen? Ugye ezt maga Jézus mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükség. Azt mondja, én a bűnösökhez jöttem, hogy megtérésre hívom őket. Aki nem érzi magát bűnösnek, az nem tud mit kezdeni az Istennel, meg a kegyelemmel. És az Isten országába vezető út első lépcsőfoka, a szeretet útján az első mozzanat, ez, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy de hát én beteg vagyok. Nekem orvosra van szükségem. Van olyan ember ezen a világon, aki nem beteg? Ugye hát fizikailag azt mondjuk, hogy hát látszólag sok-sok egészséges ember van. Én nem gondolnám, hogy létezik olyan, aki 100%-osan egészséges ezen a földön. Mindenkinek van valami, csak nem olyan látványos. De a Biblia azt mondja, hogy lelkileg senki nem egészséges, sőt nagyon-nagyon beteg, sőt halálosan beteg mindenki lelkileg. És amikor, tehát az első lépcsőfok, hogy elinduljak az orvos felé, az amikor arra rádöbbenek, hogy de hát én beteg vagyok, nem is akármilyen beteg vagyok, hanem én gyógyíthatatlan, reménytelen, menthetetlen, halálos beteg vagyok. De talán valaki, akiben van reménység, oda afelé elindulok. Az első lépcsőfok, azt mondja, lelki szegények, akik sírnak. Ugye ez a bűnbánat, amikor az ember felismeri a bűnösségét, és nagyon megszomorodik emiatt, és bánkódik, és sír emiatt. Hogy nem is gondoltam, hogy én bennem ilyesmi lakik, és hogy már akarok is változni, és nem megy, és tehetetlen vagyok. És elkeseredem, és tényleg megszomorodok. A bűneim miatt. A saját, nem az, hogy ó, hogy bántanak engem ezek a cudar emberek. Én mártír vagyok, mert mindenki engem bánt, hanem azt mondja, hogy igazából én nem is gondoltam, hogy ilyen szörnyű indulatok és egyéb más dolgok vannak bennem. Azt mondja Jézus, hogy rálépett a szeretet útjára ez az ember. Azt mondja, boldognak nevezi, mert ez az ember már elindulhatott az Isten felé. És jó reménységgel, hogyha tovább is megy, akkor eljut odáig, hogy Istent megismerve, befogadva, szeretni tudó és szeretetre méltó emberré váljon. De ugye erről gondolkodunk a mai alkalommal. Szeretnék megváltozni hogyan? Az igazi változás első lépcsőfoka. Jézus szerint ez az első mozzanat, ez a bűneink miatti megkeseredés. Felismerése bűnösségemnek, nyomorult emberi természetemnek, és az emiatt való megszomorodás. Bűnbánat, így is nevezi a Szentírás. Mit jelent az igazi bűnbánat? Hogy lehet ezt megtapasztalni, elindulni ezen az úton, a szeretet útján? A Biblia szerint
belülünk nem fakad. Tehát senki nem rendelkezik születésétől fogva azzal a képességgel, hogy felismerje és megbánja a bűneit, tehát amiért szomorkodjon. Ez a Bibliának a megközelítése. Mi nem tudjuk előidézni magunkban a bűnbánatot. Az embernek ez lehetetlen, képtelenség. Milyenek vagyunk? Általában beszéljünk az átlagemberről. Ugye vagyunk itt jó, majdnem 7 milliárdan a Földön, ebből körülbelül 7 milliárd milyen ember ebből a szempontból. Tehát alapesetben mi jellemző az emberre, az átlagemberre? Jézus mondott egy példázatot, ez a Lukács evangélium a 11. fejezetében található, nem olvasom föl az egész példázatot, ez az erős fegyveres példázata, talán hallottunk már róla. Ugye arról azt mondja, hogy van egy erős fegyveres, aki őrzi az ő palotáját, és amilyen van, békességben van, egészen addig, amíg nem jön egy nála is erősebb fegyveres, és mindenét elveszi ennek az erős fegyveresnek, és ugye kiűzi ebből a házból, palotából. Aztán nem mondom tovább, csak ugye a példázatot beazonosítjuk, akkor az erős fegyveres a sátán. Nem, el se tudnánk képzelni, milyen erős. Ő a leghatalmasabb teremtmény az egész világ mindenségben. Aki mindenkinél okosabb, intelligensebb, hatalmasabb. Ugye, aki elbukott. Tehát azt mondja, sátán, ő tényleg erős fegyveres. Nem is gondolnánk, hogy mennyire. De nála van egy még erősebb fegyveres, ez pedig maga az Isten. Vagy Jézus Krisztus. De most mit szeretnék kiemelni, milyen mozzanatot? Azt mondja, hogy sátán őrzi a maga palotáját, az egész bolygónk az ő palotája. A Biblia azt mondja, hogy e világ istene sátán, e világ fejedelme, Jézus szavai szerint sátán. Mert mi emberek az ő kezére játszottuk át az egész bolygót és mindent. És azt mondja a Szentírás, hogy az egész föld kerekségét elhiteti, és orránál fogva vezet igazából mindenkit. Tehát azt mondja, hogy amilyen van, békességben van. És itt most azt mondja, mi az, hogy amilyen van, sátánnak békességben van. Azt mondja, hogy az ő alapelvei érvényesülnek mindenhol, és szinte minden ember életében, és azt mondja, amilyen van, békességben van. Jól el vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Jó, a legtöbb embernek azt mondja, hogy bárkire rákérdezünk, hogy ön nagyon szadista, bűnös, nem tudom milyen ember, akkor hát nem, kikérem magamnak, én egy alapvetően jó ember vagyok, ugye mindenki ezt gondolja magának, én alapvetően jó ember vagyok, vannak hibáim, de alapvetően azért jó ember vagyok. Azt mondja, a sátán amilyen van, békességben van. Nincs problémája önmagával olyan nagyon, másokkal sokkal inkább. Tehát ez jellemző. És ez a mi emberi természetünkből fakadó, hogy el vagyunk mi a bűneinkkel. Úgy gondolom, hogy egészséges vagyok, tehát ha egészséges vagyok, nincs is szükségem orvosra. Ha tudok szeretni, nincs szükségem az Istenre, aki a szeretet. Utalok a bűnesetre, ugye, amikor elindult az emberiség történelme a Biblia szerint, Isten megteremtette Ádámot és Évát az Édenkertben, amikor megszűntek engedelmeskedni az Istennek, tehát elindultak a bűn útján. Amikor Isten rákérdezett, hogy ugye először azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehettek, ugye, de egy ponton lemérem a ti engedelmességeteket, hozzám való hűségeteket. Erről a fáról ne egyetek. Ugye ettek, és akkor Isten, amikor rákérdez, hogy csak nem ettetek a fáról, amit mondtam néknek, hogy ne egyetek, ugye, és nem bűnt követtetek el, akkor már itt van, hogy az az egyetlen egy eset mennyire rossz irányba billentette ki az egész gondolkodását nekünk, gondolkodásunkat nekünk embereknek. Ugye ezt örököltük, hogy a génjeinkben hordozunk magunkkal, mi mindannyian az ő leszármazottaik vagyunk. Ádám azt mondja, hogy nem ettél arról a fáról, azt mondja, hát az asszony szakította arról, akit te adtál mellém. Ugye ez, mi a válasznak a lényeg? Nem azt mondta, hogy Uram, igaz, én elkövettem a bűnt, igen, hogy bocsáss meg, bűnös ember vagy, bánkódom, szomorkodom, ne haragudj, ne, ezt kellett volna mondani. De már ennyire eltorzította, a legelső eset ennyire eltorzította az ember, és elindult sátán gondolkodásának az útján. Ettél a fáról? Bűnt követtél el? Hát az asszony, aki te adtál mellém. Az asszony tényleg, igen, így van? Hát a kígyó ámított el engem, ugye a kígyót meg megint csak te adtad, te teremtetted. Ugye az van, hogy nem, képtelen az ember a bűnbánatra. Önmagától képtelen megbánni a bűneit. Felismerni is, meg megbánni is.
Tehát ugye mi volt ott? Volt a mentegetőzés, vádaskodás, áthárítás, sok minden, de bűnbánat az sehol. És ez így jellemző, ez legtöbbünkre így mondom, a legtöbb emberre így ez jellemző. Azt olvassuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, az 5. fejezet 31. versében, Akts előtt 31-ben, hogy Jézus Krisztus az, aki ad, hát ott úgy mondja, hogy az Izraelnek bűn bánatot és bűnöknek bocsánatát. Én gondolom nem csak Izraelnek, hanem bárki ember fiának bármikor ezen a földön, Jézus az, aki adhat bűnbánatot és bűnök bocsánatát. Tehát alapból senki nem képes erre, hogy szeressen, hogy igazából megbánja a bűneit. Azt mondja, hogy itt isteni közbeavatkozás kell még ahhoz is, hogy az első lépcsőfokra feljussunk, hogy elinduljunk ezen az úton. Nem magunkból fakad a bűnbánat az első lépcsőfokra, azt mondja, ezt is Krisztus munkája adja egy embernek. Hogyan? Ha Krisztus az, Jézus Krisztus, aki ad nekünk bűnbánatot, adhat nekünk bűnbánatot, hogyan lehetséges? Hogyan tudja akkor ezt elvégezni, hogy bármelyikünk eljusson erre az állapotra? Lelki szegénységre és az állapota miatti sírásra, hogy én ilyen nyomorult vagyok, nem is tudtam, és nem is gondoltam volna, és elegem van már, legfőképpen magamból. Hogyan tudja ezt? Van-e gondolatunk erre nézve? Most esetleg várnék egy-két gondolatot, igen. Mert mi a lelkiismeret? Jónak gondolom a választ, de akkor vigyük tovább. Mi a lelkiismeretnek a lényege? Vagy honnan van, vagy mi az? Ezt is Isten ültette az emberbe. Így van, a lelkiismeretünket alapból Isten ülteti belénk. A Biblia szerint így van. Ugye úgy kezdődik a Bibliának a legelején, éppen az Édenben a bűneset után, ott mondja, hogy ellenségeskedést szerez majd Isten bennünk, és minden emberben. Tehát hát másodlagos jelentésben ugyan, de ott az van, hogy a bűnnel szemben Isten mi bennünk ellenségeskedés szerez. Ne érezzük jól magunkat, amikor a bűn útján járunk. Érezzük magunkat jól, amikor jól döntünk, és érezzük magunkat rosszul, amikor bűnt követünk el. Ez a lelkiismeret, ugye? Jön a lelkiismeret furdalás, amikor a gonosz útján járunk, vagy önző módon cselekszünk, döntünk. Lelkiismeret furdalása. És azt mondja, hogy ez Istentől van alapból. Csak ugye a Biblia azt mondja, hogy erre nagyon-nagyon kell vigyázni, mert elég könnyen eltorzítható, és a legtöbb emberben el is torzul. A lelkiismeret nem marad meg olyan tisztán. Példabeszédek 20-27. Ott is szerintem erről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek a lelke, vagy én értelmezésemben az ember lelkiismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. Az Úrtól való szövétnek, ugye a szövétnek lámpás, világosság. Biblia azt mondja, hogy az egész föld egy elég nagy, hatalmas sötétség van, lelki sötétségben ez a föld. És azt mondja, hogy de az Úrtól való világosság, az Úrtól való szövétnek, az embernek a lelki ismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. Tehát hogyan munkálja? Hogyan ad Jézus bűnbánatot? Például így, hogy a lelki ismeretünk által próbálja felszínre hozni a bűneinket, rámutatni, hogy ez bűn, ezt ne csináld. Vagy éppen a szeretet útjára, hogy ez jó, ezt csináld. Ugye a lelkiismeretünk a jóra késztet, a rosszról pedig igyekszik lebeszélni minket. Vagy igen, tehát lelkiismeretünkön keresztül munkálja bennünk Jézus a bűnbánatot. Aztán olvasom a János evangélium a 16. fejezetéből, Jézus megígért valamit, mielőtt fölment innen a földről. János evangélium a 16. fejezetében a 7.-8. verset olvasom. Én az igazat mondtam néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek,
Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, tehát a vigasztaló, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ugye bár mondata később beazonosítja, hogy ez nem más, mint a Szentlélek, a vigasztaló. Azt mondja, hogy megígérem nektek, hogy a Szentlélek, akit én küldök már az Atyától, azt mondja, hogy elküldöm ti hozzátok, és amikor eljön, megfeddi az egész világot, és benne minden egyes embert bűn, igazság, ítélet tekintetében. Tehát a Szentlélek mit munkál minden emberben? Megfeddi bűn, igazság, ítélet tekintetében. Azt mondja, hogy a Szentlélek munkája is abban áll, sok-sok munkáját lehet említeni a Szentléleknek, de itt van elsődleges munkája, felszínre akarja hozni a mi igazi természetünket, a bűnt, ami bennünk van. Azt mondja, hogy lásd meg, hogy milyen vagy, ismerd meg, ne járj, ne légy békességben a sátán birodalmában, hogy jól vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Szóval döbbenj rá, hogy milyen vagy, hogy mi csinálsz, hogy hová haladsz ezen az úton, mi a vége. Ugye megfeddi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében a vigasztaló Szentlélek. Tehát akkor, ha és sorba akarom venni, hogy hogyan is haladunk ezen az úton, azt mondja, alapból mindenki jól van úgy, ahogy van. Ugye azt mondja, sátán amilyen van, békességben van. Mindegy, hogy milyen bűnös, különösebben semmi baj velem, a többiek azok, igen, de hát én nagyjából jó ember vagyok. Ugye ez alapeset. Aztán, mivel hogy minden ember életében munkálkodik a Szentlélek, a vigasztal, akit Jézus küld, aki megfed bűnigasság ítélet tekintetében. Egy idő után, ha engedünk a lélek késztetésének, akkor rádöbbenünk igazi állapotunkra, bűnös voltunkra. Mi csinál sátán akkor, amikor egy ember enged a szent léleknek, és felismeri a bűneit, és elkezd miatta szomorkodni? Mi csinál akkor sátán? Azt mondja, hogy eddig az enyém volt, amin volt, békességben volt, most meg itt jön ez a szent lélek, és hát itt kizökkenti ebből a békességből az én alattvalóimat. Mit csinál akkor sátán, amikor egy ember felismeri a bűneit a Szentlélek munkálkodása nyomán? Mit tesz akkor sátán? Harmadik mozzanat. Sátán mit csinál? Mit csinál? Elámítja, vissza akarja fordítani. Igen. Vagy azt mondja, hogy hát ha már így történt a dolog, hogy ez az ember meglátta a bűnösségét, akkor elkezdi vádolni. Ugye, vádoló. Sátán, úgy is hívják, ő a vádoló. Vádolja Istent is, meg minden embert. Azt mondja, hogy én azt akarom, hogy ne lásd meg, hogy bűnös vagy. Úgy menjél a kárhozat felé, úgy masírod, ahogy vagy. Légy békességben. Mindenki más bűnös, de te jó ember vagy, hidd el. De amikor az ember már ezt nem hiszi, mert a Szentlélek kimunkálta benne, hogy de lásd meg, hogy milyen elveszett bűnös ember vagy te is. Akkor sátán azt mondja, hogy akkor meg, azt mondja, ha már megtörtént, hogy felismerte a bűnösséget, akkor meg elkezdi vádolni. Te nyomorult. Hát mit akarsz te? Hát semmi remény felőled. Hát, ugye, akkor elkezdi, jön az önvád. Az önvádat a sátán munkája az emberben. Hogy az ember érezze magát nagyon nyomorultul, essen depresszióba, lehet legyen öngyilkos, meg alkoholista, meg mindenféle más, hogy te ilyen és ilyen nyomorult vagy, semmi remény felőled. Mit akarsz te bármit kezdeni az életeddel. Így van. Tehát menthetetlen vagy, nincs kiút, szégyeld magad, stb. És akkor az ember, ugye voltunk már ilyen állapotban? Ez nem a vigasztalónak a munkája, vagy nem a vigasztalónak engedünk, hiszen miért vigasztaló? Miért mondta, hogy nem azt mondta, hogy nem csak azt mondta, hogy a Szentlélek majd felfedi bennetek a bűnt, hanem azt mondja, a vigasztaló Szentlélek. És jó esetben itt van a negyedik mozzanat, azt mondja, hogy senki nem érzi magát bűnösnek, alapeset. De a Szentlélek munkálkodik, és azt mondja, sok ember rádöbben bűnösségére, 2, 3, sátán, amikor az ember rádöbben bűnösségére, akkor elkezdi vádolni, és a reménytelenségbe taszítani, hogy te semmire kellő, ilyen és ilyen, semmi remény felőled. De mitől vigasztaló a vigasztaló? Ugye, nem hagy, a vigasztaló nem hagy minket ebben az állapotban. Azért mutat rá a bűnösségünkre, azért mutatja meg, hogy milyen betegek vagyunk, hogy
meglássuk, hogy milyen nagy szükségünk van az orvosra, az egyetlen orvosra, aki igazából meg tud minket gyógyítani. Amikor felszíre hozza, hogy ilyen bűnös vagy, akkor azt mondja, akkor tekintse keresztre. Lásd meg az Isten kegyelmét. Ő az egyetlen orvos, aki a bűn betegségét meg tudja gyógyítani, senki más. Azt mondja, hogy bűnbánata eljutott, ez a bűnbánat, ugye, hogy szomorkodunk, hogy milyenek vagyunk. És azt mondja, hogy helyes, nagyon jó, de azt mondja, ne maradj így, ne esd kétségbe, hanem fogadd el az Isten kegyelmét. Tekints a keresztre, ahol Jézus Krisztus meghalt mindazokért a bűnökért, amiket te most megláttál saját magadban. Tehát azt látjuk, hogy a bűn igazi mélysége és szörnyűsége csak akkor tárul föl igazán, amikor a kereszt áldozat hátterén meglátjuk az Isten igazi lényét, az igazi szeretetet. És meglátjuk annak a fényében, annak a tükrében a mi jellemünket, lényünket, gondolkodásmódunkat, egész életünket. Tehát amikor a Szentlélek munkál bennünk, és Isten kerül hozzánk közelebb, hogy magunkhoz közelebb engedjük, akkor látjuk meg az igazi különbséget a szeretet útja és a mi bűnös útjaink között. Csak egy bibliai példát mondok. Ézsaiás könyve 6. fejezetének az elejéből nem olvasom el végig, csak azért mégis röviden megemlítem. Ézsaiás prófétáról biztos hallottunk, Isten prófétája, és egy alkalommal olyan kiváltságos helyzetben volt, hogy látomás állapotában megláthatta magát az Istent fönn a mennyekben. És hogy élte meg ezt a helyzetet? Ezt írja le itt az eleje. Ézsaiás könyve 6. fejezete úgy kezdődik, hogy amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és fölemeltetett székben, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, kettővel lebegett. Kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától és a ház betelt füsttel. És akkor azt mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták az én szemeim. Addig gondolja magát jónak az ember, és tisztának és bűntelennek, amíg kicsit közelebb nem kerül az Istenhez. Mert az igazi szeretet fényében, ha meglátja magát, akkor azt mondja, hogy jaj nékem, elvesztem, én bűnös ember vagyok. És az egész nép, ugye a tisztátalan ajkú nép között lakom, azt mondja, és most már látom, hogy mi az tisztaság, most már látom, hogy mi az, hogy szeretet, most már nem gondolnám magamról azt, hogy én jó ember vagyok. Ugye még Ézsaiás, aki Isten prófétája volt, még ő is így élte meg, amikor látomásban ugye meglátta az Istent. Hogyan lehet a bánatból, a bűnbánatból, a szomorúságból, sírásból öröm? Mert ugye nem jó, hogyha megmaradunk sokáig ebben az állapotban. És nem gondolnám, hogy a Jóisten is azt akarja, hogy most mindig és állandóan bánkódjunk és szomorúak legyünk. Ugye azt úgy mondta Jézus, hogy boldogok, akik sírnak. Nem azt mondja, mert ebben az állapotban maradnak, aztán az egész életük ezután egy nagy sírás, ugye nem így folytatta, nem azért boldogok, azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ebben mi a logika? Hogy lehet ebből az állapotból, ugye a szomorúságból, bánatból, hogy válthat át valami örömteljes tapasztalattá? Ugye Sátán vádol, azt mondja, hogy rámutat bűneinkre, reménytelen vagy. Hogy ilyen és ilyen vagy, ezeket és ezeket elkövetted, hát mit akarsz még? Igaza van Sátánnak egyébként? Zömmel igaza van. Csak ugye nem azzal a lelkülettel mutat rá bűneinkre, amivel a vigasztaló, hanem olyan lelkülettel, hogy ezt és ezt követted. És az ember nem tud mentegetőzni, azt mondja, hogy hát én tényleg ilyen vagyok, én tényleg ezt mondtam, tényleg így viselkedtem, tényleg elkövettem ezeket, azt mondja, Sátánnak igaza van. Csak ugye úgy szokták mondani, hogy Sátán fél munkát végez. Ő is, Sátán is ugye rámutat bűneinkre, és ott hagy.
és az ember legyen öngyilkos, meg akkor keseredjen el, hogy akkor vigyen magával a halálba minél több embert, mint ahogy ő, de ez csak fél, ez fél munka. A vigasztaló, és ezt a munkát a vigasztaló is elvégzi, hogy rámutat a bűnökre, de azt mondja, egyből, ha ide eljutott az ember, hogy felismeri betegségét, egyből elvezeti az orvoshoz. Azt mondja, vigasztalódjál meg, mert van kiút, van megoldás, van kimenekedés. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Egy pár igét idézek, ami erről szól, tehát erről a ezekről a történésekről. Lukács evangélium a 7. fejezetében, ezt is csak szavakban idézem, nem olvasom föl, a 36. verstől kezdődően, Lukács 7.36-tól, a leírása annak a történetnek, amikor Jézusnak a lábait egy parázna asszony megkeni nagyon-nagyon drága illatos kenettel. Ugye ez is talán ismert, közismert történet. Ugye ez egy farizeusnak a házában történik, Simonnak hívják a farizeust, ahol a Simon meghívta a házába Jézust, ott voltak többen is, például a parázna asszony, és ugye az egész házat betöltötte az illata ennek a nagyon-nagyon drága kenetnek. És ugye Simon, a farizeus úgy magába gondolkodott, hogy hát, ha ez próféta lenne, ugye Jézus, akkor tudná, hogy ki az az asszony, és nem engedné, hogy ilyen csak ott közelébe, nem engedné meg neki, ugye ezt gondolta. És ugye Jézus valahol olvassa a gondolataiban, ugye a Szentlélek nyilván vezette el erre, hogy meglátta, hogy mi forog a farizeus fejében, és mondta, hogy figyelj csak, Simon, mondok neked egy történetet. Azt mondja, volt egy ember, az egyik adott valakinek 500 pénzt kölcsön, a másiknak meg 50 pénzt. Azt mondja, volt két adósa, 500 pénzzel, meg 50-nel. És azt mondja, mind a kettőnek elengedte. Mind gondolsz, hogy melyik volt hálásabb? Melyik örült jobban? Melyik szerette jobban azt az embert, aki elengedte az adósságot? És mondja, hogy hát nyilván, akinek többet engedett el, az jobban örül, meg hálásabb, meg jobban szereti. Azt mondja, hogy igazad van. És azt mondja, ez az asszony, ennek sokkal több bűne bocsátatott meg, ezért ő sokkal jobban szeret engem. Azt mondja, hogy én bejöttem, te nem mostad meg a lábaimat, nem köszöntöttél semmi. Azt mondja, hogy ez pedig nem szűnik meg könnyeivel öntözni, a hajával törölgetni, stb. Tehát ott is az a... Mi a logika? Akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Abban nagyobb az öröm, nagyobb a hála. Minél betegebb valaki, annál jobban örül a gyógyulásnak. Aki nem érzi magát betegnek, az azt mondja a példabeszélő könyve, hogy a jól lakott ember a lépes mézet is megtapodja. Az nem tud úgy igazából értékelni, megbecsülni dolgokat. És lelki értelemben ugyanígy van. Aki jónak gondolja magát, aki igaznak gondolja magát, az mit kezd a kegyelemmel? A kegyelem a bűnösök számára megoldás. És noha azt mondja a Biblia, hogy mindenki bűnös, mindenki kegyelemre szorul, nagyon sokan nem veszik el a kegyelmet, mert nem gondolnák, hogy ők bűnösek. A parázna asszony, ő nagyon mélyen meglátta a maga bűnét, és nagyon mély bűnbánatra jutott, de a bánatból öröm lett, mert ő elfogadta a kegyelmet is. És azt mondta a farizeusnak Jézus, hogy ez az asszony sokkal-sokkal jobban szeret engem, sokkal jobban örül, sokkal nagyobb hála van benne, mint te benned. Mint ahogy te viszonyulsz hozzám, mert ő megértette, hogy mi az, hogy kegyelem.

0: Látom, hogy az a levél, ha ideig óráig is megszomorított titeket. És most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Miről beszél? A bűnbánatról. A bűneik miatti feletti szomorkodásról. És azt nem tudom, mennyire ismerik az első korintusi levelet. Fejezetről fejezete sorolja szembesít őket a bűneikkel. Rengeteg bűn volt a korintusi gyülekezetben. Pártoskodás, versengés, paráznaság, pereskedés, mindenféle. Sorolja ott fejezetről fejezetre. És azt mondja, hogy úgy, tehát megszomorítottalak titeket azzal a levéllel, szembesítettelek titeket a bűnétekkel, azt mondja, hogy örülök, nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem úgy látom, hogy megtéréssel szomorodtatok meg. Mert Isten szerint való, szerint szomorodtatok meg. Mert azt mondja, az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez. Hogy lesz a bánatból öröm? Így. De ez az öröm nem létezhet anélkül, hogyha kihagyjuk ezt a lépcsőfokot. A bűnök felismerése nyomán a bűn bánatot, a bűnök feletti szomorkodást. Anélkül nincs igazi hála és öröm és a kegyelemnek a megértése, befogadása, átélése. Római levél 5. fejezete, Róma 5.20. Pál apostol így fogalmaz, ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Átlag ember. Az egyszeri ember, ugye, így szokták mondani. Aki azt mondja, hogy hát én különösebben, én jó ember vagyok, én nem vagyok különösebben rossz. Mit kezd az Isten kegyelmével? Azt mondja, aki nem bűnös, az nem tud mit kezdeni a kegyelemmel. Nem érti a lényegét. Nem tud neki örülni. Nem tudja elfogadni. Minek nekem a kegyelem, ha én nem vagyok bűnös? Alapvetően nem vagyok rossz ember. De azt mondja, amikor a Szentlélek munkálkodik meg, ugye az igéből olvassuk, hogy mi a bűn, mert mi a bűn. Van egy pár meghatározása, ugye erről is beszéltünk már többször. Emlékszünk, milyen meghatározásai vannak a bűnnek? Fel tudjuk sorolni, a Biblia mit nevez bűnnek? Konkrétan mondjuk öt helyen is megnevezi, hogy na ez például bűn, hogy mi a bűn. Tudunk egy párat mondani? Bibliai meghatározása a bűnnek.
1: Nem hiszünk Isten beszédén.
2: Örvénytelenség a bűn.
0: Igen, alapból ugye János apostol első levele, tehát ugye úgy indul, mint ahogy teljesen logikus, és így van a polgári életben is, hogy vannak törvények, és a törvény áthágása ugye az a bűn. Tehát ez van a normális hétköznapi használatban is. És a Biblia ugyanezt mondja. Istennek vannak törvényei, és minden törvénytelenség, a törvény áthágása az bűn. Ugye János első levele. Ott azt is mondja, hogy minden igazságtalanság bűn. Jakab levelében van, azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem teszi, nem cselekszi, az bűn. Tehát a Biblia szerint nem csak az elkövetett rossz dolgokra mondja, hogy bűn, hanem amit megtehetnénk jót, és nem tesszük meg, az nem szeretet. Ami nem szeretet, az bűn. Na hát akkor már ki nem bűnös? Vagy azt mondja a példabeszédek könyvében, hogy a balgatag dolognak gondolása bűn. Most pontosan nem is tudom, hol van a példabeszédek könyvében valahol. A balgatag dolognak gondolása bűn. Azt mondja, a gondolatban elkövetett. Nem mondtam ki, nem tettem semmit, csak gondoltam rá. Ugye Jézus mondta, aki haragszik az ő atya fiára, az embergyilkos. Aki a fejében paráználkodott, a gondolatban, azt mondja, az már valósággal elkövette, mert Isten azt nézi, ami a szívben van, az ember azt, ami a szem előtt van. Ki nem bűnös? Róma 14-nek a vége azt mondja, ami hitből nincs, az bűn. Minden törvénytelenség, igazságtalanság. Ha tudnék jót cselekedni, nem teszem, bűn. Minden gondolatban elkövetett bűn, ugyanolyan bűn, ami hitből nincs, az bűn. Tehát a Szentírás is rámutat azért rendesen a bűneinkre, hogyha olvassa valaki a Szentírást. Tehát a Szentlélek által ugye a lelkiismeretünk munkája, hogy felismerjük a bűnösségünket, a Biblia olvasása szintén. És azt mondja a Pál apostol, hogy ahol megnövekedik a bűn, amikor egyre jobban látom, hogy ez is bűn, ez is bűn, ez is bűn, és tényleg bennem is megvan, és hiába akarok változni, nem tudok. Azt mondja, ahol megsokasodik a bűn, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Minél bűnösebbnek látom magam, annál jobban tudok örülni az Isten kegyelmének.

0: ezt is az Isten kegyelme ellensúlyozta eddig az életemben, meg ezt is. A kegyelem is azzal párhuzamosan megnevekedik is. Annál nagyobb az öröm az emberben, annál nagyobb a hála az emberben. Ez így párhuzamosan halad, ahol a bűn megsokasodik, így egy ember életén belül is. Nem azért, mert tényleg több bűnt követel, hanem azért, mert egyre több bűnét látja meg, egyre több fogyatékosságot látja meg. Annál jobban tud örülni a kegyelemnek és az Isten szeretetének és vigasztalásának.
1: Ha nem lenne szent lélek, akkor még bűnösebbek lennénk.
0: Hát, ha nem lenne szent lélek, akkor mi sem lennénk a Biblia szerint.
1: Nem, de úgy, hogy munkálkodik bennünk, akkor sokkal bűnösebbek vagyunk, hogyha nem lenne. Ha nem munkálkodna, akkor még bűnösebbek lennénk.
0: Hát igen, mert a szent lélek is azt munkálja, hogy mi fogadjuk el az Isten kegyelmét, és ragadjuk meg azt az ő kezét, amit segítségül nyújt nekünk, hogy én meg tudlak tartani téged, hogy ne kövesd el a bűnt.
1: Ha nem munkálkodnak, akkor még bejebb esnék a bűnök.
0: Igen. Ezt mondja a Biblia, hogy Isten valóban az ő szent lelke által van jelen és munkálkodik. Tehát, igen. Szent lélek nélkül valóban elég reménytelen helyzetben lennénk így. Igen. Dávid mit tapasztalt meg, amikor bűne mélységeit meglátta, de elfogadta a kegyelmet is? Az 51. Zsoltára gondolok, amiből egy pár gondolatot idézek. 51. Zsoltár 3. versétől. Mondjuk a 6. versig, igen. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engem az én álnokságomból és az én vétkeimből, tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. 11. verstől. Rejtsd el orszádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnöseket a te útjaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatot sem, égő áldozatban sem gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. A bűnbocsánatnak az öreméről beszél. Ugye először, amikor átéli a maga ténylegesen nyomorult voltát, és belekapaszkodik az Isten kegyelmébe, vigasztalásába, ígéreteibe. És ugye az öröm, a hála, amiben részesedik, az arra készteti, hogy másoknak is elmondja a tapasztalatát. Ugye Dávid nem mentegette az emberek előtt sem a bűneit. Egy idő után azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy amikor elengedtem az Isten kezét, milyen mélységekbe jutottam, de azt is nézzétek meg, hogy Isten hogy emelt ki, és hogy megbocsátotta, és a kegyelmével hogyan ellensúlyozta mindazt a gonoszságot, amit én elkövettem. Dávid mind a kettőről beszélt, és ez jó, hogyha tényleg mi is meglátjuk, és megtapasztaljuk mind a kettőt. Tehát szeretnék változni, ugye hogyan lehetséges, és az igazi változás első lépcsőfoka, erről gondolkodunk az ige alapján, a Biblia alapján. Bűnbánat. Ugye, boldogok a lelki szegények, akik érzik ugye lelki nyomorúságokat, a bűnösséget. Boldogok, akik sírnak, mert őket az Isten meg tudja vigasztalni. Ők meg tudják tapasztalni, érteni az Isten kegyelmét, szeretetét. Kérdés. Hogyha engedek a Szentlélek munkájának, aki rámutat az én bűneimre, és én felismerem egy-egy konkrét fogyatékosságomat, jellemhibámat, tisztátalanságomat, Van-e veszélye annak, hogyha halogatom, vagy elodázom az ezzel való szembesülést, vagy belátást? Vagy mi a veszélye ennek a halogatásnak, hogy valamire úgy rádöbbenek, és akkor úgy elhesegetem, hogy nem is akarok vele foglalkozni, hogy megvan ennek a veszélye? Vagy milyen veszélyei lehetnek ennek? Mert megkeményedik az ember esetleg. Érdekes, éppen ez a kifejezés. Ugye lelkiismeretről is beszéltem, hogy a példabeszédek, most már megkeresem, azt hiszem a 20. fejezetében, példabeszédek 20-ban ír erről, hogy mi a lelkiismeret, és utána arról is beszél, hogy ha valaki nem hallgat a lelkiismeretére, akkor annak mi a következménye. Tehát ez a bizonyos megkeményedés, csak azt hiszem nem ezzel a szóval adja vissza. Tehát a példabeszédek könyve, igen, a 20. fejezet, a 27. verset, tehát 20-27, az Úrtól való szövétnek az ember lelke, aki megvizsgálja a szív minden rejtekét, és ugyanitt a 24. fejezet, 20. verse azt mondja, példabeszédek 24-20, mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik. Ugye mi a szövétnek? Mit mondott? Az Úrtól való szövétnek az embernek a lelkiismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. De azt mondja, de a gonosznak, tehát aki hiába szembesíti a lelkiismeretén keresztül a Szentlélek a bűneivel, azt mondja, hogy konakul ellen, mentegeti magát, áthárítja, vádaskodik, azt mondja, nem ő, az asszony, akit te adtál mellém, aki így jó, meg nem tudom ki. Azt mondja, ennek a szövétneke kialszik. A lelkiismerete szépen elhalkul, eltompul, nem jelez egy idő után. Így van. Nagyon nagy veszélye van annak, amikor halogatjuk a szembesülést egy-egy felismert bűnünkkel, hogy nem igyekszünk rendezni, nem visszük a Jóisten elé, nem tudjuk rá elvenni a kegyelmet, hogy a bűnbocsánatot. Ugye azt mondjuk, hogy hát majd később, van még időm változni, majd egy kicsit, ha több időm lesz, jobban megemberelem magam. Hallottam már olyat nem egyszer, hogy hát majd, ha nyugdíjas leszek, majd akkor járok templomban, majd akkor olvasom a Bibliát, hát most, de egyéb fontos dolgaim is vannak, stb. És így vagyunk sokszor lelkileg, hogy hiába mutat rá a Szentlélek bármi lelkiismeretünkben, azt mondja, hogy az ember nem áll vele szóba. Majd, meg hát nem is igaz, meg hát mit tudom. Többi ember még inkább, akkor én miért? Meg hát sokféle védekezés van. Példabeszédek 5.22. Ez így hangzik, ezt kiírtam magamnak. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Minél több az elkövetett bűn, minél jobban berögződik a szokássá vált bűn, azt mondja, annál erősebb a kötél, ami fogva tart. Van-e veszélye a halogatásnak, az odázásnak, amikor a lelkiismeret munkálkodik, amikor a Szentlélek megfed bűn, igazság, ítélet tekintetében? Ez nagyon nagy veszélye van, ha nem állok vele szóba. És a legtöbb ember nem áll vele szóba. Hogy Jézus azt mondta, hogy széles az az út, tágas az a kapu, amely a veszedelemre visz, és sokan járnak azon. És keskeny az út, szoros a kapu, amely az életre vezet, és kevesen találják meg. Kevesen engedik, hogy a Szentlélek kimunkálja bennük a szeretet útjának ezeket a mozzanatait. Azt mondja, hogy a saját bűnének a köteleivel kötöztetik meg. Jézus szavait szeretném idézni Máté evangélium a 12. fejezetéből. A 31. 32. verset így hangzik. Jézus mondta, azt mondom néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Míg aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Ugye ez a sokat vitatott, meg félreértett, meg nem tudom, tehát, hogy mi az, hogy halálos bűn. Jézus itt megfogalmazza, azt mondja, hogy van olyan bűn, amit Isten megbocsát, azt mondja, hogy minden bűn. Nem létezik olyan bűn, amit Isten ne tudna megbocsátani, Egyet viszont nem. Aki a szent lelket káromolja, vagy aki a szent lélek ellen szól, vagy aki a szent lélek munkálkodásának áll ellent, azt mondja, annak nem tud Isten megbocsátani. Miért? Mit munkál a szent lélek egy emberben? Megfed bűn, igazság, ítélet tekintetében, hogy az, hogyha így viselkedsz a öcséddel, az nem érez magad rosszul, ez bűn, ezt ne csináld. De azt mondja, az ember ellenáll a szentek munkájának, és mindig megmagyarázza, azt mondja, ez halál. Miért halálos bűn? Tehát, hogy bármilyen bűnökre rá akar mutatni a szentek, és nem állok vele szóba, ez mitől válik halálossá? És mindegy, hogy milyen bűn, bármelyik bűnünk lehet. Igen?
2: A kegyelemtől.
0: Amelyik, hogy mondjam, ami...
3: Bűneink választanak el Istentől.
0: Így van.
3: Mint a fal.
0: Jézsaiás könyv azt mondja, a ti bűneitek választanak el Istent, és Isten a bűneinket akarja elvenni a bűn felismerés által, a bűn bánat által, a bűn bocsánat által. Amelyik bűnemet nem bánom meg, nem hagyom el, azt mondja, azt Isten nem tudja megbocsátani. És a megbocsátatlan bűnök azok a kárhozatomat, a vesztemet okozzák. És azt mondja, nem egyes konkrét, tehát néven nevezhető bűnök, a halálos bűnök, azt mondja, mindez, amit a Szentlélek nem tud felszíre hozni, mert nem engeded, és nem fogadod rá Isten bocsánatát, kegyelmét. Azt mondja, az haláloddá válik. De milyen vigasztaló, hogy kezdi, azt mondja, minden bűn megbocsátatik. Amit engedek, hogy a Szentlélek felszíre hozzon, és elfogadom rá Isten kegyelmét. Ahogy ugye megszomorodom, de ugye megtérésre szomorodom meg. Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Azt mondja, bánatból öröm lesz, hála lesz az Isten felé. De valóban veszélyes úton járunk, amikor így a Szentlélek munkájának ellenállunk. Ugye Jézus szavai erről szólnak. Egyébként még ne aggódjunk, hogy van olyan, hogy na, ha ezt a bűnt elkövettem, az már biztos halálos. Ez ilyen nincs. Mi a legnagyobb bűn a világon? Most így mondjunk példákat, hogy mi az, ami nagyon-nagyon nagy bűn. Mondjuk egy párat. Halál? Ha valaki meghal, az nagy bűn? Vagy mi a gyilkosság, akkor így gondolod, nem? Nem a halál. Ha ugye valaki megöl valakit, akkor az nagyon nagy bűn. Hát az valóban nagyon nagy bűn. Van ennél nagyobb bűn? Mi van, ha valaki két embertől meg? Akkor már az nagyobb, mint ha egyet öl meg, nem? Tömeggyilkos, ugye vannak tömeggyilkosok, nem kettőt, hanem tízet, húszat, százat.
3: Gyereket.
0: Ugye most volt ez az eset nem régen, hogy kitervelten, felbérelten, szadista módon, ugye? Nagy bűn? Elég nagy bűn. Jézus azt mondja, minden bűn megbocsátatik az embernek. A Biblia tovább megy, ha valaki az Istent öli meg, nem embereket, nem gyereket, nem sok embert, magát az Istent megöli. Annál van nagyobb bűn? Nem. Keresztre feszítik. Azt mondom, az, hogy a teremtő megöli, vagy teremtmény megöli a teremtőjét, ennél nagyobb bűn, ennél tényleg nincs nagyobb bűn. És el kell olvasni apostolok cselekedetéből Péter prédikációját, amikor ott van a tömeg, azok a farizeusok meg felbújtók, akik a keresztre vitték Jézus, azt mondja, hogy olvasom is, ugye, mit mondott Jézus? Minden bűn megbocsátatik. Apostolok cselekedete, 3. fejezete, 15. versétől. Tehát Péter mondja nagy főpapoknak meg, akik tényleg keresztre vitték Jézust, az életnek fejedelmét pedig megöltétek, akit az Isten feltámasztott a halálból, aminek mi vagyunk a bizonságai. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjönnek a felüdülésnek idei az Úrnak színétől. Van olyan bűn, amit az Isten nem bocsátna meg? Van olyan halálos, azt minden bűn megbocsátatik. Ha valaki gyilkol, ha tömeggyilkos, ha az Isten fiát öli meg és keresztre feszít, ha megbánod, mert a Szentlélek készülésének engedsz, az Isten elengedi és megbocsátja. De ha a Szentlélek munkájának ellenállunk, és nem engedjük, hogy bűnbánatra vezessen, felismerjük és bánkódjunk miatta, és el tudjuk fogadni a kegyelmet örömmel és hálával, azt mondja, az a halálunkat, az örök halálunkat, a kározatot fogja jelenteni számunkra. Ugye azt mondja, hogy aki hogy is mondta Jézus, hogy aki az emberfia ellen szól, az is megbocsátatik. Azt, aki engem megöl, annak is meg tud bocsátani az Isten. De aki a Szentlélek munkájának ellenáll, annak nem tud megbocsátani az Isten, mert csak azt tudja meggyógyítani az orvos, aki belátja, hogy beteg, és elfogadja az orvos segítségét. De aki nem látja be, hogy beteg, az nem fogja elfogadni, és az orvos nem tudja meggyógyítani, mert ő csak gondolja, hogy nem beteg, de azt mondja a Biblia, hogy mindenki halálosan beteg. Tehát a meg nem bánt bűnökre nem tudjuk elvenni a bocsánatot, az Isten kegyelmét. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből is idézek egy szakaszt. Zsidókhoz írt levél 4. fejezete 16. verse. Azt mondja, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Azt mondja, nyugodtan, bátran menjünk a kegyelem királyi székéhez, úgy Isten elé. Azt mondja, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mi az, hogy alkalmas időben való segítségül? Mi ez az alkalmas idő? Istennek van fogadó órája, hogy keddenként 5-től 8-ig, nem tudom, hogy mi az, hogy alkalmas idő? Járuljatok az Isten, a kegyelem királyi székéhez, alkalmas időben való segítségül. Igen?
3: Az alkalmas idő az, amikor Isten lelke rávilágít egy-egy jelen bizalmat. Egy-egy bűnömre,
0: Így van. Amikor Isten által megszólított állapotban vagyok, és késztetést érzek arra, hogy elé járuljak, azt mondom, ez az alkalmas idő. Istennek mindig alkalmas. De nekünk, amikor nem vagyunk ebben a lelki állapotban, azt mondom, akkor mi nem akarunk menni hozzá, tehát nem alkalmas nekünk. De bármikor, amikor a Szentlélek így munkálkodik bennünk, hogy menj az Isten és fogadd el örömmel a kegyelmet. Azt mondja, mert Istennek mindig alkalmas az idő, csak neked nem mindig. Amikor kizökkenünk ebből a lelki állapotból, azt mondja, akkor már nem alkalmas, ha nem akarunk Isten elé menni. Második Korintusi levélből is szeretném idézni, 2 Korintus 6-nak az első két versét. Második Korintusi levél 6. fejezetének az első két versét. Itt is Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy mikor van alkalmas idő. 2 Korintus 6. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő azt mondja, kellemes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. A kellemetest azt inkább úgy lehetne visszaadni a görög szöveg alapján, hogy itt az alkalmas, itt az aktuális idő. Mikor? Ez itt és most. A mindenkori itt és most. Ez az alkalmas, aktuális idő, amikor az Isten kegyelmét el lehet venni. A múltban nem tudjuk elvenni, holnap már nem tudom elvenni, mert mindig a jelenben élünk. És mindig a jelen aktuális lelki állapot a legfontosabb. Vagy ahogy a Zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében refrénszerűen ismétlődik. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a pusztában, hogy ott a pusztában vándorló zsidókról beszél, őket hozza példaként, hogy miért volt az, hogy akiket kivitt Egyiptomból, a többségük ott hullott el a pusztában. Megmentette őket a rabszolgaságból, be akarta vinni mindegyiküket az ígéret földjére, és azt mondja, hitetlenség miatt, zúgolódás miatt, engedetlenség miatt ott hullottak el a pusztában. És azt mondja, hogy tanulságon meg ne ismétlődjön, és mindig ezt fogalmazza meg, háromszor is megismétli. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a szíveteket, ugye a Szentlélek munkálkodása előtt, hogy bűnbánatra vezessen titeket, mert Krisztus az, aki a Szentlélek által bűnbánatot adhat nekünk, és ennek nyomán bűnöknek bocsánatát. Tehát a szeretet útja, szeretnék megváltozni, hogyan, ugye ez volt a mai előadás címe, mert az igazi változás első lépcsőfoka, erről gondolkodtunk, beszélgettünk az ige alapján, ez a bizonyos bűnbánat, ami rálépés erre az útra, ami tényleg Krisztushoz vezet, ami ugyan bánat, ugye, és valóban bánat és szomorúság, mert amikor az ember rádöbben, hát annál nagyobb szívfájdalom nincs. Amikor az ember azt mondja, de hogy én is. Mert az, hogy Hitler milyen volt, meg ez, meg az, meg a haszad, azon szoktunk szörnyűködni. Sokszor. Meg a többi emberen. De azt mondja, hogy én sem vagyok különb, ezt azért nem gondoltam volna. És azt mondja, hogy sírnak emiatt. És bánkódnak, és azt megszomorodnak, és Pálapostól azt mondja, hogy örülök, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és megtérésre szomorodtatok meg. Mert nem csak a vádolónak engedtek, aki rámutat a bűneitekre, hanem elfogadjátok a vigasztaló Szentlélek munkálkodását, aki a kegyelemmel mutat rá, és a kereszthez vezetelt titeket, és Krisztushoz vezetelt titeket, és a bánatból öröm lesz, és ennél nagyobb öröm viszont nincs. Amit a paráznanő is ugye átélt, meg kifejezett azzal, hogy egy tehát nagyon drága kenetet vett, és azt mondja, megkente vele Jézus lábát, hálából, örömbe. Azt nem tudta másképp kifejezni. Azt mondja, szavakkal nem lehet kifejezni ezt az örömet, amit a kegyelem jelent az igazi bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ő a temetésemet kent meg, ő hálából, ő azt mondja, hogy neki sok bűnen bocsátott, meg ő jobban szeret, mint te, Simon, mert te úgy gondolod, hogy te nem vagy bűnös. És nem tudsz engem értékelni, és nem tudsz örülni, hogy én itt vagyok. Kívánom, hogy gondolkodjunk ezeken az elhangzott igéken is, meg gondolatokon.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutunk apostolok cselekedete 9. fejezetéig, az első 30 verset fogjuk áttekinteni, amelyben Pál apostolnak a megtéréséről olvashatunk. Ez a téma, ez a gondolat, ez az esemény, Pál apostol megtérése talán az egyik legismertebb történet apostolok cselekedetéből. Talán legtöbb ember, aki a Bibliával nem is foglalkozik, azt lehet mondani, hogy mégis ezt a kifejezést ismerik a legtöbben, hogy a pálfordulás, a páli megtérés. Tehát valóban egy ismert történet a Szentírásban, és ezt fogjuk most végigkövetni, ezt fogjuk nyomon követni, és egyben az igazi megtérést is meg fogjuk nézni, mit is jelent igazából Pál apostol történetén keresztül. Megnézzük, hogy a Biblia mit mond a hiteles megtérésről, mert hogy Pál apostol megtérése hiteles megtérés volt, az egyértelmű, és ennek alapján végig fogjuk gondolni, hogy a Biblia mit is mond a megtérésről, mit jelent igazából megtérni. Ki is volt ez a Pál? A Biblia két néven említi. Említi egyszer Saul, latinul Saulus, vagy pedig Pál, latinul Paulus néven. Tehát Pál, Saul, ugye ugyanaz a személy, zsidó származású, de Palesztinán kívüli területen született, Tarzusban született, és erről az apostolok cselekedete 22. fejezetében olvashatunk, és majd később a Galata levélben is az ő életének egy-egy mozzanatát láthatjuk az ő levelében, amelyet a Galata belieknek írt. Tehát néhány feljegyzés róla, az ő életéről, neveltetéséről, apostolok cselekedetében, illetve a Galata levél első-második fejezetében található. Pál farizeus volt, és mint ilyen nem fogadta el Jézus Krisztus messiásnak. Ő is várta a messiás, mint az egész zsidó nép várta a messiást, de nem úgy várták, ahogy a bibliai kijelentések előre elmondták. Nem úgy várta a messiást, ahogy a bibliai proféciák mindenről szóltak, és éppen ezért nem is ismerte fel a messiást, Jézust, csak jóval később Jézus halála mennybe menetele után fogadta el messiásnak. De nézzük meg, hogy Pál apostolról mikor olvasunk először a Szentírásban, apostolok cselekedete 7. fejezetének az 58. verséhez lapozzunk, apostolok cselekedete 7. fejezet 58. verséhez lapozzunk. Erről a fejezetről már volt szó István megkövezéséről, és itt a 7. fejezet 58. versében azt olvassuk, hogy kiűzték a városon kívül mármint Istvánt, és megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Tehát a Bibliában itt olvasunk először Pálról, azaz a korábbi Saulról vagy Saulusról, és azt olvassuk, hogy ott volt István megkövezésénél, ő maga nem vett részt ebben a cselekményben, de nyilván egyetértett szívével, lelkével, egyetértett István megkövezésével, és azt olvassuk, hogy az őt megkövezők, az Istvánt megkövezők a ruháikat Pál lábai elé tették, és ő őrizte a ruhákat, amíg a többiek megkövezték Istvánt. Utána a 8. fejezet 1. és 3. versében is találkozunk Saullal, és nézzük meg, mit olvasunk itt ebben a két bibliaversben róla. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, mármint ugye István megöletését, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlottak Júdeának és Szamáriának tájaira, az apostolokat kivéve. És utána a 3. versben így olvassuk, Saulus pedig pusztította az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe vetette őket. Igen, hihetetlen hevességgel és erővel üldözte a keresztényeket, akik elfogadták Jézust messiásnak, és hogy milyen hevesen üldözte a keresztényeket, erről apostolok cselekedete 26. fejezetéből is láthatunk részleteket. A 26. fejezetben, amely szintén tartalmazza Pál apostol megtérésének a történetét, ez is
érdekes és figyelemre méltó, ezt a történetet, Pál apostol megtérését háromszor jegyzi le apostolok cselekedete. Egyszer, amikor megtörténik, itt a 9. fejezetben itt olvasunk róla, utána kétszer Pál apostol visszaemlékezéséből. Annyira jelentős esemény volt ez, hogy kétszer is visszatér erre, és az apostolok cselekedete kétszer is megörökíti az ő megtérése történetét, és a 26. fejezet 9-től 11-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. Ilyen elszánt ellensége volt a keresztényeknek Pál, a későbbi pálapostól. És gondoljuk végig, hogy egy ilyen heves üldöző, aki a keresztényeket ilyen módon pusztította, mert mit olvasunk? István megkövezésénél még csak a ruhákat őrizte, de utána azt olvassuk, hogy szavazatával hozzájárult a többi keresztény megöletéséhez, tehát nyilván később a Sanhedrin, a magas tanács tagja lett. Egy ilyen emberhez vajon van remény? Egy ilyen ember esetében, aki ilyen módon gyilkolja, üldözi azokat, akik elfogadják Jézus Krisztust, egy ilyen ember esetében vajon lehet egyáltalán reményről beszélni, hogy valaha megváltozik? Igen, Pál apostolnál ezt látjuk, hogy ez az ember, aki ilyen elkeseredett ellensége volt Krisztusnak és az ő tanítványainak, mégiscsak egy hatalmas fordulat, egy gyökeres fordulat következik be az ő életében. Minden esetre ebből a leírásból azt látjuk, hogy az evangélium terjedése, sok-sok ember megtért az evangélium hirdetésének a kezdeti időszakában, de nem csak az evangélium diadalfutása volt ez, hanem az üldözések, a heves üldözéseknek az időszaka is volt ez egyben. Az evangélium nem tudott zavartalanul terjedni, természetes, hogy Sátán ellenállásába ütközött, Sátán felbújtotta azokat, akik nem fogadták el Jézust Messiásnak, ugye először, ugye a zsidókat, akik nem fogadták el Jézus Krisztus küldetését, felingerelte azok ellen, akik elfogadták, és heves üldözések vártak az őskeresztény gyülekezetre. És ezek után nézzük meg, hogy ez az ember, aki ilyen módon üldözi a hívőket, a keresztényeket, hogy milyen módon fordul meg, milyen módon következik be az életében, a gondolkodás módjában változás. Először olvassuk a 9. fejezetből az első két verset. Apostolok cselekedete 9. fejezet első két versében a következőt olvasom. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Ilyen hevesen üldözte a keresztényeket, hogy még Jeruzsálemen kívülre is kiterjedt az üldözői heve. Damaszkuszba is elment, oda is kért hivatalos felhatalmazást, hogy akik ott vannak hívők, keresztényeket, azokat is fogva vigye majd Jeruzsálembe. Mi is volt ez a Damaszkusz? Ugye Damaszkusz Szíria fővárosa, és az időszámításunk előtti 64. évtől római provincia volt. És noha főként arabok lakták Damaszkuszt, de nagyszámú zsidó kolónia is élt ebben az időben Damaszkuszban, 30-40 zsinagógát is számon tartottak, és az itt található keresztényekre is kiterjedt az üldözés, megkapta a felhatalmazást, hogy akik ez útnak követői, megkötözze őket, és fogva vigye őket Jeruzsálembe.
És utána így olvassuk a harmadik verstől kezdődően. Tehát a 9. fejezet 3-tól 5-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, amely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Elolvastuk ezt a három biblia verset, és ebben a három biblia versben benne van Pál apostol megtérése. Benne van Saul megtérése. Nézzük részleteiben ezt a három biblia verset, nézzük meg, mi is történt a Damaszkusz felé vezető úton, már közeledik Damaszkuszhoz, és egyszer csak azt olvassuk, hogy amint közelgetett oda, nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És leesett a földre, és egy hangot hallott, amelyik ezt mondta neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Kit kergetett Saul? Kinek az üldözésére rohant Damaszkusz felé? Ugye a keresztényeket ment üldözni. És egyszer csak egy hatalmas fényességet lát, és egy hang megszólal, és az a kérdés hallatszik hozzá, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? És utána, amikor Saul megdöbben ezen a kérdésen, az egész esemény megállítja, meghőkölésre készteti, nem is tud tovább menni, ugye leesik ő is a földre, mindenki, aki vele együtt volt, és akkor fölteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram? Kicsoda vagy, Uram? És utána így hangzik a válasz, az Úr ezt mondta neki: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Álljunk meg itt ennél, és nézzük meg részletesebben ezt a párbeszédet. Ebben a párbeszédben számomra az egyik legcsodálatosabb rész az, hogy Jézus nem azt mondja Saulnak, akit megállít ebben a rohanásában, nem azt mondja neki, hogy Saul, miért kergeted azokat, akik bennem hisznek? Nem ezt mondja. Mondhatta volna ezt is? Mondhatta volna, így történt. De nem ezt mondta. Jézus azt mondja, hogy Saul, mit kergetsz engem? Mit fejezesz ki? Ez azt fejezi ki, hogy Jézus teljes mértékig azonosítja magát az ő követőivel. Ha valaki az ő követőit bántja, annyi, mintha Jézus bántaná. Mit mondott Jézus egyik példázatában a földi tartózkodása idején? Amennyiben eggyel megcselekedtétek az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. És amennyiben eggyel nem cselekedtétek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát Jézus azonosítja magát az övéivel. És azt mondja Saulnak: Saul, mit kergetsz engem? És ezek után Saul, amikor megkérdezi, hogy kicsoda vagy, Uram? Ezek után Jézus bemutatkozik Saulnak. Azt mondja Jézus Saulnak: én vagyok az a valaki, akit kergetsz. Gondoljuk végig ezt a néhány mondatot. Én vagyok az valójában, akit te kergetsz. Te embereket üldözöl, de valójában engem üldözöl, engem kergetsz. Ha végig olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus nagyon kevésszer mutatkozik be kendőzetlenül, leplezetlenül. Nagyon ritkán látjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok a messiás. Igen, én vagyok az atya küldötte. Én vagyok Jézus. Nagyon kevésszer mutatkozik be így nyíltan Jézus. És amikor Saul felteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram, akkor Jézus nyíltan bemutatkozik neki: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nem tudom, hogy át tudjuk-e élni, hogy Saulban milyen gondolatok ébredhettek. Saulban milyen gondolatok játszódhattak le. Ő, mint farizeus, mint tanult, képzett farizeus, Jézus ellensége volt. Elvetették Jézust. Ismerte a proféciákat, ismerte a Jézusról szóló proféciákat, ismerte a messiási proféciákat, bibliaismeretben nem volt hiány Pál életében, hiszen korának
legmagasabb szintű iskolájában tanult, Gamáliel lábánál tanult. A leghíresebb tanítótól tanult. Az írások, az ószövetségi írás, a proféciák hatalmas ismerője volt Pál. És ebből pontosan tudta, hogy a proféciák beszélnek az eljövendő messiásról, akit a zsidó nép, a saját népe nem fog elfogadni. És megölik, keresztre feszítik, de feltámad, és elkezdi a mennyben a népért való szolgálatát. Pál apostol pontosan tudta ezt a proféciákból. És amikor Jézus megszólítja itt a damaszkuszi úton, akkor egy hatalmas fordulat játszódott le benne. A következő párbeszéd részletig, amit majd később fogunk olvasni, addig a párbeszéd részletig minden átértékelődött Saulban. Ez volt a megtérésének a pillanata. Rádöbbent arra, hogy a tanítványok, az apostolok, akiket ő üldöz, a keresztények igazat beszélnek. Rádöbbent arra, hogy István is igazat beszélt, amikor a megkövezése előtt mit mondott, amikor elkezdtek volna rá hullani a kövek, mit mondott? Látom az eget megnyílni, és Jézust az atya jobbja felől állani. Akkor mit tettek az őt megkövezők, és nyilván mit tett Saul is? Befogta a fülét, Isten káromlásnak minősítette. De most rádöbbent arra, hogy igen, ez igazság. Jézus él. Jézus a megígért messiás. Őróla szóltak a proféciák, akit elvetett az ő népe, akit keresztre feszítettek, de aki diadalmasan feltámadt. Róla szóltak ezek a proféciák. Átértékelődött minden benne, amit idáig üldözött, amit idáig elvetett, amit idáig tagadott. Rádöbbent arra, hogy az igazság, az a legnagyobb igazság, az emberiség egyedüli reménye, Jézus Krisztus. És miből döbbent még arra rá, hogy valóban az a valaki, aki megszólította őt, az tényleg isteni hatalommal rendelkezik. És aki bemutatkozott neki Jézus néven, az valóban Isten fia, a mindentudó hatalmas Isten. Az utolsó részlete ennek a Biblia versnek így hangzik, Jézus ezt mondja Pálnak, nehéz neked az ösztön, ez helyes fordítás szerint ösztöke ellen rugódoznod. Ez a fél mondat is meggyőzte Sault arról, hogy Jézus Isten fia és belelát az emberi szívekbe. Miért? Mi ez az ösztöke, ami ellen rugódozott Pál? Miért mondja, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod? Ez az ösztöke milyen szerszám, milyen eszköz volt? Nem tudom, ismerjük-e az ösztökének a fogalmát. Az ösztöke az egy olyan hegyes szerszám volt, amit a vastag bőrű állatoknak a terelgetésére használtak. Amikor nem akart az az állat abba az irányba menni, amelyre a gazdája terelni akarta, akkor ezzel a szúrós, hegyes bökő szerszámmal bökögették általában az állatnak a nyakát, amelyik érzékenyebb volt, hogy érezve a fájdalmat, terelni lehessen abba az irányba, amelyre a gazdája akarja, hogy menjen. És Jézus, amikor ezt mondja Saulnak, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, akkor itt vajon milyen ösztökéről beszél? Nyilván nem egy fizikai szerszámról, amely Sault érte az ő nyakát, vagy valahol érte volna, hanem mi volt ez az ösztöke, amely késztette őt a jóra, amely késztette őt arra, hogy ne cselekedje, amit cselekszik, a keresztények üldözését. Ugye ez nem volt más, mint a benne megszólaló Szentléleknek a késztetése és kérlelése. Ezzel, hogy Jézus rávilágított erre, az életének erre a mozzanatára, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, ezzel Pál valóban rádöbbent arra, hogy aki megszólította őt, az a szíveket pontosan ismerő Isten. Mert ezt a belső lelki ismeret furdalását, ezt a belső mardosó érzését, ami ellen ő rugódozott, tiltakozott, ezt senki nem tudhatta az emberek közül. Miért? Mert ezt senkivel meg nem oszthatta. Gondoljuk el ezt a helyzetet. Pál ilyen módon, ahogy az előbb említettük, üldözi a keresztényeket. Az Isten lelke mit tesz?
a lelkében kételyt ébreszt a cselekedete jogosságát illetően. Pál, tényleg ezt kell tenned? Nem gondolod, hogy helytelen, amit csinálsz? Ébrezgette a lelki ismeretét. És Pál megpróbálta elnyomni ezt a belső hangot az életében, ezt a kérlelést megpróbálta elnyomni, és annál hevesebben üldözte a keresztényeket. A 26. fejezet, apostolok cselekedete 26. fejezet 11. versében egy nagyon érdekes kijelentést mond Pál a visszaemlékezésében, a megtérésére való visszaemlékezésében. Az apostolok cselekedete 26. fejezetének a 11. versenben azt mondja, amit már az előbb olvastunk is egy hosszabb szakasz keretében, azt olvassuk, hogy és minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és amiért olvasom az a szó, amit most fogok mondani, és felettébb dühösködtem ellenük, kergetvén mind az idegen városokig is. Felettébb dühösködtem ellenük. Tehát mit tett Pál? Amikor a lélek késztette őt az Isten felé fordulása, Jézus Krisztus elfogadására, akkor ő ezt a hangot megpróbálta elnyomni. Azt is lehet mondani, hogy túl akarta ezt kompenzálni, ugye, ahogy mondani szoktuk. Annál hevesebben tiltakozott, annál hevesebben reagált, el akarta nyomni, mindenképpen belevetette magát az üldözésbe, csak hogy ne kelljen szembesülni ezzel a belső hanggal. És itt mindenképpen meg kell állnunk. És föltennünk ezt a kérdést, hogy vajon ismerős jelenete ez a mindennapi életnek. Az Isten kérlel bennünket az ő lelke által, és milyen gyakran megpróbáljuk elnyomni. És belemenekülünk valamibe, belevetjük valamibe, csak hogy ne halljuk ezt a belső kérlelést, el akarunk menekülni előle. Hányszor vannak így emberek? Annál hangosabban kiabálnak, minél erőteljesebb ez a belső késztetés. És az ember kívülről mit lát? Egy Isten ellen dühösködő embert. És milyen gyakran nem gondoljuk, hogy igen, ez a Szentlélek belső késztetésének való ellenállás. Megpróbálja elnémíteni ezt a hangot. Pál ideig, óráig elnémította. De egy idő után nem tudta elnémítani. És erről a belső harcáról és titkáról valóban senki nem tudott. Gondoljuk végig, valakinek elmondhatta volna ezt Pál? Elmondhatta volna a keresztényeknek, hogy hát van egy ilyen belső késztetésem, hogy nem biztos, hogy jól cselekszem, amikor üldözlek benneteket. Ugye nem mondhatta el. Nem mondhatta el a saját népe tagjainak, ugye, vagy a farizeusoknak, vagy a Sanhedrin többi tagjainak, nem mondhatta el, hogy azért nem egészen biztos, hogy jó, amit cselekszünk. Belülről vívódott ezzel a kérdéssel. És amikor Jézus rávilágít arra, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, teljesen megsemmisül a szónak abban az értelmében, hogy valóban belátja, hogy Jézus az, aki őt megszólította, aki ellenül hadakozott, ő valósággal élő messiás, és amit ő idáig cselekedett, az teljességgel jogtalan, igazságtalan, hatalmas bűnök sorozata volt, nem csak a keresztények ellen, hanem maga Jézus ellen is. Ez a megtérés. Tehát mi is az, hogy megtérés? Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versében a következőt olvassuk. Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében azt olvassuk. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja ezt a szót, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A szent késztet minden ember.

Ja. Mit is jelent megtérni? Nem más, mint egy hatalmas változás az emberben, egy teljes gondolkodásmód megváltozás. Aminek mi a lényege? Aminek az a lényege, hogy én felismerem, hogy amit idáig cselekedtem, az helytelen volt. Felismerem, hogy amilyen úton idáig jártam, az helytelen volt. Felismerem, hogy nincs senki másban üdvösség, nincs név, nem adatott név az ég alatt más, mint Jézus Krisztusnak a neve, aki által kellene megtartatnunk. Felismerem azt, hogy a bűn problémájára az egyedüli megoldás Jézus Krisztus. Elfogadni őt, elfogadni az ő áldozatát, ezt jelenti igazából megtérni. És Pál apostolban ez a hatalmas változás ment végbe. És föl lehetne tenni azt a kérdést, és miért teszem fel ezt a kérdést? Azért teszem fel, mert manapság nagyon sokat hallunk megtérésről, különböző megtérésekről, hirtelen megtérésekről. A megtérés hirtelen történik, vagy nem? Vagy inkább így tenném fel, előzménye van a megtérésnek, vagy nincs előzménye? Pál apostol életében volt előzménye? Volt, hosszú-hosszú előzménye volt. Utána egy esemény hatására pillanatok alatt megfordult minden az ő szívében, de egy hosszú előkészítő munkája volt a Szentléleknek Pál apostol szívében is, mielőtt ez a nagy fordulat, ez a hirtelen fordulat bekövetkezett volna. Igen, a Szentlélek előkészítő, hosszan tartó fáradozásának az eredménye az, amikor egy ember megtér. Pál apostol a római levél 12. fejezetének a 2. versében elmondja azt, hogy mit is jelent igazából megtérni. Egy nagyon érdekes kifejezést használ a római levél 12. fejezetének a 2. versében. A római levél 12. fejezetének a 2. versében azt mondja Pál apostol, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Először csak idáig olvassuk ezt az igét. Azt mondja Pál apostol, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát a megtérés hol történik az ember életében? A gondolataiban, a szívében, belül átrendeződik minden az emberben. Amit idáig elvetett, azt most elfogadja. Egy gondolkodásmód megváltozás következik be a megtért ember életében. És ezt a folyamatot a Szentlélek végzi az emberben. A megtérésnek a folyamatát, amit a Biblia újjászületésnek is nevez, a Szentlélek indítja el és viszi teljességre egy ember életében. Miért van ennek jelentősége? Megtérni. Újjá születni. Mit jelent? Gondoljunk bele ezekbe a fogalmakba. Születés. Mit jelent? Egy addig nem élő, egyszer csak élő lesz. Egy élet keletkezik. És ezt a teremtői csodát csak is isteni személy képes végrehajtani. Egy nem lévőből élőt teremteni. Mert az ember Krisztus nélkül, Krisztus elfogadása nélkül halott. Élhetünk fizikailag, de lelkileg halottak vagyunk. Hogy lelkileg újjáébredjünk, és éljünk egyáltalán lelkileg, ehhez a Szentléleknek, a 3. isteni személynek a teremtői munkájára van szükség. És ez a folyamat ment végbe Pál apostolban is, hosszú-hosszú előkészítő munka után Pál apostol megtérésre jut, elfogadja Jézus Krisztust Messiásnak. Mit mondtunk? Ez a folyamat hol zajlódik az emberben a megtérés? Belül az ember szívében. De hogy egy megtérés hiteles volt-e? Hogy a megtérés igazából végbe ment el az emberben, vagy pedig valami élmények átéléséből állt csupán, tehát hogy igazi volt-e a megtérés, annak vannak külső bizonyítékai. Külső, csalhatatlan bizonyítékai. És lapozzunk vissza apostolok cselekedetének a 9. fejezetéhez, Pál apostol megtérésének a történetéhez,
És itt a 9. fejezet

Életnek a hatodik versét olvassuk el, a hatodik versnek az első részét. Pál, miután megtörtént benne ez a hatalmas fordulat, azt olvassuk, hogy remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi volt Pál apostolnak az első kérdése a megtérése után? És honnan tudjuk, hogy ez volt az első kérdése a megtérése után? Azért, mert ez a kérdés arra mutat rá, hogy egy megváltozott emberről van itt szó. Már nem ugyanaz az ember, mint aki pár perccel ezelőtt volt, aki rohan Damaszkusz felé, hogy az ottani hívőket fogva vigye Jeruzsálembe. Honnan tudjuk, hogy az első kérdés a Jézushoz ez volt megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Tehát a megtérésnek külső csalhatatlan bizonyítékai vannak. Ha egy ember a megtérése után nem érzi a megváltozás szükségességét, ha egy ember nem döbben rá arra, hogy az eddigi életem és cselekedeteim, ezek nem folytathatók tovább, akkor az nem volt igazi megtérés. Ha az emberben nem merül föl elemi erővel az a vágy, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi a te akaratod? Hogyan éljek ezután? Mit cselekedjem? Ha valakiben ez nem merül fel, az nem a bibliai fogalom használat szerinti megtérés. A megtérés ezt jelenti: megváltozni belül, és ennek a csalhatatlan külső bizonyítéka, hogy az életemben összhangra akarok jutni Isten akaratával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Menjünk vissza az előző igéhez, a Római Levél 12. fejezetének a 2. verséhez, aminél az előbb említettem, hogy csak az első részét olvassuk el, de ebben a versben, a Római Levél 12. fejezetének a 2. részében Pál apostol a következőt mondja, ugye az első részében azt mondta, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. És itt pedig ugyanazt mondja, amit Jézushoz kérdésként intézett a megtérése után, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát innentől kezdve az Isten törvényét, az Isten útját, az Isten jó, kedves és tökéletes akaratának nevezi. Nem nyűgnek, igának, amit kötelességből meg kell tartani egy hívő embernek, hanem azt keresi, hogy mi az Isten akarata, mit kell cselekednie, hogy az Isten tetszésére, Jézus tetszésére éljen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Még egyszer hadd kérdezzem, amit az elején már föltettem kérdésként. Ki gondolta volna Pálról, hogy ez a fordulat bekövetkezik benne? Ki gondolta volna? És éppen ezért szeretnék itt megint megállni, és azt elmondani, hogy éppen ez a mozzanat egy óriási tanulságot hordoz. Mi emberekről, akik a leghevesebben fordulnak a Biblia ellen, Isten ellen, a leghevesebben támadják, egyetlen egy emberről sem mondhatunk le. Egyetlen egy embert sem könyvelhetünk el, mint olyant, aki biztos nem fog megtérni. Mert hogy Pálról nem gondolták volna a többiek, hogy meg fog térni, az egészen bizonyos. Ebből az a tanulság, hogy senkit ne tartsunk reménytelen esetnek. Lehet, hogy annál inkább dühösködik, minél inkább készteti a Szentlélek, lehet, hogy egyre közelebb van a megtéréshez. Mindenki életében, amíg a Szentléleket végérvényesen vissza nem utasítja, mindenki életében van remény, hogy elfogadja Jézust, és ez a hatalmas változás bekövetkezzen benne. De nézzük meg ezt a verset, amit az előbb olvastunk, az Apostolok cselekedete 9. fejezet 6. versét. Nézzük meg még tovább is, mert a Biblia versnek csak az első részét olvastuk. Ugye így hangzott a Biblia vers első része, Pál kérdése, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ezek után a következőt olvassuk, az Úr pedig mondta néki: kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Milyen érdekes a párbeszédnek ez a részlete is. És ebben is egy óriási törvényszerűséget látunk. Ha valakiben fölfakad ez a kérdés a szívéből,
hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Én téged szeretnélek követni. Én a te utaidon akarok járni. Ha valakiből ez a kérdés fölfakad, az Isten nem hagyja válasz nélkül ezt a kérdést. Valamilyen módon biztos, hogy egyértelmű választ ad rá. Egyértelmű választ és tőle jövő vezetést. Itt mit mond Pálnak? Pálnak azt mondja, hogy menj el, kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A 26. fejezet tartalmazza, amiről most szeretnék még néhány szót szólni, mert a 9. fejezetben a párbeszédből ennyi van lejegyezve. De ennek a párbeszédnek van még egy részlete, amit szeretnék felolvasni a 26. fejezetből, Apostolok cselekedete 26. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben. Apostolok cselekedete 26. fejezet 16-tól 18-ig. Nézzük meg, hogy még milyen párbeszéd részletet látunk itt, milyen kijelentést hallott még itt Pál a damaszkuszi úton. Azt olvassuk. De kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Úgy gondolom, hogy ennek a párbeszédnek talán ez az egyik legmeghökkentőbb részlete. Ha arra gondolunk, hogy Pál idáig mit csinált, üldözte a keresztényeket minden módon, felettébb dühösködve. Most Jézus megszólítja őt itt a damaszkuszi úton, ő benne megtörténik ez a fordulat, elfogadja Jézust, és mit gondolunk, hogy ezek után mi következne? Ezek után mire számít Pál apostol, vagy mire számít Saul? Hogy mi fog bekövetkezni? Ott megvakultan, ugye később látjuk, hogy megvakul ettől a fénytől, ott megvakultan, ott fekszik a porban, a Damaszkusz felé vezető úton, és mit gondolunk, hogy mire gondolhatod, hogy mi fog majd ezek után bekövetkezni? Nem joggal gondolhatta és várta volna azt, hogy az Isten az ő haragjában lesújt rá, hogy Jézus mindaz számon kéri rajta, amit idáig cselekedett? Hát nem ez lenne a logikus? Idáig üldöztet, hát akkor legalább egy jó alapos számon kérés és valamilyen retorzió. Hát ugye mi emberek így gondolkodunk. És ezzel szemben nemhogy Jézus felelősségre vonná, vagy valamilyen ítéletben, büntető ítéletben részesítené azért, amit idáig cselekedett, pedig nem közönséges dolgokat cselekedett Pál apostol, mint ahogy olvastuk, hanem magához emeli őt, sőt, megbízza azzal, hogy embereknek bizonyságot tegyen ő róla. Tehát, mint egy munkatársává fogadja azonnal Sault. Nem megdöbbentő részlet. Nem mondja azt neki, hogy jó, na most egyelőre könyörülök rajtad, nem sújtok le rád, aztán majd meglátjuk, hogy az életed hogy fog alakulni, és utána majd esetleg valamilyen szolgálattal is megbízlak. Hanem mindjárt a megtérése után megbízza ezzel a szolgálattal. Igen, megbízza azzal, hogy bizonyság legyél, elmondjad mindazt, amit láttál, amit hallottál tőlem, sőt, kilátásba helyezi, hogy meg fog neki jelenni, és sok kijelentést fog neki adni, és neki ezt továbbítani kell majd az emberek felé, a pogányok felé, mindenki felé. Micsoda hatalmas kegyelem, micsoda végtelen szeretet ez Jézustól. És ki kell, hogy mondjuk, hogy minden egyes Istenhez fordult embert az Isten így fogad. Mindenkit, akiben ez a fordulat megtörténik, így fogad Jézus. Nem helyezi vissza egy, nem is tudom milyen alacsonyan levő kategóriába, és aztán majd az ember lassan-lassan fölküzdheti magát,
hanem egyből fiává fogadja azt, aki őt elfogadja, és egyből megbízza feladattal, hogy bizonyságot tegyen arról, amit ő átélt, amit megtapasztalt. És amikor ez bekövetkezik Pálban, amikor valóban mindezt megérti, akkor azt olvassuk, most a Galata levélhez lapozzunk, az első fejezet 15-16. Verséhez, a Galata levél első fejezet 15-16. Verséhez. Nézzük meg, hogy Pál apostol mindenre hogy reagál. Azt olvassuk a 15-16. Versben, de mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy nem tanácskozott testtel és vérrel? Azt jelenti, hogy nem tette emberi véleménytől függővé az ő döntését. Megszólította őt Jézus, elfogadta Jézust, megtörtént benne ez a nagy fordulat, és a megtérésnek ez is egy csalhatatlan bizonyítéka, hogy nem teszem függővé a Krisztus követést az én barátaimtól, az én rokonaimtól, az én munkatársaimtól, akik esetleg vissza akarnának húzni engem, hanem ha elfogadtam Jézust, akkor nem tanácskozom testtel és vérrel, hanem követem azt a valakit, aki a végtelen irgalmában hozzám lehajolt, felemelt engem, és az ő munkatársának fogadott, hogy hirdessem őt minden emberek előtt, az ő végtelen szeretetét és megmentő jóságát. Igen, ez az igazi megtérés, Pál apostol sem tanácskozott testtel és vérrel. És nézzük tovább a történetet, lapozzunk vissza a 9. fejezethez, és ott olvassuk a 7-től a 9-ig terjedő verseket, így olvasom. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanaz szót, de senkit sem látva. Ugye ebből kiderül, hogy csak Pál apostol hallotta ezt a Jézusi hangot, tehát a párbeszéd közte és Jézus között zajlott le. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta a szemeit, senkit sem látott. Azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. Milyen más volt ez a damaszkuszi bemenetel, mint ahogy Pál gondolta. Rohant magabiztosan, erősen, hogy fogva vigye a keresztényeket majd Jeruzsálembe, és ehelyett hogy megy Damaszkuszba? Emberektől vezetetve megvakultam, de sokkal nagyobb lelki békével, mint aki idáig volt. Sokkal nagyobb békéje volt, így vakon, megvakultan, másra támaszkodva és hagyatkozva, mint az út első szakaszában, amikor felettébb dühösködött a keresztények ellen. Igen, bevezetik őt Damaszkuszba, és azt olvassuk, 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. 3 napot tölt el így Pál. Nem eszik, nem iszik. A 11. versben azt látjuk, hogy az egyenes utcába ment egy Júdás nevű embernél kapott szállást, majd később olvassuk a történetnek ezt a részletét. És azt olvassuk, hogy ő 3 napig ott volt egyedül. Miért volt fontos ez a 3 nap? Miért volt fontos? Ez alatt a 3 nap alatt valóban volt, mint elgondolkodnia. Imádkozott, böjtölt, az Istent kereste. Mennyi minden gondolat volt a fejében, a szívében, amit le kellett rendeznie az Istennel, a Szentlélek által. A keresztényeket nem hívhatta segítségül, a keresztények féltek tőle. Gondoljunk bele abba, hogy jött Pál, aki majd őket esetleg megkötözi és elviszi Jeruzsálembe, féltek Páltól. A farizeusokhoz, a zsidókhoz nem fordulhatott. Pál apostol itt a magányában 3 napon keresztül vakon, megvakulva, étlen szomjan, böjtölve, imádkozva az Isten közelébe teljes mértékig eljutott, és valóban tisztázódott benne minden, és felkészült mindarra, ami ezek után következni fog az ő életében. És utána a 10-től a 16-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. A 10-től a 16-ig terjedő versekben így olvassuk. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az úrlátásban, Ananiás. Az úr pedig mondta,
Imhol vagyok, Uram. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert nézzük meg, hogy a Szentlélek kiáradásának az időszakában az Úr mindenkit, aki elfogadta őt, a prófétai adományban részesített. Itt is, ezt az Ananiást is. Látomást kapott az Úrtól, Jézus megszólította őt, közvetlen feladattal bízta meg. És nézzük meg, megszólítja Ananiást, azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. Az Úr meginti, azaz figyelmezteti, inkább ezt mondanám, felszólítja Ananiást, menjen el Saulhoz, mert ő imádkozik. És közben, a 12. versben azt olvassuk, hogy míg az Úr ezt a látomást adja Ananiásnak, addig közben Sault is újból megszólítja a látásban, és látott Saulus látásban egy Ananiás nevű férfiút bemenni hozzá, és kezét reáveti, hogy lásson. Tehát az Úr megelősíti Saulnak is, hogy majd Ananiás fog hozzájönni, akit ő küld, hogy egyértelműen felismerje majd azt a valakit, de közben Ananiást is megszólítja, hogy menjen el hozzá, egyenes utcába, mert íme imádkozik. És utána így olvassuk a 13-tól terjedő versekben, felelt pedig Ananiás. Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illetté a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mennyire különös ez a párbeszéd. Szinte Ananiás elkezd érvelni Jézussal szemben, hogy hát, Uram, hát ehhez az emberhez küldesz. Hát ez azért jött, hogy bennünket fogva vigyen. És nézzük, utána ezt mondja neki az Úr, mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Igen, azt mondja, hogy eredj el, mert ő nékem választott edényem. Én őt megbíztam szolgálattal. Ő már nem engem üldözőként ért ide, hanem az én követemként érkezett Damaszkuszba. Menj el nyugodtan hozzá, mert ő nekem választott edényem. És majd hirdetni fogja a rólam szóló evangéliumot pogányok, királyok, Izrael fiai előtt mindenhol hatalmasan és nagy erővel. És ezek után a 17 és 18. versben a következőt olvassuk. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedik. Ebben a 17. versben annyira szép ez a néhány szó, két szó összesen, ahogy Ananiás megszólítja Pált. Nézzük meg, milyen bizalmat fejez ki ez Jézus iránt is, de Pál iránt is. Azt mondja neki, Saul, atyám fia. Saul atyám fia, igen, testvérének tartja, megtért, megváltozott. A múltról nincs említés. Ez az ember megváltozott. Ő az én atyám fia. Elfogadta Jézus Krisztust. És azt mondja, hogy Saul atyám fia, az Úr küldött engem. És bizonyságot tesz arról, hogy igen, Jézus neki is megjelent. Tudja, mi történt a damaszkuszi úton, és ő az a küldött, akit Jézus azért küldött, hogy Pálnak tanácsot és vezetést adjon emberi eszköz által is. És azt olvassuk, hogy amikor mindez megtörtént, akkor mint egy pikkelyek estek le a szemeiről, és meg visszanyerte a látását, tehát a vaksága megszűnik. És a következőt olvassuk, azt olvastuk itt a 18. vers végén, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett. Szeretnék megint itt megállni, és a 22. fejezethez lapozni, Apostolok cselekedete 22. fejezetéhez, Apostolok cselekedete 22. fejezetének a 16. versét olvassuk el. A 22. fejezet 16. versében a következőt olvassuk.
Tehát Ananiással való párbeszédre így emlékszik vissza meg az eseményekre a 22. fejezetben Pál. Ezt mondja neki Ananiás, most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. A 9. fejezetben az előbb csak tömören azt olvastuk, hogy felkelt és megkeresztelkedett. Itt ebben a versben részletesebben látjuk, amit Ananiás mondott neki. Azt olvastuk, most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Hadd kérdezzem meg, hogy ebben a versben mit látunk. Ez egy sürgetés vajon? Ez egy sürgetés a keresztségre? Semmiképpen nem. De egy ösztönző bátorítás. Tehát a múlt alkalommal a keresztségről is szó esett az apostolok cselekedete 8. fejezetének, a 2. részének az áttekintésénél, a Fülep és a Szerecsen komornyik történeténél. És valóban láthattuk azt, hogy mi is az, hogy keresztség. A keresztség nem más, a bibliai keresztség, a bibliai alámerítéses felnőtt keresztség, amit a Biblia keresztségnek nevez, az nem más, mint a megtérésnek a megpecsételése. Annak a fordulatnak, ami Pál apostol életében végbe ment. Ennek a fordulatnak a megpecsételése. És Pál apostolt Ananiás nem sürgette erre, hanem pontosan tudta, hogy ez a fordulat végbe ment benne, ő elfogadta Krisztust, ő ismeri Krisztusnak a törvényét, ismeri Isten igazságát, mert a Biblia ismerője volt, írástudó volt, ismerte az igét, és bátorította arra, hogy ne késedelmez. Végbe ment a lelkedben ez a fordulat, kösz szövetséget Jézussal, akit idáig kergettél, most kösz szövetséget vele. És mit mond? Mosd le rólad a te bűneidet. Ezzel ugye a keresztség jelképes cselekedete ezt fejezi ki. Az alámerítés a bűnnek való meghalást szimbolizálja, és a vízből való felemelkedés pedig az új életre való feltámadást jelenti. A bűnöknek meghalni, lemosni a bűnöket. Hatalmas ajándék és kiváltság egy ember életében. Minden bűnét, az élete addigi összes bűnét eltemethet-e a hullámsírba, és feltámadhat egy új életre, megpecsételheti ezt a fordulatot a keresztség által, a vele való, Jézussal való szövetségkötés által. És mit olvastunk még itt ebben a versben? Keresztelkedj meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Igen, ettől kezdve nem mint üldözője, hanem mint segítő társad lesz melletted. Nem mint üldözője leszel, hanem társa vagy Jézusnak, és ő neked szintén szövetségesi társad, és segítségül hívhatod az életed minden helyzetében, mert őt választottad, elfogadtad. Igen, a keresztség, a szövetségkötés, ennek a kifejezése, segítségül hívni az Úr nevét, segítségül vele járni ebben az életben, a bűneket lemosva, az egész élet bűnadóságát eltemetve. És nézzük meg ezek után, lapozzunk vissza apostolok cselekedete 9. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy Pál mit tesz azonnal a keresztsége után. Mi volt az első, amit elkezdett a 19. verstől, így olvassuk, a 19-től a 22-ig. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálta a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Mit tesz azonnal? Azonnal elkezd prédikálni Jézusról. Azonnal elkezdi azt hirdetni, amit ő megismert, amire eljutott, azonnal elkezdte prédikálni Krisztust, hogy ő az Isten fia. Utána így olvasom, álmélkodtak pedig mindnyájan, akik hallották és mondták, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Azonnal elkezdte nagy erővel prédikálni Krisztust. Mit prédikált Jézusról?
hogy azok az ószövetségi proféciák, amelyek az eljövendő messiásról írattak meg, beteljesedtek Jézus életében. És ő volt az igazi messiás. Zavarba hozta azokat, akik megpróbáltak ez ellen, a tanítás ellen érvelni, mert nem tudtak. Mert bizonyította nekik az igéből, hogy Jézus volt a megígért messiás. Ebben is, ebben a mozzanatban is a megtérés egyik eredményét és gyümölcsét láthatjuk. Az az ember, aki igazából megtért, az az ember nem tudja elrejteni a szívében azt a kincset, amit ő megismert. Az az ember nem tudja magában tartani az örömüzenetet, hogy van megoldás a bűn problémájára, Jézus Krisztus az, és Jézus Krisztus szövetséget akar velünk kötni, és az ő útjain, az ige útján, az ő törvényeiben akar bennünket vezetni. Az az ember nem tudja ezt eltitkolni. Az az ember mindenkinek el fogja mondani az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt. És Pál is ugyanezt teszi a megtérése után azonnal. Utána a 23. versben azt olvassuk, a 9. fejezet 23. versében, hogy több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. Itt ebben a leírásban, tehát ez a szó, hogy több nap elteltével, ez a pontos fordítás szerint úgy van, hogy és miután sok nap eltelt. Tehát itt egy hosszabb időről van szó, és a Galata levél első fejezetének a 17. versében, mint ahogy arra már utaltam az előadás elején, hogy a Galata levélben is látunk az ő élet történetéből néhány részletet és mozzanatot. A Galata levélben részletezi az életének ezt a szakaszát, és a 17. versben azt mondja a Galata 1.17-ben, hogy miután ez a fordulat ugye bekövetkezett, nem tanácskozott testtel és vérrel, nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 évet töltött Pál Arábiába, tehát miután elkezdte hirdetni az evangéliumot Damaszkuszban, utána elment Arábiába, ott töltött 3 esztendőt, és utána visszajött ismét Damaszkuszba. És utána így olvassuk a 23. verstől, több nap elteltével azonban, tehát a sok nap elteltével, miután ő elment Arábiába, 3 évet ott töltött, visszajött újra Damaszkuszba, utána azt olvassuk, hogy több nap elteltével, tehát sok nap után, miután sok nap eltelt, a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esett Saulusnak az ő leselkedésük. És őrizték a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevén őt éjjel a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Tehát azt látjuk, hogy visszatért Damaszkuszba, de minek utána őt meg akarták ölni, ezért ezen a módon, ahogy olvastuk, elbocsátották őt, és utána így olvassuk a 26-tól a 28-ig terjedő versben. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle. Nem hívén, hogy ő tanítvány. És utána így olvasom, Barnabás azonban maga mellé vette őt, vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. És ki és bejáratos volt közöttük Jeruzsálemben. Igen, elment ide az apostolokhoz. Először féltek tőle a tanítványok, de Barnabás bízott benne, elmesélte a többieknek Pálnak a tapasztalatát, és a bizalom felébredt ezek után Pál iránt, Saul iránt. És utána így olvassuk a 29-től 30-ig terjedő versekben. És nagy bátorsággal tanított az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek vala őt megölni. Megtudván azonban az atyafiak levitték őt Cézáreába, és elküldték őt Tarzuszba. Jeruzsálemben töltött néhány napot, 15 napot, és ezek után el kellett neki mennie, miért? Mert meg akarták őt ölni. Szeretnék visszautalni a damaszkuszi útnak egy mozzanatára, pontosabban arra, amikor az Úr megszólította Ananiást, és megnyugtatta afelől, hogy Pál már nem az az üldöző Pál, hanem egy megtért ember. És azt mondta az Úr Ananiásnak, mert én megmutatom néki,
mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Ez nem egy Jézustól való különleges büntetés volt Pál életében azért, mert ő korábban üldözte őt, nem. Hanem látta pontosan azt az Úr előre, hogy akik őt követik buzgalommal és szeretettel, azokra üldözés vár. És megmutatta Pálnak előre, hogy igen, megbocsátott neki, azonnal fiává fogadta, munkatársának fogadja, elküldi őt mindenhova, hogy prédikáljon az ő nevében. De ez az út szenvedésekkel teli út lesz. És Pál apostol nem zúgolodik, örömmel vállal minden szenvedést Jézusért. Csak ebben a rövid néhány versben, amit olvastunk, üldözték, elmenekült, visszajött, meg akarták ölni, kőfalon lebocsátották, elmegy Jeruzsálembe, újra meg akarják ölni. Ez pedig még csak a munkásságának a kezdeti időszaka. De az a Pál, aki korábban azzal a hihetetlen buzgalommal üldözte a keresztényeket, utána ugyanilyen, sőt, ez túlszárnyaló buzgalommal hirdette Jézus Krisztust, mint a megígért messiást. És miből táplálkozott ez a buzgalma? Ez a buzgalma a Krisztus iránti szeretetéből táplálkozott. Azt mondja a korintusiaknak, hogy a Krisztus szerelme szorongat bennünket. A Krisztus szerelme. Mert megértette, hogy Jézusnak azért kellett meghalni, mert mindannyian a halál állapotában voltunk, és ő érte is meghalt Krisztus, és ez arra készteti őt, hogy ettől kezdve az életét ne önmagának élje, hanem azért a valakiért éljen, aki meghalt érte, de feltámasztatott. És ettől kezdve, a megtérése pillanatától kezdve Pál apostol, a békesség követelett, az evangélium hirdetésének a hatalmas eszköze lett. Ugye azt mondja a korintusi levélben, hogy mint követeket küld el bennünket Isten, hogy béküljetek meg vele. Igen, a megbékélésnek ezt a szolgálatát végezte Pál egész életén keresztül. Hatalmas erővel hirdette az evangéliumot. És valóban sokat kellett neki mindezért szenvedni. De Pál apostol élettörténetét, ha végignézzük, azt látjuk, hogy ezt nem szomorúan, kénytelenül viselte el, hanem valóban a Krisztus iránti mérhetetlen szeretettől áthatva, örömmel viselte mindazt, amit Krisztus nevéért neki el kellett szenvedni. Ennyit ír a Biblia az ő megtéréséről. Majd amikor elérkezünk a 22. meg a 26. fejezetekhez, akkor még vissza fogunk térni egy-egy vonatkozására az ő megtérésének. De itt a 9. fejezetben, ebben a 30 versben láttuk azt a történetet, ami a nagy pálfordulást írja le. Ezt jelenti az igazi megtérés, ami Pál apostol életében is megtörtént.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt az igét megnyitnánk közösen, egy nyári tapasztalatomat szeretném megosztani veletek. Nyáron házassággondozó táborban voltunk, egy csoportot vezettünk, és hát az egyiket mi vezettük a feleségemmel, és nagyon szépen alakultak a dolgok. Láttuk az Isten munkáját, ahogy embereket újra egymás felé fordít, hogy meglágyulnak a szívek, ahogy kinyílik az értelem, hogy ráébrednek emberek, hogy milyen csapdákban élték az életüket, hogy mi az, ami elválasztotta őket eddig egymástól. És péntek este az egyik férj jött, hogy hát minden összeomlott. Tehát ami eddig felépült, az oda van. Ugyanúgy feleségével összevesztek, ugyanaz a helyzet, ugyanaz az állapot van, nagyon el volt keseredve. És másnap délelőtt volt, délelőttönként vannak ezek a csoportos beszélgetések, másnap délelőtt az előadás után ugye összeültünk mi is, és hát nem jött a feleség be a csoportba. És hát mondtuk akkor a férnek, hogy próbálja azért meg. Elment, de hát nagyon hamar jött vissza, szomorú arccal, hogy szóba se akar állni a kérdéssel a felesége. És hát akkor úgy éreztük, hogy azért nekünk még meg kell próbálni, hogy beszélünk mi is vele. És elmentünk a feleségemmel, a házban volt ő külön, és ahogy mentem így az úton, épp azon gondolkodtam, hogy mit lehet mondani egy embernek, aki visszautasít mindent, és elzárkózik mindentől. És bementünk, és tényleg úgy láttuk azt, hogy úgy ellenáll ezeknek a dolgoknak, úgy tetvett, kicsit beszélgettünk vele, egy-két dolgot mondtunk neki, és néztem én is ezt az asszonyt, és láttam azt az elveszettségét, és egyszer csak ugye a szívembe, a lelkembe valami hiányt éreztem, valami sóvárgást, amit nem tudtam megmagyarázni, de éreztem azt, ahogy később ezt megértettem, azt éreztem, hogy az Úrnak mennyire hiányzik ez az ember, hogy mennyire hiányzik, hogy nincs ott. És nem is tudtam mást mondani, azt mondtam neki, hogy hiányzol közülünk. És ő is megérezte, hogy ezt nem én mondom, hogy ez nem az én hívásom, hogy ő az Istennek hiányzik, hogy hiányzik neki, hogy nem tudott ellenállni ennek a csapdának, vagy ennek a rohamnak, amit az ördög intézett ellene, és beleesett újra ebbe a dologba. És ez az egy mondat megtörte a varást körülötte, mint hogyha a szél fújta volna el a ködöt. És azt mondta, jó, akkor elmegyek veletek. És visszajött, és nagy örömmel és boldogsággal fejezték be tényleg ezt a tábort, és nagy reménységgel az életükbe. Azt mondja az Isten neked is most, hogy hiányzol neki. Hogy hiányzol neki, mert látja, hogy nem mindig azon az úton jársz, ami ő hozzá vezetne. Látja, hogy bejöttél ide, itt ülsz a széken, de gondolataid nem itt járnak. És azt mondja az Isten, hogy ő mindent meg fog tenni azért, hogy bebizonyítsa, hogy szeret téged. Mindent meg fog tenni azért, hogy elhidd, hogy ő azért jött, hogy életed legyen és bővölködjél. A mai igénk az a hamis sáfárról szóló példázat lesz.
Lukács 16. fejezetében van.

0: Egy dolgot még mielőtt elkezdjük, azért azt hadd mondjam el, hogy sajnálom, hogy a Pali nincs itt, mert hozzá is kapcsolódik ez. Hogy miután utólag megnéztem a táborban a fényképeket, amiket épp a fiam csinált, ugye mi nem voltunk ott, akkor tehát láttam egy olyan képet, amin ül a csoport, és három szék üresen áll. Ugye mi és az, akire elmentünk üresen áll. És utána pedig egy másik képet is láttam, amin meg áll a csoport, és imádkoznak. És igazából ekkor értettem meg, hogy az az Istennek a közbeavatkozása és az imádságoknak a meghallgatása volt, amikor az Isten ezt a vágyat az én szívemen keresztül ennek a lánynak, ennek az asszonynak az asszony elé tárta, hogy mekkora hatalma van az imádságnak. Ezt még szerettem volna hozzátenni ehhez a tapasztalathoz. Lukács 16. fejezete, a hamis sáfár példázata. Egyszer volt Veszprémben egy barátom, nem is barátom, egy ismerős, munkatársam, és szoktunk vele ilyen dolgokról beszélgetni, és felhívott, és kérdezte, hogy te mit szólsz ahhoz az igevershez, hogy mondom néktek, szerezetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Hát én hirtelen nem tudtam mit mondani. Volt egy elképzelésem, hogy hát mondtam, hogy talán a hamis mammon biztos azok a hamis emberek, és talán belőlük kell embereket nyernünk, de úgy nem hagyott nyugodni ez a dolog. És elkezdtem utána nézni ennek, elolvastam Ellen White-tól a hamis sáfár példázatát, imádkoztam érte, és egy nagyon szép dolog kerekedett ki előttem ebből. Akkor olvassuk el, jó? Az első 12 verset fogjuk elolvasni. A Lukács evangélium a 16. fejezetének az első 12 versét. Így olvasnám. Mondta pedig az ő tanítványainak is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, és az bevádoltatott nála, hogy a javait eltékozolja. Hívta azért azt, és mondta néki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem a házaikba. És magához hívatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. Ez mondta néki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-et. Aztán mondta a másiknak, te pedig mennyivel tartozol? Az mondta, 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná rátok az igazi kincset, és ha a másén hívek nem voltatok, kiadja oda néktek, ami a tiétek. Ugye itt egy sáfárról van szó, mindannyian tudjátok, gondolom, hogy a sáfár az mit jelent, gondozó, számadó, ügyintéző. Sáfár ez egy olyan ember, akinek nincsen saját vagyona, de vannak olyan képességei, amivel a gazda vagyonát gyarapíthatja. Ha jó sáfárra gondolunk, akkor tudtok ti is nyilván egy jó sáfárt mondani. ugye József, hiszen ő Potifár házában az ő képességeivel, az Istentől megáldott képességeivel tudta gyarapítani az ő gazdájának, urának a vagyonát. De ez a sáfár nem ilyen volt, ez egy hamis sáfár volt. És érdekeset mond róla a Biblia, azt mondja, hogy eltékozolta a javakat. Tehát van, aki úgy lop, hogy utána félreteszi magának a jövőre. De ugye ő nem úgy lopott, nem úgy csalt, hanem azt, amit kap, azt, amit megszerzett, azt felélte. Ugye eltékozolta. Ugye ezért volt neki probléma később, amikor az elbocsájtás elé nézett, hogy nincsen semmije. Tehát, hogy leélte az életét, egy jó állásban leélte az életét, még csalt is, még lopott is, és így se tudta biztosítani a jövőjét. Eltékozolta. És azt mondja itt az Ura, hogy miután ezt felfedezte, ez így nem maradhat tovább, számot kell adni. Számot kell adni erről a vagyonról, el kell, hogy számoljon. Ugye ez az, amire ő nem számított, hiszen akkor nyilván félretett volna ebből. De talált egy megoldást, hogy áthidalja ezt a problémát, hogy mégiscsak a jövőjét valamiképpen biztosítsa. És ugye a következő megoldást találta, amíg az Ura vagyona nála van, addig ezt a vagyont arra használja fel, hogy magának a jövőjét bebiztosítsa. És hogy hogyan tette, arról majd később beszélünk. De amikor az Úr ezt megtudta, ő megdicsérte. Nyilván nem az erkölcsi tartalma miatt, hanem amiatt az eszesség miatt, ahogyan intézte a dolgát. És az az érdekes, amit Jézus hozzátesz, azt mondja, hogy a világ fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Ugye ezt a példázatot Jézus a tanítványoknak mondta el, és nem véletlen, ugye ezzel a céllal mondta el. Azzal a céllal mondta el, hogy lássák meg, nézzenek körül a világba, hogy a világ fiai az ő dolgaikat a világban sokkal hatékonyabban és sokkal eredményesebben végzik, mint ahogy a világosság fiai végzik az Isten művében az Isten dolgait. Tehát, hogy vegyetek példát ilyen értelemben a buzgóságról, a leleményességről, a szorgalomról, ugyanezzel a hatékonysággal és buzgalommal és szorgalommal forduljatok az Isten dolgai felé. Ugye itt megfette egy kicsit a tanítványokat. Aztán mond egy tanácsot. Ezzel kapcsolatban én mindig megörülök akkor, amikor az Isten tanácsot mond. Ugye annyi tanácsot szoktunk kapni emberektől, meg nagyon sokszor, ha olyan helyzetben vagyunk, akkor futunk valakihez, hogy tanácsot kérjünk, és itt az Isten ad egy tanácsot, itt Jézus ad egy tanácsot a tanítványainak, és azt mondja, mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokban. Hát ez volt az igevers, ami számomra először egy kicsit érthetetlen volt. De ha egy kicsit megnézzük megnézzük más fordítást, meg megnézzük, hogy mi a mammon, meg hogy mitől hamis a mammon, akkor azt hiszem egyszerű és érthető lesz mindannyiunk számára. Ugye a mammon az nem emberek, ahogy én először gondoltam. Ez valami más. Az pénz, itt mondja valaki, ugye? Pénz, anyagi javak. Akkor miért hamis? Nyomjunk hamis pénzt. Mitől hamis a mammon? Hogyan? Miért?
1: Mert veszendő.
0: Itt azt mondja Feri, hogy talán azért, mert úgy szereztük. Tehát, hogy lopott pénz. De nem gondolom, hogy arra biztat Jézus, hogy lopott pénzből szerezzünk. Mert veszendő. Tehát hamis, ilyen értelemben hamis, hogy megcsal valóban. Tehát, hogy megcsal bennünket. biztonságot ígér, de amikor tényleg biztonságra lenne szükségünk, és nagyon rá vagyunk szorulva, akkor kiderül, hogy ez nem ad biztonságot. Egészséget ígér, ugye? Kötünk életbiztosítást, befizetünk valamennyi pénzt, esetleg aki befizet, de az életünket nem biztosítja a pénz. Kötünk egészségbiztosítást, de az egészségünket nem biztosítja a pénz. Tehát a hamis csak ezek a dolgok olyan értem. Mikor én pici gyerek voltam, azt gondoltam, hogy valamennyi pénzt befizetünk, és akkor valaki valamilyen módon az egészségemet tudja garantálni. Nem értettem, hogy így gondolkodtam felől, hogy erre jó az egészségbiztosítás. Hogy én befizetem, és akkor cserébe valaki vigyáz rám. Talán betegségbiztosításnak jobb lenne hívni. Tehát ilyen értelemben hamis a mammon, hogy nem lehet rá számítani, hogy amit ígér, azt nem tudja betartani. És ha elolvastok egy másik fordítást, ott úgy írja az új református fordítás, hogy mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Vagy az angolt, amikor megnéztem, ott pedig azt írta, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a világi gazdagság, a világi javak felhasználásával, hogy amikor elfogy, akkor befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Tehát azt mondja itt Jézus, hogy azok, amik a kezetek ügyében vannak, azokat használjátok arra, hogy barátokat gyűjtsetek. Mi az, hogy barátokat gyűjtsetek? Egy más helyen Jézus azt mondja, hogy gyűjtsetek kincseket. Gyűjtsetek kincseket a mennybe, amit a rozsda nem rág meg, a moly nem emészt meg, hogy ne földi kincseket gyűjtsetek. Úgy látom, Isten számára egyetlen kincs létezik, ez a mi lelkünk, mi magunk. Tehát egyetlen dolog az, amire Isten bennünket ezen a földön biztat, aminek a gyűjtésére, aminek a felhalmozására, aminek a keresésére biztat, az pedig az, hogy gyűjtsünk lelkeket, mentsünk lelkeket az ő országa számára. És azt mondja, hogy ehhez a világi javaitokat, a világi gazdagságotokat, azzal, amivel megáldottalak benneteket, azt is használjátok fel. Mindaz, amit a létszükségletünkön felül kapunk, azt írja Lemvágy, azt arra kapjuk, hogy azzal lelkeket gyűjtsünk ebből a világból. Tehát mindaz, ami az ételen, az italon, a ruhán kívül van, arra van, hogy az Isten ezen keresztül lelkeket mentsen meg ebből a világból. Ez is egy érdekes gondolat, azt mondja, hogy amikor meghaltok, ugye írja Károly, de mindkét másik fordítást azt írja, hogy amikor elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Hogy érzitek ezt az időzítést? Tehát, hogy azt mondja az Isten, hogy annyit kapsz tőlem, ami az életed végéig elég a szolgálatra. És amikor az életednek vége van, akkor ne legyen a kezedbe felesleg. Azt ne tegyék melléd a koporsóba. Ne hagyd másra. Tehát amit én adtam neked fel arra, hogy lelket

hogy azokat a javakat, azokat az ajándékokat, amiket kaptál tőlem eddig, azokat én azért adtam, hogy építsd ezt a bárkát, hogy építsd azt, ami embereket a halálból az életbe átvihet, hogy erre használd fel a javaidat. Hát mondhatom én ezt ugye nektek, hogy innentől ez a feladat, hogy mindenki menjen haza, nézzen körül, számolja össze a pénzét, az anyagi javait, a lehetőségeit, és kezdjen el ezentúl sokkal inkább az Isten ügyével foglalkozva, sokkal inkább az Isten dolgaira fordítva a javait felhasználni. De az Isten nem itt kezdi. Nálam se itt kezdte, gondolom nálatok se itt kezdte. Nekem egy hasonlat jutott erről eszembe, hogy ezt úgy elétekbe tudjam adni. Ha mondjuk Attilát meg engem felvinnének egy repülővel, egy felvinnének elég magasra, hogy ott kiugorjunk ejtőernyővel. Ugye, nem tudom, te ejtőernyőztél, még én se. Valószínű úgy löknének ki bennünket. De ha mind a ketten kiugranánk, ugye, van egy 5-10 percünk arra, hogy zuhanjunk, mind a kettőnk hátán van egy ejtőernyő, és én azt mondanám Attilának, hogy mondjuk én már képzett ejtőernyős lennék, azt mondanám neki, hogy te csatold le az ernyődet, dobd el magadtól, hogy a levegőbe összekapcsolódunk, én hevederekkel magamhoz kötlek, és utána kinyitom az ejtőernyőt, és ketten együtt leszállunk. Hogy ezt felvállalnád? Hát én nem vállalnám fel fordított esetben. Tehát, de ha mondjuk az történne, hogy kiugrunk, és mind a ketten zuhanunk, és azt mondanám, hogy jó, akkor most próbáljuk meg azt, hogy összekapcsolódunk. Te rajtad is van, ernyő rajtam is. És akkor összekapcsolódunk, én magamhoz kötöm hevederekkel, és kinyitom az ejtőernyőt, és megtapasztaljuk, hogy elbír bennünket az ernyő. Tart az ernyő. Tehát mind a ketten biztonságban vagyunk, és akkor szólok neki, hogy na most lemernéd dobni már a te nem használt ejtőernyődet? De akkor már esetleg lemernéd dobni. Mert már megtapasztalta, hogy ez az ernyő, ami engem megtart, megtartja őt is. És így van az Isten is velünk, hogy nem kér addig semmit, amíg be nem bizonyítja azt, hogy ő képes megtartani bennünket. Hogy ő képes még a zuhanásunk közben is velünk összekapcsolódni. Képes magához szorítani. Képes a szeretet kötelékeivel magához vonni. És be akarja bizonyítani nekünk, hogy ő képes megtartani. És miután ezt bebizonyította, és mi ezt elfogadtunk, csak utána kér tőlünk bármit. Addig nem kéri az anyagi javaink felhasználását, hiszen addig azok a miénkek, mi pedig ragaszkodunk hozzá. De akkor utána már belátjuk, hogy ez nem a miénk, hanem az övé. És akkor talán még azt is belátjuk, amikor azt mondja, hogy jó, most már összekapcsolódtunk, akkor nézd meg az ejtőernyődet. És amikor megnézed, rájössz, hogy üres. Rájössz, hogy nincs benne semmi. Hogy nem tartott volna meg. Hogyha az Isten nem kapcsolódott volna össze veled, ha nem fogott volna meg, akkor a földhöz verődtél volna. De ehhez először meg kell, hogy tartson. De meg fog tartani. És ezért szeretném ennek a példázatnak egy másik olvasatát is elmondani, ami engem nagyon megrázott. Ugye nagyon egyszerű ez a példázat. A szereplőket könnyen lehet azonosítani, ugye? Tehát van a gazda, akinek tartoznak. Ugye nem nehéz beazonosítani ezzel az Istent. Van a sáfár, aki gazdálkodik az ura vagyonával. Ugye ezek azok a hívők, akik megismerték az Istent, és gazdálkodnak az ő kincseivel. Azt mondja,

Pál, hogy az ő kincseinek sáfárai vagyunk. Ezen kívül vannak az adósok. Ugye ők azok, akik nem tudják még, hogy az Istennek tartoznak. És van még egy réteg. Ha figyeltetek. Nem. Azok az adósok. Kik vannak még? Akik vádolnak, igen. Ugye? Itt van a teljes nagy küzdelem az elejétől a végéig. Itt van az Isten, itt vannak az emberek, itt vannak, akik vádolják őket teljesen jogosan, és itt van a sáfár, aki gazdálkodik. Hogyan gyűjtött a sáfár barátokat? Mit tesz a sáfár azért, hogy ezeket a barátokat úgymond begyűjtse? Mit kell tennie neki? Első dolog ugye az, igen, első dolog az, hogy behívatja az adósokat egyenként, és feltesz neki egy kérdést. Azt, akit behivatott. Ugye? Feltesz egy kérdést. Mennyivel tartozol az én uramnak? Ez az első kérdés. Ez az, amit fel kell tenni mindenkinek. Mennyivel tartozol az én uramnak? És ugye erre a kérdésre valamit mondani kell. Mindenkinek van adóssága, mindenkinek van tartozása. Ugye mi tartozásunk, a mi adósságaink, azok a mi bűneink, azok a mi vétkeink, azok a mi mulasztásaink. Mennyivel tartozol neki? Ezt kérdi az Isten. Hogy számba vetted-e, mennyivel tartozol neki? Mi van a listádom? Van rajt mondjuk, elővesszük a listát, és látunk rajt 100 darab gondolatban elkövetett házasságtörést. Vagy kiabálsz egy órán keresztül a feleségeddel. Vagy hallgatsz 3 napig, mert te olyan vagy. Vagy neked ne adjon senki tanácsot. Te tudod, mi a jó. Te tudod, mi az igaz. Te ismered az igét. Aztán ott vannak a kis bűneid. Egy marék szeg. Néhány liter benzin vagy gázolaj, amit elvittél. Néhány nyomtatópapír. Ott vannak a be nem tartott ígéreteid. Az óvodába felejtett gyerek. A buszmegállóba felejtett feleség. Ott vannak a szemérmesen eltitkolt, vagy pedig a kérkedbe vállalt bűneid. Én már csak ilyen vagyok. Fogadjanak el ilyennek. Nem változtam eddig, ezután se fogok. Ami a szívemen, az a számon. Még ha másik belerokkan is. Gazdag emberként sétálgatsz, és nem veszed észre, hogy hatalmas adósság van a neveden. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. És nem veszed észre, hogy te vagy a mezítelen, a nyomorult és a vak. Ezt mondja az Isten. Ez van a listán. Szép kis lista. De mit kezd az Isten ezzel a listával? Mit kezdett a sáfár? Az első, hogy szembesít vele, hogy ilyen vagy. Hogy türelmetlen vagy. Hogy ítélkező vagy. Mit tett a sáfár ezután? Azt mondta, hogy jó van, te százzal tartozol,
Gyere, vedd a listádat. Ugye a lista az a sáfárnál van. Tehát a mi listánk az Istennél van. Azt mondta, hogy vedd a te listádat, és gyorsan, mennyivel tartozol? 100-zal? Írjál 80-at. Aztán behívta a következőt, ő is mondta, mennyivel tartozol? Vegyük számba. Mennyivel tartozol? Te is 100-zal tartozol? Te írjál 80-at. És így van velünk az Isten is, hogy elénk hozza a bűneinket, hogy mindannyian lássuk meg. Megkérdezi tőlünk, hogy mennyivel tartozunk, és amikor mindezeket számba vettük, akkor azt mondja, hogy írjál 0-át. Írjál 0-át. Az Isten megbocsájtott neked. Ez a kegyelem. Jézus Krisztus kifizette az adósságaidat. Kifizette minden adósságodat. Azt írja Isten igéje. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezte a keresztvára. Vagy ami a mai szombatiskolában volt, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, az ő sebeivel gyógyultatok meg. Semmi más nem gyógyít meg bennünket, csak Jézus Krisztus sebei. Tamás is akkor gyógyult meg, amikor belemélyezhette az ujjait Jézus Krisztus oldalába, és láthatta az ő sebeit. Az ő sebeivel gyógyultatok meg. Már csak az a kérdés, hogy ha az Isten a te adós leveledet eltörölte, akkor mi van azzal az adós levéllel, ami ott lapul a zsebedbe, amivel neked adósok mások? Ezek után mit kezdesz ezzel? Mit kezdesz azzal, hogy a szüleid gyerekkorodba eldobtak? Vagy nem dobtak el, de a fejed fölött veszekedtek. Vagy nem veszekedtek, de elváltak, és ott maradtál két gyerekkel. Mit kezdesz azzal, hogy tüskeként él benned, hogy valamikor megszóltak? Testvérek megjegyzése megmaradt a szívedben, és nem tudtad megbocsájtani. Mit kezdesz ezzel a 100 dénárral? Ugye Krisztus egy másik példázata szerint. Mit kezdesz ezzel a 100 dénárral, amivel neked adósok? El tudod-e engedni ezt? Ennek a hátterén, hogy az Isten ezt mind elengedte neked.

Az Isten bebizonyítja mindannyiunknak, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Én nem régen tapasztaltam ezt meg, hogy mit jelent, hogy milyen felszabadító az Istennek átélni az Isten megbocsátását egy dologban. Ezt szeretném még veletek megosztani. Nemrég beszélgettünk egy ilyen kis csoportban, egy körben, egy biblia körben, és ott arról beszélgettünk, hogy milyen, mennyire meghatározzák a mi felnőttkori szokásainkat, azok a dolgok, amiket gyerekkorban gyakoroltunk. És mondtam én is, hogy én is így voltam, én is így vagyok vele, hogy édesapám nagyon sokszor jött haza, egy kicsit úgy italosabban, és akkor leült a székre, és mindig mondta, hogy na, gyerek, akkor most húzd el a csizmámat. És hát ugye ő traktoros volt, tehát nem mindig volt tiszta a csizma, sárban, trágyában járt. És mindig mondta is, hogy ne finnyáskodjál, próbált embert faragni belőlem. És nekem ez olyan megalázó volt, és mondtam, hogy meg most is, hogyha akár Erzsének, a feleségemnek meg kell a cipőjét igazítani, vagy valamit kér, hogy bennem van ez, hogy úgy előjön belőlem ez a megaláztatás. És nagyon érdekes volt, azt kérdezte tőlem ez a testvérem, akivel beszélgettünk. És ezt megbocsájtottad már apukádnak? És akkor mondtam, hogy nem gondoltam még erre, hogy ezt meg kellett volna bocsájtanom. És tényleg nem bocsájtottam meg. És kerestem rá alkalmat, és úgy átimádkoztam így a gyerekkoromat, és átimádkoztam ezeket a sérüléseimet, amiket így kaptam, amiket úgy éreztem, hogy még mindig bennem vannak. Bennem van, és kimondtam, hogy igen, én ezt megbocsájtom. Én ezt leteszem, ezt nem akarom hordozni. Leteszem azt is, hogy ők itt hagytak, 49 évesen mindegyik hajlandó volt meghalni. Leteszek mindent, amit úgy érzem, hogy ez sérelem volt, és megbocsájtok nekik. És hadd mondjam el, nagyon érdekes tapasztalatom volt utána. Rá néhány hétre, amikor imádkoztam, hogy mindenható atyám, és meg kellett állnom, mert ott állt előttem az Isten. Nem fizikailag, hanem egyszerre azt éreztem, hogy én most az atyához szóltam. Hogy eljutott az imádságom az atyához, hogy látom az atyát. Akkor értettem meg, hogy én eddig, amikor azt mondtam, hogy mindenható atyám, akkor én Jézusra gondoltam, a Szentlélekre gondoltam. Igazából ő hozzájuk imádkoztam. De most az atya számomra valóság lett. És megértettem, hogy ez a bűnöm, ez a megbocsájtani nem tudásom eltakarta az atyát előlem. Az én édesapámról alkotott képem, meg az, ahogy viszonyultam hozzá, így felnőttként, eltakart előttem az atyát is. És most visszakaptam az atyát. Visszakaptam azért, mert hajlandó voltam az én saját földi édesapának megbocsájtani. Visszaadta Isten saját magát. És ez óriási áldás. És hadd mondjam meg, hogyha most le kell hajolnom, és valakinek a cipőjét megigazítani, akkor nincs bennem semmi. Ha valami előjön belőlem, az, hogy az Úr elvette. Az Úr megbocsájtotta. És az Úr szeretne megszabadítani mindannyiunkat. Ő azért bocsájtotta meg, hogy mi is meg tudjunk bocsájtani. Addig nem tudunk megbocsájtani mi sem, amíg el nem fogadtuk tőle megbocsájtást. Ha én ketrecben vagyok, akkor hiába engedem ki azt, aki az én ketrecemben van. Legfeljebb ketten leszünk a mi ketrecünkbe. Csak ha szabad vagyok, akkor tudom elengedni a másikat is. Az Isten azt mondja, hogy légy szabad. Te szabad lehetsz. Akiket a fiú megszabadít, azok teljesen szabadok lesznek.
ezt kívánja, és ezt szeretné az Isten, hogy szabadok legyünk arra, hogy szembenézzünk a bűneinkkel, és szabadok legyünk arra, hogy szembenézzünk azzal, azokkal a bűnökkel, amiket mások követtek el ellenünk. Ezt várja az Isten tőlünk, és erre buzdít, erre biztat bennünket. Erre szabadságra hív bennünket. Hadd olvassam el biztatásul a 103. Zsoltárnak a végét. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be ékességedet, és megújul a te ifjúságot, mind a sosé. Adja meg az Isten mindannyiunknak ezt a tapasztalatot az ő kegyelméből. Amen. Mielőtt imádkoznánk, két kérdést szeretnék, hogyha mindannyian magunkban megválaszolnánk. Az egyik az, hogy el tudom-e fogadni Istentől a bűnbocsánatot a bűneimre? Hajlandó vagyok-e arra, hogy amit most megmutatott, azt ő elé vigyem, és elfogadjam tőle, hogy ő valóban megbocsájtotta ezt. A másik pedig az, hogy hajlandó vagyok-e én is elengedni és megbocsájtani azokat a bűnöket, amiket ellenem elkövettek. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, te hallod, amiket mi nem mondtunk ki, de neked kimondtunk. Te látod a mi életünket, és tudod a mi formáltatásunkat, hogy csak por vagyunk. De te képmásodra formált por. Mert a te lelkedet lehelted belénk, hogy életünk legyen. Te bőségre hívsz bennünket, a szabadságra. Urunk, köszönjük azt neked, hogy nem hagysz bennünket a bűneinkbe, hogy meglátogatsz bennünket, hogy hallhatjuk a te hívó szavadat, hogy hallhatjuk a te kérlelésedet, hogy szemlélhetjük a te szeretetedet, hogy a szeretet köteleivel kötsz magadhoz, Urunk, bennünket, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Istenünk, hálát adunk neked Jézus Krisztusért. Hálát adunk azért, hogy utat nyitottál a mennybe számunkra. Hálát adunk azért, hogy itt és most megragadhatunk téged. Hogy te király vagy valóban. Hogy elismerhetjük, hogy Úr vagy, hogy Isten vagy. Hogy te vagy az, aki egyedül tudsz győzedelmeskedni bűneink felett, a helyzeteink felett, a reménytelenségünkből egyedül te tudsz kiutat mutatni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te azért jöttél. Ezért jöttél, hogy feltámasz bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztussal együtt a mennybe ültettél bennünket, hogy üdvösségünk lehet. Hogy nem kell kiérdemelnünk, te kiérdemelted. Hogy ajándék. Köszönjük ezt az ajándékot, Urunk. Hogy tiszta szívvel tudjuk fogadni. Kérünk téged. Szabadíts meg a gonosztól bennünket. Fordíts egymás felé bennünket. Fordíts magad felé bennünket. Az Úr Jézus nevébe kérünk rá. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délelőttön, már elég rég volt, amit nálatok. Szeretném, hogyha mai alkalommal egy kicsit arról gondolkodnánk, hogy itt a vég idején hogyan is kéne élnünk, hogyan is kéne a mindennapjainkat tenni-venni, hiszen látjuk, hogy nagyon-nagyon sok profécia teljesedik a szemünk előtt, akárcsak napjainkban is. Ehhez az alapigét szokásos Máté evangéliumából venném. Máté evangélium a 24. fejezet, ez már mindannyiunk számára ismert rész. De a 24. fejezetnek a 32-33. versét néznénk meg ma. Tehát Máté evangélium a 24. fejezet, 32. és 33. versét olvasom. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Ismert igeszakasz, szerintem mindannyian ismerjük már. Igazából a nagy kérdés az, hogy látjuk a jeleket, látjuk a történelmi proféciák beteljesedését napjainkban, másik oldalról pedig tudjuk, hogy közel van az ajtó előtt. Vajon mit érzünk? Mi van a mi szívünkben? Ha azt mondják nekünk, hogy Jézus itt van, az ajtó előtt áll, közel van hozzánk. Ez hogyan hat ránk? Ugye lehet az egyik, ez egy pozitív vélekedés, ugye amikor reménységgel tekintünk erre a dologra. Reménységgel azért, mert le fog záródni a történelem, reménységgel azért, mert véget ér ez a alapvetően szenvedéssel teli földi életünk, és egy új örök élet reménye csillan meg előttünk, és ott lehetünk végül is Jézussal a mennyben. Ez általában ez a reményteljes hozzáállás. De szerintem nagyon sokakban nem biztos, hogy erre az üzenetre feltétlenül a remény szavai jutnak az ő eszébe, vagy az ő gondolatában. Sokszor vagyunk úgy, hogy egy kicsit félelemmel tölt el Jézus közeli visszajövetele. De vajon miért töltheti el a keresztény embert félelemmel Jézus visszajövetele? Hát az egyik eset az, amiért eltölthet esetleg félelemmel, mert tudjuk, hogy nyomorúságos idő lesz közvetlenül a visszajövetel előtt, amilyen még nem volt a földi történelemben. De valójában nem hiszem, hogy ez lenne a fő oka annak, hogy az embert esetleg félelem tölti el Jézus visszajövetelével kapcsolatosan. Hiszen ha tudom, hogy Krisztus mellett járok, akkor nem hiszem, hogy bármiféle problémám lehetne a nyomorúságos időben. A félelemnek egy sokkal prózaibb oka van. Egy olyan oka, amire nagyon sokszor hívja fel Jézus a figyelmet, hogy figyeljünk oda rá. Ez pedig a gondolkodásmódunknak egy olyan torzulása, amit ő halogatásnak hív. Amikor mi még úgy gondolkodunk, hogy halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. Hogy én nekem még van időm arra, hogy ő visszajön. Aztán amikor szembesülünk azzal, hogy de igen, itt van az ajtó előtt, nagyon közel, akkor pont azért, mert úgy érzem, hogy én még nem vagyok egészen készen, ezért az emberbe félelem költözik. Tehát a félelem nem azért van, mert rossz dolgok jönnek, hanem inkább azért van, mert én nem tettem meg mindent annak érdekében, hogy elkészüljek az Úr eljövetelére. Nagyon érdekes, mert ugye ebben az említett igeszakaszban ugye azt mondja, hogy gyümölcstermő fákról vegyük a példát, hogy amikor már ugye adott állapotban elér, levelet hajt minden, akkor itt van a nyár, mert tudjuk. A proféciák alapján tudjuk, hogy a vég idején élünk, és nagyon közel van Krisztus eljövetele. Ezt is tudjuk. És itt párhuzamot állít, hogy amikor mindezeket látjuk, akkor tudjuk azt, hogy közel van. A szombatiskolán beszélgettünk róla, hogy Jakab apostol nem véletlenül mondja azt, hogy az Úr eljövetele közel, hiszen azért ugye, ha több ezer évet ígért volna az ő követőinek, hogy az Úr el fog jönni, ugye nem a következő 2000 évben, de majd el fog jönni,
akkor azért a lelkesedés abban az időszakban nem lett volna ennyire intenzív, és nem tudott volna a kereszténység terjedni. Mi viszont már biztosak lehetünk benne, hogy igen-igen közel van. Igen közel van. A Laodicea üzenetben visszaköszön ez az ajtó előtt állok. Ugye ott a személyes életünknek az ajtó előtt állásáról beszél az igénk. Itt ugye általában a történelmről, ugye egész Máté 24 a történelmi folyamatokról beszél. Tehát, hogy a történelemben is eljutunk addig a pontig, hogy már történelmi szinten is az ajtó előtt áll Krisztus. Mai alkalommal megnéznénk egy pár olyan napjainkban beteljesedő proféciát, illetve hát magukat az eseményeket, amik mutatják, hogy tényleg nagyon-nagyon közel van Krisztus eljövetele. De mi, amikor látjuk ezeket a proféciákat, vajon mire várunk alapvetően? Tehát a mi életünkben ugye azt beszéltük, hogy egy kicsit a félelemnek az oka az a halogatás, a személyes életünkben való halogatás. Azért, ha mindannyian végig gondoljuk a napjainkat, az elmúlt heteinket, vagy éveinket, főleg akik már régebbi megkeresztelt adventisták is, és végig gondoljuk az éveinket, és el tudjuk azt mondani, hogy igen, mi mindent megtettünk tökéletesen, mi nyugodt szívvel várjuk Krisztus eljövetelét. Yeah. Hát ha ezt nem tudjuk elmondani, akkor a mi életünkben is ugye ott van, hogy hát még Krisztus halogatja a visszajövetelét, még ezt vagy azt volt időnk megtenni, és éltük a magunk életét. Nem változtunk olyan ütemben, mint ahogy Krisztus ezt elvárta volna tőlünk, mint ahogy el kellett volna készülnünk, akárcsak a mai napra. Alapvetően a proféciák, amelyek a végidőről szólnak, azok miért adattak? Döntően ugye azért adattak, hogy megerősödjünk abban, hogy az Isten tényleg előre látja a dolgokat, megerősödjünk abban, hogy az Isten mindenható, de szerintem sokkal fontosabb, hogy azt meglássuk belőle, hogy mi hol tartunk, napjaink, a mai dátum, hol van a nagy egésznek az időintervallumában. Tehát milyen messze vagyunk még Krisztus eljöveteléhez. Milyen messze vagyunk még attól, hogy lezáródjon a történelem. Alapvetően nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha jeleket és csodákat nem látnak, akkor általában nem hisznek. Ha végig gondoljuk a mi igeismeretünket, illetve proféciaismeretünket, láttunk mi már csak az életünkben jó pár csodát? Ugye azért nem egy olyan dolog teljesedett már a proféciákból, ami a mi szemünk előtt teljesedett. Nézzünk egy-két érdekességet belőle, ugye? Mi egy nagyon jó túlélők vagyunk alapvetően, nem? Tehát a Nostradamuszi jövendőlésektől kezdve a 2000-es világvége, a Maja naptár, meg minden világvégét túléltünk eddig, tehát itt már jó mederbe zajlik az életünk, alapvetően ezeket a világvégéket simán túléljük. De, ugye azt mondják,

Tehát ez az egészet úgy kell elképzelnünk, mint egy ilyen, ha itt nézzük az éveket lefele, és itt a mennyiséget, akkor körülbelül így néz ki az egész diagram, hogy rettenetesen nőnek, ilyen exponenciális mennyiségben nő a földrengések száma, katasztrófák száma. Nem egy katasztrófát láttunk már, és nem egy olyan dolgot láttunk, ami tényleg azt mutatja, hogy nagyon közel vagyunk. Következő ilyen jelnek, ha lehetne nevezni, ugye tudjuk, hogy valamilyen szinten a világnak alapvetően egységesednie kell, illetve a vasárnap kérdés körül eléggé komoly vitáknak, komoly problémáknak kell kijönni, ugye ez a kötelező vasárnap ünnepléssel kapcsolatosan. Azért alapvetően a világ még nem tart olyan nagyon elől ebben a dologban, mint Magyarország, mert ugye itt már eléggé élessé kezd válni ez a vasárnap, nyitva tartanak a boltok vagy sem. Ez nagyon érdekes, mert önmagában ez a kérdés, hogy vasárnap most nyitva van valaki vagy nincs, az teljesen lényegtelen. Tehát mondjuk a vasárnap ünneplése olyan nagyon nem kötődne össze. Igen, de ha megnézzük, hogy alapvetően az összes nyugati demokráciában ez azért jön létre, azt tudjátok, gondolom, hogy nem Magyarország az egyetlen, ahol ilyen vasárnapi nyitvatartási tilalom van. Tehát Franciaországban ez teljesen elfogadott, Németország, Ausztria, tehát ezek léteznek. Csak a nyugati demokráciákban ez úgy lett létrehozva, hogy annyira jól állunk anyagilag, hogy nincs szükségünk a vasárnapi bevételre, és ezzel támogatjuk az átlag embereket, tehát a köznépet. A máshol inkább teológiai, vagy inkább ilyen vallási színezetet adnak neki, mint ugye Magyarországon is, hogy a családok együtt legyenek, és legyen béke. De ha megnézzük valójában, a 98-ban volt egy nagyon érdekes enciklikánk, amelyet kapott a világ, annak tudjátok mi a neve? Dies Domini enciklika. Ugye ez egy békés nyári napon, júniusban születő enciklika, ami lefekteti ennek a vasárnapnak a szabályrendszerét. Hogyan is kell ez visszajönni? És ha akik olvasták az enciklikát, nagyon érdekes, mert pontosan ugyanazzal a metodikával táplálkozik, mint amit itt most itthon lehet látni. Azt mondja, az első lépés, hogy azért kell kiharcolni a vasárnapi pihenő napot, hogy a családok együtt legyenek, megvalósuljon a közös béke, az egységes szeretetnek a kiteljesedése. Majd, amikor ez már megvan, akkor utána valamilyen szinten érvényesíteni kell azt, hogy a családok eljussanak a templomba, hiszen az meg a lelki feltöltődésnek az ideje. Még az utolsó lépésnél erre kötelezni is kell az embereket, amikor már lehetőségünk van rá. Ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, ennek látjuk a lépcsőit, ahogyan teljesednek mind a világban, mind esetleg hazánkban is. Egy nagyon fontos dolog, hogy alapvetően a világ nagyon sok dolgot használ úgy, hogy az átlag ember számára ez egy közkedvelt vagy jópofának tűnő dolog legyen, holott a háttérben nagyon is komoly vallási indokok, vagy nagyon komoly egyházpolitikai érvek vagy indokrendszerek húzódjanak meg. Tehát ne becsüljük le annyira, hogy egy-egy ilyen jel van a világban, ezek egy-egy lépcsőfokok. Ha végignézzük, azért az egyházak nagyon türelmesek. Nagyon türelmesek. Azért a Dies Domininek erre a fázisára 17 évet vártunk, ugye? 17 év telt el, hogy eljussunk, illetve csak 16 és fél, de hogy eljussunk eddig, és ne felejtsük el, hogy ez egy folyamat. Nem csak itt, egyébként Amerikában is. Tehát bár most vannak bizonyos jelek, hogy itt Európában pont a vasárnap ellen mennének, de azért azt nem kell fejteni, nem csak itt erős az egyház. Nem csak itt erős. És ha ez profécia, akkor ez mindenütt a világon keresztül fog menni. Másik ilyen nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatosan, hogy maga az egyházaknak a térnyerése, itt például ugye, ha megfigyeltétek, most a pápa felszólalt ugye a Európai Parlamentben. Maga az egyház térnyerése az oktatási rendszerben, és nagyon érdekes, hogy Magyarországon ugye ezt a szemünk előtt látjuk, de ez egyébként Európában is így zajlik, nagyon sok helyen kerülnek be az egyházak az oktatási rendszerbe. Tudjátok, miért vannak ennyire előtérbe helyezve az egyházak?

0: Nagyon érdekes. Azért, mert a társadalom átlagosan, tehát, és ezt nagyon sok nyugati politikus nyilatkozza, hogy erkölcsi stabilitás hiányában szenved a társadalom, és ezért, mint erkölcsi támaszt használja föl az egyházakat arra, hogy a jövő nemzedékének olyan erős erkölcsi alapot biztosítsanak, amelyre a jelenlegi oktatási rendszerek nem képesek. Nem érzitek egy kicsit furcsának ezt a dolgot? Erkölcsi támaszt kell nyújtani egy világnak, és az erkölcsi támaszt olyan helyekről várjuk, akinek a háta mögött lezajlott egy középkor, akinek a háta mögött eléggé erőteljesen ott vannak a pedofil botrányok, akiknek a háta mögött ott van, hogy engedik az azonos neműeknek a házasságát az egyházi szinten. Ugye az északi országokban megengedték, hogy a papok azonos nemi identitással rendelkező papok megmaradjanak papi tisztségben, és házasodhatnak is egymással. Ezektől az egyházaktól várunk erkölcsi támaszt. Nem morbid egy kicsit? Nem morbid egy kicsit? Pont azért vesszük be ezeket a rendszereket, hogy erkölcsi támaszt nyújtsanak. Egy ilyen világban vajon azoknak az embereknek, akik tudják és látják a Biblia valódi törvényeit, rendtartásait, irányultságát, nem sokkal nagyobb feladatunk lenne megmutatni azt, hogy mit is mond a Biblia erről? Gondoljuk el, hogy az azonos neműek problémáját ugye nagyon egyszerűen kezelte Mózes törvénye, elég egyértelmű volt. De annak idején, amikor ez így elterjed a maga idejében, akkor maga Jézus ugye lejön két angyalával, és mit csinálnak Szodomával meg Gomorával? Felégetik, nem? Ahhoz képest a törvény, a bibliai szabályrendszer hova süllyedt? Őrült változáson. Azt mondja az igénk, 2 Timóteust, ha megnézzük a harmadik fejezetét, hogy az utolsó időben milyen erkölcsi állapotok lesznek. És ehhez az emberek látják az erkölcsi eltorzulást, de az emberek mit szeretnének? Támaszt. Azt szeretnék, hogy legyen valaki, aki megmutatja a helyes erkölcsi nívót. Akkor hol vagyunk mi adventisták? Hogy megmutassuk a helyes erkölcsi nívót. A világnak szüksége van rá, ezért kapaszkodnak az egyházakba. De az egyházak, a nagy történelmi egyházak nem tudják megmutatni. Nem is ismerik az igét. Nem is ismerik, hogy annak milyen rendelései vagy szabályrendszerei vannak. Hol vannak a mi példáink, a mi helyes életvitelünk, munkahelyünkön, családunkban, környezetünkben, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a kereszténység milyen a maga valóságában, milyen a kereszténység valójában megélve. És nem csak az igét, hanem a gyakorlatot. Nem csak az, hogy milyennek kéne lennünk, hanem hogy mi tudunk élni az ige alapján. Nagyon vigyázzunk magunkra, mert mi nekünk nagyon nagy világosság adatott. Nagyon nagy világosságunk van olyan téren, hogy ismerjük az igét. De ha kapaszkodunk a világba, ha kapaszkodunk a környezetünkbe, azokba a szokásokba, akkor a mi világosságunk az eltűnik. Tudjátok, van egy ilyen igénk, hogy ha a világosság sötétség, na mekkora akkor a sötétség? Ha mi világosságunkat hagyjuk kialudni, mert jobban szeretjük a világot, akkor mekkora lesz a mi sötétségünk? Láttunk már erre nem egy példát, amikor lelkészek az igazságot az önérdekük miatt feladva milyenné váltak. Kellogg, Konradi, és még sorolhatnám jó pár olyan lelkészt, aki egyszerűen a világ, a hatalom, befolyás, akárminek kapcsán, az fontosabbnak tartott. A hatalmas világosságuk volt, nem mentette meg őket. Eltávolodtak, elmentek az igétől. Nagyon fontos, hogy a világunk egy másik oldala is ugyanilyen intenzíven próbál hatalomra törni. Ugye itt az iszlámra gondolok, de valójában ez is a kereszténység ma már hajtja a vizet. Biztosan hallottatok már erről, hogy ugye az iszlám fundamentalisták elég erőteljesen akcióban vannak, és ugye most ott a keleti végeken, a közel-keleten eléggé szerveződnek, és nagy befolyásra tesznek szert. Nagyon érdekes, hogy ez az egész világunk úgy néz ki, mint egy hatalmas nagy ilyen szimfonikus zenekar. A szimfonikus zenekarban mindenki másfajta hangszeren játszik, de valójában ugyanaz a karmester, és ugyanaz a darab. A karmester jelen esetben a sátán, a darab pedig ugye az egész világunk. És hogy miért mondom azt, hogy ugyanaz a darab és ugyanaz a karmester, azzal, hogy erősödik az ISIS, illetve maga az iszlám fundamentalizmus, nagyon érdekes, hogy a nyugati demokráciákban rettenetesen erős a hangja annak, hogy létre kéne hozni egy nemzeteken átívelő vallási szervezetet, olyan vallási szervezetet, amelyik komoly hatalommal is rendelkezik a világ megregulázása érdekében, és ez a szervezet leválthatná az ENSZ-t, mivel hogy az ENSZ tehetetlen nagyon sok probléma esetében. És ez nem egy helyről jelenik meg, ez az igény nagyon sok állami vezető, vagy volt állami vezető nyilatkozik, és sugallja ezt az igényt, hogy erre szükség van. Nagyon érdekes, mert ennek a hatalmi rendszernek a vezetésére egy nagyon érdekes ember nyilatkozott, Simon Peres, és Simon Peres szavaival élve, ennek a vezetésére, tehát ennek a szervezetnek a vezetésére nincs alkalmasabb ember, mint a római pápa. Azért érdekes ez a mondat, mert nem akárkinek a szájából hangzik el. Peres milyen vallású? Zsidó. Tehát amiről még azt mondanám, hogy a 80-as vagy 90-es években el se tudtuk volna képzelni, hogy bármiféle egység vagy kompromisszumkészség lenne a kereszténység és a zsidó állam vagy a zsidó vallás között, 2014-et írunk, és maga egy zsidó vezető állítja azt, hogy egy vallási hatalmi rendszer első emberében el se tudna képzelni mást, mint a római pápát. Akkor hol is állunk az időben? Hol is állunk? Azt mondja a Korszakok nyomában című könyvünk, hogy a legvégére, az idők legvégére előáll egy egységes vallási hatalom, amely majd ugye a szombat tiltása, vasárnap kötelező érvényű ünneplésé mellett foglal állást, és ennek ott kell lennie. Amit még ugye annak idején a 70-es, 80-as években nem lehetett elképzelni, hogy valaha is, vagy legalábbis a közeljövőben véget ér az orosz birodalom, ugye a Szovjetunió, én még úgy nőttem föl, hogy azért az eléggé stabil lábakon állt. Aztán azt láttuk, akik ugye átéltük ezt az időszakot, hogy egyik pillanatról a másikra volt, nincs, ugye? Aztán nem tudtuk elképzelni, hogy valaha ki fog alakulni egy egységes vallási irány, és most pedig látjuk azt, hogy az iszlám erősödésével, mint egy ilyen kontrareakció megjelenik az, hogy a kereszténység fogjon össze, és alkosson egységes hatalmi bázist, és itt nagyon fontos ez, hogy hatalmi bázist. Jézus hogyan vélekedett a vallás és az állam, vagy a hatalomnak a kapcsolatáról? Ugye messze menőkig azt mondta, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz. Semmiképpen nem szabad összekeverni az államot és az egyházat. Itt pedig épp azt látjuk, hogy hatalmi bázissá szeretne alakulni. Nagyon érdekes, hogy ez a kis könyvünk a Korszakok nyomában, most olvasnék fel az 501. oldalról egy kis dolgot, és azért érdekes, mert ez nem csak egy darab vallási hatalomra, ez ugye általában a vallási hatalmakra érvényes, ezek a megállapítások. 9. Pius pápa 1854. augusztus 15-i enciklikájában ezt mondja. A lelkiismereti szabadság mellett kardoskodó, értelmetlen és helytelen hittételek, illetve hangoskodások a legveszedelmesebb téveigést jelentik, amely nyűg egy ország legfélelmetesebb része. 10 évvel később ugyanez a pápa december 8-án Szintén egy enciklikában kiátkozza azokat, akik a lelkiismeret és a vallásgyakorlat szabadságát követelik, és akik azt bizonygatják, hogy az egyház nem alkalmazhat erőszakot. Érdekes, ugye? Nem csak egy adott egyháznak a célkitűzése ez, de a többiek is. A hatalmi egyház mindig ilyen eszközökhöz fog nyúlni. Nagyon érdekes, hogy a Rómáról nyilatkozza egy bíboros, hogy türelmes ott, ahol tehetetlen. Ez O'Connor püspök ugye azt mondja, hogy a vallásszabadság csak addig tűrhető meg, amíg a katolikus világ veszélyeztetése nélkül nem valósítható meg az ellenkezője. Saint Louis érseke azt mondja, az eretnekség és a hitetlenség bűn, és a keresztény országokban, mint például Olaszország és Spanyolország, ahol mindenki katolikus, és ahol a katolikus vallásnak az ország törvényében fontos helye van, épp úgy kell büntetni, mint a többi bűncselekményt. A törekvés a lényeg. Látjuk, ahogy lépésről lépésre, nem csak Magyarországon, más országokban is hatalmat, teret kap a vallás az állam hatalomban. Ugye nem véletlen volt ez az Európai Uniós jelenléte is a pápának. Nagyon fontos látnunk a történelemben a proféciák teljesedését, hogy egyre közelebb és közelebb. Ahogyan annak idején egy év távlatából nem tudtuk volna megmondani, hogy összeomlik az orosz birodalom, az se biztos, hogy most egy év távlatában meg tudjuk mondani, hogy lezárul a történelem. A lehetőségek adottak. A kérdés, hogy megrettenünk-e tőle. Megrettenünk-e attól, hogy ennyire közel vagyunk? Megrettenünk-e attól, hogy mennyire kevés időnk van hátra? Emlékeztek Jelenések könyve 12. fejezet 12. versére? A 12. fejezet szól arról, hogy a sátán és a Jézus közötti harcról beszél, és utána a levettetéséről. A 12. versben mit mond az angyal? Jaj néked, föld! Levettetett hozzád. Ugye jaj a föld és a tenger lakosainak. Levettetett a sátán. Gondoljuk el, egy angyal, aki effektív nem részese annak a nyomorúságnak, amit itt élünk lent a földön. Mégis úgy nyilatkozik a sátán földre való levettetéséről, hogy jaj néked. Az egész menny így figyeli a történelmünket. Jaj. Jaj nekünk. De mi azért nem vesszük ezt annyira komolyan. Nem? Tehát mi azért jól elérdegélünk, jól el vagyunk, mert ha ennyire komolyan vennénk, hogy jaj, akkor lehet, egy kicsit másképp értékelnénk a mi életünket. Nagyon érdekes ez a halogatás személyesen a mi életünkben, hát nem is tudatosan, de tudat alatt ott van a mi életünkben. Hoztam erről egy nagyon érdekes történetet. A neten találtam. Felolvasnám. Egy zimonkus télen történt. Az Éri tó felől hatalmas jégtáblák sodródtak a Niagara vízesés irányába. Az egyiken egy döglött birka hevert. Az egy sas, amely az áramlat fölött körözött, észrevette, és nyomban lecsapott rá. Karmait mélyen belevájta a tetembe, és pengéiles csőrével egyik falatot a másik után hasította ki belőle. Időközben a jégtábla egyre közeledett az óriási vízeséshez, ám a sas továbbra is nyugodtan üldögélt a zsákmányán. Csupán időről időre, arrafelé kémlelt éles szemével, ahol a víztömeg a szikláról a mélybe zúdult. Jól tudta, hogy neki csak ki kell terjeszteni hatalmas szárnyait, és már is felemelkedhet a magasba. A víz elkezdett pezsegni és kavarogni körülötte, és a jégtábla egyre hevesebben száguldott. A vízesés felől finom permet szállt fel, és megtelepedett a sas tollazatán. Ő azonban úgy vélte, még ráér. Még bekaphat egy hatalmas falatot. Ekkor a jégtömb zuhanni kezdett, a sas a szárnyait emelgette, de nem tudott felszállni. A karmai egyszerűen belefagytak a birka széthasított, megmerevedett tetemébe, a sas egyre hevesebben csapkodott a szárnyával, de a ráülepedett jég megátolta a repülést, mint hiába. A jégtáblával együtt a mélybe zuhant, és ott lelte a sírját. Szerintem elég sok helyen be tudjuk azonosítani napjainkat a sassal. A sas csak tekingetett. Tekingetett oda, ahol a Niagara kezdődik. Tudta, hogy még van ideje. És tényleg volt ideje. Mi tekingetünk a proféciákba előre, és tudjuk, hogy még van időnk. Hiszen azért nem holnap lesz valószínűleg. De egy nagyon-nagyon fontos dolgot elnézett a sas. A vízesés előtt közvetlenül már nem lehetett felszállni. Ha valaki túl sokáig kapaszkodik a világba, bele fog fagyni a körme és a keze. Ha elnézzük az időt, akkor a világ rátelepszik a mi szárnyainkra, megjegesedik, és nem tudunk felszállni. Minden lehetőségünk adott, hogy felszálljunk adott időben. Egy adott pontig. Ha az adott pontot átlépjük, többé nem tudunk szakadni tőle. A kérdés az, hogy egyen-egyenként vajon hol van ez a pont? A mi életünkben hol van az a pont, ahol még el tudunk szakadni a világtól? Vagy még mindig csak azt mondjuk, hogy látjuk, ott elől teljesednek a jelek. Ottan, távol, jön a Niagara. De én még ráérek. Jó nagy szárnyam van, hatalmas hitem, hatalmas ige ismeretem. Én még simán el tudok onnan menni. Vagy ne. Ezt majd az idő eldönti, és a Niagara. Tehát azt fogja eldönteni, amikor az események felgyorsulnak. Most hagyjuk egy kicsit a proféciákat. Nézzük egy kicsit érdekel, egy másik fajta történetet szeretnék, méghozzá a parázna asszonyt hoznám fel itt, és hogy értsétek, hogy miért akarok egy kicsit arra átérni, mert a parázna asszony szembesült egy nagyon fontos dologgal. Emlékeztek, amikor a parázna asszonyt oda viszik Jézushoz? Mi volt az első, amit meghallott Krisztustól? Nem. Az első, ez egy más mondat volt. Nem. Még előrébb menjünk a történetben. Mi volt az első, amit az asszony hallott a Jézustól? Az vesse rá az első követ. Nem? Ezzel kezdődött a dolog. Nem mondta azt, hogy elmehetsz. Azt mondta, hogy a törvény igaz. A büntetés jogos. Az vesse rá az első követ, aki nem bűnt. Aztán írt a porba. Aztán mi történik? A bűnösnek valójában a helyébe áll, nem? Azt mondta, hogy a törvény igaz. Ennek az asszonynak meg kell halnia. Majd én meghalok helyette, később. És amikor mindez az esemény végigmegy, akkor utána azt mondja az asszonynak, hogy na most mondja azt, hogy eredje, és többé nem védkezek, én sem kárhoztatlak. Mehetsz, szabad vagy. De nézzük, mivel kezdődött ez az egész. Annak az asszonynak szembesülni kellett azzal, hogy méltó az ítéletre. És megváltozik annak az asszonynak az élete. Felolvasnék egy kis történetet, illetve hát Ellen White-nak a leírását erről az eseményről. Jézus életének a 462. oldaláról. Nem nyert. 462. oldal. Az asszony félelemtől reszketve állt Jézus előtt. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Ezek a szavak halálos ítéletként visszhangozottak a lelkében. Nem mert a megváltóra emelni a szemét, csedben várta az elítélését. Döbbenten látta, amint vádlói szótlanul és zavartan távoznak, majd a remény szavai ütötték meg a fülét. Én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Szíve felolvadt, Jézus lábához vetette magát, zokogása kifejezte hálás szeretetét, és keserű könnyek között vallotta meg bűneit. És most jön az érdekes rész. Számára mindez egy új élet kezdetét jelentette. az Isten szolgálatára szentelt tiszta és békés életét. Ennek a bukott léleknek a fölemelésével Jézus nagyobb csodát tett, mint a legsúlyosabb testi betegség orvoslásával. Mert halálos lelki kór gyógyított meg. A bűnbánó asszony Jézus egyik legálhatatosabb követőjévé vált. Önfeláldozó szeretettel és odaszánással hálálta meg Krisztus megbocsájtó kegyelmét. Azt mondja, az egész életére megváltozott. Egy nagyon érdekes eset. Szembesül halálra való állapotával, meghallja azt, hogy én sem kárhoztatlak, és ezek elegendőnek bizonyulnak arra, hogy megváltozzon az egész élete, egész hátralévő életére, és Krisztus azt mondja, legodaadóbb tanítványává válik. Látjuk a proféciák teljesedését. Látjuk azt, hogy az Úr eljövetele közel van. Látjuk a bűnös állapotunkat, hiszen azért azzal is tudunk szembesülni. Tudatában vagyunk annak, hogy jogos az ítélet, hogy meg kell halnom. Hogy nekem meg kell halnom. Erre tudatában vagyunk. És el tudom fogadni Krisztusnak azt a ígéretét, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Ha ennek a mélyére ásunk, akkor a mi életünknek nem kellene ugyanúgy átalakulni, mint a parázna asszony életének? Egész hátralévő életére vonatkozva? Az elmúlt héten úrvacsoránk volt, ugye? Az úrvacsorával lezártuk az életünknek egy szakaszát. Lezártuk azt, azokat a bűnöket. Hallottuk Istentől, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Azóta eltelt egy hét. A kérdés ugye az, hogy az elmúlt egy hét hogyan telt el? Folytatódtak-e az elmúlt negyed év bűnei vagy hibái, vagy tényleg megújult élettel járunk? Az egész elkövetkezendő hetek, hónapok a következő úrvacsoráig vajon hogyan telnek? Meg akarjuk ismételni a régmúlt bűneit, vagy új életben akarunk járni? Tudjátok, egy nagyon érdekes kérdés, amit föltett az Isten Ádámnak. Visszaemlékeztek, hogy mit kérdezett Ádámtól a bűnbeesés után? Ádám, hol vagy? Három fontos dolgot el lehet szűrni belőle. Az egyik, mindenki van valahol, nem? Mi egész életünkben döntünk. Vagy az jó mellett vagyunk, vagy a rossz mellett vagyunk. Másik fontos tanúság ebből. Nem mindenki ott van, ahol lennie kéne. Ádám abban az esetben nem ott volt, ahol lennie kéne. És mi a harmadik nagy tanúság ebből a kérdésből? Akik most nem ott vannak, ahol lenniük kéne, egyszer majd ott lesznek, ahol nagyon nem akarnak lenni. Ahol majd nem akarnak lenni. Hát nagyon vigyázzunk arra, hogy mi most a mi életünkben hol foglalunk állást. Hol vagyunk? Az Isten mellett, vagy a mammon mellett? Mennyire meresztjük a körmünket a világba? Mennyi ideig várunk? Mennyi ideig gondoljuk azt, hogy halogatja még az én Uram a visszajövetelt? A proféciák, a jelek szépen lassan a maguk folyamatában teljesednek. Nem mondom, hogy rettenetesen kapkod a dolog, de azért teljesednek a maguk szép ütemében. Készen leszünk-e, fel tudunk-e szállni, amikor eljön az ideje? Vagy mikor gondoljuk úgy, hogy most már végre fel kéne szállni? Mikor szeretnénk elszakadni a világtól, és tényleg olyan életet élve az Isten mellett maradni? Hát én kívánom, hogy egyikünk se legyen olyan helyen, ahol nem szeretne lenni az ítéletben, és mindannyiunk élete úgy tudjon átalakulni, hogy az elmúlt héten kapott ígéret, hogy eredj el és többé ne vétkezzél, az megvalósuljon mindannyiunk életében nap mint nap. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

0: És szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. A rezingás nem tudott jönni, mert karambolozott, hogy nem tudom, hogy biztos beszélgettetek kedves vendégekkel. Neki nem lett baj, csak a kocsiját töltött totál káros össze. A mai együtt gondolkozásunknak a tárgya, vagy igehelye a Róma beliekhez írt levél második fejezet negyedik versében található. A Róma beliekhez írt második levél negyedik fejezetében mégis csak a második részéről szeretnék az igének beszélni, de azért felolvasom az egészet, hogy érthetőbb legyen. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ugye ezt ilyen kérdésként teszi fel Pál. Itt leír egy pár dolgot még előtt, hogy az ítéletről beszél, hogy emberek vannak, akik másokat megítélnek, és azt mondja, hogy sokszor te ugyanazt teszed, aki ítélsz, mint akit megítélsz. És arra mondja, hogy vagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú törésének gazdaságát, nem tudva, hogy téged az Istennek a jósága megtérésre indít. Hát neked is meg kéne térni abból a ítélkezésnek a lelkületéből. De én egy kicsit más szempontból is szeretnék erről szólni, nem az ítélkezés szempontjából. Mi jut eszünkbe, hogyha azt a szót halljuk, hogy, vagy hát azt a igét halljuk, hogy Istennek a jósága. Vagy azt mondjuk, Istennek a jóságáról mondjuk valaki, hogy az Isten jó. Mondjuk, miben nyilvánul meg az Isten jósága? Kérdezem itt tőletek. Szóval azt olvassuk, hogy az Istennek a jósága téged megtérésre indít, hogy az Istennek a jósága az valami, és miben nyilvánul meg? Ha én azt hallom, hogy az Istennek a jósága, mi jut elsőnek eszünkbe? Miért jó az Isten? Hogyha most nagyon egyszer akarok lenni. Mit mond? Igen? A személyes életedbe gondoltam, érted? Most itt nekem, én azt mondom, nekem miért jó az Isten, mondjuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Személyesen a saját életetekben. Ha azt mondod, hogy jó az Isten, akkor miért jó? Most nem nagyon nagy tágítsátok a kör, csak ugye a hétköznapunkban. Miért jó nekem az Isten? Vagy miért jó az Isten? Tessék.
1: Nem tartja az életünket nap, mint nap, és életünk a jóságát, a szeretetét, hogy mellettünk van, hogy mennyi rosszból kiszabadított már bennünket, ha az ember végig vesz az életét, hogy hányszor volt, úgyhogy azt hittük, hogy már nincs tovább, és nehéz dolgokból is kimenek.
0: Igen. Biztos ahánya vagyunk, mindenki tudna valamilyen eseményt, vagy ami vele történt, és hogy tapasztalta az Istennek a jóságát, és azt el tudja mondani, hogy mondjuk én 4 pontba foglaltam össze, most már előttek, hogy bennem van mind, amit ti gondoltatok, vagy nem biztos, még van többféle is, de én próbáltam, hogy általánosabbat összeszedni. Én talán az Istennek a jóság, ami meglátható, pont tanultak a Róma beliekhez írt levélben, hogy a természetben meglátható az Istennek a jósága, vagy hatalma, hogy Pál apostol mondja. Ugye örülünk annak, hogy minket körülvesz a élővilág. Mondjuk most nem nagyon örülünk, hogy sokat esett az eső, de azért olyan jó, hogy reggel jöttem én is, még itt a parkba kicsit leültem, és olyan csodásan süt a nap, hogy átsüt a fáknak a levelein, madarak itt énekelnek a parkban. Az embernek tapasztal, hogy olyan szép és jó. Az Istennek a keze munkája azon jó, nem? Szép. Gyönyörködhet benne az ember. És az, aki ezt alkotta, az csak egy jó lény lett, nem? Ugye hat az emberre a természet is. Végülis ugye a szombatnapot is miért ünnepeljük? Mert a teremtés emléke, az Istennek a keze munkája, a teremtésnek az emléke is. Ugye, hogy az ember erről rá tud csodálkozni, és sok ember ugye szeret a természetet, és örül neki. A természet és az Istennek a jóságát tükrözi vissza, nem? Az emberek felé. A másik gondolat, ami azt hiszem sok embernek talán mindig úgy kézni vagy ott van, hát az Isten körülvesz minket jóval, nem? Hát akár anyagilag, bárhogy egészséget ad, nem? Megáll gyermekekkel. Az örülünk, hogy az Isten jó, mert azt mondom, hogy jó volt hozzám. Emlékeztek, hogy Jóbot miért vádolta a sátán? Hogy Jóbok nélkül férjél az Isten? Azt mondja, nem azért fér, mert az Isten körülvesz téged minden jóval. Ugye ő is arra célzott, hogy azért szereted az Isten, mert az Isten olyan jó hozzád, hogy neked ad sok mindent. Ugye Jób nagyon gazdag ember volt, hát akkor már csak szeretett az Istent. Jó, az Isten nekem jót adott. Ugye? De hát azért nem biztos, hogy ebben merül ki csak az Isten jósága, de tényleg, amit az ember kap, az tényleg az Isten jóságának egy újabb bizonyítéka. És mi is, ha adunk valakinek bármit, hogyha tényleg az ember nem, ahogy az írás, nem tettet szeretettel, hanem tényleg szívből adja, az azért adja, mert jó akar lenni hozzá, nem? Megnyilvánoz a jósága a másik ember fele. A harmadik dolog pedig, ami egy kicsit közelebb visz minket az Istenhez, a kettő, ugyanebben a fejezetben, a 15. versben, mondja Pál második fejezet 5. versében, mind akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemen bizonyságot téven arra az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, hogy mentegetik. Ugye most nem arról szeretnénk, hogy miről szól az igen, az, hogy be van írva a lelkiismeretbe. Az Isten jóság ott is kézzel fogható, hogy a lelkiismeretünk keresztül az Isten minket jóra késztet, nem? Hát ki az, aki jó lelkiismerete rosszat tesz? Hát van olyan is különben. Az a fanatikus, úgy hívják. Ugye, mondja Jézus Krisztus, hogy lesz idő, amikor ördökölnek benneteket, és azt hiszik, hogy Istennek tetsző cselekedetet hajtanak végre. És biztos még jó lelkiismerete is. De hogyha azt mondja Pál, hogyha az Isten helyreállítja mi lelkiismeretünket, mert van gonosz lelkiismeret is, de van jó lelkiismeret, amit az Isten helyreállít, akkor az Istennek a jósága nem megnyilvánul, hogy az ember lelkiismeretesen gondolkozik és cselekszik. A lelkiismeretet végül is kimunkálja és kiszerezte. Ugye ez egy nagyon szoros kapcsolat mondjuk az Isten meg az ember között. És abba is, mert igazából, ha azt veszem, az emberek tényleg mindig a lelkiismeretre hallgatnának, akkor kevés rossz lenne azon a földön, nem? Akkor sokszor az Isten jósága tudna megnyilvánul embereken keresztül. Mert hallgattak a lelkiismeretükre. Hát még közelebb menjünk egy kicsit, ugye emlékeztek Mózes, mikor látni akarta az Úr dicsőséget, akkor az Isten mit mutatott meg neki? Ugye nem valami nagy fényjelenséget, hogy az emberek kíváncsiak, hogy most mit tudom én, valami nagy természeti vagy csodás jelenséget, hanem azt mondja az Isten, hogy elvonul előtt, és azt mondja, hogy is mondta az Isten, az Úr, kegyelmes Isten, ki megbocsát bűnt, hamisságot, vétket, ugye kegyelmes, irgalmas Isten. Az Isten megmutatta Mózesnek az ő jóságát, nem? Úgy is mondhatnánk az ő szeretetét, az ő jellemét, hogy ilyen az Isten. Szóval megbocsájt bűnt, hamisságot és vétket. Miben nyilvánul meg még jobban az Isten szeretete? Hát, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? Nagyon tudjuk azt szeretni, aki nekünk megbocsájt? Már emberek között is? Hát nagyon nem. Azért, ha valakivel tényleg összekülönbözünk, és tudjuk rendezni, és érezzük, hogy a másik tényleg megbocsátott és szívből, az olyan nagyon nagy öröm, nem? Mert hogy ki tudtunk békülni, ott helyreállnak a dolgok. Még nagyobb öröm, hogyha tudjuk, hogy az Isten megbocsájt nekünk. Mert ő kegyelmes Isten. És a megbocsátás, hogy nem az Isten jóságából fakad? A rossz ember megbocsát a másiknak? Hát megbocsát, csak nem felejt. Azt szokták mondani. Az Isten meg azt mondja, elveti, mint a tenger mélységébe vetnék a bűneinket, ő úgy bocsájtja meg a bűneinket. Nem hányja fel a régi dolgainkat. Nem hányja a szemünkre. Az Isten jóságban ezekben is megfogható. Az első volt a természetben, a második az, hogy az Isten tényleg anyagiakkal is, meg sok mindennel megáll minket. A harmadik dolog az, hogy még a lelkiismeretünk is Isten mindig munkálkodik, tapasztaljuk az Isten mennyire jó, még akkor is, hogyha a lelkiismeretünk megszólal, mert rosszat teszünk. Az is csak az Isten jóságát bizonyítja, mert az Isten nem egyezik a jóval. A negyedik, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket. Hát most feltette még egyszer a kérdést. Akkor miért nem tudjuk, hogy az Isten jósága megtérésre indít? Vagy azt mondja, hogy avagy nem tudod, hogy a téged az Isten jósága megtérésre indít? Ha csak ennyit tapasztalnánk az életben, mondjuk még lehet valaki nem is hívő ember. Nem kellene, hogy az Istenhez forduljon, vagy keresse az Istent? Szerintetek? Ez nem elég indok arra, hogy az ember az Istenhez forduljon? Mit kellene még adni az embernek, hogy megtérje? Vagy másképp teszem fel a kérdést. Ez elég arra, hogy egy ember megtérne az Istenhez? Elégnek kellene, hogy legyen? Hát ez igenis, meg nem is. Mert elégnek kellene, hogy legyen, azt mondja a Pál apostol, hogy a pogányosok, akik az Isten nem ismerték, megismerhették volna a teremtett dolgokból. De azt mondja, ők a teremtő helyett a teremtményt imádták, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mondja Pál. De azért az Isten is látott valamit. Látta, hogy az embernek az Isten, ugye sokszor, mint szülők is, ugye sokszor a szülők milyenek? Adják a gyereknek a jót. Miért adják a jót? Két okból. Mert szeretik, meg ha a gyerek is jó legyen. Hát mert feltételezzük, ha jót adunk a másiknak, akkor ő is jó, nem? Az egyszerű elv. Sokszor a szülők azért adnak jót a gyerekeknek, mert azt gondolják, hogy a gyereket a jó meggyőzés, ő is jó lesz, majd ő is ugyanazt feltse, ő is adni fog. Mert jó szívű lesz. Az Isten is feltételezte, hogy ő is ad nekünk jókat, hát akkor az ember is viszont jót fog továbbadni. De hát tudjuk, hogy az ember sokszor elvesz, amit az Isten ad, aztán megveregre a saját vállát, hogy ő milyen ügyes volt, és milyen okos, és milyen büszke magára. Mi tudjátok, amikor jó terem, akkor az ember úgy kihúzza magát, hogy milyen jó termet nekem a dinnyeföldem, mennyi sok mindent, ugye, elértem, hogy az írás mondja, nem mond azt, hogy a kezednek a munkája, vagy ereje szereztetnék, az ember dicsekszik azzal, amit elért. Ugye? És azt mondja, hogy ő milyen okos. Bezzeg, hogyha mondjuk elmossa a víz a termést, akkor meg szidja az Istent, hogy miért engedte meg. Az érdekes gondolkodás, nem? Akkor az Isten hibás. Ha jó terem, akkor én voltam az ügyes, ha nem, akkor meg az Isten ilyen. Akkor nem jó az Isten. Ugye ez nem egy jó gondolkodás, és ez is előfordul a világban. Én úgy gondolom, hogy valami még hiányzik a felsorolásból, mert szükség van arra, hogy egy ember tényleg megtérjen, és az Isten ezt tudta előre. Kevés volt az, hogy az embernek az Isten ennyi mindent adott, és ennyi jóval körülvette. Mi gondoltok, hogy mi az, ami még az Isten, ami mondhatnám, hogy bekoronázza ezt. Az Istennek még adni kellett valamit, hogy az ember, ha erre is nemet mondok, az Isten se tud többet adni. Nem hallom. Hogy? Igen. Az Istennek, az ő fiát kellett elküldeni erre a földre, mert tudta, hogy az embernek olyan kemény a szíve, annyira meg tud keményenozni, és annyira el tud vakulni, hogy hiába naponta tapasztalja az Istennek a jóságát, szeretetét, egyszerűen nem fog az Istenhez megtérni. Emlékeztek Szodomába is, hogyan értek a szodomaiak? Jelenvágyta azt, hogy az egyik könyv, hogy olyan jólétben éltek, olyan bőven termet, mint hogyha ki kellett nyújtani a kezüket, és levenni a termést is. Azt mondja, hogy úgy értek, hogy esténként sétálgattak a kellemes időben, nagyon jó volt az éghajlat, bőven teremtek a gyümölcsfák, nem kellett permetelni, meg semmi, ugye még nem volt. És az Istennek adtak hálát. Ugyanígy volt, hogy özönvíz előtt is. Az Isten azt mondja, még valamit adok, hogy ezt is visszautasítják az emberek, ő sem tud többet tenni, és valóban ez a Krisztus elküldte, vagy Isten elküldte az ő fiát az embereknek. Ha fellapozzátok a János első levele 4. fejezet 9. versétől, János első levele 4. fejezet 9. verse, ugyanez a gondolat van, mert csak más megfogalmazásban. A 4. fejezet 9. és 10. versét olvasom, a János első leveléből. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatra, ami bűneinkért. Ugye azt mondja, hogy azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretet, hogy az Istennek a jósága, hogy elküldte a fiát. Mert addig nem volt nyilvánvaló? Hát addig nem volt egészen nyilvánvaló, mert az emberek tapasztalták, hogy elmondtuk az Istennek a jóságát, de nem tudta az embereket megtérésre késztetni. És abban vált nyilvánvaló az Istennek a jósága. Mondhatom, hogy ugye magyarul teljesen egyértelművé, megkérdőjelezhetetlenné, hogy elküldte az ő fiát erre a földre. Ugye beszélgettünk a szombatiskolán, emlékeztek, hogy Ábrám értett meg ebből valamit. Ott a Mória hegyén. Amikor nem a fiát kellett feláldozni, hanem azt a kost, ami fennakadt a szalvána fogva a bokorban. Azért micsoda megkönnyebbülés lehetett neki, nem? És Ábrám megértette abból az áldozatból, hogy nem a fia hal meg, de valakinek azért meg kell halni. Mit gondoltok, megértette Ábrám, hogy akit az az állat jelképez, az az Isten maga? Honnan tudjuk? De honnan tudjuk, hogy Ábrám megértette? Mit gondoltok? Ugye ezért érdekes a Biblia, mert ott nem mondja, hogy csak mondja, látott egy kosz szalvánafogon a fennak, és ezt megáldozta az Úrnak. Nyilván hálás volt Ábrám az Istennek, hogy nem a fiát kellett megáldozni. Emlékeztek, Jézus Krisztus mit mondott Ábrámról? Mit látott Ábrám? Szóval Jézus látta az én napomat. Mit látott Ábrám? Hát azt a napot látta, amikor Krisztus megölték a kereszten. És ő örült, nem azért, mert Krisztus megölték, örült, mert van megváltás a bűnből. Mert hiába nem ölte meg a fiát Ábrám, hiába Ábrám hívő ember volt és igaz életet élt, meg kellett volna halniuk, ha Krisztus nem hal meg a kereszten. És ennek örült, hogy Isten megváltja az embereket. És ugye az állat még azt jelképez, az ártatlan kellett megölni. az Isten jósága tulajdonképpen, az Isten ezzel koronázta meg a jóságát. Sok mindent az emberiségnek mai napig is különben. Azért akár milyen nehéz körülmény van, nézzétek meg az Isten, mennyi mindenre megáldja az embereket, csak az emberek nem élnek vele, vagy visszaélnek. Szoktam mondani Magyarországon, ha sok terem, akkor ott rohad el, ha kevés, akkor negyen az Isten átkozák az emberek, a szidják. Bevittem a zuborkát a munkahelyemre, mert sok terem. Hát egy kicsit nagyobb volt. És mondják nekem, minek hoztam. Hát mondom, nem akartam kidobni, hogy csináltak salátát. Hát az már nem jó, az nagy, a mag van. Mondom, nem halálos a mag. Hát mondom, a jó Isten, megállottam, mondom, mi most, ha így csak ki, hát olyan természet, hogy kilökünk 5 kiló borkát, mert már kicsit magos. Nem lehet megenni. Ugye? De értetek, hogy mennyire természetes, hogy kidobhatjuk. Mert mintha az csak úgy van. Ha meg nincs, akkor mindenki panaszkodik, hogy nincs. És milyen drága. Mennyit kell adni? Van, akkor meg az már nem jó, az magos. Hát ez csak egy apró dolog, tudjátok, de sokszor az ember ezt, az Isten nem megáld minket mai napig és sok mindennel, nem? Mennyi időt ad nekünk, kegyelem időt, mennyi lehetőséget. De kérdés az, hogy hogy élünk vissza. Ugye mondtam nektek a szombatiskolán, hogy sok ember elfogadja, hogy az Isten jó, ugye? Nem kérdezem, az Isten tényleg jó. Azt mondja, az Isten tényleg jó, az Isten egy szerető Isten, Krisztus is szeretett minket. Nem kérdés, csak mi ezzel a jósággal sokszor visszaélünk. Visszaélünk vele. Az Isten adja. Ez olyan, mintha a szülő jó szívvel adna a gyerekének valamit, a gyereket, hát ez nem kell nekem, az kilök a kukába. Na milyen rosszul lesz nekünk szülőnknek, nem? Nekem is van 4 gyerek, csak azért mondom nektek, akik nem ismernek. Nekem is rosszul lesz. Én tényleg a legjobb szívvel adom, és a gyerek nem értékeli. Tehát az Isten mennyi mindent ad, és az emberek meg hát értékelik, meg nem értékelik sajnos. Ugyanitt a Róma Gyülekezet levél 5. fejezetében Pál ugyanígy fejezik az Istennek a szeretetét, 58. versben. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Ugye az Isten a legtöbbet adta nekünk. Krisztus érettünk meghalt. Vagy adj mindjárt, hogy Jézus Krisztus maga mondta, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ugye aki hisz benne, el ne vesszen, nem örök életet nyerre. Talán nem is tudjuk mi ezt sokszor úgy megragadni, nem? Olyan természetes lehet így fogalmazni, ugye? És tudjátok, hogy miért nem tudjuk mi ezt sokszor úgy mélyebben megragadni? Azért, mert ez olyan, hogy, mint ahogy Pál mondja, vagy nem is tudom, Jakab mondja, hogy ez olyan, mint olyan az ember, amikor belenéz a tükörbe, aztán elmegy és elfelejti az ábrázatát. Ki emlékszik reggel, milyen volt az arca a tükörbe? De senki, ne? De néha így vagyunk az Isten jóságával is. Hogy talán néha egy kicsit meghat minket, néha ugye belegondolunk, aztán elfelejtjük. Nem jól van ez így szerintem. Nekünk valójában, akik már ismerik a Bibliát, de akik nem is ismerik, utána kellene egy kicsit nézni, hogy mit jelentett Istennek. Ugye, mert az Isten jóságát azt mondjuk, hogy pozitívan nyilvánul meg a természetben, sok mindenben, de hogy lehet, hogy az Isten jóság abban nyilvánult meg, hogy ő áldozatot hozott. Ő úgy adta a jót, hogy az neki fájt. Mi azért már szerintem mi szülők vagy felnőttek meggondolnánk, hogy a másikkal úgy tegyünk jót, hogy az nekünk borzalmas fájdalmat okozzon. Ugye? Már nem biztos, hogy akkor adnánk a gyereknek, ha nekem az fájna, meggondolnám. Hát jó, kisfiamra azért nem úgy van az. Az Isten úgy adjon nekünk valamit, hogy neki az olyan fájdalmat okozni, azt el nem tudjuk képzelni, az valami hihetetlen, nem? Nem beszélje Krisztusnak. Egy kicsit szeretnék, hogy úgy tekintsünk bele, hogy csak egy pár mondatból, hogy ez a jóság, ami megnyilvánult, az mennyire volt ott tényleg jelen, és mennyire fájt ez Krisztusnak, és ez tényleg ez olyan, mondhatnám, olyan simán, olyan egyszerűen ment ez, hogy Krisztus megszületett, eljött a földre, leérte az életét, megfeszítették, ugye szokták mondani rá, Krisztus meghalt, érted, akkor így. És ilyen rövidre zárják a kérdést, mintha csak ennyi lenne. Krisztus például ő félt a reávárodókra, amit a Földön fognak vele történni, mit gondoltak? Ugye? Így pár dolgot összeszedtem a Bibliával, egy pár igét, ahol a Jézusnak a kifejezés. Tudjátok, olvasok.

ott küzdés, belső küzdelem vannak, és nem tudja, hogy mi lesz. Ugye is megjelenik néha az arcán, és az embernek az arc elkomorul. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Mit mondhat ilyenkor az ember? Krisztus, ő sem tudott mit mondani. Most mit mondjon? Az, hogy nehogy legyen, hogy én akarom, vagy én ezt nem akarom? Vagy azt mondja, ugye utána magának az atyának Krisztus, hogy atyám, ments meg ettől az órától. Azért micsoda áldozat az, hogyha Krisztus is menekült volna ebből a helyzetből, nem? De gyorsan hozzátette, de nehogy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te akarod. Hogy azt mondja a Márk evangélium a 11. fejezetében, mikor ment a Getsemáné kertben, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. Hát a rettegés is egy kemény magyar szó, nem? Már kifejező, hogy valami nagyon-nagyon mély szenvedés van az emberre, hogy valaki retteg. Ugye, mitől szoktunk rettegni? Miért mondják, hogy valaki retteg? Ugye azt mondják, hogy retteg a félelemtől, nem? Ugye, hogy az embernek az egész lénye bereremeg, gyötrődik. Az olyan lelki küzdelmet takar, hogy mi emberek is valamennyire átélhetjük az élet hétköznapi, egy küzdelmében a rettegés meg a gyötrődést, de Krisztusnál ez nem egy hétköznapi küzdelem és gyötrődés volt. Úgy belemenni ebbe a küzdelem, hogy tudta, hogy nem csak az ő élete, hanem az egész Földön minden ember élete az ő áldozatán dől el, hogy élet vagy halál. Ha nekünk csak egy ember bíznának ránk, tegyük fel, csak egyet, és a mi életünkön múlik az, hogy ő most meg fog halni, hogy élni fog, az milyen felelősséges terhelne minket? A nagy felelősséggel, nem? Meggondolnánk minden lépésünket. Főleg, ha még szeretnénk is, de nagyon. Bár mondjuk van ilyen, mert az Isten ránk bízta a gyerekeket, és tudja, hogy a mi életünkön múlik, hogy ő merre fog. Végülis az Istenhez fog eljutni, vagy örökre el fog veszni. És Krisztusnak meg az egész emberiség ott volt a lelkét terhelte, és azt mondja, kezdett rettegni és gyötteni, és neki így kellett haladni ezen az úton. Mi nekünk, ha valamilyen lelki problémánk van, akkor ugye szeretünk magunk lenni, esetleg otthon maradunk, mert most bajunk van, nem szeretünk a szólnak hozzánk, mert most busulunk, ugye kicsit az ember magába fordul, azt szokták mondani, ne? Krisztus nem húzódhatott félre. Ott volt mindenkinek kitéve céltáblával. Tudjátok, amikor elkezdett a kihallgatástól kezdve, ő nem mondta, hogy adjatok meg egy óra szünetet, mondjuk hagyj menjek el imádkozni. Volt neki ilyen? Amikor még nem is, amikor kivitték ugye a Róma Pilátus udvarába, még akkor sajtták nyugton a katonák, mert akkor kezdtek rajta gunyolódni. Akkor fönt fontak Tobis koszorút a fejére, jó, beleverték egy nálpálcával, meg letakarták a fejét, és azt mondták neki, profétál meg, ki volt az. És amikor levették a kendőt, akkor egy katona arcul köpte. Értitek, hogy nem volt az, hogy ő most jó, a kihallgatni, de most egy kicsit lelkileg erősödök, vagy nem volt egy pillanat, az ördög egy pillanat, és neki így kellett ezen az úton, és ez az igazi rettegés és gyötrődés kínokban. Nem csak annyi volt, hogy Krisztus meghalt érted. Vagy azt mondja Máté evangélium, hogy felette igen szomorú az én lelkem, mint haláli. Azt mondja, felette igen szomorú. Voltunk már nagyon-nagyon elszomorodva? Vagy amikor az ember úgy érzi, hogy a világ dől össze. Nem? Ránk szakad az ég is. Annyira el tudunk szomorodni, hogy szinte az ember már a halált kívánja. Ugye? Minden kilátástán válik. Semmi halvány reménysugá, semmi öröm az élet. Ugye sokszor, akik depresszióba esnek, pont ezt az utat járják végig, hogy annyira-annyira beletemetkeznek a saját fájdalmukba, a szomorúságukba, semmi kiútat nem látnak. És Jézus azt mondta, hogy felette szomorú az én lelkem meddig, mint halálig, azt mondta. Ő azok különben nem magáért szomorkodott. Nem, hogy most nekem milyen rossz. Hanem azért volt szó, mert látta, hogy mi történik. Azokat, akikért jött, akiket szeretett, ugye az egyik elárult, a másik megtagadta. Az emberek, akikért megváltásra jött, leköpték, arcul vágták, megostorozták. Micsoda megterhelés volt az ő lelkének ezt elhordozni. Ez csak azért mondom nektek, hogy, és gondolok be, hogy hát nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Most megint ugye feltesszük a kérdést referenszerűen. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy hát meg kell térni egy valláshoz. Meg kell térni, el kell fordulni attól, amit én eddig esetleg éltem. Vagy a végén felolvasom, hogy hova kell megtérni.

Még egy-két gondolatot szeretnék felolvasni ebből a könyvből, Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, csak hogy érzékeltessem azt, hogy az Isten jósága az hogy nyilvánult meg, és micsoda áldozat volt az Isten részéről, hogy ő úgy adta a legjobbat nekünk, és Krisztus is úgy adta a legtöbbet nekünk, hogy ez neki igencsak kemény küzdelem és kemény fájdalom volt. A 661. oldalról szeretnék egy részt felolvasni. Az angyalok álmélkodással szemlélték az üdvözítő kétségbejtő haláltusáját. A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló teremtője iránt. A nap nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai fényen árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap kialatt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedő burkoltaba keresztet. 6 órától kezdve mind pedig sötétségben mindez egész földön 9 óráig. Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte ezt a sötétséget, amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem ragyognak a csillagok, és nem világít a hold sem. Az atya a fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki, ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna ebben a félelmetes órában az atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt vele. Ugye azt mondja, a természetben is olyan dolgok történtek, ami teljesen a gyász, teljesen a megsemmisülés, az elmúlásnak jelű, ugye nem világított a nap. Krisztusnak még nem volt elég az, hogy a környezete hogyan bánt vele, hanem a természet azt mondja, gyász volt, és azt mondja, hogy atya is ott volt, de az atya is elfordult tőle. Teljesen egyedül kellett ott függni a kereszten. Ugye most anyukámat bevitték a kórházba, mert rosszul volt. Gondoljatok bele, hogy aki már volt kórházban, mit jelent, ha nem megy hozzá senki? Milyen rosszul esik, nem? Hát Krisztusnak hogyan esetett, amikor iszonyatos fizikai szenvedése is voltak, lelki is, és még az atyához sem fordulhatott. Mert még aki egyedül van abban a kórteremben, talán imádkozhat, nem? Én nem tudom, milyen lehet az, hogy még az Isten sem fordulni. Átéreztetek már azt, hogy mintha az Isten elfordult volna tőletek? Voltatok már a helyzetben? Ugye milyen az ember úgy érzi, hogy olyan semmivé válik. Kiszolgáltatott. Hogy elveszlik. Nem tudjuk igazán megérteni, Krisztus mit ért át a kereszten, de az emberi értelem igazából felfoghatatlan. Még egy részt szeretnék felolvasni a 663. oldalról, amikor Krisztusnak a fizikai szenvedését írta le, mert az sem volt azért akármilyen. Isten makulátlan, tiszta fia kereszten függött, testét korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték, azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretett szolgálatainak végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak a fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzított a testének alakját, és kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor atya elrejtette előre orcáját. Ezek pedig azt mondják az emberi nemzetség minden egyes gyermekének, érettet történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettet döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket és számízta a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit és életre keltette a halottakat, aki áldozatáként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus a bűnök elhordozója, eltűrte az Isten igazság haragját, és éretted, maga lett bűnné. Hát ugye fizikailag is egy kegyetlen dolog volt, lelkileg még kegyetlenebb, de gondoljatok bele, hogy az Isten jósága nyilvánult meg ezzel. Egy hihetetlen ellentmondás, nem? Ki gondolt akkor arra ott a keresztül, hogy most az Isten jósága, a szeretete nyilván, mert egyszülött fiát adja a világért, érettünk is. Igaz, hogy eltelt már 2000 év, de mi is akkor, ahogy olvassuk a Szentírásban,
Mi is azt mutatjuk, hogy a jelenvált itt, hogy érettet történt. Érettünk történt. Hát ennél magasabb rendű szeretetet ugye itt a Földön elképzelni sem lehet. Azokért meghal, akik az ellenségeink, akik nem szeretik az Istent. Ugye azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus félt. Ugye itt olvashatunk, hogy retteget, gyötrődött, szorongott. És tudjuk azt mi is a történelemben, meg akik nem is tudják pontosan a bibliai proféciákat, de azért mindjárt érzékelik mi emberek, hogy valami nagy-nagy dolog kezd itt formálódni, és az emberiséget nagy veszélyek fenyegetik, nem? Épp egyik ismerősöm mondja nekem, pedig abszolút nem a Bibliát, szerintem csak a fedelét látta még, azt mondja nekem, hogy te azt mondja, azt mondja, a világban azt mondja valami, azt mondja, ennek nem lesz jó vége, ez nagyon rossz fele halad. Ugye az emberek érzik azt, hogy valami nem jó. És ugye tudjátok azt mondja a Szentírás, hogy az emberek majd elhalnak a félelem várása miatt, és azokra, amik a világra következnek. Na, de én felteszem nekik egy pár kérdést, aztán mindenki válaszolja magának úgy, ahogy akar. Mi emberek ugye úgy menekülnénk a szenvedések meg a nehézségekkel, ugye? Mert benne van a természetünkben. Krisztus is azt mondta, hogy a lehetséges volna. Az emberi természet ilyen, meg hát végülis az Isten sem akarja, hogy szenvedjünk. Meg kell engedni a dolgokat, de annak meg oka van. Az Istennek is, ugye egy szülőnek is fáj, ha a gyerekére rá kell csapni, de nem muszáj rácsapni. És az Isten is azt mondja, hogy át kell vezetni az embereket, akik tényleg őt szeretik bizonyos nehézségeken, és át kell, hogy úgy mi a Szentírás, a nyomorúságos időn át kell haladni, vagy a hétcsapáson. Én abból a szempontból szeretném tenni kérdéseket feltenni, hogy ugye mi a természetünk menekülne előle, és ha lehetne, akkor ezt kikerülnénk. Én is. Ha lehetne, kikerülném. Ugye? Na, de úgy teszem fel a kérdést, hogy ha biztosan tudnánk, hogy ezzel, ha vállaljuk a szenvedést, tettük fel, csak úgy elméletben, ha biztosan tudnátok, hogy ezt a szenvedést azt mondjátok, felvállaljátok, de ezzel az örök életre jutnátok, akkor vállalnátok? Ha biztosan tudnátok, akkor vállalnátok? Hogy ezzel elnyitotok az üdvösséget. Igen vagy nem? Nem kell válaszolni, mindenki magának válaszolja. Első kérdés. Második. Ha biztosan tudnátok azt, hogy ha bármi is jön, nehéz szenvedést, de ezzel a szeretteiteket, a gyerekeiteket, szüleiteket megmenthetnétek, vállalnátok? Azért kérdezem így, mert ha úgy gondolkozunk, hogy jön a nagy nehézség, akkor menekülnénk. De így kérdezem, akkor az ember elgondolkozik, nem? Akkor már lehet, hogy nem vágná egyből a nemet. Tovább tágítom a kört. Ha biztosan tudnátok, vagy ha volna rá lehetőség, hogy ha azt mondjátok, hogy jó, vállalom a szenvedést, és ezzel mondjuk a barátainkat, akik távolabb vannak, vagy a szomszédainkat, vagy távolabb rokonainkat, vagy esetleg a gyülekezetben a ismerőseinket, mondjuk ezzel megmenthetnénk az örök élet számára, az üdvösségre, akkor vállalnánk? Már lehet egy kicsit itt gondolkoznánk, ugye? Hogy tágítjuk a kört, vagy még tovább fokozva, azokért vállalnánk-e a szenvedést, akik minket mondjuk gyűlölnek, és mondjuk az ellenségeink. Vagy még tovább fokozva, vállalnánk-e azokért a szenvedést, akikről viszont biztosan tudnánk, hogy nem nyerik el az üdvösséget. Akkor már nagyon, akkor azt mondjuk minek. Most a felsoroltakból, hogy azt mondta, hogy először saját magunk, testvéreink, gyerekeink, szüleink, utána barátaink, vagy hittestvéreink, távolrokonaink, ugye, ellenségeink, vagy azokért, akiket nem is ismerünk, ezek közül Krisztus még réteget hagyta ki. Érdekes, nem? Mi már biztos, hogy szelektálgatnánk. Értitek az Isten jóságát? Mi emberek azt mondjuk, hogy hát, talán még, ahogy Pál mondja, talán még a jóért megmerne halni valaki. De kicsoda hal meg a bűnösökért, vagy a gonoszokért. Hát mi Isten ellensége vagyunk. És az Isten meg annyira szeretett minket, hogy ő mindenkiért vállalt, akár az ellensége volt. Ugye Krisztusnak voltak szerettei a Földön? Ugye ki az én apám és anyám és az én nőtestvérem? Aki hallgatja az Isten beszédét. Ugye? Mutatnám az anyám és az a közelállók voltak. Vagy azt mondta azoknak, akik az ellenségei voltak, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugye? Krisztus Judásért lefizette az árat.
akiről Krisztus biztosan tudta, hogy el fog veszni, meg is mondta. Mégsem mondta azt, hát Uram, érte szerintem felesleges. Lehet, hogy van még egy pár ember, aki a feles, és Krisztus mindenkiért vállalta ezt a kegyetlen szenvedést itt a Földön, hogy megmentse az embert. Az Isten nem személyválogató. És akkor megint feltem a kérdés, hogy nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Hogy nem tudja az ember ezt? Befejezésül Jézus Krisztusnak azért, úgy mondtuk neki, egyedül kellett ezt végig szenvedni. Mi nekünk embereknek egyedül kell szenvedni? Az Isten minket soha nem hagy el. Mi elfordultunk az Istentől, de ő nem fordul el tőlünk. Isten csak akkor fordul az embert, amikor az ember végleg hátat folytott. Azt mondta, hogy nem kell. Ugye, ahogy az özönvíz előtti népek azt mondták, hogy távozzál el tőlünk mindenható. Ők tudták, hogy van Isten, nem kellett neki. De addig, míg az ember az Isten keresi főleg, az Isten vele van. Az Isten maga Jézus Krisztus ígérte meg, nem? Azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Könnyebb azért úgy viselni a nehézségeket, ha tudjuk, hogy van, aki már előttem ezt elszenvedte, és ő engem megtart a nehézségben. Még akkor is, ha most ezt el sem tudom hinni, hogy hogy tudnék akkor megállni. Krisztus meg tud segíteni. Ugye másodszorban, ha megismertük az Istennek a jóságát, mondjuk akik itt vagytok, akkor nekünk hogyan kellene az emberekhez viszonyulni? Azzal kell mondani, hogy fenyelkedni kell, úgymond a hitetleneket, hogy ha nem tértek, meg elvesztek. Meg itt a világ vége. Nekünk nem az Isten jóságát kellene bemutatni, amit az Isten rajtunk már egyszer bemutatott. Ha én tapasztaltam az Isten jóságát az életemben. Embereket hogyan lehet végül is megtéríteni? És mihez kell az embereket vezetni? Ha fellapozzátok Hózseás 3. fejezetét, ott érdekes ige van, mert ezt még én sem figyeltem így, hogy ezt másképp fejezte ki Hózseás ezt a megtérést, mint ahogy mi szoktuk. A Hózseás 3. fejezete és 5. verse. Ugye itt a zsidókról szól, és a zsidók is hogyan térnek meg az Istenhez. Azt mondja 5. vers. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávid az ő királyokat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, és az ő jóságához az utolsó időkben. Érdekes, hogy a megtérők mit fognak keresni? Mihez folyamodnak remegve? Az Isten jóságához. És az Isten jóság mivel vált igazából nyilvánvalóvá? Az, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy mi éljünk általa. Azt fogják megtalálni. Ha ez sem győz meg egy embernek a belsejét, akkor az Isten azt mondja, hogy ennél többet már én sem tudok adni. Ezért én bizonyítottam, hogy én jó vagyok hozzátok. Én a legtöbbet adtam nektek. És én úgy adtam a jót, hogy ez nekem borzasztó fájdalomba került. Ki az, aki közületek úgy adna jót, hogy nektek neki az fájna? Eszünkbe se jutna szerintem. Mert csak fel sem erülne bennünk. Hogy úgy legyünk jó, hogy nekünk a szenvedést okozza meg fájdalmat. És mikor emberek közt mozogtok, vagy emberek közt vagyunk, én ezt azt értettem meg, hogy az embereknek tudjátok, mire van szüksége? Ahogy egyszer valaki okosan mondta, az emberek nem szénre van szüksége, hanem melegre. Az embereknek jóságra van szükségük. Hát ez a világ lassan hideg lesz, nem? Hiába melegszik az éghajlat. Vagy Jézus mondta, a szeretet sokakban meghidegül. Az emberek közömbössé válnak egymás iránt. De vágynak a szeretetre. Vágynak, hogy ki az, aki jó hozzájuk. Jézus miért tudta a tanítványokat maga köré gyűjteni? Meg az emberek miért keresték mindig őt? Érezték, hogy az a jóság sugárzik belőlük, és ez megfogta az embereket, nem? Nem csak a szavai, már nem csak a szavainak a tartalma, hogy ő mit jelentett ki, hanem maga, ahogy ő egyáltalán az emberekhez, ahogy ő beszélt az emberekkel. Nekünk meg kell azt tanulni, hogy mi emberekhez úgy viszonyuljunk, hogy az Isten is viszonyult hozzánk. Ha mi örültünk az Isten jóságának, amit Istentől kaptunk, azzal a jósággal kell a másik ember fele fordulni, és azt adni, amit az Isten is adna neki. És sokszor imádkozom úgy, hogy ne azt adjam az embereknek, amit én adnék. Mert attól biztos, hogy kódulnának, meg azt megnézhetnék, ha az Isten azt adja rajtam keresztül, amit ő tudja, hogy adni kell. Mert én nem tudom, mit kell az embereknek adni. És épp, hogy most ott voltam, jöttek hozzánk ilyen, hogy mondják, ezt a munkaügyi központból ilyen felnőtt továbbképzés van a munkáján, tudjátok. És gondoljuk bele, hogy jöttek ezek az emberek, akik munkanélküliek, hát valaki jobb lelkülettel, vagy hát kicsit olyan
örömmel, mert már neki már lesz munkája, azt mondta neki, lesz egy munkája, szakácsokat képeznek, egy cukrászokat, azt mondja, neki lesz. Látom a másikon reszkedve, egyik mondta, hogy nem tudom, beszélett, annyi nyugtatott, majdnem ott lett rosszul, annyi ideges és feszült volt, ki hogy, ugye? És jönnek ezek az emberek oda, és gondoltok bele, hogy micsoda izgalommal, mert felnőtt emberek, mint a gyerekek oktatni kell őket, ugye? Furcsa egy helyzet, nem? És látszik, hogy az emberek félnek, mondja is nekem az egyik, tegnap egyik hölgy, hogy azt mi félünk az oktatótól. Ugye féltek tőle. Na miért féltek? Nem többre félünk. Nem elég a maguk ugye terhe, baja, az emberektől nem a jót kapják, hanem még félnek attól, aki őket oktatja. Micsoda megterhelés az embereknek, nem? Ki tudja, még mennyi bajjal küzdködnek még otthon, meg a családjukban, mit tudom én. És akkor a Jóisten megértette velem, hogy a jót adjam nekik szívből, őszintén. Beszélgessek velük. És képzeljétek el, csak így zárjegyzem idézőjelben, hogy jött az egyik hölgy, és aki ezt az egészet szervezte, és mondja, hogy akik itt voltak már, azok azt mondják, hogy olyan jó volt itt lenni, azt mondja, annyira rendesek voltak hozzá, hogy különösen valami Szokol. Hát Szokol nem dolgozik nálunk. Megjegyzem. Értetek. És én megértettem azt, hogy mennyire az emberek mennyire szükség van a jóságra, meg a szeretetre. Hát csak beszélgetsz velük, megnyugtatod őket. Ez a hölgy is beszélgettem, aki beszette a akkor beszéltem először különben. Csak mondták nekem, hogy kikészít őket, mert beszélt az artotok, vagy a nyugtatok, hogy itt lesz rosszul, meg mit tudom én. És bejött a hölgy, mondom neki, hogy nem tudod, ki volt az, aki beszélt a nyugtatókat. Azt mondja nekem, sejtettem, hogy ő volt, azért meg kell. Azt mondja, én voltam. Azt mondja, tudom, kicsit sokat szedtem be. Hát mondom, most kicsit beszélgettem, mert tudod, mondom, a nyugtató csak egy gyógyszer, mondom, a problémát nem fogja megoldani. Tehát és akkor így megköszöntő, kicsit beszélgettem vele. Semmi pénzben nem kerül benne jót adni az embereknek, nem? Az Istennek nagyon sokba került, hogy a jóságát meg kinyilvánítsa nekünk. Nekünk mibe kerül? Ugye semmibe. Nem? Emberekre odafigyelni, az pénzbe kerül. A legjobbat adni az embereknek, az pénzbe kerül. Az emberek megspórolják már a jó szót is, már elnézéskedve sokszor megspórolják, nem? Vagy a figyelmet. És olyan rossz, amikor hallom, hogy na, itt vannak ezek is, már elvitték az edényt, meg itt is, ugye a szakácsok ott kicsit zsörtölődnek is. Nem vesz észre, hogyha egy ilyet szólnak a másik embernek, az egész nap összeomlik, és lehet, hogy sírra megy haza. Nem? De mennyivel meg lehet nyugtatni az embereket, és tényleg örömet okozni nekik. Más nem mondjak, még egy dolgot elmondok nektek, nem tudom, hol járunk az időbe. Később kezdtünk. Volt ott három hölgy, és egy fiú, meg két hölgy, és akkor néha én is így csalódok, már olyan értelemben, hogy pozitívan, mert tudjátok, hogy az ember meglát emberek, és úgy valamilyen benyomás kialakul az emberekre. És akkor bejött, ők élelmezési szolgálatot, vagy élelmezési vezetést tanultak, és bejön az egyik, és akkor volt nekem ott egy ilyen kereszt, kaptam valakitől. Egy ismerősömtől, hát így urakasztottam, hogy a szegre, mondom, hagyjuk, és mondja nekem, hogy te vallásos vagy? Hát mondom, igen, de mondom, hogy a kereszt úgy nem jelent nekem úgy semmit. Már olyan értem, hogy tudjátok, nem a kereszttel foglalkozom, hanem a kereszten függött. Én azzal szoktam foglalkozni. És azt mondja, hogy te szombatünneplő vagy? Nem, ezt honnan találta ki, nem tudom. Nem beszéltem ezt szó sem, úgyhogy semmi. Utána kérdeztem tőle, hogy honnan tudja, hogy akkor se árult, ha csak azt mondta, hogy ő turálak, és ő, nekem ott lakott a keresztanyám, és a szombatünneplő közösségem, ennek a ház, meg pont a keresztanyámnak a szomszédjában van. Mindegy, beszélgettünk, utána kérdeztek tőlem ezt, azt meg beszélgettünk velük tényleg, és mondja, hogy örült neki. És volt ott egy másik fiatal hölgy, hát tudjátok, hogy szépen felöltözve, minden körbe kifestve, ahogy ez kell. És akkor mondom nekik, meg a sásznak is, a fiúnak, mondom, gyertek, mondom, mert ott ártak, ott szegények, ott tétlenül, mondom, gyertek, mondom, segítsetek valamit, amit úgy meg tudnak csinálni. Hát a srác az rögtön jött, de ez a kis kifestett hölgy, ez meg sem mozdult. Hát mondja a munkatársam, látszik, hogy festő körmét ez nem dolgozik. De ugye mi emberek ilyenek vagyunk, hogy mi meglátunk valakit, és akkor abból levonunk valamit, és hát az ilyen. Hát mondom, jó. És utána kimentünk ott az előtt, beszélgetni, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy én milyen közösségben járok, meg hogy mondja, hogy a Biblia az nehéz olvasmány, meg szóval én dolgokat is úgy válaszolgattam ott neki minden, és utána bejöttünk, és mondom neki, hogy már csodálkoztam, hogy megkérdezte különben. És mondom neki, hogy mindig van nálam egy mit mondó Biblia sorozat. Mondom, hogy adott neked ilyen sorozatot, mondom, hogy megértheted a Bibliát, hogyha akarod. Mondom, hogy ha akarod, akkor megérted. Nem akarod, akkor hiába se 600 könyvet.
És érdekes volt, mert három közül csak ő fogadta el. Ez a kifestett ő. Értetek? De gondolod, hogy ugye miért kell az emberekhez jó lelkülete és jó szél viszonyulni? Megnyerd a bizalmukat. Értetek? Hogy bizalommal legyenek irántad, hogy megnyíljanak előtted, hogy tudjál velük beszélgetni, hogy megértsd, hogy ők egyáltalán milyen problémával küzdenek. Ugye az emberben hamar feltámad az előítélet, nem? Na, ez ilyen. Ezt se szólok egy szó sem, mert ez ilyen. És én annyira örültem, és annyira hálás voltam a Jóistennek, hogy tényleg itt tudtam velük beszélgetni, és nem is az, amit adtam, tudjátok, hanem azt tapasztaltam, hogy tényleg milyen jó az Isten. Hogy olyanokat, nem is tudom, hogy szavak megfogni, de úgy tudtam hozzájuk viszonyulni, hogy én éreztem azt, hogy milyen jó, hogy az Isten jó viszonyul hozzájuk. Értitek? És én láttam rajtuk, hogy örültek neki, hogy szóbál velük valaki, meg beszélget velük, meg próbál megérteni őket, meg segít nekik, meg sok mindent elbeszélgettünk. És én akkor értettem meg, még ezen a dolgokon előtte, ugye a római rekedét levelet tanuljuk most azt a matuskában, és hogy ott olvastam azt az igét, és akkor ütött ez így szöget a fejembe, hogy mondom, tényleg mondom, az embereknek tényleg nem tudományra van szükségük, nem fenyegetésre van szükségük, hogy itt a világ vége. Az embereknek arra a jóságra van szükség, amit mi is kapunk minden nap az Istentől. És utána persze el lehet mondani, hogy az a jóság az miben nyilvánult meg, később nem. Hogy mi is volt az a jóság, Istennek mibe került megnyilvánulnia ez a jósága, hogy micsoda szenvedést okozott ez neki, micsoda fájdalmat, hogy minket kiemeljen ebből a sötétségből, és tényleg az ember megváltozik, és ő is utána jót adjon az embereknek. Ugye, hogy törekedni mindig, hogy a legjobbat adjuk az embereknek, tudjátok. És ezt tudjátok, milyen szép dolog? Mert ez a legszebb és a legörömtelibb dolog, nem? Én azt tapasztaltam, hogy emberek közt mozgok a munkán, és hogy ez nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy az ember jót adhat. Ugye persze meg kell látni. Olyan rossz, amikor észrevesz, hogy a természetem akar megnyilvánni. Mint mondtam nektek, most szombat is felmondtam nektek, ugye, hogy a munkatársam egész napot piszkálgatott, aztán majdnem mondtam neki valamit, pedig amúgy szeretem, meg mondjuk elég nagy szája van, meg mindig kiabál. Ez a tipikus ilyen piaci kofatípus, hogy állna a rikácsó. Ha kell, ha nem. A munkatársam már egy kanalizet megfojtanák, mert nem szeretik, hogy mindig így rikácsod, én hogy el vagyok vele, néha úgy leállítom, ó, Marika, mondom, jó. Mindig süteményt követel tőlem, és nem csináltam, és akkor mondja, hogy miért, mit csinálok itt, nem csinálok semmit, csak itt vagyok, azt nem sütök süteményt, mikor eszünk már valami finomat, mindig ezzel jön nekem. És akkor végén úgy beszólt, egyszer csak éreztem, tudjátok, hogy a természetem elkezd felágaskodni, most mindjárt mondok neki most már valamit. És adáig elment, hogy mondtam neki valamit határozottan, de éreztem, hogy még egy szót szól, mondom, én biztos, hogy mondott neki olyat, hogy aztán utána mehetek a Jóistenhez rendezni a dolgokat, meg hozzá is. Értetek? Értetek, hogy ha természetünk nyilvánul meg, még ha igazunk van is, nagyon nagyot tudunk rombolni vele, nem? De hogyha az Isten jósága nyilvánul meg, azzal csak mindig építünk, még elcsendesítjük a haragot, meg a háborgást. Mondjuk érezte ő is, hogy kicsit ülött a célom, már másnap nagyon kedves volt velem. De ezt kell megértenünk, és az Isten jósága annál inkább hat ránk is, minél inkább megismerjük tényleg Krisztusnak az áldozatát, mert kutatjuk a Szentírásból, gondolkozunk ezeken az igehelyeken, mit jelent Krisztusnak a szeretetén, meg az Istennek a szeretetén, meg az Istennek a jóságán. Tényleg ugye az Istennek a jóság, amikor tényleg megtapasztaljuk, hála van a szívünkben az Isten felé, és az Isten ezt úgy mindig erősen építi bennünk is, állandóan munkálja bennünk, hogy végül ne magunkat adjuk az embereknek, hanem csak őt tudjuk az embereknek adni. És az nekünk is nagy öröm, nagy boldogság, hogy az embereket, azt mondja Hózsiás, az Isten jóságához fognak megtérni. Nem a valláshoz, nem a szombatünneplőkhöz, ugye? Nem valamilyen ismerethez, hanem az Isten jóságához fognak megtérni. Én kívánom nektek, hogy úgy tudjunk munkálkodni, hogy az embereket az Isten jósághoz tudjuk vezetni, hogy lássák meg, hogy jó az Isten, aki őket megváltotta a halálból. Amen. Teremtő jó atyánk, Jézus Krisztus nevével álltunk meg előtted, Urunk. Közösen is megköszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, a te kegyelmedet, amely igazából Krisztusban vált nyilvánvalóvá mindnyájunk számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen jó vagy hozzánk, bár mindjárt tudjuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a jóságot, hisz mi sokszor a rossz utakat járjuk és szembefordulunk veled, és nem hallgatunk rád. De tudjuk, Urunk, hogy te kegyelmes Isten is vagy, és megbocsájtod a bűneinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy mi is szembeforduljunk a mi bűneinkkel,
Engedjük, hogy a te jóságod munkálkodjon mindnyájunk lelkében, és segíts nekünk abban, Urunk, hogy teljesen eltűnjön az emberi természetünk. Egyedül a te jóságod, a te szereteted nyilvánuljon meg általunk a másik ember felé is, hogy ezt a földet betöltse az Úr dicsősége, megláthassék az ő jóság az őt félőkön, hogy végre eljön a te országod erre a földre. Kérünk, segíts ebben mindjárt, Urunk, hogy keressük mindig a te jóságodat, megértsük egyre mélyebben a te áldozatodat, Krisztus áldozatát a kereszten, hogy megtisztuljunk azoktól a dolgoktól, amelyek a te jóságod ellen vannak még bennünk. Munkára ezt kérünk mindnyájunkban. Köszönjük, hogy te meghallgatsz minket, az Úr Jézus nevében kértük. Amen.

Kedves gyülekezet, az Isten tisztelet alapigéjét a Jelenések könyve 19. fejezetéből szeretném olvasni, illetve utána még a 22-ből is egy-egy mondatot csak. Jelenések könyve 19. fejezetéből a 10. verset, amikor is János apostol a mennyei kijelentések sorozata után a bárány menyegzőjét látja, és annyira megrendül, és annyira hálás annak az angyalnak, aki ezt az egész kinyilatkoztatás sorozatot mutatta neki, hogy le akar borulni a lába előtt. És aztán ezt mondja, amikor le akar borulni az angyal, hogy meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked, és atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. És ugyanez a gondolat van a 22. fejezetben is, a 9. versben, akkor ismét csak azt olvashatjuk, hogy János apostol le akar borulni az angyal előtt, ott is ezt mondja majdnem szóról szóra, meglásd ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és atyád fiainak, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit, az Istent imádd. Én ma délőtt arról szeretnék szólni, illetve azt a kérdést szeretném feltenni nektek testvérek, hogy miért mondja ezt ez a mennyei angyal, aki nyilván valami különleges, ha szabad így fogalmaznom, különleges jogokkal felruházott angyal volt, Isten közelében lévő angyal volt, aki megmutatta Jézus Krisztus kijelentése nyomán az apostolnak, Jánosnak ezt az egész könyvet, illetve a látomás sorozatot. Tehát miért mondja ez az angyal, hogy szolgatársad vagyok néked? Miben lehetünk mi az angyalok szolgatársai? Miben szolgatársak az angyalok az embereknek? Mik azok a pontok, ahol közös lehet valamiben a munkánk? Miért nevezi az angyal az embert, az embereket, Jánost, és azokat, akik a prófétaság lelkét, akik a bizonyság lelkét, akik az Isten lelkét engedik, hogy vezesse őket, és akikről ez van megírva, hogy megtartják-e prófétálás, illetve könyvnek beszédeit, tehát ezt bármelyik bibliai könyvről el lehetne mondani. Miben vagyunk mi munkatársak, mondhatnánk így is, Isten munkatársai közösen az angyalokkal. Ugye az angyalokról az van megírva Zsoltárok könyvében, hogy ők Isten akaratának teljesítői, az ő rendeletének szavára figyelnek, ahogy a 103. Zsoltárban olvashatjuk, és azt teljesítik. De hogyan teszik ezt, és miért teszik ezt? Ezzel kapcsolatban Máté evangéliumából hadd idézzek csak szóban egy gondolatot, a 18. fejezetben, a 10. verset, Ben azt írja, itt azt mondja Jézus, amikor a gyerekeket lenézik a tanítványok, és nem akarják Jézushoz engedni, hogy meglássátok, hogy meg ne batránkoztassatok egyetemek kicsinyek közül, mert az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját a mennyben. Tehát az angyalok mindenkor látják az Isten orcáját a mennyben. És én itt látom a titkát annak, és az alapját annak, hogy az angyalok feltétel nélkül engedelmeskednek az Istennek. Az angyalok nem hezitálnak, nem gondolkodnak, nem ellenségeskednek, nem mérlegelnek annyit, mint mi emberek, amikor Isten akaratának teljesítéséről van szó. Mert hát ugye mi is olvassuk Isten akaratát, kezünkben van, jól tudjuk, mégis sokszor, sajnos, vagy remélem sokan ritkábban, kevésszer, de hát nem ennek engedelmeskednek. Miért van ez? Miért van az, hogy az angyalokkal nem így van? Azért, mert ők szüntelen látják a mennyei atya arcát. Én úgy gondolom, hogy ha és ez talán figyelmeztetés is számunkra, hogy ha mi így élnénk az életünket, hogy így éljük az életünket, akkor a mi életünk is úgy alakul, ahogy az angyalok élete. Ezért nagyon fontos az, amit a korintusi levélben ír Pál apostol, ugye a 2. korintusi levelében, a 3. fejezetben, hogy mi fedetlen arccal szemlélhetjük Jézus Krisztust, az Úrnak dicsőségét, és így elváltozhatunk színről színre az Úrnak lelkétől, az ő hasonlatosságára. Persze, hogyha negatívan akarjuk megfogalmazni, akkor ott van a másik oldal is, hogy mi történik, hogyha levesszük a tekintetünket az Istenről, hogyha nem olvasunk, nem imádkozunk, nem gondolkodunk az Istenről, illetve maga Jézusnak a lényéről, szépségéről, jelleméről, akkor velünk is az lesz, mint azokkal az angyalokkal, akik levették a tekintetüket Istenről, és egymásra kezdtek figyelni, egy másik angyalra kezdtek figyelni, meg is lett ennek az eredménye, és hát őket nem is angyaloknak nevezzük ma már, hanem démonoknak vagy ördögöknek. Úgyhogy
ez talán csak ilyen alapként hadd mondjam, hogy, hogy az angyalok azért teljesítik, azért is, én gondolom, elsősorban Isten akaratát, mert mindenkor szemlélik, mindenkor látják Isten arcát, ját, látják azt a jóságot, azt a szeretetet, azt az együttérzést, a kegyelmet, egyáltalán Isten jellemét és lényét, ami, ami őket is arra indítja. Egyrészt végtelen hálára és elkötelezettségre, másrészt pedig arra, hogy, hogy szívesen is örömmel. És mondhatnám azt, bár ne értsétek rosszul, hogy szinte gondolkodás nélkül követik Isten akaratát. Tehát örülnek, hogy teljesíthetik azt. És akkor most hadd idézzek fel egy-két példát az angyalok szolgálatával kapcsolatban. Hogy miben lehetünk mi szolgatások, és aztán a tanulságot is szeretném majd levonni. Az első dolog, amit megemlítenék, Teremtés könyve 18. fejezete, nem fogok olvasni belőle, bár kinyithatjuk ott a Bibliát, hogy, hogy a történetet nyomon kövessük. Tehát Teremtés könyvének a 18. fejezetében azt olvashatjuk, hogy három mennyei lény meglátogatja Ábrahámot. Hadd kérdezzem meg, hogy miért látogatták meg Ábrahámot? Emlékszünk erre. Hát több oka is volt, nyilván több oka is van. Az egyik ok az, hogy mi történt Ábrahámmal, mielőtt ott a 17. fejezet végén, hogyha olvassuk a Bibliát, ugye a körülmetélkedés, minden házanépében lévő férfiút és saját magát is körülmetélte. Hát gondolhatjuk, hogy milyen állapotban lehetett Ábrahám is. És azt olvassuk itt a 18. fejezet elején, hogy ő ült kinn a forró napon. Ugye a láznak jó, hogyha a forró napon, illetve egy ilyen forróságot még csak tetézzük, fokozzuk. Egyrészt ezért látogatták meg az angyalok Ábrahámot, mert a betegségében mellette akartak lenni. A szenvedésén, a fájdalmán enyhíteni akartak egy kicsit. Azért látogatták meg Ábrahámot, mert úgy gondolta az Isten, és az a két angyal is, aki ott volt vele, hogy hozzájárulhat a gyógyulásához, hozzájárulhat a lelki és testi egészségéhez az, hogyha mellette vannak a nehézségében, mint ahogy jó baráta is elmentek jobbhoz, és ott voltak vele. Hadd tegyem fel a kérdést. Kis dolog ez? Igen, úgy tűnik, hogy kis dolog egy beteg embert meglátogatni, ott lenni vele. Mégis van-e időnk erre, hogy, hogy beteg emberekkel törődjünk, beteg embereket meglátogassunk? Melyikünk az, amelyikünknek nincsenek beteg, vagy betegeskedő rokonaink, barátaink, ismerőseink, hogy ne hallanánk róluk? Nyilván, hogy olyan apró kis dolognak tűnik ez, hogy elmenni, vagy beszélgetni beteg emberekkel, de emlékezzünk arra, hogy mit mondott Jézus Máté evangéliumának a 25. fejezetében, amikor az utolsó ítéletről beszélt, és hogy itt a juhok és a kecskék példázatára kell gondolnunk. Azt mondta, hogy, hogy azoknak, akiket a világ alapítása óta készített országába hívott, hogy amikor beteg voltam, akkor meglátogattatok. És az én kérdésem ismét csak az, hogy hogyan viszonyulunk mi a beteg emberekhez. Van-e nekünk önmegtagadásunk annyi, hogy, hogy az időnkből áldozzunk néha betegeknek, betegekre, legalább azokra, akikről tudunk. Mert Jézus nem arról beszél, hogy a betegek bejelentkeztek hozzánk, és eljöttek, hogy hallgassák az evangéliumot, hanem hogy beteg voltam, és eljöttetek, és meglátogattatok engem. Nem fognak hozzánk jönni sem a betegek, sem hogyha tovább olvassuk majd, illetve olvashatnánk itt Máté evangéliumának a 25. fejezetét. Nagyon sokan, akik éheznek és szomjúhoznak, nem kérnek. Megyünk-e mi ezekhez az emberekhez? Mert nyilván ez nevel az önmegtagadásra, nevel arra, hogy az ember az életét megbecsülje, hálás legyen az Istennek. Meg kell látogatnunk nem csak azért, hogy gyakorlati segítséget nyújtsunk ezeknek az embereknek, hanem azért, mert nagyon sok esetben így tudjuk Isten jóságát felmutatni, és Isten üzenetét eljuttatni emberek lelkéhez, hogy meg